0: adott, transformátor, vagy valamilyen más eszköz. Tehát nem gondolom, hogy az erőművi oldallal volt a probléma ezeknél a konkrét eseteknél. Ugye azt se felejtsük el, hogy tényleg nagyon meleg van, tehát elképzelhető, hogy egy ottani az ellátás biztosító eszköz egyszerűen túlmelegedett, és ezért állt le. Tehát alapvetően, hogyha a Paksi atomerőművet üzemben tudják tartani ezen körülmények között is, akkor az ellátás bár ki van feszítve, és egy akármelyik üzem, akármelyik erőműben, vagy valahol a hálózatban előforduló üzemzavar komoly gondot okozhatna.
1: Ez mit jelent, hogy ki van feszítve? Tehát, hogy vagy a határán van, tehát közel vagyunk egy olyan állapothoz?
0: Ez, hogy ki van feszítve ez alatt, azt értem, hogy tulajdonképpen az összes környékbeli országban ugyanilyen a meteorológiai helyzet, és ugyanúgy a villamosenergia rendszer a tartalékainak a szélére ért, és egy ilyen helyzetben, hogyha mondjuk kiesik egy nagyobb erőmű, vagy történik mondjuk az átviteli hálózatban mondjuk a határmesszégi kapacitások tekintetében egy üzemzavar, egy műszaki probléma, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az ellátás, a folyamatos ellátás feltételei az egész régióban biztosíthatóak. Tehát ez egy tényleg egy...
1: Ez elég de akkor hány nap van még ebben benne? Mert hogyha hihetünk, akkor szerdától valóban jön a lehűlés.
0: Ez egy kicentizett helyzet. Mindenképpen Magyarországon és a környékbeli országokban több tartalékra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket nagyobb biztonsággal át lehessen hidalni. Én úgy látom az előrejelzésekben, hogy a meteorológia egy picit hátrébb tette a felfrissülést, tehát most már nem szerdára, hanem csütörtökre várjuk. Ez egy kiélezett helyzet, egy kiélezett időszak. Nem csak nálunk egyébként, Svájcban is visszaterheltek atomerőműveket, Franciaországban is visszaterheltek atomerőműveket. Nagyon hamar jött igazándiból, szerintem a mostani helyzetben az a meglepő, hogy még júniusban vagyunk, úgyhogy mindenképpen koncepcionálisan kell ezzel a helyzettel valamit kezdeni.
1: Tavaly is ez volt. Igen. Sok beszélgetést csináltunk erről. A klímaváltozás van, igen, hogy már májusban hőkupola van, megismerjük ezeket a szavakat. Kapitány István a múlt héten bejelentette, hogy 22 tagállammal közösen építünk európai energiatárolókat, összesen 45 gigawatt tárolékkapacitás létrehozását válták 28-ig, ebből Magyarország 700 megavatott. Mennyit segít egy ilyen beruházás egy ilyen helyzetben? Ugye a tárolás nagy kérdés, mert hogy napközben van, este van a probléma.
0: Igen. Ugye ezek a tárolók, ezek akkumulátoros tárolók, és a napon belüli átcsoportosításra tesznek lehetőséget, vagy adnak lehetőséget, tehát tulajdonképpen a fogyasztása eltolását teszik lehetővé napközbenről estére. Ezek nyilván segítenek valamennyit, de tudnia kell, hogy napközben a mi rendszerterhelésünk valahol 8000 megawatt környékén van a sok napenergia betáplálással együtt, tehát ennek ugye egy történ része lesz ez a 700 megawatt, és azt is látni kell, hogy ezek az akkumulátoros tárolók, ezek a szezonális tárolást nem tudják megvalósítani. Tehát ezzel villamos energiát nyárról télre nem tudunk átvinni, de mindeset bármi tároló az rugalmasságot visz a rendszerbe, tehát segít, az összes problémát nem oldja meg, de segít.
1: Akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen most elsődleges lenne, vagy a legfontosabb az a beruházás, amit említett az állam, vagy hogyha visszatérünk egy picit a kormány szerepére.
0: A Paksi atomerőmű folyamatos üzemeltetése szempontjából én azt gondolom, hogy a kisegítő hűtésnek a megvalósítása abszolút fontos lenne azért, hogy ezeket a nyári időszakokat biztonsággal át lehessen vinni, hiszen az atomerőmű egy alaperőmű, tehát ő tudna gyakorlatilag folyamatosan működni, akár ezekben a helyzetekben is, hogyha a hő egy részét a levegőbe tudnánk elvezetni, nem pedig a Dunába kellene ilyenkor, amikor ennyire meleg a Duna.
1: Köszönöm, hogy itt volt, és elmondtam mindezt.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nagyjából 15 ezer plakáthely volt Budapesten, azt mondják, ebből kb. 10 ezeret megszüntet egy határozat, amelyet a fővárosi közgyűlés hozott, nem utolsó sorban egy parlamenti felhatalmazásra reagálva. Őszintén szólva, nem vagyok biztos benne, hogy nagyon fogunk sírni mi átlagpolgárok, akik nem ebből élünk, akiknek nem ez a munkánk, és akik számára ez inkább könnyebbség, mert olyan plakátokat láttunk az elmúlt időszakban, amelyek méltatlanok voltak szerintem hozzánk is. De hát nyilván mi másképp látjuk ezt, mint a szakmabeliek. Jó reggelt kívánok!

0: Bauer Tamásnak, a Magyar Reklámszövetség tagozatelnökének. Szóval önöket meg ez mély ütésként éri nyilván, mert hát ez a munkájuk, ez az életük.
1: Így igaz, azt mindenek előtt hadd tisztázzam, hogy úgy globálisan, és nem csak a közterületről beszélek, ha megkérdezünk embereket, hogy mennyire szeretik a reklámokat, arra nagyon ritkán szoktak egyébként úgy reagálni, hogy nagyon. A világban, szinte az összes országban a közterületi reklám, a közterületi média a legkevésbé zavaró hatású média csatornának számít. Ez nyilvánvalóan ma Magyarországon nem így van. Nem tudom, hogy meddig kell visszamennünk, de mondjuk 9 évet a stopsoros kampányok megjelenéséig. Amit a mi honfitársaink végignéztek az elmúlt években az utcákon, az alapján teljes joggal mondhatják azt egytől egyik, hogy ők gyűlölik a plakátokat.
0: Hát én emlékszem, hogy magyaráztam a gyereknek, hogy az a bomba, az csak egy illusztráció, azt nevet komolyan, az nem jön.
1: Igen, igen, igen. De van egy nagyon fontos dolog, hogy, és akkor majd a törvényről és a fővárosi rendeletről is beszéljünk mindenképpen. Van a plakát, és van a tábla. Május elején volt egy nagyon érdekes kampány, a Szentendrei út 99-en. Ott egy hónappal korábban még ezek a tipikus gyűlöletkeltő plakátok jelentek meg, majd májusban erre 8 táblára egy virágokkal teli, és mindösszesen 3 szót tartalmazó kampány került ki, ez azt mondta, hogy lehet szép is. Ez azt sugallta, hogy nem a plakát, tehát hogy a plakátot le lehet cserélni, a tábla nem tehet erről. Biztosan sokan vagyunk úgy, hogy amikor a laptopunkon ezt az elhíresült AI videót, a fejbelövős AI videót megláttuk, akkor nem jutott az eszünkbe, hogy a laptopot a szemétbe dobjuk. Amikor a rádióban hallgattuk az Állítsuk meg Brüsszelt, nem vertük szét az autónkban a rádiót.
0: Nem, de következménye lett, hiszen erről is szólt április 12-e. Lett következménye.
1: Igen, igen. És ettől szinte automatikusan megszűnt ez a típusú gyűlöletkeltő propaganda. Az, hogy a Tisza kormány még ezt is bebiztosította, hogy ez soha ne térhessen vissza, és törvényben mondta ki, hogy ez definiálja, tiltja és szankcionálja, az egy nagyon helyes út, de ezzel azt is elérte, hogy ezek többet nem jelenhetnek meg ezeken a bizonyos felületeken. A múlt héten elfogadott törvény az önmagában egy nagyon szigorú korlátozást vezet be ezen a médiatípuson. Amikor június 2-án este ez a törvényjavaslat megjelent, akkor mi szakmabeliek még nem tudtunk erről semmit. Dicséretes módon kaptunk lehetőséget arra a kormánytól, hogy elmondjuk a véleményünket személyesen, és ennek megfelelően a törvény az úgy jelent meg, hogy a kormányrendeletben még vannak olyan mozgásterek, amit ebben a pillanatban még nem ismerhetünk. Tovább megyek. A kormány megkereste a tagozatunkat időközben, hogy a kormány rendelettel kapcsolatban kezdjük meg az egyeztetést. Ami a fővárosban múlt hét pénteken történt, az ezzel teljesen ellentétes. Múlt hét előtti pénteken jött ki a rendelettervezet, 5 napot kapott a szakma, és egyébként mindenki, akár ön is, hogy reagáljon erre egy e-mail címre történő vélemény nyilvánítás formájában. Ha jól értettem, kevesebb, mint 150 ilyen vélemény érkezett.
0: Önök reagáltak?
1: Természetesen. Hivatalosan is, magánemberként is egyaránt. Amit megfelelő mértékű társadalmi szakmai egyeztetésnek fogott fel a főváros. Ők az egyébként valóban szigorú törvényhez képest is további szigorítást fogalmaztak meg, ha szükséges, belemeltünk a részletekbe is, és ezt meg is szavazták. Én kaptam lehetőséget felszólalni a közgyűlés előtt, és több dolgot is kihangsúlyoztam. Az egyik az egyeztetés hiányának problematikáját. Ezzel nagyon-nagyon sok vállalkozás, és közvetve nagyon-nagyon sok ember érintett. Gondoljunk abba bele, amit maga a törvény, illetve a rendelet is megfogalmaz, hogy nagyon sok olyan óriás plakát van ma Magyarországon, illetve Budapesten, melyik magánterületre van lerakva. Ott ezek a cégek, akik ezt értékesítik, bérleti díjat fizetnek. Azok a családok ettől a bérleti díjtól jövő január 1-től elesnek.
0: Ön azt az érvet, hogy ez voltak éppen egy város kellős közepén egyfajta vizuális szennyezés. Függetlenül a plakát tartalmától, tehát hogyha három sárga lépát akar eladni egy áruházlánc, az sem biztos, hogy egy ház oldalfalán kell, hogy legyen.
1: Igen. Egy fontos és egy pikáns dolgot, hát hogy említsek ezzel kapcsolatban. A politikai oldalról gyakran elhangzott az a vélekedés, miszerint a régiónkban, a nagyvárosokban nem látható ilyen vizuális környezetszennyezés. Én a közgyűlés előtt felhoztam azt a példát, a hozzánk legközelebb álló, sok szempontból legközelebb álló Bécs példáját, ahol jelentősen több reklámeszköz található. Ott ugyanezt nem érzi az ember, de nem azért, mert kevesebb reklámfelület van, több van, ott a szabályozás olyan, amelyik megteremti ezt a hármas egységet, a városkép, a hirdetők érdekeinek és a város érdekeinek az egységét, hiszen Bécs városa évi szinten több 10 millió eurós bevételt tesz szert. Mondok egy nagyon extrém példát. A Stephansdomon van kereskedelmi hirdetés, amelyik eltakarja a homlokzat felújítási munkákat, és nyilvánvalóan jelentősen hozzájárul a felújítás anyagi hátteréhez. Mondok még egyet, nem akarok személyeskedni, de egy kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt Karácsony Gergely két képviselőtársával 1190 ilyen felületen jelent meg itt körülöttünk. Ő maga is használta, ő maga is élt ennek a médiának, ennek a média csatornának az előnyeivel. Érthetetlen, hogy mi történt egy év alatt, hogy miért lett vizuális környezetszennyezés, miért nem...
0: Hát talán a lehetőség teremtődött meg a változtatás egy év.
1: Jogos, igen, de a lehetőség arra is meg lehetett volna ezzel a felhatalmazással, hogy megfelelő bevételteremtés mellett alakítsák úgy a piacot, hogy az egy sokkal szellősebb, sokkal szebb városkép.
0: De hát, ha jól értem, itt igazából nem a főváros bevétele az, ami eltűnik, hanem magánszemélyeké, az önöké,
1: többek között,
0: tehát kevésbé a fővárosi.
1: Igen, többek között így van, de amikor én azt mondtam a közgyűlés előtt, hogy nagyságrendileg 1 milliárd forint esik ki, akkor én konkrétan a BKV-re gondoltam, hiszen a BKV bevételeinek, a tervezetnek megfelelő szabályozás mellett BKV reklámbevételei ennyivel csökkennek. Ez a BKV költségvetésének ugyancsak 0,5%-a, de 0,5%-a. És megvan a lehetőségük, miután az önkormányzatok megkapták a rendelkezés, az ellenőrzés jogát, e fölött az iparág felett, azért nem kell nagyon nagy kreatív tudás ahhoz, hogy ezt megfelelő adókkal, vagy más járulék típusú bevételekkel kiegészítsék, tehát ez lehetne több.
0: Na most ugye... A BKV nem szünteti meg a kereskedelmi tevékenységet ilyen módon, tehát lesznek BKV-s hirdetések ezután is, csak nem abban a formában, vagy nem úgy, mint ahogy eddig láttuk, teljesen mondjuk átszínezve egy villamost, vagy egy autóbuszt, ha én jól olvastam, jól értettem. Másrészt igazából most az a kérdés, mert a döntések megszülettek, hogy önök még tárgyalnak-e, próbálnak-e egy újabb közgyűlésre bevinni valamit?
1: A szakma nevében kénytelenek vagyunk megtámadni ezt a pénteki döntést, mert jogi szempontból kérdéses az, hogy a rendelkezésre bocsátott 5 napos konzultációs határidő az elegendő-e?
0: Hát úgy tűnik, hogy ez az 5 nap a bevett lesz Magyarországon, ugye Magyar Péter is 5 napokat ad különböző konzultációkra.
1: Én úgy tudom, hogy jogszabály 8 napos konzultációs időt ír elő. De nyilván ez, tehát mindenki veheti úgy, hogy a szőrszál hasogatás, nem is erről van szó. Sokkal fontosabb, hogy a törvényhez kapcsolódó kormányrendelet, amelyik egyrészt bizonyos dolgokat hivatott megmagyarázni és kiegészíteni, az még nem ismert. Tehát a főváros a kormányrendelet ismerete nélkül hozta meg a saját szabályozását, ami szerintem mindenképpen agályos.
0: Hát, hogyha a kormányrendelet majd valamilyen módon nem egyezik azzal, hogy a főváros gondolkozott erről. Nyilván önöknek az a céljuk, hogy a kormányrendelet úgy szívesen majd meg, hogy ne egyezzen.
1: A konzultációs hajlandóság megvan a kormány részéről, nagyon reméljük, hogy nem ebbe az irányba megyünk.
0: Mondjuk az egy hadüzenet lenne a kormány felől, hogyha a főváros gondolkodásmódját is megszületett döntését felülírnák egy kormányrendelettel.
1: Ehhez én nem értek.
0: Vagy hát legalábbis nem akar most. Én értem. Mennyi pénz ugrik ki, hogyha úgy lesz, ahogy a főváros szerette volna az iparágból?
1: Nagyságrendileg, és most tavalyi számokról beszélek, a közterületi reklámbevétel az 37 milliárd volt tavaly, szerintem nyugodtan mondhatnánk azt, hogy idén körülbelül 40 lenne, mert ha a törvényt, illetve a rendeletet nem veszük, akkor ez egy hirdetők által keresett igényelt.
0: De valóban annyi tábla kell, mint amennyit a politika mondjuk elhasznált az elmúlt időszakban?
1: Nem. Mi ezt javasoljuk, hogy legyen szabályozás, legyen bontás adott esetben. Nem lesz szükség annyi táblahelyre, mint amennyi volt. Lehetetlen megjósolni azt, hogy hány olyan hirdető lesz, akit a megmaradó felületekre rá tudunk beszélni adott esetben, és hány olyan hirdető van, aki azt mondja, hogy köszönöm, de inkább elviszem mondjuk social médiába, ahonnan a pénz eltűnik az országban.
0: Hát ez egyelőre feltételezés, hogy ez azt is jelenti, hogy hátat fordítanak-e. Vagy éppen verseny lesz azért a kevés megmaradt helyét. Na mindegy, ezt meglátjuk. Bauer Tamás, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Heves vita alakult ki a kormány polgármesteri fizetéseket befagyasztó javaslata körül. A Tisza párt szerint az intézkedés a takarékosabb önkormányzati gazdálkodást szolgálja. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége azt kifogásolja, hogy a kormány a javaslat benyújtása előtt nem egyeztetett az érintettekkel. Gémesi Györgyöt kérdezzük.
3: A MÖSZ elnökét, Gödöllő polgármesterét, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Mindjárt kérdezem, erről ígérem, de Gödöllő, hogy áll a vízzel? Aszódi Attila volt itt az előbb a vendégem, ugye a Paksi atomerőmű miatt, mert gondok vannak a hűtéssel, pontosabban a Duna most már annyira meleg, 30 fok fölé fogott menni, és hát itt a hírekben olvasom, Veresegyházon Szadán erdőkertesen lajtos kocsikat állítottak szolgálatba, Páty egyes részein 6 órára is leállhat az ivóvíz szolgáltatás. Mi a helyzet Gödöllőn?
4: Gödöllőn egyenre még nem esett el. Szada ugye, ahogy az előbb említette, az sajnos fél településen nincs víz, lajtos kocsikkal viszik. Érdeklődtem a polgármester úrnál, Veresnél a település egyharmada. Úgyhogy komoly gondok vannak, mi ugyanazon a vonalon vagyunk rajta, nekünk annyival van jobb helyzetünk, hogy nekünk saját kútjaink is vannak, és az egyharmada, vagy több mint az egyharmada a víznek a saját kútból érkezik. Tehát ezzel még tudjuk pufferolni a dolgot, de ma... Hát ez a kérdés az időjárástól függ. Ma el kellett rendelnem a másodfokú vízkorlátozást a DMRV javaslatára. Ez azt jelenti, hogy öntözni nem lehet, kocsit nem lehet mosni. Gyakorlatilag az ivóvíz a mosás, étkezés, fürdéshez való víz biztosítva van, de gyakorlatilag nagyobb ilyen jellegű ivóvíz felhasználás az most be lesz korlátozva.
3: Mit kellene tenni? Mert hogy évről évre beszélgetünk, igen, erről, igen. Csak általában nem júniusban, hanem augusztus környékén, ha jól emlékszem, de hát ez a tavaly is nagy probléma volt.
4: Ugye ez még június végén azért is probléma, mert még nem mentek el az emberek nyaralni, tehát otthon használják a vizet. Hogyha elmennek nyaralni, azért ott egy nagyon komoly csökkenése lesz a terhelésnek, ha nem is fogja megoldani a helyzetet, de ott van egy csökkenése a terhelésnek. A másik dolog pedig az, hogy ezek a vezetékek a régiek. Tehát egyrészt elmegy a föld alá, nálunk is a víznek majdnem a 30%-a, 25-30%-a, másrészt olyan rosszak a vezetékek, hogy rengeteg csőtörés van. Tehát, és erre áldozni kell. Ha ezt nem fogják beinvestálni a rendszerekbe, akkor ez a állapot ez konstansá válik, tehát újra is újra vissza fog térni. Az is igaz, hogy a fővárosban ugye hosszú évek alatt kiköltözött 300 ezer ember az agglomeráció, az ugyanúgy fogyasztja a vizet, ráadásul kertesházakban van, öntözni kell a kertet, füvet, ott vannak a medencék, tehát egy csomó minden többletteher van most az agglomerációs vízhálózaton, és ugye ezt nem lehet kompenzálni a jelenlegi rendszerben.
3: Többletterek, és hát állítólag ugye elmaradtak a karbantartások, a felújítások 2011-es rezsicsökkentés óta, akkor már mondták a szolgáltatók, hogy ebből baj lesz.
4: Hát ha nem fedezi a költséget, tehát nem fedezi a ivóvíz előállítás költségét és az amortizációt, az ivóvíznek a díja, akkor azt valakinek be kell tenni. Ezt részben az állam innen-onnan pótolgatta, de a többi részt azt nem rakta be. Ez az egyik dolog. A másik része, hogy a ivóvíz társaságok egy része önkormányzati fenntartású, ugye nem akarják odaadni az államnak, de már ők sem bírják bepótolni azt a amortizációs költséget, amivel legalább szinten lehet tartani magát a rendszert.
3: Hát erről még sokat fogunk beszélni, de valószínűleg arról is, amire most rátérek. Amikor utoljára itt volt Neményi Andrással, akkor pont arról kérdeztem önöket, hogy mit szólnának, ha csökkenne a bérük. Ugye a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában beszélt erről, és hát volt egy találkozó fejlesztési miniszterrel, Lőrinc Viktóriával. Azt mondták, hogy nem volt erről szó, igazából ez egy bemutatkozó találkozó volt. Azóta aztán kiderült, hogy a fizetés nem csökken, hanem a 24-es szinten befagyasztják, és az egyéb illetményeiket, vagy a havi költségtérítési jogosultságukat megszüntetik. Mi a szövetség, vagy az ön álláspontja, mit szólnak ezzel?
4: Hát egyrészt kb. 20%-kal csökken a jövedelem, 15-20%-kal. Parlamenti képviselőknek is kétségen kívül, hogy nekik ezt a úgynevezett növekményt, az átlagbérhez viszonyított növekményt, ezt megtartották, ezt elvették nálunk, ez jelenti a befagyasztás. Nem a bérről...
3: De egy pillanat, ezt magyarázza még egyszer, tehát 24-es szinten fagyasztják be a bér, igen. De akkor ez miért minusz? -20%?
4: Nem. Van egy költségtérítés, ami a 15%, és a bevagyasztás pedig az idei növekmény elvétele, így összesen 20%. És ezt azért nem értjük, és azért egy kicsit furcsa, mert a parlamenti képviselőknél viszont megvan ez a típusú emelkedés, hogy az átlagbérhez, ha növekednek az átlagbérek, akkor ahhoz igazítják az ő fizetésüket, és automatikusan növekszik. De nem ez a lényeg egyébként. Ma a 8 országos önkormányzati érdekszövetség elnökei találkoztunk Gödöllőn, megbeszéltük azt, hogy együtt fogjuk érdekeket képviselni, az önkormányzati érdekeket, mert valóban találkoztunk miniszterasszonynal, ígéret volt arra, hogy június vége, július közepéig valamikor találkozni fogunk a szövetségekkel. Ez egyelőre nem történt meg, meghívást nem kaptunk, most azon dolgozunk, hogy azokat az anyagokat, amiket elkészítettünk eddig, ezt összefésüljük, legyen egy egységes álláspont, ebben nagyon elkötelezettek az elnökök, mert mindenképpen azt gondoljuk, hogy tárgyalni kell a kormánnyal. Magyar Péter, miniszterelnök úr a választások előtt is, és után is azt mondta, hogy minden tekintetben az önkormányzatokkal is, és más szektorokkal is tárgyalás lesz. Nem feltétlenül neki kell lebonyolítani, lebonyolíthatja ezt az illetékes tárca minisztere, de erre sem került sor. Annak
3: meg ellenére... volt az ígéret? Én emlékszem, így tudták, nem persze. Egy Andrással azt mondta, hogy június végén folytatják
4: igen.
3: Akkor semmi hírük
4: erről. Egyenlőre semmi hírünk nincs erről. Én még türelmes vagyok, de előbb-utóbb erről beszélni kell, mert 2026-os szálakat el kell varni. Van egy csomó olyan település, aki nem fogja évvégéig ki tudni fizetni a számláit, nem fog tudni működni az évvégéig. Ezeket a kérdéseket többek között végig kell beszélni, hogyan lehet kompenzálni. Itt van a szolidaritási hozzájárulás kérdése, arról is ígéret, hogy valamilyen formában fogyaszthatóvá fogják tenni, tehát csökkenteni fogják, erről sincsen szó. És hát egy nagy csomó olyan dolog azért még közben fölmerült az önkormányzati, a polgármesteri jogállással kapcsolatban, akkor megint nem beszéltünk semmit róla. Tehát mindenféleképpen...
3: Ez micsoda polgármester?
4: Hát ez például, hogy a 2 ciklus meg lesz, nem lesz meg a 2 ciklus, most a parlamenti képviselőségnek 3 ciklus. Ezeket ki kell beszélni. A 8 szövetség elnöke az lefedi az egész országot, a hozzájuk tartozott településeken keresztül, és nagyon szeretném hangsúlyozni, nem az én vagy a másik béréről van szó. Tudomásul veszük, ha a nemzetgazdasági helyzet olyan, akkor ezekről a forrásokról mondjuk el, hát azért megkérdezzék minden magyar embert, hogyha az ő fizetését mondjuk 20%-kal csökkentenék, mi szólna hozzá. De ezt sem mondom, mert nem ez a fő probléma. Mi tárgyalni szeretnénk, és leszeretnénk legalább a 2026-os kérdéseket zárni. Mi az esélye annak, hogy túlélje egyik vagy a másik település? Nagyon ki voltunk és ki vagyunk véreztetve, nem mindenki, de itt a főváros kérdése nincs rendezve. Ott van kis települések kérdése, nincs rendezve. Tehát ezt mindenféleképpen végig kell beszélni, hogy mik az okok és mik a lehetőségek, és akkor azt gondolom, hogy el lehetne indítani azzal a párbeszédnek a mentén a együttműködést, amiről a miniszterasszony beszélt ezen az informális találkozón, mert gyakorlatilag csak erről beszéltünk, hogy akkor most már innentől kezdve együttműködés, párbeszéd lesz, ennek semmi jelét nem látjuk.
3: Most önök várnak a miniszterasszony hívására, vagy keresik?
4: Mi nem várunk, mert van dolog. Tehát mi most megpróbáljuk az anyagainkat szintetizálni, tehát hogy legyen egy egységes képviselet, és nem csak a MÖSZ nagyon erős, ugye a legerősebb lakosság, arányosan a legerősebb szövetség, de ott van a Települési Önkormányzatok Szövetsége, ott van a Megyei Jogvárosok Szövetsége, ezek azért erős szövetségek, erős önkormányzati érdekérvényesítők. Most a Falu Szövetség, Községek Szövetsége, leültünk, végigbeszéltük, és ma gyakorlatilag ki is adtunk egy nyilatkozatot arról, hogy együtt fogunk menetelni ezen a területen, hogy lehessen látni, hogy egységes a véleménye az önkormányzati szektornak, legyen az kicsi település, legyen az a főváros, vagy adott esetben a többi.
3: A MÖSZ-nek volt javaslatcsomagjáról, beszéltünk itt, mondjuk legalábbis a sűrűbb, az összes pontról nyilván nem, de a sürgős dolgokra igen. Ebben egyet tudtak érteni?
4: Tehát... Nagy részt igen, de most leült a szakértők, a héten összefésülik a tervet, tehát összefésülik az anyagot, letesszük a tervezetet, akkor leülünk egy elnöki szintű újabb konzultáció, és kész lesz az az anyag, amit így ott fogunk tudni a kormánynak, hogy ezekről szeretnénk beszélni.
3: A polgármesterek ciklusának korlátozásáról?
4: Én az nem tartom szerencsésnek. Ugye én elmondhatom nyugodtan, mert én már biztos, hogy nem vagyok ilyen 2 ciklusosban érdekelt vagy érintett, hogy egészen más, mint a parlamenti képviselő. Egyrészt ugye nekünk a felelősségünk is más, mi naponta írunk alá 50-60-80 számlát. A parlamenti képviselő nem ír alá számlát, neki politikai felelőssége van, nekünk meg gyakorlati felelőssége, hogy kinyisson a bölcsőre, kinyisson az óvoda, hogy legyen ivóvíz, és a többi. Én ma ezzel az ivóvízzel a fél napom elment azzal, hogy egyáltalán kommunikáljunk az emberekkel, hogy mit milyen megoldások vannak, hogy holnap legyen ivóvize mindenkinek az asztalon. Tehát ez egészen más dolog. Nyilván a Tiszának nincsenek polgármesteri, nincs ebben képben. De szívesen segítünk, együtt szeretnénk működni, mert mi viszont képbe vagyunk, hiszen mi a Fidesz ellen is meghoztuk azokat a döntéseinket. Nem ellen, hanem ellenében meghoztuk azokat a döntéseiket. Erősítettük azokat az önkormányzati érdekeket, ami ahhoz kell, hogy az a 9,5 millió ember, aki a mi településeinken lakik, annak legyen ivóvize, annak legyen bölcsödéje, annak legyen óvodája, annak legyen útja, ne legyenek kátyúk azokat. Ez számos olyan dolog van, ez egy egészen más felület. Ezt nem nagyon látja át nyilván a mai vezető politika, ami nem baj, félreértés ne essék, mert honnan tudnák ezeket a dolgokat. Tehát mi nem ellenségek vagyunk, mi egy bizonyos tekintetben érdek ellentétben vagyunk egymással, mert ugye mi szeretnénk forrásokat kapni a feladatainkhoz, nem szeretnénk, hogyha lenyúlnák a pénzeinket és elvinni a kormányzat a forrásainkat, de szeretnénk működtetni, és ha mi sikeresek vagyunk, akkor ők is sikeresek.
3: Polgármester úr, köszönöm, hogy
4: én is köszönöm szépen.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a startot méghozzá egy aktuális témával. Tegnap este Budapest néhány kerületében is, meg az agglomerációban is áramzavarok, kimaradások voltak. Nem vagyunk mi ehhez hozzászokva, kérem, lehet ezt mondani így is, meg úgy is, hogy teljesen érthető, nem vagyunk hozzászokva 40 fokhoz sem, és ahhoz sem, amilyen terhelés ez jelent a rendszernek. Keresztes Attila energiastratégia a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Kérdezem, hogy tényleg nem bírjuk, vagy ez egy egyszerű anomália lehetett?
2: Nem, ez nagyon helyesen láttad, nem bírjuk. A villamos energiarendszer nem 40 fokra van tervezve. Egyszerűen, amikor ezeket a hálózatokat fejlesztették, ezeket a technológiákat kialakították, nem volt még ilyen meleg. Egy transzformátorállomás az 40 fokban bármikor kigyulladhat. Ez nagyon gyakori jelenség. Nekem például van egy erőmű rendszerem, ahol van 28 transzformátor, abból tavaly, amikor nagy hőség volt, 5 kigyulladt. Mire rájöttünk arra, hogy a technológiai fejlesztésben egy hiba történt korábban, amikor azt megjavítottuk, utána már nem volt újabb tűz, de ki tudja ezekről a most működő transzformátorok, ról, hogy melyikben van valamiféle rejtett hiba.
1: Azt tudjuk, hogy 95%-ra volt terhelve, talán pénteki adat volt ez a hálózat a legmelegebb napokon és a legforróbb esti órákban. Ugye attól forró ez az esti időszak, mert akkor már nem termelnek a napelemek, tehát a rendszer maga koppanásig van terhelve.
2: Így van, és ez egy szinte megugorhatatlan helyzet. Nem véletlenül mondta azt kapitány, hogy este 6-tól 9-ig fogjuk vissza a fogyasztásunkat, hiszen egy energetikai rendszerben vannak termelők, meg vannak fogyasztók, és esetleg majd a jövőben lesznek tárolók. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ezeket arányosan működtessük. Ha lehet, akkor ezt az esti fogyasztást, ezt próbáljuk meg átütemezni napközbenre. Például csak ilyen egyszerű dologra kell gondolni, hogy a mosogatógépet nyomjuk be. Ne este menjen, hanem nyomjuk be arra, hogy reggel, vagy 11. A legjobb lenne akkor, amikor süt a nap nyilván. Olyankor
1: abban mostanában nincs hiány.
2: Abban nincsen hiány, de mégis ezeket a megszokásokat, hogy mondjuk este mosunk, meg a szárítógép is este megy, ez nagyon nehéz megváltoztatni.
1: Meg hát akkor vagyunk otthon. Tehát azért akkor az vagyunk, is számít.
2: De tudod, most már azért a mosogatógépen van egy olyan gomb, hogy mondjuk 2 óra múlva induljon is ez a igaz. Mosógépen is. Tehát ma már ezért ez megugorható lenne. Nekem is nagyon nehéz volt egyszerűen megszokni ezt.
1: A nagy melegben a Duna vizével hűtött paksi atomerőmű is kénytelen a teljesítményét csökkenteni. Erről igazából nem nagyon kapunk híreket, de hát a nagy melegben nyilván a Duna vize is melegszik, és ilyenkor szabályok szerint a paksi atomerőmű termelését csökkenteni kell. Ez mennyire számít ma a magyar energiarendszerben egy kardinális kérdésnek, hogy mennyire?
2: Egyszerűen nem ilyen környezeti feltételekhez van megtervezve a rendszerünk, úgyhogy nagyon. És ez egy kritikus kockázati elem. Az, hogy most csak kellett csökkenteni az atomerőművet, és nem kellett esetleg teljesen kikapcsolni, de ez is azért egy komoly kockázat. Lehet, hogy ez már most a határokat feszegetjük. És ez minden elemére igaz. Egyébként a napelemes rendszereknek sem tesz jót már ez a hőség. Semmilyen energiatermelő egységnek sem. Hűvösebb klímára van kitalálva ez az egész technológiai környezet, amiben élünk.
1: Azt mondják a szakemberek, erről még a mai műsorban is lesz szó, hogy már pedig hűvösebb klímánk nem nagyon lesz, legalábbis a nyaraink nem lesznek hűvösebbek. Mi a megoldás? Szélerőmű?
2: Szélerőmű az egy része az energiamixnek. Ugye Magyarországon az a probléma, hogy az elmúlt 16 évben nagyon előre szaladtak a naperőművek, aránytalanul sok van. Ezért fölborult az energiamixnek az aránya. Most a szélerőművek, hogyha ezek a fejlesztések megtörténnek, akkor ez egy kicsit egészségesebb lesz ez a rendszer. Azért azt tudni kell, hogy kapitány István bejelentette ezt a 3000, egyébként azt mondta, hogy 4000 megawatt, néha 3000, néha 4000, de a lényeg az, hogy 4000 megawattot 2030-ig fogunk fejleszteni. Ez nem nagyon tud megvalósulni, már csak azért sem, mert egy naperőmű fejlesztéshez több idő kell. Tehát ez inkább olyan 2032 utáni projekt.
1: Tehát technológiailag nem érünk oda 30-ig?
2: Nem. 4-6 év optimális esetben egy fejlesztés, és utána még föl kell építeni az erőművet. Tehát nem lehet ennyi idő alatt megcsinálni. És akkor ezen kívül még van egy nagyon komoly kérdés, hogy lesz-e befektető. Tehát nem elég ezeket a hangzatos projekteket ugye belengetni és kommunikálni, hát ez egy nagyon komoly befektetési kockázat. És most Magyarországon van egy úgynevezett titkos energetikai háború, mégpedig az ipari energiafogyasztók és a naperőmű tulajdonosok között, és ez a háború ez arról szól, hogy amikor a naperőmű fejlesztések megtörténtek, akkor az állam elvállalta azt, hogy 25 évig át fogja venni a megtermelt villamos energiát. Viszont ennek van egy költsége, hiszen most már ugye túl sok naperőmű van, időnként negatív az ár, de akkor is fizetnek a naperőmű tulajdonosoknak. És ezt a költséget, ami így keletkezik, ezt ráhárítják az ipari energiafogyasztókra. Az ipari energiafogyasztók meg ezt sérelmezik, és most az a probléma, hogy a sikeres lobby eredményeként a kormány fontolgatja azt, hogy ezt az eredeti vállalását, ezt a 25 éves szerződést fölbontsa. Viszont ez egy hitelességi válság. Már csak az, hogy önmagában ez az igény nem lett azonnal elutasítva, ez már egy nagyon komoly befektetői kétséget gerjesztett, és én például kaptam a saját bankunktól olyan visszajelzést, hogy akkor most megfontolják, de inkább nem fognak finanszírozni megújuló energetikai projekteket Magyarországon. És én is úgy döntöttem, hogy akkor most a szélerőmű fejlesztések, de Magyarországon nem szállunk be, mert ez túl nagy kockázat.
1: Tehát, azért nagy a kockázat, mert bármikor egy kormány azt mondhatja, hogy mégsem úgy?
2: Igen. És ez egy hitelességvesztés. Tehát mi azt
1: de még nem lépett ilyet a magyar kormány. Nem. Csak azt mondta, hogy meggondoljuk.
2: Igen, és ez önmagában. Ez, elég. Ez nekünk elég. Ez nekünk egy vészjelzés, hogy meg lehet gondolni azt, hogy nekünk van egy írásos szerződésünk a kormánnyal, és a kormány meg meggondolja azt, hogy egyoldalúan ezt módosítja. Akkor köszönjük, mi nem fektetünk be ide, hanem olyan országba, és most úgy mondom, hogy befektetünk, tehát nyilván, mint egy bármilyen befektető, ahol biztonságosabb és kiszámíthatóbb a környezet. Tehát én ezt egy nagyon komoly krízisnek látom, ami most Magyarországon van, csak ez olyan csendben történik.
1: Hát mert ez nem a mi ügyünk, a hétköznapi polgárok, ugye ez a fejünk fölött szokott zajlani.
2: De a végén mi fizetjük a számlát?
1: Mint a végén hétköznapi... mindig mi fizetjük a számlát. Ha arról beszélünk, hogy szélerőmű, akkor beszélünk az MVM szerepvállalásáról is? Tehát az állam maga beszállhat ebbe?
2: Én azt javasoltam, hogy szálljon be az állam, és csinálja meg az állam a szélerőmű beruházásokat, és ugyanúgy csináljuk, mint Norvégiában, mint a norvég alap, ahogy van, hogy az ebből keletkező jövedelem az legyen az állampolgároknak egyfajta juttatás. De most úgy tűnik, hogy nem ez a verzió lesz, hanem az, hogy meghirdetik tenderben, és tenderen lehet pályázni, tehát magánbefektetők fogják megcsinálni ezeket a beruházásokat, nem MVM-es projekt lesz.
1: De hogyha ez így van, akkor ez nem kerül az államnak pénzbe. Nyilván itt az érv az, hogy úgy sincs pénzünk, most miért költsünk még erre is?
2: Hát egyrészt az állam ezt könnyen tudná azért hiteleken keresztül finanszírozni, és jelentős profitot enged el, tehát én azt gondolom, hogy azért ez az érveléssel lehetne vitatkozni. A magántőkénél pedig az a kérdés, hogy egy ilyen befektetési környezetben, ahol megjelentek kérdőjelek és bizonytalanságok oda, befektet-e valaki, vagy pedig inkább más országba megy.
1: Visszakanyarodva az első témánkhoz, az áramszünetekkel, az áramkimaradások témájához, várható, hogy ez egy általános jelenség lesz a következő napokban? Ugye azért még 3-4 napig velünk marad ez a kánikula.
2: Hogyha együttműködőek az állampolgárok és átütemezik a fogyasztást, akkor szerintem ezt megússzuk. Ha nem, ha előfordul az, hogy dafke fogyasztanak, mint ahogy most elég sok ilyen reakció van, hiszen át lett politizálva teljesen ez a téma, akkor viszont elképzelhető, hogy lesznek áramkimaradások, amiket egy bizonyos mennyiség után már nem is olyan egyszerű javítani.
1: Viszont a politika, ha már itt tartunk, akkor azt tudja mondani, hogy na ugye.
2: Hát
1: ez a célja. Keresztes Attila, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak.

vagy. Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem élek már, csak a mennyei országnak.

Szeretik-e majd azt, aki vagyok? Másnak látszani máshol nem akarok. Szeretik-e majd azt, aki vagyok?

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altír is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz akció. Így törölnék el végképp a Fideszt. Milyen lesz a jövő futballja? Interjú Dénes Ferenccel. Ki nevel a végén? Lehet-e világnézetileg semleges az oktatás?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a mi műsorunk, így van, szombat este, és bemutatom a kerekasztal résztvevőit, ez egy ovális asztal igazság szerint, és hogy politikailag korrekt legyek, megyünk ABC sorrendben, ami genderileg korrekt. Gerő Tamás ügyvéd, adójogi és sportjogász, szakjogász az egyik vendégünk, az ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke, az egyetlen szervezet, amit tudok fejből. Mai adásban a büntetőjogi felelősség eljárási garanciák terén számíthatunk az ő értő megszólalásaira. Itt van velünk GGHIJK Hacsek Gábor, aki gyermekorvos és gyermekgasztroenterológiai enterológiai PhD fokozattal rendelkezik, de hát a mi nézőink persze más műsorokból is tudhatják, hogy ki ő, és akkor csak azért nem mondom, hogy ne raboljam a műsoridőt Lampert Mónikától, aki egyébként volt belügyminiszter, közigazgatási szakértő, volt jegyző is, úgyhogy nagyjából számítanék rá a közjogi átalakulás kérdéseiben abban, hogy mit lehet a végrehajtás felelősségévé tenni, mit lehet elkülöníteni attól, testületi felelősség, egyéni felelősség, hogy alakul. És akkor itt van velünk Latman Tamás, nemzetközi jogász, aki tudják, sosem fukarkodik a szavakkal, mindig a közepibe, úgyhogy aki a követi a nagyjából 15 000-14 000 követőd van a Facebookon, azt nézte.
3: 27 000,
2: akkor a
4: Rüdének van.
2: Nem, 16. Nem rebootoltam, tehát hogy az van, hogy ő majd akkor néven nevezi a dolgokat, hogy itt mit látunk éppen a Tisza kormánytól. Nagyon örülünk, hogy itt vannak, itt vagytok, és akkor kezdhetnénk az alkotmány módosítással is, hiszen gyakorlatilag még néhány óra van, amíg megírhatják a véleményüket, mit gondolnak arról a közjogi javaslatról, amely mondjuk azt, hogy nem egy közös képviselői listában gondolkodik, de azért nem kevésbé izgalmas kérdésekben.
4: hogyha a magyar emberek bizalmat szavaznak a Tisza pártnak, akkor két ciklusig lehet valaki miniszterelnök, két ciklusig lehet valaki országgyűlési képviselő. És bevezetjük azt, hogy mind a képviselők, mind a miniszterelnök csak két ciklusig regnálhat.
5: 2024 májusában országjárásának több állomásán is beszélt a képviselői mandátumok időkorlátjáról Magyar Péter. A videókat most azért osztotta meg újra közösségi oldalán, mert sok olyan bírálatot kapott, melyek szerint a javaslat nem szerepelt a Tisza párt programjában.
6: Azt szeretném kérni azoktól, akik kritikát fogalmaznak meg, ingyen vagy nem ingyen, hogy legalább arra vegyék a fáradtságot, hogy megnézik ezeket a videókat.
5: A cikluskorlát bevezetése a 17. alaptörvény módosításról szóló javaslat része, amit az állampolgárok ma éjfélig még véleményezhetnek. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy tegnapig mintegy 10 000 észrevétel érkezett. Ezek 95%-a támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselők maximális hivatali idejét.
2: Jó. Szóval, hogy az az első kérdés Lattmann Tamáshoz, csak azért, hogy helyzetbe hozzam őt, hogy gyakorlatilag mik az alkotmányos keretei ennek a javaslatnak, és hát mondjuk kicsit többet egyeztet a Tisza, mint az alaptörvényről a Fidesz, de vajon, hogy az, hogy ebből egy értelmes konstrukció jöjjön ki, az a módszer tekintetében helytálló-e?
3: Hát én nagyon meg vagyok zavarodva, amikor ugye az előző kormánynak a nemzeti konzultációiért sem rajongtam, és a mostaniért sem fogok, mert ez igazából az.
2: Tehát na jó, de ez ingyen van.
3: Hát már miért lenne ingyen? Ezzel is dolgozik valaki a közigazgatásban. Jó, de ezzel is dolgozik valaki a közigazgatásban, a költségei azért ennek is vannak. Annak nagyon örülök, hogy ez egy ilyen fenntartható nemzeti konzultáció, hogy legalább erdőket nem vágunk ki érte, ez tök jó. De ez azt gondolom, hogy nem az a lényegi eleme ennek a dolognak. Én úgy tudtam, mert erről volt szó, hogy itt már minden elő van készítve és ki van találva, én ezekről nem nagyon tudtam az elmúlt hónapokban, hogy mi van kitalálva és hogyan, és hát úgy tűnik, hogy mintha mégsem lenne annyira kitalálva, de abból a szempontból mindenképpen érthető a kormány részéről, hogy azokat a közjogi átalakításokat, amiket ő szeretne, amiről nem sokat tudunk jelenleg, hogy mit is szeretne pontosan, és én ezt is hiányolom egyébként, ezt valamiféle ilyen közösségi politikai műsorszám keretében, ez azért sokkal több, mint amit a Fidesz egypárti alaptörvény alkotásakor láthattunk. Tehát ebből a szempontból lett pozitív. Én annak nem örülök, hogy egy ilyen populista irányból megy rá az alkotmányozásra az új kétharmad, hogy rögtön ilyenekkel kell foglalkozni, hogy mondjuk a országgyűlési képviselő meg a polgármester lehetek kettőnél többször. Tehát ezeket én alapvetően szakmai körökben látnám először szívesebben megbeszélve, nem pedig egy nemzeti konzultációba. De ez politika, tehát ezt el kell fogadni nekem is, meg nagyjából mindenki másnak. Nem kell, hogy tessék nekem, de attól még el kell fogadni.
7: Én egy kicsit vitatkoznék, hogyha lehet, mert én azt látom, hogy ez a jogállamiságnak a helyreállításának egy olyan foka, hogy nyilván a teljes alkotmányozási folyamat lesz az igazi helyreállítása a jogállamnak. Ez a törvénymódosítás, vagy alaptörvénymódosítás arról szól, hogy a jogállam legalább egy normális módon tudjon működni, hiszen alapvetően Magyar Péternek most 4 prioritása van. Ugye az egyik meghatározta az, hogy 8 közjogi méltóságnak távoznia kell. Ez szerintem az első. Ugye az Európai Uniós pénzek hazahozatala, az Európai Ügyészség létrehozása, és ez a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatala, maga az elszámoltatás vagy igazságtétel. Úgyhogy ez az alaptörvény módosítás, ez elsődlegesen arról kell, hogy szóljon, hogy hogyan lehet a 8 közjogi méltóságot jogállami módon eltávolítani, hiszen ez kell, hogy tehát világosan meg kell fogalmazni, hogy mi a cél, és az eszközön pedig lehet vitatkozni. Azt gondolom, hogy a céllal egyetértünk itt az asztalnál, és az eszközökben pedig azért is lehet vitatkozni, mert hogy volt erre 5 napunk. Nem sok, de több, mint a semmi.
8: Az alkotmánymódosításnak vannak olyan elemei, amivel én nagyon egyetértek, amit mondtál itt a végén, hogy kik azok, akiknek a pont azért kell fölállni, mert hogy a demokratikus működést akadályozták. Hát az Orbán azért rakta oda. Azért rakta a poltot az alkotmánybíróság élére, azért rakta oda ezt a utód legfőbb ügyészt, hogy újra egy hosszú időtávra általuk elmozdíthatatlannak gondolt főügyész legyen. A köztársasági elnökről nem is beszélve sorolhatnám. Én ezzel egyetértek, és a jogi megoldással is egyetértek. És nagyon szellemes volt, amit mondott Magyar Péter, amikor a sajtótájékoztatón valaki nehezményezte, hogy miért csak egy mondat, hogy a köztársasági elnöknek ugye itt lejár a mandátum. És azt mondta, hogy hát mi jogászok vagyunk, írhattunk volna két oldalt is, de úgy gondoltuk, hogy ez így egyszerű. Na, de ez a része, ami tetszik nekem. Azonban egyáltalán nem értem, hogy miért kell most idehozni ezt az országgyűlési képviselők 2 vagy 3 ciklus korlátozását. Ezt azért nem értem, mert ez tipikusan az a dolog, és majd mondok mást is, amit bele kell tenni az alkotmánymódosításba, vagy az új alkotmányba, aminek én jobban örülnék, és az új alkotmány menetrendjét szeretném én már látni, amikor azt mondja Magyar Péter kormánya, hogy ilyen és ilyen stációkkal, ilyen és ilyen valódi társadalmi vitát rendezünk az új alkotmányról, mert akkor ott lehet megalapozni, hogy milyen önkormányzati rendszert akarunk, ott lehet megalapozni, hogy hogyan akarjuk az igazságszolgáltatás rendszerét átalakítani, ott lehet megalapozni, hogy milyen új választási rendszert akarunk, mert szerintem kell új választási rendszer.
9: Jó,
8: és abba bele lehet tenni ezeket a dolgokat. De most itt kiragadva ezt a 2 vagy 3 ciklus korlátozást, én egyébként ezzel mélységesen nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy semmilyen indokát nem adták annak, hogy az aktív és passzív választójog korlátozása, mert ez az. Lehet az alapjogokat korlátozni, ezt itt a jogász kollégák pontosan tudják, 2 alapjog van,
2: amit nem lehet. Ugye a passzív választójog, tehát az aktív az az, hogy valaki elmegy és szavaz, a passzív, hogy valaki választható.
8: Így van.
2: Tehát, igen?
8: Köszönöm a kollégának, hogy de ez fontos valóban, hogy a nézők értsék, amit beszélünk. Magyarul lehet korlátozni, kivéve az emberi élet és méltóság, ugye azok abszolút jók, azt nem lehet korlátozni, de minden más jogot lehet, alapjogot lehet korlátozni. Igen ám, de ott ki kell, hogy állják azt a próbát, hogy mi a célja, célhoz kötöttség, az arányosság, és ezt nem mondta meg nekünk sem Magyar Péter, sem más, hogy mit várnak ettől, mi az a cél, ami miatt korlátozni akarják ezt a jogot. Na most ezt tisztességesen le lehet folytatni egy ilyen vitát az alkotmány, az új alkotmányról szóló vita kereteiben, és abban meg a Tamással értek egyet, hogy én azt nem tartom társadalmi vitának, hogy 5 napig lehet e-mailt írni. Én írtam, le is írtam a véleményemet, de én például ezt szeretném megbeszélni a képviselőmmel, de nincs rá mód.
2: Egy pillanat, Gábor is itt van, társadalmi igazságérzet szempontjából értékeljük már, hogy mi történik.
10: Ugye minden országnak vannak speciális választási törvényei, hogy nagyon messziről kezdjem. Ugye az ókori Athénban volt a cserépszavazás. Tehát, hogy a lakosság, ugye bárkit kiűzhetett a városból. Nyilván megvolt ennek az oka, de ezt a módszert tudomásom szerint soha később semmelyik ország nem vette át. Tehát nyilván van egy olyan része a dolognak, hogy valóban, hogy ez a passzív választójog, hogy én is használjam ezt a jogi kifejezést. Nem tudom, hogy emlékszünk-e arra, hogy 2010-ben volt egy Lex Borkai.
8: És az,
10: nem, és az nem arról szólt, hogy lehet-e lyukas zokniba orgiázni, hanem ugye hoztak egy törvényt, hogy nem indulhat önkormányzati tisztségért olyan, aki 5 éven belül katona volt.
8: Így van.
10: És én akkor néztem, hogy ez miért van? Hát miért ne lehetne egy leszerelt katona 2 évvel később, vagy akár 1/2 évvel később, miért ne lehetne polgármester, vagy önkormányzati képviselő? És akkor jelentkezett a Borkai, és akkor mondta, hogy a gyerekek, hát én 4 éve vagyok polgármester, és 4 éve szereltem le a katonaságtól, és akkor hozták a Lex Borkait, hogy akkor legyen
8: három év.
10: Ne öt év legyen, hanem négy év, vagy
8: három év.
7: Tehát ez a személyre szabad.
10: Hogy kevesebb. De eleve az, hogy miért katona, miért ne lehetne? Hát orvos lehet, tanár lehet, közgazdász, bárki lehet, csak éppen katona, tehát leszerelt katona, aktív katona nyilván nem, de egy leszerelt katona se lehet. Tehát én alapvetően...
2: Mondja valaki, hogy az Orbán kormány nem volt képes a saját hibáit korrigálni, nem?
10: Hát igen.
2: Nem?
10: Igen.
2: Tamás, ja, igen, bocsánat.
7: Tehát, hogy nekem a cél világos, tehát azt akarják megakadályozni, hogy megélhetési politikusok üljenek a parlamentbe. Ugye emlékezzünk vissza a korábbi ciklusokban, volt, most nem fogom néven nevezni, de tudjuk, hogyha aki megnézi, esetleg beüti a Google-be, hogy voltak olyan képviselők, akiket soha nem választottak meg, vagy lehet, hogy még a rendszerváltás elején megválasztottak, de utána mindannyiszor listán bejutottak a parlamentbe. Tehát nem mérettették meg magukat, és egy ilyen kényelmes helyzetbe kerültek, hogy mindig ott voltak a lista közep elején.
3: Akkor törüljük el a listát.
7: És ez volt a fő probléma, ugye Ruf Bálint is a vétóban mindig ezt emlegette, hogy bizonyos politikusok annyira elkényelmesedtek emiatt, hogy a listán folyamatosan bejutottak, ugye vagy az ellenzéki közös listán, vagy adott esetben a Fidesz listáján, hogy ezt akarja megakadályozni ez az alaptörvény módosítás, okay. De ehhez még majd később hozzá okay. lehet nyúlni. Okay. Tehát akkor... szerintem ez nem az egyéni képviselői mandátumokra fog vonatkozni, hanem a listásra.
3: Minden
8: mondatotok azt támasztja alá, hogy erről egy rendes társadalmi vitát kéne folytatni. Én például ezen nem értek egyet. Én nekem van, azt gondolom, talán egy rendes társadalmi vitát kéne folytatni. Én például ezen nem értek.

0: talán érdekes az a nézőknek. Szóval, ugye én személy szerint azt szeretném, és ezzel én, mint magyar állampolgár elmondom a véleményem, aztán lehet, hogy mások másként vannak erről, hogyha egy fiatal ember, mondjuk már 10 évet dolgozott valahol, és van valami szakmai tapasztalata, de úgy gondolja, hogy ő szeretne a politikába váltani, és ő szeretne megépíteni magának egy politikai pályát, akkor az 10-szer is meggondolja, ha ezt neki 8 évben maximálják. Akkor azt mondja, hogy köszi, maradok inkább a szakmámban, mert ebben a 8 évben vagy kifut az én politikai karrierem, vagy nem. Tehát, hogy vissza fog tartani tehetséges embereket attól, hogy bemenjenek a parlamentbe. Pedig, hogyha a tehetséges emberek nem mennek a parlamentbe, akkor mennek a buták. Én meg azt gondolom, jobb lenne, ha azok
1: sok mennének. Jó, hát Winston Churchill ugye a példa, aki 40 évig ült a
2: Tamás, mondtál egy nagyon legitim szempontot az előbb, csak az a probléma, hogy tévedsz. Ugyanis maga Magyar Péter a bejátszóban mondta ki, hogy az a cél, hogy ne regnálhasson, nem tudtam, hogy az országgyűlési képviselő mióta regnál, de hagyjuk. Tehát ő azt jelölte meg célként, hogy ne regnálhasson 2 cikluson túlmenően, te meg most azt mondtad, hogy a lista rossz. Oké, mind a kettő legitim szempont, vitatkozzunk róla.
1: Nem rossz, csak az a rossz, ha mindig ugyanazok vannak.
2: Jó, oké, ha rosszul használják, tök mindegy, de alapvetően az a probléma, amire a belügyminiszter asszony utalt az előbb, hogy az alapjog korlátozás nem egy szükségesség arányosság teszt, és az a cél, amit te megjelöltél, a szükségesség arányossági tesztem megoldható olcsóbban, hogy átalakítjuk a választási rendszert. Így, tehát így. Akkor ez már nem áll meg.
0: Ott kéne megvitatni, tehát azért nem értem, hogy miközben most Magyar Péter beterjesztett az alkotmánymódosításnál, vagy alaptörvénymódosításnál jó dolgokat, amiről azt gondolom, hogy szükséges, és nagyon helyes, hogy beterjesztette, támogatandó. Belerakott olyanokat is, amit nem most kellett volna, hanem nyugodtan ki. Hát nem most fogunk választani. Ezt nyugodtan kibírná az új alkotmányvitája.
3: A beszélgetés csak azért, mert ugye a bejátszóban is szó volt arról, hogy Magyar Péter 2024 tavaszán ígérte meg ezt a 2x2 ciklust, ugye, mind a kettő tekintetében, de a másik, amit akartam kérdezni, amit több jogász feszegelt, hogy a személyre szabott jogalkotás mennyire teremthet precedens, és mennyire nem, mi ennek a veszélye? Tehát, hogyha még egy nagyon picit tudnánk erről beszélni, mielőtt az NKO problematikáját.
2: Egy mondatot mondom erre, és ígérem, hogy tényleg egy mondat lesz. Én ezt nem érzem személyre szabott jogalkotásnak. Szerintem ez nem az.
1: Ez a pont, ez az első.
0: Nem az.
1: De van, amelyik igen.
4: Hogy ne lenne az? Hogy ne lenne az? Az összes régi baloldali politikust, akik a parlament tagjai voltak, ezzel gyakorlatilag kizárja az újraindulásból. Most csak
1: Kunhalmi Ágnes.
4: Kunhalmi Ágnes, Hatházi Ákos.
2: Hát, akkor mégsem egy mondat, ha szabad, mert reagálnék, igen. Hogy ebben igazad van. A hatása valóban ilyen, viszont ez egy rendszer szintű átalakítás, ami mindenkire egyformán vonatkozik. Az, hogy a múltban voltak emberek, akikre nézve ez ma káros lesz, az nyilvánvaló, de ez a személyre szabott jogalkotásnál az a jogalkotó cél, hogy egy meghatározott személyt érintse.
0: Van, tehát ha szabad annyi kiegészítést, hanem hogy Tamással értek egyet, ez egy általános szabály, ami érint hátrányosan egyes személyeket, ez nem személyre szabott jogalkotás, az a személyre szabott jogalkotás, amit te mondtál az előbb, amikor a Lex Borkait megcsinálták, az a személyre
3: szabott. De mi van akkor, kérdezi a műsorvezető, hogyha élete legszebb korszakához juttatja el az egykori baloldali politikusokat, a Tisza kormány. Ezt csak úgy fennhagyom a levegőben, hogy átkössek a nemzeti kulturális alapot.
1: De még egy mondatot mondhatok erre a személyre.
3: Tamás, welcome.
1: Mert ugye van egy pont, ugye, ami látszólag arra szolgál, hogy a kúria elnökét eltávolítsa, de végsem fog működni. Ez pedig ugye az a pont, hogy a bíráknak kell kétharmados többséggel eltávolítani, vagy szavazással.
3: Ez nem fog működni?
1: Nem, mert a bírák annyira megosztottak, és annyira konzervatívak, és ez az igazgatási vezetőktől függenek a kisbírók, főleg vidéken.
3: De Tamás, Vargazsi András...
1: Egyszerűen ez a kétharmad nem fog összejönni.
3: Vargazsi András...
1: Hiába az a cél, ez a bírákkal, én beszélgettem, mert ugye naponta járok bíróságokra, gyakorlatilag lehetetlen. Olyan megosztott politikai, és olyan konzervatív, egyszerűen a bírók nem szeretnek politizálni.
3: Okay.
1: És ki kezdeményezze?
4: De az orvosok is, a pszichiáterek kivetették maguk közül azt az igazgatót, aki nem volt pszichiáter. Uh-huh. Tehát én azt gondolom,
3: én

0: És ezt akartam
1: mondani. Hogy a bíróknak az, hogy nem egy bíró ül a fejük fölött, az csak piszkálja.
0: A legfelsőbb bíróság
2: elnök. A legfelsőbb bíróság
3: elnök. Igen, de ezt át kéne gondolni, hogy miért kellene kétharmaddal dönteni, miért nem lehet mondjuk egy feles többséggel.
1: Vagy még három órád van, hogy
0: ez is nyilván a bírói szervezetről szóló jogszabály és az alkotmányozás kérdése. Nem? Nézzük meg azt, mert azért az NKA botrány az lépett egy szintet a héten, és ez is nagyon fontos történés a társadalmi vitához képest is fontos, hogy mi történt ebben az ügyben.
4: A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte Buzs Balázs letartóztatását. Az NKA volt elnökét vezető száron vitték a bíróságra. Az egykori fideszes polgármester azt állítja, 17 milliárd forintnyi támogatás kiosztásával kapcsolatban semmilyen bűncselekményt nem követett el. Az NKA összesen 6 kiemelt bizottsági tagjának letartóztatását is elrendelték. Ők azok, akik a támogatások kiosztásáról döntöttek az országgyűlési választás előtt. Köztük van a volt fideszes 18. kerületi polgármester Ugi Attila is.
5: A bíróság egy politikai döntést hozott, véleményem szerint törvénytelen döntést hozott, ami egyáltalán nem megalapozott. Ennek megfelelően elrendelték 30 napra a további letartóztatásomat, de még egyszer mondom, én vallomást tettem, mindenben együttműködöm a hatóságokkal, soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna.
0: Láttam a háttérben Papp Gábor, ő az ügyvédje egyébként Buzs Balázsnak, csak azért mondom, mert ő azt mondja, már az ügyvédője, hogy vezető száron elvitt politikusokra van igény, és hogy vajon erről van-e szó, hogy tulajdonképpen beleesnek olyanok, akik érdemi döntést önállóan nem hoztak. Erről van-e szó?
3: Buzs Balázs azért hozhatott, hiszen ő volt a kuratóriumnak az egyik tagja.
6: Igen, ő az igen, helyettes de, volt, a vezető volt a miniszter.
3: Igen, és a helyettese volt, tehát azért ő érdemben, hát nyilván várjuk a miniszter felelősségre vonását is, de azért az, hogy neki Buzs Balázsnak ne lenne felelőssége, ha már azon morfondírozunk, hogy kinek van felelőssége, mondjuk a kabinet vezető helyettes hölgy, meg a titkárság vezető, aki szintén aláírták ezeket az utalásokat, ugye ez egy ideiglenes kollégium döntött róla, és az a probléma, hogy politikai alapon, és nem szakmai alapon, és innentől kezdve a hűtlen kezelés megállhat. Ügyvédó, tehát a megalapozott gyanú meg, az megvan.
6: Várjuk meg, erről kell szólni a nyomozásnak. Így erről van. Kell szólni a nyomozásnak, mert nem ismerjük a döntéshozatali eljárást, a mechanizmust.
3: Persze, de ezt már a másfél hónapja tudunk erről.
1: De amennyire én ezt in vivo követtem, tehát amikor ez...
3: Hát a Molnár Áron
1: dobta ki ezt. Akkor végül is pont az derült ki, hogy nem a normál bizottságok osztották ki, hiszen ez egyfajta miniszteri keret volt, és ez is szomorú nekem, mert az egyik letartóztatott polgármester, ez pont abban a kerületben volt korábban, ahol én dolgozom, tehát én nekem személy
3: szerint... A
1: 18. Szóval hogy például, tehát hogy a Buzs Balázs olyan szintű felelőssége, hogy őt le kell tartóztatni 30 napra, az előttem nem világos.
0: Itt fogjuk folytatni, jó? Csak azért, mert belelógtunk egy picit a reklámba, hogy miért Buzs Balázson kezdték ezt a történetet, ez lesz a kérdés a szünetben, maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Most arról kell beszélnünk, hogy hogy lesz egy rossz döntésből büntetőjogi felelősség, ugye? Mert már a Tamás mondta egy fél mondattal, hogy itt nem csak arról van szó, hogy, hogy ugye pazarló a döntés, hanem az, hogy tulajdonképpen nem szakmai alapon döntöttek, hanem politikai alapon.
2: A saját szabályokat nem tartották.
1: Így van, de hogyha már azt nézzük, hogy ki megy be 30 napra az előzetesbe, akkor ez miért van?
2: Kell bizonyíték a terhelten szemben, tehát a megalapozott gyanúhoz valamilyen bizonyíték kell. Alapvetően ugye háromféle bizonyítékot tudunk elképzelni, okirati bizonyíték, tehát hogyha valaki aláír konkrétan olyan jogellenes döntést, valamilyen terhelő vallomást tesznek vele szemben, vagy lehallgatják, és így a leplezett eszközökből derül ki. Ugye a miniszter felelőssége ebben az ügyben, én azt gondolom, legalábbis ennek a vizsgálata nem elkerülhető, tehát meg fogják kérdezni majd a letartóztatott terhelteket, hogy mit tudnak, hogy a miniszter hogyan szólt bele ebbe a támogatási folyamatba.
1: Tamás, az nagyon fontos kérdés, csak most már itt megragadom az alkalmat, mert
2: a miniszter nem ír.
1: Mindenki
2: nem
1: azt gondolja, hogy ott van a neve, de nem ő hozza a döntést, hanem tulajdonképpen a parancsra tettem szindrómája.
2: Ez tévedés. Vissza kell utasítani, hogyha valaki jogellenes
1: Adja Viktor írásba?
2: Például igen.
1: Igen?
3: Hát majd mindjárt a következőnél úgyis ez lesz a kérdés, hogy írásban van-e vagy...
1: Jó, akkor nézzük a következő témát, és akkor úgy átfogóan beszélhetünk arról, mert összefügg a két ügy szerintem.
4: Orbán Viktor, Hajdú János, Farkas Hörs és Demeter Tamás őrizetbevételét és letartóztatását indítványozta Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje. Az ügyvédkör elnöke hétrendbeli aljas indokból a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogvatartás büntette és kényszervallatás büntette miatt nyújtott be indítványt. Az indoklásban az szerepel, hogy a beadványt a sajtóban megjelent értesülésekre alapozzák. Azzal érvelnek, hogy a sajtóinformáció nem pusztán politikai értékítélet, hanem olyan konkrét ügyészségi megállapítás, amely szerint a büntetőjogi felelősség tisztázásának elsődleges eszköze az utasított személyek vallomása lehet.
1: Jogosan nyomás alá van helyezve a műsorvezető, ugyanis a védő, a sértetti jogi képviselő nem indítványozta a letartóztatást, mert az ugye jogilag nem helyes, hanem ő mondjuk felvetette azt, hogy amennyiben őrizetbe vesznek valakit, akkor az ügyészség lesz szíves azon morfondírozni és eljutni addig a pontig, ameddig megfogalmazza azt az indítványt, hogy tartóztassák le az illetőt.
2: Igen.
1: Jó. Miniszterasszony, miről van itt szó tulajdonképpen? Kollektív felelősség, ugye itt van egy bűnügyi vezetője a NAV-nak, ugye, aki szintén meg van nevezve a TEK vezetőjén, volt vezetőjén túlmenően, meg Orbán Viktoron túlmenően, meg a nemzetbiztonsági tanácsadó, tehát ugye ez a kör, ez már azért elég magas szint.
5: Igen, de ez nem kollektív felelősség kérdése, ugyanis az ilyen eljárásokban, akár a NAV eljárását, akár a büntető eljárást, vagy a közigazgatási eljárási szabályokat nézem, ott világosan el vannak osztva a hatáskörök, hogy ki miben dönthet. De a büntető eljárásban is megvan, hogy mi az ügyész hatásköre, mi az, ami a nyomozóhatóságra tartozik, ez akár lehet a rendőrség, summa summarum, én ezt nem gondolom, hogy a kollektív felelősség szempontjából kéne vizsgálni, de örülök, hogy a ügyvéd jogász kollégák is bólogatnak. De az nagyon érdekes és izgalmas dolog szerintem ennek az ügynek ez a közepe. És nem véletlen, hogy megy itt a húzakodás. Ugye csak emlékeztetni szeretném a nézőket, hogy a központi nyomozó főügyészség főügyésze, Fürt Pál főügyész lemondott. És a legfőbb ügyészség, tudom, itt sok szervezet van, lehet összekeverni őket, tehát ez a főnöke, ha úgy tetszik, igen, a nyomozó főigazgatóságnak. A legfőbb ügyészség azzal magyarázta, hogy nyomozás taktikai vita alakult ki, és ez volt az oka, hogy Fürt lemondott. Na most a nyomozás taktika, az nagyon fontos dolog, hogy kiket hallgatnak ki egymás után, akár tanúkért, akár gyanúsítottként, melyik időpillanatban, mert így lehet fölépíteni azt, hogy eljussanak a legfőbb bűnösig, ha úgy tetszik. Na most, ha ebben vita volt, akkor annak a gyanúja fölmerül, de ezt majd csak akkor fogjuk megtudni, ha megtudjuk, hogy mi volt ez a nyomozás taktikai vita, hogy hát voltak, akik itt el akarták maszatolni a felelősöket, és mondjuk nem akarják, hogy eljusson az ügy Orbán Viktorig. Én azt gondolom, hogy nem lehet kizárni, hogy a legfőbb ügyész és a környékén kialakultak ilyen gondolatok. De ezt én csak ilyen kérdésként teszem föl, mert igazából nem tudom, de hogy nem a NAV vezetője, hogy nem a TEK vezetője találta ki azt, hogy ezt a vad dolgot már, nem tudom, hogy mondjam, meg kell csinálni, ezt a terrorcselekménynek is mondják néhányan, ezt az aranykonvoj támadást, az legjobban az bizonyítja, hogy kiderült, hogy nincs jogalap. És akkor gyorsan-gyorsan összehívták az országgyűlést, és hoztak egy törvényt, hogy legyen jogalapja ennek a gyalázatnak. Hát én magyar emberként az ukránok előtt is, meg az osztrákok előtt is, ugye osztrák banknak a pénzét vitték, hát égek, mint a rony.
1: Gábor.
3: Igen, szóval itt az a probléma, hogy az ugye elképzelhetetlen, hogy erről Orbán Viktor nem tudott. És ugye ebből a szempontból szerintem mindegy, hogy ő rendelte el, hiszen amit tesz, vagy amit nem tesz, az épp úgy felróható neki. Tehát ha tudott róla, és nem állította le, akkor, mint a legfőbb állami vezető, akkor épp olyan felelős, mint hogyha ő rendelte el ezt az egész akciót. És talán két adással ezelőtt mondtam, hogy bennem, hogy mondjam, az utolsó dominó akkor dőlt el, mert hogy, ugye, hogy most az előző kormányról beszélek, hogy tolvaj kormányunk van, azt régóta tudtuk, de hogy utonálló kormányunk van, ezt azért nem gondoltuk volna. És ugye mindenki gondolta, hogy majd lesz valami terror cselekmény, ugye volt is ez, hogy a nem tudom, táskát találtak az olajfinomító mellett, de hát, hogy nem jött az Istennek se a terrorcselekmény, akkor majd mit csinálunk egyet.
6: Bocsánat, volt terrorcselekmény. Orbán Viktor maga ismerte be, amikor azt mondta, hogy majd akkor adjuk vissza az ukránoknak az aranyukat, hogyha jön az olaj. Ez a BTK szerint egy terrorcselekmény. Tehát van terrorcselekmény, Orbán Viktor követte el.
3: Igen.
6: Legalábbis a büntető törvény vonatkozó szakaszának értelmezése ráillik erre a történetre. Na azért jó, hogy van egy nyomozás, a nyomozóhatóság ezt ki kell, hogy ráspolyozza, hogy ez így működhet-e. Hát a legfőbb ügyész meg, vagy akármilyen ügyészi rendek, a vezetője majd eldönti, hogy esetleg egy vádemelés, vagy egy, mi legyen, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. De itt volt egy terrorcselekmény, de erősen utaló, közvetlen beismerés magától a miniszterelnöktől.
2: Én nem tartom egyébként terrorcselekménynek, de hogy a jogellenes fogvatartás és a hivatali visszaélés megállt, az szinte biztos, és ne felejtsük el, hogy volt az egyik pénzszállítónál egy olyan baleset idézőjelbe, hogy ő cukorbeteg volt, és nem kapotta meg az inzulint, tehát majdnem belehalt ebbe a jogellenes fogvatartásba. Most képzeljünk be, hogyha aki egyébként korábban azt hiszem valami titkosszolgálati vezető volt, ugye ennek a pénzszállító konvojnak a vezetője, ha az meghal, akkor milyen nemzetbiztonsági kockázat adott esetben Ukrajna, nagy Isten, még hadat is üzenhetett volna. Hát, hogy ezt nem látta át Orbán Viktor, ez egyébként nem csak jogi, ez egy komoly politikai felelősség
1: és
2: is.
1: És mi van akkor, hogyha az a kiadott közlemény, amely pénzmosásról beszélt, ugye rögtön az eset után, hogy annak van valami alapja, a nyomozás nem juthat el odáig? Kérdezem, hogy ezt ennek a részleteit felderítsük.
2: Hát miután ez egy koncepciós eljárás volt, és pontosan tudták, hogy jogszerűen ment.
5: Az értesülések. Én a sajtóból tudom, hogy a nyomozás során megkérdezték az osztrák bankot, és a bank minden kérdésre megnyugtató választ adott. Tehát, hogy... Ezt nem olvastam, hogy ezt levették volna a napirendre.
6: Havi rendszerességgel történik.
2: Nincs gyanúsított azóta.
6: Havi rendszerességgel történik, folyamatról beszélünk, hogy havi rendszerességgel szállítanak pénzt, nem csak innen oda, hanem máshonnan máshova is. Azon külön Orbán Viktor személyesen mondta el, hogy mi van. Megfogtuk, és majd akkor adjuk vissza. Ha... Tehát még ha van is pénzmosás, de ezt maga Orbán Viktor vette le az asztalra.
2: Na de Orbán Viktor adta vissza a pénzt, ugye a választások után a 45 millió dollár, a 35 millió euró és a 9 kiló arany az hirtelen a határon átadásra került. Ahogy sikerült elveszíteni a választást.
5: Szerintem a hatóságok, megfelelő hatóságok vezetői pontosan tudták, hogy ez mekkora gáz, és azt is tudták, hogy most már nem sokára nem Orbán lesz a miniszterelnök, és megtették maguktól is.
1: Nagyon gyorsan, hadd kérdezzek a Tamástól valamit, hogy nemzetközi szempontból az, hogy az állami szervek fellépésének politikai célzatát vizsgálják. Ennek az üzenete micsoda? Tehát, hogy ezt tudják külföldön értelmezni?
6: Tudják.
1: Hogy az állami szervek politikai célzatát
6: tudják, vizsgálják? Tudják, és meg is teszik, ezt egy háborúban kvázi háborús cselekménynek is lehet akár aztán értékelni. Minden. Tehát ez Ukrajna, egyébként el is hangzott az ukrán kormánytól, és nekem van egy olyan érzésem, hogy egy bizonyos ponton, ez csak egy megérzés, Orbán Viktor is elkezdte érezni, hogy itt most nagyon sikerült fullba nyomni a kretént. Ez most nagyon nem jött be.
1: Ez miből jön le szerinted? Hogy...
6: A reakciókból. Aha. Abból, hogy rögtön mindenki, tehát az érintett osztrák bank, az ukrán kormány, rögtön nyilvánosságra kerültek olyan dolgok, amik ilyenkor nem szoktak. Tehát igen. Az, hogy a pénzszállításnak a technikai feltételé, hogy miként működnek.
2: Hogy nem volt fegyveres például.
6: Tehát ezek úgy kerültek nyilvánosságra, hogy egy pillanat alatt nyilvánvalóan kellett, hogy váljon mindenki számára, hogy itt mi történik, és szerintem a kormány, a magyar kormányban akkor egy kicsit megakadtak, hogy hupsz, ezzel lehet, hogy sikerült mellé nyúlni. Miért? Mert választási kampányidőszak jön, tolni kell most éppen Ukrajna a Soros, tolni kell a hülyeségeket, meg hogy a pénzzel támogatják ugye a Tiszát.
2: De le voltak maradva 20%-kal.
6: 22 után ez volt az egyik fő szempont, hogy a külföldi támogatás. Valami nagyon hülye kampánytanácsadó, vagy valakinek az volt a dolog, hogy jó legyen a Fidesz kampány, összerakta ezeket a dolgokat. Igen. És nem gondolták végig, hogy ez mennyire rossz Gábor. Lesz a vége.
3: Csak hogy visszaéljek a helyismeretemmel, ugye akkor azt mondták, hogy hát ugye, hogy ez Bécsből Ukrajna felé tartott, de hogy letértek az útvonalról.
1: Azt mondták.
3: Na most nézze meg valaki a térképet, hogyha Bécsből jövök, és Ukrajnába megyek, akkor jövök az M1-esen, lekanyarodok az M0-ásra, mert nyilván nem a Rákóczi úton akarom végigvinni ezt a konvojt, és az alacskai pihenő, az pontosan az M0-áson, azon az útvonalon van, ahonnan Bécsből Ukrajna felé kell.
1: Ha sok lesz a gyermekkor, és akkor a közlekedési szakembernek is föl lehet csapni. Tulajdonképpen ez a lényeg. Mellétei Barna Márton benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának előkészítő lépése lehet. Ugye, tehát most nem a teljes nyilvánosság jön, hanem ezt egy előkészítő bizottságra bíznek, és az a kérdés, hogy ez a feltárásnak a kezdete, vagy valamilyen újabb előszobája, de nézzük inkább a bejátszót.
7: Benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely az egyik eleme lehet az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának, amit október 22-ére ígért Magyar Péter. A mellétei Barna Márton által benyújtott javaslat szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok kezelésében álló pártállami eredetű iratanyag teljes körű felülvizsgálatára van szükség. Az előterjesztés alapján indokolt a nyilvánosság bevonása is ebbe a munkába, különös tekintettel az ezzel a tárgykörrel foglalkozó tudományos kutatásokat végző szakembereké, ezzel biztosítva, hogy a felülvizsgálat ténylegesen demokratikus körülmények között történhessen meg. Ennek érdekében a törvény elfogadásával létrehoznak egy 11 fős tanácsadó testületet, amely a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság nevet fogja viselni. A testület egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy közreműködjön a minősített iratok minél teljesebb és szélesebb körű kutathatóságának, illetve nyilvánosságra hozatalának érdekében.
8: Nagyon szerencsé, hogy itt van egy olyan politikus, volt politikus a körünkben, aki tagja volt annak a kormánynak, amely létrehozott egy úgynevezett iratfelmérő bizottságot annak idején, Kennedy János vezetésével. Ugye én azt érzem a bejelentés alapján, hogy ezt a munkát ez elvégezte. De ez csak egy érzés, és hát megkérdezem, hogy ugye, az volt akkor a szocialisták álláspontja, hogy a működő titkosszolgálati érdekek nem hozhatók össze a múlt feltárással.
5: Nem csak a szocialistáknak volt ez az álláspontja. Becsüljük
8: le Nikolics úrnak a befolyását.
5: Igen, István volt akkor valóban ezért felelős miniszter. Én arra emlékszem, hogy ebben nem lehetett akkor közmegegyezésre jutni. Voltak különböző érvek, amiből akár lehetett volna olyan is, amit érdemes mérlegelni, volt olyan, amit szerintem
8: de az a lényeg, érdemes. Hogy most mi van?
5: Tehát,
8: hogy...
5: Most szerintem annyiban más a helyzet, hogy egyrészt eltelt több mint 20 év, tehát én szerintem a mai társadalom egy picit máshogy van ezzel. Nem tudom pontosan, hogyan, nem láttam ilyen kutatást, meg nem tudom ezt megítélni, csak azért a 20 év alatt a generációk mozogtak itt ugye ebben a kérdésben is. Én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak ez egy tisztességes törekvés. Ő azt gondolja, és azt mondja Magyar Péter, hogy ezt tisztába akarják tenni, mert hogy nem lehet úgy elvégezni a rendszerváltás dolgát, hogy mindenki úgy érez, akinek mondjuk a családja ennek elszenvedője volt, mert hogy jelentettek rá, vagy valakire rákényszerítették, hogy ő ügynök legyen. Hát olvastunk ilyet Magyarországon, szép irodalomban is, szóval.
8: Szóval vagy belekompromitáltak szökésekbe.
5: Így van.
8: Válogatott jobb hátvédet,
5: tehát
8: ugye?
5: Én úgy gondolom, hogy a Magyar Péter tisztességes szándéka az, hogy ezt a dolgot el akarja végezni. Őszintén szólva nem tudom megítélni, hogy mennyi társadalmi konfliktus lesz ebből. De hogy lesz, az biztos. És hogy föl is kell dolgozni, az is biztos. Nem tudok ennél többet mondani most.
6: Ja, azt ne felejtsük már el, hogy azért az iratanyag az kutatható már elég régóta. Most az, hogy hirtelen valamiért baromi sok közpénzből, egyébként mondhatnám a Nemzeti Emlékezet Bizottságát is, az is baromi sok pénzünkbe került, nagyon sok időn keresztül, hogy ez megtörténjen, mégse történt. De bárki bemehet, kutathat, jó, nem bárki, nem kell hozzá kutatónak, hogy újságírónak lenni.
5: Meg magánszemét csak saját magára nézni.
6: És nem árt tudni, nem a újságíró, mert kutató az kutathat bármire. De nem ez a probléma, most az, hogy hirtelen nekiállni baromi sok közpénzből bedigitalizálni a teljes iratanyagot, hogy aztán a kormány létrehozhasson egy ilyen 3x3 Facebookot, vagy nem tudom, mit akarnak csinálni, online kereshető legyen meg ilyen zöldség. Ennek az aktuál politikai érdekeken túl én más hasznát nem látom, megmondom őszintén. És időn túlinak is érzem az utolsó 3x3-mal kapcsolatos jelentős botrány, hadd emlékeztessek rá, akkor volt, amikor Pokorni Zoltánt az apjának az aktájával zsarolta rá Orbán Viktor, hogy lemondjon a Fidesz elnökségről. Ez 20 éve volt kb. És azóta most a fiatal szavazók nagy része meg azt se tudja, mi a fene az a 3x3.
8: Igen, azt honnan tudjuk, hogy a volt miniszterelnök zsarolta?
6: Mármint, hogy én ezt onnan tudom, hogy teljesen világos. Tehát úgy totyog, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, és az valószínűleg kacsa. Akkor mondjuk azt, hogy feltételezem, hogy ez így történt. Vannak, akinek más az álláspontjuk, azokat ki lehet kutatni.
2: És ugye nagypapa nyilas volt.
6: Teljesen nyilvánvaló volt ott, hogy egy politikai hasznot realizált egy politikai aktor abból, hogy az édesapjával, vagy nem tudom kivel kapcsolatos, nagyapjával, nem, az édesapjával.
2: Nem, a papa volt.
6: Nagypapa vagy ez, ez mindegy. Szóval ott volt valaki, aki politikai hasznot realizált a 3x3-as aktából, de mondom, ez 20 éve volt, és azért az idő múlásnak köszönhetően, nem köszönhetően, azért ma már ennek a politikai értéke nem olyan jelentős, ha csak az nem, hogy majd mint a szovjet traktorgyáros, hogy mindig kihozza a cuccot, az otthon mindig tank lesz belőle, hogy nekiáll a lelkes polgár a 3x3 Facebookon keresgél, és mindenre azt fog kinni, hogy Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc. Én erre számítok.
1: Gábor.
6: Tényleges problémára, bocsánat, ez nem ad megoldást, ez a mostani dolog. Szerintem ez egy politikai hangulatkeltésre jó, Max.
3: Én azt gondolom, hogy amit ebből esztétikailag ki lehetett hozni, azt Esterházy Péter kihozta a javított kiadással, és engem személy szerint azért nem érdekel, mert az utolsó ügynök beszervezés, és ugye az akták nagy részének a ledarálása, az pontosan 37 évvel ezelőtt történt, és az az időszak, ez hosszabb, mint a Kádár rendszer volt, tehát ez kb. Ugyanaz, mint amikor a 90 éves Biszku Bélát az 56-os cselekményei miatt bíróság elé állították, és szerencsétlen azt se tudta már, hogy
2: eljárás közben elhunyt.
3: Igen.
8: Azért van egy praktikus oldala is ennek, mert például az én volt munkahelyemen az MTV-ben 2010 után egy olyan ember lett, egy elég magasrangú vezető, aki 89 májusában lépett be az ügynöki hálózatba, tehát nem is fogom megnevezni, csak mondom.
6: És ezt tudjuk, tehát az igen. Olyan mértékű akta nyilvánosság, hogy ezek a dolgok kiderültek igen, már, igen. És én most megkövetem miniszter azt, hogy azért már 20 évvel ezelőtt, amikor olyan fiatal voltam, meg zöld, hogy a piacon primőrnek eladtak volna. Én annak idén elhordtam miniszterasszonyt és azért politikai pártját mindennek, amiért annak idén, hogy ti ezt nem támogattátok, a legszélesebb akta nyilvánosságot, ilyen fiatalság, bolondság. Tehát az én elvjálláspontom teljesen ott van, hogy én abszolút minden nyilvánosságban hiszek és akarom, de ezt most így, ahhoz képest 20 évvel később, a rendszerváltáshoz képest 40 évvel később, ezt én már nem érzem. Ezt én igazából azt érzem, mint még van egy kis érdekmorzsa, amit még valaki föl tud használni a politikai kommunikációban.
3: Meg hát ugye azért az a klasszikus, hogy pánemet circenzész, tehát hogy
2: jó, de ezt a Fidesz is megígérte ez, már, hogy nyilvánosság, és ő nem tartották
6: akkor
2: be.
6: Akkor ki volt a másik a te pártod mellett, aki nem támogatta ezt annak idén miniszterasszony? A Fidesz.
8: Igen. Mellesleg a Fidesz.
2: Hát a Fidesz megígérték.
3: Legalább ebbe következetes volt, hiszen a következő 16 évben se támogatta.
6: Meg ők kipakolták az aktákat 2002-ben.
3: Nyújtott a Fidesz.
5: Én személyesen azt gondoltam, hogy ebben az MSZP-nek megengedőbbnek kellett volna lenni. A mi belső vitáinkon, most ez nem akarok én ezzel előjönni, hogy mi a belső vitáinkon hogyan, miként voltunk ezzel, de azért ugye voltak olyan idősebb szakemberek, akik aztán fölkerestek engem egy miniszterként, hogy a kockázatokról fölvilágosítsanak, és nem véletlen volt a közbeszólásod az akkori titkosszolgálatokért felelős miniszterről. Én megengedőbb vagyok ebben. Nem akarom megismételni, amit az előbb mondtam. De én azt gondolom, hogy vannak olyan családok, ahol ezeket a nyomokat hordozzák a generációk, és én szerintem Magyar Péter, ez csak egy gondolat most, hogy találkozhatott ezzel az országjárás során, és ő beleállt ebbe a dologba. Én ezt egy tisztességes szándéknak.
2: A titkosítás feloldása az mindenképpen jó dolog, hogyha ezt egy szakértői testületre bízzuk.
8: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, itt voltak, és a nézőknek is nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Reméljük, hogy jövő héten is itt lehetünk, illetve hát biztos, hogy itt leszünk, csak ugye az a kérdés mindig, hogy élőben megyünk, vagy nem élőben, egyelőre az a döntés, hogy annyi minden történik még szombaton is, hogy élőben megyünk, úgyhogy ezt tervezzük a következőkben, amíg nem hozzuk haza az uniós pénzt biztosan. Minden jót kívánok, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonddal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte kutyabarát strandok várják az ebb tartókat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. A hőségriadóban különösen fontos takarékoskodni az ivóvízzel. Erre hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, ami több utórengés követett, különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében. Országszerte 22 kutyabarát strand várja az ebb tartókat. Erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, Ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadó fürdőkre. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyiek listája a kutyabaráthelyek.hu oldalon érhető el. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetnél helyszínálnak a 10. kerületben a Jászberényi úton a Fátyolka utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják az útburkolatot. A 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként egy sávban halad a villamos pálya karbantartása miatt. A Lehel utcában az Üllői út előtt lezárták a külső sávot. Az 50-es villamos nem közlekedik a villanytelep és a határút között. A határút és a Lajos Mizsei sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Róna Jegon.
1: Jó reggelt kívánok, június 30-án. Toroni Kis szerkesztő kollégám azt mondta az előbb, hogy lejárt fél éve először, nem tudtam, hogy mire gondol, aztán rájöttem, hogy mély igazsága van, eltelt 2026 fele. Éppen ott tartunk most. És hát elég meleg lesz a mai napon is, azt látták előbb az időjárás jelentésben, vigyázzanak magukra. Van, ahol más gond is van, és ezzel kezdjük a mai reggelt itt a Startban. Kozma Évával, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Itt az híradó végén mondtam egy elképesztő adatot, az ember nem hisz a fülének, tényleg 13 ezer szeres alumínium szennyezés egy patakban. Hogyha értjük, hogy mi történt, akkor értjük, hogy ez hogy fordulat elő, de hogy fordulat elő egyáltalán, az a döbbenetes ebben igazából. Nézzük meg, hogy mi történt, hogy került az alumínium a patakba, és aztán majd megbeszéljük a folytatást.
2: Igen, ez a 13 ezer szeres alumínium, ez a talajvízben van, a talajvízben mért furatban. A patakban a Greenpeace-szel együtt a Miakő mért alumínium túllépést, ekkor kezdték el a hatóságok vizsgálni a szeparátorfóliagyárat, a Semcorp szeparátorfóliagyárat, ez egy kínai alumínium gyártáshoz kapcsolódó, vagyis akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó gyár, és itt vették észre a helyszíni szemle során, hogy a gyárból kifolyik egyszerűen egy anyag, aminek furcsa szaga van, amiről azt állították az ott dolgozók, hogy ez csak egy szimpla kondenzvíz, és onnan vettek a talajból mintát, készítettek furatot, és ebben a talajmintában találtak ilyen óriási mértékű alumínium túllépést, és tulajdonképpen vettek utána a gyár körül mindenhonnan, és mindenhol túllépte. Tehát a monitoring kutaktól kezdve a csatornában, vagy abban a vízben, amit összegyűjtenek a csatorna, a csatornába belefolyik, és ezen keresztül belefolyik a kondorosba, mindenhol találni lehetett alumíniumot.
1: Lehet arra következtetni, hogy hogy került ez oda? Hát nyilván nem, vagy felteszem, hogy nem ez volt a gyár eredeti szándéka, de mégis ez történik.
2: Valójában, amikor először megtaláltuk abból a csatornából, ahová kiengedték ezt a vizet, ez egy incidens során történt, amikor rengeteg tűzoltóhab elfolyt a gyárban, akkor még csak azt gondoltuk, hogy egy egyszeri eset, ami kiszabadult a gyárból, és így leszennyezte ezt a csatornát, ami közvetlenül belefolyik a kondorosba, így élővízbe belefolyik. Viszont ugye ekkor azt nyilatkozták, hogy minden rendben van, nem történt környezetszennyezés, és egy mély hallgatás kezdődött el a hatóságok részéről. Viszont a háttérben ezek szerint ők elkezdték ezeket a mintákat venni és a vizsgálatokat végezni, hiszen ez a Greenpeace-szel közös mérés, ez február 19-én történt. És onnantól kezdve folyamatosan vették ezeket a mintákat, illetve vizsgálták a SEMCORP gyárat. Viszont azt is tudni kell, hogy 26-án ment ki a hatóság először, itt a 18-ai incidens után, és ez alatt az idő alatt ez a speciális oltóhab nem volt a gyárban, amivel oltottak, pedig ez a gyár acetonnal, kloroformmal, tehát ilyen nagyon tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagokkal működik, tehát ezért is kaptak büntetést, egyébként folyamatosan kapja ez a gyár a büntetést.
1: Azt mondta a debreceni polgármester, hogy önök hangulatot keltenek és ne csináljanak pánikot. Aztán kiderült, hogy mégiscsak nem hangulatkeltés, hanem van itt igazán ok. Most azt mondja a debreceni polgármester, hogy be kell zárni a gyárat. Akkor most ki kelt hangulatot?
2: Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert mondhatom azt, hogy mi 3 éve hangulatot keltünk akkor, és mondhatom azt, hogy 3 éve megmondjuk, hogy ezeknek a gyáraknak egyáltalán nincsen itt helye, és egyáltalán nem így van helye bármilyen gyárnak is. Sokkal szigorúbban, sokkal átláthatóbban kell bármilyen gyárnak működni, vagy egyáltalán megépülni, mint ahogy ezek a gyárak ide megépültek Debrecen és Mikepécs közé. Tehát nagyon rossz helyre is. Az pedig, hogy kikelti a hangulatot, az abból is látszik, hogy kinyilatkozik pánikkeltően úgy, hogy be kell zárni a gyárakat, miután nem közli, hogy pontosan miért is, mert mai napig nem tudjuk, hogy ez a szennyeződés a talajvízben meddig jutott el, és ezért pánikba van esve a lakosság, és folyamatosan keresik a Miakő Egyesületet is, hogy ihatnak-e a csapvízből, vagy nagyon sok helyen nincsen bevezetve csapvíz, tehát van, aki kútvizet iszik, vagy kútvízből locsolja a kis zöldségeit, amit szeretne elfogyasztani, és nem meri elfogyasztani ezek után. Ezekre nem kapott senki még konkrét választ.
1: Azt kérdezem éppen, hogy méri valaki ezeket, a kutakat? Tehát, hogy akár a Greenpeace, akár a környezetvédelmi hatóság, bárki is segítségére van az ott élőknek?
2: Én úgy tudom, hogy eddig a vízmű igazgatója nyugtatta meg az embereket, hogy a vízbázist nem érte el ez a szennyezés, és ivóvizet nyugodtan, csapvizet nyugodtan lehet inni. Lehet, ugye ez a kutak tulajdonosát nem nyugtatja meg. Itt azt tudom mondani, hogy a Greenpeace-szel újra felvettük a kapcsolatot, és mi szeretnénk méréseket végezni azoknak a kutyaiból, akik hozzánk fordultak. De nagyon remélem, hogy itt a hatóság is ezeket méri, illetve úgy tudom, hogy új monitoring kutakat is most éppen igyekeznek fúrni, hogy pontosan behatárolják, hogy ez a szennyeződés meddig terjedt el és hová. Sajnos egészen pontosan azt sem tudjuk, hogy hogy mi is ez a szennyeződés, ami tovább terjed, hiszen csak egy felsorolást láttunk abból, hogy milyen szennyező anyagok kerültek ki, illetve milyen szennyező anyagok fémszerűen, de hogy esetleg valamilyen vegyület is kikerült, tehát hogy egészen pontosan nem tudjuk, hogy hol, a mi, hatóság... meddig, tehát ezt nevezem én igazi pánikkeltésnek.
1: Azért lassan rájövök, hogy amikor beszél, akkor nem hall engem. Szóval a hatóságtól van arra információjuk, hogy most zajlik-e vizsgálat, eljárás a gyár ellen?
2: Én úgy tudom, pontosan bezáratták a gyárat.
1: Na, hát akkor ez egy előrelépés, ez egy új hír.
2: Igen, elméletileg igen. Gyakorlatilag tudjuk, hogy dolgozók jönnek-mennek. Nyilván egy bezárt gyárban is kell őrizni termékeket, viszont megint történt, két nappal azután, hogy bezáratták a gyárat, egy tűzriadó, úgyhogy itt érdekes dolgok történnek mindig ebben a gyárban.
1: De látja, a polgármester megszólalt, hogy be kell zárni a gyárat, és bezárták a gyárat. Megy ez a dolog.
2: Hát remélem szól, hogy a többit is be kell zárni.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, jobb időket és szennyezésmentes napokat kívánok önöknek.
2: Úgy legyen, köszönjük szépen, viszont hallásra.
1: Köszönöm.

0: Magyar Péter nagyon kereken fogalmazott, azt mondta, Orbán Viktor hazudott, a valós hiány 2026-ban meghaladja, vagy meghaladná a 8%-ot. Hogy ezt értelmezni tudjuk, Csillag Istvánhoz fordulunk, a korábbi gazdasági miniszterhez. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Szóval ez a 8%, ez nagyon durván hangzik, ez nagyon durva is?
1: Nagyon durva is. Hát megszokhatta volna Orbán Viktor is, Magyar Péter is, hogy minden választási évben, például 2022-ben, ugye két kézzel szórták ki a pénzt, mindenki kapott adókedvezményt, hát ennek csak egy következménye lehet, hogy felmegy a hiány, mint ahogy 2022-ben is felment. Ugyanez ismétlődött meg 2025 végétől 2026-ban, tehát ezen nem kell csodálkozni. Mondanám úgy, ha ugye itt véletlenül egy örkény színházbeli előadást tartanánk, azt meséld el, Pistám, hogy magyarni. Tehát Magyarországon minden kormány alapvetően egy dologról beszél, a költségvetésről, nem az adófizetők pénzéről. Ha az adófizetők pénzéről beszélne, akkor el tudná képzelni, hogy ez a saját pénze. Meddig tudja ön, szerkesztő úr, szórni a pénzt? Addig, amíg nem azonosítják, hát tudja az a szerkesztő, aki mindenkinek tartozik. Ezt hívják úgy, hogy magyarni. Igen. Magyarni. Tehát azért említem ezt így, mert minden volt szocialista ország katasztrofális állapotban indult neki ennek a listaváltásnak, a szocialistáról a kapitalistára való átiratkozásnak, de Lengyelországban akkor éppen volt egy olyan pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes, aki azt mondta, hogy mostantól tisztelni fogjuk az adófizetők pénzét, és teljesen mindegy, hogy milyen színezetű kormány van a kormánynál, az természetesen tiszteli az adófizetők pénzét, és nincsenek ilyen hiányok. Tehát
0: Magyarországon... Pont fordítva volt a logika, mert úgy tisztelte az adófizetőt, hogy azt mondta, hogy ad neki. Igen. És azt nem mondta el, hogy utána azt be is kell majd fizetni.
1: Én tulajdonképpen inkább más mondanék, hogy ez alatt, ha jól számolunk, azért most már 36-37 év alatt a rendszerváltás előtti utolsó kormány, Németh Miklós bevallotta, ugye ő volt az utolsó szocialista miniszterelnök, hogy mennyi az adósság, és akkor egy olyan gazdaságpolitikát követett, aminek ez volt a következmény, ezt próbáljuk meg újra nem megcsinálni, és volt egy másik kormány, Bokros Lajos idején, aki ugyanezt tette, csak ugye az a helyzet, hogy ez a publicisztikai fordulat, ez a magyarni, az azt jelenti, hogy költjük más pénzét, mint hogyha gentrik lennénk, és abban az esetben, hogyha a saját pénzünket költjük, akkor megszorítunk. És ugye ez egy ilyen fura helyzet, mert miközben az egy polgári erény. Tehát a kapitalisták azért alapvetően abból költenek, ami az övék, és ha hitelt vesznek föl, megpróbálják a lehető legalacsonyabb kamatra és rövid időre, hogy ne kelljen függő helyzetbe kerülni. Ezzel szemben Orbán Viktor lényegében, amíg állt a kicsi pénz Brüsszelből, addig nagyon szigorú gazdaságpolitikát folytatott, ki tudta tenni, hogy tiszta udvar, rendes ház, ugye, ha visszaemlékszünk, 2012-től 2019-ig, tehát a Covid-ig, itt mindenki hozsannázott, hogy végre már nem alkoholista, fiskális alkoholista a kormány. Itt aztán szigorúság van. Miért? Mert akkor lehetett hozzájutni az uniós pénzhez, ha nincs túlzott deficit eljárás.
0: Hát akkor az unió tehet az egészről. Hát nem adta oda a pénzt, és ettől meg elszabadultak
1: a lovak. Kár volt odaadni a pénzt, mert jó, tudja, ez úgy van a szomszédban, ugye biztos önnek is van ilyen szomszédja, hogy ha alkoholista van, ha odaadja ön a pénzt neki, akkor, és megígér, hogy soha többet nem iszom, én még ilyennel nem találkoztam.
0: Nekem csak rendes szomszédaim vannak.
1: Hát látszik önön is.
0: Ennyi. Na, de legyünk egy pillanatra komolyak, ez a 8%, ez tényleg durva. Oké. Okay. Ezt hogy lehet ledolgozni? Mert le kell, és nem csak azért kell ledolgozni, mert az euróövezetbe akarunk csatlakozni, hanem azért is, mert a józanész azt követeli, hiszen ez mind hitel lesz a végén. Másképp nem működik.
1: Próbáljuk ketté bontani ezt a 8%-ot. Nagyjából az eddig földgyűlem lett adósságok után fizetendő kamat, ebből 4%-ot tesz ki. Tehát, hogyha nem költünk többet év per év, mint amennyi bevétele lesz a kormánynak, tehát jól ki tudja számítani, akkor legfőjebb, amire szükség lehet, hogy ezeket a kamatokat folyamatosan tudjuk, akár megújuló kölcsönök árán is fizetni. Ez nincs nagyon messzi, ha valakinek ismerősen cseng ez a 3%-nyi hiány, az a 4, az a 3-nál alig, és hogyha ilyen fegyelmezettek vagyunk, akkor a kamat szintünk is lejjebb mehet, tehát tudnánk ezt tartani. Uh-huh. Azaz mire van szükség? Ha most azokat a borzasztó butaságokat, amit itt bemagyaráztak a népnek az elmúlt, most nem akarok se 8 évezni, se 16 plusz 4, 20 évezni, de ebben összeérnek a kezek, hogy tudnélik, abból lehet jobb egészségügyi ellátás, hogy az ön felesége nem fizet adót. Abból lehet jobb oktatás, hogy az ön gyerekei, ha 25 év alattiak, nem fizetnek adót. Én még olyat nem láttam, hogy abból lesz jobb kenyér, ha nem fizetem ki a liszt árát. Na most, hogyha ezeket a marhaságokat egy picit egy kormány el tudja felejteni, ami persze megszorítás, mert hogyha valaki már beleélte magát, hogy egyre soványabb lesz, miközben mindig kap egy tábla csokoládét választások előtt. Ugye ez Orbán Viktor szövege. És az összes többinek a szövege. De van... Nagy Marciról nem is akarok megemlékezni, mert ő egyre kövérebb volt, miközben arról beszélt, hogy hú, de jól állunk a költségvetésben.
0: Na, visszakanyarodva az előzőhöz, itt azért van egy kis probléma. Azt ígérte Magyar Péter, hogy nem nyúl ezekhez az adókedvezményekhez.
1: Nem kell hozzányúlni. El kell felejteni.
0: Hát de ha elfelejtem, az azt jelenti, hogy megszüntetem. Ha megszüntetem, mégiscsak hozzányúltam.
1: Ugye én azt gondolom, Magyarországon vagyunk, magyarni, az azt is jelenti, Deák Ferenc nyomán mindig újra kell gombolni a mellényt. Ezt és rendszerváltásban vagyunk. Ezt, ami itt összegyűlt 36 év óta, és nézzünk át Lengyelországra. Ezt másképp nem nagyon fogjuk tudni rendbehozni, mint gazdasági növekedéssel. Ha állandóan hiányt termelünk, akkor a hiányt kénytelenek leszünk kölcsönök felvételével betömni ezt a lukat. Ha a kormány veszi föl a kölcsönt, akkor föllöki a hitel árát, tehát drágítja a vállalkozók, kisvállalkozók előtt. Van ebből gazdasági növekedés? Nyilván nincs.
0: Uniós források, amire oly nagyon várunk.
1: Az uniós források, hiszen túlzott deficit eljárásnak nézünk elébe. Tehát én azt gondolom, hogy egyszer ne az legyen a mi jelzőnk, hogy na tudja az az ország, ahol minden pénzt elvertek, mindig megígérték, újrakezdték és így tovább. Tehát a magyarni az ne legyen azonos ezzel. Tehát szerintem ezt másképp nem lehet csinálni.
0: De azt tudja, hogy ez nem lesz egy népszerű vélemény. És ha ez nem népszerű vélemény, ezzel számolnia kell a kormánynak is.
1: Ugye az a kérdés, önnek itthon vannak a gyerekei?
0: Igen.
1: Ma még.
0: Remélem maradnak is. Bár járták a világot,
1: és
0: örülök ennek.
1: És meddig maradnak? Tehát addig, amíg ilyen állatságokat kell hallgatniuk nap, mint nap Magyarországon, és kellett hallgatniuk áprilisig, addig az ön gyerekei elkezdenek gondolkodni, hogy hova is menjünk innét. Tehát én azt hiszem, hogy az, hogyha valaki egy többé-kevésbé kiszámítható, vállalható, belátható gazdaságpolitikát folytat, és azok, akik ezt hallgatják, meg is értik, mert azért ehhez ez is kell. Ugye, hogy az én 5 mondatomból legalább egyet megértsenek. Akkor ez minden további nélkül egy képviselhető.
0: Az nem számít, hogy nem ezt ígérték?
1: Azért nem számít, mert ugye mit is ígért Orbán Viktor?
0: Hát, hogy folytatja.
1: És folytatja. És mit folytatott? Hogy hány százalékos lesz a költségvetés, ilyen, ezt megígérte?
0: Azt hiszem 3 egész valamennyiről lett 5.
1: Igen, most aztán most lett az ő apparátusuk szerint 7, most tartunk 8-nál. Tehát szeretném megkérdezni, azt ígérte önnek Orbán Viktor, hogy az ön pénze, ami 2021-ben megért még 100 forintot, 2022-ben már csak 76-ot ért, most idén ez a pénz már csak valahol 60-at ér. Kérdezem én, mit is ígért Orbán Viktor? Én szerintem higgye el, hogy sokkal okosabb a nép, mint a riporterei, bocsánatot kérek, az ilyen politikusnak mondott magyarázói, bocsánatot kérek mindenki másnak, mert én buta vagyok, de Bot Péter Ákos és mindenki más sokkal okosabb, de szerintem a nép sokkal okosabb ennél.
0: Csillag István, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet, kerülje az alkohol és koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűzőnapon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti parlamenti felszólalásában azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. Hozzátette, Washington fő célja továbbra is a perzsa atomprogram leállítása és a megegyezés a Hormuzi szoros ügyében. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben a Szilágyi utcában a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es és a 12-a villamos helyett Rákospalota, Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Magyar-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták tápfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Csatorna felújítás miatt lezárták a 10. kerületben az Óhegy utcát a Szlávi utcánál, amely így a Márga utca felől Zsák utca lett. A 95-ös és a 195-ös autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sarvarfürdő.hu.
5: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
7: Árkád.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Július 30-án hét után köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, akik a Spirit FM-en kapcsolódhattak hozzánk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Virág Andreával folytatjuk a Startot, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Hát szerintem elteltek évek, hogy nem beszéltünk ennyit parlamenti ülésekről, mint ahogy most az elmúlt pár hétben.
2: Az biztos, és nem is követték ennyien, hogy mi történik a parlamentben. Ahhoz képest, hogy ugye ugyanúgy azért egy kétharmados kormányzati többség áll szemben az ellenzékkel, tehát ilyen értelemben az erőviszonyok sokat nem változtak, csak éppen átbillentek a túloldalra, de hát azért a miniszterelnöki felszólalások és a viszontválaszok is gondoskodnak arról szerintem, hogy érdekes nézni, hogy mi történik a parlamentben.
1: De az is érdekes, hogy egy színházat épített, nem negatív értelemben mondom, egy kulissza született a politikának ismét a parlamentben. Voltaképpen ez lenne a szerepe?
2: Abszolút, és Magyar Péternek egyébként ez egy kimondott célja is volt, tehát ő azért ezt a kampányban is sokszor elmondta, és a kormányváltás óta is, hogy szeretné, hogyha a parlament visszanyerné azt a helyét, amit igazából el kellene foglalni a magyar politikában, és most azt látjuk, hogy miközben tényleg az elmúlt, és nem csak a kampányban, hanem már az elmúlt bő egy évtizedben, hanem több a politika fókusza az, hogy valaki, aki szeretné tudni, hogy mi történik a magyar politikában, hát a parlament az szerintem a sokadik volt, ami eszébe jutott, inkább tényleg a híradások, a közösségi média, és még sorolhatnánk, hogy milyen felületeken lehetett azt követni, hogy mi történik, hogy hol zajlik az érdemi politizálás. Most a parlamentben van ennek az elsődleges helyszíne, miközben nyilván az, hogy erről aztán hogyan kap hírt az ember, az már más, de arról kap hírt, amit a parlamentben mondanak, akár az ellenzéki, de hát főleg a kormánypárti képviselők.
1: Az érdekes lesz, hogyha egyszer Magyar Péter nem tud bemenni az ülésre, bármilyen oknál fogva hivatalos tárgyalásával, Brüsszelbe kell menni, mindegy. Akkor vajon ez ugyanúgy képes lesz-e ez a felépítmény működni, mint ahogy most látjuk? Nem ő működteti-e igazából?
2: De én azt gondolom, hogy ebben a formában ő működteti. Tehát ez azért most jelenleg arról szól, hogy ő egyrészt elmondja, hogy merre van az arra, ami a kormányzati politikát jelenti, azért ezekkel
1: a fideszeseknek is.
2: Hát igen, ugye ezekkel a nem túl rövid napi rend előtti felszólalásokkal akár ugye elmondja, hogy mi az adott napnak a tematikája, mi az adott hétnek a tematikája, ugye azért emlékezzünk vissza arra, hogy amikor múlt hét hétfőn volt, amikor a tisztító tűz műveletet bejelentette, hát azóta is azért ezt tematizálja a közéletet, tehát ott jelöli ki igazából azt, hogy miről szól most a magyar politika, és ennek van kommunikációs leágazása, de van egyébként nagyon konkrét szakpolitikai törvénykezési következménye is, de nyilván most majd itt az alaptörvénymódosítással hát jogi erőre is emelkednek ezek az intézkedések, amiről Magyar Péter múlt héten beszélt, és igen, itt a másik oldala, hogy a fideszes politikusoknak meg ezek az intézkedések, amiről Magyar Péter múlt héten beszélt,

0: képviselővel. Egyelőre más nem tudja szerintem végigcsinálni. Kérdés, hogy van-e szándék akár a frakcióban, akár a kormányban arra, hogy felnőjön Magyar Péter mellé valaki más is, aki egy ilyen típusú szerepet be tud tölteni.
1: Hát előbb-utóbb meg kellene ismernünk a Tisza frakciójának számos tagját. Ugye ott rengetegen ülnek, 141-en. Ebből a 141-ből 2-3-at, ha láttunk eddig igazán komolyan megnyilvánulni, miközben fel kéne építeni ezeket a karaktereket. Jó, persze van erre még majdnem 4 év, de hát ennek ellenére ez látszódnia kellene, hogy kinek mi az arcéle.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ehhez idő kell, azért most is látjuk, egyébként nem csak a Tisza frakcióban, hanem a többi frakcióban is, hogy egy kicsit diversifikálódik az, hogy kik szólalnak fel. Nyilván a Tisza frakció a legnagyobb és a legtapasztalatlanabb ilyen szempontból. Azt gondolom, hogy ezeknek az új képviselőknek talán először inkább a saját szakterületükön ugye érdemes felszólalni, tehát nem az ilyen politikai típusú felszólalásokkal érdemes talán belevetni magukat ebbe a munkába, hanem a saját területükön arról beszélni, amihez talán szakmailag a legtöbb közük van, és utána lehet ebből tovább lépni. De látjuk azt, hogy akár az azonnali kérdéseknél, interpellációknál egyre színesebb azoknak a képviselőknek a köre, akik felszólalnak. Ez egyébként a Fidesznél is így van, ott is látjuk, hogy azért most már nem Gulyás Gergely viszi egy személyben ezt a történetet, hanem hát meg Pócs János, hanem azért most már többen beléptek.
1: Pócs János és a telefonja.
0: Igen.
1: A legendássá váló telefon.
0: Igen, ők egy ilyen állandó.
1: Viszont az is izgalmas, amilyen viszonyban van, és amilyennek az látszik Magyar Péter és Gulyás Gergely. Hogy ennek a dinamikáját, ezt azért az elmúlt néhány hétben lehetett követni, hogy hogyan kezdődött, mennyire feszülten kezdődött, és tulajdonképpen láthatóan ez a két egykori barát most is kiválóan el van ebben a vitában.
0: Igen, ugye nagyon érdekes, amit Magyar Péter Gulyás Gergellyel szemben felhoz érveket, mert ugye nem őt támadja személyesen, nem az ő hitelességét, nem az ő tisztességét támadja.
1: Sőt,
0: tulajdonképpen.
1: Sőt, kiállt mellette.
0: Igen, ugye nem vádolja őt korrupcióval, semmifajta olyannal, ami jogi felelősséget vonna akár maga után, de ugye felveti neki, hogy ott van azok között, a képviselők között, ott maradt abban a pártban, amelyik ezt csinálja. Tehát, hogy tulajdonképpen ugye úgy mutatja be, hogy ugye ők együtt indultak, ugyan azon az úton mentek, csak ő, már hogy Magyar Péter, a miniszterelnök egy ponton hát úgy döntött, hogy elszámol a lelki ismeretével, és kilép ebből a rendszerből, és hát elindította azt a politikai pályafutást, aminek most látjuk a következményét, miközben Gulyás Gergely ezt a lépést nem tudta megtenni. Tehát ez egy merőben más kommunikációs forma, egy merőben más hozzáállás, mint amit mondjuk Pócs Jánossal.
1: De az is izgalmas, hogy közben megkapta Magyar Péter a választ is, mert hogy Gulyás Gergely egy kérdésre, egy újságíró kérdésre azt válaszolta a Diákhitelközpontos szerződések, Balázsi Gyulás szerződések kapcsolatban, hogy nem volt mozgástere Magyar Péternek, mert nem ő írta ki a közbeszerzést. Ő a végeredménnyel találkozott, a közbeszerzést megnyerte Balázsi Gyula, ezt kell aláírni, ezt a megbízást. Tehát gyakorlatilag megvédte a diákhiteles vádakkal szemben.
0: Igen, azért ugye nagyon más volt Magyar Péter szerepe a NER-ben, és az, amit ő betöltött akár a Diákhitelközpont vezetőjeként, akár bármilyen más szerepben, mint amit egyébként azért Gulyás Gergely az elmúlt évtizedekben a Fideszben bejárt karrierutat, tehát ilyen szempontból ugye tényleg nehéz ezt összehasonlítani. És nyilván ez kicsit arról is szól, hogy úgy tűnik, hogy a Fidesznek és a Mi Hazánknak is egyelőre az egyik fő ilyen támadási felülete vagy támadási irány a Magyar Péterrel szemben az, hogy állandóan a fejére olvassák, hogy ebből a 16-ból 14 évet ugye ő is a NER-ben töltött el, és hogy akkor még úgy tűnt, mint aki egyetért azzal, ami történik. Ez azért én azt gondolom, hogy hosszú távon azért nem fog működni a Fidesznek, hogy ezzel támadja Magyar Pétert. Annál is inkább, mert azért a választók ezt pontosan tudták, tehát ilyen szempontból azért nem árult zsákba macskát Magyar Péter. Lehet erről szerintem vitatkozni, meg lehet erről vannak is különböző vélemények erről, de az biztosan nem lehet mondani, hogy az a 3,5 millió ember, most leegyszerűsítve, akik Magyar Péterre szavaztak április 12-én, ne tudták volna, hogy milyen háttér.
1: A megtévesztett 3,5 millió. Na, akkor egy másik téma, ami szintén parlamenti, és sokan azt feltételezik, hogy

0: valamiféle szakadást, belső konfliktust láthatott tegnap Forstoffer Ágnes házelnökként, amikor megvonta a szót a miniszterelnöktől. És hát valóban az egy megkérdőjelezhető pillanat volt, mert hogy a házszabály szerint a miniszterelnök elmondhatja azt, amit akar, még válaszként is. A képviselő van szorítva arra, hogy csak az adott témában válaszoljon. De most túl azon, hogy ez egy megkérdőjelezhető döntés volt, szokatlan döntés is volt.
1: Szokatlan döntés volt, én azt gondolom, hogy Forstoffer Ágnes próbálta felmutatni tényleg a pártatlanságát, és valahogy reagálni arra a helyzetre, ahol azért a miniszterelnök azért rendszeresen szintén ugye bekiabálásokkal, vagy akár ugye az ellenzéki képviselők felszólalásai közben ugye ő is beszél, vagy akár olyan személyeskedő hangnemet üt meg, amit az ellenzéki képviselők hát, sérelmeznek. És ugye valahogy ez az egész tegnapi ülésnap ugye egy ilyen végigment ez a motívum, hogy az ellenzéki képviselők is méltatták a házelnök asszonyt azért, amit ugye a ülés elején elmondott. Ezzel próbálta én azt gondolom a házelnök kicsit felmutatni azt, hogy ő azért ugyanolyan szigort tart az ellenzéki padsorokban, mint a kormánypárti padsorokban. Rosszul értelmezte ilyen szempontból tényleg, vagy egy hibás eszközhöz nyúlt, vagy hibás hivatkozási alaphoz, mert a miniszterelnököt ugye nem köti az, ami a képviselőket köti, hogy a témánál kell maradnia, és Magyar Péter ezt sérelmezte, ugye később és jelezte az egyébként akkor már ott nem lévő házelnöknek, hogy azért itt utána kellene nézni, hogy pontosan hogy van ez, és neki
0: akkor
1: nem.
0: Már Vita és Eszter vezette az ülést, aki azt mondta, hogy majd a bizottságban ezt érdemes lenne megbeszélni. Ebben igaza volt.
1: Igen, ugye itt tényleg az van, hogy ezeket értelmezni kell. Én azt gondolom, hogy itt a házelnöknek a tapasztalatlan ütközött ki ebben egy picit, hogy szerintem tényleg nem feltétlenül tudta, hogy ott pontosan milyen szabályok vonatkoznak erre a helyzetre, vagy milyen nem, és próbálta tényleg a házelnöki szerep méltóságát azért azzal fenntartani, hogy tényleg próbál ugyanúgy viselkedni az ellenzéki és a kormánypárti politikusokkal szemben. Én azért ezt egy párton belüli szakadásnak hívni, vagy bármilyen ilyen típusú dolognak ezt egy kicsit túl zónak gondolom, ugye nyilván az ellenzék.
0: Hát a megmaradt ellenzéki influencerek azonnal rácsaptak.
1: Nyilván nekik ez a dolguk, azt kell, hogy mondjam, tehát minden kis repedésre, tehát tényleg olyan rossz helyzetben van jelenleg az ellenzék, hogy minden kis dologra érdemes rárepülniük, amire rá tudnak repülni. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális vita, vagy ellentét igazából ebben az értelemben a házelnök és a miniszterelnök között, amit hát azért elég könnyű feloldani, és
0: minden esetre izgalmas, hogy a házelnök, akit ugye a miniszterelnök talált meg magának, mert hát ez azért így lett, ezt nehéz tagadni, mennyire fog tudni elmozogni ettől a pozíciótól, hogy ő a miniszterelnök házelnöke. Ugye erre látunk valójában egy kísérletet most.
1: Igen, és saját magának is ez egy szerepkeresés, egy szerepértelmezés. Nyilván házelnökként egy házelnököt köt a házszabály, tehát hogy azért alapvetően itt le van írva, hogy milyen rend szerint kell eljárni, de azért mondjuk ugyanúgy, ahogy a köztársasági elnöknél belefér egyfajta szerepértelmezés, hogy ő maga milyen stílusban, hogyan kívánja betölteni ezt a pozíciót. Hát láttuk, hogy például Kövér László hogyan gondolta betölteni ezt a pozíciót. Nyilvánvalóan Forstoffer Ágnes máshogy szeretné ezt csinálni, ezt el is mondta nagyon világosan, és hát látjuk is egyébként azóta, hogy hogyan vezeti az üléseket. De neki ez egy szerepkeresés, én azt gondolom, amiben hát érdemel némi türelmet is, hogy megtalálja ebben a saját hangját és a saját szerepét, és ezt neki kell, illetve hát nyilván a Tisza frakciónak egyébként, meg a Tiszának, mert azért mégiscsak egy pártban van ő Magyar Péterrel, kell megtalálniuk azt az utat, ahogy ez működni tud, és nem lesz az a látszat a jövőben, ami mondjuk a fideszes házelnökök esetén az elmúlt másfél évtizedben elég egyértelműen látszott, hogy mennyire részrehajló, és hogy tényleg egyébként is kevés eszközzel rendelkező ellenzéket még a maradék eszközöktől is megfosztotta mondjuk Kövér László, hogy most ne ez a gyakorlat folytatódjon, én azt gondolom, hogy
0: mondja a hangkeresést, tehát itt igazából úgy tűnik, hogy leginkább Magyar Péter találta meg a hangját ebben a parlamenti működésben, és mindenki más egyelőre keresgéli.
1: Igen, én azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek van egy nagyon világos karaktere. Azért nyilván ő ebben nagyon nagy előnyben van, mert ő a kampányban ugyanezt csinálta. Tehát ő az elmúlt 2,5 évben folyamatosan építette a saját politikusi karakterét, és egy nagyon nagy fokú kontinuitást látunk azzal, amilyen ő volt a kampányban, azzal, amilyen ő miniszterelnökként. Ezt lehet kritizálni, sokan kritizálják is, ugye, és a fejére olvassák, hogy itt már nem kampány van, de én azt gondolom, hogy ez nem erről szól, hanem arról, hogy ő milyen politikus, és hogyan kíván ő ezzel a szereppel élni, és ő ezt pontosan tudja, és volt már ideje ezt kikísérletezni, gyakorolni, látszik, hogy mi működik egyébként politikailag abban, hogy az ő népszerűsége fennmaradjon. Ez azért a többi politikusra nem feltétlenül igaz, tehát miközben nyilván ők is kampányoltak, nyilván azért a nagy részük ezeknek a kormánytagoknak akár, vagy a frakciótagoknak azért kellett már valamilyen politikai teljesítményt letenni az asztalra, azért ez egy merőben új és más szerep, amiben most vannak, és ilyen szempontból a házelnöki szerep pedig egy kifejezetten hát fontos, nagyon, nagyon fontos szerep, ami komoly kihívásokkal jár, ami igényli ezt a pártatlanságot, tehát más mondjuk, mint frakcióvezetőnek lenni, az is egy sajátos szerep, de nem olyan, mint a házelnöki. De igen, egy sokkal egyértelműbb, sokkal kevesebb konfliktussal járó szerep, tehát ilyen értelemben szerintem a házelnökség egy trükkös pozíció, főleg egy olyan parlamentben, ahol van egy kétharmados kormányzati többség, és látszik, hogy jár félreértésekkel, ezt láthattuk tegnap, de azért még pártszakadást nem
0: viszont. Hát formálódik ez a dolog nyilvánvalóan, és most még csak a hangulatáról beszéltünk a parlamenti munkának, a munkáról magáról nem, ma is lesz parlamenti ülés, nézzenek bele. Ott is lesz hangulat egészen biztosan, meg döntések is a mai napon. Virág Andrea, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Nikovics Holló Mártonnal folytatjuk a műsort. Szerbia lesz a mi témánk, a déli szomszéd, nekünk fontos déli szomszéd, az unióba vágyó déli szomszéd, amelyik forrong most már elég régóta. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Lemond a szerb elnök. És hogyha Vučić lemond, akkor erre lehetne mondani, hogy tessék, célba értek a tüntetők, a lázadók, elérték, amit akartak, de ők azt érzik, hogy nem. Miért van ez?
1: Így van. Alekszandr Vučić elnök néhány nappal ezelőtt belengedte, hogy néhány héten belül benyújtja lemondását, mint Szerbia elnöke. Ahogyan is mondta, igen, ezt értelmezhetnénk úgy, hogy célba értek a szerbiai tüntetések, de a szerbiai belpolitikai viszonyokat figyelembe véve gyakorlatilag azt kell mondanunk, sokkal valószínűbb, hogy itt a személyes hatalmának az átmentéséről, vagy legalábbis a folytatás lehetőségének a megteremtéséről van szó, és ez áll a lemondás hátterében. Ugye a szerb alkotmány szerint az elnöki tisztséget két cikluson keresztül lehet betölteni. Most Vučić elnök úr esetében 2027 májusában járna le a második ciklus. Magyarul ő egy harmadik elnökválasztáson nem indulhatna. Ellenben, mint erre már korábban is látunk példát, miniszterelnöki pozíciót betölthet, ez semmi nem zárja ki. Így a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a lemondásával gyakorlatilag elnöki és parlamenti választásokat idéz elő. Ugye a parlament ciklusa is 2027-ben járna le. Így egy előrehozott elnöki és parlamenti választás várható. És a parlamenti választáson ő, mint a szerb haladó párt elnöke tud indulni, gyakorlatilag miniszterelnök jelöltként, ezzel adott esetben bebiztosítva azt, hogy további 4 éven keresztül lehessen ő mondhatni Szerbia elsőben. Ugye a szerb berendezkedés kapcsán azért meg kell jelzni, hogy sokszor pont Vučić elnök személye miatt szokás azt gondolni, hogy a Szerbia egy elnöki berendezkedésű rendszer, de valójában egy parlamenti demokrácia, ahol szintén a miniszterelnök lenne az, aki a politikai ügyekben viszi a primát, és az elnök a sokkal inkább reprezentatív szerep.
0: Hát Vučić ennél messzebb ment.
1: Ennél jóval messzebb ment, ez így van, jóval messzebb ment, de várható, hogy amennyiben a miniszterelnöki székbe ülne be, akkor visszáll a rend, és a miniszterelnök lesz.
0: Mit szólnak ehhez azok, akik az utcákon vannak hónapok óta? Kérdezem azért is, mert hogyha egy ilyen trükközésbe belemegy Vučić, akkor azt gondolhatja, hogy egy választást meg tud nyerni.
1: Így van. Ugye gyakorlatilag 2024 év vége óta folynak a tüntetések, ugye ennek a kirobbantója az újvidéki tragédia volt, amikor az újvidéki vasútállomásnak a tetőszerkezete leszakadt, itt 16-an életüket vesztették, és a tüntetések akkor indultak, gyakorlatilag felelősöket szerettek volna látni. Majd később itt elsőlegesen a szerbiai egyetemi hallgatók szervezésében ez a tüntetés egy rendszerellenes, korrupcióellenes tüntetésé csapott át, aminek a célkeresztjébe egyértelműen Vučić elnök úr került. Beszédes, hogy miután az elnök úr bejelentette a potenciális lemondását, a tüntetések akkor is folytatódtak. Úgyhogy ez egyértelművé teszi, hogy a tüntetők is abban a forgatókönyvben hisznek, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy itt nem egy politikai viszonyulásról, hanem egy gyakorlatilag a hatalom átmentéséről van szó.
0: A tüntetők egy hangos kisebbség, vagy a nép hangja valójában? Tehát azt gondolják-e általában a szerbek, amit mondanak a tüntetők?
1: Sokan azt gondolják, sokan elégedetlenek a jelenlegi rendszered, ezzel a legutóbbi közvéleménykutatási adatok még mindig azt mutatják, hogy Vučić támogatottsága magasabb, mint a tüntetőké. Okkal reménykedik. Azt tudni kell, hogy a szerb haladó párt és Vučić elnök úr maga is gyakorlatilag az elmúlt években folyamatosan monitorozza a szerb közvéleményt. Biztos, hogy nem véletlen az időpont választás, hogy most lengette be ezt a lemondást, és várhatóan ősszel kerülhet sor a választásokra. én azt gondolom, hogy elég biztos lehet abban, hogy ezen a választáson ő többséget fog tudni szerezni.
0: Mennyire hasonlít Orbán Viktor ismert gondolkodásmódjához Vučićé? Ugye az orosz szállat szokás emlegetni, ami összeköti őket, szokás a diktatórikus működést emlegetni, ami összekötheti őket. Hasonlóak?
1: Bizonyos tekintetben vannak hasonlóságok, de alapvetően azért fontos kiemelnünk, hogy ugye Szerbia egyelőre az Európai Unió kapuin kívül van. Ami a szerb külpolitikát illeti, mondhatjuk, hogy az orosz-ukrán háború kitöréséig ők nagyon ügyes hintapolitikát folytattak, lavírozva nyugat és kelet között, gyakorlatilag mindenhonnan kivéve az előnyöket. Az orosz, a kínai, az EU-s és az amerikai kapcsolatokat is kihasználva.
0: Láttunk ilyet mostanában itthon is. Ez ment az Európai Unión belül is látszólag.
1: Ez így van, de gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy azért Vučić rendszere bár sokban hasonlít az elmúlt bő évtized magyar politikai berendezkedéséhez, vannak bizonyos különbségek, itt azért Szerbiában egy nagyon magas szintű állami korrupcióról beszélhetünk, illetve azért sokszor az állam, és mondhatjuk úgy, hogy a fekete gazdaság az igen szoros kapcsolatban áll egymással.
0: Ilyenről sem hallottunk még. Viszont az, hogy az Európai Unióban nem tudnak előrelépni a tárgyalásokban, és hogy sorra dobja vissza az Unió a kísérleteiket, hogy újabb és újabb fejezeteket meg tudja nyitni Szerbia, az erre válasz, amit most felsorolt?
1: Valójában itt három dolgot kell említenünk. Az egyik a jogállamisági kérdések, itt elsősorban a szerb igazságszolgáltatás helyzete, amit rendszeresen kritikák érnek. Másrészt ugye az európai kül- és biztonságpolitikához való igazodás, mint elvárás, amiben Szerbia nem jeleskedik, éppen az említett orosz kapcsolatok miatt. Harmadrészt pedig ott van Koszovó kérdése. Ugye Szerbiának egy külön tárgyalási fejezet az uniós csatlakozásban a Koszovó való viszony rendezése. Na most mondhatjuk,
0: hogy Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét.
1: Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, a szerb alkotmány szerint gyakorlatilag Koszovó továbbra is Szerbia tartományaként kezelik. És itt bejön egy nagyon érdekes szál. Ugye sor került az egyetemi hallgatók által szervezett tüntetésre a napokban, ahol kifejezetten Koszovó állt a középpontban, és Koszovó témája, ahol leszögezték, hogy Koszovót nem engedik, Koszovó továbbra is Szerbia része. Szóval van egy érdekes szál ebben a hallgatói megmozdulásban, vagy a szerbiai ellendéki.
0: Van, amiben ugyanazt gondolják, mint Vučić.
1: Van, amiben ugyanazt gondolják, sőt, mondhatjuk, hogy helyenként még egy fokkal radikálisabban gondolkoznak Koszovó kérdéséről, ami azért érdekes, mert sokan azt gondolták, hogy itt ez az ellenzéki mozgalom, ez egyértelműen az EU-s irányvonalat képviseli, de azért ez nem teljesen igaz.
0: Két magyar vonatkozású kérdése végére, az egyik a magyar kisebbség helyzete Szerbiában, és hogy ezzel a konfliktussal, ami az egyetemisták, a tüntetők és Vučić között van, illetve Vučić további szerepvállalásával, ők hogyan állhatnak. A másik pedig a MOL terjeszkedésének szándéka Szerbiában, ami egy nagy lépés lenne a MOL számára, és hát az egy közép-európai bázist is jelentene.
1: Így van. Ugye a magyar kisebbség helyzetét illeti, én azt gondolom, hogy az elmúlt bő évtizedben ez példaértékű módon alakult, szóval a magyar kisebbség helyzete az alapvetően nagyon jó Szerbiában, és bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően a két ország, és kifejezetten Vučić elnök úr, illetve Orbán Viktor korábbi miniszterelnök úr személyes jó kapcsolatának is volt köszönhető, hogy ez ilyen irányba alakulhatott, de azt gondolom, hogy a jövőben is jövőben sincs ok arra, hogy ez érdemben
0: ebben
1: változó.
0: Nyilván Magyar Péter sem ellen érdekel.
1: Abszolút. Az látszik, hogy az új magyar kormány is abban érdekelt, hogy a vajdasági magyar kisebbség helyzete az továbbra is olyan jó.
0: A MOL bevásárlása az csak gazdasági kérdés, vagy politikai is?
1: elsősorban gazdasági, de természetesen egy ilyen mértékű beruházásnál, vagy gazdasági lépésnél azért a politikai szálat sem zárhatjuk ki. Most jó, nagy kérdés az, hogy adott esetben, hogyha Szerbiában politikai változások lesznek, választások jönnek, ez elodázhatja-e azt, hogy döntés szülessen a MOL kérdésében. Ugye ez látszik, hogy a folyamat egy kicsit belassult az elmúlt időszakban. Mindenesetre azt gondolom, hogy legyünk optimisták, és bízunk benne, hogy talán mielőtt egy instabilabb időszak jön, ugye mindenképpen egy választás egy instabilabb időszakot hoz a szerbia belpolitikába, az előtt sikerül pontot tenni ennek az ügynek a végére.
0: A MOL-nak meg kellett szerezni az amerikaiak jóváhagyását is, tehát a lassulás az nem csak a szerb-magyar kapcsolatokon múlt, hanem mondjuk az amerikai válaszon is, azért ezt adjuk meg. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt, Nikovics Olló Mártont hallották.
1: Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Gyarmati István biztonságpolitikai szakértővel folytatjuk a Startot, és hát megbeszéljük a Magyar Honvédség helyzetét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kicsit messzebbről kezdem, vagy tulajdonképpen nem is annyira messziről, egy civilt cserélt katonaemberre a kormányzat a maga kormányváltásával. Ugye Szarai Bobrovnicki Kristóf semmi köze nem volt a honvédséghez. Lucincendi Romulus meg egy katonatiszt. Mind a kettőre van a világban példa. Mi az igazi különbség a gondolkodásmódban, ami ezt követi, vagy ami ezt körülveszi?
2: Hát a gondolkodásmódban van, vagy lehet különbség. Ugye én alapvetően ugye a civil kontroll híve vagyok, tehát civil miniszterre gondolok, de amikor nincsen megfelelő jelölt, akkor jön egy jó katona inkább. Tehát sokkal jobb az, hogyha egy jól képzett katona van, aki be tudja látni azt, hogy ő ott most nem katona, hanem a politikai képviselő, a kormánynak a képviselője, és persze a katonák képviselő és a kormány felé. Ha egy ilyen katonát találnak, és erre volt példa, hogy nem megyek nagyon messze az időben, szerintem például Benkő Tibor ilyen miniszter volt. És hát bízunk benne, hogy a mostani is ilyen lesz.
1: Amit viszont örököl, az egy elég nehéz örökség. Egyrészt ő ezt pontosan tudja, mert többek közt neki magának is megvoltak a személyes konfliktusai az elődjével, másfelől pedig ez a honvédség bár stratégiai ágazat lett az előző kormányzásban, de elég ramagy állapotban látszik lenni.
2: Azt látni kell, hogy tulajdonképpen a katonaság, a honvédelem az egész világon válságban van, ha szabad ilyet mondani, mert Amerikában is, ami sok mindenben kifejeződik, ugye teljesen megváltozik a világ a hadviselésnek a körülményei, és egyre kevésbé szeretnek az emberek katonák lenni. Még Amerikában is, ahol ez egy népszerű szakma, és nagyon sokat investálnak bele, hogy az is maradjon, még ott is gondok vannak az utánpótlással. Ugye nem beszélve az európai országokról, Németországról, Franciaországról, Nagy-Britanniáról, és ezek a gondok, ezek itt Magyarországon is megvannak. Ez persze nem menti fel a vezetést, hogy azt mondja, hogy hát máshol is vannak, akkor persze nálunk is vannak, de nálunk meg kell találni azt, hogy hogyan lehet ezt a lehető legjobban orvosolni. Ez eddig még nem sikerült, hogy a HVG-ben jelent meg egy hosszú cikk a napokban, amelyik hosszasan elemzi azt, hogy mi minden történt a személyügyi területen az elmúlt években. Kicsit mellé is megy egyébként, mert ugye itt két felfogás van mindig, ez a katona, a civil ruhás, az egyenruhás állampolgár, tehát emberi jogai vannak, meg munkaidő, meg szakszervezet, meg ilyesmi, szerintem egyébként ez így nem működik. Ugye a határa nem lehet kiírni, hogy Magyarországot megtámadni, csak reggel 8 és 5 óra között lehet, ez nem feltétlenül működik. Ugye a másik pedig, hogy hát egy csomó olyan dolgot követelünk a katonáktól, ami már ütközik az alapvető emberi jogokba, és ráadásul elriasztja a katonákat. Tehát ez egy nagyon-nagyon keskeny ösvény, amin egyensúlyozni, vagy nem is ösvény, kötél, amin egyensúlyozni kell. Nem irigylem azokat, akiknek ez a feladata.
1: Érdekes mondom, kevesebbet beszéltünk az elmúlt időszakban is erről, amit most említett, tehát a katonák jogairól, illetve ez akkor merült fel, amikor hirtelen nyugdíjazni szándékozott a miniszter mindenkit, akire ő rámutatott, és hát sikerült is ez néki. Sokkal többet beszéltünk pénzügyekről, arról, hogy mennyi pénz folyik bele és folyik ki a honvédségből, illetve hogy kinek az érdekeltségei kerülnek előtérbe egy-egy beruházás bejelentésekor.
2: Nem csak egy megjegyzés, hogy az a tisztogatás, amiről beszélsz, az nem a miniszternek a kezdeményezése volt, ő se szerette ezt végrehajtani, a vezérkari főnök meg még kevésbé szerette, csak úgy tűnik, hogy muszáj volt nekik, ugye most ilyen feltehetően remélhetőleg nem lesz.
1: Sőt, most visszaszerelést hirdettek
2: visszaszerelés helyett. Igen, hát ugye mindig a pénzzel kezdjük, ugye, mert az jól érthető. És elkövetjük azt a hibát, hogy mindig arról beszélünk, hogy mennyi. mennyi pénz. Az nagyon fontos, hogy mennyi pénz, de egyáltalán nem mindegy, hogy mire költjük azt a pénzt, és erről nem nagyon szoktunk beszélni. Ugye, amit tetszik a sajtónak, bocsánatot kérek, meg az emberek érdeklik, hogy ki mennyit tudott ellopni, meg kinek a haverja kapott megrendelni. Ezek fontos dolgok, csak alapvetően ugye arra kéne menni a politikának, a katonáknak a segítségével, hogy meghatározza, hogy ennyi pénzünk van, és azt mire költjük el. Hogy mennyi pénzünk van, ugye az alapvetően politikai döntés, hogy mire költjük el, az meg alapvetően katonai döntés kéne, hogy legyen. Persze vannak politikai befolyások, hogy most amerikai vagy német tankot veszünk, ugye abban nyilván vannak politikai megfontolások is, de erről nem nagyon szokott vita folyni. Nem csak Magyarországon egyébként, hanem máshol sem. És nagyon azt remélem, hogy ugye azt a személyügyi helyzetet, amiről beszél a HVG, azt rendezni kell, de hogy azután ezekkel az emberekkel, vagy közben is mit kezdünk, hogy milyen képességeket fejlesztünk, ugye, és nem fegyverekről van szó, hanem képességekről, hogyan alkalmazkodunk az új elvárásokhoz, lehetőségekhez, fenyegetésekhez. Hogyan tudunk azzal bánni, hogy hirtelen Ukrajna lett az iskola? Ugye most már egy NATO főiskolát terveznek Ukrajnába, hogy a NATO emberei tanuljanak, az amerikaiak meg a britek tanuljanak az ukrán.
1: Hát hiszen ott egy újfajta hadviselés zajlik. És ráadásul minden oldal szemmel láthatólag egyfajta tesztüzemben is használja az orosz-ukrán háborút.
2: Ugye azt mondják egyesek, most már nagyon érdekes, hogy Ukrajna lesz ilyen szempontból Európa Izraelje. Hogy oda fogunk járni fegyverekért is, meg tanulni. Szóval ez egy teljesen új dolog, egy új helyzet a világban, és ehhez bizony Magyarországnak is alkalmazkodni kell, és nem nagyon van idő várni, nem mondhatjuk azt, hogy majd 10 év múlva készek leszünk, mert a fenyegetések azok most vannak, és minél kevésbé vagyunk felkészülve a fenyegetéseknek az elhárítására, annál nagyobb a veszély, hogy ezek a fenyegetések valósággal is válnak.
1: Pont az ukránoknál lehet látni azt, hogy a drónhadviselés az egy önálló ágazat lett olyan szinten, hogy lényegét tekintve most már mindent felülír szinte.
2: Igen,
1: nálunk ebben van valami lépés?
2: Igen, hát igen, volt egy idő, amikor megpróbáltak kétségbe esetten magyar drónokat fejleszteni, egy nagyon jó dolog, de azt gondolom, hogy inkább azt kéne megvenni, ami van Izraelből, de most már Ukrajnából is, és sok olyan máson vannak fejlesztések. De hát ugye, mindig fegyverekbe gondolkozunk, képességekbe kell gondolkozni. Milyen képességeket akarunk kifejleszteni, katonai képességeket, és ehhez milyen fegyverek szükségesek, például drónok. Nem sok minden más is. A drón nem működik, ha nincsen felderítés, hogyha nincsen hozzá tűzvezetés, és így tovább. Tehát csak komplex képességekben szabad gondolkodni.
1: Ez ügyben a magyar hadsereg lemaradásban van?
2: A szükségletektől igen, a nemzetközi helyzettől nincs, mert mindenki lemaradásban van. Tehát ahhoz képest, hogy mi kéne, igen, de a NATO is lemaradásban van. Ami egyébként úgy kell fölfogni, hogy rendes amerikai módra, hogy ez egy lehetőség, hogy most benne vagyunk abban, az a lehetőség, hogy mi is benne legyünk a fősodorban, mi is benne legyünk azok között, akik kifejlesztik ezeket a képességeket, és nem csak átvesszük úgymond valahonnan máshonnan szolgai módról.
1: Gyarmati István, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkora fizikai munka is kerülendő. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként, ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást. Olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a koratavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten műszaki mentés miatt számítsanak sávlezárásra a 4. kerületben a Szilágyi utcában a Fóti út közelében. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Akadozik a haladás a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi híd közelében, a pesti alsórakparton a Dráva utcától, a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt, illetve a Tököli úton a Stefánia úttól a Dózsa-György útig. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. A műsorvezető

0: Vili még osztálytársa is volt.
1: Igen, én Márta Pista osztálytársa voltam, tehát eleve baráti.
2: Jó volt ugye az alapító.
1: Viszony volt, és ő találta ki ezt az egész művészetek völgyét, amikor ott vett egy házat, vagy meglátott, meg körülnézett, és azt mondta, hogy ő neki itt kell lenni, és valamit csinálni, mert neki itt dolga van. És akkor kitalált ezt a művészetek völgyét, ami aztán terjedt, egyre nagyobb lett. Lesz is most ilyen 35 éves megemlékezés. Például lesz olyan program, amit 35 éve játszottunk, és most megint eljátsszuk, csak ilyen kis szerény körülmények között, erre emlékezve, de hát lesz sok minden más is.
2: Elrakjátok, hogy mi volt a műsor? Tehát ezek fel vannak jegyezve, el vannak pakolva valahova?
1: Nem nagyon azért.
0: Nem, de úgy inkább az ember úgy visszaemlékszik és megjegyzi, hogy na ez milyen jó volt. És képzeld el, hogy mi tulajdonképpen telek tulajdonosok is vagyunk, mi is, mert egyszer a Hegyi Beszéd című templomi koncertünk lett a év produkciója a szavazás szerint, és akkor kaptunk egy négyzetméter földet. Nem tudom, még adót is fizettünk utána, hogy nem tudom.
1: Nem tudom, de aztán ez ugye elaludt, megvan valahol biztos.
2: Igen, összesetek oda virágot.
0: Ugye változott ugye a struktúrája az egésznek, és akkor lett a Kaláka versudvar. Hát az is most már tizenvalahány. És hát Natiék nagyon gondosan figyelnek erre, hogy milyen helyünk legyen. Ezért aztán tavaly átköltöztünk Vigánt Petendre, Kapolcsról, ami először egy kicsit olyan furcsa volt, hogy de hát miért olyan jó, sokkal szellősebb, többen férnek be az udvarba, Vigán Petenden.
2: És kisebb tömeg hömpölyög az utcán.
1: Igen, szóval direkt erre jönnek át, és ugyanolyan van, vagy még többen van.
0: Az jön oda, aki oda akar jönni. Igen. Kapolcsra be is mentünk tavaly is kétszer-háromszor, ugye az ember meg akar ezt azt nézni, és már kicsit olyan tömegiszonyom volt.
1: Igen.
0: Fantasztikus, hogy mennyien vannak ott.
2: Itt a hangulat, hogy egy kicsikét bele is lássunk, hogyha már éppen nem vagyunk ott, de majd legyenek önök ott, azért beszélgetünk. Mit játsztok ti ilyenkor?
0: Hát szinte ugye minden. Van egy nyitó koncert, akkor van egy Ti akartátok című zárnyó koncert, ami tényleg a közönség szavazatai alapján megy. Aztán van Vilmosnak egy szóló.
1: Ugye három gyerek műsor van, igen, amit mi tartunk, egyet én, egyet együtt Tamkós Irató Károlyról, mert ugye megjelent egy Tamkós Irató Károly könyvünk, és a harmadikat pedig ez a bizonyos kupak tanács, ahol még Huzella Péter is eljött.
0: Most a bizonyos kupak tanács azt jelenti, hogy van egy olyan lemez, amit még Huzella Péterrel 35 évvel ezelőtt vettünk föl.
2: Akkor, amikor az első Kapolcs volt.
0: Teljesen, mert akkor volt az szó, hogy a Dunakanyarból vízi előművet csinálom, szóval de fel volt bojdulva, meg hát, hogy a természetvédelem. Akkor elindult az a téma. És akkor megcsináltam ezt a kupaktanás lemez, de valahogy az a kiadó tönkre ment meg, szóval változott a világ, és aztán az nem jelent meg, egyre mélyebben volt a fiókban, és előbukkant. És hát a környezetvédelem az pedig egyre fontosabb. Tehát ez most még az
2: rosszabb
0: még
2: a helyzet, mint
0: megjelenik
2: volt.
0: Vele, meg CD, meg lemez, szóval ennek is lesz egy bemutatója. De hát azért a versudvar alapvetően arról szól, hogy költészet, hát a gyerekműsorban is költészettel foglalkozunk. Lesz egy Szabó Lőrinc estünk is, az a Kortársak című.
1: Igen.
0: A Kortársak című verset egyébként, amikor, na hát az is 35 éves dolog, mert Lóci akkor adta lengoda, na ezt most nektek el kéne énekelni ezt.
2: Ezek Lóci versek alapvetően.
0: Nem, hát az a papájának a verse. Csak
2: nem úgy, hogy az egy ilyen ciklus igen, volt igen. A Lóci versek.
0: A Kortársak az tulajdonképpen igen, hogy
1: van benne olyan is.
0: Van benne, és én meg, hogy együtt, meg aláhúzott két sort, hogy ezt ismételjétek meg, mert az olyan fontos. Hát majd jöjjenek el, ha meghallgatni a Kortársak műsorokat, és lesz.
1: Lesz Rackaláka, ugye Ferenci Gyuriékkal közös műsorunkat hívjuk így, mert ugye ők a
2: Rackaláka,
1: és igen. Akkor a Rackaláka, ami először úgy indult, hogy nekem volt egy kis Anna verseire készült lemezem, ami a Gyuriéknak nagyon tetszett, és mondta, hogy hát ezt kéne együtt muzsikálni, milyen jó lenne, és aztán mindenféle más is csináltunk közösen, nagyon jóba vagyunk, és nagyon, nagyon jó velük muzsikálni, és aztán elneveztük Rackalákát.
2: Mondjátok, kell még újat csinálnotok? Tehát várják-e, vagy bennetek van-e még arra hajtóerő, hogy

0: hogy jó, hát ezt már játszottuk annyit, csináljunk már valami új műsort.
1: Az embernek nem feltétlenül, van néha, hogy hú, ezt el kéne énekelni. Egy ilyen vagy, valamire rám, és én is most többször nekiesem valaminek, mert szeretném elénekelni, még nem tudom, mi lesz. Vagy nem tudom, hogy sikerül a végén. De az embernek mindig vannak ötletei, aztán, hogy bele tud-e kerülni a repertoárba, az kérdés, ugye, hát nagyon sok kalák az, ha még ehhez beleveszük Vilmos gyereklemezeit, az én bibliai lemezeimet, akkor 50 vagy nem tudom. Szóval,
0: már hogy annyi album.
1: Annyi album. Igen. És hát az nincs olyan, hogy na most még ez hiányzik, még az hiányzik, de az embernek mindig olvas, mindig talál új verset, na de milyen szép. És akkor például Szabó T. Anne, aki állandó közreműködője most is az udvarnak, 3 napig ő lesz a költőgazda, 3 napig Nyári Kriszti, 3 napig pedig Lacki János. Hát Szabó T. Annának volt az Ég Zsoltára című vers, amit az interneten találtam az előtt 5-6 évvel. Hú, hát ilyen dalunk nincsen, pedig, és akkor
0: lett.
2: De hát az is kérdés, hogy például a közönség mit vár? Ki az, aki úgy ül be, hogy na vajon lesz-e valami új, és ki az, aki úgy ül be, hogy hát ez legyen, mert ő azért jön.
0: De mindenki úgy ül be, hogy ez legyen, mert ismerjük a dalaitokat. De igen. Közben, amikor azt mondod, hogy és most van egy új daluk. Hát azért mégiscsak másképp ül ott az ember.
2: Hát a gyerekeknél ugye ők is mondják, hogy ezt, meg a szúrós gombócot, meg a sárga feketét, meg nem tudom, hát ott, hogyha átadom a kezdeményezést, akkor mondják végig, és én csak játszom.
1: És ha nem játszunk valamit, mondjuk a felnőttek is sokszor megkérdezik az elején, hogy most mondjátok meg, hogy mi az, amit utólag reklamálnátok, de Billinek van egy... Vagy egyszer oda jött hozzád egy gyerek, hogy...
2: Több ilyen is van, de a klasszikus történet az az, hogy kimentem ugye dedikálni, és egy síró gyerek volt a mamája kezébe, és pont ott mentem el mellett, és kész, mondtam, mi a baj? Hát csak nem volt a Káró katona, és neki ezeket egyszer. Tehát mondtam, hogy jó, hát most azért ne sírját, eléneklem neked itt mindjárt, és kezdtem, hogy Ülató partján Káró katona. Gyerek megfújt, és szóval nem itt kellett volna.
0: Na jó, hát az igényes közönséggel nagyon nehéz néha. A gyereknek igaza van mindig.
1: Lesz Mistral koncert, és azért még egy mondatot arról, hogy minden évben volt Csebő koncert. Hát ez most egy kicsit ilyen emlékműsor, mert felében nincsen.
0: Néha szomorúságunk is van az örömök között.
1: Igen, de hát...
0: Ismét Kapolcs, most nektek Vigán Petent, egészen pontosan Művészetek Völgye. Július utolsó hétvégéje és augusztus első hétvégéje, meg a köztelévő összes nap. Menjenek is, látogassák meg az
2: udvart,
0: a Versudvart. Köszönöm, hogy itt voltatok, öröm volt.
3: Július 1-je a Magyar Egészségügy Napja, másik nevén a Semmelweis Nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
0: Most arról fogunk beszélgetni, hogy születik az írónő. Ugye ez egy olyan helyzet, amit szerintem érdemes megbeszélni valakivel, akinek az első kötete van a kezemben, és a felszín alatt a címe magyarul. Az angolul magyarul van, vagy az angol cím az csak...
4: Angol cím csak.
0: Az csak félrevezető egy picikét. És érdekes, mert hogy nem azzal kezdődik, hogy itt van hatalmas betűkkel a szerző neve, azt itt oldalt meg lehet találni, hogy Reanovok, ezt igen. Majd tisztázzuk, hogy ez egy álnév.
4: Ugye? Igen.
0: De hát nem ezt hirdeti elsősorban. Tehát nem a nevével kérkedik, hanem a címével.
4: Igen. Hát egyébként a cím az azért is angol, mert én nagyon sokat olvastam, és tudom, hogy egy csomóan a magyar címekkel egy kicsit talán előítéletesek.
0: Hát ez olyan, mint amikor Rejtő Jenő rájött arra 100 évvel ezelőtt, hogyha azt mondja, hogy P.H. Ard, akkor jobban elhiszi.
4: Igen, igen. Szóval én úgy gondolom, hogy ha valaminek talán angol a címe, az azt jelenti, hogy volt olyan jó könyv, hogy le kellett fordítani. Tehát az már egy ilyen sikernek a jele.
0: Hát ez egy kicsit a a nemzetközi trendekhez való igazolás is igazolja. Na, de akkor beszéljünk erről a könyvről, illetve arról, hogy hogyan születik meg a gondolat valakiben 10 éves korában, hogy ő író lesz, vagy hogy ír egy könyvet. És hogy miért pont ezt?
4: Hát őszintén én nem gondoltam, hogy író leszek, én nagyon szerettem olvasni mindig is, és érettségi utáni nyáron kezdtem el így komolyabban írni, amikor már tényleg vártam az egyetemet, izgultam, már nem volt mit csinálni, akkor álltam ennek neki, és kezdetben csak ilyen, úgymond ilyen epizódok voltak a fejemben, párbeszédek, vagy esetleg helyek, amiket szeretnék így megjeleníteni mások számára, és aztán így szép lassan egyre inkább beleástam magamat, és elkészült.
0: Ez egy fantasy.
4: Igen.
0: Azt feltételezem, hogy a kedvenc műfaja.
4: Igen.
0: Rengeteg fantasyt olvas?
4: Nagyon sokat, nagyon.
0: Azok beépültek ebbe a könyvbe, amik nagy hatással voltak a korábbi olvasmányaiból?
4: Biztosan. Persze próbáltam úgy, hogy amikor írtam, akkor nem olvasok fantasyt, mert éreztem, hogy amikor elkezdtem valamit olvasni, akkor hirtelen a könyvben kapcsolódó események, az valahogy nekem is eszembe jutott egy hasonló történet átalakítva, és úgy éreztem, hogy az én ötletem, de persze aztán rájöttem, hogy ez kicsit hajaz arra a könyvre, szóval így most egy kicsit így leszüneteltettem az olvasást, de biztosan megtalálható nagyon sok, amit olvastam.
0: Mi volt itt a mondani való? És ugye a fantasynél nem feltételezzük, hogy feltétlenül kell, hogy legyen valami mély mondani való, de anélkül meg minek ír az ember, hogy nem akar valamit elmondani magáról, a világról, a szereplőiről. Itt mit?
4: Hát én itt igazából a célját fogalmazni, tudom jobban megfogalmazni, hogy manapság így a könyv olvasás egy kicsit, én azt érzem, a korosztályomban háttérbe szorult, a fiatalabb korosztályban is ez egy kicsit így csökkent, és így a Harry Potter korát szerettem volna visszahozni, azt a fantasyt, amit tényleg minden korosztály élvezhet és elkezdhet olvasni, mert az olvasással annyi mindent tanulhatunk, annyi mindent megtapasztalhatunk.
0: Itt nagy kalandok vannak ebben?
4: Igen.
0: Ez hozzátartozik a műfajhoz,
4: persze,
0: igaz?
4: Persze, igen.
0: És nagy szerelmek?
4: Hát van benne szerelem, de nem az a főbb szál.
0: Olvasom, hogy a könyvet nem, mert ezt most kaptam meg, köszönöm szépen, hogy ez egy trilógia lesz.
4: Igen.
0: Eleve úgy készült?
4: Úgy készült, igen.
0: Azért az bátor. Ez még az első kötet, amin dolgozom, de rögtön 3 lesz.
4: Hát már tudtam, hogy nem fogom tudni befejezni egy könyv alatt, és már a 2-nél is már megvan, hogy mik fognak történni, már a 3 is kialakult így a fejembe, csak idő kell, hogy írjak.
0: Mennyi, vagy milyen módszerrel dolgozik? Azt akartam kérdezni, hogy mennyi dolgozik naponta ezen, de nem biztos, hogy naponta kell ezen dolgozni.
4: Igen, nem feltétlenül naponta, ugye én egyetemre járok most, és így vizsgaidőszakban félrerakom, akkor a tanulással foglalkozom, és aztán most itt a nyári szünet, és amikor csak van időm, akkor neki...
0: Félre lehet rakni teljesen?
4: Hát nem. Nagyon gyakran van olyan, hogy ülök a buszon, és hirtelen eszembe jutnak történetek, és akkor gyorsan legépelem a telefonomba, és akkor azt majd később folytatom.
0: Elárulja az igazi nevét, vagy maradjon ez titok?
4: Rostás Rea.
0: És hogy lett Novok?
4: Ez igazából a déd nagyapám, kapták ezt a Novok nemesi rangot, és az ő neki a testvére ő használta is, de a déd nagyapám azt mondta, hogy egy parasztnak nem kell nemesi rang, és nem is használta ezt a Novok nevet. Aztán pár évvel, nagyjából 2 éve kaptunk egy levelet, hogy ilyen birtokokat itt számoltak fel, és apukámnak le kellett mondani egy ilyen kisebb területről, és akkor került elő újra ez a Novok név, és ezt szerettem volna így valahogy tovább vinni.
0: Hát és így felemelte egy kötet formájában, amiről azt mondják, hogy nagyon jól fogy, úgyhogy gratulálok.
4: Köszönöm.
0: És hát akkor kíváncsian várjuk a felszín alatt másik 2 folytatását.
4: Rendben, köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? mi befektessünk, vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. Július 1-e a Magyar Egészségügy napja, másik nevén a Semmelweis nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
2: Hát egy kedves ismerős, akivel beszélgetni fogok a következő percekben, egy könyv kapcsán, ami nagyon jól ráül arra, amiben élünk mostanában, a labdarúgó világbajnokság zajlik. Rengeteget beszélünk a fociról, hát ne csak beszéljünk róla, hanem törjük is a fejünket. Gundel Takács Gábor, jó reggelt kívánok! Szia, Gundel!
3: Jó reggelt, köszöntök szeretettel mindenkit, aki aludt éjszaka, meg azokat is, akik nem.
2: Hát van, aki sokáig bírta, és van, aki korán kelt, és hogyha valaki két európai csapatnak szurkolt, nagyon szomorú reggele van.
3: Hát igen, nagyon-nagyon érdekes ez a világbajnokság egyébként, szóval olyan, ugye elgondolkozik az ember, hogy kell-e ide 48 csapat, vagy nem kell 48 csapat, vagy szóval ez már nem az a világbajnokság, ahol a világ legjobb csapatai játszanak, hanem a világ minden zugából van egy-egy csapat, de mondjuk azért arra senki nem számított, hogy Németország ki fog esni Paraguayjal szemben. Marokkó viszont szerintem megérdemelten verte ki Hollandiát, mert jobbak voltak a mérkőzésen, és ne felejtsük el, hogy itt pillanatilag kicsit adminisztratívan is, de Afrika legjobb csapatáról van szó, és ez egy nagyon-nagyon jó gárda. Hát aztán többség persze Európában futballozik, ilyen szempontból ez egy nagy mértékben európai világbajnokság.
2: Hát igen.
3: De hát igen, de
2: ugyan ez a futball, az a sport. Lásd a japánokat, hát például a japánok milyen jó csapat, hogy estek ki, milyen bal szerencsésen tegnap, majdnem mindenki Európában van.
3: Hát igen. Szóval ilyen szempontból azért ez egy érdekes VB megint csak, de a futball az a sportág, ahol egy meccsen a legtöbb esélye van egy kis csapatnak. Tehát minél több gól van egy mérkőzésen, annál inkább, és ez számokkal kimutatható, annál nagyobb esélye van a papírformának. Tehát kosárlabdában például 60% a papírforma alapvetően. Igen. A futballban ez sokkal kevesebb, mert egy meccsen mindig lehetőséget, tehát egy góllal, egy bekkeléssel tudsz élni egy mérkőzést. Tehát futni, ütközni, atlétikusnak lenni egyáltalán, kondiban lenni, meg fegyelmezetnek lenni, az nem tehetség kérdése. És ezek a csapatok, amik tudnak futni, védekezni, odaérnek fizikálisan nagyon jó, azok meg tudják keseríteni egy-egy nagy csapat életét. Tehát azért én nézegettem ezt a paraguayi csapatot, tehát itt azért nem nagyon, ott viszont nem nagyon vannak Európában játszó játékosok, csak elvétve.
2: Hát és játszó játékosok se nagyon. Tehát, hogy igen, amit mondasz, az nagyon fontos, mert hogy ők küzdöttek. Mint hogy hát a Curaçao is. Tehát én nagyon szerettem őket nézni, mert tudtam nekik szurkolni, mert egy pici kis ország, pár százezer ember, még annyi se, talán 120 000 ember, és hát oda tették a lelküket, szívüket, amiük volt mindent. De az nem futball.
3: Hát igen, küzdelem. De a 26 játékosból, a Curaçao 26 játékosból 25 Hollandiában született.
2: Hát persze.
3: És az egy, aki nem, az is 10 éves korában a családjával Rotterdamba költözött.
2: Igen. Jó, de ez a holland másodosztály alapvetően. Nem baj.
3: Nem másod, de a holland B csapat.
2: Az, ami most zajlik a VB-n, az nincs benne a kvíz könyvben, ami miatt hát egyébként alapvetően hívtunk, mert hogy lenne benne. De például látsz olyan karaktereket, akiket majd egy következő kiadásban mindenképp szerepeltetni kellene egy ilyen könyvben? Érdemes rájuk kérdezni, kéne tudnia egy foci őrültnek?
3: Hát nyilván lesznek olyan történések egy világbajnoksággal kapcsolatosan, amit mondjuk tudni kell, vagy tudni illik. De ugyanakkor egy kvízkérdés nem feltétlen a hardcore tudásról szól, hanem mondjuk érdekességekről szól, vagy történetekről szól, emberekről szól. És én azt gondolom, hogy például ez a Vozinha nevű kapus,
2: bizony.
3: Ez, ez azt mondta rá Hajdú Pisti, hogy micsoda perspektíva áll előtte, kár, hogy 40 éves. Tehát, és most ismerte meg a világ. Tehát ezek meg azok a fajta kérdések, amik azok a történetek, emberi történetek, amik megragadnak az emberek fejében. Tehát ebből egy pár éven belül jó kis kvíz kérdés lesz.
2: Ez a géniusz foci kvíz, ez igazán mire koncentrál? Ki lesz ebben a legjobb?
3: Hát, minden vízkönyvben nyilvánvalóan van egyfajta játékosság, meg van egyfajta tudáspróba, van egyfajta virtus. Ugye készítettünk két általános géniuszkönyvet, amiben ugyanaz a 10 témakör van, mint a géniusz vetélkedőben, az ATV-n, illetőleg ez most már a második tematikus könyv, van egy filmkvíz, és most már van egy foci könyv. És azt gondolom, hogy ugye ez abszolút jellemző a labdarúgásra, meg a labdarúgásnak az életünkben elfoglalt helyére, hogy ez egy olyan téma, ami megérdemel egy önálló könyvet. Szóval szokták mondani, pozitív és negatív értelemben is igaz, hogy vannak a sportok, meg van a labdarúgás. És igen, azt gondolom, hogy most is látszik ezen a VB-n, hogy ez mekkora érdeklődést vált ki az egész világon, és ezeket a meccseket azok is nézik, akik egyébként jellemzően nem feltétlen néznek sportot, csak itt van valami olyan történet a világban, amiből azért úgy nem lehet kimaradni. Jó, nem azt mondom, hogy mindenki nézi, de akkora története az emberiségnek egyébként, tehát az olimpiákhoz mérhető. Tehát, hogy hány országot köt le, hány ember figyel rá oda. Hát tele vannak a stadionok. Hát azért volt idő, amikor nem gondoltuk, hogy Amerikába el lehet vinni a futballt. Most már ott van Amerikában is, meg ott van Kanadában is, és az egész világ utazik, és megy, és nézi, és követjük a meccseket. Szóval egy nagyon érdekes, tehát egy olyan téma, ami mellett nem lehet elmenni, és hát persze a futballhoz mindenki ért, sőt, mindenki jobban ért.
2: Ez így van. Ráadásul minden meccsről meg tudjuk mondani, hogy miért veszítette a vesztes csapatát. Tényleg így van ez, de ebben ez a csodálatos, mert látszólag tök egyszerű játék.
3: És nem az. Valójában.
2: De nem, valójában. De közben megnézd meg. Tehát az, hogy tegnap hogy játszottak 5-3-2-t az egyik meccsen a győztesek, és hogy játszott a másik meccsen 3-5-2-t a másik, amelyik szintén győzni volt képes. Azért azt gondolom, hogy ez például már arról szól, hogy érteni is kéne, hogy mit csinálunk a pályán. És kevesen
3: érteni, ezért kellenek a jó kommentátorok, akik értik a történetet. Mert egyébként a futball a tekintetben meg egyszerű játék, hogy aki nem érti a 3-5-2-t, meg nem látja, meg stb. A futballnak nagyon egyszerű az alapvető szabályrendszere, nagyon, valaki leül, és akkor nagyon hamar érti, hogy a labdát be kell rúgni oda a kapuba, és nincsenek benne olyan szofisztikált szabályok, amikor állsz és vakarod a fejed, hogy most itt mi történt.
2: Meg például, most már a lesz szabályt sem kell érteni, mert majd a VAR eldönti.
3: Hát itt megmutatja, igen. A másik, hogy én azt hiszem, hogy alapvetően nézzük egy csomó sportot, amit sosem űztünk, de mondjuk gólélménye mindenkinek van. Tehát egy kavicsot már mindenki berúgott egy pad két lába közé. És valahogy emiatt közelebb van, azt hiszem, a játék az emberekhez, mert maguknak is van már futballélménye, vagy legalább gól élmény. Én nagyon szeretem a jégkorongot, az amerikai futball, de soha egyiket sem csináltam. Focizni meg mindenki focizott.
2: Ez így van. Ha ezt a könyvet megveszi valaki, akkor többet fog tudni a fociról, vagy játszik egy jót?
3: Is. Hát mindig tanulunk, mindig tanulunk. Én is tanulom, tehát az nem létezik, hogy én az összes kérdésre kapásból tudom a választ. Persze, mindig tanulunk, de fontos az, hogy játszunk egy jót.
2: Glózik Tamás szerkesztette a Géniusz foci kvízt, ami hát ugye Gundihoz, Gundel Takács Gáborhoz fűződik, mindenestül maga a Géniusz projekt is. Örülök, hogy beszélhettünk, jó foci nézést, jó meccseket mindannyiunknak, önöknek pedig mellé még jó játékot is kívánok a foci kvízzel. Köszönöm, hogy velünk tartottak ma reggel is, elbúcsúztam Gunditól is, elbúcsúzom önöktől is, holnap találkozunk ismét, viszontlátásra.
1: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Ma kezdik tárgyalni az ügynökakták nyilvánosságra hozásáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Holnap éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet, ezért nagyon fontos a folyadékpótlás. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről dönthet ma a parlament. A képviselők szavazhatnak a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő törvényjavaslatokról. Az előterjesztés a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítésük megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését tartalmazza. A mai ülésen elkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő törvényjavaslat vitáját is. Kormányhatározattal jelölik ki a felsőoktatási vagyonkezelő alapítványok alapítójogai gyakorló minisztereket. Felügyeleti jogot gyakorol mások mellett a miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyminiszter, valamint a közlekedési és beruházási miniszter is. Az úgynevezett kekvákat 2021-ben hozta létre a negyedik Orbán kormány a társadalmilag kiemelten fontos közérdekű célok megvalósítására. Az új kormány azonban bejelentette, hogy az alapítványok jövő nyár végéig visszakerülnek az államhoz. Egy eltitkolt 10 évvel ezelőtti tiszti orvosi jelentés szerint egyetlen magyar kórház sem volt biztonságos, olvasható a Telexen. A dokumentumot az elmúlt években többszöri kérés ellenére sem adták ki, most a Direkt 36 szerezte meg. Az akkori vizsgálat szerint az intézmények feléből alapvető életmentő eszközök hiányoztak. A kórházak harmadában katasztrofálisak voltak a közegészségügyi állapotok, és már akkor is több ezer orvos, valamint ápoló hiányzott a rendszerből. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, Este 29-36 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Ha valaki szereti a szép szecessziós tárgyakat, akkor az ünnep felé haladunk számára, mert hogy április 19-éig meg lehet nézni a nagy közönség előtt talán először Virág Judit és Törő István több évtizeden át gyűjtött zsolnai magángyűjteményét a Virág Judit galériában, mondom természetesen szinte. Törő István a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat!
2: Hogy született, vagy hogy került a birtokába az első zsolnai, arra emlékszik?
3: Hát arra emlékszem, hogy 1992-ben kezembe került Csenkei Éva zsolnai szecessziós kerámiák című könyve, ami olyan volt, mint egy villámütés. Ez volt az első ilyen a szecessziót bemutató zsolnai kiadvány, és hát akkor végiglapoztam, és azt gondoltam, hogy nekem nagyon nagy szükségem lenne ilyen kerámiákra.
2: Egyszerűen kell.
3: Szükség van rá, igen.
2: De miért?
3: Hát mert gyönyörűek. Szóval akkor semmit nem tudtam erről. Egyszerűen az a primér érzés szorította össze a szívemet, hogy ez valami egész fantasztikus dolog. És hát ez több mint 30 éve volt, és hát azóta azért megtanultam a zsolnairól egy és más.
2: Az elsők közül az egyik az úgy került a birtokába, hogy maga Virág Judit hozta a külföldről, és ön megtudta, és azt mondta, hogy hát akkor ezt ön megveszi?
3: Igen, hát ez ugye ezt valami ez érdekes, hogy ennyire ismeri ezt a történetet, de ez valóban így volt, és ugye ez volt az a momentum, ami aztán később egy mély kapcsolattá vált. Ugye mi már együtt élünk több mint 30 éve, és hát ebből jött létre a Virág Judit Galéria, és a Virág Judit Galériának köszönhető nagy részben az a gyűjtemény, amit most kiállítunk.
2: Hát ugye én is azért ismerem, mert ez a galéria eredet története tulajdonképpen, tehát ilyen módon vált számomra ismerté. Az, hogy van ez a galéria, ami aukciós házként is működik, oda visznek be emberek mindenféléket. Azt gondolom, a gyűjtés nagyban elősegítette.
3: Hát hogyne, természetesen. Tehát mi már az első aukciótól kezdve rendszeresen árultunk zsolnai kerámiát, és ez azért elég hamar kialakított rólunk egy imást, mint egy zsolnai központ, egy kereskedelmi központ, és szépen lassan megjelentek a külföldi vevők is, a külföldi beadók is, úgyhogy ez egyre jobban kibontakozott, és ugye ma már nyilván egyértelmű, mi vagyunk a zsolnai kereskedelmi központja világ.
2: Ami azért is nagy dolog, mert hogy a zsolnaiak egy nagyon magas presztízsű, mondhatni, a világ legdrágább kerámiai közé tartozó szecessziós gyűjteményét hozták létre. Ezeknek mi a különlegességük? Mitől olyan az értékük, amilyen?
3: Hát ugye ez egy kettős történet. Ugye nyilván az eozinról beszélünk, ami egy zsolnai találmány, és ugye ezt fejlesztették éveken keresztül, és ugye ez volt az alapja annak az átütő világsikernek, amit 1900-ban a párizsi világkiállításon értek el, és utána nagyjából 10 éven keresztül a világvezető kerámia cégének számítottak. A Monarchián belül a legnagyobb gyár volt, a Monarchia kerámia forgalmának a 23%-át produkálták. Egyszerűen azt az élményt és azt a formavilágot, amit a kerámia stúdió művészei, illetve az eozin jelentett, ezt senki nem tudta utánozni és utolérni. És ugye ez tulajdonképpen az első világháborúig tartott, ami hát radikálisan megszüntett, megváltoztatta Magyarország viszonyait, és ezzel együtt a zsolnai gyárét is. De ami nagyon fontos, épp most néztem, hogy most kerestem egy 10 perce az interneten, és mondok három nevet.
2: Igen.
3: Suli Prudhomme, Theodor Momser, és nem mondom a harmadikat, senki nem tudja, hogy ők kicsodák. Ők az első irodalmi Nobel-díjasok 1901-ben és 2002-ben. És ezt azért mondom el, mert a műkereskedelem világa is egy bizonyos értelemben a divat világa, tehát földob művészeket, különböző csoportokat, akik uralják a piacot, és aztán néhány év alatt eltűnnek, és senki nem emlékszik rájuk. És ugye a zsolnainak az a titka, hogy nem csak 1900-ban volt világhírű és eltűnt hullócsillagként, hanem amint ön is mondta, ma a legdrágább szecessziós kerámia a világon. Tehát a zsolnai időtálló lett, és gyakorlatilag 120 éven óta őrzi a presztízsét, ami egyre nagyobb világszinten.
2: A mai kollekciókat is gyűjti, vagy kifejezetten a régiekre specializálódott, és csak az érdekli?
3: Mi csak a szecessziót gyűjtünk, ez gyakorlatilag a millenniumtól az első világháború kezdetéig tart.
2: Akkor a maiak nem is érdeklik ebből a szempontból?
3: Hát ugye tehát az első világháború az katasztrófát jelentett a teljes magyar gazdaságnak, így a zsolnai gyárnak is, tehát a zsolnai gyár a két világháború közt többé-kevésbé bukdácsolt, néha jó periódusai voltak, néha válság helyzetei, tehát azt a művészi szintet messze nem tudták produkálni, amit az első világháború előtt, és ugye arról, hogy a 48-ban az államosítás után mi történt, hát arról megfölösleg.
2: Jobb is nem beszélni róla. Igen. Több száz tárgy van a birtokában. Vannak olyanok, amikről pontosan tudja, hogy senki nem tud annyit ajánlani érte, hogy odaadja, vagy hát olyan nincs?
3: Hát azt hiszem, hogy nagyjából ez az egész gyűjteményre jellemző. Tehát amit most kiállítunk, abban van legalább 15-20 olyan tárgy, amiről a jelenlegi tudásunk szerint egy van a világon, tehát ezek extrém értéket jelentenek.
2: Hogyan lehet ezeket okosan tárolni, úgyhogy az ember közben gyönyörködni is tudjon benne? Én valószínűleg rettegnék a közelébe menni is, mert egy rossz mozdulat is mekkora kárt okozok?
3: Hát azt mondhatom, hogy a gyűjtemény egy része a lakásunkban van, másik része a galériában, a harmadik trezorban. Mi nem félünk ettől, tehát ott élünk a zsolnaik között, és fölneveltünk 8 unokát, úgyhogy egyetlen zsolnai sem tört össze.
2: Na jó, de az unokák tudták, hogy mi a dolguk? Azért gondolom.
3: Hát az unokák szertelenek, úgyhogy azért néha oda kellett mordulni, hogy egy kicsit óvatosabbak legyenek.
2: Jó, de hát micsoda értékek között szaladgáltak nyilván. Szóval Virág Judit és Törő István gyűjteménye a Virág Judit galériában látható, a szecessziós zsolnai remek művek című kiállítás. Ez a címe, ugye?
3: Igen, hát tulajdonképpen a varázsló kertje, ami egy csát asszociáció. A varázsló az zsolnai Vilmos, a kert meg a belső világ.
2: A kiállítás pedig 6-án nyílt, nagy érdeklődés kíséri?
3: Gyakorlatilag tárlatvezetéseken nem fértek be a látogatók a galériába.
2: Ez a legjobb visszaigazolás. Örülök, hogy beszéltünk. Törő István, műgyűjtő, galéria tulajdonos, a zsolnai kerámiák nagy tudója és gyűjtője volt a vendégünk itt a Kultúrában. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!
2: És hát március 6-ától április 19-ig a Virág Judit galériában várják önöket ezzel az egyedülálló kiállítással.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ha én jól tudom, miközben színházról fogunk beszélni, meg mindenféléről, de valójában én egy agrármérnököt hívok most. Nem vagyok benne biztos, hogy teljesen így van, de megkérdezem. Simon Boglárka a vonalban, kétszeres anyuka, talán agrármérnök és Mary Poppins.
2: Igen, igen. Szia, fontossági Bogi. Sorrendben. Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Valóban jól értesültél erről. Amióta nem beszéltünk, azóta lett kettő csodálatos gyerkőcöm, hát is. Valóban jól értesültél erről, amióta nem

0: mérnök mester tanár.
1: Az komoly. Mindehhez van diplomát, csak ahhoz nem, amiért szeretünk, ismerünk, tudunk rólad, amitől dől a közönség a színházba, tehát színésznő vagy, meg énekes.
0: Igen.
1: Énekes Igen. színésznő, tehát hogy erről nem papír kell, ehhez tehetség, erre szokták mondani.
0: Meg szív.
1: Azt mondod?
0: Szív. Én azt mondom, tehát kell nyilván az, amit meg kell tanulni, a gyakorlati része az nagyon-nagyon fontos, de ha az a kis plusz, az odaadás, amikor az ember felmegy a színpadra és azt érzi, hogy most övé a világ, ha az nincs, akkor szerintem nem tud olyan hiteles lenni. És valószínűleg azért szeretnek a nézők, amiért nagyon hálás vagyok nekik értelemszerűen, de lehet, hogy ezt érzik. Azt érzik, hogy most a szülés után visszamentem próbálni, most nem fogom eltitkolni a legkedvesebb szerepemet, és a pályám csúcsát egyben.
1: Ez a Mary Poppins az?
0: Ez a Mary Poppins, aha. Bizony, igen.
1: Na, erről akkor majd mesélj. De folytasd az előzőt.
0: Visszamentem próbálni, és a végén, amikor ugye Mary Poppins elrepül, akkor ott a kis könnyeim csorogtak az arcomon, mondom épp akik várnak ugye fönt az egyik repetős jönnek, hogy fú, mondom, most ez vagy még a hormonok, a hormonhatás, vagy tényleg annyira kedves nekem a szerep, és hát nyilván költői volt, kedves nekem ez a szerep nagyon. Azt szokták mondani, hogy minden színésznek az életében van egy álomszerep. És akkor vagy megkapja, vagy nem kapja. És én egyszer hangosan kimondtam azt, amikor a Madár Színházba kerültem, akkor még nem játszottam a Mary Poppins, csak cover voltam, hogy ha megadná jó Isten nekem egyszer azt, hogy ezt a szerepet eljátszassam, én soha többet nem kérek másikat. És ezt megadta a jó Isten is, és hát nyilván Szirtes Tamás tanár úr is, akinek nagyon hálás vagyok ezért, és tényleg nincsen más olyan nagy szerepálmom, vágyam.
1: Én azt ráadásul mondom, ez sokkal játszható, neked ezzel mázlid van, tehát ez nem kell 20 évesnek lenni, és annak maradni évtizedeken keresztül. Egy tanárnő végül is lehet 20 éves is, meg 40-es is.
0: Igen, picit olyan kortalan.
1: Igen.
0: Ez a szerep. Ez jót tesz neki. És ráadásul fiatalon is kaptam meg viszonylag a többiekhez képest.
1: Tehát, hogy ez most úgy van, hogy otthonról hazamész a Madácsba?
0: Igen.
1: Hiányzott?
0: Abszolút. Hiányzott, de hogy mondjam, én nagyon teljesnek érzem az életem a gyerekekkel, és mondták kollégák még az első gyerkőcöm születése előtt, hogy úristen, nem félsz, hogy lemaradsz valamiről, valamilyen szerepről, és mondtam, hogy nem. Tehát azt nyilván tudjuk az eszünkkel, hogy az évek múlnak, és ahogy említetted, nem kell, és nem is akarunk 20 éven keresztül 20 évesek lenni, mert az egy idő után már amúgy is teher, hogy erőlködni kell, hogy annyinak nézzek ki, pedig nem az vagyok, és már lélekben, meg mentálisan sem az vagyok. És így én mondtam, hogy nem félek semmitől. Hát, hogyha valamit el kell játszanom, azt úgy is el fogom játszani, és én úgy éreztem mindig, hogy a Madásba vissza tudok menni, és ez így is van, és vissza tudok menni, és nincs semmilyen retorzió, hogy jaj, most akkor te elmentél. Ráadásul már kétszer. Úgyhogy nem... Azt gondolom, hogy így teljes, és így nagyon jó ugyanakkor megható volt most ott lenni újra. Tehát nyilván az is az életem részévé vált, és nyilván a Madár Színház az anyaszínházam, és mindig az is lesz. És tudom, hogy majd évről évre, ahogy öregszem, biztos kevesebb feladat lesz, vagy kevesebb ilyen szerep lesz, így a zenésberkekben az általában így van, de nem baj, mert azt érzem, hogy így teljes. Mindig lesz hova menni, egy kicsit játszani, jól fogom érezni magam, és egyébként a másik szakmámmal, a tanárral tanítok is. Úgyhogy tudok Mary Poppins lenni a színpadon, meg tudok Mary Poppins lenni egy kicsit.
1: Elkezdtél tanítani?
0: Iskolában. Elbizony. El, igen.
1: Tanítottam és a tanárnőnek, vagy művésznőnek szólítanak?
0: Hát a tanárnőnek.
1: De tudják. De tudják, hogy bármikor igen, képes igen, vagy arra fakadni, és egy esernyővel a kezedben elrepülni.
0: Igen, tudják, néha kérik is, de szoktam mondani, hogy ahhoz fel kell utaznotok, drágáim, Budapestre, hogy ebben a kegyben részesüljetek.
1: De ez nagyon menő a te történeted. Mert hogy ritka ennyire kiteljesedni, látni valakit. Hogy ott van a család, ott van két különböző, nagyon különböző munka, nagyon különböző érdeklődés, de mind a kettőben sikeres vagy, meg otthon vagy. Tehát, hogy ez azért ritka a te szakmádban.
0: Sokan irigykedtek is ezért a kollégáim közül, hogy hú, de jó, hogy csináltam valami mást is, mert az a félelem, ami akkor jön el, amikor jaj, most a következő darabban nem kerültem bele, most mi lesz velem, ugye nyilván ez a szabadúszó élet velejárója, de hogy ez a para, most

0: mondjam ilyen divatos szóval, ez teljesen elmúlik, feloldódtam belőle. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy van egy másik lábam, meg mindig van hova nyúlni, meg van egy ilyen B-terv, ez érződik abban, hogy nem vagyok görcsös. Semmilyen szerepben nem vagyok görcsös a színpadon, hogy jaj, most akkor teljes, meg kell mutatnom és teljesítenem, hanem abszolút át tudom magam adni az aktuális szerepnek, mind érzelmileg, mind mindenhogy, és olyan tudod, mint hogyha, ahogy mondtad, hazamegyek a madácsba, és úgy szórakozni is kicsit, tehát abszolút nem lesz munka, szaga.
1: Igen, nincs görcs benne, hogy itt helyt kell állnom, mert nincs más.
0: Nincs, és ettől olyan jó, és úgy én is úgy érzem, hogy szárnyalok, és azt érzem a nézőkön, főleg a Mérinél tényleg, hogy annyira hálásak a végén, olyan nagyon olyan szívmarkolóan jó tapsokat szoktunk ott kapni, nem csak én értelmszerűen, de azért, amikor ott leszállok a harmadikon, és a gyerekkezek nyúlnak felém, és csak úgy megérinti a szoknyámat, vagy megsimogatja a kezemet, azért az olyan nagyon-nagyon jó érzés. Tehát tényleg
1: azért azt tegyük hozzá, hogy könnyű ilyen érzelmeket kiváltani a nézőkben egy olyan darabbal, ami a szeretetről szól valójában. Tehát amikor a végén a tapsrendhez eljutunk, addigra gyakorlatilag a falakból csöpög a szeretet.
0: Igen, és katarzis hátán. Ugyanakkor van egy olyan, mindig azt szoktam mondani az ismerősöknek, aki úgy kérdezi, hogy milyen, akkor jöjjön-e megnézni, hogy mindenféleképpen jöjjön megnézni. Ugyanis a szeretetről szól, meg egy olyan nagy valóságról. Lehet, hogy közhelyes leszek, de hogy nem, az üzenet nem, az, hogy nem minden a pénz, nem minden az, hogy jaj, menjünk és hajtsunk és a munka és az
1: a hivatal.
0: A hivatal, hanem az, hogy ennél vannak fontosabb dolgok, és ez az én életemben tökéletesen visszaköszön. Uh-huh. Mert elhangzik a darabban, hogy a legfontosabb dolog nekem mától a család. És a fiam születésével én azt éreztem, hogy a legfontosabb dolog nekem mától a család. De azért egy érdekeset elmondjak, hogy nekem is és a családomnak is ez a szerep mit jelent. Karácsonykor a férjem bekapcsolta az eredeti Julie Andrews-os Mary Poppins filmet. És a kisfiam a szőnyegen ott legozgatott, és akkor így felnézett, rám nézett, és megkérdezte, hogy anya, amikor ezt fölvettétek, akkor én a maminál voltam. És ott a karácsonyban tövébe fogyogtott könnyen, édes Istenem, hogy annyira elhiszi a mesét a saját gyerekem, aki látja, hogy fölöltözöm az öltözőben, látja, hogy paróka kerül a fejemre, mégis olyan varázsa van a darabnak, és olyan hatással van rá, hogy azt gondolja, hogy senki más nem lehet az, csak én.
1: Hát mert hogy te vagy, hát már bocsika, te vagy. Hát ennyi. Na jó, akkor beszélj a nagyfiúról, meg a picilányról valamit, kérlek.
0: A nagyfiam csodálatos, egy matek érdeklődésű, egészen más beállítottságú gyerkőc, mint amilyen én voltam. Egy valamiben nagyon hasonlít rám, iszonyat sokat tud beszélni, és imádni való. Hatalmas szíve van, imádja a húgát. Amikor megszületett a húgja, akkor sírva fakadt. Szóval na, tényleg egy csodálatos nagy lelkű kis emberke. Néha úgy rácsodálkozom, hogy milyen. És hát érkezett egy iszonyat cuki, ugyanakkor elég erőteljes jellemű hugi. A kisfiamat Sebestyénnek hívják, a hugikát Zsuzsikának hívják. Hatalmas összhang van közöttük, mindenki egészséges és boldog, és azt gondolom, hogy ez így kerek is.
1: És ha jól értem a szavaidat, az van a családban, amit a legkisebb akar.
0: Persze, természetesen.
1: Sima ügy.
0: Persze. Na-na.
1: Ő volt már a Madách Színházban?
0: Nem, ő még nem.
1: Hát lassan.
0: Ő még csak 6 hónapos.
1: Hát lassan viszed magaddal megmutatni a kollégáknak.
0: Igen, lassan.
1: Hát ugye.
0: De ő a Sebi olyan volt, hogy ott lehetett. Tehát ő fürdött az Erkel Színházban, az öltözőben, a Kiskádban, meg Miskolcon a színházban, a Kiskádban, szünetben, meg elaludt bárhol a babakocsiban. Zsuzsikám nem egészen ilyen. Tehát ő szereti a kis saját közegét, nem igazán értékeli, hogyha nagyon ki van rángatva, hogy őt ilyen óvatosan, ilyen edzéssel. Tehát kicsit edzünk majd rá, és akkor el lehet vele is indulni.
1: Azért most mondtál valamit, úgy elgondolkoztam rajta, hogy milyen illúziók vannak a nézőkben, amikor elmennek egy színházi előadásra, és mondjuk megnézik a Mary Poppins-t a Madácsban, ugye ez pont most lehet, 22-ig szériában minden nap játszátok. És, hát, hogy belegondolok abba, hogy hát, és mit csinálhat Mary Poppins itt a szünetben? Mi az, hogy mit csinál? Hát fürdet, meg pelenkáz.
0: Fürdet, pelenkáz, hát, vagy esetleg a delfinbetűt tanulja a nagyjal. Tehát
1: hogy ez mennyire nem az az illúzió, amit beletáplálunk a helyzetbe, hogy ti vagytok ott a színpadon, a Mary Poppins, meg a többiek, hanem hát ez az élet, ami ott is zajlik a szünetben is.
0: Igen, ott zajlik nagyon, és hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más. És
1: csak elvarázsoltok minket jobb napokon.
0: Én ennek nagyon-nagyon örülök, hogyha ezt így érzitek, mert ez a cél. De egyébként az elvarázsás együtt mi is rendkívül jól érezzük magunkat.
1: Így legyen, és ezt az örömöt tartsd meg magadban, amikor színpadra lépsz, minden estére ezt kívánom, mert ez a legjobb ebben a munkában.
0: Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, és várunk mindenkit szeretettel a Madách Színházban a Mary Poppins előadásokat.
1: Bogi, örülök, hogy beszéltünk. Igen, a Madách most felújította, és egy új sorozatba kezdett március 4-én pár nappal ezelőtt, és 22-ig meg is nézhetik. Vadászni lehet még a jegyekre, mert épp azt néztem, hogy ha erősen vadásznak, akkor talán még lőnek is. Úgyhogy hajrá, nézzék meg a Mary Poppins-t Simon Bogival például. Bogi, köszönöm, örülök, hogy itt voltál velünk.
0: Én is nagyon köszönöm, minden jót kívánok.
1: És örülök önöknek is, hogy velünk tartottak, tegyék ezt a jövő héten is, amikor újra ugyanezekben az időpontokban délelőtt délután jelentkezik a Kultúra, a Spirit FM kulturális magazinja. Cserdi Zsolt szerkesztette a mait, Rónai Egon vagyok, viszonthallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten tart a műszaki mentés a 4. kerületben, a Szilágyi utcában, a Fóti út közelében. Sávlezárásra kell készülni. Pótlóbusz jár a 12-es villamos helyett Rákospalota Kossuth utca és a Szent István tér újpesti piac között, illetve a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer-Megyeri út és a Szent István tér újpesti piac között járműhiba miatt. Torlódásra kell készülni a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Tököli út előtt, mert gázvezetékjavítás miatt lezártak egy sávot. Nehéz az előrejutás a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi híd közelében. A pesti alsórakparton a Margit hídtől az Erzsébet hídig, a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, valamint az Üllői úton befelé szakaszonként. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.
4: Csúszik az este.

0: délelőtt.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
3: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Mint a kultúra, jó napot kívánok, Somodi Sörmös Eszter szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Könyvekkel indítjuk a mai műsort, sok-sok könyvvel és egy könyvszakértővel, Ludwig Orsolyával, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójával, akitől annyi jó könyvötletet kaptunk már, úgyhogy én reménykedem abban, hogy ez a mai nap is így telik majd. Szervusz, Orsi!
5: Szervusz, nagyon fogok igyekezni.
4: Légy szíves, köszönöm szépen. Szóval, azt tudom, hogy a valóság sokkal kapcsolatban készültél valamilyen anyaggal, de nekem a valóság sok meg a könyv, az tulajdonképpen inkább egymással szembe menő két fogalom. Tehát nem sok irodalmi témát talál az ember a valóság sok környékén.
5: Hát nem így kell nézni, hanem igazából a valóság sok mélyére kell lásni, hogy miért is létezik egyáltalán ez a műfaj, illetve hogy miért tetszik az embereknek, amennyiben tetszik. Mondjuk én rendkívüli mértékben nem vagyok rajongója, de amikor így utána gondoltam és beszélgettünk a kollégákkal erről a témáról, tényleg rá kellett jönnöm, be kellett látnom, hogy nagyon sok irodalmi mű valójában ugyanazon az alapon működik, mint a valóságsó, azzal a biztonságos környezettel, hogy ott nem valóságos embereknek az életébe kukucskálunk bele, vagy az ő reakcióikba, az együttműködésbe, együtt nem működésbe, hanem ezt fiktív karakterek megteszik helyettünk. De igazából, hogyha belegondolunk mondjuk Agatha Christie-nek a 10 kicsi néger című történetébe, vagy Orwellnek az Állatfarmjába, vagy pedig a Legyek urába, vagy Janet Teller Semmije, akkor ezek pont azon az alapon működnek, ahogy a valóságsók is. Ugye a valóságsó miről szól? Különböző tematikákba ültetik azt, hogy egy random vagy ilyen hát véletlenszerűen összeállított csoportot, amiben lehetőleg mindenféle karakter kell legyen. Ezeket összezárnak valamilyen helyszínen, de a lényeg az, hogy elszigetelve a szélesebb környezettől, és utána elkezdik figyelni őket, és ráadásul mindenféle kihívások elé állítják őket, nehézségekbe kerülnek, na és akkor hogyan reagálnak, hogyan tudnak együttműködni, ki az, aki vezérszemélyiség lesz, ki az, aki rögtön az áldozat személyisége lesz, tehát valójában a regényekben ugyanez megtörténik. Amit én nem szeretek a valóságsóban, az, hogy itt valódi emberekkel kísérleteznek, a regényekben legalább ezt nem valódi emberekkel tesszük.
4: De annyit mentségül, meg szemrehányásul egyúttal a valóság sok mellé, hogy hát ezek azért nagyon gyakran megrendezett helyzetek, amikben valódi emberek szerepelnek, de nem feltétlenül valódi szituációkban.
5: Ez egész biztos így van, ezzel együtt azért egy, hát ez a kukucskálás dolog és ennek a kiszolgálása, ez nyilván ott van.
4: Hát a kukucska az meg mi vagyunk, hogy ennél a szónál maradjunk. Tehát ez az, ahogy átnézünk a szembelevő házra, kicsit elhúzva a függönyt, hogy jobban lássunk. Tehát ez gyakorlatilag ez vagyunk mi.
5: Erre most elmesélnem egy viccet neked, bocsánat, és remélem a hallgatóknak is majd tetszik, ősrégi szakállas vicc, hogy a Gizi néni mondjuk felhívja a rendőrséget, és bepanaszolja, hogy a szembelévő házba hát egy férfi mesztelenül mutogatja magát, és hát micsoda felháborító dolog, kijön a rendőr, odáll a néni ablakához, hogy hát hölgyem, itt én nem látok semmit a szembelévő ablakba. Innen nem is, de ha fölmászik a szekrény tetejére, teljesen látszik.
4: Igen, azt hittem, hogy távcsővel.
5: Szóval egy kicsit azért ilyesmi.
4: Hát ez a valóság sok titka valóban. Meg az, hogy én azt hiszem, hogy majd én eldöntöm, hogy ki marad bent, ki marad ki. Szavazással lehet, ugye, meg az, hogy itt zárt helyszínen vannak, tehát be vannak zárva. Ezeket mondjuk Agatha Christie például hibátlanul működtető, hogy mondjuk megérkezik a kastélyba a társaság, és aztán kiderül valami.
5: Bizony, bizony. Tehát ez, mondom, maga az alapvető mechanizmus, az megvan a regényekben. Pontosan így helyeznek karaktereket egy kísérleti keretbe. Ugye nem csak ilyen történetek vannak, mert vannak a szabadon mozgó karakterek is, ahol jönnek-mennek a mellékszereplők, de pont Agatha Christie-nek több ilyen története van, a nyaralógyilkosok is ilyen, a gyilkosság az Orient Expressen is ilyen, hogy ott van egy zárt közösség, mindenféle ember, az alaphelyzetben nem tudjuk, hogy van-e közöttük kapcsolat, és aztán szépen bontakozik ki, hogy egyáltalán hogyan kötődnek egymáshoz, ki lehet a gyilkos, stb. Szóval ő ennek szerintem kifejezett mestere, és érdekes tényleg, ha az ember így belegondol, hogy valójában ugyanaz a mechanizmus, mint a valóság show.
4: Sőt, hát Orwell szinte az Állatfarma írt egy valóság show történetet, tehát az aztán tényleg az, csak nincsenek kamerák.
5: Hát pontosan, tehát ő is mestere ennek. Azért azt hozzá kell tenni, hogy Orwell valóságos helyzeteket próbált meg leírni, tehát ő azért a kommunista diktatúrát erőteljesen megjeleníti, tehát lehet, hogy ott ugye az állatokat nevezi meg, de valójában azért több karakter mögött lehet sejteni, hogy milyen valóságos személy
4: de ez
5: volt.
4: Ez így van a valóságsoknál is, ha már itt tartunk, hiszen ott a producer, a szerkesztők különböző karaktereket vizsgálnak és választanak. Igen. Ki szereplővé. Nem mindegy, hogy milyen összetétel találkozik aztán egy valóságsó első napján.
5: Igen, pontosan, tehát erre nyilván pszichológusok is figyelnek, hogy vajon milyen kapcsolatok jöhetnek létre, kik azok, akik szövetkezni fognak, kik azok, akik tuti ellenségesek lesznek, és ugye egy show sikeréhez mindegyikre szükség van. Hát aztán higgyük el, hogy mennyire valódi vagy nem valódi.
4: Valójában szerintem ezen a néző rég túl van. Tehát aki a valóság sok lelkes híve, ő pontosan tudja, hogy megrendezett jelenet, de egy idő után, hogyha jó a valóság show, akkor ezt el is felejti. Már ugyanis a karakterekkel van elfoglalva, és nem annyira a jelenetekkel. Az irodalom hasonló témákat, azokon túl, amiket ugye klasszikusként az előbb említettél, ás például Agatha Christie vagy Orwell, hoz manapság?
5: Nagyon is. Én két történetet, vagy két hát világot szeretnék megemlíteni. Biztosan ismerik az Éhezők viadala sorozatot a kedves hallgatók. Feltételezem, hogy filmen még többen látták, mint ahogy olvasták.
4: Finom romantikus mondanom, történet, igen.
5: Hát,
4: ismerjük, persze.
5: Kedves vagy, hogy ezt az aspektusát emeled ki, de azért valójában ez egy elképesztő erős társadalomkritika, és tökéletesen illik a mai világunkra is. Pont amikor a nagyobb gyerekeim voltak, kisiskolások, akkor jött be az első vagy a második film, és hát teljesen oda voltak, hogy fú, hát ezt meg kell nézni. És én úgy szoktam lenni az ilyen filmekkel, hogy én megnézem előre, és aztán meglátjuk, hogy ez szabad-e. És ennél a filmnél pont azt éreztem, hogy szerintem tényleg nagyon komoly mondani valója van, de egy gyerek ezt még nem fogja érteni, hanem ő azt fogja látni, hogy itt kegyetlenkedés van, ugye az Éhezők viadala, ha esetleg valaki nem ismerné, ez ugye egy ilyen disztópikus jövőkép. Nem, ez nem zombi, hanem ugye egy teljesen disztópikus társadalom, és ebben minden évben megrendeznek egy olyan viadalt, ahol a különböző körzetekből fiatalokat, még akár gyerekeket is kisorsolnak, mindenhonnan egy fiút, egy lányt, elhurcolják egy zárt környezetbe, egy ilyen, hát nem is tudom, mint egy aréna körülbelül, csak hát annál jóval nagyobb, meg természeti környezet, és akkor ott életre halálra meg kell küzdeni. De mindezt folyamatosan közvetítik kamerákkal, manipulálják is az eseményeket, manipulálják azt, hogy a közönség ezt hogyan látja, és hát nyilván ez egy nagyon komoly diktatórikus világban játszódik, ahol ugye Snow elnök a központi személy, és hát elképesztő plasztikusan meg tudja jeleníteni, hogy a média, ugye itt is, ahogy közvetítik magát a viadalt, az teljesen hogyan tudja befolyásolni a közönség véleményét, és akár teljesen más képet is mutatni, mint a valóság. Pedig hát valódi kameraképet mutatnak, tehát hogy abban nincsen manipuláció, hogy nem az történik, amit a kamera mutat, csak éppen úgy mutatja meg olyan szögből, akkor olyan kontextusba helyezve, hogy tökéletes manipuláció. Na én ezért nem engedtem a gyerekeknek, mert én azt gondoltam, hogy ezt ők még nem értik. Egy felnőttnek szerintem nagyon tanulságos, könyvben is, filmen is megnézni.
4: Na pont ezt akartam kérdezni, hát könyvben nem. Pont úgy felnőtt történet, mint ahogy filmen, ugye a film ebből igen. A szempontból sokkal keményebb tud lenni.
5: Igen, itt azért én azt gondolom, hogy mondjuk azért egy fiatal 16-17 éves már tud ezzel mit kezdeni, főleg, hogyha a szülő beszélget vele erről a könyvről. Én amúgy is szoktam javasolni, hogy a nehezebb könyveket azért jó, ha megbeszéljük velük. A másik könyv, amit majd még szeretnék ajánlani, az szintén olyan, hogy azzal nem szabad a gyerekeket egyedül hagyni. Az éhező fiadala szerintem szintén ilyen, amivel nem szabad még egy 16 évesre egyedül hagyni. 25 fölött szerintem ezzel már akkor már van annyi tapasztalata az embernek, hogy ezt jobban tudja önállóan is kezelni. Hát Janne Tellernek a Semmije, amit még így utoljára szeretnék megemlíteni, ezt nem tudom, hogy ki ismeri, szintén létezik filmen is.
4: Borzasztóan, ez nekem nincs meg.
5: Borzasztóan kegyetlen történet. Ez arról szól, hogy egy gyerektársaságból egy fiú fölmászik egy fára, és nem hajlandó lejönni, mert közli, hogy semminek nincs értelme, és neki így úgy van eleg a világból, ahogy van. És akkor a gyerekek először ártatlan módon, de megpróbálják neki bebizonyítani, hogy dehogy nem, hát azért van érték, van értelme a dolgoknak. És ez a próbálkozás, ez relatív kedvesen indul, de elképesztő mértékben elfajul, tehát a Legyek urához hasonlóan elfajul. Döbbenetes dolgok jönnek ki a gyerekek természetéből is, és hát gyakorlatilag meg is semmisítik lelkileg önmagukat. Szerintem egy nagyon-nagyon megterhelő történet. Érdekessége, hogy Hollandiában született maga a könyv. Először betiltották, majd pár évtizeddel később most meg kötelező olvasmány, és én egyikkel se értek egyet, tehát szerintem butasság mind a kettő, tehát ezt kötelező olvasmánnyá tenni, hát akkor nagyon remélem, hogy ott alaposan felkészítették a tanárokat, hogy ezt átbeszéljék, és hogyha Magyarország, ez egy slágerkönyv lett azóta, tehát ha ezt valaki látja, hogy a gyerek olvassa, akkor mindenképpen beszéljenek róla. Felnőttként is érdemes elolvasni, de nehéz olvasmány lesz előre.
4: Ez valójában egy thriller, igaz?
5: Hát nem is tudom, hogy milyen kategóriába merjem sorolni. Hát egy nyomasztó lélekdráma, én inkább ezt mondanám, de nagyon komoly téma, tehát hogy főleg a mai világban a fiatalok szorongásaival, nehézségeivel, ahogy találkozunk, ez tényleg el tud fajulni egészen messze menőkig, szóval jó, ha tisztában vagyunk vele, de nem szabad magára hagyni ezt a történetet, tehát ez biztosan egy olyan, amit át kell beszélni, fel kell dolgozni. De szerintem a többi is ilyen, tehát valójában a valóságsók, meg az ilyen valóság alapú történetek, Agatha Christie kivételével, mert ott nyilván a végén meg lesz egy gyilkos, és akkor van feloldozás vagy egyebek, de ezek a mai kortárs történetek, amik hasonlítanak a valóságsókhoz, azért ott nagyon komoly lélektani dolgok kerülnek leírásra, hogy ne túl szép magyart használjak. Szóval azzal szerintem senkit nem szabad egyedül hagyni, beszélgessünk róla. Viszont beszélgetni meg kell, mert ezek a dinamikák körülvesznek
4: minket. Hát ez a világunk része, nyilván. Igen, hát igen. Ugye a média által befolyásolt világnak aztán különösen része, tehát még az sem baj, ha értjük, hogy hogyan működnek, akár a valóság sok, bár nem ezeken keresztül kell ezt megérteni, de valóban beszélni meg, igen. Orsi, köszönöm.
5: Én is.
4: Nem túl szívderítő, de izgalmas olvasnivalókat ajánlottál nekünk. Bár mondjuk egy Agatha Christie az mindig szívderítő, tehát ő mesél, az más.
5: Team Agatha Christie vagyok, szóval always.
4: Így. Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója. Köszönöm, Orsi.
5: Én is neked, szia.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Egy padon ülök, megint eszem, megint elhagytam az eszem, de nincs konkrét célom, csak várom, amit kell.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Folytatódnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság. Akár 42 fok is lehet a csúcs hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos holnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Az ivóvízzel való takarékoskodásra hívja fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a rendkívüli hőség és a csapadékhiány extrém terhelést ró a vízi közműrendszerre, ezért arra kér mindenkit, hogy mellőzze a pazarlást, és a halasztható feladatokra, például öntözésre, medencetöltésre és autómosásra a hőségriadó idején ne használjon ivóvizet. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik. Hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búzaadományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Venezuelában meghaladta az 1700-at a földrengések halálos áldozatainak száma, és több mint 5000 sebesült van. A hatóságok közölték, hogy az idő múlásával egyre kevesebb esély van újabb túlélőket találni. A dél-amerikai országot szerdán 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg, amit több utórengés követett. Különösen súlyos volt a pusztítás a főváros térségében és a Karib-tenger partján. A katari fővárosban folytatódnak ma a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, erősítette meg az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, a találkozót Teherán kezdeményezte, az amerikai delegáció pedig már elindult a közel-keleti országba. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Meszlényi Zsófi szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Arról rengeteget hallunk mostanában, hogy a Velencei tónál mekkora baj, és hogy milyen állapotban van maga a tó, ugye most a mai adat szerint 48 cm, a 140 cm kívánt mélység helyett a közepes vízszint a Velencei tónál. A Balatonról kevesebbet beszélünk, talán a szabályozottabb körülmények miatt egyrészt, másrészt azért, mert talán kisebb is a baj. De hát a Balatonnál sincs sok víz, de még éppen elegendő, mondják. Vonyarcvacsay polgármestere Pali Róbert a vonalban, nem tudom, megerősíti-e a fentieket. Jó napot kívánok!
3: Tiszteletem! Először is köszönöm a keresésüket. Minden olyan, a Balatoni Szövetségnél ugye 92 tagönkormányzat van bent, tehát polgármester asszonyok, polgármester uraknak a több mint 120 éves fennállása óta a szövetségnek, mindig is a Balaton volt az elsődleges érdekképviselet, és sajnálatos módon ugyanolyan problémákkal küzd a Balaton és a térsége, mint a Velencei tó esetében, tehát időszerű azonnal elkezdeni a tervezését és a kivitelezésre való felkészülését. Ez elodálkozatlan, tehát ennyire sürgető a helyzet. Még ha most azt látjuk, hogy körülbelül 15-20 év múlva van szükség, mind a pessimisták, mind az optimisták állítása szerint is, a kutatók szerint a víz utánpótlására, és de ennek a monitorozására, felkészítésére mindenképpen halaszadatlanul el kell kezdeni a lehetőség szerint már ebben az évben a tervezést, ha már eddig ezt így nem tettük meg. Azt hozzá kell tennem, szerkesztő úr, hogy Magyarország tekintetében kiváló vízügyi vagy éppen nemzeti parkos kollégák vannak a szakemberek, megkockáztam csak Magyarország, Európa világszinten is, tehát elmondható, hogy a világon az egyik legkutatottabb tó a Balaton, ez így is van, helyes is, mert össze lehet hasonlítani a régi eredményeket a kutatási eredmények a mostaniakkal, viszont a lényeg, ha nincs hozzá pénz és politikai akarat, az nem fog megvalósulni. Tehát cselekedni szükséges, méghozzá bátor döntéseket kell most már meghoznunk a jelen meg a jövő generációk számára. El kell dönteni nagyon-nagyon gyorsan és komolyan, hogy mi a terv a Balatonnal, tehát hogy gazdája legyen a Balatonnak, ne csak üzemeltetője, helyesen, mint most a vízügy teszi, de gazdája is legyen, ez úgy értem, hogy egy kormánybiztosa, akár miniszteri biztosa olyan szintre emelni, mert nemzetgazdasági érdekünk is, meg hát ugye a nemzeti kincsünk is.
2: Hát
3: úgy, is kéne vele foglalkozni. És nagyon fontos, szerkesztő, ne hagyjuk ki a Kis-Balaton, mert a szerves Ős-Balaton része a Kis-Balaton, amit hozzá kell tennünk, hogy a legnyugatibb fekvő medence van a Balatonnak, ez a vízvédelmi rendszere több mint 40 éve készült el, a világon egyedülálló, mégis országunk egyik leghánytatottabb sorsú vizes élőhelye.
2: Hát, ha most önt hallgatom, akkor ez egyáltalán nem megnyugtató, amilyennek önök ott az ezzel foglalkozók látják a Balaton jövőjét. A mai kép viszont azért a Balatonról nem ez, tehát az ember elkezd sétálni a tóparton, akkor nem látja, hogy bármi gond lenne. Ami az önök helyzetét is nehezíti nyilván, mert a Velencei tónál most elég megállni a parton, és az ember látja, itt ma tenni kell valamit. A Balatonnál ez elodázhatónak látszik, mert nem ilyen a látvány.
3: A helyzet az, hogy ezt kb. 10-15 évvel ezelőtt ugyanúgy a kutatók már nagyon helyesen már leírták ennek a jóslatát a Velencei tó esetében is. Ugyanez a Balatonnál is. Ha elodázzuk, ha nem foglalkozunk vele, hanem azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen most mindenki tisztelt a kivételnek a saját kis tortaszeletét veszi ki a Balatonból, de nem egységben, mint egy nagy puzzle. Ez egy nagy puzzle a Balaton és a térsége. Ami azt jelenti, hogy ez egy kirakós, össze kell rakni nem csak a tudást, hanem a tudás közti összefüggéseket. Hát körülbelül 3-4 vízügy van, aki most például a Vonyarcvacsay esetében, ahova tartozunk. Ezért mondjuk azt, hogy kormány biztosan kiemelten, mert ekkora értéket képvisel. Jelen pillanatban jó a Balaton vízminősége összhatásban, tehát mind a helyi lakosok, mind az idelátó vendégek részére, viszont nálunk a szövetségnél van egy alaptézis, az azt jelenti, hogy a területi egyenlőség. Tehát ugyanolyan fontos a Balatonparti település, az a 43, és nagyon fontosak a nem balatonparti települések. Kifejezetten a térségben gondolkodunk, tehát nem csak táblától tábláig, és a döntéshozóknak, politikai formálóknak és a döntéshozóknak szeretnénk segíteni a tudásunkat átadni a jelenlegi demokratikus megválasztott kormányunknak is szeretnénk segíteni. Ebben keresünk az ő segítségüket, egyeztetésüket, amit jelen pillanatban szorgalmazunk.
2: Hát most van egy környezetvédelemért felelős miniszter, ez egy óriási előrelépés, még hogyha nem is feltétlenül ez a neve a tárcájának, de minden esetre a miniszter úr igen nagy lelkesedéssel vetette a munkába magát. Velencei tó ügyben is, gondolom a Balaton esetében ugyanez lesz. Önök látják a megoldást? A Velencei tónál ugye leírtak háromféle módszert, a dunai vízpótlástól a karsztvízig, illetve a szennyvíz tisztítása utáni visszaeresztéséig, ami ugye teljesen tiszta víz lenne. Ez utóbbit mégis a lakosság tiltakozása kíséri. Önöknél mi lenne a megoldás?
3: Ahogy említettem, a világon egyik legtudottabb tó a Balaton. Tehát a szakemberek leírták már ezt a dolgot. Bennünket, mint a Balatoni Szövetséget, együttműködő partnerként az állami számvevőszék hívott be még idén bennünket ellenőrzés céljából a vízügyet a Tisza tó kapcsán, vagy elnézést a Velencei tó kapcsán, hogy lehetett így elodázni, akkor itt összegbe került volna most ennyi. Tehát cselekedni szükséges, cselekedni kell, ez a legfontosabb a tervezésben, az előkészítésben, mert az időből ki fogunk futni a jelennek, meg a jövő generációnak. Ezért örülök a hívásának, vagy a keresésnek, mert ez ennyire fontos most jelen pillanatban, hogy egy olyan magasabb szintű, mindig az országos pártpolitika fölé kerüljön a nemzeti kincsünk, mert ekkora nemzeti gazdaság érdekünk fűződik hozzá, hogy egy mindig költség soron legyen a kormánynál, hogy a Balaton jó vízminőségének és utánpótlásnak a fenntartása, megelőzése. Mert ha nem így van, akkor ugyanúgy el fogjuk odázni 5, 10, 15, 20 év, 40 évre, ami már nem ezt az állapotot fogja mutatni, ami jelen pillanatban.
2: Mennyire sikerült az elmúlt évtizedben leamortizálni a Balatont? Gondolok itt arra, hogy kempingekből lettek lakóparkok, nádasokból kikötők, köstrandokból magánstrandok, hatalmas szállodák létesültek a vízparton. Szóval mennyit sikerült ártani annak a környezetnek, ami a Balatont körülövezi?
3: Maga a Balaton az emberi behatás nélkül is folyamatosan változik. Pláne most, hogy látjuk az elmúlt csak a 10 évet, ha megnézzük, hogy mekkora változáson ment át az éghajlat, a klímaváltozások, ehhez hozzátesszük mi az emberi beavatkozásainkat, akár a beépítéseket, a partközeli beépítéseket, akár az üzemeltetésre való kevés anyagi forrásnak a biztosítását az elmúlt 23 évben, hiszen 2003-ban fejeződtek be a Balaton vízminőségi kotrások, és onnantól nem volt ilyen jellegű állandóan, de jóval több, mint egy kotrási folyamat a Balaton minősége, ez egy átfogó kérdés. Ezért is mondtam ezeket a puzzle-öket. Ezeket ki kell rakni olyannak, aki szereti a Balatont, érti a Balatont, és cselekedni akar ebből. Ezért kell hozzá pénz és politikai akarat. Ez a legfontosabb. Mindent már is tudunk a Balatonról és a környezetéről. Bátor cselekedetre van szükség, és minél jobban a lakosságot, mint a helyi lakosságot, mint az odaérkező kedves vendégeket tájékoztatni erről a helyzetről.
2: Azt tudja, hogy ez rengeteg érdeket fog sérteni. Azt mondja Vasas Gábor, aki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója, hogy minden, amit megtehetünk a Balatonnal, azt már megtettük. Amit korábban beleférő építkezésnek vagy betonozásnak gondoltunk, az már a klímaváltozás miatt egyértelműen fenntarthatatlan és vállalhatatlan. Ezek a mondatok nekem azt mutatják, hogy itt vagy visszabontás, vagy legalábbis nagyon komoly korlátozás lenne az egyik lépés, amivel a Balaton menteni lehetne.
3: Egyetértek ezzel a kérdéssel, hogy a vízparti terv elkészült a tavalyi évben. Nálunk is az egyik legszigorúbbat hoztuk meg beépítetőség szempontjából, viszont el kell mondani, hogy amit mindig a kormány mondjuk elhatároz, hogy még mekkora legyen a beépítetőség, de ott megvan a minden településnek az egyéni felelőssége, a helyi építési szabályzat. abban le lehet rögzíteni plusz olyan terheket, vagy olyan kritériumokat, amiben nem lehet ezeket a településeket megtenni. Meg a település képibe is. Ez nagyon fontos. A másik, amit ön is említett, hogy nekünk, mi embereknek, mi mit teszünk hozzá, ne csak, hogy mit ad nekünk a Balaton, vagy éppen a hazánk, vagy Magyarország, vagy éppen a településünk, hanem, hogy mi mit teszünk érte. A Balatonból ilyen nap, mint ma is például 30 fok felett, egy centiméternyi fog elpárologni. Az azt jelenti, hogy 6 millió köbméter egy nap alatt. Tavaly júniusban 11 centimenttel, az 66 millió köbméter. Azzal, hogy a vitorlásokból esetleg az ott felhalmozódó szennyvizet nem a megjelölt helyekre rakják ki, hanem mondjuk a Balatonba, óriási nagy felelősség. Az, hogy a nem mossuk le magunkról a naptejet, ahogy bemegyünk, az több tonna megy bele a Balatonba. A horgászatnál felülvizsgálni a bojlis esetleg tápanyagot, amit terhelünk. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a kutatók, mindenféle kutatók, mint a limnológia, vagy a kutató egyetemek is egyetértsenek ezekkel a dolgokkal, ne különbözőek legyenek, hanem egy kézben legyenek ezek, és mi ezt támogatjuk, a kutatásokat, támogatjuk azt, hogy az összehasonlítást a régi adatokkal, az újakkal, és minél nagyobb társadalmi szélességben elmondani azokat a dolgokat, amire igenis odafigyeljünk, és mi is hozzátegyük a magunkét. Azt szoktam mondani, hogy ha annyian tudnának példát mutatni, ahányan véleményt alkotni, akkor nem lenne mire vitatkozni, tehát lenne mindenki a saját házatáján köpörgetni, és oda tenni, hogy ő mit tesz megérte, és ne csak a kezét nyújtsa, meg azt a tortaszeletet vegye ki, ami éppen a település előtt van, vagy távolabb. Mi ezt a programot, vagy ezt a szemléletet visszük magunk előtt, és segítjük a döntéshozókat, hogy még jobban tudjanak dönteni.
2: Úgy legyen. Egy hete elkezdődött a szezon azzal, hogy véget ért a tanév. Hogy indult Vonyarcvashegyen a szezon idén?
3: Ugye tavaly évben a Balaton legjobb strandja is lehettünk a zsűrizés alkalmával. Minden egyes strandnak, ami a Balaton környezetében megvan, a maga természeti és adottságai, az épített, mindegyik lehet kiváló, mindegyik lehet csodás, attól függ, hogy viszonyul hozzá a településnek a vezetősége, maga a településeink. Mi elmondhatjuk Vonyarcvashegyen, hogy mi 4 évszakosra tervezzük a strandjainkat. Ugye nyáron is megvannak, de olyan elemeket próbálunk berakni, amit 2-3-4 évszakon keresztül lehet használni. Tehát az a kirakatunk, és erre is tesszük a legnagyobbat. Ezért mi a tavalyi évhez viszonyítva, mindig az elmúlt 5 évet amúgy nézem a statisztikáit, de a tavalyi évhez képest mi egy kicsit most meg is haladtuk a tavalyi standi bevételeinket. Igaz, hogy egy kicsivel az üzemeltetési összegek nőnek. Ezt nem tudjuk minden esetben rá tenni a jegyárakra, ezért éppen csak mértéketesen, és rengeteg a kedvezményünk benne. Ezzel viszont a szezon tényleg elindult. Az, hogy mindenkinek, a helyi vállalkozóinknak, a helyi lakosságnak és az idetérő vendégeknek is az a szemléletünk, hogy mindenkinek úgymond fontosnak kell, hogy érezze magát ebbe a folyamatba, úgy lehet jó partnerségeket, meg együttműködéseket kötni, és jó üzleteket is, a mindenkinek a megfelelőt ki tudja venni magának.
2: Úgy legyen, kívánok minden Balatonparton dolgozónak sikeres nyarat, nekünk jó pihenést a tóparton, és hát... Úgy legyen, kívánok minden Balatonparton dolgozónak sikert.

0: büszkék arra, hogy nekünk milyen értékes kincsünk van, és tegyünk is érte, cselekedjünk érte, az a lényeg, cselekedni kell, ez a fontos ebben az egész beszélgetésben.
1: Polgármester úr, köszönöm szépen!
0: Köszönöm!
1: Minden jót!
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten balesetben sérült gépjárművet kell kerülgetni a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Csévéző utca közelében. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Tököli út előtt, mert gázvezetékjavítás miatt lezártak egy sávot. Erős a forgalom a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi híd közelében. A pesti alsórakparton a Margit hídtől az Erzsébet hídig, a Baross tér és a Széll Kálmán tér környékén, a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, valamint az Üllői úton befelé szakaszonként. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: 40 fok feletti csúcshőmérsékletek mindenfelé az országban, hát ehhez képest fogunk fagyizni a következő percekben, kinek ne esne jól ilyenkor. Mondjuk fagyit csinálni is nehéz lehet ilyen melegben, úgyhogy ezt már rögtön kérdezem is Erdélyi Balázstól, a cukrász ipartestület szakmai elnökétől. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát igen, ilyenkor azért kínlódnak a gépek is, meg a kollégák is, de azért bírjuk, dolgozunk szépen.
2: Volt verseny ismét, az évfajdaltja verseny, Hajdúszoboszlón rendezték, ez önök versenye a Magyar Cukrász Ipartestületé. 5 kategóriában 72 fajdalattal próbálkoztak a cukrászdák. Voltak meglepőek?
3: Szerintem voltak, illetve voltak nagyon kiemelkedő versenyzők, ugye volt azért pár olyan cukrász, aki hát mondhatjuk, hogy tarolt, hiszen több kategóriában is nyert érmet, és hát abszolút teljesen kreatív módon álltak hozzá a versenyzők, gyakorlatilag szinte nem volt olyan alapanyag, akár magyar, akár egzotikus, ami ne került volna be valamelyik fagylaltba. Úgyhogy szerintem így a kaffir lime levéltől kezdve a nyári szarvasgombán keresztül a bacon ropogósig mindent felhasználtak.
2: Az igen. Mi volt az első, amit mondott?
3: Kaffir lime levél.
2: Ja, lime.
3: Úgyhogy izgalmas volt. Ugye nekünk az ehető erdő kategória volt talán, ami aztán tényleg nagyon izgalmas volt, hiszen ott ugye ez volt a kiírásban is, hogy Magyarország erdeiben található alapanyagot használjanak föl, úgyhogy gyakorlatilag a fenyőrügy, a luszpúder, vagy akár a tölgymak is, ugye hát azért nem egy szokványos alapanyag a fagyiban.
2: De finom-e? Szóval azt én értem, hogy mindent bele lehet keverni egy gombócba, de aztán a végeredmény az milyen?
3: Egyébként igen, tehát nagyon ügyesek a magyar kollégák, úgyhogy szerintem igazából mindegyiket teljesen jól tudták, harmóniát tudtak alkotni a fagyikkal, fagyikban, ezekkel az izgalmas alapanyagokkal is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a felhozatal az nagyon erős volt, zsűritagokat kérdeztem, és hogy nagyon élvezték a zsűrizést, akármelyik kategóriában is beszéltünk, nyilván vannak erősebb és gyengébb versenymunkák is, de összességében nagyon jó volt a felhozatal.
2: A győztes egy mediterrán trópusi ízvilággal rendelkező kókuszféle fagyi, de hát nem, az sem egy kókuszfagyi, csak úgy egyszerűen.
3: Igen, érdekes egyébként, teljesen vicces számomra ez a történet, hogy ugye Hajdúszoboszló strandon a mediterrán tengerparti medence közepén, ha mondhatjuk úgy, hogy a színpadon ott zsűriztek ebben a kategóriában, és hát a végeredmény meg az, hogy tényleg egy ilyen trópusi mediterrán ízvilágú fagyi nyert, vagy ha úgy nézzük, akkor egyébként egy szorbé, mert ugye ez egy kókusz szorbé, tejmentes kókuszfagylalt, és egy ilyen kurkumás, gyömbéres mandarin varigátó, egy ilyen öntet van benne, ami egyébként még nem is csak mandarinból áll, hanem van benne egy pici yuzu, kb. Ez is egy citrusféle fűszerként, és van benne ananász is, és egy ilyen kókuszos, ropogós kekszmorzsát rakott még hozzá, úgyhogy hát egy egyöntetű volt a zsűri véleménye, hogy ez volt idén a legjobb fagylalt.
2: Ami azért is érdekes, mert azért ez nem egy hétköznapi alapanyagokból álló fagyi. Itt rögtön akkor nekem két dolog is eszembe jut. Az egyik az, hogy a Marika fagyizóban valahol egy kis településen vajon ezt mikor fogják megkóstolni tudni az emberek? Van-e rá igény egyáltalán? A másik, hogy ez mennyiből jön ki?
3: Hát akkor mondom az első részét, gyakorlatilag most ezen a héten egy tesztelés lesz az ipatestlet tanműhelyében, ilyenkor mindig elkészítés zsűrik előtt gyakorlatilag nulláról a fagylaltot az összes alapanyaggal, és hogyha ott minden rendben van, akkor nem kell elvennünk a díjat, ami azért egy jó hír, és betartott mindent a versenyző, és utána kiküldjük az ipartestület tagjainak a receptet, úgyhogy mindenkit egyébként akár cukrász, akár vásárlója arra szoktunk búzítani, hogy kérje a kollégát, hogy készítse el, hiszen a rendelkezésre áll majd a recept, úgyhogy megkapják. Nyilván lesz benne egy-két olyan alapanyag, amit esetleg lehet, hogy nincs az ő repertoárjában, de be lehet szerezni, nincs benne semmi olyan extra, amit Magyarországon még ne lehetne beszerezni.
2: És az ára? És kérdezem az azért, mert hogy ezek azért kurkumás, gyömbéres, mandarin variegót, az szerintem nem egy hétköznapi alapanyag. De nyilván többe kerül, hogy a nem tudom, a vaníliánál.
3: Igen. Főleg most, hogy lement, hál' is ennek a vanília ára. Valóban nem olcsó, de én azt gondolom, hogy ez a 6-700 forint közötti áron ezt a fagylaltot is lehet nyugodtan kínálni. Nagyjából ez az idei átlagos árunk. Szerintem ilyen 600-650 forint körül van ugye legtöbb helyen. 700-750 esetleg ilyen kicsit exkluzívabb helyek, vagy esetleg aki annyira olyan alapanyagból készíti a fagylaltot, ott lehet ennél picivel drágább. Ugye ezek az elriasztó 1200-1500-ös gombócárok, ezek nem létező dolgok, tehát ilyen nincsen. Nem emelkedett drasztikusan idén sem az ár, nagyon sokan egyébként a tavalyi áron kínálják, szerintem 600 forintért is nagyon jó fagyikat, egyébként Hajdúszoboszlón is 600 forintért kínáltunk egy adag fagylaltot.
2: Az, hogy mi az éppen adott korra jellemző fagylalt divat, azt mennyire szabják meg a cukrászok, és mennyire valóban a vásárlók igénye határozza ezt meg?
3: Na, a kettő valahogy együtt, és azt gondolom, hogy egész jól működik együtt. Hát valami olyan a trendeknek az igényét is megpróbálják nyilván kiszolgálni a kollégák, tehát hogyha mondjuk elmegy egy ilyen közösségi médiában valamilyen, akár láttuk, hogy dubai csokit, vagy a realisztikus desszerteket, gyümölcs desszerteket, akkor nyilván azt készítik a kollégák. A fagylaltban is azt gondolom, hogy vannak trendek, de ami nagyon jó, hogy a minőségi fagylalt iránt is egyre nagyobb a kereslet. Nyilván azért a szülők is szerintem eljutnak odáig, hogy nem mindegy, hogy ezt a fagylaltot, amit odaadok a gyermekemnek, az milyen beltartalmi értékekkel rendelkezik, és már nincs is nagy árdifferencia. Tehát, hogy itt szerintem ilyen 50 forintos, max. 100 forint per gombóc árkülönbség lehet egy silányabb fagyi meg egy minőségű fagyi között, és egyre több helyen lehet azért nagyon jó minőségű fagylaltot kapni, és hál' Istennek egyébként van erre igény is, úgyhogy ez így nagyon jól tud együtt fejlődni.
2: Az biztos, hogy én azt a vitát a gyerekeimmel ott adtam fel, amikor az egyik a hupikék, törpikék fagyit kérte, a másik pedig a pókember ízűt. Szóval ott nálam eltört valami.
3: De nem szabad. Tehát én eljutottam hál' Istennek a lányommal úgy, hogy olyan szintre, hogy apa, itt melyiket ehetem? Tehát, hogy idomítani kell, megterelgetni kell őket. Nyilván valamiért ez a kékfagyira így érzékenyek, meg rá szoktak erre nyúlni, de lehet áfonyából is csinálni ilyen kékes lilás fagyit, aminek nincs benne festék, nincs semmi, és mégis van egy élénkebb színe.
2: Ezek is olyanok voltak. Higgyük azt,
3: de ugye erre fele kell inkább terelgetni, mint a rágógumi.
2: Na jó, de hát magának könnyű, hát cukrász, és tudja a gyerek, hogy ért hozzám. Most nekem nem fogja elhinni, hogy az nem annyira finom, hanem egyél inkább valami hagyományosabbat. Na mindegy, úgyis a végén a gyerek dönt.
3: Tehát abszolút persze.
2: Ezt gondolom,
3: hogy csak terelgetni.
2: Csak terelgetni
3: egy picit.
2: Na hát kurkumás fagyit nem biztos, hogy mindenki fog enni idén nyáron, de jó fagyizást mindenkinek kívánok. Erdélyi Balázsnak pedig köszönöm szépen, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnökét hallották.
3: Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót kívánok.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Bütl Ferenccel folytatjuk, közgazdász egyetemi oktatót kerestünk. Jó napot kívánok, szervusz!
2: Jó napot kívánok, szervusz!
1: A Medián azt mérte, hogy Magyarországon elsöprő a támogatottsága az euró bevezetésének, ami azért is érdekes éppen most, mert hogy az új kormány szintén elsöprő erővel indult neki ennek az útnak. Bejelentkezett, bejelentette, tárgyalásokat folytat, kritériumokat szab meg, és ha minden igaz, akkor egy pályát is leír majd, aminek a végén csatlakozhatunk az euróvezethez. Na ez mind nagyon szép, csak ennek ára van. Erről is beszéltünk már ebben a műsorban. Sok teendőnk van azért, hogy elérhessük ezt a célt. Igaz?
2: Ez így igaz. Annyit hadd jegyezek meg kommentálva ezt a hivatkozott népszerűségét ennek az ötletnek, ugye az euró bevezetésének Magyarországon, hogy azért ez viszonylag régóta egy erős támogatottságú téma. Tehát én nem nagyon emlékszem olyan felmérésre az elmúlt 20 évből, amelyik ezt 60% alatt mérte volna. Tehát itt mindig is, amióta létezik az euró, attól kezdve, és visszavezethetjük ezt a, nem tudom, a német márka iránti erős bizalomra akár, de amióta euró van, azóta mindig is erős volt a bizalom Magyarországon az euró iránt, és nyilván ebben benne van a forintnak akár a 90-es évekbeli magasabb inflációs időszaka, vagy a mostani adatban benne van akár a 2023-as magasabb inflációs időszak, tehát sok minden szerepet játszhat, de mindig is erős volt ez a, ennek a támogatottsága Magyarországon. És valóban, ahogy mondja, hát jó sok teendő van addig, amíg ténylegesen csatlakozni tudunk. És még egy adalék, hogy ugye lehet mondjuk úgy alibiből elvégezni ezeket a teendőket, látszólagosan megfelelni kritériumoknak. Ezt láttuk Görögország esetében, hogy hát ennek aztán később megvan a böltje, sérülékeny lesz az ország pénzügyi értelemben. Úgyhogy valószínűleg nem érdemes csak úgy tessék-lássék és alibiből elvégezni a házi feladatot, hanem tényleg el kell végezni a házi feladatot.
1: Hogyha azt vesszük alapul, hogy a görögöknek hogy sikerült, akkor az nem túl jó referencia. A szlovákok talán egy fokkal közelebb állnak hozzánk, és hát azért az ő történetük némi buktatók átlépésével hosszasan sorolhatóan sikertörténet.
2: Ez így van. Fontos azt is látni, hogy egyébként, hogy mondjam, az euró önmagában nem garancia semmire, ami az állam működését, vagy az állami gazdaságpolitikát jelenti. Az eurónak nagyon sok előnye van, de azért azok az előnyök alapvetően a piaci szereplőknél csapódnak le, részben akár a lakosságnál is lecsapódhatnak, de hogy az állam jól működik-e, hogy a gazdaságpolitika jól működik-e, az nem az eurón múlik. Tudunk olyan országot mondani, például Csehország vagy Lengyelország, ahol nem euró van, nem is nagyon merül fel az elmúlt években, hogy bevezessék az eurót rövid távon, de mégis példaértékűen jól működik az adott ország gazdaságpolitikája, és tudunk olyan országot mondani, ahol meg euró van, de hát azért a gazdaságpolitika azért az elmúlt években inkább döcögősebb volt, nem tudta kihasználni azokat a lehetőséget, egyébként részben Szlovákia is ide tartozik, nem teljesen, de bizonyos szempontból igen, de akár lehet mondani dél-európai országokat ezzel kapcsolatban, hogy hiába van euró, azért vannak gazdaságpolitikai problémák, tehát ezt fontos látni, hogy az euró egy gazdaság számára alapvetően a gazdasági szereplőknek lehet jó, ott jelentkezik nagyon sok előny, de hogy mondjam, az országot működtető politika, a gazdaságpolitika szempontjából egyéb követelményeknek kell teljesülni ahhoz, hogy jó kormányzás legyen. vagy nem teljesülni, és akkor rossz kormányzás lesz. Az euró az nem garancia a jó kormányzásra.
1: Magyar Péter ma reggel közölt egy Facebook posztban, gondolom a most elindult parlamenti ülésen is szóba fog ez kerülni, hogy sokkal rosszabb állapotban kapta meg az ő kormánya a magyar gazdaságot, mint ahogy azt Orbán Viktorék állították korábban, és ehhez számokat is csatolt, miszerint is például 8%-os lenne a költségvetési hiány, hogyha nem érkeznénk meg az uniós pénzek, amiket nyilván nem azért kapunk, hogy a költségvetési hiány csökkentsük, de hát mégiscsak számszakilag ez megtörténik által. Ez a 8% ez nagyon kiugróan, nagyon-nagyon soknak tűnik, és hát ehhez képest volt egy szinte nullás növekedés, tehát nem növekedés. Ez így együtt hogy lett volna folytatható az Orbán kormány számára, hogyha minden marad a régiben?
2: Ez nagyon jó kérdés. Ugye sok közgazdász azt mondta a választások előtt, hogy bizonyos értelemben akár Tisza kormányunk lesz, akár Fidesz kormányunk lesz, mindenképpen valamilyen kiigazítás várható, hogy az egyik esetben a kiigazítás az inkább a kiadási oldalon jelentkezik, de azt mondja, hogy bizonyos kiadási tételeket kihúzok, nincs szükség szuverenitásvédelmi hivatalra és az ő költségvetési sorára, a központi költségvetésben, stb. Illetve az uniós források érkezése a bevételi oldalon jelenti a kiigazítást. A másik esetben hát valami kreatív ötlet, gondolom, már ott lapult valakinek az íróasztalában ezzel kapcsolatban. Ugye itt azért a Fidesz gazdaságpolitikáját, illetve a korábbi években azt láttuk, hogy valamilyen különadó, valamilyen extra profit adó, valamilyen olyan adó, amiről ugye az a kommunikáció, hogy ezt a lakosság majd nem fogja érezni, mert csak azt a szektort érinti. Történik, ugye ez az én sejtésem, hogy valami ilyesmi következett volna be, hogyha a Fidesz viszi tovább a kormányrudat, illetve hát el tudom képzelni, hogy esetleg olyan típusú hitelfelvételek hiányfinanszírozás szempontjából olyan hitelfelvételek tervek lehettek, ami inkább Kína felé távol kelet, vagy akár közel-keleti országok felé devizakötvénykibocsátás, vagy Egyesült Államok, ugye a sokat emlegetett pénzügyi védőpajzs kapcsán lehetett ilyen tapogatózás. Tehát szerintem, hogyha a Fidesz ment volna tovább, akkor is lett volna kiigazítás, csak akkor inkább ez a szokásos különadók, illetve hiányfinanszírozás devizakötvénykibocsátásra.
1: Most viszont ugye nem a Fidesz van, itt van a Magyar Péter által vezetett kormány, itt majd augusztusra ígérik azt, hogy lesz egy új költségvetése ennek az évnek, amely nagyjából szembenéz a valósággal, és októberre a következő költségvetést. Az, hogy mi várható erre az évre az új költségvetésben, azt gondolom nagyjából azt leírja, hogy nincs pénz, de meg kell próbálni valahogy kihúzni. De a következő évi költségvetés vajon miből tud kiindulni egy ilyen nehéz helyzetben?
2: A következő költségvetésre vonatkozóan, ami talán a két legfontosabb elem, az az egyik oldalon, ugye az Európai Uniós források beérkezése, a beinduló programok, ugye már azért körvonalakban látjuk, hogy az RRF-nél, ugye a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül lesz majd tőkejuttatás, ugye a gazdaságfejlesztési tárcától jött a szélerőművek kapcsán, hogy majd lesz, nem tudom, hány százmilliárdos pályázat. Tehát ezek a források, ezek gazdasági növekedést eredményeznek. Tehát az mindenképpen egy fontos eleme a következő évi a 27-es költségvetésnek, hogy ott már lehet érdemi gazdasági növekedésre számolni, tudom én, 3% körüli gazdasági növekedésre szerintem lehet számítani, ami ugye a bevételi oldalon forrás többletet jelent. A másik pedig, hogy ami egy vállalt feladat, és amit a pénzügyminisztériumnak produkálni kell, hogy az SZIA oldalon ugye az adókulcsok csökkentése az alacsonyabb kereseti kategóriákban, és talán ezt egyébként ellentételezendő, bár ugye nem látjuk még pontosan, hogy mi mennyibe kerül, vagy mi mennyit hoz, a másik oldalon pedig a vagyonadó bevezetése, amiről én egyébként nem vagyok biztos, hogy a 2027-es költségvetésben már teljes mértékben meg fog jelenni, de azt gondolom, hogy legalábbis valami irányt, valami nagy vonalakban valami hát utat kell, hogy mutasson a pénzügyminisztérium meg a költségvetés arra nézve, hogy akkor ezt hogyan is képzeljük el majd.
1: Böttl Ferencnek pedig köszönöm szépen, hogy segített nekünk ezt elképzelni, még nem vagyunk ott, de majd képzelődünk. Az nekünk jól szokott menni a magyar gazdaság fejlődéséről, ezt hallgatjuk hosszú évtizedek óta. Ugye még emlékszünk rá, hogy Ausztriát mikorra fogjuk elérni, azt hiszem 2030 volt a dátum, hát van még addig 4 évünk hátha. De ha nem, akkor majd egy következő dátumot találunk, igaz-e?
2: Így van.
1: Köszönöm.
2: Én is.
1: És köszönöm az önök figyelmét is, kedves hallgatók, ez volt ma a Gazdasági Magazin, itt a Spirit FM-en, Róna Jégon vagyok, Meszlény Zsófia volt a szerkesztő, viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Új program indul a vízi közműhálózat megújítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet a csúcs hőmérséklet. Az országos tisztifőorvos holnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófavédelem szóvivője beszélt a közmédiában. Mukics Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Elkezdődött az idei Magyarok kenyere 15 millió búza szemprogram. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel lisztformájában adományoznak tovább rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok! Ismét szeretettel köszöntöm a fórum minden kedves nézőjét. A témák változatlanok, a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről is vitáznak a parlamentben. Egytől indul a mai parlamenti ülés. Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. Az ATV több csatornáján is követhetik a kedves nézők az eseményeket. Tovább emelkedhet a napi csúcshőmérséklet, akár 41 fok is lehet, úgyhogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, és aki teheti, ne menjen 11 és délután 4 között a napra. És a Fideszt az AVH-ra emlékezteti a vagyon visszaszerzési hivatal, ami egyébként egy csúcshatóság lesz nyomozati ügyészségi jogkörökkel, és az ország legjobb jogászait várják oda. A vezetéséért pályázni lehet, meg a vezető helyettesi pozíciókba is pályázat útján lehet majd bekerülni. Sándorral kezdünk, jó napot kívánok! Halló, halló! Halló, halló! Sajnos nem hallok semmit Sándorból, úgyhogy esetleg ha kapok instrukciót.
5: Hát még egyelőre a híradót hallgatom.
4: Kedves hallgatóktól, vagyis a kedves kollégáimtól, hogy mi a helyzet, akkor azt megköszönném. Teljes némaság borult a fülemre, hogy ezzel a nagyon zavaros képpel éljek. Úgyhogy végülis hozzászoktam már itt tegnap óta a stand-up műfajához, kicsit visszacsöppenek ebbe, volt-e eszközöm. Semmi probléma, csak hát nyilván egy betelefonálós műsor érdekesebb betelefonálókkal. Most megpróbálom ismét megszólítani Sándort. Jó napot kívánok! Halló, halló! Rajtam nem múlik. Tehát az előbb hallottam egy hangfoszlányt, mintha Sándor lenne, meg a hangszóróból is jön egy-egy szó. Nagyon távoli.
5: A technika ördögével.
4: A technika ördöge. Most valami ilyesmit hallok, de nem itt a fülesemben, hanem valahonnan a háttérből, nagyon messziről. Sajnos annyira nem erős ez a messziről háttérből jövő hang, hogy erre tudnék reagálni. Tehát a kollégáimnak jelzem, hogy ez így sajnos, ez így nem működik. De nem vagyok meglepve. Szóval nem akarom a melegre fogni, ki tudja, hogy milyen technikai ügyek vannak itt a háttérben. Esetleg, ha kapok instrukciót, az talán hozzá tud tenni a folyamatokhoz. Dolgoznak a technikai hiba elhárításán a kollégáim. Köszönöm, ez már valami.
5: Úgy, na, most van igazgatója, és van vezérigazgatója. Na most, ha az igazgató mellett két igazgató van, és egy vezérigazgató, már szerintem akkor is sokan vannak. Úgyhogy lesz még dolga, hogy mit kell megszüntetni a Fidesznek. Úgyhogy egy csomó ilyen tudnák mondani, de hát ugye nem tudom, hova lett a Schmidt Mária.
4: Schmidt Mária...
5: Igazgat, vezérigazgat mostanában.
4: Ő nem volt, nem volt állami...
5: Vagy nem.
4: Nem volt állami, nem tudom, hogy...
5: Rossz indulatból mondanám. Na most, amit viszont röhögnöm kell magamba, hogy a fideszesek Brüsszelhez fordultak panasztal, hogy a Magyar Péter milyen csúnyán bán velük. Na most azért ehhez azért a 16 év szemétkedés után, amit a Brüsszellel folytattak, ehhez azért valamiféle fajta olyan pofa kell, ami a rinocéros bőrén is túl tesz, pedig annak állítólag nagyon vastag.
4: Sándor, hall ön engem?
5: Én csak ennyit. Lehet picsogni, lehet sírdogálni mindenfélét, panaszkodni. A Magyar Péter meg két füle van, meg az összes többinek, aztán egyiken be, a másikon ki. Úgyhogy, és valószínű, hogy azért van itt még olyan dolog is, hogy nem hinném, hogy az ország kétharmad része, lakosainak kétharmad része elmenne Brüsszelbe panaszkodni az Orbán Viktorral együtt. De hát ezt hagyjuk. Na most múltkor itt valami vitába keveredtem, van ez a Tusnár Zosi dzsembori, ami gyakorlatilag ugye megint megrendezésre kerül, ki tudja kinek a pénzén, de hát hogy sejtem én, mert a kolléganőivel, Vogyarák Anikóval nem jegyeztem én meg múltkor egy információ, ilyen maradt, és nem gondoltam, hogy erre hivatkozni fogok valaha is, csak ez a tusnádoci dolog, ez kicsit úgy fölcukkolt az agyamat. Tegnap este az RTL híradó, Válman híradó, az RTL híradó utáni műsora megkereste, hogy hogyan áll ez a dolog tulajdonképpen, amiről én a Vagyarák Anikóval próbáltam beszélni, csak az Anikó úgy tett, mint aki nem érti, hogy mit mondok, pedig még a laptopba is elkezdte keresni, amit állítottam, aztán utána azt mondta, hogy hát Sándor, annyi minden elhangzik a tévébe, meg annyi mindent össze-vissza beszélnek, úgyhogy gyakorlatilag elmaszatolt azt, amit mondtam.
4: De mi az, amit mondott?
5: Na most a tegnap esti műsorban a Hunyad megyei, csak a Hunyad megyei kaptak 2007 óta propaganda célokra több mint 12 milliárd forintot. A propaganda célokon túl még azt ugye nem is említik, hogy mennyi mindent kaptak, amivel soha senki nem számolt el. De ez bizonyított, hogy propaganda célokra a választás előtt 2-3 nappal még 2,5 milliárddal megtolták őket, hogy nehogy éjjel halljanak, meg a Tusmány fürdői dzsemborira legyen bőven szilvapálinka.
4: Tusnád fürdő, igen.
5: Hogy valószínű, hogy ezt előre megölelőlegezték nekik. Na most ezzel kapcsolatosan fő vannak háborodva az erdélyi magyarság egy része, ugye, akik az RMDF-et közvetlenül meggazdagodtak belőle, meg innen-onnan, hogy ők bizony nem loptak. Hát nem loptak, itt nem lopott senki, csak a pénz tűnt el. És a pénznek egy jelentős része, az nagy valószínűséggel mindjárt ilyen alkotmányos költség formájában visszaérkezett azokhoz, akik ezt a pénzt kiutalták. És ezért értenek nagyon egymással mindenben egyet, és most egy kicsit megy a húvogás, meg a nyávogás, hogy ja Istenem, mi lesz velünk. Na most lehet, hogy egyszerűen elkülne tisztességesen számolni, és utána megkülne beszélni azt, hogy mire azt szeretnénk kapni, és mire adunk nektek. Úgyhogy ebben azért úgy meg kellene egyezni valahogy a jövőre nézve.
4: Egyébként
5: a nyávoknak, meg húgoknak, és abból azért nem tudok egyetérteni, amit konkrétan az Anikóval beszéltem, még egyszer elmondom.
4: Nem, és Sándor...
5: Úgy... Első sorában a dévai ferencesek vittek egy hatalmas keresztet. A hatalmas kereszt egy cipelő jó ember mellett balkész felől volt az egész RMDS küldöttség, aki részt vett ezen a békemeneten. A békemenet után egy héttel Orbán Viktor a saját dácsájában felcsutom, és a Faják stadionja előtt fogadta ezt az egyesületet. Fénykép és mindenféle internetes felvételek vannak róla, csak ezt gyorsan eltüntették, mert valaki hozzá kottyantotta még, hogy azért már ne menjenek haza üres kézzel, még kaptak, meg üres zsebbel, ugye, kap hozzá, nem akarok hülyeséget mondani, 8, de inkább a 8 milliárd forinttal bandukoltak haza a Dévára, és a Déva mellett ugye ott van Vajdahunyad, meg ezek a kisebb-nagyobb ilyen RMDS-es települések. Érdekes hely ez a Déva, mert utána nézne, akkor az RMDS politikusainak jelentősége onnan származik. És a másik az, hogy volt egy olyan nevű államférfi Romániában, a Petru Góza, aki ugye Góza Préter néven is tisztelték az erdélyek a háború után, és ez is egy dévai ügyvéd volt tulajdonképpen eredetileg, és abból csináltak államférfit. Na most azért mondom, hogy érdekes dolgok. Ez egy, és talán azért azt mégsem vártam volna, mert az Anikó elkezdte a laptopba keresni, és látod rajta, hogy megtalálta, és mindenről elkezdett beszélni, arról, hogy annyi mindent beszélnek össze-vissza, kikérem magamnak. Mert azért általában, amit beszélek, az úgy azért 90%-ban megáll.
4: Világos, Sándor, köszönöm szépen, úgy érzem, hogy ön nem hallott engem végig, próbáltam beleszólni, szóval nem tudok ezt konkrétan hozzászólni, mert nem láttam a beszélgetést. Nyilván a kollégám úgy vezeti a műsort, és olyan érveket fogalmaz meg, amik helytállók, és ahogy jónak látja. De ha már itt tartunk, Magyar Péter azt mondta, hogy az új kormány is támogatni akarja a határon túli szervezeteket, az RMDS-t is, meg a délvidéki szervezeteket is, de az eddig átutalt támogatások felhasználását azért ki fogják vizsgálni. Úgyhogy amikről Sándor beszélt, hogy hova mennyi pénz ment, és azt tényleg Fidesz propagandára folytatták, avagy sem, erről is képet fogunk kapni, vagy ez az ígéret legalábbis, hogy számot fognak adni, számon kérik majd a kedvezményezetteket. Egyébként pedig, hogy ez minek minősül, tehát, hogy mondta Sándor, hogy itt szó nincs lopásról, itt anyaországi támogatásokat használtak fel különféle célokra, amelyekről mások meg úgy látják, hogy mégiscsak a kormány, meg a kormánypárt már, mint az előző érdekében történtek ezek a felhasználások. Szóval az NK botrány mutatja meg, hogy azért kezdenek ébredezni az úgynevezett kedvezményezettek, tehát hogy az egy dolog, hogy hat ember bilincsben, illetve vezetőszáron ment a börtönbe az NK botrányban eddig, és ezeket letartóztatták, tehát egy 30 napig biztos ott lesznek a börtönben. Egyre több kedvezményezett, tehát támogatott celeb, előadó, művésznek nem nevezném őket, adja vissza a pénzt, már több mint 2 milliárdot visszaküldtek a szétterített 17 milliárdból, tehát érzik a túloldalon is, hogy ez nem volt teljesen korrekt, gondolom én, hiszen különben miért küldenék gyorsan vissza nagy hirtelen az 5 milliót, 10 milliót, 20 milliót, ki mennyit. Szóval nagyon sokan kezdenek ébredni, de erre mondta egy jogász, hogy ez arra jó, hogyha esetleg őket megkérdezik a hatóságok, vagy bíróság elé állnak, és ítélet születik, akkor enyhítik az ítéletüket, de a bűncselekmény az megtörtént, állítja tehát ez a jogász, már amennyiben lesz jogerős bírósági döntés. Tehát ezt csak arra mondom, hogy amennyiben az RMDS vagy a délvidéki magyar szervezetek olyan pénzeket kaptak, amelyeket aztán nem úgy használtak, mint ahogy azt kellett volna, akkor bizony ennek büntető jogi felelőssége is lehet. És ha lehet, és megalapozott, akkor legyen is. Kedves nézők, ennyi volt az első blokk itt a fórumban. Most tartunk egy reklámszünetet, aztán folytatjuk.

ebben a fényképed. Szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon. Nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda. Összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy

0: az összes dolog az életemben tartson örökké.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt az Alkotás utcában a Bach csomópont előtt nem járható a belső sáv. Torlódást tapasztalhatnak a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Thököly út előtt, mert gázvezetékjavítás miatt lezártak egy sávot. Erős a forgalom a Budaörsi úton a Bach csomópont előtt, a Barostér és a Szélkálmán tér környékén, a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, valamint a Budai és a Pesti alsórakparton, továbbá az Üllői úton szakaszonként. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távhővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Itt közben ezt kiveszem a fülemből, mert saját magamat hallom. Megkérném a kollégákat, hogy ezt húzzák ki a fülemből. Nagyon köszönöm. Ameddig befut az első kedves hallgató, mutatnék néhány hírt, és fel fog menni a vérnyomásuk tőle, de hát ez van. Az MTVA átalakítása is gőzerővel zajlik. A héten, mármint a mögöttünk hagyott héten érvénybe lépett a médiatörvény, ezáltal az MTVA vezetőjének a megbízatása is megszűnt. Igaz, Papp Dániel, a hírhamisító vezérigazgató már korábban bemondta, benyújtotta, bejelentette a lemondását, de állítólag ez mégsem történt meg teljesen. Egy a lényeg, hogy most már a törvény hatályba lépése miatt távozott ő is, meg egy Altóriai Anita nevű vezető. Viszont most derült ki, hogy azért nem sajnálták magukra a pénzt. Most közben elment a tükrözés, de mindjárt helyreállítom. Lényeg az, hogy kiderült, hogy 52 milliárdot fordítottak MTV-as vezetők 4 darab luxus útra. Azért az nem gyenge, tehát 13 millió forint közpénz ment exotikus útra, Itt van Las Vegas-i luxushotel, ázsiai utak 52 millióért kiadták Pap Dániel MTV-as luxus utazásainak részleteit. Talán meg tudjuk önöknek mutatni, ha technikailag ez megoldható. Kicsit későn, de a nyertes per után végül megkaptam azoknak az egzotikus tanulmány utaknak a részleteit. Írt a hétfő reggeli Facebook posztjában Hatházi Ákos. Hatházi szerint kiderül, hogy Pap delegációi 2024 novembere és 25 júliusa között kétszer Kínába, egyszer az USA-ba, egyszer pedig Vietnámba utaztak. A volt képviselő úgy összegezett, hogy a négy egzotikus út összesen 53 millió forintunkba került, önöknek is, kedves nézők, meg nekem is. Remélem, hogy jól érezték magukat a hírhamisító Pap Dániel és úti társai, de azt is remélem, hogy ha ez esetleg nem volt indokolható, akkor azért majd elmagyarázzák, hogy mégis miért tettek így. Szóval a négyfős delegáció a Vdara Hotelben szállt meg, ez most a Las Vegas-i út. A szállás 5,3 millió forintba került, az utazás pedig 9,7 millió forintba. Ez elképesztő önmagában is négy embernek. Ez április 4-e és 11-e között történt tavaly. Ezen felül a kínai Chongqingba 2024 novemberében tettek egy utat 9,5 millió forintért, 25 február-márciusban Peking, Changsha, ez egy 14,9 millió forintos út volt, és egy vietnámi utazás 11,7 millió forintba került. Igaz, itt hétfős delegációval utazott Pap Dániel, és a vietnámi nemzeti televízió és rádiótársasággal kulturális együttműködési keretmegállapodást kötöttek. Gondolom ennek a hatásai már azóta érzékelhetők, vagy érzékelhetők voltak a kormányváltásig. Én nem nézek közmédiát, mert gyalázat, amit ott művelnek. Szóval nem tudom, hogy a vietnámi kulturális együttműködés hatásai hogy tudtak megjelenni a magyar állami médiában, de bízom benne, hogy a legmegfelelőbb szinten. Úgyhogy szerintem itt is lesz dolga majd a hatóságoknak, és bízom is benne, remélem, hogy nem tartanak kárőrvendőnek, de hát azért 53 millió négy darab útra, hogy a vietnámi kultúrával is közelebbi kapcsolatba lépjen az állami média, az egy picit erősnek tűnik. Ez volt a gyengébb hír egyébként, amit most mondok, ez ugye 53 millió. Az NKA botrányban is újabb dimenziók nyílnak, ugyanis a 24.hu elkezdte szisztematikusan kikérni az NKA, a Nemzeti Kulturális Alap költéseit. Itt az derül ki, hogy csak az Alföldön 900 millió forintot kaptak fideszes szervezetek Hankó Balázséktól. Itt ebben a cikkben részletesen közlik, hogy kinek mennyi és mire jutott, legalábbis mire jutott hivatalosan. Aztán nyilván majd az is kiderül, hogy mit tettek a valóságban. Erikával kezdünk, kezicsókolom. Haló, haló. Erika itt van, hall engem? Mert sajnos én nem hallom. Ez eddig ma nem a mi napunk, de meg fogjuk fordítani a trendeket, és a miénk lesz. Pici kattogások már vannak itt a fülemben, ami jó, ha nem az én fülem kattog, hanem a...
3: Haló?
2: Haló, haló, kezdj csokolom.
3: Haló?
2: Üdvözlöm, én már hallom önt, Erika. Ön hall engem?
3: Haló?
2: Mert hogy adásban vagyunk, de... Haló? Hát ez a hang megint, mintha azt jelezné, hogy megszakadt ez a vonal. Szóval akkor Erika itt volt, csak éppen nem hallott engem. Noha én, meg feltételezem, a kedves nézők is hallhatták már Erikát. Dolgozunk az ügyön, akkor elmondom, hogy mégis mire tudták Hankó úrék ezt a mintegy 900 millió forintot elkölteni. Olyan alföldi szervezetekhez jutott Bácsban, Csongrádban, Békésben és Szolnok térségében, melyekre minden további nélkül ráillik a fideszes jelző. Szóval hogy illik rá minden további nélkül egy szervezetre a fideszes jelző. Például úgy, hogy a szervezet, amely tehát zsíros közpénztámogatásban részesült, a vezetésében fideszes politikus azonosítható. Vagy amelyek egyértelműen köthetők fideszes politikushoz. Vagy amelynek rendezvényén tülekednek a fideszes politikusok, hogy mutogathassák magukat. Hát ez nem jogi kategória, azért azt elmondanám. Mi az, hogy tülekedik? Kérdezem én. Bíróságon azért a tülekedést bizonyítani. Na, itt van Erika, ha minden igaz. Kezi csókolom ismét. Haló, haló. Erika itt van, de lehet, hogy most nem hall engem. Haló, jó reggelt kívánok. Nem, sajnos ez a kapcsolat nem állt helyre.
3: Haló.
2: Haló, haló.
3: Most haló, nem hallok semmit. Haló.
2: Igen, akkor azt javaslom kollégámnak, hogy ezt ne élőadásban ne folytassuk tovább, mert ez így senkinek nem lesz jó. Kitöltöm én ezt a 6 perc 40-et, ami hátra van. Ez van. Egyelőre a technika ördöge áll nyerésre, de ezt nem fogjuk annyi bajni. Szóval, hogy ott tartottam, hogy fideszes szervezete, amelynek rendezvényén tülekednek a fideszes politikusok, hogy mutogathassák magukat. Ez már egy rossz indulatú megjegyzés, ezt kell mondanom. Korholva a szerzőt, mi az, hogy azért tülekednek, hogy mutogathassák magukat? Egyáltalán nem biztos, hogy tülekedtek. A tülekedést majd definiálni kell. Mi az, hogy tülekedés? Hány embernek kell, és mekkora területen ott egyidejűleg jelen lenni, ami már kimeríti a tülekedés fogalmát. És egyébként nem BTK-s kifejezés és tény a tülekedés, bárhol lehet tülekedni, meg mi az, hogy mutogatni akarják magukat, nem láthatunk bele egymás lelkébe, nem ismerhetjük egymás motivációját, úgyhogy ez a megállapítás nekem egy picit erős, de nem akarom elvicceni, tehát értjük, hogy miről van szó. A nemzeti kulturális alap szórta a pénzt, mintha nem lenne holnap, és hát ezt leplezi le most a 24. Azt mondja, olyan szervezet is fideszesnek minősül, szerintük, amelyek fideszes politikusokkal kampányoltak, illetve a Fidesz mellett tették le nyilvánosan a voksukat, akár véleménycikkben, akár nyilatkozatban, akár a közösségi médiában. De, folytatják, olyan szemét is ide számoltunk, aki fideszes önkormányzathoz kötődik, és egy olyan szervezetet vezet éppen, amelyet nemrég még egy fideszes politikus irányított. És mindemellett ide sorolták azon önkormányzatoknak a cégeit is, melyek fideszes vezetésűek. Szóval mindezeket azonosítva az jött ki, hogy 900 millió forintnyi beazonosított támogatás érkezett ide, bár ez is egy meglehetősen konzervatív becslés, ugyanis nagyon sok pártkötődés nélküli, de érthetetlen támogatást találtak a kollégák. Jöjjön is ebből egy példa, itt van Vecsernyi és János, kiskunhalasi vállalkozó, köszönöm szépen, aki egy kis helyi villamossági céget visz, amelynek az elmúlt években átlagban 7-10 millió forintos árbevétele volt. Ez tényleg nagyon, nagyon szerény, tehát hogy mondjuk havi 600 ezer forint, ez maga a bevétel, hát ebből nem lehet megélni, az egyértelmű látszik, és van még egy veszteséges soproni építőipari cége. Nos, a Vescsernyi és János által vezetett térségi informatikai oktató és kutató egyesület összesen 81,5 millió forintnyi közpénzt kapott 5 tételben közösségépítő programokra, romai ifjúsági programokra, illetve preventív támogatásokra. Alapfelhívta Vecsernyi és Jánost, aki nem tagadta, hogy megkapta ő és az egyesülete, illetve az ő egyesülete a támogatást, majd megígérte, hogy mindenre válaszol. Egyeztették az időpontot is, ám azóta eltűnt Vecsernyi és János. Erről egy zárójeles saját sztori. Sokat foglalkoztam anno a Jobbikkal, és amikor végül is berobbantak a parlamentbe 2010-ben, előtte azért kaptam elég sok információt olvasóktól, ismeretlenektől, és volt közöttük egy fotó, amelyen egy jobbikos képviselőjelölt is rajta volt, de pikáns volt a fotó, 5 fiatalember letolt gatyával, pucérfenékkel állt hátulról, és így visszafordultak, tehát az arcuk látszott, meg a hátsójuk, és köztük az egyik jobbikos jelölt. Felhívtam az illetőt, hogy mégis mi ez a kép, és hogy illeszkedik a konzervatív Jobbik értékvilágához, és megkérdeztem, hogy ő van-e a fotón, indítsunk ezzel. Azt mondta, hogy türelmet kér, megnézi a fotót, hogy ő van-e rajta. Hát egyrészt ez mulatságos, hogy így az emlékében akkor derengett valami, de nem volt biztos benne, hogy ő van a fotón. Aztán persze soha az életben már nem volt elérhető az a telefonszám, és le is vették a Jobbik listáról, úgyhogy van ilyen, hogy valaki megígér mindent, fűt, fát, aztán eltűnik, mint az a Jobbikos, meg most itt Vecsernyi és Úr. Lényeg az, hogy tehát Vecsernyi és Urat nem is számolták bele, illetve az egyesületét az alábbi összesítésbe. Noha 80 millió forint NKA támogatást kapott, és nem tudjuk, hogy akkor mire ment ez. Bács-Kiskun megyében tehát összesen 195 millió forint jelent meg támogatástként, itt most nem részletezem már, mert időnk mindjárt lejár. Négy megyét vizsgált át a 24.hu, Csongrád megye összesen 178 millió forint, ezek tehát akkor a lap szerint mind Fideszhez köthető beazonosított szervezetek, egyesületek, esetleg magánszemélyek. Aztán Békés megye 309 millió, ez egy nagyon kiemelt megye volt ebből a szempontból. Itt van például a Csabai Kolbász Fesztivál mögött álló cég, 100 milliót kapott. Végül is van köze a kultúrához, mert azért vannak ott kulturális megnyilvánulások néhány kupica után, de nem akarok itt kekeckedni. Jász Nagykunszolnok megye pedig 216 millió forintnyi pénzt kapott. És ez tehát akkor négy megye, ez az a botrány, ahol hat embert letartóztattak, az NKA korábbi alelnökét, Búzs Balást, aki azért egy nagypályás fideszes politikus, Ugi Attillát, aki egy polgármester volt a 18. kerületben, korábban parlamenti képviselő, ő is rács mögött van, illetve NKTK-s vezetők, akik aláírták a különféle utalásokat, támogatásokat. Szóval nagyon sokan azt kérdezik, hogy Hankó Balázs, aki az egész szervezetrendszer tetején állt, ült, mint miniszter, illetve az NKA elnöke, mindenre mit mond és kinek, hogy finoman fogalmazzak. Úgyhogy izgalmas napokban élünk, és akik egyfajta elszámoltatást vártak, azok nem mondhatják, hogy itt nem történik semmi, mert de. Kedves nézők, köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a délelőtti fórum, délben jön a friss híradó, aztán ismét fórum, a viszontlátásra.

0: műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Ma 42 fok is lehet a hőmérséklet. Új program indul a vízi közműhálózat megújítására. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Az előző kormány 2024 óta különített el forrást a költségvetésben az ivóvíz és a szennyvízhálózat korszerűsítésére, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az előző kormányciklusban megkezdődött a vízkészletek növelése is, a csatornák, tározók, vízvisszatartó kapacitásának nagyobb kihasználása. Hangsúlyozta, az öntözésfejlesztési programok támogatandók. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszullét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Az egészségügyi dolgozók közösségi média használatáról és online kommunikációjáról adott ki etikai állásfoglalást az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara, írja a Telex. Az iránymutatás szerint a szakmai tájékoztatásnak hitelesnek, tudományosan megalapozottnak és tárgyilagosnak kell lennie, miközben továbbra is kötelező a betegjogok, az adatvédelem és a titoktartás betartása. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a közösségi médiában nem lehet diagnózist felállítani vagy betegeket kezelni. Az etikai szabályok megsértése pedig eljárást vonhat maga után. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófavédelem szóvivője beszélt a közmédiában. Mukis Dániel hangsúlyozta, a hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarokban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Déli Fórum minden kedves nézőjét. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről is vitáznak ma a parlamentben. Tovább emelkedett a napi csúcshőmérséklet, a totális rekord 41,9 fok Magyarországon. Lehet, hogy ez ma meg fog dőlni. És a Fideszt az AVH-ra emlékezteti a Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Erikával kezdünk, kezi csokorom.
5: Igen, jó napot kívánok, Ferenc. Hát olyan brutális a meleg, legalább olyan, mint az államháztartási hiányunk, de azért mi április 12-én 3.500.000, de lehet, hogy már vannak itt 4 millióan is, akik jól döntöttünk, véleményem szerint. 50 napra van az új kormányunk, tehát az 50. nap, és mondja Magyar Péter, miniszterelnök úr, hogy igen, büszkék, igen. Igen, én is büszke vagyok, nem csak a vezetésünkre, mert gyakorlatilag ezt mi hoztuk létre, a magyar emberek nagy többségének már elege lett, és gyakorlatilag Magyar Péter személye által ő vezetett vissza minket, magyarokat, Magyarországot Európába, és én mindig is európainak tartottam magam, szerintem nagyon sokan, és visszavezetett az Unióba, és én nagyon örülök ennek, és már nem 26 plusz 1, hanem már tényleg mondhatjuk, hogy már 27 ország vagyunk, és nem vagyunk botaküllők között, amit a régi kormányunk tett meg velünk. Gyakorlatilag én most, Ferenc, nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljek a média szerepéről, azért, mert az embereknek legnagyobb része úgy a televízióból, a különböző csatornákról, jó, most már fejlődött a technika, de azért még nagyon sok ember háztartásában a Magyar Egy, tehát a közmédia csatornái az, ami fogható, és nagyon-nagyon fontos, hogy ott mit mondanak, tehát hogy tájékoztatnak, hogyha ezek ilyen hazugságokat, nem valós dolgokat, mert én mindig elmondtam, hogy a valóságba tegye mindenki magát a hétköznapi életébe, amit megtapasztal. Na most, hogyha ő megtapasztalja, de a média azt harcsolja, hogy hú, de szuper, itt minden, itt Ánoán van, akkor mindenki azért csak leül és elgondolkozik, hogy én elmentem ugyanaz orvoshoz, de 2 év múlva fognak engem megműteni, és akkor még sorolhatnék nagyon sok olyan példát, mert ugye mi alkotjuk ezt az országot. Én mindig elmondom, hogy mindig az volt régen, hogy voltak és vannak is a vagyonnyilatkozatok, ami egy helyes dolog. De én azon mindig mosolyogtam, amikor Orbán Viktor volt miniszterelnök úrnak a vagyonnyilatkozatába, az jött le, hogy neki nincs is vagyona. És én mindig hozzátettem, amit nem vettek komolyan és nem figyeltek rám. Nem mint, hogyha én egy kis homokszem vagyok, csak ezt a sivatagból, ezt már megbeszéltük. Ezt mindenki tudja, aki is ismer engem, de nem figyeltünk magunkra. És oké, nincs vagyona, de neki mi voltunk a vagyonát, minket állított be a sorba, a vasutast, a hétköznap emberét, tehát mi toltuk neki az ország szekerét. Ha mi egyöntetően akkor, mikor az Indexből a Telex, és mindig visszakanyarodok, pedig nem szeretek a múltba visszamenni, akkor én azt mondtam, hogy a fél ország, hogy legyen már egyenes gerincünk, és álljunk föl, és álljunk bele, és én most nagyon örülök, hogy már a szavamat meghallották, mint Hofit is idéztem több körbe, hogy értetek, nem véletlen, és nem hiába, pont, és jön a nagy pont. Tehát Ferenc, nagyon fontos a média, nagyon fontos az újság, a plakátok, és örülök, hogy eltűnnek ezek a hazug, mocskos, ízléstelen plakátok, amire hatott az emberi lélekre, tehát teljesen totál kicsinálta az embert. Azok az ízléstelen, a WC, az uniós vezetőinek a kifickurázása, mint egy karikatúra figurákat ott megjelentetve, és én nagyon sokszor volt az, hogy letéptem volna, vagy valami, de azt mondtam, hogy én törvénytisztelő állampolgár vagyok, több társammal szembe, több millió magyarral, de már azt mondtam, hogy ha ez sokáig megy, én felvállalom, hogy bevigyenek, hogy megbüntessenek, csak az volt a baj, hogy egyes plakátok milyen plexilap közé volt, még le se tudtam tépni, Ferenc, és nagyon boldog vagyok, hogy igenis, fokról fokra, ahogy Magyar Péter miniszterelnökünk mondja, tégláról téglára kell ezt a rendszert leépíteni. Itt központosítás volt, mindent a felsőbb körök mondtak meg, a legfelső, és ők osztottak, ők mondták meg még azt is, visszakanyarodva a médiába, hogy ki mehet be a közmédiába, a csatorna műsorokba, az M1, stb. A rádió, ott is, és akkor meg is rendfegyelmezték, hogyha nem azt olvasták be, utasították őket, félelembe tartottak, ugye mindenki pénzből, fizetésből él, és van, akinek gumi a gerince, mert sokan fölálltak, sokan eljöttek, és nagyon sok embert ki is csináltak, amikor azok azt mondták, hát mókuskányim, én ebben nem állok bele, és igenis vannak kárvallottjai, rengeteg ember, és minden vonalon, egészségügy, oktatás, hát ez sajnos mindenkin végigment, tehát mindenki sorra került a rendfegyelmezésbe. Az orvosoknak ugye a bekamerázása, a hálapénz, ami azért oda teszem a kérdőjét, úgyis megkapják ők, amit mi betegek szánunk nekik, megoldjuk okosba, és jön a pont, mert az életéért, az egészségéért igenis tesz mindenki. Van, aki egy tyúkkal, van, aki egy rúdszalámival, van, aki megteheti, hogy több millió forinttal. És itt is jön a pont. De hogy lezülesztettek mindent, és szinte ezt az országot tisztelet a kivételnek, és most ezért nagyon csúnya szót használok, el lettünk prostituálódva. Tehát igen, a pénz lett itt mindenkinek a szemgolyója helyén, a dollárkarikák, és nagyon sok embert, sajnos Ferenc, politikusok, legfőképpen, akik irányították ezt az országot, úgy osztottak, mint a mesébe, hogy egy nekem, na akkor már ne is osszunk az egész, gyere mi nálunk, és ez a régi 16 éves vezetés miniszterelnök úr alatt élen a pénz és a hatalom szerelmese lett. Ezek annyira elbódultak, hogy itt, amikor nem ők győztek, nagyon sokan fekete ruhába. Jó, meg kellett gyászolni, itt, hogyha elindulunk egy versenyen, egy választáson, akkor vannak vesztesek és győztesek. De ezek még most se ébredtek fel. És én nagyon ajánlanám nekik azt a volt kormánynak, aki most ellenzékbe ül, és nem tudom szó szerint Orbán Viktor miniszterelnök urat idézni, de azt mondta, itt maradok anyjakatokon, ott fogok ülni ellenzékbe életem végéig, ezt egy parlamenti napi rendelőt.
6: Emlékszem, igen. Utána azt is elmondta, hogy ő akár kormányon, akár ellenzékben, de a parlamentben fog dolgozni. Hát valami megváltozott, de alapvetően. A helyzet az, hogy úgy kell kormányozni, hogyha el is veszti egy kormány a választást, utána ne a hatóságok vizsgálataitól kelljen tartani. Mert igen, akkor tényleg feketébe borulnak, és fűtfát kiabálnak, igen, hogy mi lesz, ha elővezetik a volt főnöküket. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kezi csokolom, további szép napot. Jánossal menjünk tovább. Jó napot kívánok!
7: Tiszteletem, Stadászkör János vagyok Bölcskéről.
6: Üdvözlöm, parancsoljon!
7: Kedves nézőket, hallgatókat! Itt, akár itt folytathatjuk is, rögtön azonnal, hogy Orbán Viktor, hát most, hát én kimondom nyíltan őszintén bűnöző. Nincs ebben semmi különösebb dolog, egyetlen egy dolgot próbálnak ugye, mint most rábizonyítani ezt az ukrán pénzszállító konvojnak a hogy mondjam, a pénznek az elkommunizálását, ami egyértelmű, hogy csak is egyes egyedül ő adhatott erre parancsot, senki más. Tehát most egy kicsit ugrok, és azt mondom, hogy Al Capone-t annak idején egy sima adócsaláson fogták meg, és zárták börtönbe. Most Orbán Viktornak ez az adócsalása.
6: Még nem tudhatjuk.
7: Ellen,
6: igen, csak azt...
7: Ez már tiszta, ez tiszta sor. Azt mondjuk, hogy most megpróbálják a jogászok kimosni, próbálják a jogászok mindenféle módszerrel, akkor jön a következő majd, következik az, hogy a Covid alatt elkövetett bűncselekmények, amiben Orbán Viktor nyakig benne volt, következik a kórházba meghalt 55 ezer magyar ember, amiben Orbán Viktor nyakig
6: az, ez utóbbi nem, ez utóbbi szerintem abszolút nem BTK.
7: Egy személyi kormányzás volt. Rendeleti kormányzás, éppen ezért az az ember felelős, aki ezt a rendeleti
6: igen, de egy világjárványért nem lehet felelőssé tenni egy politikust.
7: De ez nem csak világjárvány volt, hanem a lélegeztetőgépek, az egyéb cuccoknak, a különböző milliárdoknak a nem megfelelő felhasználása, ellopása, a nem megfelelő embereknek az alkalmazása, ez mind Orbán Viktornak a hibája.
6: Ez lehet, hogy ez így van, csak az előbb arról beszélt, hogy 55 ezer ember haláláért felel, de ebben vitatkozom önnel, mert hát egyrészt...
7: Vitatkozni szabad, de én nekem ez jó, a véleményem,
6: rendben,
7: hogy ő a felelős érte. Ő nem tett meg mindent, ő volt az a kormányzása idején, aki elüldözte a nővéreket, tönkretette az egészségügyet. Remélem, ezt nem tetszik mondani, hogy ez nem így van. A fekete ruhás nővértől kezdve bárki mást, tehát azért hiányoznak most az egészségügyből 50-60 ezer ember minimum. Ez az alsó hangon, amiért inkább elmentek a különböző multikhoz árufeltöltőnek, mert nem fizettette, nem fizette meg őket az Orbán kormány.
6: Jó, csak...
7: Ő a felelős érte.
6: Ezért
7: ő... Hiába próbálják kimosni, ezt nem fogják tudni kimosni.
6: Szóval a halálozásokért nem a kormány felel, ilyen alapon azt is lehet mondani, hanem, hogy akik meghaltak, közülük sokan eleve egy legyengült szervezettel kerültek kórházba.
7: Nem egészen így van. Nekem jó néhány barátom, amely komoly fizikummal rendelkezett. Nem. Ez csak púder, ez csak hazudják.
6: Szóval, akik mondjuk dohányosként érték az életüket, és azért haltak meg a Covid alatt, mert eleve rossz állapotban voltak, ezért például nem a politika felel, erre próbáltam utalni. Nem, ez nem mese. Tehát sok mindenért...
7: Nem mese, nézze, Sladászki úr, én is dohányoztam 28 évig, vagy 30-ig, a rosszabb tudja már. Egyszer abba hagytam, letettem, rendben van. Nem, ez csak egy púder, amit ráhúznak bizonyos emberekre, bizonyos embercsoportra, akik dohányoznak.
6: Szóval én azt mondom, hogy ezt nehéz lenne megállapítani, én meg így gondolom egy bíróságon, hogy
7: nehéz, ez egyszerű, hogy mondjam, nem megfelelő embereket alkalmazott az Orbán kormány a Covid idején a megfelelő helyeken. Ez így van, ezek pontosan tételek, ott vannak a raktárakban a gépek, amik nem alkalmasak semmire. Így, hogy nincs ezen, nem lehet ezt építeni, próbálják, tudom én, próbálják valahogy az egész Fideszt kimosni a kakából, de hát ez nem fog menni. Hát nem azért szavaztunk a Tiszára, hogy ezek a tolvajok, ezek az emberek, tudnám sokkal szebben is mondani, hogy megússzák azt a sok bűnt, amit elkövettek a magyar nép ellen.
6: Én ebben nem vitatkozom önnel, abban vitatkozom, hogy elkezdte sorolni, hogy ha nem a aranykonvoj, akkor majd nem tudom milyen ügyben.
7: Akkor és jön a következő, így van.
6: Lehet, hogy így lesz, csak...
7: Jönnek a pénzek, amiket ellopott a Habony Árpáddal együtt kivitt külföldre, jönnek azok a pénzek, amit az azeri baltárgyilkosért kapott, és a kékesi Dezső mosott tisztára Svájcba, de jönnek a svéd pénzek is, ami szintén Kékesi Dezső, mint svájci nagykövet mosott tisztára. Nehogy az, hogy önök megpróbálnak úgy csinálni, mint aki nem tud semmit, de nem igaz, önök is pontosan tudják.
6: Érdemes.
7: Hát, itt az önök műsorában az újságírók, a különböző a meghívott vendégek mondják el. Hát azért én is nézem minden nap, mert
6: szuper. Hát akkor ne ránk lőjön. Szóval.
7: Hát azért én is nézem minden nap, mert
6: szuper.

mindent meg lehet vádolni, bárkit gazdasági cselekményekkel, aranykonvoj, ügy, stb. Ezek elég jól körvonalazható dolgok, de hogy 55 ezeren meghalnak egy világjárványban, annak nagyon sok és összetett oka van, és szándékosságról itt biztos, hogy nem lehet beszélni, senki nem akarta, hogy bárki is meghalljon. Ennyit szerettem volna elmondani, végül is most sikerült. Jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten nem járható a 13. kerületben a Gyöngyösi utca, Jász utca és a Béke utca között egy kidőlt fa miatt. A 20-e, a 30-as, a 30-a és a 230-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd irányában a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Erős a forgalom a Barostér és a Szélkálmán tér környékén, a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca előtt, valamint a Budai és a Pesti alsórakparton, tovább az Üllői úton szakaszonként. Mától sávlezárásra kell készülni a 18. kerületben a Lakatos úton az Üllői útnál csatornajavítás miatt. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták távfővezeték felújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Ferenccel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát az előtte való beszélővel azért egy kicsit elgondolkodtatom. Nézzük meg, hogy ez a sok ember, aki meghalt. Nézzük meg a világon, hány ilyen ország van, aki a lakossághoz képest ennyi ember meghal, ugye? Senkinek nem volt ennyi halotta, mint Magyarországon. Őt egy csúcsot tartottuk. És azért egyet meg kell beszélni ezt, hogy hogyan lehetett ilyen ember választa ki a lelélegeztetőgépet, tehát semmi klúja nem volt, semmi elképzelése nem volt, hogy ez mit jelent. Azért kellett volna egy szakembert oda vinni maguk, amikor ilyen ennyi pénz valaki elkölt. És ez a pénz, ez biztos, hogy ennek a kétharmada valahogy eltűnt, elhomályosodott az életbe. És azért valakinek kell fizetnie.
4: Igen, de én itt akkor... megint nem tudok eltekinteni a saját álláspontomtól, szóval, hogy harmadikok lettünk, ha jól emlékszem, egyébként a lakosságarányos halálozási világranglistán, ami borzasztó.
3: ez a világranglistán vagyunk, hát képzelj el, most idehozzuk az afrikai országot, akkor azokat a dél-amerikai országok, akik nincsenek ebbe a fejlődésben, mint egy európai, középen országok.
4: Igen, de...
3: ezeket. Ez nagyon-nagyon rossz.
4: Értem, de tehát gazdasági ügyekben összeáll. Illetve el lehet számoltatni embereket, hogy miért maláj üzletember közbeiktatásával vettünk lélegeztetőgépeket, meg milyen túlárazások voltak, meg kik kerestek jól a Covid alatt. Én csak azt mondom, hogy az emberek haláláért én nem teszem felelőssé a politikát.
3: Igen, hogy ennek nagyon sok köze van hozzája, hogy ez így történt, de hagyjuk ezt a témát. Ami a legfontosabb, az a sok orvos, ami nem el lett üldözve. Akik, meg azok az ápolók, tudjad, egy unokám kint, a fiam kint él Londonban, és elmentünk a gyereknek volt egy láza, és akkor bevittük a kórházba, hát igen, hát kivel találkozok, mindenki majdnem azt lehet mondani, hogy magyar volt. Egy hölgy, aki nem beszélt magyarul, az aki befogadott bennünket, és csak meg voltam lepődve, akkor megszólítottak magyarul engemet, csak néztem, hogy mi a helyzet. Érti? És akkor elkezdtük beszélgetni, aztán rájöttem, hogy valami 16 orvosból 7-en magyarok. Azért egy kicsit el kell gondolni. A nőrsel elég sokáig el tudtam beszélgetni. 6-an vannak azok, és 6 nőrs van egy kórházban. Már egy győri kórházban se találok sokkal többet. Azért meg kell fogadni, hogy ebben az országban, hogy mi történt. Ez a kormány, ez Orbán Viktor, ez saját magát lehetne mindent okoltatni. Tulajdonképpen ezért kellett elüldözni az embereket, akkor most tudod behozni megünket. Hol kellett, tudja az embereket hozni, és ki csinálja ezeket, mondta az öccse, vagy a bátya, vagy mit tudom, melyik kicsoda, akik milliárdokat csinálnak ezekben a dolgokban. És minden úgy történt, ahogy Orbán Viktor akarta. És ez ennek ez a íze. És a melósokat ide hozták, a magyar embereket meg kirúgták a munkahelyről. Álljon meg a világ, ez az ember az nagyon-nagyon sok rosszat csinált ebbe az országot, és ezt az embert elő kell állítani. Én most már látom, ezt nagyon sokan hallom. És akkor még hallom egyik másik vitatestű, hogy ez az új kormány már bevezetett, mi 3 fontos valami, vagy 3 eurós adót. Erről beszélnek, emlékszek nagyon jól, mikor ez a régi kormány elkezdett beszélni, hogy a 300 forintos, hogy is mondják, a beutalási pénzekről, meg mit tudom én, és ezek tüntettek el.
4: Kórházi napi díj, voltak ilyen terve, illetve be is vezették, de aztán eltörölték.
3: Most képzelj el, hogy 300 forintot fizettünk, és akkor bemenjünk, és egy-kettőre hozzánk állának ezek az emberek, itt volnának mi Magyarországon, az orvosok. Mekkora különbség lehetett volna a Covid alatt is természetesen, meg hát aztán még most is. Nem kellene most várni 6 hónapot, meg 2 évet, meg 2,5-3 évet kell várni egy operációra ebben az országban. Ez mind az Orbánnak...
4: Ezt akartam mondani, hogy ez nem büntetőjogi kategória, tehát egy rossz kormányzásnak a következménye
3: ez
4: az, hogy a...
3: kormány, ez egy tudatosan félrevezette, ez egy hazug kormány volt, aki mindent össze-vissza tudott, és akkor a közmédiával aztán ezt állandóan, ezt láttuk ugye az újságokban, ezt hallottuk a televízióban, ezt hallottuk a rádióban, ezt hallottam mindenhol, ezt a sok hazugságot. És most azon gondolkodnak, hogy mi is történt, hogyan is vesztették el a választásokat. Ezek az emberek azért vesztették el a választásokat, mert más nem is csináltok, csak hazudtak, ugye? És akkor meg azon kívül, hogy hazudtak, ez nem is volt elég neki. És akkor meg a magyar népet, Koricsnak, meg hogy nem tudom milyen, Csótánnak hívta a magyarok. És akkor még próbálják megtalálni, hogy milyen dologból, hogy elvesztették, ilyen csodálatos vereséget szenvedtek. Nem tudják ezt, tudják nagyon jól.
4: Szóval mi volt, egy pár pontosítás.
3: Nem számítottak rajta.
4: Igen,
3: ezek nem számítottak semmire se. Ezek azt gondolták, hogy hát a hülye magyar nép ugyanúgy majd megy tovább, és akkor rájuk fog. Persze megfélemlítettek nagyon sok embert, nagyon jól tudja maga is, persze tudom, hogy magának ez a dolga, hogy nem szabad.
4: Próbálok megszólalni, de ma nagyon érdekes módon, ilyen lehengerlő betelefonálok vannak, semmi gond, szóval, hogy nem volt csótányozás, poloskázás volt, ez is mélyen elítélendő, csak hogy legyünk pontosak. Igen, Orbán Viktor egyik testvére, állítólag részt vesz ázsiai vendégmunkások behozatalában. ez kétségtelen, de továbbra is azt mondom, hogy emberhalálért nem lehet felelőssé tenni politikus, mert senkiben nem volt ilyen szándékosság, másrészt pedig a rossz kormányzásért politikai felelősség van, alapvetően leváltják az adott kormányt. Aztán, ha vannak konkrét esetek, és sikerül bizonyítani, akkor igen, ott lehet elszámoltatni, de ez nem ilyen bemondásra megy. Tehát majd kiderül.
3: Hát én jól értem, hogy mit tetszik maga mondani, és én azt mondom, hogy ez egy reális dolog, amit mond maga, de ebben az esetben, amikor először is hogy is mondják, hát ez... Ki zavarta az országból ezeket az orvosokat?
4: Nem ez, orvosok. ez a rossz egészség.
3: A beteg embereket hazaküdték. Arról nem is beszélve azok közül hányan hallhattak meg, akiket hazaküdtek a kórházba. Ágyakat szabadított föl, ezreket, amire nem is volt szüksége. Nem is tudta ez az ember, hogy mi történik körülötte, csak megcsinálta a törvényeket. És akkor... Ez az ember nem felelős, hanem mindenhogyan felelősnek kellene.
4: Nem ezt mondtam, hogy nem felelős, hanem jogi, büntető jogi felelőssége nincs.
3: Ezek majd most a jogászkodnak. Én nagyon jól tudom, hogy most nagyon sokáig fognak ezek a jogászok, most nagyon meg fognak gazdagodni, különösen ezek a csavargók, akik le tudják egyik a másikat fizetni.
4: A helyzet az, hogy sokszor olyan ügyvédeket fogadnak meg, akik egyébként a beállítottságok, politikai nézetrendszerük teljesen ellentétes, mint mondjuk a most leköszönt kormányé.
3: Nem kell ezeknek így lenni. Így jelentem, vannak olyan dolgok ebben az országban, ugye jártam nagyon sokat a bíróságra, ezzel az semmiért, és én elvesztettem minden tárgyalást, mert ez nagyon jól tudják, hogy mit kell csinálni ezek az egyik-másik ügyek.
4: Csak azt mondom, hogy nem senkiket fognak, meg csavargókat megfogadni, hanem a legjobb ügyvédeket, ha úgy van, és erre mondtam, hogy volt már...
3: És honnan tudja maga, mondjuk, hogyha magának kellene egy ügyvéd, honnan tudja, hogy melyik a rendes ügyvéd, és melyik nem rendes? Azt nem tudja. Ugyanúgy, amikor bemegy a rendőrségre, csinál egy feljelentést, olyan dologról, hogy aztán tényleg ki kellene vizsgálni, és akkor is bőrják az embert 2-3 hét után, vagy egy hónap után, vagy 2 hónap után, és azt mondják, befejezték a dolgokat, és akkor nem találják, hogy ez bunkit bűncselekmény. Ez van. Képzelj el, rendőrségre megbízni Magyarországon valaki, mert lehetetlenség. A bíróságban lehetetlenség. Ezt mind az Orbánnak a nevére lehet ráírni. Ez mind ezt csinált, ezt direkt úgy csinált mindent. A törvényeket úgy alakította át, hogy itt lehet mindenkinek lopni, nem mindenkinek, őnek itt loptak, csaltak és hazudtak. Ez volt itt a gyilkosság.
4: De mégsem ez lesz a vége, mert hogy le lehetett váltani az Orbán kormányt, és elindult az elszámoltatás.
3: Hát képzelj el, itt meg Magyarországon még mindig azt mondják, hogy három év után elejévül. Képzelj el, bekamisítsák az embernek a nevét. És akkor felszedik az állami támogatások, hogyan mehetek? Nem járt nekünk ez az állami támogatás, de valaki mégiscsak felszedte a mi nevünkben az állami támogatásokat. Érti? És ebben most hova mehetek most 10 év után? Sehova se lehet mehetünk, de ez mondják, ez elévült. Akárhova megy, elévült. Bemegy a rendőrségre, csinál egy feljelentést, a rendőrök azt mondták, elévült. És kell van intézve. Máma Magyarországon a Magyar Péternek nagyon sok munkát kell elvégezni, és én tudom nagyon jól, ilyenek, mint a Port Péter, meg ez a banda, aki ottan fönt van, ezek, ha nem mennek el minél előtt, ezek nagyon jól tudják a jogászkodást, hogy mit kell majd mondani, mit kell csinálni, és a végén ebből nem lesz semmi se, remélem. A Paul Péter, vagy a Magyar Péter majd az eszét fogja használni, és elzavarja ezeket az embereket, börtönbe zárni mind az egészet. Őnek a legnagyobb problémája most ezután majd mi lesz, börtönöket jár csinálni, mert abban rengeteg lesz szükség. Nem is kell annyi házat építeni, amennyi börtön. Higgyel nekem, ügyvéd úr, szerkesztő úr, ebben az országban nagyon-nagyon sok börtönre lesz szükség, mert ezek a gangsterek, amit csináltak ebben az országban, ezeket mind be kell zárni.
4: Köszönöm szépen, Ferenc, meglátjuk. Köszönöm, hogy meghallgattam. További szép napot, szóval továbbra is azt mondom, hogy ezt nem ilyen indulati töltettel kell intézni. Ha van bűncselekmény, nyomozni kell, gyanút megfogalmazni, vádat emelni, bíróságra menni. Ez így tud történni jogállami keretek között. Edittel folytatjuk, ez is Csokolom.
5: Jó napot kívánok! Elnézést, Ferenc, most én is azért egy picit erre a Covid-ra reagálnék. Tudnélik, a felelősség megosztása ugye az úgy volt, hogy a politikai és szakmai felelősség. És a politikai az a magyar alaptörvény értelmében a járvány ellen védekezésért a kormány a legfőbb döntéshozóként, pedig a miniszterelnök volt a felelős.
4: Egyrészt, igen. De, tehát egyrészt a felelősség nem két felé oszlik meg, hogy a döntéshozók meg a szakma, hanem vannak az állampolgárok, akik megbetegedtek, tehát akik eleve leromlott egészségi állapotban kerültek be, vagy érte el őket a Covid, azok sajnálatos módon, de felelősek azért, hogyha nagy bajba kerültek, vagy meghaltak, mert nem kellett volna alkoholistának lenni, szétdohányozni a tüdőt. Ezek tömegjelenségek, nem kiragadott szélsőséges példák.
5: Nem hangzott el, és ez
4: hát saját én mondom, hogy az egész...
5: Ez a véleménye, de ez hát az elhangzik, és ez így elítéljük azokat.
4: Én nem ítélem el, csak a felelősség megoszlásánál ezt is figyelembe kell venni.
5: Ez egyéni felelősség. Itt arról van szó, ugye itt arról ment a vita, hogy a politikai szakmai felelősség. Tehát a politika, azt ugye, ahogy mondtam, az alaptörvényben egyértelműen megvolt, hogy a miniszterelnök volt a felelős, és akkor a szakmai szervezetek gyakran kritizálták a korlátozások időzítését, a kórházi kapacitások átszervezését, valamint ugye az egészségügyi adatoknak az átláthatóságát. Tehát itt azért nagyon összetett volt ez, és erről most ugye én csak azért hoztam szóba, mert ugye most erről volt a szó, és az, hogy egyénileg én milyen állapotban voltam, és ugye állítólag 74 éves volt az a legtöbb korosztály, akik belehaltak, ugye 48.500 körül volt a elhalálozás, tehát ez nagyon sok volt, és nem beszélve még ugye a Covid oltásokról is szó volt, de azt hiszem, hogy itt ezt így kiismerítettük, csak azért mondom, hogy itt az alaptörvényre volt hivatkozás éppen.
4: Tehát én továbbra is azt mondom, hogy a tömeges halálozásért nem lehet politikust felelőssé tenni, de...
5: De az alaptörvényben ez van?
4: Hogy felelőssé lehet tenni politikust egy világjárványban a tömeges halálozásért? Ez hol van benne?
5: De tessék elolvasni az alaptörvénybe, hogy
4: de hát ha ön olvasta, azért kérdezem, hogy hol van ez benne, én nem tudok erről.
5: Hát tessék elolvasni, én most nem tudom önnek megmondani pontosan, de utána lehet olvasni politikailag. Azok, hát ő volt a kormányfő.
4: Hát ezt tudom, de ezzel most nem mondulja. Azt mondom, hogy ezért politikai felelősséggel tartozik, és hát az meg is volt, így leváltották. Na de itt nem erről beszéltünk, itt arról beszélt a kedves telefonáló kettővel ezelőtt, hogy börtönbe kell zárni, mert ja, hogy sokan hát meghaltak.
5: Hát,
4: na de erről volt szó. Hát erről volt szó, hogy börtön...
5: Pici kis túlzásba ment, így van.
4: De hát nem pici kis túlzás, de jó, oké, tehát hogy ön sem mondja, hogy BTK, hanem politikai felelősség. Persze, ebben teljesen egyetértünk.
5: Igen, az alapszörvényben ez van meghatározva, hogy mind a... Tehát, ha
4: világos.
5: Orbán Viktornak hívták, akkor az Orbán Viktor a felelős politikailag.
4: Úgy igen, oké.
5: Meg volt határozva, tehát ez így akkor tegyük egy picit így egy igazságosabbá.
4: Igen.
5: Én csak azért mondtam önnek, hogy önnek is van egy saját, az már egy másik dolog, hogy mi hogy gondoljuk, mi sajnos nagyon szomorú mindenféleképpen. Az, hogy ma sokan a képviselőket úgy gondolják, hogy igenis, hogy kell szigorítani rajta, hogy ne onnan menjen esetleg nyugdíjba, én véleményem szerint is, mert csak nézzük meg azt, hogy hányszor van az, hogy van olyan képviselő is, hogy lehet, hogy egyetlen egyszer sem szólalt föl, vagy legfeljebb egyszer-kétszer. No most, hogyha ezeket a képviselőket nézzük, akkor csak azt gondolhatjuk róluk, hogy megélhetési politikusok.
4: Hát gondolhatjuk
5: mert
4: ezt is, meg ami...
5: Igen. Nem képvisel. Én most saját magamról beszélek, ha nekem ilyen országgyűlési képviselőm van, aki nem képvisel, és soha nem szólalt még föl, akkor joggal gondolhatom azt, hogy miért is küldtem oda.
4: Világos. Edit, köszönöm szépen, hogy hívott. Sajnos lejárt a műsoridő, de izgalmas téma ez. Magyar Péter még a 12 évet is megengedőnek tartja, illetve arra céloz, hogy sokan 8 évben maximálnák ezt. Hát majd meglátjuk, hozzá lehetett szólni a hétvégéig ez a kérdéshez, majd ismertetik a hozzászólások végeredményét. Köszönöm szépen, kedves nézők, hogy hívtak, hogy nézték a műsort. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Marad a rekkenő hőség, megszűnik a Szuverenitásvédelmi Hivatal. Augusztus végéig kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megszavazta a parlament a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését. Az ehhez szükséges alaptörvénymódosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a Szuverenitásvédelmi Hivatal akkor azonnal megszűnik. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Az előző kormány 2024 óta különített el forrást a költségvetésben az ivóvíz és a szennyvízhálózat korszerűsítésére, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az előző kormányciklusban megkezdődött a vízkészletek növelése is, a csatornák, tározók, vízvisszatartó kapacitásának nagyobb kihasználása. Hangsúlyozta, az öntözésfejlesztési programok támogatandók. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel. Azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében kiemelte, a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számban lehet utazni. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben 37-42, este 29-36 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket, konkrétan Rónai Egonnal a program címe, és akivel nekem szerencsém van ma beszélgetni, az Kievi László, akivel hetek óta toljuk ezt, és most végre sikerült. Most is kiraktad az órát, de nem azért, mert annyira sietsz remélem.
5: Nem. Magamat fegyelmezni raktam ki.
4: Mert hogy lenne miről beszélni.
5: Hát igen, az biztos.
4: Ugye adná magát, hogy a 100 év szokásos kormánynak járó türelmet mindenki tartsa meg. A társadalom is, az ellenzék is, az elemzők is, az újságírók is, mert hogy 100 nap majd bizonyítanak csak, hogy ez nem egy olyan kormányzás, ami egy ilyen szokásos áldatás átvételből egy szépen felépülő kormányzást, ez egy random tempóban zajló eseménysor. Úgyhogy folyamatosan van mit megbeszélnünk. Neked ez az első kormányzással telt mondjuk 6-7.
5: 6-7, én is ezt számoltam durván.
4: Ez milyen benyomásokat tett? Egy felkészült csapat állt valaminek az élére, vagy egy csapat állt valaminek az élére, és akkor most próbálja gyorsan átlátni, mibe is fogott?
5: Hát ugye ilyen helyzetekre vagy-vaggyal alig, ha tudok válaszolni. Tehát, hogyha egyik vagy másik állítás mellé kell állni, akkor én a harmadik, hogy nagyon sok mindenről van pozitív, sok mindenről van negatív, sok mindenről van ízlésemnek nem megfelelő, sok mindenről van várakozás teli, hogy na ezt vártam. Tehát nagyon vegyes az élményem erről a 6-7-ről, de azért azt azért el akarom azonnal az elején mondani, hogy én nem vagyok kezdő ebben. Én már láttam az Antal kormány első 100 napját, láttam a Hon kormányt, és a sor, nem mondom sorba, sőt, még ezekről az első 4-5-ről mindig írni is kellett, akkor még voltak újságok,
4: hát
5: heti lapok, napi lapok, és akkor ilyen
4: nagy kis
5: eszéket kellett, meg, mindig várták az elemzőt, a 100 napot, persze.
4: Hát, minden hétvégén.
5: Hát, képzeld el, hogy az első 4-5 kormánynak külön voltak 100 napos dossziéi, mert a figyelőtől kezdve, a mit tudom én, a fürge ujjakig mindenütt a 100 nap az egy szent dolog volt, aztán ez kikopott. A 2010 utáni időkben már nem nagyon volt száznapozás.
4: Nem is volt értelme, hiszen
5: nem
4: folytatjuk.
5: Nem volt semmi értelme, ez nem volt, mert folytatjuk, és akkor legfeljebb valaki visszakérdezett, hogy mit. Na, ennyi bevezető után azt akarom mondani, hogy nem volt még olyan 100 nap, amelyiknek az első 6 hetében ennyi minden történt volna. Ha csak, mi most csütörtökön beszélgetünk, ha csak ezt a hetet vesszük, médiatörvény, alkotmánymódosítás, sólyok eltávolítása, képviselői időpontok, ugye az is az alkotmánymódosításnak része, hogy hívjuk alaptörvénynek, akkor az uniós pénzek visszaszerzésének a csomagja, hogyha
4: a beteljesztett ügynökakta.
5: Ügynökakták, V4-ek, tehát ha belegondolsz mondjuk az elmúlt 72 óráról, hétfőket szerdáról, hajnalig tudnánk beszélgetni. Tehát ilyen körülmények között marha nehéz eldönteni, hogy mi fontos, mi nem, és én segítségül az általam megbízhatónak gondolt elemzőket hozom, akik azért elkezdtek most már írni a napi eseményektől független és kisebb-nagyobb beszéket. HVG-ben, Élet és Irodalomban, Magyar Narancsban, Magyar Hangban, szóval meg hát a neten is azért az igényesebb portálok, azt látom, hogy a napi hírek mellett néha megengedik maguknak 444 Telex, HVG
4: 24,
5: ott is azért komoly eszéket látok, tehát csak azt akarom mondani, hogy nem kell saját magamra támaszkodni, akkor rászántam két napot, hogy ilyen 25 darab elemzést feldolgozzak, és azt látom, hogy nincs olyan szerző, akinek egyértelmű és homogén véleménye lenne. Három dolog keveredik itt, úgy látom, és akkor ezt gyorsan befejezem. Az egyik a várakozások. Hogy mindenki, bizonyos sokig még a leghigadtabb elemzők is beugrattak annak a várakozásnak, hogy hát ekkora győzelem után, meg ilyen tömeghangulat után, hogy választási forradalom, hát akkor nyilván más világ lesz, és amikor jön az apró munka, kiderült, hogy hát ez a más világ, ez nagyon babrás három okból, mert egyrészt lépések sorozatából áll, másrészt olyan emberek kezdik ezeket a döntéseket hozni, akiknek ezekhez a döntési szférákhoz az égvilágon semmi közük nem volt, tehát ők is ilyen kitehetik a tanuló vezetőt nyugodtan, a miniszterek mindegyik a fejére. Még az államtitkárok között talán vannak inkább olyanok, akiknek volt ilyen gyakorlat.
4: Hát valami államigazgatást legalább láttak már.
5: Igen, igen.
4: Itt leginkább talán azt hiányzik.
5: Azt látom, hogy azért a közigazgatási államtitkárok között, mint hogyha törekedtek volna arra, hogy elég sok olyan van, akinek vannak ilyen típusú tapasztalatai. Tehát az egyik a várakozások fölfokozott mi volt, majd utána a csalódás, hogy ez apró munkákká vált. A másik, ami színezi ezt az egészet, hogy belépett a parlament. És a parlament kiszorítja a politikai diskurzusba és szinte a politikai kommunikációból az összes többi tényt, mert annyi minden történik a parlamentben, és annyira látványosak a szócsaták, hogy az előző napi erős mondatok kiszorítják a fontos.
4: De milyen érdekes ez, hogy a 16 éven keresztül minden idegszálával arra törekedett a Fidesz, hogy ez ne így legyen.
5: Ez ne így legyen.
4: Tehát igen. A parlamentet azért van, hogy megnyomják a gombot, mindenki menjen haza. Most meg pont, és minden más.
5: Csak ez az egyetlen lehetőségük, mert hogyha nem a parlamentben nincs valami erős megszólalása a Fidesz frakciónak, és már pedig mindig van, akkor arra számíthat, hogy az még másnap, harmadnap is mutatja, hogy van Fidesz. Tehát ez a második
4: arra, bocsáss meg, de arra is számíthat, hogy kap egy kőkemény választ.
5: Ezt akarom mondani,
4: ez is egy
5: hogy...
4: új elem, hogy nem csak személyeskedő, azt talán joggal mondják néhányan, hogy sok a személyeskedés, de ez megint csak egy vélemény, és lehet, hogy az elején vagyunk nagyon egy folyamatnak.
5: Szerintem erről beszéljünk majd, mert ez nagyon foglalkoztat mindenkit.
4: De szerintem az is nagyon fontos, hogy mondanak valamit, és meg tudják kapni rá a tényszerű választ is. Tehát, hogy nem kérheted számon ezt, meg azt, meg amazt, mert ezt, azt és amazt tetted. Ez egy nagyon nagy különbség. Ugye az elmúlt 8 évezés nagyon kikopott a Fidesz kommunikációban a parlamentben, és már értelmetlenné vált. Most viszont az elmúlt fél év, az elmúlt két év sem értelmetlen.
5: Hogyne, és akkor mondok egy ilyen példát, ami ezt nagyon jól illusztrálja, ez tegnap előtti Kerekes Kinga, az egyik frakcióvezető helyettes, hogy a oktatás védésével szemben én a 4 gyerekes családanya az elmúlt 16 évben az óvodát, az alsó tagozatig, a felsőig, a gimnáziumig végignéztem, hogy milyen az, amikor mi finanszírozzuk az iskolába a téli fűtést, mi visszük a WC-papírt, mit. Tehát nagyon érdekes volt, hogy nem egy általában vett szakértői elemzés, hanem egy anyának a mindennapos tapasztalatai, hogy vonulnak be a politikai diskurzusba, és hogy söprik le azt a másik oldalra, hogy hát azért itt micsoda fejlődés.
4: Ez azt
5: igazolja, amit te, és még mindig csak a második tényezőnél vagyunk, tehát egyrészt egy tanuló vezetői garnitúra, akire rászakadt a mindent megváltoztatni. Másrészt itt van a parlamenti mindennapi működés, amelyik azért fölülírja a visszhangjával, hogy mi fontos, mi nem, mert az fontos, ami ottan diskurzus kérdése volt. De aki itt egy pillanatra álljunk meg, lehet, hogy nem lesz. Itt látom, hogy nagyon sokaknak nehéz feladat, nekem is egyébként, a Magyar Péternek az itteni szerepével mit kezdeni. Mert ugye megszoktuk Magyar Pétert két éven keresztül az országjáró Magyar Pétert, aki egyoldalúan beolvashatott reggeltől estig hat településen a távol levő ellenfélnek, mert nem találkozott vele. Majd egy idő után megszokhattuk azt a Magyar Pétert, akinek ugyanezzel az attitűddel a médiában már nehezebb dolga volt, mert ottan láthatóan kijött a sodrából, olyat kérdeztek, amit nem gondolta, hogy ezt kellene kérdezni tőle, hanem másként, de lassan alkalmazkodott hozzá. És most megláthatunk egy harmadik szerepben egy olyan Magyar Pétert, akinek látható a hozott anyag, tehát hogy ő azonnal válaszkész, és azonnal reagálni kell mindenre, ebben a parlamenti diskurzusban, hogy amit én látok eddig, hogy nem képes, nem akarja, vagy tudatosan csinálja, hogy mindig mindenre reagálni akar. És én meg azt gondolom, hogy ez hosszú távon a miniszterelnöki szereppel nem fenntartható.
4: Meg érdekes, várj egy másodpercet, és akkor ne felejtsd el a két szempontot, kérlek. Ez azért is izgalmas, amit mondasz, mert ő úgy jött, hogy mindenre reagált a Facebookon. Egy olyan térben, ami egy a politikától korábban ilyen módon távol lévő tér volt. Ott üzengettek egymásnak különböző szekértáborok, de a politikusok nem voltak olyan szinten jelen, mint ő. És szerintem nekünk most az az új, hogy ugyanezt
5: szóban az attitűdöt,
4: ezt bevitte élő szóban is a parlament. Pontosan ugyanezt az attitűdöt vitte be.
5: De most ezzel teremt egy vadonatúj politikai diskurzus, mert a másik felet is rákényszeríti arra, hogy ha kell, ha nem reagáljon. És hát én azt látom, hogy a Fidesz-KDNP frakcióban nagyon kevesen alkalmasak erre, hogy prompt választ adjanak. Látom, hogy főkészítik őket, főkészül erre az aznapi 5 perces beolvasásra, de arra már nem készül föl, hogy a Péter azonnal felugrik és elküldi a francba őket. Tehát, hogy ebből mi süt ki, ezt én nem tudom. Azt látom, és a két szempontom, hogy visszahozott egy nagyon jelentős közösséget. Szerintem Magyarországon 25 éve nem néztek ennyien parlamenti közvetítéseket.
4: És pótolják, ha valaki nem tudta nézni.
5: Igen, megnézheti, mert ott vannak. Persze. Én is azt látom, hogy legalább 5-6 helyen látom a legfontosabb 20-30 percet, tehát ilyen sokan azt mondják, hogy Netflix helyett ezt nézik. Tehát egyrészt ebből kisül valami olyan új politikai diskurzus, amiről mi már elfeledkeztünk, hogy volt. Mi nem, mert mi emlékszünk rá, hogy 30 évvel ezelőtt volt.
4: Mi emlékszünk, mi feladtuk, hogy lesz még valami.
5: Igen, nekünk is újra kell tanulni, mert már olyan rég volt. Tehát ez az egyik következmény, hogy ehhez valahogy alkalmazkodni kell, és nem tudjuk, hogy ez most még a mézes heteknek a következménye, vagy lehet, hogy így lesz ez az egész 4 év, nem tudjuk. A Fidesz mindenképpen érdekelt ebben, mert az egyetlen lehetőség, hogy látszódjék. Tehát vállalják azt is.
4: Igen, hogy... de hát most bogzsák.
5: Igen. A másik viszont az is, ez a másik vonatkozás, hogy én nekem is állandó dilemmát okoz, hogy nézem, hogy és magam azt gondolom, hogy fú, ezt az én már elengedtem volna a fülem mellett, erre már nem kell reagálni. Tehát, hogy nem veszi észre Magyar Péter, hogy olyan századrangú fideszeseket avat egyenrangú vita partneré, akik annak köszönhetik a parlamentbe való ott létüket, hogy Orbán Viktor a hagyományos Fidesz elitet levette onnan, és belőttek a lista 120. helyéről olyanokat, akiknek nem nagyon... Tehát szóval, mit tudom én, egy német Balázs, vagy mondjak egy nevet, vagy...
4: Jó, hát nem rakja a kirakatba mi cimackót.
5: És a Pócs meg ezek. Szóval értem én, hogy azt gondolja Magyar Péter, hogy itt is leverem rajtatok a 16 éve, de nem tudom megítélni azt, hogy ez mennyi energiát vesz el az érdemi kormányzati tevékenységtől, ez az egyik gondom, ezt nem tudom megítélni, mert az az érzésem, hogy erre aránytalanul sok energia megy el. Nem kéne ennyit. Tehát nem miniszterelnöki szint Pócs Jánossal vitatkozni, így nem tudom, miért tesz engem.
4: Szerintem értelek, csak közben azon jár az eszem, hogy azok a szavazók, akik a legerőteljesebben állnak Magyar Péter mögött,
5: mindig
4: folyamatosan, bennük valószínűleg van erre egy nagyon komoly elvárás, egy éhség arra, hogy tegyél már végre igazságot. Ugye ez
5: teljesen
4: az eljárások
5: kérdése. Abszolút, és amikor én meghallgatok másokat, meg látom, hogy azért elég sok kommentár elemzi ezt, és sokan zavarban vannak, hogy mit kezdjenek. Nekem is az első számú érvem az, hogy nincs olyan nagyon messze ez a választás még ahhoz, hogy a győztes tábor ne érezze úgy, hogy Péter, igenis, torold meg rajtuk a 16 évet, újra meg újra hányszor megszólnak. Tehát értem, hogy a tábort is egybe kell tartani, és itt jön vissza az első szempontunk, hogy közben elkezdődött az apró munka, és valahogy fel kell tüntetni, hogy hát itt rendszerváltás van, és az nagyon sok olyannal jár, ami nem látványos, és nagyon nehéz lenne megmagyarázni, ezt meg nem kell megmagyarázni. Tehát ha együtt értelmezem a kommunikációs teret, akkor érteni vélem a funkcióját ennek, mégis ott van bennem valahogy, hogy ez sok. Tehát, hogyha ez egy emberre szabott, ez nagyon sok, hogy jobban örülnék, hogyha mind a két oldalról többen megszólalnának. Tehát nem csak ezek a magukat lejáratott
4: emberek. Hát vannak néhányan az ellenzéki oldalon, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy megszólaljanak. Mert hogyha egészségügyi vita van, Takács képviselő úr miről tudna beszélni?
5: Igen. Hogyha vagy Tuzson Bence, vagy
4: Tuzson Bence,
5: igen,
4: miről tud beszélni?
5: Igen, akkor azonnal fölhívja a lehetőséget, hogy te akarsz megszólalni, aki, és akkor...
4: Mint hogy ez is történik.
5: Igen, igen.
4: Te idézted ide a frakció vezető helyettes asszonyt, aki azonnal felcsoltál, és el tudtam mondani, hogy nekem négy gyerekem van elmesélni.
5: Elmesélem, hogy mi történt ott, ahol ön ennyi ünnepelnivalót látott. Tehát akkor megint csak azt tudom neked mondani, hogy én is tanulom ezt az egészet, és vannak bennem dilemmák, hogy próbálok alkalmazkodni ez az új helyzethez, és látok ilyen elágazási pontokat, hogy egyrészt aránytalanul nagy terhet vállalt eddig a diskurzusban Magyar Péter magára, és ezt nem tartom szerencsésnek az egész 141 fős frakció szempontjából sem, a kormányzó elit szempontjából sem. Tehát, hogyha én mondhatnék nekit valamit, akkor azt mondanám, hogy hát van 16 miniszter. És nem árt, hogyha bedobják őket ebbe a...
4: Kezdjék el.
5: Hogy kezdjék el, és néhánynál már látom. Például a Ruff, amikor megszólalt, azt úgy látom, hogy megfagyott a levegő. Biztos láttad azt.
4: Tehát ráadásul vannak olyan miniszterek, akikről lehet tudni, hogy jól kommunikálnak.
5: Igen, hát az Orbán Anita például, amit eddig csinált, ő egy olyan ellentpont. Ritkán szólal meg, de hihetetlen elegánsan is kikezdhetetlenül. Tehát azt gondolom én, hogy ebből az lenne a kiút, hogy a legalább a kormánytagok, meg a frakció vezér, mert láttam az Andrát, a frakcióvezetőt itt a saját temesvári élményei kapcsán, hogy bemosott ott, nem tudom, azt láttad.
4: Hogy nem.
5: Hú, az is érdekes volt, és eszembe jutott, hogy hát akkor nektek lenne egy-két tucatnyi olyan emberetek, aki ugyanígy föl tudná venni ezt a politikai diskurzust, hát akkor hagyjátok őket. Tehát ez egy ilyen szál, nem tudom, túl sokat is beszéltem erről, ami ebben az új korszakban még nekem érdekes.
4: Még egy mondatot ebből a szempontból engedj meg, pont azért, mert hogy ez a két év, a kampány két éve az úgy telt, hogy van egy, azaz egy ember, ő beszél.
5: Igen.
4: Magyar Péter, minden ő. És szerintem itt az is nehézség lehet, hogy ebből nagyon nehéz neki személyesen is visszavennie, és elfogadni azt, hogy jó, most nem én beszélek, beszéljen ő. Hiszen az most már ösztönszerűvé vált, hogy valami történik, meg kell szólalnom. Én vagyok a kampány, vagy én vagyok a párt.
5: Volt ebben egy átmeneti időszak, február, március, április, 9-10-ig, amikor ment az egyes egyéni választókörzetekbe. Átmeneti időszak február, március, április 9

0: Várom, hogy ők is megszólalhassanak, és az szerintem nagyon-nagyon jót fog tenni a többieknek.
1: De ez az is kellene, hogy legyen annyira bátor az a 141 ember, hogy ezt akarja.
0: Merje szólni, igen.
1: Merje szólni, hogy én is szeretnék.
0: Ezt nem tudom, a belső viszonyokat, és most tartanak majd a hétvégén egy elég nagy összejövetet, lehet, hogy itt ez is szóba kerül. Na csak a nehézségeket akartam neked értelmezni, hogy egyfelől van ez a döntés-dömping, hogy iszonyú mennyiség, és nem csak egyszer egyéni döntések, csomagok vannak, egész csomagok. Például ez a vagyonvisszaszerzési hivatal körül, ez egy egész nagy törvénycsomag, biztos hallottad, hogy 56 jogszabály kellett módosítani hozzá, tehát az önmagában, hogy mit hoz. Akkor mit hoz az uniós pénzekkel visszahozatalával való, az is őrült nagy csomagot jelent. Akkor a médiatörvényt is én csomagnak fogom föl, mert ez egy szinten elintézi valahol legfölül, de azt látom, hogy a kollégáid, akik a média helyzetet belülről látják, tömegével írták a kommenteket és cikkeket is az elmúlt 2-3 napban, hogy hát itt azért ilyen-olyan hiányosságok lesznek. Tehát ezt is így fogom föl. Tehát visszatérve most már hagyva a parlamentet, hogy 8-10 olyan ügy indult el, aminek van valami elfogadott törvényi alapja, de tudjuk, hogy ebből további konfliktus lehetőségek és további korrekciós lehetőségek is fakadnak, mert ki lehetett találni ezt a, nekem nem túl fontos, hogy csak 12 évig legyen valaki képviselő, és akkor tudod, jöttek, hogy nem, csak 8, és akkor erre, aki érintett, persze úgy reagál, hogy miért zárnak engem ki, de ezt én inkább gumicsontnak gondolom, ezzel nyugodtan ráérnének 1-2 évvel később dönteni, hanem az alapprobléma ebben az egészben, és az lenne a harmadik szál, hogy az egész új rendszernek az alkotmányos alapja. És itt van egy iszonyú nagy dilemma. Van a hozzáértő alkotmányjogászok, jogfilozófusoknak egy része, amelyik azt mondja, hogy hát azért jó rendben van egy választási forradalom, de hát azért ennek a szándéktömegnek, hogy ti mindent meg akartok változtatni, hol van az alkotmányos alapja? Ez egyik. A másik, aki azt mondja, hogy hát azért ilyen rövid idő alatt nem lehet új alkotmányos realitásokat teremteni, hanem lehet bizonyos pontokat leszögezni, aztán majd ebből összeáll, most ugye mai tudásunk szerint az van, hogy érzik ezt a nyomást, ezért megmondták, hogy a jövő év az az alkotmányozási folyamat lesz, és talán a jövő év végére túljutnak a szakmai konzultáción, túljutnak a társadalmi konzultáción, mindenütt, de azért ez egy belső feszültség. Tehát úgy kell csinálni neked a mindent felforgatást, hogy el kell hitetni, hogy erre alkotmányosan neked jogod van, miközben ennek a magyarázata nagyon sokszor hihetetlen komplikált, és az átlag ember számára szerintem teljesen érthetetlen, sőt, sokszor azt látom, jogászok is
1: vitatkoznak.
0: Másrészt, szóval én úgy látom, most jutottunk el a héten odáig, hogy lassan letisztul, hogy ez egy két lépcsős folyamat. Tehát egyrészt most hozzá fognak nyúlni adhok módon alapvető alkotmányos szabályokhoz, lásd a súlyok leváltása, de az összes többi is. Tudván, hogy ez egy egyszeri módosítás, de nem ez lesz a jövő alkotmányos rendjének az alapja, ez a mostani szükségképpeni cseréhez tartozó, hanem hogy hogyan illeszkedik majd az egész új rendszer gyakorlata ahhoz az államhoz, ami egyébként a Tisza párt programjában is benne van, meg az ígéretében is, hogy egy új rendszer csak akkor lesz legitim és legális, hogyha lesz neki új alkotmányos alapja.
1: Új rendszerünk van?
0: Igen, meg vagyunk győződve.
1: Ez egy fontos kérdés, mert ezen is vitatkozunk nagyon sokan, mert ha rendszerváltás, az felmentés sok minden alól.
0: Igen.
1: Hogyha kormányváltás, némi módosulással, akkor még mit tetszik csinálni?
0: Ez az első pontom a vázlatomban, amit írtam, hogy ezzel kezdtem volna, hogy ahogy átnéztem ezt a 200-nyi elemzést, látom, hogy mindenki belefut ebbe az alapproblémára, hogy mit kezdjek ezzel, hogy most ez új rendszer vagy sem. Én elfogadom a főleg Szabó Andráék által, és hát többen a Földi Andris, tehát más jogász professzorok is ezt mondják, hogy azért ez egy választási forradalom. Tehát, és én még meg is toldom a magamével, hogy így, én a választásnak tudom, mit tartok a legfontosabb eredményének? A 106 körzetből a 96-10 eredményt. Mert azt mutatja igazán a közvetlen jelöltek meg. A lista eltakarja azt, amit a közeli kutatások mérnek, hogy úgy unblock milyen a pártok támogatottsága. És ennek van persze mandátum következménye, de igazából, hogy mit gondol a nép, azt az egyéni választókörzetek mutatták meg, és a Fidesz annak idején írt magának egy olyan alkotmányt, ahol az egyéni választókörzeteket túlsúlyozta, és most ő kapta meg azt, hogy kisapám, Magyarország népe elsöprő többségben 96-10 arányban úgy szavazott, hogy nem rátok, hanem a ti kihívótokra.
1: Na de ha ez forradalom, akkor az meg elviseli azt, hogy egy mondatos

0: összesesegi
1: igen,
0: elnök.
1: Igen, én akkor itt folytatom, hogy elfogadom azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy ez nem egyszerűen egy választás, mert egyrészt ilyen magas soha nem volt a részvétel, másrészt egy annyira egyértelmű ez a kétharmad, nem egy-két mandátumon múlik, hanem úgyhogy, és hát a tömegreakció is, ahogy fogadtál az ország április 12-én, és ma is 9-én. Tehát én is azt mondom, hogy ez egy rendszerváltás értékű választás volt, ami nagyon szokatlan, mert egy regnáló hatalmat nem szoktak, nagyon ritka, hogy egy regnáló hatalom ilyen vereséget szenvedjen. Ez egy másik beszélgetés tárgya lenne, hogy miért, és hogy ez miért nem érti a Fidesz mind a mai napig, de én elfogadom azt a magyarázatot, hogy április 12 eredménye főleg az egyéni választókörzetekből jöttek, akik mögöttük élezhetik a saját szentgotthárdi kisvárdai választóikat, hogy őt rájuk tényleg így tekintett a megzavar, hogy más világot akarunk látni. És akkor ebből adódó felelősség, hogy akkor neked naponta úgy kell viselkedned, hogy lássa a téged megválasztó 3 millió valahány száz, hogy ti tényleg más rendszert csináltok. És akkor jön a mindennapi realitás, hogy hát hogy is néz ki a rendszerváltás az oktatásban, a tömegközlekedésben, a nyugdíjasok helyzetében? Azt ígértétek, hogy majd az egész ilyen gyermekvédelmi ügyet majd megváltoztatjátok, és akkor csak belenyúl mindenit, és tulajdonképpen darásfészekbe nyúl, és kiderül, hogy a rendszerváltást szimbolikusan megjeleníteni két alapvető dologban. Egyrészt, hogy a régi rend vezetőit eltüntetjük, másrészt pedig, hogy visszaszerezzük az ellopott vagyon, hogy kiderül, amikor ezt csinálni kell, hogy ez nem egy lépés, nem kettő, nem 10, hanem 100.
0: Na, de az összes és többi ez, is, az hát egészségügy is, az oktatás azok is, meg, a szociális kérdések.
1: Arra azt merem mondani, az hogy az benne lépés. Volt az eredeti Tisza programban, és mondták is, hogy azt legfeljebb azt tudjuk tenni egy 4 éves sziklusban, hogy más irányt szabunk, de az egy évtizedes feladat.
0: Ami gyorsabban megy, hogy azt mondjuk, hogy Busz Balázs.
1: Igen.
0: Hogy azt mondjuk, hogy...
1: Mert akkor
0: most nem mondok neveket, mert a többiek
1: persze,
0: még nincsenek
1: és még lesznek is nevek.
0: Őrsi Gergely, és akkor ezt itt lehet hozzá,
1: lesznek igen. is nevek, és szerintem ez ahhoz képest, hogy ez eljárás lassúsága. Hát állandóan eszembe jut, hogy Völner Sárl 21 november, emlékszel?
0: Akkor, és még most sincs semmi.
1: És 5 év telt el, és nem is látom, hogy mikor lenne vége ennek.
0: Jó, azért lehet, a nagy hogy most újra kéne azt is kezdeni.
1: Hát szerintem újra is fogják azt is, mint ahogy látod, nagyon sok mindent újra kezdenek, most például a Fonyódi polgármester, vagy hova való?
0: 300 millióval, igen.
1: Igen, és akkor mennyi ilyen ügy van, amit úgy...
0: Ő is előzetesben van, csak befejezzük ezt a mondatot, és értsük, igen, akik nem
1: ja, igen. Szóval azt látom, hogy egyszerre párhuzamosan rengeteg ügy feléled, és ezeknek vagy úgy, hogy már lefagyasztott állapotban is azért bizonyítás előtt voltak, tehát könnyű folytatni, vagy pedig az egész eljárás előről kell kezdeni. De azt látom, hogy ez a része ennek a rendszerváltás szimbolikus megjelenítése, hogy igenis, nem hagyjuk, hogy hova lett a pénzünk. És ez itt a legnagyobb falat, ami szerintem nagyon fontos, és ebbe várok, hogy 100 napon belül kell valaminek történni, ez a Nemzeti Bank. Mert egyrészt összegében is ez a legnagyobb, másrészt szimbolikusan
0: hát látványos, hogyne.
1: De hát van... azért a több 100 milliárdról van szó.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma 42 fok is lehet a csúcshőmérséklet, holnap éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Az év legmelegebb napja lehet a mai, folytatódik a rendkívüli forróság, akár 42 fok is lehet a csúcshőmérséklet. Az országos tisztifőorvos holnap éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Fokozott óvatosságra és egymás segítésére kéri a lakosságot az extrém hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a megfelelő folyadékfogyasztással, a tűzőnap kerülésével és az elővigyázatossággal sok rosszul lét megelőzhető, ami az egészségügy terheit is csökkenti. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredmény épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják. Magyarország területéről országos átlagban csak nem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a helyzetet vízvisszatartással próbálják megkezelni. Jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. A Magyar Helsinki Bizottság szerint indokolatlanul széles mérlegelési mozgásteret kapna a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, mert a törvénytervezet a hivatalt kivonná a bírói felülvizsgálat lehetősége alól, tájékoztatott a jogvédő szervezet azt követően, hogy a véleményét a társadalmi egyeztetés keretében elküldte a kormányzatnak is. A civil szervezet a közleményében üdvözli, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetést folytat. Az elbitorolt közvagyon visszaszerzése legitim cél, de a jogalkotó adós maradt a hatósági eljárások jogállami garanciáival, írták.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: De van itt egy másik kérdés, ami ezzel kapcsolatban óhatatlanul előkerül, hogy meddig érnek ezek a fák. Tehát lesz-e valaki, aki egy ilyen nyomozati eljárásban kimeri mondani azt, hogy kitől kapta az utasítást, és nekem erről az jut eszembe, hogy itt van ez az arany konvoj történet, igen, ahol szerintem az eléggé példanélküli, hogy a nyilvánosság előtt védőügyvédek, akik benne vannak ebben az ügyben, nyilvános kérdéseket tesznek fel a főügyésznek, amire válaszokat várnak, hogy az hogy történt.
3: Hát meg a...
2: Mert hogy ez egy, az eljárásban nem egy szokásos
3: meg
2: történet.
3: Meg hogy a TEC-nek is. Meg
2: hogy került oda a TEC?
3: És nagyon igen. Érdekes, hogy azonnal elszaladt az ügy a nyilvánosságért a legfelső vezetőkhöz, akik azért elkezdték érzékeltetni, ugye nem gondolják, hogy ez a mi ötletünk volt. Azonnal érzékeltették, hogy ők politikai utasításra cselekedtek, ami azt jelenti, hogy azonnal föltolták gyakorlatilag Orbán Viktor íróasztaláig ezt az ügyet, de és ez most még nincs befejezve.
2: A korrupció tehát, Orbán Viktor íróasztaláig.
3: Ezt Stumpf István mondta
2: a Fidesz kongresszuson.
3: Meg is lepett, hogy...
2: Senki nem mert reagálni rá.
3: Én néztem, hogy lehetett látni, hogy ott az asztal, tudod, ott volt oldalt. A Viktor így szorította az asztalt közben, és nem láttam nagy örömet az arcán, úgyhogy ez meg is lepett engem, hogy pont ő mert. Igaz, hogy definiálta magát, hogy jót kívülálló, talán emlékszem.
2: Igen.
3: Szóval azt hiszem, ez azért jó ez a példa, amit mondasz, mert bizonyos, aki benne van az, ami csírájában szerintem az összes többiben lesz, a várbeli nagyberuházások 100 milliárdjainál, a stadionépítések eltűnt 100 milliárdjainál, tehát tudunk mondani 4-5 olyan dolgot, amik súlyos összegek, és nagy valószínűséggel elvezetnek a politikai megrendelőkhöz, hogy kinek volt ez az őrült ötlete, hogy ezt kell csinálni. Tehát valószínűleg ezzel fogunk együtt élni a következő időkben, hogy eljutnak olyan szintig, akinek az aláírása a szerződésen volt, megkérdezik őt, és akkor az a dilemma előtt, hogy most én vegyem el a balhét, engem fognak lecsukni 5-6 évre, miközben tudhatják, mert tőlem például tudhatják, hogy ez nem az én ötletem volt. Nagyon érdekes lesz ennek a megszorongatott garnitúrának a reakciója a következő időben, hogy merik-e föltolni a felelősséget, és akkor oda akarok kiukadni, hogy hagylak majd téged, hogy itt van egy óriási probléma, hogy a politikai felelősség és a jogi felelősség nem ugyanaz. A politikai felelősséget nagyon hamar meg lehet állapítani az ügy logikájából. És ott elég azt mondani, hogy hát nem az én ötletem volt, hanem én is parancsként kaptam. Ugyanezt átfordítani jogi felelősségé, hogy a bizonyíthatóság. Hogy akkor csak tanú van lomás, vagy van dokumentum, vagy valami, hogy mi az, amivel elmehetek a bíróság. A politikai felelősség megállapítása legfeljebb a médiához még, és akkor ott nagyon könnyű ezt így úgy amúgy forgatni.
2: Azt akartam,
3: a jogi felelősség sokkal nehezebb ügy.
2: Ugyanezen járt az eszem csak másképp, hogy az vajon egy politikai döntés lesz-e, vagy a jogászok döntése, adott esetben akár a rendőrség, a NAV nyomozóinak döntése. Hogy kit mernek megnevezni, kit mernek meggyanúsítani.
3: Hát figyelj, én ilyen szempontból azt hiszem cinikus vagyok, hogy azok lesznek ilyen helyzetben, akiknek nincs más választásuk. Tehát akik szembenéznek azzal, hogy is hívják a jogászok ezt a, tudod, amikor te teszel terhelő vallomás cserébe a te büntetése.
2: Vádalkó,
3: igen, ezt kerestem, hogy akik olyan helyzetbe kerülnek majd a megcélzott vezetők közül, hogy vádalkó keretében el kell neki gondolkodni, hogy vagy fölfedem azokat a lapokat, hogy én miért tettem azt, amivel ma sem értek egyet, és miért kényszerítettek politikailag, és akkor cserébe minimális büntetéssel beérem, vagy hagyom, hogy ráverjék azt az ügyet. Amikor ilyen helyzetbe kerülnek majd különböző vezetők, szerintem most a Hankó alatti közvetlen kör már itt van. De annál is inkább miután látható volt, hogy a miniszter is mind tudott ezekről a döntésekről.
2: Na jó, de hogyha a miniszter ennyit tudott ezekről a döntésekről,
3: akkor mi van
2: akkor a főnökében? Akkor ő neki kimondta.
3: Nagyon érdekes, és itt jön majd vissza az a tantörténet, és egy piti dolognak gondoltam, és nem is tudtam, miért lovagolnak ezen, ez a Vitnyéd. De később rájöttem, hogy a Magyar Péternél ez egy olyan tantörténet, hogy ne hazudjatok már, hát ezt többször dokumentálta, 5-ször tárgyaltatok kormányülésen róla, hogy van képed azt állítani, hogy ti nem tudtátok, hogy ott mi készül. Tehát ez azért nagyon súlyos egon, mert hogyha még más ügyeknél is az derül ki, hogy hát mi csak döntöttünk, mi jót akartuk, mi fel akartuk használni az uniós pénzt, mi nagyszerű infrastruktúrát akartunk, meg minden, és akkor kérdezik, hogy na ne hülyéskedj már. Pontosan tudod, hogy ti ezt megtárgyaltátok a kormányülésen, mert van rá jegyzőkönyv, minden, akkor már nagyon nehéz lesz szétválasztani a politikai felelősséget, hogy legfeljebb megmondjuk, hogy te gazember voltál, és elfeledkezni a jogi felelősségre, hogy na de hát kisapám, hát itt hűtlenkezelés, vagy sikasztás, vagy valami, hát itt érdemi bűncselekmények vannak. Hát itt nem arról van szó, hogy te rosszul mérted föl az erőviszonyokat, és elpazaroltál. Mondok két példát, amiből fogod azon érteni. Tehát az, hogy itt beengedni a letelepedési kötvénnyel gyanús orosz, kínai, egyébben, főleg oroszokat, akiket nyilván azért engedték be, hogy szabadon közlekedhessenek az Unióban, miközben nem végezték el a nemzetbiztonsági vizsgálat kockázatit, tudjuk többeknél ez kiderült, majd utána ezen eltűnik 300 milliárd forint, tehát ott azért...
2: Majd, ha jól emlékszem, egy betörés nyomán...
3: Igen, eltűntek a bizonyítékok, de
2: pont
3: én a digitális korban én nem hiszem, hogy mindent el lehet tüntetni, tehát ott például az, hogy ez pusztán politikai felelősség nincs, jogi felelősség nem tudom elképzelni. De még súlyosabb a lélegeztető gépek esete, ami teljesen nyilvánvalóan egy nemzetközi kalandornak a közvetítésével túlárazták, tudod, ez a malajziai egyéb minden, és ott is 100 milliárdokról van szó. Tehát itt lesznek olyan ügyek, ami nem maradhat meg pusztán a politikai felelősség kategóriája, hogy te ezt és ezt tetted, te rád a jövőben nincs szükség a magyar közéletbe. Ez ugye belefér a politikai felelősségbe. De amikor kiderül, hogy te effektíve már 100 milliárdos kárt okoztál az országnak, akkor ez már jogi felelősségre vonás nélkül nem fog
2: és
3: megállni.
2: És még nem is beszélünk arról, hogy kárt okoztál, és mennyit kerestél rajta.
3: Hát,
2: mert az ugye ugyanennek a vesző utáni következő tagmondata.
3: És akkor bemezte egy stúdióba, és elcsodálkozni, hogy hogy a feleségem milliárdos lett előről, én nem is tudtam.
2: Szóval
3: amikor ilyen összegyűjteném a magyar abszurd ilyen videótárat, azért ez benne lenne.
2: Tényleg ennyit keresett az asszony?
3: Igen, és ott tudja meg. Hát hazamegy, vagy leveri rajta. Szóval azt akarom kihozni, csak lehet, hogy zavarosan mondom, hogy ez az időszak hihetetlenül komplikált, mert el kell mindig dönteni, hogy tudod-e ezzel illusztrálni utólag is a rendszerváltás szükségességét, és tudod-e igazolni azt is, hogy te alkalmas vagy a rendszerváltás lebonyolítására szakpolitikusként, kormánytagként, hogy te tudsz úgy irányítani egy nagy üzemet, egy kormány, de egy tárcát is, és tudsz úgy együttműködni az igazságszolgált ügyészsége, bírósága, rendőrsége, hogy tényleg abban a mederben menjenek a dolgok, amit te megígértél, hogy tolvajok vannak, károkozás van, 100 milliárdok eltűntek, és nem tudjuk konkrétan, hogy ki volt, de majd megtudjuk. Erre való a rendszerváltás. Tehát ennek a végigvitele itt ebben a 100 napban én azt tudom mondani, hogy néhány ilyen reprezentatív ügyben elképzelhető, hogy ez, de ha tartok tőle, hogy ezt a 4 évet végig fogja ez majd kísérni, és nagyon érdekes tantótélet volt ilyen szempontból ez a Balázsi Gyula affér, hogy mi van akkor, hogyha ezek közül valaki egyszer föláll és fölajánlja, mint kiderült az államnak a veszteséget, mert nem azt ajánlotta föl, amit ebből magánemberként elvitt, hogy ilyen esetekre még számítani fogunk be. Eddig csak a politikusokról beszéltünk, de nagyon érdekes ez a kétségbeesett kiáltványszerű Navracsics és Ferenc Orsolya a magyar oligarchákhoz, hogy hát ezek benneteket védtek eddig ez a sajtó, hát ez a média, mi médiánknak köszönhetitek, hogy ti eddig megúsztátok, és most ti nem akarjátok megmenteni őket.
2: Pont ha belegondolsz... Aztán volna jó, hogy mondod, hogy hova tűntek az oligarchák.
3: Hát figyelj. Ugye,
2: mert hogy ez egy nagyon konkrét ügyben felszólaló két egykori politikus levele, nyílt levele, de ezen túlmenőleg is. Tehát, minthogyha ezek az emberek, ezek nem is éltek volna itt köztünk. Mészáros Lőrincről a kormányváltás óta nem lehetett
3: nem
2: hallani.
3: Nem lehet tudni, de hát mert a Szíjról sem, meg a többiről sem, akkor azt hiszem a gatyáról tudhatod, hogy minden estől készül külföldre, és ilyen áron alul adja az érdekeltségeit el. Ugye, amikor megjelent legutoljára egy hónapja az a százas gazdagok, és akkor többen kiszámolták, hogy a 20 legelső között 12-en vannak, akik közvetlen kötődnek Orbán Viktorhoz, vagy családilag, vagy barátilag, és még azt is kiszámolták, hogy ez a 12 2010 előtt sehol nem volt a százas listán. Tehát nagyon nehéz lett itt majd úgy szembesíteni ennek az oligarcha garnitúrának a megváltozott realitásokkal saját magát, hogy megint ne Orbán Viktorhoz vezessen az egész. Na most ebből, hogyha az van, hogy ők szép lassan kezdenek átállogatni, és ajánlanak valami alkut, azt megúszni, hogy közben azért nem vetődik fel, hogy jó, te akkor egy ilyen 300-400 milliárdos vagyon nagy részéről hajlandó vagy megválni, hogyha cserébe megtarthatod a tizedét, és akkor mi meg tudomásul veszik, hogy államosítani, vagy ideiglenesen állami irányítás alá veszik a te cégedet, vagy akár ágazatodat, és közben nem vetődik föl a politikai felelősség, ezt nagyon nehezen tudom elképzelni. Kétségtelen, hogy a mindenkori oligarka, nem csak Magyarországon, máshogy is, hogy átállni az új politikai hatalom mellé, ez nekik soha nem okozott morális problémát.
2: Hát mert az oligarcha ugye arról szól, hogy ott semmi más nem érdekli, csak a pénz és a lehetőség. A mi oligarcháink viszont mások. Na most mert ez teremtett oligarchák.
3: Ők teremtett oligarchák, és ő az új rendszerben ők már aligha lesznek versenyképesek, de a vagyonuk azért olyan jelentős tényező, és nem véletlenül lovagolnak ezen a vagyon visszaszerzési hivatalon, ami tényleg egy példátlan lesz a magyar jogrendszer meg államigazgatásban, hogy itt azért joggal érzik magukat úgy, hogy színt kell vallani. És ez a színvallás az az, hogy szépen átsündörgök, és akkor partneré válok az új rendszerbe, és segítek nekik lebontani az én érdemtelen vagyonomat. Vagy pedig azt mondom, hogy én kitartok a régi főnök mellett, a régi főnök meg szépen eltűnt, tehát nincs ott fölöttük. Tehát én kizárt dolognak tartom, hogy Orbán Viktor április 12 után ezt a mezőnyt ugyanúgy tudná irányítani, mint előtte, mert mit tud ő nekik adni? Tehát ő azelőtt 16 éven keresztül el tudta mondani, hogy tőlem függ, hogy kapsz-e megrendelést. Tőlem függ, hogy neked meddig tart a gazdasági hatalmat. Hát ilyen szempontból a 16 év legnagyobb tantörténete a Spéder gyerek sorsa, ha emlékszel rá, és hát a Simicskáé. Hogy hát azért ez nagyon egy embertől függött, hogy azon a szinten, ahol 100 milliárdokkal játszanak, Orbán Viktor dönti el a sorsát, de most Orbán Viktor nincs itt, ők viszont ott vannak, és ott nagy a dilemma, és ilyen szempontból nekem árulkodó a Navracsicsék levele, és föl se vetődött bennük, hogy hát amit ti írtok, hát az a legsúlyosabb morális ítélet a rendszeretekről. Hát ti azt írjátok a saját médiátokra, hogy az nem média volt, hanem falazott ezeknek a meggazdagodásához. Tehát észre se vették, hogy...
2: De hogy mennyire komoly morális problémák vannak. Név nélkül az egyik a Mandinernél dolgozó fiatal ember, lehet névvel is, mert hát nyilvánosan jelent meg, Kohán Mátyás arról ír, hogy háromféle munkatársa volt idáig a Mandinernek, az első kettőt hagyjuk, a harmadik az, akitől hála Istennek megszabadulunk.
3: Mondja ő.
2: Na most az most, az, hogy ő most hova sorol, mindegy. Le tudnád írni a kollégáidról, akik éveken keresztül együtt dolgoztak, hogy hála Istennek kirúgják őket és megszabadulunk tőlük? Tehát az önfelmentésnek és a helyzet bármiáron való megmentésének valami olyan árulkodó mélysége ez, amit azért szerintem elég keveset láttunk.
3: Nagyon jó, hogy ezt a példát hoztad, mert ugyanezt látom a minisztériumoknál, a kibeszélőknél, ugyanezt látom az önkormányzati világban, hogy akarnak szabadulni, hogy ők most már függetlenek, ők
2: ezek
3: nem a Fidesz.
2: Voltak, azok nem.
3: Igen. Tehát nagyon érdekes, hogy mi beszéltünk itt a 42 napról, elkezdtük a kormányzásról, de hát párhuzamosan van egy Fidesz világ lebomlási folyamat is, az is zavarba ejtő, azt is nagyon nehéz nyomon követni, abból se tudjuk megmondani, hogy mi hova vezet, és van közben egy olyan kiépülő hatalom, amelyik most tanulja a foglalkozását. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ugye most ez az úszómester és ez az úszoda új értelmet kapott, mert azt tudod, egy
2: igen,
3: ilyen fődő...
2: Úszoda a pénztenger és az úszómester.
3: Igen, hogy...
2: Az úszó, aki megkapja.
3: Ha elfeledkezem őróluk, hanem...
2: Ez tiszta mafia.
3: Hát az, persze, pont. Ez ők hozták ezt a legszebb példát vele. De hogyha arra gondolok, hogy ez az új hatalom meg nagyjából úgy úszómester, hogy... Elkezdtek ott úszni vele a tanítványok, és akkor megkérdezték tőlük, hogy hát mester nem mutatná meg, hogy kell úszni, és akkor bemegy a medencébe, és látszik, hogy ő is most tanulja az első tempókat. Tehát nagyon, nem tudom, lesz-e még egyszer egy ilyen érdekes kor, mint ez. Hogy annyi esemény van, annyi mindent kell gondolni, hogy most még nem tudjuk kibogarázni, hogy mi lesz a maradandó, mi lesz ebből a tartós, hogy
2: Laci, lassan... Laci, évtizedek óta elemzed az adott pillanatot. nem először gondolod ezt, hogy nem lesz ilyen izgalmas soha többé?
3: Nem, ennyire soha nem gondoltam.
2: Nem?
3: Nem. Én is tartok, eleinte azt gondoltam, hogy azért 35 éves elemzési rutinnal csak meg tudom mit tenni, hogy mi a fontos, mi nem. Én most azt látom ebből a 40-valahány napból, hogy mindennek elágazási útja, semmi nem dőlt még el, de mindennek vannak elágazási pontja, hogy erre is mehet, arra is mehet, úgyhogy én attól tartok, hogy ez a nagyon vegyes időszak, ami részben a Fidesz lebomlásából adódik, és ugye ennek vannak gazdasági, média, közigazgatási, mindenféle vonatkozás, kulturális. Nagyon érdekes, ahogy...
2: Ez majd izgalmas lesz.
3: Hú, ahogy most megszólalnak a kisemmizetek, hogy akkor hogy van ez, hogy mi miért nem kaptunk pénzt, és akkor kiderül, hogy kik kaptak, és akkor akik nem kapnak, és akkor engem most ki fog eltartani.
2: Látod, de nem csak az lesz érdekes, hanem az is izgalmas kezdeni, lásd Pesti Magyar Színház történet.
3: Igen, igen.
2: Hogy amiről mindenki beszélt korábban, mert hogy tényleg a Pesti Magyar Színház körüli ügyekről mindenki beszélt a kultúrában, az hirtelen vizsgálható, hirtelen nyomozható. Tehát valahogy elő fognak kerülni majd azok a történetek, amik eddig is közszájon forogtak, csak éppen senki nem ment utána. És ez a kultúrában is így lesz, és ez nagyon és látványos eredményeket
3: igen, fog igen, és ez csak együgy. Tudom, hogy elfogyott az időnk.
2: Még
3: tudom,
2: egy kicsi
3: hogy,
2: van.
3: Hogy akkor annyit szeretnék még neked a saját zavaromat illusztrálva, hogy elfelejthetem, hogy eddig mit tanultam elemzésként, hogy újra kell tanulni ezt a világot, hogy... Tudomásul veszem ezt a hihetetlen tarkaságot. Tudomásul veszem, hogy naponta kell eldönteni, hogy most erre fordítok energiát, nem fordítok, hogy ez holnap is lesz ez az, hogy holnap után is, vagy felejtsem el ez, mert a tegnapnak szólt. Hogy egy ilyen világban magamnak a következőt tudtam csak rakni mérceként, és legfeljebb elmondom neked, te meg majd meglátod, hogy mit tartasz ebből elfogadhatónak, hogy van néhány alapvető dolog, amin ezt az zűrzavaros világot mérjük. Egy. Mennyi pénz sikerül az uniós pénzből visszahozni? Mert hogy az sorsdöntő lesz a magyar gazdaság jövőjére, az nem kérdés. Tehát ez az egyik.
2: Ilyen módon a kormányzás megítélésére.
3: Igen, igen, az lesz szerintem az első, és ez már szerintem a sors úgy hozta, hogy a 100 nap leteltével véletlenszerre meg lehet ítélni, mert tudod, augusztus végén jár le egy csomó, ezt a véletlen így hozta. Tehát ebben meg lehet ítélni, miközben ez egy nagyon igaztalan mérce, mert tulajdonképpen 2 hónap alatt kell elvégezni azt, amit évekig nem csináltak meg, de ettől még ez a feladat első számú alapvető. 2. Sikerül-e bármilyen módon lecserélni ezt a politikai vezető garnitúrát, ezt az inkriminált 8 fő, és hogy intézik, az nekem másodlagos. De sikerül vagy sem. A 3. az már lassan eldőlt, mert ezt nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan megy. Sikerül-e Magyarországot a keleti perifériára szorítva és a nyugati szövetségi rendszeréből kihúzva visszavinni oda abba a 2 integrációs keretbe, hova önként jelentkeztünk, és nagyon nehezen, de egyszer befogadtak, tehát az Unió és a NATO.
2: Szabad-e ez egy megjegyzést tennem, hogy az nagyon látványos, ahogy ezt Magyar Péter intézi.
3: Ezt nem
2: tehát az a sebesség, ahogyan gyakorlatilag az országhoz, Magyarországhoz öleli azokat, akik nekünk fontosak valójában. Tehát a körülöttünk élők, a lengyelek, a németek, tehát ahogy bevonja őket ebbe a rendszerváltásba, akkor most maradjunk ennél a terminológiánál. Szerintem ez példás.
3: És azért ne felejtsük el, hogy például Ukrajna ügyében is abból a teljesen reménytelen, nagyon gyanús orosz ügynöki szerepünkből vissza tudott hozni egy olyat, ahol azért mégiscsak megvan a részben a diskurzus és részben a megegyezés lehetősége. Ezek a látványos külföldi útja is Párizsban is, Brüsszelben is, Berlinben is, Varsóban is, hogy erre nem számítottam. Azt hittem, hogy mert azért ez én szempontból nem csak Magyar Péter és nem csak Orbán Anita, mert ő meg járja maga útját, biztos látod, hogy ő is elég sok mindent igen. Tud intézni, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt vissza lehet vinni, és én rendszeresen nézem a nyugati médiát, hogy vissza lehetett szerezni a nyugati média mérvadó körének a szimpátiáját. Ezt nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hamar megy. Tehát 3-4 dolgot akartam mondani. Uniós pénz sorsdöntő. lesz-e vezetőcsere látványosan sorsdöntő, külpolitikailag mi ott állunk legjobban, és a negyedik, ami szerintem iszonyú fontos, de 100 nap alatt nem dőlhet el, ez a vagyon visszaszerzés. Mit sikerül visszaszerezni az aránytalanul eltorzított magyar össztársadalmi jövedelemből egy szűk csoport részére koncentrált? Tehát az figyelj, hogy a top 20 a 6000 milliárdról 12000 milliárdra megduplázta a válság 3 évében vagyonát. Hát ezt nem lehet védeni.
2: Miközben
3: az ország elszigényén meg meggyötörte a lakosságot az infláció, és ez a szűk kasz meg megduplázza a vagyonát. Ezen nincs mit védeni. Tehát ezt a 4 dolgot tartom olyannak, hogy ebben a 2026-os évben a 100 nap mérlegeként is, de valószínűleg, hogy az első időben ezen lehet megítélni, hogy van-e esély rendszerváltásra vagy sem.
2: Én még egy dolgot hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban. A 100 nap körébe tartozik, vagy ráér egy csomó ígéret teljesítése, ami pénzbe kerül, de nagyon sokan nagyon várják.
3: Igen,
2: a legkisebb nyugdíjak, a szociális háló kiterjesztése,
3: családi pótlék
2: meg duplájára emelése. Tehát erre nagyon konkrét ígéret volt, és én tudom, hogy ezt várják azok, akik
3: tudom, ígéretek. Erre azt tudom mondani, hogy ez jelentős mértékben függ elsősorban az uniós pénzektől. Másodrészt én úgy tudom, hogy készítenek pótköltségvetést, de a Kármán Andrásék már készülnek arra, hogy lesz sok év után egy rendes költségvetés ősszel a jövő évre. Költségvetési vita.
2: Kitart addig a választó türelme?
3: Hát ez politikai művészet kérdése. Ezt valahogy meg kéne értetni ezzel a kormányzati elittel, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy nem beszélünk róla, mert számon tartják, de a lépések, hogy mi várható, és mit várhat tőled a közember, ez az ő dolguk elmondani. Nem látom reményt ennek a helyzetet, még 2 másik okból. Egyrészt úgy tűnik, hogy mégiscsak jönnek uniós pénzek, külföldi befektetők is megindultak, és itthon a hazai, hát tudod, a beruházási ráta csökkenése, ami nem tudom, 16-negyed éve tart, abban benne voltak a hazai befektetők is, hogy nem látták a jövőt, és ők is megmozdulnak. Ha ez a 3 tényező, az uniós pénz, a külföldi befektetők és a hazai kis- és középvállalkozók befektetési lefagyottsága megmozdul, akkor azt merem neked mondani, hogy az év utolsó, tehát mire jön a költségvetési vita, november-decemberre meg lehet mondani, hogy ezekből a legfontosabb szociális ígéretekből mi teljesítető, mi nem, és még csak azt merem mondani, hogy amit így látok a 40-valahány nap alapján, hogy nem reménytelen ezekben olyan lépéseket tenni, amikkel utólag lehet elhitetni a lakosság jelentős részével, hogy igen, itt van előre is, nem csak hátra, és nem csak helyben topogás. De erről, hogyha esetleg majd év végén, decemberben, ha újra találkozunk valahol, akkor erről már merek.
2: Én nem akartam ezt ennyire eltolni, arra gondoltam, pont azt számoltam, hogy hát az nincs is 2 hónap. Amikor letelik a 100 nap, térjünk vissza arra, hogy akkor érdemes vonni egy mérleget nyilván, hogy mit látsz 100 nap elteltével.
3: Az első 4-re, csomó mindent első 4-re tudok mondani. Tehát ez, hogy uniós pénz, a személycserék, a vagyon visszaszerzés és a nemzetközi pozíció megvan, ezt szerintem biztosan merem mondani, hogy 100 nap elteltével, ez augusztus utolsó napja és szeptember, akkor azt gondolom, hogy arról nekem kell egyértelmű véleménynek lenni. Az utolsó kérdés, amit te mondtál, hogy ne is a szociális ígéretek, az a decemberig várni.
2: Új költségvetés. Én viszont nem várok decemberig, visszavárlak ide.
3: Na, jó? Hát én nekem nagy öröm volt veled beszélgetni, mert végre el tudtam mondani azokat a dolgokat, amik nem a napi, attól őrülök meg, tudod, amikor egy órája történt valami, és mi a véleményem. Nincs véleményem róla. Nem tudom berakni a nagy folyamatba.
2: Ezeket de... megörülök, hogy megosztottad. Köszönöm.
3: Na, én is örülök, hogy itt voltam, és köszönöm én is ezt a lehetőséget.
2: Kéri Lászlóval beszélgettünk, és hát ugye abban maradtunk, hogy folytatjuk, így lesz. És várjuk akkor is önöket. Viszontlátásra!

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a forróság, stabil a főváros vízellátása. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtakarítás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter felhívta figyelmet, hogy a rendkívüli időjárás miatt most különösképpen oda kell figyelni az ivóvízre. A kormányfő hangsúlyozta, több mint 100 településen vízkorlátozást kellett bevezetni, több helyen kritikus a helyzet. Szadán a hálózat túlterhelése miatt tegnap megszűnt a vezetékes ivóvízellátás, azonnal intézkedtek. A városban jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszó medencék után. Több mint 620 millió forintból épített és újított fel szociális lakásokat a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén megyében. Az Európai Uniós és állami támogatással Domaházán, Ózdon és Borsodbótán összesen 21 korszerű energiatakarékos ingatlan készült el, vagy újult meg. A program részeként a leendő lakók képzéseken és egyéni felkészítésen is részt vettek, hogy hosszú távon önálló életet tudjanak kialakítani. Holnaptól augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében kiemelte, a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyves kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. Megdőlt az országos és budapesti melegrekord is tegnap, ma hajnalban pedig új minimum hőmérsékleti rekordokat is mértek. Tegnap Aszódon 41,8 fokot mutatott a hőmérő, ami több mint a 2022-es dévaványai rekord. A fővárosban Újpesten 40,3 fokot regisztráltak, a korábbi csúcs 1947-ben 37,5 fok volt. A budapesti Jánoshegyen és Dobogókőn éjszaka is csak 27,1 fokig enyhült a hőmérséklet, ami szintén rekordnak számít. A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan záporzivatar. Napközben 36-42, késő este 24-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. A kutatások szerint a magyar felnőttek több mint fele egyáltalán nem olvas. Ez pedig nem csak a szókincsüket rombolja, hanem a kritikai gondolkodásukat, és végső soron a kapcsolataikat is. Ez pedig nem csak a szókincsünket rombolja, hanem a kritikai gondolkodásunkat, és végső soron a kapcsolatainkat is. Az olvasás egy univerzális életjobbító. Fejleszti az empátiát, csökkenti a szorongást, és segít, hogy megtaláld a legjobb önmagad. Ne hagyd, hogy az elméd elsorvadjon a felszínes tartalmak között. A mikrofonnál Mészégető Marcsi és Manc László.
2: 2024-ben Magyarországon 3900 könyv jelent meg, ami egészen rendkívüli szám, mégis azt mondjuk, hogy válságban van az olvasás. De vajon tényleg így van ez? Egyáltalán miért probléma az, hogyha nem olvasunk eleget? Erről fogunk beszélgetni mai vendégeinkkel. Itt van velünk Vas Dorotea, olvasáskutató, és Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
3: Sziasztok.
4: Sziasztok. Köszönjük a meghívást.
2: Rögtön egy kutatáshoz nyúlnék, ami bár nem annyira nagyon nagy mintán készült, de mégis szalagcímek születtek belőle. 2023-ban készült egy felmérés, ami szerint az derült ki, hogy a magyaroknak a negyede egyáltalán nem olvas. Valóban így van ez? És egyáltalán, ahogy hivatkoztam is rá, miért probléma ez, hogyha nem olvasunk?
3: Muszáj visszalépni, nem kekeckedés miatt, de hogy mi az olvasás. Uh-huh. Tehát, hogy amit nevezünk olvasásnak, ugye ha egy átlagember egy ilyen felmérés eredményt hall, akkor egyrészt olvasásunk könyvolvasást ért, másrészt számára valószínűleg nem egyértelmű, hogy mikortól számít valaki olvasónak. Természetesen az olvasás messze nem csak a könyvolvasást jelenti, és akkor gyorsan leszögezném, hogyha azt nézzük, hogy karakter betű olvasással hogy állunk, akkor valószínűleg az emberek soha nem olvastak annyit, mint manapság. A könyvolvasás egy teljesen más terület, és akkor ki számít olvasónak, nem olvasónak könyvolvasás terén. Van erre egy nemzetközi standard, gyakorlatilag az évi egy könyvet elolvasó ember olvasónak számít, szóval nincs magasan a léc. Ha azt mondod, hogy negyede nem olvas az embereknek, hát az utolsó reprezentatív mérésben ez kicsit rosszabb képet kaptunk, mert ott a teljes olvasóképes lakosság fele nem olvas el. Saját bevallása szerint évi egy könyvet sem, és ez a 19-es adat egyébként lényegesen jobb, mint a 2005-ös előző adat, ahol már majdnem kétharmada mondta azt a megkérdezetteknek, hogy az elmúlt egy évben egyetlen könyvet sem olvasott el. És egyébként, hogyha nemzetközi összehasonlítást nézünk, amikor én utoljára olyan adatokat láttam, ami azonos vagy hasonló módszertanú kutatás volt nemzetközi adatokkal, akkor nagyjából a legjobb eredményt az Egyesült Államokban mérték, ott volt a legkevesebb a nem olvasók aránya, de ott is 40% fölötti volt ez. Tehát tulajdonképpen az a 40-50% nem olvasó, ez nem egy kiugróan rossz adatnak számít.
4: De nagyon fontos azt megfigyelni az ilyen kutatásoknál és kutatási eredmények kimutatásánál, hogy az illető, akit megkérdeztek, hogyan értelmezte azt, hogy milyen olvasó, és az, aki kérdezte őt, az előtte definiálta az ő célját ezzel kapcsolatban. Mert hogyha engem megkérdeznek, hogy olvasó vagyok-e, akkor azt fogom mondani, hogy igen, mert nap mint nap egy csomó szöveget olvasok, nagyon-nagyon hosszú szövegeket is olvasok, és nagyon sokféle témában, viszont szép irodalmat én is már rég olvastam, ez nagyon-nagyon sokféle okok miatt nem, de hogy ebben az évben, az előző évben próbáltam egyetlen egy könyvet végigolvasni, de az sem teljes mértékű szép irodalom volt, tehát nem kifejezetten szép irodalom volt, és attól még olvasónak tartom magam, és komplex szövegeket is olvasok, tehát annyira szerteágazó az a téma, hogy nem feltétlenül szabad leragadnunk egy ilyen kutatási eredménnyel, miközben viszont izgalmas, mert itt vannak a kiadói számok is, amiket említettél, ami iszonyatosan nagy, és a kettő elég nagy ellentmondásban van egymással.
5: Hát sőt, úgy tűnik, mintha nem is lenne gond, hát ennyi könyv egy évben.
3: Hadd osszak meg egy érdekességet. 1964-től 17-ig az összes magyar reprezentatív olvasás mérésben, amikor az volt a kérdés, hogy ki a kedvenc szerződ, 64-től 17-ig ugyanaz a szerző nyerte ezt a idézőbetéve versenyt. Szerintem kitaláljátok, hogy ki az a magyar író, aki 64-ben is a legnépszerűnek számított, és 2017-ben is.
5: Lőrincsel László.
2: Nem. Szervantalt mondanám.
3: Nem. Jókai.
5: Ja.
2: Wow.
3: És akkor, hogy
5: ja, igen, a 64, igen.
3: Nem mondtál butasságot olyan szempontból, hogy 17-ben, ez egy két részes felmérés volt 17-ben és 19-ben, ugyanannak a projektnek két részeként, és amikor megvoltak a 17-es eredmények, ennek az Én Könyvtáron projektnek a szakmai vezetője Farkas Ferenc, a Szabervin könyvtár vezetője azt mondta, hogy figyeljetek, lehet, hogy nem jól tettük fel a kérdést. Azt a kérdést tettük fel 64 óta mindig, hogy ki a kedvenc szerződ. És 19-ben ezt a kérdést úgy tettük fel, hogy ki az a szerző, aki emlékezetesen nagy hatással volt rád. Melyik az a regény, amelyik emlékezetesen nagy hatással volt rád? Jókai nem került be az első 10-be erre a kérdésnél. Mert a kedvenc szerzőnél, hogy Dóri is mondja, milyen céllal teszed fel a kérdést, hogy hangzik pontosan a kérdés, olyan, mint azonos lenne a kérdés, de sokkal kevésbé kamuzok arra a kérdésre, hogy emlékezetesen nagy hatással volt. Mert egyébként nem olvasó, valaki nem olvasó, nem olvas a regényeket, hát azért Jókai neve mondjuk ismerős a számára. És például ebben a listában, a 19-es listában Lőrincsel László előkelő helyen volt, külföldi szerzők közül sokkal többen voltak, Rejtő bekerült az első háromba, tehát egy más lista rajzolódott ki, egy látszólag ugyanazt a kérdést kicsit másképp föltéve teljesen más eredményt kaptunk.
5: Igen, milyen ijesztő csak az, hogy egy könyv, hogy ez is így megvan, tehát az már olvasónak számít, hogy egy könyv, miközben ugye az egy könyvön belül is az lehet 40-70 oldalas, meg lehet 800 oldalas, sőt mostanában ugye azt látom, hogy vannak olyan könyvek, amik egyébként elférnének 50 oldalon, de a fejlész, lábdész és a két margóval és a betűmérettel úgy játszanak, hogy könnyebben eladható legyen mondjuk 4-5 ezer forintért vastagnak tűnő könyv, és valószínűleg az olvasót is megnyugtatja, hogy milyen vastag könyvet elolvastam, de hogy egyébként ez a valóság, van egy pár oldal, és hogy itt is mekkora különbségek vannak, hogy egy könyv és egy könyv között is mekkora különbség lehet.
4: Sőt, tartalmilag is szerintem nagyon-nagyon fontos arra kitérni, hogy mi az a tartalom, amit olvasunk, mert nagyon szép könyvek meg tudnak jelenni már manapság, nagyon szép borítóval, élléces festés?
5: Élfestés,
4: ami külön ilyen kincstárnak számít most egy könyves polcon.
3: És a kamaszok körülbelül hallatlan népszerűek ezek
4: nagyon,
3: a sorozatok.
4: Nagyon-nagyon 20-as, 30-as korosztálynál is ismerős körében is tudom azt, hogy ezeket nagyon erősen gyűjtik.
5: De a szépsége miatt, vagy az olvasottsága, vagy olvashatósága miatt?
4: Hát elsődlegesen is. De
3: hogy ennek 10 éve nem volt kultúrája. Tehát az élfestett könyvekből kevesebb is volt.
4: Igen.
3: És nekünk is az én középső lányom például nagyon sok könyvet olvas, regényt angolul, és először azt láttam, hogy külföldről rendelt ilyen élfestett szép könyveket, és most már a magyar piac is vette, vagy hát a kiadók, hogy erre van igény, és gyönyörű, tehát én bemegyek a lányom szobájába, és hú, de szép könyveid vannak. Tehát, hogy valószínűleg szebb könyvei vannak, mint nekem küllemre, és ez tényleg, ahogy Dóri mondja, ez most látványosan felfutott ez a rész.
2: Na de visszatérve hozzá a kérdésem, ez én nagyon szeretném, ha ti kimondanátok a véleményeteket, valóban kevesebbet olvasunk, akkor könyveket, mint mondjuk. Nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt?
3: Nyílott az olló, és ez is nemzetközi összehasonlításban is ugyanígy működik, vagyis többen vannak a nem olvasók, nagyobb a különbség olvasók, nem olvasók között, ugyanakkor, hát ez nagyon jó lenne most látni egy mérést. Ugye 2005-ben majdnem kétharmad volt nem olvasó, 2019-ben fele nem olvasó, viszont jelentős mértékben csökkent a sokat olvasók, az elitolvasók aránya. 2005-ben az, aki azt mondja, hogy havi egy könyvet elolvasott, nagyjából 16% volt. Ugyanez 19-ben már csak 7% környékén. Tehát nekem drámaiban esett a sokat olvasók aránya, mint a nem olvasóké. Az együtt azt látjuk, hogy szerintem sajnos afelé tartunk, hogy az olvasás elit tevékenység lesz. Az irodalomolvasás, a szép irodalomolvasás elit tevékenység lesz. Tehát van egy réteg, akinek ez fontos, és egyre többen fognak szerintem úgy felnőni, és úgy felnőtt életet élni, hogy nem olvasnak könyveket, és nem feltétlenül, nem csak a szociokulturális hátrányból érkezők rég, az nyilván őrájuk sokkal inkább igaz ez, de hogy ma az értelmiségi létformának nem részeábovó az, hogy valaki szép irodalmat olvas. Szerintem ez probléma, de nehéz ez ellen tenni.
4: Én azt is behoznám filozófiai gondolatként, már csak filozófiai gondolat, hogy mi számít ilyen szempontból is olvasónak, mert az, aki például egy tömegközlekedésen tartalmat fogyaszt, és egy regényt olvas, nem posztokat és nem social media felületet, ő mennyire tud elmélyülni egy adott szövegben, vagy például elalvás előtt milyen mélységben tudunk egy szöveget befogadni, úgyhogy már fáradtak vagyunk, van, hogy néhány soron keresztül behunjuk a szemünket, mert már megaludtunk, és később próbálunk visszazárkózni. Tudok olyan esetekről, hogy 2-3 fejezetet sem tud este elolvasni az illető, hanem egy fejezeten belül már elalszunk. Biztos vagyok benne, hogy másnapra már nem emlékszik rá, sőt érzelmileg kevésbé kapcsolódott a tartalomhoz. És ez milyen mértékben számít olvasásnak. És hogyha e tekintetben ez nem számít olvasásnak, hiszen szépirodalmi olvasás alatt azt értjük, hogy valaki elmélyülten olvas egy komplexebb regényt, azonosul egy adott szereplővel, az adott problémával, és ezt a saját mentális egészségére tudja későbbiekben fordítani, akkor az az illető, hogyha csak egy oldalt olvas el egy adott fejezetből, amire másnap reggel nem is emlékszik, azt lehet elképzelni, hogy valószínűleg az álmában esetleg feldolgozza, ha feldolgozza vagy érinti, akkor igazából nem olvasott, mert megoszlott a figyelme az alvással, fáradtsággal kapcsolatban, vagy a tömegközlekedésen megoszlott a figyelme, fülelve azt, hogy melyik megállónál vannak, és hol fogja abba hagyni az olvasást. És akkor így zárójelben én például tömegközlekedésen nem is tudok emiatt olvasni, és ezért haladok lassan az olvasással. De hogyha azt figyeljük meg, hogy valaki akkor számít, és akkor tartja magát olvasónak, ha rendszeresen például havonta elolvas egy könyvet, akkor ott igazából a mennyiség is számít neki, és kialakult már szerintem ezzel kapcsolatban egy olvasóklubokban, olvasócsoportokban egy verseny is, hogy ki hány könyvet olvasott el, ezt szívesen megosztják a másikkal, viszont van benne egy sietetés is, hogy ő ezt minél előbb szeretne elolvasni. És hogyha sietünk az olvasással, akkor sem feltétlenül azonos az egy mentális elmélyülési folyamattal, sokkal inkább egy technikai jellegű olvasásról van szó, ami lehet egyenlő akár egy social media poszttal is.
3: Ja, a szép irodalomra azt szokták mondani, hogy a lassú olvasás művészete. Woody Allennek van egy híres mondás, hogy élet egyik legnagyobb élménye volt a gyors olvasás képességének elsajátítása, és azt mondta, hogy 4 nap alatt elolvastam a Háború és békét, úgy emlékszem, oroszokról szólt. Nem lehet gyorsan olvasni a szép irodalmat. És nagyon érdekes, Dori utalt rá, hogy mondjuk azt, hogy közösségi médiát olvasok, posztokat olvasok, az egy annyira más típusú olvasás, hogy egyébként még az is, hogyha ismeretterjesztő könyvet olvasok egy szép irodalmat, vagy szakszöveget, szép irodalmat, az agyunknak más része aktivizálódik. Teljesen más típusú olvasás. És egyébként a 17-19-es kutatás mutatta meg azt, hogy én a gyerekek adataival foglalkoztam többet, 3-18 év közöttieknél, akik saját bevallásuk szerint rendszeresen, folyamatosan online vannak, rendszeresen interneteznek, azoknak több mint 60%-a soha nem vesz könyvet a kezébe. Gyakorlatilag Magyarországon először megmutattuk azt, hogy a digitális kultúra az ellene dolgozik az irodalomolvasásnak. Korábban azt láttuk, még csak néhány évvel korábban is, hogy éppen a szép irodalomolvasói között jelentős mértékben vannak azok, akik internetfogyasztók is. Nagyon sokáig Magyarországon az internet a legtöbbet rendelt termék az a könyv volt. Ma már nem, mert ahogy Dóri mondja, hogy igen, szép irodalmat nem lehet úgy olvasni, hogy szétszólt vagyok, hogy nem tudok azonosulni, hogy nincs meg a mentális feldolgozás, és azt látjuk, hogy azért a digitális benszülöttek, akik belenőnek a digitális kultúrába, ott már másképp működik az agy, nekik sokkal nehezebb ráhangolódni, és nem csak este fáradt, hanem amúgy is sokkal nehezebb ráhangolódni egy irodalmi műre is belemerülni egy világba, ahhoz idő kell. Én például tudok tömegközlekedésen olvasni, én már ragadtam fönn vonaton azért, mert belemerültem a könyvbe, de hogy egyébként ez tényleg azért nem sokaknak adatik meg, hogy kikapcsol mindent, és akkor működik.
5: Ez nagyon érdekel engem, hogy a szétszórtság, hogy nem tudunk figyelni tömegközlekedésen, és megpróbálunk minden másra figyelni, mint a könyvre, az vajon amiatt van, mert hogy szétszórtabbak vagyunk, és figyelünk, vagy amiatt van, hogy a digitális létünkben, vagy a digitális avatárunk már megszokta azokat az ingereket. Csak azért kezdem, mert a napokban pont a fodrászommal beszéltem, és nem is fiatal, hanem idősebb korosztályba tartozik, és azt mondta, hogy régen nagyon sokat olvasott, kimaradt egy idő, most újra kezdeni, de egyszerűen nem köti le, tehát folyamatosan elkalandozik, hiszen nem éri 20 másodpercenként különböző inger, és tényleg erőltetnie kellett egy pár hétig, hogy ugyanúgy elkapja az a gépszi, és ugyanúgy el tudja merülni és mélyülni a könyvben.
4: Ez ugyanolyan, mint az edzés. Hogyha kihagyunk 2-3 hetet, vagy akár egy hónapot, és nem futunk, miközben előtte lefutottunk 10 kilométert, akkor van némi visszaesés. Ha kihagyunk egy évet a futásból, vagy akármilyen másik edzésből, akkor biztos, hogy a későbbiekben, ha visszatérünk, akkor a fokozatos visszatérés lesz vagy fogja támogatni a mi testünk, hogyha nem, akkor nagyon erős izomlázunk lesz. Ugyanez jellemző például a tanulási folyamatokban is, biztos sokan voltatok már olyan helyzetben, amikor tanultatok, végeztetek az egyetemmel, MA-val, bármivel, kihagytatok néhány év tanulási időszakot, akár 5-6 évet, és később éreztétek azt, hogy a következő első vizsgai időszakodban egyáltalán nem tudtál figyelni arra, amit olvasol, hanem vagy elaludtál rajta, vagy egyszerűen nem kötött le az adott szöveg. Szóval ez is egy olyan idegrendszeri háló, amit folyamatosan edzeni kell, úgy kell elképzelni, mint az összes többi izmunkat. Szóval karban kell tartani, és ez az egyik legfontosabb. És visszatérve a kérdésedre, a kettő egymásra hat. A digitalizáció is hat a figyelmünkre, illetve a figyelmünk is hat, és igényli azt, hogy a digitalizált tartalmak is alkalmazkodjanak hozzánk. És még egy dolgot behoznék, és utána átadom Péter a szót, nem akarom nagyon elragadni, hogy ide szerintem nagyon fontos beilleszteni azt, hogy az olvasásnak a módja változott meg az utóbbi 10-15 évben, ami azt jelenti, hogy régebben nagyon szeretünk statikus, vagy a mi generációnk, hogyha generációkra kellene lebontani, de mi nagyon statikus olvasók vagyunk, szeretünk egy helyben ülni, és lapról lapra lineárisan olvasni, lapozni, és a sorokat végigolvasni. De digitális időszak, és ezek a digitális formák, amikben most nap mint nap sokat olvasunk, vagy gyakran olvasunk, ezek inkább arra motiválnak bennünket, vagy késztetnek bennünket, hogy egy multimodális időszakba, vagy egy dimenzióba lépjünk be, ahol nem fogunk tudni lineárisan olvasni, hiszen fel fog bukkanni egy reklám, fel fog ugrani egy újabb tartalom, amire rá fogunk kattintani, ami azt jelenti, hogy nagyon sok felé fogunk elágazódni, és nem fogunk lineárisan haladni, ami befolyásolja a figyelmünket is, mert egy idő után már az inger küszöbünket fogja érinteni az, hogy vágyunk majd arra, hogy valami másra átkattintsunk, hiszen már átszkanáltuk a lényeget, és menjünk tovább.

0: átdobja a következő. És nincs vége. Én döbbent látom, mikor színházban ülünk, 5 perc kezdik az előadás, és hogy a nézők jelentős százaléka úgy érzi, hogy ez az 5 perc, ez még jó arra, hogy, és akkor még ott azt átfutatja. És akinél ez szokássá válik, ott ez az úgynevezett popcorn nagy, az már sokkal nehezebben áll rá, hanem gyakorol. És egyébként én azt se tartom ördögtől valónak, hogyha a fodrászodnak lehet tanácsot adni, hogy akkor szabjon meg időt magának, szabjon meg. Ma el fogok olvasni 20, biztos elolvasok 20 oldalt, addig nem állok neki másnak. És aztán ez majd, ahogy az edzésbe belejön, akkor utána már nem kell ezt beletenni, ezt a melót, hanem akkor már alig várja, hogy odaérjen, és akkor működni fog magától is a dolog.
1: Az látszik abból, amit mondtok, hogy van probléma, vagy van olyan dolog, amivel foglalkozni kell, ezt nem is kellene elleplezni. Na, de foglalkozunk azzal, hogy miért jó olvasni, hogy egy kicsit azt, aki nem olvas, esetleg kondicionáljuk arra, hogy olvasson. Találtam még egy kutatást, én ilyen kutatások iránt rajongó ember vagyok egyébként. 2016-os a Yale Egyetem készítette, és a kutatásból az egyik eredmény, ami kijött, hogy azok, akik rendszeresen olvasnak, 2 évvel tovább élnek. Tehát, hogy ez az egészségünkre, a fizikai egészségünkre is jó hatással van az olvasás, és ebből jön nekem az, hogy vajon mindegy-e, hogy mit olvasunk? Van-e műfaji kerete, hogy mondjuk, ha én szép irodalmat olvasok, és abból is magas irodalmat, akkor tényleg 2 vagy akár 5 évvel tovább fogok élni, de ha csak fantasyt, akkor csak 1/2 évvel tovább. És hogy egy kicsit még tovább konkretizáljam, szerintetek inkább évente 20 könnyű könyvet olvassanak az emberek, vagy 2 ilyen nehezebb, klasszikusabb magas irodalmat?
0: Úgy van, hogy ha szifit olvasol, akkor 1/2 évvel élsz tovább, ha fantasyt, akkor 1-jel.
2: De hogyha 1 perces novellát olvasol, akkor csak 5 nappal, azért mert csak 1 perces volt.
0: Nyilván nincs ilyen rangsor, és egyébként nagyon érdekes, hogy ezt is az utolsó magyar mérés mutatta, hogy dominánsan megváltozott a népszerű műfajok listája. Soha nem változott meg ennyire erőteljesen. Amikor a felmérésnek a kérdőívet összeállítottuk, akkor fontos célunk volt, hogy az előző 6 méréssel össze tudjuk hasonlítani. Milyen izgalmas, hogy 64-ben mit válaszoltak az emberek ugyanarra a kérdésre, mennyire más, mint 17-ben vagy 19-ben. És ahol elakadtunk, az például műfaji kérdés volt, milyen műfajokat olvasol szívesen, mert hogy nagyon más kérdeztek, mást is kérdeztek 64-ben, ki kérdezte volna meg 64-ben, hogy olvasol-e fantasyt, mi az?
2: És aztán, vagy romantezit.
0: Igen, hát ugye nem létezett a műfaja, a romantezi műfaja például. És aztán azt láttuk, hogy a 2010-es évek végére mondjuk a fantasy, a sci-fi, vagy éppen a képregény, amire rá se kérdeztek korábban, ezek a fiatalok körében halatlanul népszerű műfajok voltak. Hát hogy nagyon megváltozott ilyen szempontból az olvasói paletta. Én azt gondolom, hogy... Azt mondtad, hogy fizikai egészsége látszik, nyilván ez a mentális egészségen keresztül hat a fizikai egészségre is, hogy nem lehet azt mondani, és most akkor ezen viccelődtünk csak, hogy a magas irodalom tovább éltet. Mindenkinek meg kell találni a maga műfaját. Nagyon érdekes élményeim vannak azzal kapcsolatban, én pedagógus képzésben résztvevőket tanítok, illetve színművész hallgatókat, és nálam 1/7 ifjúsági gyerekkönyvet el kell olvasni, addig nem vizsgáznak a hallgatók, amíg azon nem estek túl. És van olyan jellemző levelezős, mondjuk középkorú vagy picit fiatalabb a hallgató, aki mindig csak a könnyű könyveket választ. Ő nem akar szembesülni azzal, hogy ő nem akar olyat olvasni, amelyik gyászfeldolgozásról szól, amelyik családon belüli erőszakról, hogy ő köszöni szépen nem. Más meg bevállalja, és akkor ő szoktam mondani, hogy hú, de jó, beválasztott, és hogy egyik pofont kapta a másikot. És mondta, hogy igen, nem sokat kacagott olvasás közben, de közben átélte azokat a katarzisokat, amiket meg lehet, hogy a másik nem. Nagyon összetett kérdés ez. Nagyon érdekes az, hogyha valaki átesik egy traumán. Volt olyan hallgatóm, aki azt mondta, hogy ha ezzel a könyvvel 15 éve korábban találkozik, most nem itt tartana az életében. Ő meg tudta ezt fogalmazni magának, hogy ezzel akkor kellett volna találkoznom. Nagyon jó, hogy most igen, de jó lett volna még korábban. Szóval van, én is azt gondolom, hogy van ennek hatása, de nem lehet tuti receptet mondani, hogy ha ezt a könyvet, ezt a műfajt olvasod, akkor biztos te boldogabb, kiegyensúlyozottabb leszel. Arra van magyarországi kutatás, bár egy picit régebbi egyébként, hogy az irodalmat olvasó emberek toleránsabbak, lojálisabbak, tehát hogy alapjában pozitív hatása van. A Greenfieldéknek van egy amerikai kutatás, ezt bevallom,

0: nagyon ritkán szoktam idézni, mert nem hangzik szépen, hogy a sokat olvasó emberek jellemzően kevesebbet keresnek. Ez nem hangzik jól, de hogy hát közben ez is igazság, szóval valószínűleg...
1: És mennyi mindent találnak? Lehet, hogy kevesebbet keresnek, de sokat.
0: De valószínűleg a tőzsdecápák nem a sokat olvas emberek közül nőnek ki. Szóval van ennek egy ilyen negatív... Persze, mit jelent a sokat keresés? Most akkor nem menjünk a filozófiájába. De hogy van olyan, hogy jó olvasó típusú ember. Tehát ugye ennek különös izgalmasak a kutatások, a statisztika, hogy a sokat olvasó ember az a, nem tudom, a 39 éves két gyerekes anyuka.
2: De ez nyilván szemüveges.
0: De hogy ez nem jelenti azt, hogy ha 39 éves két gyerekes anyuka vagy, akkor te biztos olvasó leszel, és következő évben meg, hát sorry, de kiestél ebből a kategóriából. Nyilván van értelme ezekről beszélgetni, de érdemes a helyén kezelni ezeket, akár a kutatásokat, akár a statisztikai adatokat.
2: Meg szerintem itt arra, azt is fontos figyelembe venni, hogy az agyunk arra van kalibrálva, hogy nagyon egyszerűsítsen és kategóriákban gondolkodjon, és sokkal könnyebb azt befogadnunk, hogy igen, akkor az kifitől egészségesebb leszek, akkor én Mátos kifit olvasok. Krasznahorkai Nobel-díjat nyert, akkor én ezentől Krasznahorkait fogok olvasni, mert én attól intellektuálisabbnak fogom magam érezni. Az, hogy közben nem érzem magam jól, és feszít a szöveg, mert nem tudom befogadni, de arról viszont nem fogok beszélni, mert milyen az már, hogy én azt mondjam, hogy én ezt nem tudom befogadni. Arról azt pedig a szőnyeg alá söpörjük, ez az, ami szerintem fontos kiemelni ebből a szempontból, és arra fontos fókuszálnunk, hogy nem kategóriákban érdemes gondolkodni, hogyha a könyvről van szó, hogyha egészséges táplálkozásról van szó, vagy mozgásról, vagy bármilyen másik életmódváltásban gondolkodó embernek bármilyen cselekményéről, az a fontos, hogy ő önmagát ismerje, és a saját igényeit, a befogadókészségét. Mi az, ami őt igazán érdekli, mi az, amiben ő igazából ki tud bontakozni. Belenyúlhatunk néha egy novellába, belenyúlhatunk néha egy esszébe, belenyúlhatunk néha verses kötetekbe is. Ezeket érdemes folyamatosan forgatni. Ahogy a művészeknek van kék korszaka, meg mindenféle korszaka, úgy minden embernek van egy saját korszaka. Nekem sokáig volt egy Hály János korszakom, most Tiszakata korszakomban vagyok. Nem mondta senki azt, hogy olvassak Tiszakatát, engem szólított meg az első kötete, a következő, és azóta őt olvasom. Mert rövidek is a szövegei, és azt könnyebben be tudom most ebben az életszakaszomban fogadni, de voltak olyan kényszerhelyzeteim, amikor úgy éreztem, hogy egyszerűen nem tudok egy komplexebb, engem beteljesítő és mentálisan felszabadító szöveget befogadni, mert időm nincs rá, viszont szeretnék valamit olvasni, mert nem szeretném az Instagramot folyamatosan pörgetni, ezért eszembe jutott, hogy kipróbálom, milyen az Örkének az egypercesét újraolvasni, és az, mivel online elérhető, nagyon könnyen rá tudtam keresni, be tudtam jelölni, hogy hol fogom folytatni, és bármikor elő tudtam kapni olvasásra. De nem azért, mert tudom, hogy az egy ajánlott dolog, vagy menő ezt olvasni, hanem én ebben tudtam kiteljesedni. És ugyanúgy, hogyha valaki más egy krimiben, vagy egy dark romance-ban tud kiteljesedni, akkor olvassa azt, csak az a lényeg ebben szerintem, hogy tudatosan mondjuk ki azt, hogy mire van igényünk, és hogy ezt miért tesszük. Szerintem ez nagyon sokat hozzátesz az önismerethez is, és az önismeret, illetve a kritikai gondolkodás és a reflektív gondolkodás az az, ami esetleg hosszabb életet tud biztosítani.
0: És egyébként nem lényegtelen azt mondani, hogy nincs olyan, hogy gyenge műfaj, vagy rossz műfaj. Tehát a sci-finek és a fantasynek épp úgy megvannak a kiváló darabjai, meg már a klasszikusai, mint hogy a történelmi regényből is vannak nagyon rosszak, vagy gyengék, vagy közepesek. Tehát nincs egy jó műfaj, meg rossz műfaj. És egyébként már az is, hogy magas irodalom, hosszasan lehetne beszélgetni, hogy hol húzzuk meg a határokat. Tehát, hogy ugyanarról a szerzőről 5 irodalmából 3 azt mondja, hogy nem az, 2 azt mondja, hogy az, 1 meg lehet, hogy bizony. Tehát, hogy ez nem így működik. És tényleg az nagyon fontos, hogy mondjuk olyan műfajok, akár a fantasy, amire azt mondtuk, mindig úgy tartottuk számon, vagy sokáig úgy tartották számon, hogy hát az egy könnyű műfaj, és az nem magas irodalom, de a fantasynek is vannak olyan darabjai, ami kifejezetten jó színvonalú, nagyon elgondolkodtató, vagy akár nagyon nehéz, és mint hogy van belőle kifejezetten gyenge, mint minden más műfajban, és ez nyilván sokat változott. És akkor Krasznahorkaira egy gondolat elég térünk vissza, ez milyen izgalmas dolog volt már, hogy büszkék volt, és de jó, és az ország nagyobb része egy kicsit így hallgatott, hogy egyébként nem olvastuk, de hogy biztos jó, és hogy senki nem beszélt arról szívesen, mert ő nem egy széles körben olvasott. író.
1: Nem is könnyen olvasható.
0: És nem feltétlenül vannak, könnyen olvasható, így van. És egy hallgatóimmal beszélgetünk arról, hogy milyen izgalmas lesz feloldani ezt, hogy nem lehet felső tagozatban kötelezőnek adni Krasznahorkát. Tehát egy rendes Nobel-díjast adjunk kötelező olvasni. Na, de ő nem az a, hogy akkor lesz egy olyan Nobel-díjasunk, akire nagyon büszkék leszünk, de közben nem terv, hogy mindenki olvassa. Tehát, hogy ezek ilyen izgalmas felvetések. Én például azt gondolom, hogy nem baj, ha mindenki megtalálja maga Krasznahorkaiját, mondjuk azt a szöveget, ami neki is, és nem biztos, hogy az a sátántangó lesz, de megtalálja azt, aki ami élményt tud adni, és hogy érdemes ezt a küzdelmet lefolytatni, megtalálni azokat a műfajokat, műveket, szerzőket, akivel tudok menni, és aki nekem élményt ad.
1: Igen, bár minden kettőket hallgatva, hogy azért teszem, hogy ez a típusú öntudatosság, meg a saját magam ismerete, azért mondjuk úgy, hogy Magyarországon nem mindenkiben van meg, hanem inkább követtünk talán mintákat, mert hogyha látom, hogy elolvasott ő egy évben 740 darab könyvet, és ezt posztolja, akkor én rosszul érzem magam, és már apukámhoz is átmegyek, és áthozom a könyveit, hogy csinálják én is egy fotót, miközben nem olvastam el. Mert akár egy irodalomterápia, hogy ezekre épül, amit pont te mondtál, hogy vannak olyan élethelyzetek, amire x darab könyv van, ami segíthet egyén szinten. De ha meg a másik oldalát nézzük, még az előnyös oldalát egy digitalizációnak, hogy ezek a különböző akár Facebook csoportokban, ilyen olvasóklubok, akik egymásnak is tudnak ajánlani, és szerintem nekem például tök sokszor segít az, hogy ne maradjak benne a kitaposott, a kis terápiárom által kitaposott kátyúba, hogy mindig ugyanazt olvasgatom, mert egy-egy ismerős, vagy egy olyan ember, akinek adok a szavára, így ajánlja, és akkor úgy belekóstolok, hogy te is mondtad, egy kis novella, egy kis vers, egy kis bármi más, tehát hogy meg nagyon jó applikációk vannak, ahol tudom vezetni, hogy hol tartok, milyen könyveket olvastam, akinek ez tetszett más is, tehát hogy minthogyha a digitális ebbe is próbálna segíteni, meg az élfestések, ugye, hogy ne is beszéljünk az is, hogy meglegyenek, de ott valahol mégse találjuk meg magunkat. Azt a kérdés, hogy említett először, hogy trendi megvásárolnunk, mert Nobel-díjas lett, de csak azért, hogy legyen a polcomon, hogyha valaki bejön és mutassam, hogy nekem is van, miközben lehet, hogy nem olvasom, de hirtelen nagyon büszkévé válok azáltal, hogy országunk szülöttje is kapott egy Nobel-díjat.
0: Kicsit ellentétes tendencia van, és erről izgalmas dolgokat írtak, meg voltak beszélgetések, hogy a könyv, mint díszítő tárgy, mint lakberendezési tárgy, állítólag már nagyon nem trendi. Tehát, hogy lakberendezők felé a figyelmet, hogy tessék eltakarítani
2: a
0: szemetet trendi. A polcokról, minek van az ott, miközben nyilván vannak olyan őrültek, gondolom mi is, hogy mi meg azt mondjuk, hogy de az fontos és érdekes, de hogy kifejezetten van ilyen trend, ami korábban inkább ellenkező volt, amit mondtál, hogy a könyv akár tárgyként megjelenik, az fontos. Nekem az elmúlt évek egyik nagy felfedezése volt Book-Nook, nem tudom, megvan-e a fogalom. Úgy néz ki, mint egy vastag könyv, valójában ilyen puzzle-ból rakod össze, és mondjuk nekem, ami van otthon, az egy olyan, mint egy nyomozó iroda, ki tudod világítani. Tehát a könyvespolcra beteszed, a könyvek közé beépül, mint egy könyv, de valójában ilyen miniatűr dolgokból, ebben éppen egy nyomozó iroda van, vagy egy varázslónak a műhelye, vagy egy ilyen romantikus helyszín, és marha jól néz ki a könyvespolcon, főleg, hogyha mondjuk olyan könyvek vannak mellette, és akkor az egyszerre dísztárgy, egy kicsit fölhívja a figyelmet, közben meló volt összerakni 500 darabból az egészet. Szóval van ilyen tendencia is, hogy ugyanide tartszik az élfestett könyvek, szerintem, hogy, és annak egy Kassák mondta szerintem, hogy amikor egy könyvet látok az asztalon, az először mindig tárgy, és csak aztán lesz szellemi élmény. Hogy van, az Ágai Ágnes írta, hogy én először mindig megszagolom a könyvet, beszívom a képeket és a betűket, aztán úgy érzem, hogy én vagyok a könyv és ő az olvasó, hogy mi még mindig csináljuk szerintem ezt, hogy megszagoljuk az új könyvet, annak van egy szaga, és az tárgyként is fontos természetesen, de van egy ellentétes trend, hogy nem kellenek könyvek a polcokra, nem kellenek könyvek a lakásba, az elolvasómon elfér több száz könyv, mennyivel kevesebb helyet foglal el, mint hogyha ha ott van az a rengeteg. Szóval izgalmasan alakul a világ.
1: Egyébként bocsánat, csak ez a cundokú jutott eszembe, így, ugye? Hogy az is, hogy ez milyen érdekes, hogy azok a könyvek, amiket nem olvastunk el sose, de ott van, és van egy ilyen pszichológiai hatása, hogy mégis inkább akarok olvasni, mert egy csomó van, ami ott sorakozik, és azok még rám várnak, és hogy mégis...
0: És a cundokönök is a háttere, hogy ez hogy alakult, melyik kultúrában mi, szerintem egészen más a japán cundokön, mint ami Magyarországon van, mert van a jelenség, megvan, és egészen más dolog van a hátterében. Mint hogy az is érdekes, erről is van szerzők írt, hogy mit jelent azt elolvasni egy könyvet. Mert hogy mondjuk a magyarban ezzel az igekötő, hogy elolvas, ebbe úgy érezzük, hogy ez be is fejeztük, de azt mondom, hogy olvastam egy könyvet, na abban már benne van az, hogy ismerem a tartalmát, hogy ismerek olyat, aki elolvasta, vagy pedig elejétől a végig elolvastam, vagy skimmingeltem, tehát hogy az olvastam egy könyvet kifejezés is egész más jelent. A 2005-ös mérésnél volt az, amikor közel kétharmad mondta, hogy nem olvasott könyvet, fordítva mondom, egyharmad mondta, hogy az elmúlt évben olvasott könyvet. És amikor rákérdeztek a kérdező biztos, hogy mi volt az utolsó könyve, amit olvasott, nagyon sokan mondták azt, hogy a Kiskegyed. ami nem könyv, de visszakadom, mert úr az elején mondtott, nagyon nem mindegy a kérdés, és akkor meg ki mit ért olvasás alatt, meg mit ért könyv alatt, mert itt mind a két dolog szerintem kicsit más.
2: És egyébként még bocsánat, erre rácsatlakozva, viszont nagyon fontos, hogy az illető, aki elolvas akár egy Kiskegyedet, legalább azt elolvassa a nap folyamán, vagy abban a hónapban akár többször látott szöveget, valahogyan értelmezte, és valamilyen következtetés vont le abból a szövegből. Van tér a fejlődéshez természetesen, de hogy az előbb mondtuk, hogy nincsenek rossz könyvek, meg rossz szövegek, de nagyon-nagyon fontos arra figyelni, hogy azok az emberek, akik legalább ennyit olvasnak, ők elolvassák azt, és tesznek valamit ahhoz, hogy szöveget értelmezzenek, még hogyha az egy könnyedebb szöveg is.
0: Hát, ha egyet tudunk vitatkozni is, mert sokkal izgalmasabb lesz. Hogy szerintem gyerekeknél, amikor az olvasás szocializáció zajlik, az olvasáshoz való hozzászokás. Én nagyon nyitott vagyok arra, hogy mondjuk a kötelező olvasmányok azok ne feltétlenül veretes klasszikusok legyenek, sőt, hogy ott legyenek sok kortárs, sokkal inkább kortárs, mint klasszikus, mert könnyebben befogadható. Nagyon nyitott vagyok arra, Fenyő D. György mondta azt, hogy vannak úgynevezett elég jó könyvek. Ő azokat hívta ezeknek, amikből valószínűleg nem lesznek klasszikusok 50-100 év múlva, de nem silányok. Viszont én nem adnék silány könyvet, rosszul megírt könyvet a gyerekek kezébe. Tehát ilyen szempont azt mondom, hogy van olyan, hogy rossz szöveg, és az adott fejlődési szakaszban, most nevezik fejlődésnek az olvasóvá nevelődést, azt azért nem adnám, mert félre fog venni, és nyilván nem az a cél, hogy mindenki magas irodalmat olvasó, ráncolt homlokkal gondolkodva járó ember legyen, de szerintem van annyi értékes szövegünk, és olyan szöveg, ami adott korosztálynak jó, hogy az olvasóvá nevelés legtöbb fázisában kerüljük a rossz szövegeket. A közepeseket nem feltétlen. Nálunk van biblioterápiás képzés, én magam is nagyon hiszek a biblioterápiában. Egy ilyen foglalkozáson, egy biblioterápiás foglalkozáson meglepően sokszor kerülnek elő közepes szövegek. Sokkal jobb foglalkozást lehet tartani, ha egy közepes szöveggel, mint egy nagyon erős szöveggel. De például oda is már a gyenge szöveget nem vinném be. Sőt, azt vettem észre, van egy nagyon kedves novellám, amit én közepesnek tartok, hogy kihagyok belőle félmondatokat, mert azok rosszul vannak megírva, és bántóan leegyszerűsítenek karaktereket, helyzeteket, és már azt is kihagyom, mert egyszerűen izgalmasabb lesz tőle a foglalkozás, meg a beszélgetés, és a rosszul megírt részek meg visszavetnék. Szóval szerintem van rossz szöveg, és ezt elengedném, mint hogy azt mondom, hogy rossz műfaj, nincs rossz szöveg, szerintem van. És ez az olvasmány nevelés korszakában szerintem az én nézetem szerint nem baj, ha ezek nem kerülnek elő, vagy nem kerülnek a gyerek kezébe.
3: És ha egy kezdő olvasó mondjuk most hallgat minket, és szeretne jobb szövegeket olvasni, ő honnan tudja, hogy mitől jobb egy szöveg, mitől jobb minőségű egy szöveg? Úgyhogy egyébként nem annyira rendszeresen olvas.
0: Ha én találkozom egy olyan szerzővel, vagy könyvvel, amit nem ismerek, akkor én például nagyon szívesen molyolok, mert hogy mondjuk a Molyon leírja 50-100 ember a véleményét egy könyvről. És akkor én azt is látom, hogy ő amúgy ilyen könyveket olvas, vagy ez a típusú, és én merek hinni, és persze lehet, hogy végül egész más gondolok erről, de nyugodtan kérdezzem meg az illető a barátját, a barátnőjét, a más generációt ad, ma van kockázat.
2: A csoportokat,
0: más...
2: amiket emlegettél az előbb.
3: Kedvenc influencere.
2: Igen, a buktokereket.
0: Nagyon-nagyon fontosak. Van.
2: Igen.
0: Őrül fontosak. Ezt nem mondtátok volna meg 5 éve, hogy lesz üvöltőszelek őrület 2026-ban, és persze a filmnek óriási jelentősége van, de hogy ezek az influencerek óriási hatással vannak, különösen a fiatalokra, de nem csak a fiatalokra. Tehát, hogy nem szakemberek, tehát, hogy az, hogy mi mondunk valamit, hogy mit olvasanak, szerintem sokkal kevesebb hatása van. Most nem mondok neveket, hogy egy híres színész vagy zenész vagy valaki. Ez csak azt mondja, hogy hú, ez egyébként de jó élmény volt, és másnap elfogy a könyvtárról.
2: Nem, ez, amit mi mondunk, ez egy objektív látásmód, de a szubjektív látásmód és szubjektív vélemény mindig közelebb áll az emberekhez, különösen, hogyha ez egy személy mondja el, akiben ő hisz, és akinek számít a véleménye. Másrészt pedig én újra behoznám az önismereti vonalat, mert hogyha egy ember kellő egészséges önbizalommal rendelkezik, és tudja, hogy számára mi a jó, és miben szeretne fejlődni, és van elég önkritikája, illetve önreflexiója, akkor az illető el tud indulni azon az úton, hogy hogyan fejlessze tovább az olvasási élményét, és hogyan növelje annak a kapacitását a hétköznapokban. Én szeretek önállóan könyveket válogatni, például nem vagyok MOL tag, és csak amiatt hozom ezt be, hogy a hallgatók, nézők azok így érzékeljék, hogy lehet ezt többféleképpen megoldani, mert a MOL-on nagyon sokféle vélemény van, nagyon sokféle social media csoport van, ahol szintén beszélgetnek könyvekről. Kifejezetten távol tartom magam ezektől, mert szociálisan annyira telítődöm, hogy nem tudok már ezekkel foglalkozni, és mások véleményével, viszont az évek folyamán kialakult egy olyan olvasási ízlésvilágom, amiről tudom nagyjából, hogy kihez nyúlok, bele tudok olvasni a szövegbe. Nekem nem számít, hogy mennyire szép egy könyv kívülről, meg a hátlapja, vagy hogyan van díszítve. Az számít, hogy amikor lapozom, akkor milyen érzés megfogni a lapot, milyenek a betűtípusok, hogy mennyire könnyen olvasható, nem azért, mert díszes vagy nem díszes, de hogy a sor köztávolság az mennyire kellemes a szememnek, úgyhogy még azt kényelmesen el tudjam olvasni, hogyan tudok haladni benne, és hogy az adott szöveg az én jelenlegi élethelyzetemet mennyire szólítja meg, hogyan tudok én abban feloldódni egy kicsit. De most ez számít, lehet, hogy legközelebb valami más számít, például frusztrálódom a szórakoztató regényeken, nem tudok szórakoztató regényt olvasni, holott régebben tudtam, szívesebben olvasok inkább gyerekregényt akkor, mint egy felnőtteknek szóló romantikus regényt. De ez az én álláspontom, ez például egy szubjektív vélemény, az objektív az volt, amiről eddig a Péter beszélt.
1: Milyen jó, hogy mind a ketten mondjátok, hogy elképzelek téged, hogy ott összesugdak a füled, vagy fejed mögött, hogy na, a könyvesboltosok, hogy na, megérkezett az a lány, aki órákat itt fog lenni, lapozgatja az alapokat.
2: És fotózgatja a lapokat, hogy lehet ilyet írni.
0: Nagyító alap. De ez a ritkábbik fajta olvasó, de én sajnálom, hogy ezt kiveszett, tehát nem vagyunk ilyen impulzus vásárlók a könyvek esetében. Pedig ez olyan jó lenne, hogy nekem van olyan könyv élményem, ami szinte véletlenül akadt a kezembe, és egy ilyen tényleg ilyen impulzus vásárlás, vagy feleségem nagyon büszke rá, ő fedezte fel a családunknak Silvana de Márit, az utolsó tünde sorozatot. Szerintem csodálatos könyv, hol a humorától könnyezve röhögtünk, hol a meghatottságtól könnyeztünk, és nagyon-nagyon szerettük, és ezt úgy találta meg, hogy így levette a könyvesből a poc, hogy ez az, ez lesz, ez jó lesz. Nekem és ez már ritkán van.
1: Szólítottak.
3: Nekem van erre egy elméletem. A magam sztoriából nagyon röviden összefoglalom, hogy amikor én gyerek voltam, nekünk egy kicsi könyvespolcunk volt, kicsi családi könyvespolcunk volt, és amikor éppen mondjuk unatkoztam, akkor azt a könyvespolcot tudtam megnézni, amiről leemeltem dolgokat. Leemeltem a mi szemüvegeseket, voltak ezek a pöttyös könyvek, nem tudom, hogy megvan-e nektek.
2: Ó, igen.
3: Meg leemeltem a Nyomorultakat nagyon fiatalon, és akkor ezek között. De hogy nem volt óriási választék, most viszont óriási választék van, és az emberek szerintem sokan vannak, úgyhogy bemennek a könyvesboltba, és úgy jönnek be ki, hogy, vagy úgy mennek ki, hogy úristen, annyi mindent megvehetnék, de egyrészt drága a könyv, másrészt pedig nem tudják, hogy most melyik mellett köteleződjenek el, mert az idő is számít.
0: És nagyon-nagyon, nem csak az influencerek hatása, de hogy szakemberek véleménye, tehát hogy ma tényleg ez az impulzus vásárlás, hogy megtetszik a borító, vagy amit Dori mondott, hogy ő csinál, szerintem lehet, hogy egyedül vagy ezzel így, pedig én is azt mondom, hogy ez lenne a normálisabb dolog, de hogy a szülők úgy mennek be a könyvesboltba, hogy a pszichológusnál olvasta, ez jót tesz. X influencertől látta, hogy ez jó ez a könyv, és ennek ez egy tök jó dolog, tehát szerintem régen volt ennyi tudatos szülő Magyarországon, akár könyvválasztás, akár más téren. Ugyanakkor van ennek hátránya, mert hogy amit te mondasz, és ez olyan fontos lenne önreflexió, önismeret, hogy valójában nem én választok, hanem követek egy csoportot, követek egy mintát, és ilyen szempontból ez nem annyira szerencsés. Jó lenne visszatalálni, és azt is látom, hogy például az, hogy valaki a keresztgyerekének, az unokaugának, az unokájának a könyvet vesz, nem mer irodalmat venni, mert hát, ha nem tetszik, De miért nem kockáztat? Miért nem mondja, hát ez szerintem milyen az ő világa, hát ha illik hozzá. És akkor jellemzően inkább ismeretterjesztő könyvet vásárolnak, pedig szerintem fontos lenne. És akkor kockáztassuk, hogy mit szólnál ehhez. Én a sógoromtól vagy anyusomtól kaptam olyan könyvet, azt mondtam, hogy hú, ez lehet, hogy én nem választottam volna. Tök jó élmény volt. Uh-huh. És miért nem válaszunk olyan könyvet ajándékba? Ritkán ajándékozunk egymásnak, így kicsi kockázattal könyvet, irodalmat, pedig szerintem ennek megvan a maga varázsa, hogy most betalál, vagy nem talál be. És ha nem talál be, akkor mi van? Nem dől össze a világ.
2: És az az attitűdformálásnak a része egyébként, mert folyamatosan kompetenciákról beszélünk a hétköznapokban is, nagyon elterjedt már az, és fontosnak tartják szerencsére már a szakemberek az önreflexiót, az önismeretet, a tudatos olvasást, és még lehetne is sorolni a kreativitást, és nagyon sokféle más kompetenciát. De a kompetencia alatt háromféle dolgot értünk, a képességet, a tudást és az attitűdöt. A tudást és a képességet azt így nagyon egyértelműen tudjuk, hogy micsoda, és nagyon könnyen lehet ráhatni, különösen a tudásra, hiszen ott van az iskola, ott van az óvoda, ott van a társadalmi közeg és a szociokulturális közeg, viszont az attitűdre nagyon nehezen tudunk hatni, és nehezen tudjuk megfogni, hogy mi az, amiben az attitűdjüket tudjuk formálni.
0: Akár.
2: Igen, nagyon-nagyon nehezen mérthető. Mi most elkezdtük mérni egyébként, de nagyon-nagyon nehezen mérhető, és nagyon nehezen formálható is, mert mindenkinek más a hozzáállása egy adott helyzethez, és utánozni tudunk embereket ebben. Amiben nagyon nagy felelősségük van ezeknek a véleményvezéreknek, akár buktokerekről van szó, akár másmilyen influencerekről, az, hogy amikor vállalnak egy ilyen könyvnek a kiemelését, hogy ezt akkor vásároljátok, ez mennyire jó, mert nálunk bevált, akkor ott nagyon-nagyon fontos figyelembe venni, akár szülőként, akár felnőtt emberként, tehát saját magam részére vásárló könyvként, hogy ez mennyire valid, amit egy illető mond és állít, mert nem feltétlenül fogja ő a szakmai szempontból, hanem nagyon erősen szubjektíven fogja megítélni, és az nem feltétlenül lesz jó és azonos az én igényeimmel.
0: Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, a óvodapedagógus hallgatókkal volt múlt héten órám, levelezősök, nagyrészt már óvodában dolgoznak. És kérdeztem, hogy önök miért mesélnek a gyerekeknek? Mi a céljuk, amikor mesélnek? És akkor ilyenkor ugyanazokat a válaszokat szokták mondani, hogy bővüljön a szókincse, hogy a képzelő ereje fejlődjön, hogy a szocializáció erősödjön, és meghallgatok 5-6 ilyen dolgot, és mindig egyébként elég bántóan szoktam mondani, hogy szörnyű válaszokat adnak. Hogy ez borzasztó rossz válasz mindegyik, mert egyetlen érvényes válasz, miért mesélek, miért olvasok, hogy élményt adjak, hogy élményt kapjak. És az összes többi az kedvező mellékhatás. És ez azért nagyon fontos, mert ha olyan céllal ülök le olvasni vagy mesélni a gyereknek, hogy most jól megfejleszem, akkor az irodalmi érték mindig csorbul, és akkor olyan könyvet fogok választani, amit fejlesztő céllal vettem, rosszabb esetben fejlesztő céllal írtak. Szerintem nem létező könyv a fejlesztő céllal írt irodalom. A kettő kizárja egymást. Egyszer az Péter mondta, hogy az irodalom az nem egy alkalmazott terület, nem egy alkalmazott tudomány. Tehát ha valaki azért, ő úgy mondta, ha én valamit nagyon akarok mondani az olvasónak, miközben írok, akkor fölállok, elkezdek sétálgatni, addig sétálgatok, mint el nem felejtem, és végre nyugodtan dolgozhatok. Isten óvjon minket az olyan írótól, aki akar mondani valamit az olvasónak, aki tanítani akarja az olvasót, az nem jó. Legyen szíves, élményt adjon az olvasónak, és egyébként mellesleg ő ebből épülni fog, és az attitűdje változik, amit lehet, hogy észre sem vesz, de úgy épülnek be ezek a dolgok, ami nem egy látványos, látható dolog, de mégis nagyon-nagyon fontos.
3: Lassan a beszélgetésünk végéhez érkezünk, ami nagyon meglepő, mert az olvasásról azt gondolom, hogy most itt 4 olvasó ember gyűlt össze, és szerintem egy egész évet át tudnánk beszélgetni erről, legalábbis én nagyon szívesen hallgatnálak benneteket. Viszont zárásként arra lennék kíváncsi, hogy van-e olyan tévhit a fejetekben az olvasással kapcsolatban, amit ideje lenne elengedni, akár az olvasás időtartamára vonatkozóan, vagy bármi, ami eszetekbe jut.
2: Én gyerekekkel foglalkozom, és gyerekek olvasásának kutatásával, és nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha az a tévhit eloszlana, hogy vannak olyan könyvek, amelyek az érzelemszabályozást megtanítják a gyerekeknek, pont amiatt, amit a Péter az előbb kiemelt, hogy ezeket sem lehet megtanítani akár egy Gaston köteten keresztül egy az egyben, és egyértelműen, mert az sem érzelmileg kapcsolódik akkor a gyerekhez, hanem igazából tankönyvszerűen tanítjuk meg, és örülnék, hogyha ez a tévhit eloszlana, hogy az érzelemszabályozást ilyen mélységében mindenkinek meg lehet tanítani egy könyvön keresztül, mert az akkor nem irodalmi kapcsolódás.
0: Azon gondolkoztam, hogy valami teljesen más területről mondjak példát. Látics Barbara doktorandusz hallgatóval végeztünk egy kutatást néhány éve. Azt néztük meg, hogy egy szöveg értését mennyire befolyásolja a betűtípus. Talpas és talpatlan betűket vetettünk össze. A világ legnagyobb mintájú kutatását végeztük el, közel 600 gyereket néztünk meg, két különböző szöveget kapott mindegyik, az egyiket talpas, a másikat talpatlan betűvel, majd ellenőrző kérdések, szövegértés néztünk meg. A nemzetközi kutatások eredménye is teljesen változók volt. Volt, aki azt mondta, hogy abszolút döntő, hogy milyen a betűtípus, és hogy egyértelműen a talpatlant értjük jobban, a másik azt mondja a talpast. A talpast elvileg könnyebben és picit gyorsabban olvassuk, de ez még nem a szövegértés. És nekünk egyértelműen, de nagyon nyilvánvalóan jött ki az az eredmény, hogy nem döntő a betűtípus. Annyira egyformák lettek az eredmények, hogy bátran merem állítani, hogy az, hogy talpas vagy talpatlan betűvel, nyilván nem ilyen szélsőséges, nem tudom, nagyon dőlt vagy ilyen kalligrafikus betű, de hogy egy viszonylag átlagos betűtípusnál, hogy talpas vagy talpatlan, ez a szöveg értést nem fogja befolyásolni. A szöveg olvashatóságát olyan szempontból, hogy fárasztó, befolyásolhatja, a tempóját befolyásolhatja, a szöveg értést nem.
1: Érdekes ez. Én még a gyerekekre egy kanyarat, hogy kanyarodjak vissza.
3: Jó.
1: Mert amiről beszéltünk, hogy mennyire lehetne kockáztatni azzal, hogy mondjuk rokonoknak, ismerősének ajándékba adunk egy olyan könyvet, és kockáztatok, és feltételezzük azt, hogy nyitott a másik fél, és elolvas, és hát egy pozitív élménnyel zárodik. De a gyerekeknél az, hogy mennyire érdemes hagyni, hogy ő válasszon, mondjuk akár úgy, ahogy te válogatsz, és nem bemegy egy tudatos szülő, mert hogy ezt mondták, és ezt vegyem meg, hanem járjál, fiam, lányom, és ha akarod, olvasd el a hátát, és ami tényleg neked tetszik, mert én azt látom, hogy sokszor, amiket akár kötelezőként feladnak az iskolákba olvasmányokat, ott már a világ egészen, és egy csomó szót, mert mondjuk azok az eszközök nincsenek benne, azért nehéz olvasniuk, mert nem léteznek azok a tárgyak, azok a kifejezések, miközben lehet, hogy egy iszonyat nagy olvasó lenne, ha jó időben jó könyvet kap, hogy szülőknek, akik mondjuk kisgyerekkelnek ezek, hogy mivel lehet őket behúzni, hogy mi a, ami nektek jó tanács, vagy úgy bevált, hogyan lehetne a kicsikből olvasót varázsolni?
2: A legrövidebb válaszom erre, bár ez egy külön adat igényel mindig, az, hogy hagyják szabadon dönteni a gyerekeket, és nem minősítsék a véleményüket. Lehet szabadon választani, mert egyrészt nincsenek borzasztóan rossz könyvek, ezzel nem tudnak ártani a gyereknek, mint például egy animációs film kapcsán, ahol nagyon fontos, hogy előre átnézzük, hogy mit is adunk a gyerekkel, és mit kapcsolunk be, de egy könyvvel kapcsolatban a gyerek önállóan tud válogatni, és úgy elkezdhetik közösen kitaposni azt az utat, hogy igazából mi az ő érdeklődési köre. Az autonómiától nincs fontosabb motivációs eszköz. Szokták mondani a szülők, hogy igen, de hát bemegyünk egy könyvtárba, és akkor melyiket válasszuk ki, hát ott is borzasztóan sok mennyiség van. Ilyenkor szoktam azt mondani, amikor nagyon sietünk, és utcán találkozunk, vagy futunk össze, hogy válasz ki 5-öt, vidd oda a gyerek elé, és kérdezd meg, hogy melyik az a 3, amit ebből hazavisz. És már is önállóan döntött.
0: Vagy válogass a gyereket. A maga válogatás folyamata nem az egyik legizgalmasabb dolog, hogy a gyerek ott, hogy akkor ő mi alapján, a borító alapján.
2: Igen, és közben fejlődik a kritikai gondolkodása.
0: Igen. Én olvasótáborban szoktam azt csinálni, az első nap úgy adom ki a könyvet a gyerekeknek, könyvárverést tartunk, ahol mondjuk van 15 gyerek, akkor én bemutatok mondjuk 30 könyvet, nagyjából nem mesélem el a tartalmat, csak a felvetést, a problémát, a jellegét a könyvnek, és akkor a végén, miután bemutattam 30 könyvet, azt mondom, hogy Stelli a szerencse fia, ki szeretné olvasni. És jelentkeznek hárman, akkor azt mondom, hogy jó, ki ajánl többet, érte, hány oldalt olvasok el én a következő 4 napban ebből, és aki a legtöbbet ajánlja, ővé lesz a könyv. És akkor ebben is van egy személyes választás, de közben nyilván én egy listából viszek könyveket, és akkor a végén valami izgalmas beszámoló van a történet, nem az, hogy elmeséljük a történetet, hanem ennek is megvan a módja, mert hogy nem, ez valami, tehát az olvasó napló például az a műfaj, mert remekül tönkre lehet tenni a gyerekek olvasás élményét. Tehát ne feladat legyen az olvasás, meg ne úgy ellenőrizzük egyáltalán, miért kell ellenőrizni. Tehát hogy azért vannak itt, és akkor egy tévhit a pedagógiában, hogyha én elolvastatok egy kötelező olvasmányt, és a következő évben a gyerek nem emlékszik a cselekményre, akkor mi történt? Összedőlt a világ? Nem. De hogyha őt megérintette, ha játszottunk egy olyan drámajátékot, ahol belebújt a szereplő bőrébe, és döntést hozott helyette, és mérlegelt, ez a legjobb dolog, ami történt. És az, hogy ő nem emlékszik utána a cselekményre, hát akkor mi van? Szerintem ezeket el kell tudni engedni.
3: Lehet, hogy ma tényleg nagyon-nagyon sok könyv jelenik meg, ahogyan kezdtem ezt a beszélgetést, de talán a legfontosabb, amit én elviszek magammal belőle, hogy fontos elmélyülnünk a szövegekben, fontos, hogy ne csak a tömegközlekedésen olvassunk, ne csak félállomba olvassunk, és az viszont biztos, hogy olvassunk minél többet, szinte bármit. Köszi szépen, hogy velünk tartottatok, köszi, hogy eljöttetek hozzánk, és sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
0: Köszönjük!
4: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A hét második felében már viharokra számíthatunk. Szerdán zárva lesz több egészségügyi intézmény is a Semmelweis nap miatt. Továbbra is várják a felajánlásokat a venezuelai földrengés bajba jutottjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügyi Napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. A főpolgármester szerint lehet sokkal igazságosabb a rezsipolitika, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómenetre. medencék után. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az ökumenikus segélyszervezet, közölték. A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek létesítése egyre nagyobb kihívást jelent. A felajánlásokat továbbra is várják a 1358-as adományvonalon vagy a segélyszervezet.hu oldalon. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszautazunk az időben, most például 2025. július 7-ére. Ezen a napon országszerte súlyos közlekedési zavarokat és jelentős károkat okozott az átvonuló vihar. Tövestő csavart ki fákat, embernagyságú ágak zárták el a simpályát, vagy szakítottak le felső vezetéket. Esővíz mosta alá a pályatestet. A főváros és a Balaton térségét vasúti katasztrófa sújtotta területén nyilvánították, és ezen a napon a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon Nagy Zsolttal beszélgetett.
3: Nagy Zsolt, színművész. Előbb a Krétakör, majd a Nemzeti Színház tagja volt, 2014-től az Örkén Színház társulatához tartozik. Színházi szerepei mellett sokat forgat, filmsorozatok és játékfilmek sokat foglalkoztatott színésze. A TASZ nagykövete. 5 gyermeke van, felesége Oltai Kata művészettörténész.
4: Beszéltünk itt pár mondatot a felvétel kezdet előtt, megállapítottuk, hogy az 5 gyerekes apák klubja megalakult itt ebben a stúdióban. Szeretettel köszöntelek és örülök, hogy itt vagy.
5: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hello.
4: Hát szia. Így hivatalosan is. Szóval az 5 gyerek, azért ez egy életet kitöltő feladat. Én pont a múltkor gondolkoztam rá, hogy lassan 400-ada van nekem kisgyerekem, és ez fantasztikus, de azért feladat.
5: Hát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy 22 éve pelenkázok. Igazából folyamatosan valahova viszem a pelenkát, valahonnan valahol üritek valamit, valamit törlök éppen, és valakit éppen a WC-re teszek. Hát ez ilyen, de ez ilyen. Persze, folyamatos figyelem. Tehát lelkileg és szellemileg is teljes embert kívánna.
4: Ha?
5: Hát, ha lenne elég időnk a családra, de hát nincs. Csak akkor, hogyha kifeszegetem magamnak. De nekem nagyon szerencsés helyzetem van, mert én az Oltai Katával élek együtt, és ő azt mondta, hogy legyen 50-50. És én is vegyek részt a családi életbe, és azt ő nem fogja bevenni azt a kanyart, hogy akkor a művész úrnak a karrierjét egyengetjük, és ápolgatjuk, és építgetjük, és akkor én nem vagyok otthon, és akkor néha látnak fotóról, vagy a tévébe, vagy eljöhetnek a színházba, és akkor majd gratulálnak. És én nagyon hálás vagyok neki ezért, mert tényleg aktívan részt veszek a család életében.
4: Ezt előre mondta? Tehát, hogy
5: nem, hát nem úgy közben.
4: Macska ebben, hanem rájött arra, hogy végül egyedül maradnak?
5: Nem így indult, viharosan indult a mi kapcsolatunk, óriási szerelem volt. Most miért mondom, hogy volt?
4: Ugye?
5: Az. De aztán jöttek a gyerekek, és akkor így tudod, mennyi energiát visznek el a gyerekek?
4: Hát sokat.
5: Hát igen, és akkor kevesebb idő marad egymásra, többet kell foglalkozni a gyerekekkel, de most nem akarok én panaszkodni, nagyon jól érzem magam.
4: Ez egyáltalán nem tűnt panasznak, ez majd, hogy nem dicsekvés, hát ez jó. Na most mi van?
5: Hát nehéz, jó. Jó, 5 gyerekes család, egyértelműen azt tudom mondani most, hogy igen, nagyon jó 5 gyerekes családapának lenni, rengeteg élményem van, rengeteg tapasztalatom van, rengeteg szeretetet kapok a gyerekektől, de a legnagyobb fiam, ő 22 éves, a következő 19-17, a 10 a Jani, 4 a Mari. és látom azokat a fázisokat, amikor jobban szüksége van mondjuk a 19 éves fiamnak, vagy a 17 éves fiamnak rám, vagy a 22 évessel most éppen mi lesz, és szeretnék neki segíteni, de valójában tudom, a saját tapasztalatomból tudom, hogy nem lehet nekik igazából segíteni. Én most is ezt mondtam nekik, egyetlen dologban lehettek biztosak, abból, hogy szeretlek benneteket, meg abból, hogy bármikor hazajöhettek hozzám, hogyha gond van. De úgy egyébként is, hogyha jól érzed magad, akkor is gyere, de rám számíthatsz mindig. Ezt tudom adni. A többi az, ráadásul ebbe a helyzetbe, ami most van ebben az országban, meg azt hiszem az egész világban, nagyon random, minden nagyon gyorsan történik, nagyon gyorsan borulnak föl dolgok, nagyon gyorsan kell reagálni az újonnan kialakult helyzetekre. Szóval nem egyszerű. Szerintem most 2025-ben 5 gyerekes családapának lenni nem egyszerű. Ráadásul úgy, hogy a kormány nagyon keveset segít.
4: Egy családban lehet kormány, ne viccelj.
5: Igen, de azért megkérdezném, hogy az oktatásban milyen munkát végeztek el az utóbbi időben. Szóval az óvodák és az iskolák állapota, az óvodák és iskolák vezetői, tanárai, most nem bántani akarom őket, csak egyszerűen az ő mentális egészségükkel mondjuk kifoglalkozik ezeknek az embereknek, hogy mondjuk ne legyenek halálosan fáradtak, vagy mondjuk kapjanak annyi pénzt, hogy legyen kedvükbe menni dolgozni, vagy eszközöket vásároljanak. Tehát ez lehetetlen, hogy az óvodában most már gyakorlatilag mindent nekünk kell vinni, hogy legyen bármi. És én nem bántanám az oktatókat és a...
4: Hát erről a legkevésbé ők tehetnek. Hát ők is egyáltalán nem vannak. Hát
5: ők egyáltalán nem tehetnek erről, ők egyszerűen szeretnék megoldani azt a helyzetet, ami benn van, és ez nem megy máshogy. De mindent mi fizetünk most már, és közben meg a fizetésed, vagy az árak itt vannak, a fizetésed az körülbelül itt van, és lehetetlen missziónak tűnik hónap végén, vagy hónap elején, amikor ránézel a fizetési értesítőre, hogy ez hogy lesz. És nem szeretnék most én panaszkodni, én nagyon szerencsés helyzetben vagyok. De nem csak rólam van szó. Meg most egy ígéretről beszéltünk, hogy tényleg minél több gyereked legyen, meg 3 gyerek, 4 kerék, 6 szoba, meg van minden gyereket, tényleg leraktam. Itt van, na mit adtok?
4: Gyerek. A fejk volt, ha teljesítve.
5: Igen, mert ugye, reggel 8-kor elengedem a gyereket az iskolába, és délután 4-kor látom, vagy 5-kor. Tehát egy oktatási rendszerre bízom az én gyerekeimet. Igazából. Nagyon sok mindent kapnak az iskolából. Én szeretném látni, hogy mi az.
4: De a saját gyerekeiden nem látod, hogy merre felé haladtak tőled függetlenül? Tehát akár az iskola a pedagógusok által, vagy akár egy pedagógus sorsfordító tud lenni egy gyerek életében.
5: Persze, benne vannak azok az edzők, azok a tanárok, akikről beszélnek a gyerekeim, hogy az egy fontos találkozás volt, hogy neki sokat köszönhetek, sőt mai napig találkozik a gyerekkori edzőjével, a nagyfiam, a Samu, például most múlt héten vagy 2 hete hívtak föl együtt, mert ott voltam velük Barcelonában, amikor még a Videótonban játszott a nagyfiam. Én kim voltam velük Barcelonában, és emlékszek arra a kupára, amit megnyertek, és végtelenül boldog volt mindenki. Nagyon nagy reményeket tápláltunk a foci karrierje felé, vagy irányába a Samunak. Aztán az egész valahogy a hozzá nem értő magyar utánpótlás edzők, azok valahogy így elvették a kedvét a fiamnak. Ezt tudom mondani a Puskás Akadémiára, tudom mondani a Honvédra, tudom mondani a Videótonba, mondjuk a Videótonba pont a kezdetén 2 nagyszerű edző pátyolgatta a fiamat, vagy tanítgatta, ők tényleg fantasztikusok voltak, de a többiekre azt tudom mondani, hogy hát ezt azért lehetne máshogy. Amit én láttam a pályaszéléről, az mondjuk minősíthetetlen volt.
4: Most a szakmai munkáról, vagy a stílusról, az ember?
5: Hát mondjuk az, hogy miért savazza egy edző azt az embert, aki mondjuk egy játékos elrontotta a pályán azt az akciót, azt így vastagon savazza a padon ülő többi gyereknek. Mondjuk ez szerintem pedagógiából egy egyes, vagy egy egyes alá. Az, hogy a taktika mondjuk annyi, hogy rúgd előre, meg rúgd fel, az mondjuk nagyon kevés. Meg hogy erőszakosabban lett. Ezeket nem tudom hova tenni, tényleg. Meg az, hogy a haverom haverját berakjuk, a téged meg nem. Vagy nagy a pofád, ezért kihagylak a csapatból. Tehát én ezt nem tudom, tehát hogy ezeket nem tudom hova tenni.
4: De akkor érted, hogy mi a baj a magyar focival?
5: Hát persze. Nincsenek edzők alapvetően, nincs utánpótlás képzés, vagy nagyon gyenge. Ez a baj a magyar focival. Hiába öntik bele a pénzt, hogyha nincsenek emberek, akik megtanítsák ezeket a gyerekeket. Nagyon sok tehetséges fiatalember van. Hát látjuk, a Szoboszlai Dominik is elment 14 évesen valahova, és akkor megtanult, vagy megtanították, vagy fölépítették. De én azt nem látom, tehát nem látom a dietetikusok munkáját, nem látom a pszichológusok munkáját ezeken a magyar focistákon.
4: A saját szakmában ez hogy van? Ott jobb a helyzet? Színház, film, képzés?
5: Hát teljes zűrzavart látom az én szakmámban. Egy kettészakított szakma van. Tehát van a Teátrumi Társaság, aminek a feje a Vidnyánszky Attila, meg van a maszk, és akkor most el tudod képzelni, az egyikben van ennyi pénz, a másikban még így az asztallap alatt valamennyi. Lehetetlen a helyzet.
4: De ez egy úttal a minőséget is kijelöli?
5: Hát, mindenki próbál küzdeni, de egy idő után kontraproduktív lesz az, hogy dolgozzatok, most egyre kevesebb pénz van, de egyre többet kéne dolgozni, hogy mondjuk az a minőség látsz. Nem fog menni, nem fog működni.
4: De a másik oldalon meg van pénz, ott akkor elvárható a minőség.
5: Hát én nem tudom, nem nagyon érdekel az, hogy a Vidnyánszky Attila mit csinál. Tehát nem nagyon érdekel az egész ember. Nyilván a nyilatkozatai alapján, meg ahogy beleállt ebbe az egész Nemzeti Színházas baleset ügybe, ahogy viselkedik, ahogy nyilatkozik, nem nagyon érdekel, hogy mit csinálhat a színpadon egy ilyen ember, hogy rendezhet.
4: A tehetség az jó emberség kérdése is? Vagy ezt hogy hozod egymás mellé, ezt a két dolgot? Az egyik, ami egy baleset és a hozzátartozó kommunikáció, a másik egy színházi munka.
5: Nem tudom. Igazából nem tudom. Én saját magamról tudok beszélni, a saját tapasztalataimról. Engem nagyon meghatároz az a színpadon, amilyen vagyok az életben, amit csinálok az életben. Ahogy csinálom az életemet, ahogy vagyok benne, az nagyon meghatározza azt, hogy mit csinálok. Ahogy viselkedek az emberekkel, úgy viselkedek a színpadon is sokszor.
4: Na, de hát neked is vannak jobb meg rosszabb periódusaid, és akkor most ellépek a Vidnyánszky kérdéstől, és csak úgy egyszerűen a jelenséget emelem ide, hogy hát van, amikor rossz napod van, van, amikor beszólsz másoknak, van, amikor ugye te mesélted a piás korszakodat a nyilvánosságnak, tehát nem visszaélek ezzel, ezt tudható róla. Tehát nyilván, amikor piás korszakban voltál, súlyosan benne, nem voltál egy méznyalás. Nem te voltál a legjobb ember a környéken. Mert ez egy hullámzó idegállapot.
5: Igen, de igyekeztem akkor is rendbe tartani a viszonyaimat. Nagyon sok hibát követtem el nyilván. Igen, és meg is bántottam embereket. Sok embert megbántottam. De ezeket igyekeztem mindig helyrehozni, még a használó korszakomban is próbáltam helyrehozni ezeket. Tehát akkor a tüzeket azért nem csináltam, ami helyrehozhatatlan. Erre azért ügyeltem.
4: Utóbb jöttél rá, hogy embereket megbántottál, vagy ez menetben is megvolt?
5: Nem. De nekem azt gondolom, hogy azzal... Ez nem egy szétesett morálú ember vagyok én, és nem vagyok egy ilyen terrorista, érted? Tehát nem élem ki magam abba, hogy másokat gyomrozzak. Pont tegnap beszéltem egy barátommal erről, hogy igazából a Krétakör 10 éve az olyan mélyen gyökerezik be, vagy olyan mélyen meghatározza azt, hogy én hogy állok hozzá a munkához, meg az emberi kapcsolataimhoz, amitől nagyon nehéz ellépni. Annyira erős nyomot hagyott bennem, meg annyira jó volt.
4: Ott mi történt, ugye ez a Schilling-Alpert féle világ?
5: Igen, hát a 2000-ben, amikor én kijöttem az egyetemről, akkor rögtön elkezdtünk együtt dolgozni, és akkor ez egy 10 év óriási sikerszárnyalás. Nem csak itt a magyar színházi életben voltunk toppon, hanem a világon mindenhol jártunk, és A-kategóriás fesztiválokon versenyeztünk, meg vettünk részt.
4: Hát és voltak híres darabok, a Sirálya, Pergőn.
5: Persze, igen. Tehát azokat a munkákat meg kellett csinálni, azokat le kellett rakni, azok nem mentek csak úgy. Azokat nem lehetett volna úgy megcsinálni azokat a munkákat, hogyha mi szét vagyunk esve, vagy nem tiszteljük egymást, vagy nem dolgozunk reggeltől estig. Tehát ott megtanultunk dolgozni. Meg megtanultuk valamilyen szinten kezelni magunkat is. Nagyon érdekes kérdés ez, hogy egyébként ez a Pia, hogy ment bele az én életembe, vagy hogy kezdte el. Igazából engem kezdett nagyon zavarni, aztán már látszott is az egész, és akkor már szóltak is, hogy nagyon zavaró.
4: Látszott a színházban is?
5: Hát a végén már igen. A végén már igen. A végén már szóltak, hogy ez nem lesz jó így. És tanácsot adtak azzal kapcsolatban, hogy mit kéne csinálni, és hogyan, hogy tovább tudjunk együtt dolgozni. Tehát megmondták, hogy ki fognak rakni, ha ezen nem változtatok. De akkor én már 4 éve szerettem volna változtatni, csak nem sikerült. Azért ez egy nagyon erős dolog ez. Tehát az, akinek gondja van ezzel, és függő, az csak azt tudom mondani, hogy kérjen segítséget, mert annyira erős dolog, hogy egyedül nem fog menni. Ez egyedül nem megy. Ez csak társakkal megy. Az, aki egyedül jön le, az sem egyedül jön le valójában, hanem van mellette mondjuk egy olyan erős személy, aki kihúzza ebből. De egyedül nem megy.
4: Kata, hogy viselte? Akkor már melletted volt,
5: hát,
4: ugye?
5: Hogyne, persze. Tehát ő végignézte az egészet. Hát ő azt mondta, ami megrendítő volt, hogy ez a jóban rosszban. Tehát most van a rossz. De mi azt mondtuk egymásnak, hogy jóban, rosszban. Csak ezt oldjuk meg, mert ez nagyon rossz. És az nagyon sok erőt adott nekem, hogy bemenjek egy rehabra, és akkor én tudtam, hogy el fogom őket veszíteni. Ha ezt tovább folytatom így, akkor ők elmennek. Ez teljesen rendben is lett volna, hogyha ott hagynak engem. Nem lehet együtt élni szerintem egy piás emberrel. Vagy velem nem lehetett volna együtt élni. Igen, ezt most látom. Hogy mennyivel másabb, józanul tisztán élni. Sokkal, sokkal jobb egyébként tisztán élni. Rendben vannak a dolgaim, 2 éve vagyok tiszta, és nincs. Ha van is konfliktus, azt azonnal tudom kezelni. Nyilván a program, amiben részt veszek, az ezt is mondja, hogy azonnal legyen jóvátétel, azonnal beszéljük meg. Mert van ilyen, hogy egy indiszponáltabb állapotban mondjuk megbántok valakit. Volt ilyen, de ezt az egy indiszponáltabb állapotban

0: ez a dolog, mint minden függőség, ez nem ér véget azzal, hogy lerakod, hogy abba hagyod, hanem törődnöd kell magaddal, mert hogy a függés az megvan, csak nem használod.
1: Hát én függő vagyok, igen, csak nem használok, így van. Felépülő függő vagyok, ez akkor, amikor rám szegelik a koporsót, majd a végén, akkor leszek.
0: Tényleg sajnálatos módon gyógyult leszel.
1: Így van, sikeres terápia, az ott a vége. Addig gyűlések, szponzor, szponzorált, lépésmunka, folyamatos munka magamon.
0: A szponzor az ez esetben nem pénzügyi szponzor, ez kifejezetten szakmai, tehát, hogy azzal foglalkozik, hogy egybe legyél.
1: Így van, az ember, akit felhívhatok bármikor. Mert hát van olyan, amikor mondjuk ezek, tényleg amikor nagyon jól érzem magam, mondjuk nagyon sok pénz van a zsebembe, akkor így jönnek a hülye gondolatok, hogy most mit kéne csinálni. Mert most nagyon jó.
0: Vagy akkor mit csináltál? Irány a buli?
1: Hát persze, igen, de én felépülésben vagyok, tehát akkor azonnal fölhívom a szponzort, és azt mondom, figyelj, hülyeségekre gondolok, mi legyen. Hát ülj le, szívjen egy cigit, igyál egy üdítőt, és ezek érzelmek, ezek elmúlnak, így jönnek, hullámzanak, és tényleg így van. Beszélünk 10 percet, és vége. És megyek tovább, csinálom a dolgomat.
0: Azért ez kemény. Abból a szempontból is, hogy neked folyamatos önkontrollban kell lenned valahol. Tehát figyelned kell azt, hogy most történik valami, aminek nem kéne.
1: Hát igen, de azt gondolom, hogy az embereknek is így kéne élniük. Tehát folyamatosan önkontrollba kéne élnünk. Egyre többen vagyunk a Földön. Egyre nagyobb szerintem a felelősségünk azzal, amilyen technikai arzenál van a kezünkbe, hogy azzal hogy bánunk egymással.
0: Előbb mondtad, hogy az érdekes kérdés, hogy jött az életedbe az ital. És nekem erről az jutott eszembe, hogy egyszer mesélted egy újságíró kollégámnak, hogy az édesapád is piás volt. Gondolkodtál azon, vagy vizsgáltátok azt, hogy ez mennyire öröklődő? Tehát, hogy ez a minta, nem a hajlam, a minta, amit követsz.
1: Volt egy csoport a Rehabon, a zöld csoport, amin van egy gén, a DRD2-es gén, ami egy génhiba, ez a függő embereknek benne van a genetikájába, vagy a gén spiráljába, ez a DRD2-es, ez felelős a függőségért, de hát nyilván van egy diszfunkcionális háttér, egy családi háttér, amiben én 14 évesen azt gondoltam, amikor vége lett az általános iskolának, és a gimnázium előtt álltam, hogy akkor itt van a pillanat, hogy akkor berúgok egy barátommal, berúgtam, és azt éreztem, három fázis van, buli van, baj van, vége van, ez volt a buli van korszak, és azt éreztem, amikor megittam azt az adag italt, hogy szuper, ez a jó. Magam vagyok, van egy ilyen kis buborék, békés vagyok, jól vagyok, laza vagyok, hülye is lehetek, nem is nagyon érdekel, felelőtlen is lehetek. Tehát nem tudom, nagyon jó érzés volt, nem szorongtam egyáltalán, úgy beszéltem, hogy nem szorongok azon, hogy mit mondok, hanem az összes hülyeséget kimondtam magamból. És akkor ez így ment, és ez így épült éveken keresztül, évtizedeken keresztül.
0: Mertél hülye lenni?
1: Igen, igen, igen. De én jutalmazó sívós voltam, tehát így megcsináltam a melómat így reggel, meg így délután, meg este. És amikor bezártam a munkát este 10-kor, akkor elkezdtem fogyasztani és használni. Mert megérdemlem.
0: Megérdemled, de más is megérdemlem, ez akkor válasz más.
1: Nem, inkább azt érdemeltem volna meg, hogy nagyon fiatalon valaki oda jön, megkopogtatja a vállát, és azt mondta, hogy menjél el most gyorsan egy rehabra, ezt tedd rendbe ezt az egészet, legyél tisztában önmagaddal, és egy békésebb, nyugodtabb életet fogsz élni, és kevesebb hülyeséget követtem volna. De hát ez most ilyen, ezzel már nem lehet így kezdeni.
0: Tudták rólad a szakmában? Kérdezem azért, mert azért téged hívtak, tehát hívott Eszenyi játszani a Vígbe, nem is akármi, tehát ott
1: nem látszott voltál. Ez így, meg egyébként is ez egy piás közeg, ez a művész közeg, benne van ez, hogy akkor néha a feszültségoldás miatt túlitta magát a színész, egy kicsit szétverte a büfét, ez benne van, hülyék vagy.
0: De még ma is benne van? Régről legendák vannak erre.
1: Nem,
0: milyen,
1: most
0: milyen
1: már azért...
0: Túlvadok járták az öltözőket.
1: Persze, most már azért sokkal konszolidáltabban kell viselkedni, de azért most is van rá példa. És egyébként nem csökkent a fogyasztás mértéke, azt gondolom a szakmánkban.
0: A módja csökkent, nyilván. Talán kevésbé ültött.
1: Nem tudom, hát azért most is van nagyon sok szétesett kollega, akik végtelenül tehetségesek, és látszik rajtuk, hogy tolják ezerrel.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Pongrácz úton a Hős utca közelében. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható. A Kerepesi út felé pedig a belső sávot lezárták közműfelújítás miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot szintén lezárták. Tart a közműfelújítás az 5. kerületben az Akadémia utcában. Lezárták a belső sávot a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között. Az Akadémia utcában útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől az Arany János utcáig. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. július 7-én járunk. Ezen a napon új ombudsmant jelölt Kisujjog Tamás köztársasági elnök. A választása Juhász Imre volt alkotmánybíróra, az alkotmánybíróság előző elnökére esett. És ezen a napon a vendégváróban Hajdú Szoboszló látnivalóiról beszélgetett Rónai Egon vendégeivel, Nagy Istvánnal, a Bocskai István Múzeum főmúzeológusával és Borsi Csabával, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójával.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a vendégváró, a mai szerkesztő Nagy Angéla, én Rónai Egon vagyok. Ahova pedig megyünk, az Hajdú Szoboszló, egy város, amit fürdővárosnak tekintünk, de ennél sokkal régebbi és sokkal színesebb az ő története, mint hogy egyszerűen csak a strandról, a fürdőkről legyen ismert számunkra. Meg hát látnivaló is van még a strandon kívül sok minden, erről fogunk beszélgetni Nagy Istvánnal, aki egy múzeum igazgatója és a város főmúzeológusa, a Bocskai István Múzeumra gondoltam a múzeum. És itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Látna a hallgatókat, bocsánat!
3: Hát voltak éppen, hogyha elmennek a múzeumba, akkor rögtön nézőké válnak, úgyhogy tekintsük őket így, és tekintsük ezt rögtön egy meghívásnak Hajdú Szoboszlóra. Ugye azért azt ne tagadjuk, hogyha valaki Szoboszlóra utazik, akkor azért teszi, mert fürödni szeretne. Vagy beutalót kapott, vagy egyszerűen csak nyaralni indul egy fürdővárosba.
4: Így van, hiszen Hajdú Szoboszlónak a neve már összeforrott a gyógyvízzel, illetve a fürdővel, ami a gyógyvízre épül, és ennek is már nagyon komoly múltja van, hiszen idén ünnepeljük a 100. évét annak, hogy 100 évvel ezelőtt tört fel a gyógyvízit Hajdúszoboszlón, egészen pontosan 1925. október 26-án.
3: Tehát akkor itt rögtön van két kérdés, hogy magától törte fel, nem hinném. Másrészt, hogy honnan tudták, hogy gyógyvíz?
4: Egyrészt ugye természetesen nem magától tört fel, kellett hozzá segítség, és ez a segítség, ez Pávai Vajna Ferenc volt, hiszen az ő kutatásai alapján tűzték ki annak a kutatófúrásnak a helyét a város határában, ami nem gyógyvizet, hanem kőolajat és földgázat volt hivatott találni. Földgázt találtak ugyan kis mennyiségben, de termálvíz tört fel, ami 72 fokos volt, és hát mivel akkoriban 100 évvel ezelőtt elég hideg volt az október, az asszonyok a környékről rögtön oda gyűltek a feltört vízbe, vagy a víz melletti árkokba, és ott mosták ki a szennyes ruhát, és azt tapasztalták magukon, hogy az ízületi reumatikus fájdalmait csökkentek. Rögtön megindult, és elkezdték csodaforrásnak nevezni ezt a vizet, és ezt követően megindultak a kémiai elemzések is, valamint az orvos tudományi elemzések, és ezek rájöttek, hogy bizony valóban egy gyógyvízről van szó.
3: Azt, hogy gyógyvíz, azt most már teljesen közkeletűen lehet tudni. Azt, hogy ennek a városnak van egy 1000 éves története, azt viszont szerintem kevesen gondolnak. Mindenki úgy tekint erre a településre, hogy ott Debrecen mellett a kis testvér, és annak köszönheti a hírét, hogy hát ott a gyógyvíz. Pedig nem. Ennél sokkal mélyebb ez a történet.
4: Így van, hiszen már a 11. században egy vásártartóhely volt, ami azt jelentette, hogy heti vásárokat tartottak itt Szoboszlón. Akkor még nem Hajdúszoboszlónak hívták ezt a települést, hanem Szoboszló vásárnak, és hát itt a múzeumban is be tudunk mutatni olyan kincsleletet, ami ennek az emlékét őrzi, pontosabban annak, hogy mint piacos helynek élénk volt a pénzforgalma, ezért aztán 3 alkalommal volt olyan régészeti lelet, ami ezt bizonyította. Több száz ezüst pénzt találtak meg a régészek itt Hajdúszoboszló határában, ami erről szól. Majd pedig ugye onnan vált ismertebbé Hajdúszoboszlónak a neve, hogy 1606. szeptember 2-án kelt Bocska István fejedelemnek az az adománylevele, amiben letelepítette a szoboszlói birtokaira a lovas hajdúit Halasi Fekete Péter kapitánynak a vezetésével. Gyakorlatilag ez volt, vagy ezt tekintjük a város első megújulásának, aminek következtében nőtt a népességszám, és egy kiváltságos településé vált, hiszen hajdúváros lett.
3: Azt lehet tudni, hogy a név Szoboszló, ez egyrészt a lóval van-e összefüggésben, másrészt, hogy valójában mit jelent?
4: Igen, van egy, úgy nevezzük, hogy egy népi etimológia, ami összeköti a Szoboszló nevet a lovakkal, hiszen ez szerint valamiféle zabosló elnevezéséből született meg ez a Szoboszló név, de valószínű, hogy ennek a valósághoz nincsen köze, sokkal inkább valami szláv személynév lehetett ez a Szoboszló a városnak, vagy hát pontosabban ennek a területnek az egykori birtokosát hívhatták így, csak aztán ugye ez a név, ez a magyarból eltűnt, így aztán már nem is nagyon maradt nyoma.
3: Minden esetre igencsak honfoglaláskori lehetett ez a földbirtokos, mert ugye Géza adománylevele 1075-ös, amikor először leírják a Szoboszló nevet, tehát hogyha így, akkor ez valamikor István király és közvetlenül ott annak a környékén történhetett. Ha ugrunk egyet, ugye a vidék, az betyárok járt a vidék volt hajdanában. Szoboszlónak volt, vagy ennek a környéknek híres betyárja?
4: Szoboszlónak nem nagyon volt ilyen híres betyárja. Ugye itt inkább a hajdúk voltak ezen a környéken, akik letelepedtek.
3: És ők rendet is tartottak, igaz?
4: Hát ugye a maguk módján, amennyire tudtak, illetve a saját érdekeiknek megfelelően, hiszen nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy ugye a török időkről van szó, a 16. századról, amikor ugye hajdúvá úgy váltak sokan, hogy elvesztették a birtokaikat, elvesztették a házukat, a megélhetésüket, és ezért bandákba verődtek, és így próbálták fenntartani az életüket. Egyrészt rablásból, fosztogatásból, másrészt pedig, mivel hogy harcedzettek voltak, jól ismerték a környéket, ezért aztán felfogadták a királyi kapitányok is királyi zsoltba, vagy magánföldes úri zsoltba álltak. Így aztán a hajdúk elkezdték ezeket a zsoldos magyar származású gyalogosokat is jelölni.
3: Hogyha bemegyünk a Bocskai Múzeumban, hát akkor nyilván velük találkozunk, és nem kell sokat gyalogolni, mert ott van a fürdőtől pár száz méterre maga a múzeum. Nyilván amit meg tudnak mutatni, az pont a hajdúk és a hajdúsági világ emléke.
4: Egyrészt ez, de elmondhatom, hogy sok színű a kiállítási palettánk, hiszen 4 épületben várjuk 8 kiállítással a látogatókat, így aztán a helytörténetnek úgy épp úgy otthont adunk, mint egy retro kiállításnak, ami szintén népszerű, vagy ugye a népművészetnek, néprajzi hagyományoknak, ezen kívül ugye modern képzőművészeti kiállításaink vannak, és a fejedelmi kincstár, ahol Bocska Istvánnak a 2 koronáját mutatjuk be másolat és rekonstrukció formájában, valamint a jogarát, vagy ha úgy tetszik, vízbozogányát is bemutatjuk ezen a kiállításon. És tavaly szeptemberben még egy irodalmi kiállítása is bővült a kiállítási terünk, amiben Szoboszló irodalmi hagyományain belül elsősorban Szép Ernőre koncentrálunk.
3: Igen, egyébként Szép Ernő, akit hajdanában, hogy megbélyegeztek kispolgári költőnek, most kifejezetten divatossá vált. Ezt önök is érzékelik?
4: Mindenképp, hiszen én is azt gondolom, hogy Szép Ernőt sok esetben méltatlanul felejtjük el, hiszen ő mind a 3 irodalmi műnemben maradandót alkotott, és kevesen tudják azt, hogy szoboszlói kötődésű. Nem itt született ugyan, hanem Huszton, Kárpátalján, de itt töltötte az 1880-as, 90-es években a gyermekkorát, és ez olyan meghatározó élmény volt számára, hogy élete végéig szoboszlóiként tekintett önmagára, szoboszlóinak vallotta magát, és ez könyvalakban is megjelent, ez a gyermekkorról szóló vallomás, a szoboszlói gyermekkorról szóló vallomás felnőtteknek címmel, amivel beemelte városunkat a magyar irodalomba.
3: Szóval Szoboszló annál sokkal több, mint hogy csak fürödni járjunk oda, de ez az kell, hogy kimozduljunk a fürdőből. Ha jó idő van, akkor is lehet, ha rossz idő van, akkor meg szinte kötelező, mert hát ez egy igazi program. Ha már ott vagyunk, ismerjük meg Szoboszló múltját, meg a hajdúságot, meg a bocskaiakat, meg akár Szép Ernőt. Maradunk Hajdúszoboszlón, és elmegyünk a Kovács Máté Városi Művelődési Központba és könyvtárba. Borsi Csaba a helyi igazgató. Jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm a hallgatókat és mindenki más.
3: És hát egyrészt beszélgetnék önnel a Munkácsi kiállításról, meg arról, hogy mennyire nehéz úgy programot szervezni, hogy hol a városiaknak kell, hol a vendégeknek, és a kettő nem ugyanaz mindig már igényeit tekintve. De akkor kezdjük először talán Munkácsival.
5: Igen, több mint egy éve, sőt, már másfél éve kaptam polgármester úrtól azt a feladatot, hogy akkor ezt a Munkácsi kiállítást próbáljuk meg összehozni, és én ugye felvettem a Munkácsi alapítvánnyal a kapcsolatot, Fási Ádámmal és feleségével, és mondták, hogy rendben van, lesz majd, visszahívnak, nem hívtak, visszahívtak, de még nem tudtak mit mondani. Aztán egyszer csak idén, január közepén jött a hír, hogy Szegeden február elejével bezárul a kiállítás, és itt a lehetőség, hogy február közepén nyissuk is meg. És azért elkerekedett a szemünk, hiszen mi nem vagyunk egy múzeumi intézmény, úgyhogy nagyon nagy előkészületek kellettek egy ilyen kiállításhoz. Ugye a Bocskai Múzeumban méreténél fogva ez az anyag nem fért volna el, itt is a galérián kívül egy próbatermet kellett feláldoznunk, de ez meglehetősen nagy logisztikai munkát igényelt, és 2 hónapunk volt arra, hogy rácsokat szereljünk föl, kifessünk, átalakítsunk, és így nyílhatott meg március 21-én a Pák Imre gyűjteményéből az a közel 80 képből álló anyag, amely most a műfázban található.
3: Hát igen, ugye Munkácsi nem a picike kis akvarellekről híres, miniatűrökről, ő nagyban dolgozott általában, bár vannak kisebb méretű alkotásai is, de hát igazán a híresek azok a tabloid képei. Ezeknek hol találtak helyet?
5: Hát ezek közül egyen gondolkoztunk Ádámmal, Fási Ádámmal a honfoglaláson, amelyet Szegedből el lehetett volna hozni, de valóban tehát ugye ez egy modern épület, itt a városközpontban a művelődési központ épülete, tehát nem az a klasszikus nagy belmagasságú régi polgári épület, úgyhogy arról is letettünk, hiszen ennek megint csak plusz logisztikai, meg egyéb vonzata lett volna. Úgyhogy alapvetően igen, szokták kérdezni a látogatók, hogy melyik a legnagyobb kép. Itt most tényleg egy ilyen 1,5 méter x 2 méteres képnél nincsenek nagyobbak. Ahhoz el kell menni Debrecenbe, hogy a trilógiát megnézhesse az ember.
3: De milyen furcsa, amit mond, és mennyire jogos, elfogynak a kiállító helyek a modern építészettel. Érdekes ez, de tényleg így van. Tehát ugye régen a nagy terekben gondolkoztak, ma pedig a praktikumban általában. És hát a nagy alkotások nem nagyon férnek oda, de legalább az ásító innas ott van.
5: Igen, az ásítóinas így megtalálható, és ugye ez az egyik fő marketing elemünk, amelyen próbáljuk becsábítani a közönséget. És ugye valóban tényleg, tehát azért is volt nehéz dolgunk, mert ez még egyszer mondom, modern intézményként a galérián például egy nagyon szép napsütötte üvegkupolás tér, amelyben viszont a munkácsi képek már csak biztonság technikai okokból sem érvényesültek volna, például le kellett falaznunk az üvegfelületeket érdekes módon, és ugye mesterséges fénnyel kellett megvilágítani alapvetően.
3: Hát mert a napsugárzás árt a képeknek, hát persze, hogy ne. Na, hát van egy munkácsi kiállítás, nem is akármilyen, hogyha ott vagyunk Hajdúszoboszlón, akkor ez egy egészen kiváló program, ha esik az eső, itt Budapesten például éppen most szakad, akkor irány a munkácsi kiállítás. Viszont, hát a nyár az a szabadtér. Hogyha koncertekről, előadásokról van szó, és nem egy kiállítóteremről, akkor nyilván önöknél is így van. Mekkora teher ez, mekkora munka ez évről évre?
5: Hát itt Szoboszlón ez egy óriási feladat, hiszen a megye harmadik legnagyobb települése, ugye Hajdúböszörményt megelőzi, és nyilván Debrecen a legelső, de szolgáltatás, illetve programkínálatban vetekszik Debrecenével, utol nem ér itt természetesen, nyilván ez talán nagy képűség lenne, de azért több mint 300 programunk van egy évben, és 15 nagy rendezvényünk egészen tavasztól, a tavaszi művészeti napoktól szilveszterig, a szilveszteri csergetésig. Ez ugye egy óriási kihívás, hiszen alapvetően alapjait tekintve a művelődési központ nyilván egy közművelődési intézmény, amelynek az alapvető feladata a település lakosainak kulturális igényeinek kielégítése. Viszont ezen túl itt van egy speciális szegmens, legfőképpen a turisztikai szezonban kielégíteni a ide látogatóknak a kulturális igényeit.
3: A nyaralók azok egész másképp állnak ehhez hozzá, ők este nem az éves rendes kulturális adagot akarják, ők szórakozni akarnak a legtöbbször. Így van?
5: Így van, és ugye tényleg itt alapvetően azért kiépítettségénél fogva itt nagyon széles a szórakoztató programok kínálata, hiszen rengeteg szórakozóhely, étterem, bár és egyéb kávézó áll a turisták rendelkezésére, de ezek azért, ahogy már említettem, a könnyedebb szórakoztatás. Nyilván a piacilag megfizethető, vagyis piacilag elfogadható kínálat felé mozdulnak. Nekünk az a feladatunk, hogy azért a magasabb kultúrát, azt a fajta szegmest, amely nem kifizetődő piacilag, azt is próbáljuk meg azért megjeleníteni.
3: Mi lesz a következő például, ha már ebben így benne vagyunk?
5: Ha már így benne vagyunk, akkor igen, múlt héten annyit mondanék, hogy múlt héten például egy ötművészeti fesztivál volt, amelynek a fő profi a képzőművészet volt. Tehát kint a fürdő előtt a Szent István Parkban nagybányai, nagyváradi és természetesen helyi képzőművészetnek voltak sátrakba kiállítva. Egy picit a szentendrei szabadtéri tárlat mintájára egy ilyen kinti kültéri kiállítás, és lehetett találkozni ott az alkotókkal, és zeneileg is ezt próbáltunk kapcsolódni, tehát kicsit ilyen underground, illetve jazzes zenék voltak, amelyek azért elütnek a általános szoboszlói kínálattól, illetve ugye most hétvégén pedig a szobosz 30. jubileumi szoboszlói folkhétvége következik.
3: Na tessék, ha valaki úgy veti oda az élet, hogy pont most ezen a hétvégén lesz ott, akkor egy ilyenben is részt vehet. Aztán néztem itt, most direkt rákerestem, hogy lesz itt Neoton Familia, Made in Hungária koncert. Nem, az, a színházi előadás, azt gondolom, maga a darab. Lesz Nóta Est, szóval, hogy tényleg színes a kínálat, amolyan igazi nyári szórakoztató kínálat.
5: Igen. Igen, itt tényleg egy nagyon széles spektrumot kell lefednünk, tehát attól, hogy nyilván van egy kulturális küldetésünk, amellett azért persze, hogy egyrészt küldetéstudatból, de a saját bevétel szempontjából sem másodlagos az, hogy olyan nagyobb közérdeklődésre számottartó programokat is szervezünk kell, és szívesen is szervezünk.
3: És hát gondolom, hogy van is erre igény, úgyhogy a nyár az úgy telik, hogy egyrészt ott a Munkácsi kiállítás, tessék szíveskedni megnézni, hogyha Szoboszlón járnak, ez egy ritka alkalom, és hát itt vannak ezek az estek, amikhez jó időt kívánok, és sok látogatót. Borsi úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A Városi Művelődési Központ igazgatóját, Borsi Csabát hallották.
2: Köszönöm a figyelmüket, ez volt a Múlt Idéző adása, találkozunk legközelebb.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

jaj a heli, jaj a heli. Szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger. Szívem olyan hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A hét második felében már viharokra számíthatunk. Szerdán zárva lesz több egészségügyi intézmény is a Semmelweis nap miatt. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért több elővárosi járat kimarad. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Tegnap este a villamosenergia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadán jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtos kocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán azt kérte, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Eddig 8 millió forintot gyűjtött a venezuelai földrengés bajba jutottjainak az Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A dél-amerikai országban 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyermek szorul humanitárius segítségre. A fedél nélkül maradt családok ellátása, az ivóvíz és az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, valamint az átmeneti közösségi szálláshelyek létesítése egyre nagyobb kihívást jelent. A felajánlásokat továbbra is várják a 13.58-as adományvonalon vagy a segélyszervezet.hu oldalon. Az extrém hőség miatt túlmelegedett több motorvonat, ezért több elővárosi járat kimarad. A MÁV Inform szerint elsősorban az S36-os, a Z30-as, S40-es és a Z42-es vonatokat érinti a fennakadás. Nem közlekednek egyes szerelvények például Budapestről Tárnokra, Martonvásárra, valamint Pusztaszabolcsról a fővárosba. Pusztaszabolcs és Százhalombatta között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. Éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Szakár Erzsébet szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. A nyugdíjrendszer átfogó felülvizsgálatát készíti elő a Szociális és Családügyi Minisztérium. Barna Szabó Tímea államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1-e óta 28.500 forint, ez önmagában is elképesztő, és hogyha hozzáteszük ehhez azt, hogy különböző egyéb ellátások is a nyugdíjhoz vannak kötve, akkor meg különösen izgalmas, hogy hogyan alakul ez át. Juhász Lászlóhoz, a NYUSZERT, a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa elnökéhez fordulok felvilágosításért. Mennyit lehet erről tudni? Jó napot kívánok, elnök úr!
3: Jó napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is, akik most velünk vannak.
2: Mit lehet tudni, mit tervez a kormány? Voltak ígéretek, azt tudjuk, és nyilván számon is tartják a nyugdíjasok, hogy a legkisebb nyugdíjakat majd megemelik. Ez ezzel összefüggésben zajló folyamat most, amiben belevágott a kormány?
3: Igen, de ennek a részleteiről mi még nem nagyon tudunk. Ez minket is meglepett egy picit, mert pont ez a minisztérium, amiről szó van, tehát Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak a Szociális és Családügyi Minisztériuma, ez nem teljesen volt világos számunkra, hogy a nyugdíjreform is ide tartozik, mert a pénzügyminiszter úrtól azt a választ kaptuk, hogy, vagy a miniszterelnök úrtól, hogy a pénzügyminiszterhez fog ez tartozni.
2: Hát a végén nyilván ő mondja ki a végső szót.
3: Igen, fölkerestük ezeket a minisztériumokat azzal, hogy egy első kapcsolatfelvételt célzó találkozót kezdeményezzünk, és ezen átadhassuk azokat a szakmai anyagunkat, amik erről szólnak, és hát legelőször ezzel a minisztériummal, illetve két államtitkárral sikerült találkoznunk. Barna Szabó Tímea, valaki parlamenti államtitkár a minisztériumnak, és dr. Tóth Kingával, aki szociális és család és idősügyi államtitkár, tehát a legjobb helyre kerültünk, és hát itt szakmai részletekről még nem kerülhetett, erre nem kerülhetett még sor, ezen megtörtént az anyagainknak az átadása, és egy rövid beszélgetés keretében elmondtuk, hogy miket szeretnénk, és az abban maradtunk, hogy ezt a anyagaink áttanulmányozása után folytatjuk ezeket a megbeszéléseket. A pénzügyminisztériumtól meg várjuk még a választ, hogy ott ki a kijelölt személy, akivel tudunk találkozni.
2: Úgy volt ez korábban,
3: van még egy terület, a Tar Zoltán miniszter úr minisztériuma, ahova viszont a társadalmi egyeztetés, érdekegyeztetés tartozik. Ez azért nagyon érdekes, mert mi szeretnénk ott újra ebben a minisztériumban felvetni azt, hogy ismét legyen idősügyi tanács, mint ami régen volt, aki az idősek ügyeivel foglalkozik, mert az idősek tanácsa az megszűnt a kormányváltással együtt, tehát hogy legyen valami olyan rendszeres egyeztető fórum, ahol a nyugdíjasok is el tudják mondani a véleményüket, illetve az az alapelvünk, hogy semmit rólunk nélkülünk, hogy tudjunk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak, mit terveznek velünk kapcsolatban, és adott esetben hozzászólhassunk. Tehát ez a rövid történet.
2: Hát akkor egyelőre eléggé, sötétben tapogatózunk az ügyben, hogy mi lesz. De vannak itt azért bizonyos dolgok, amikből kiindulhatunk. Ugye azt mondta korábban Magyar Péter, hogy 125.000 forint alatt senki nem kaphat nyugdíjat Magyarországon. Ez egy jó viszonyítási alap ahhoz képest, hogy hol tartunk most. Aztán volt itt egy másik, egy 2008 előtti állapot, amikor a nyugdíjminimum a mindenkori bruttó minimálbér 40%-ában volt rögzítve. Hát ha ehhez visszatérnénk, ez ugye most a bruttó minimum az 322.800, akkor ez még több is, mint 125.000 forint.
3: Így van, pontosan. Ez a 28.500 forint, ami jelenleg van, ez tényleg botrányos és elfogadhatatlan, de ez szerencsére a nyugdíjasok nagy tömegét nem érinti. Viszonylag kevesen kapnak ilyen alacsony nyugdíjat. Persze egyetlen ember sem halt éhen Magyarországon, tehát nem az a fontos, hogy hányan vannak, hanem hogy ez mekkora súlyú probléma. Tehát, hogy ez mennyire nem kerülne túl sokba, hogy ezen változtassanak, ezt szerettem volna csak érzékeltetni. Ez a lépés, ami most, én 120 ezerre emlékszem, de mindegy, hogy 120 vagy 125, ez egy jelentős lépés, és fontos, hogy ehhez nyúl először a kormány, mert ezt mi is régóta sürgetjük, hogy ettől alacsony összegből nem nagyon lehet megélni. 500 ezer olyan ember van ma is még Magyarországon, aki a megélhetéshez szükséges 174-175 ezer forintot nem kapja meg. Hát ez még nem annyi, de azért sokszoros annak az összegnek, amit eddig kaptak az alacsony ellátást kapó nyugdíjak sok nagy tömege. Úgyhogy ennek örülünk, hogy ez az első lépés. Itt majd, ha a tárgyalási pozícióba kerülünk, akkor elmondjuk az ezzel kapcsolatos észrevételeinket, annak ellenére, hogy támogatjuk, vagy azzal együtt, hogy támogatjuk. Itt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy különösen a határ környékén lehetnek anomáliák, illetve úgy kell ezt végrehajtani, hogy újabb igazságtalanságokat ne szüljön. Tehát akinek magasabb volt a nyugdíj, azt egy határ alatti emelés ne előzze meg. Tehát ott valami fokozatosan kivezetve, vagy hát most nem tudom, szakmailag nem akarom elmondani, mert akkor délig beszélhetnénk róla. Tehát itt vannak ez azért apró észrevételeink, hogy ez hogy történjen, de alapvetően üdvözöljük ezt a célt. Illetőleg a valamennyit tudunk azért, hogy mi a Tisza terve, mert ebben a 250 oldalas programban ugyan három oldalban, de megjelent nyugdíjas dolog is, és nagyon örömteli az, hogy a problémák felsorolásaként a miniszterelnök úr a minden beszédében ma reggel, vagy tegnap is a parlamentben a harmadik helyen említette a idős ügyet, illetve a nyugdíjakat. Úgyhogy a figyelem úgy látjuk, hogy talán rá irányul jobban a nyugdíjasokra.
2: Én említettem az előbb ezt a nyugdíjminimumhoz kötését a bruttó minimálbérnek, ugye itt 40% volt 2008 előtt, aztán ezt kivezették, és hát az Orbán kormány soha többé nem is nyúlt hozzá. Önök visszavezetnék ezt a határértéket?
3: Hát mindenféleképpen olyat szeretnénk visszavezetni, ami indexálódik. Tehát nem szabad semmilyen ellátást véleményünk szerint fix összeghez kötni, mert ha annál a fix összegnél megmaradunk, akkor néhány év múlva az infláció meg a nyugdíjemelés azt már túllépi.
2: Hát a minimálbér az pont egy ilyen, ami önöknek így kedvező.
3: Igen. Tehát a minimálbérhez szeretnénk kötni. Hát annak a százalékánon azon lehet vitatkozni, hogy ez mennyi legyen, de mindenféleképpen ezt a 150 ezer forint körüli értéket el kellene érni. De ez a 120 is nagyon jó, tehát ha ebben maradnánk és egy ideig ez lenne, az is jó lenne. De még egyszer mondom, ilyen valamilyen mutatóhoz, vagy valamilyen összeghez szeretnénk kötni ezt a mutatót is. Egyébként ez a más ellátások ehhez a nyugdíjminimumhoz a kötésében, ez történt már lépés, néhány évvel ezelőtt ezt feloldották, és csak kevés ellátásra vonatkozik ez már. Ennek akkor örültünk, mert úgy gondoltuk, hogy ez az akadálya ennek az emelésnek, de ennek ellenére megmaradt a 28.500 forint. Tehát most már nem minden ellátást
2: ehhez. Ugye ez a szociális vetítési alap, ez borzalmasan hangzik, ugye ez volt az, ami kapaszkodója lehetett ahhoz, hogy ne kelljen más sem emelni, ha a nyugdíjakat nem emeljük. Ezt 2023-tól elkülönítették a nyugdíjminimum valóban,
3: igen,
2: hogy önálló szabályozást kapjon a nyugdíjjellegű szociális ellátások sora, de hát ez az összeg változatlan 28.500.
3: Sajnos ez nem segített a nyugdíjminimumon, az maradt 28.500 mind a mai napig, úgyhogy remélem, hogy ezt elfelejthetjük most már rövidesen.
2: Én meg remélem, hogy tárgyalási pozícióba kerülnek a kormánnyal mi hamarabb, és el tudják mondani az álláspontjukat. Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Vízhiány egy csomó településen, ez ma reggel is téma volt a parlamentben, Magyar Péter is szóba hozta a takarékoskodás fontosságát, ne most mossunk autót, ne locsoljuk a kertet, amikor ivóvízzel tesszük, mert nincs elég ivóvíz. Hogy mennyire nincs, ez iránt érdeklődöm Magyar Áber Ágnesnél, a Vízkoalíció tagjánál. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: És furcsa módon rögtön azzal kezdhetem, hogy nem is nagyon értem, hogy miért éppen a Pest vármegye az, ahol egy csomó településen vízkorlátozás van. Miért Budapest környéke a legnehezebben ellátható terület?
2: Mindjárt mondom ezt is, ugye ez nagyon fontos, hogy évek óta a Vízkoalíció egyébként évek óta kongatja a harangot, hogy ez komoly problémák lesznek, de nyilván ez addig nem nagyon lesz nyilvánvaló a lakosság számára, amíg folyik a csapból a víz, és ugye ez most érkezett el, hogy nem folyik. És igazából nem csak vízszegénység van az országban, hanem víztudás szegénység is, és mondjuk az elmúlt 10 évben hát a közmédia nem túl sokat tett azért, hogy ez megváltozzon. Ami a Pest megyét illeti, ugye itt nőtt az elmúlt 10 évben a legnagyobb mértékben a vízfogyasztás. Nyilván ez a lakosság létszámának emelkedésével is összefügg, ez 36%, ez óriási. Az elmúlt 10 év olyan szempontból fontos, hogy hát ez nem pontosan a rezsicsökkentés óta, de nagyjából, tehát az ugye 13 éve 2013-ban történt, tehát mióta igazából nincs értéke számunkra a víznek, azóta országos átlagban is 16%-kal nőtt a vízfogyasztás, de ebből Pest megye magasan kiemelkedik. Ugye ennek a belső gazdasági vándorlás, tehát az agglomerációba költözés, véleményünk szerint az elhibázott családtámogatási rendszer és az előző kormány elhibázott családtámogatási rendszere is oka, tehát több összetevőből adódik ez össze, de azért több megyében is átlag feletti egyébként a fogyasztás növekedés, tehát ilyen 20-30%-os.
1: Itt igazából egyébként függetlenül attól, hogy igen, az agglomeráció hogy ugrott meg és növekedett az elmúlt években, van egy egyszerű kapacitás hiány, tehát egészen egyszerűen nem győzi a rendszer ellátni, vagy azért itt vannak más jellegű problémák is?
2: Hát nyilvánvalóan van egy egyértelmű kapacitás hiány, hiszen ez a vízvezeték hálózat az agglomeráció kis településein, ami kiépült így a 70-es, leginkább a 70-es nyomás hiány, hiszen ez a vízvezeték hálózat az agglomeráció

0: se. Az is ugye a mi pénzünk lett volna, csak az egy másik zsebből került volna oda. Ezért a szolgáltatók az elmúlt 13 évben fokozatosan a forráshiány miatt ugye visszavettek a fejlesztéseikből, tehát nem tudtak se fejleszteni, se rekonstrukciót végrehajtani, és ugye ezt pontosan tudjuk, hiszen a vízkoalíció ugye évente készít egy ilyen tanulmányt, amiben felméri ezeket az állapotváltozókat az ország különböző szolgáltatóinál, hogy nagyon komoly problémák vannak, tehát teljesen leamortizálódott a vízhálózatunk, nagyjából 25%-os az éves vízveszteségünk, tehát a kitermelt ivóvíz negyede elfolyik, van körülbelül évi 100 000 csőtörés Magyarországon, és hát a felújítási ciklus átlagban a 2023-as, ezek a legutóbbi publikált adataink, 280 év, ami ugye ahhoz képest, hogy nagyjából 80 évre van kalibrálva egy ilyen vezetéknek, vagy egy ilyen csőnek az élettartama, az óriási, de tudjuk, hogy vannak az országban olyan területek, ahol ez 10 000 évnél is több, tehát hogy ez egészen szürreális. Tehát az utóbbi években a vízszolgáltatók gyakorlatilag a túlélésre koncentráltak.
1: Amikor a DRV közleményét olvassa az ember, amely arról szól, hogy az is elképzelhető, hogy maga a DRV rendszere mondja fel a szolgálatot, és hát akkor lehet, hogy több napig nem lesz víz, úgyhogy már csak ezért is arra kérik az ott élőket, a szolgáltatási területen élőket, hogy takarékoskodjanak, akkor szerintem sokan nem értik, hogy itt igazából nem arról van szó, hogy nincs víz, és akkor most megáll a rendszer, hanem hogy tönkre is mennek a berendezések, amelyek ugye próbálnak vizet adni, de nem tudnak, mert nincs.
0: Hát igen, ugye itt több összetevős a probléma, ugye egyrészt szivattyúk működnek, amik egyébként ugye villamos energiával működnek alapvetően, vagy hát valamilyen energiával, és ezt az előbb nem is mondtam, de ugye az energiaárak is jelentősen emelkedtek az elmúlt 10 évben, ami hát számunkra nem érzékelhető lakossági fogyasztók számára, de ez a szolgáltatók számára ugye igen, hiszen ők nem rezsicsökkentett áron kapják ezeket. És ugye a vízmedencék, tehát a szolgáltató megtölt különböző tároló medencéket, és ugye abból kerül a vezetékhálózatba a víz, és ott kellő nyomásnak kell lennie. Na most, hogyha a tároló medencékben nagyon alacsony a vízszint, akkor ezt nagyon nehéz létrehozni, és ugye kellő nyomás nélkül pedig nem tud eljutni a víz. És nyilván ez magukra az eszközökre is hatása van, amik egy rendszerszerű normál működésre vannak, gondolom, tervezve. Tehát egy ilyenfajta anomália esetén nem tudnak elégségesen működni. Az, hogy egyébként ez milyen típusú meghibásodást okoz, nyilván ennyire nem vagyunk szakértők, tehát ezt a vízszolgáltatók tudják mondani, de elmondani, de az egyértelmű, hogy ugye ilyenkor látványosan csökken a tárolómedencékben a vízszint, és ez ugye hatásra van arra, hogy milyen távolságra, milyen mennyiségű vizet, milyen nyomással képesek eljuttatni a szolgáltatók.
1: Karácsony Gergely féle javaslattal, a főpolgármester javaslatával nyilván találkozott. Ez egyébként a mostani kánikula és az óriási problémák előtt született, ezt még valamikor június közepén tette ezt a javaslatot Karácsony Gergely a vízdiak sávos rendszerre való változtatásával. Mondván, hogy Budapesten van egy nagyon komoly hálózati vízveszteség, ez jelentős pazarlás, bár ahhoz képest, amilyen országos szinten van, még nem is annyira vészes. De muszáj lenne bevételeket szerezniük a szolgáltatóknak, és éppen ezért vissza kellene adni a településeknek a vízdíjak meghatározásának jogát. Ez lenne az első pont. Mit gondol erről?
0: Hát ugye ez egy nehéz kérdés, hiszen eltérőek a vízdíjak országosan, és azért eltérőek, mert eltérő a víz kinyerésének a költsége is országosan. Tehát van, ahol, tehát Budapesten ez nem olyan drága, de van olyan terület, ahol ez jóval költségesebb. Tehát, hogyha ez egységesítve lenne, akkor nyilvánvalóan kompenzálni kellene azokat a településeket, akik emiatt ugye többlet díjfizetésére kényszerülnek. Tehát ez egy megfontolandó kérdés. Mi inkább a sávos vízdíjjal foglalkoztunk, és egyébként a vízkoalíció már az előző követelés listájában, a bakancs listájában is megfogalmazta ezt az igényét, vagy ezt a követelését, amit érdemes lenne megfontolni, és hogyha visszaemlékszik, akkor ilyen, hát az elmúlt években többször felröppent ez a sávos vízdíj kérdés, szerintem ezeket az előző kormányzat szellőztette meg, de aztán mindig nagyon gyorsan le is került a napirendről, valószínűleg ez így borzolta a választói kedélyeket, és a mi bakancs listánkban ez megfogalmazódott, hogy ezen el kellene gondolkozni, és nagyon fontos lenne megfontolni, hogy milyen módon vezethető ez be, és a most tavaly megjelent vízminimumunkban is szerepel ez a pont, hogy a sávos vízdíj bevezetése

0: az sürgősen szükség lenne rá, illetve társadalmi egyeztetés kellene, hogy megelőzze. Ugyan nem pont, és szerintem egyébként nyilván kommunikálunk a fővárossal, hiszen ugye a nem lakossági fogyasztók vízdíj emelése kapcsán is ugye a MEG háttér adataira kíváncsiak lettünk volna mi is, nem csak a főváros, amit ugye aztán 30 évre titkosított az előző kormányzat, és így nagyon nehéz látni azt, hogy mennyi a valós bekerülési díja a víz kitermelésének, tehát mondjuk egy köbméter víznek, és ilyen ugye kommunikáltunk, tehát nyilván eljuthatott a mi javaslatunk a fővároshoz is, mi azért reméljük, hogy ez valamennyire ott van ebben a javaslatban, amit Karácsony Gergely megfogalmazott. Mi akkor is azt fogalmaztuk meg, és a mostani programunkban is az szerepel, hogy itt a szociális szempontokat nagyon fontos lenne figyelembe venni, és Karácsony Gergely is beemelte ezt a pontot, ami egyébként a vízszegénységgel kapcsolatos követeléseink között nálunk is szerepel, hogy ugye a vízhez tiszta, egészséges ivóvízhez való jog az egy alapvető emberi jog, és ezért nagyon fontos lenne, hogy legyen egy ilyen vízminimum, ami akár ingyenesen járna szociális szempontok alapján. Ez egyébként nálunk 30 liter per fő per nap, tehát ez tényleg elenyésző ahhoz képest, amennyi egy magyar átlagfogyasztó fogyasztása, ami ugye napi 100 liter körül van, 110. Illetve nagyon fontos lenne, és ezt még nem hallottuk viszont, hogy legyen egyfajta differenciálás a nem lakossági fogyasztók esetében is, hiszen itt vannak közfeladatot ellátó intézmények, kórházak, iskolák, hajléktalan szállók, stb. És hát vannak piaci szereplők mondjuk, és akkor vegyük az akkumulátorgyárakat, de nyilván mások is, tehát teljesen eltérő ugye az a társadalmi hasznossága a dolognak, vagy fontossága, ami ugye meghatározhatná azt, hogy milyen vízdíjat fizetnek. Nyilván ez a nem a lakosságit érinti, csak azt gondolom, hogy ez is fontos, ugye, tehát nálunk világos. A sávos vízdíj kapcsán mi erről is beszélünk.
1: Hát és egy szó, mint száz, legvégül is, meg most ebben a kánikulában ne csöpögtessünk fölöslegesen vizet a csapból, ne folyassuk a medencébe, ne most mossunk autót, és nem feltétlenül kell a füvet éppen most napközben a tűző napon locsolni. Ezek fontos dolgok, hogy vigyázzunk arra, hogy másnak megjusson ivóvize, meg fürdésre elegendő. Magyar Ábel Ágnes, a Vízkoalíció tagja, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladása a Bakcsomóponti felüljárón, a Margit körúton, a Szél Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és a budai alsórakparton a Margit hídtól délre. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, az Üllői úton kifelé szakaszonként, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Útszűkületen kell áthajtani ma napközben a 3. kerületben a Serfőző utcában a Kiskorona utca után, és a 4. kerületben az István-Telki úton az Árpád útnál csatornajavítás miatt. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton. Sávlezárásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál az Éles sarok felé, illetve a Gyakorló utcánál mindkét irányban. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ebben a műsorban időnként beszélünk a kriptopiacról, és akkor, hogyha az elmúlt évekre talán kicsikét visszagondolnak, akkor arra is emlékeznek talán, hogy amikor a kormányzat az előző belenyúlt a kriptopiac szabályozásába, akkor is beszéltünk Lázár Anitával, a Kripteusz alapítójával arról, hogy hát ez nem feltétlenül öröm a piacnak, sőt, gyakorlatilag olyan körülményeket teremtenek, ahol a kriptobefektetések hát inkább nem ajánlott kategóriába tudnak kerülni. Most a kormányzat belenyúl ismét a szabályozásba, ennek szerintem örülnek a piaci szereplők. Kérdezem Glázer Anitát, hogy mit várnak. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nagy örömmel olvasta a teljes kriptopiac, illetve az érintettek június elején, amikor kijött az a törvénymódosítás tervezet, hogy lényegében visszaállítja a kormány az eredeti tavalyi ilyenkori állapotot, ami lényegében az Európai Uniós MiCA, tehát az egységes kriptopiaci rendeletnek az egy-az-egyben történő alkalmazása Magyarországon is. És ugye ezt az előző egy évet úgy éltük meg itthon, mint egy tragédia, ami ellehetetleníti a kriptopiacot, ilyen-olyan, most már azért nagyjából látszik, hogy milyen okok voltak a háttérben, és most mindenki nagyon örül annak, hogy ez úgy tűnik, hogy hamarosan megszűnik, és visszaáll a korábbi rend.
2: Hogyha ez visszaáll, akkor ez azt is jelenti, hogy ismét nyitott lesz a piac, mert ugye, amiről mi beszélgettünk, annak az egyik hátulütője, az azért nagyjából úgy nézett ki, hogy még az is bizonytalan volt, hogy akinek kriptóban van a pénze, az hozzáfér-e.
3: Nem maga a hozzáférés volt a probléma az elmúlt évben sem, hanem a váltást, maga azt a tevékenységet, amikor a kriptóból eurót, dollárt oda-vissza, ugye azt az aktust megteszi a felhasználó, ezt kriminalizálta a teljesen nonsens módon a kormány, és betett a BTK-ba két olyan paragrafust, mint a felhasználó oldaláról is kriminalizált ezt a cselekedetet, mint pedig a szolgáltató oldaláról, hogyha egy váltóról beszélünk. De maga a kriptoeszköz tartása, illetve továbbküldése, illetve a legtöbb cselekmény, amivel egyébként a magánszemélyek foglalkoztak, az nem volt tiltott, de volt benne egy olyan pont, ami teljesen abszurd volt és irreális, szemben ment a teljes Európai Uniós nemzetközi szabályozással, és érthetetlen volt. Ezt törli most el a kormányzat, az új kormányzat. A tavalyi évben is nagyon sokan voltak, akik ettől megijedtek, de voltak, akik azt mondták, hogy hát értjük, hogy mi van a háttérben, köszönjük szépen, ez bennünket nem fog zavarni, és ugyanúgy csináltak mindent, ahogy eddig is. Én nem hallottam egyetlen olyan ügyről sem a tavalyi évben, ahol emiatt bárkit büntetőjogi felelősségre vontak volna, tehát ez egy nagyon érdekes szituáció volt. Nyitott a piac olyan, mint eddig volt, ez más kérdés, hogy még a szabályozás ugye nagyon erőteljesen fogyasztóvédelmi fókuszú, és azért magát az innovációt és a szolgáltató szereplőknek a megjelenését továbbra sem annyira könnyíti meg, mert nagyon nehéz ilyen engedélyt szerezni, de ettől függetlenül egységes és szabályozott, és lényegében az európai standardeknek megfelelően nyitott a piac.
2: Azt mondják, hogy a Magyar Nemzeti Bank számára is lehet stratégiai jelentőségű ennek a pénzügyi innovációnak, tekintsük így a kriptopiacot, az ösztönzése, mert hogy a Nemzeti Bank, mint egyébként a nemzetközi pénzügyi életben is jelenlévő szereplő, pontosan látja a folyamatokat, amelyek a világban zajlanak. Ezek változatlanul olyanok, hogy a nemzeti bankok, különböző államok nemzeti pénzintézete, meg az államok maguk is vásárolnak?
3: Ezt, akik értik a kriptó működését, és most igazából a bitcoinról beszélünk a kriptó világon belül, amely tud egy olyan akár állami stratégiai nemzeti pénzügyi tartalék is lenni, hogyha ezt valamilyen államok felismerik, egyébként némely országok ezt már felismerték és elkezdték vásárolni. Ugye hosszú távú digitális arany értékelőző funkció révén sokkal inkább egy infláció ellenes eszközként tudna működni, vagy tud működni a Magyar Nemzeti Bank eszköztárában is, de azért én úgy látom, hogy az európai és a hazai nemzeti bankok még nem tartanak ott, hogy ezt az eszközt alkalmazzák. Tehát jelenleg még azért óvatosan bánnak ezzel.
2: Hát, hogyha az elmúlt időszak árfolyam hullámzását, mondjuk ki esését tekintjük, akkor talán alappal erről egy mondatot váltsunk, aztán elengedem. De ugye volt egy nagyon durva árfolyam esése a bitcoinnak, hogy maradjunk ennél az egyfajta kriptónál, és ez megint sokakat megijesztett. Miközben ön például mindig elmondja, hogy ez nem arról szól, hogy egyik napról a másikra befektetünk, mint a tőzsdén megvárjuk, hogy 3 forinttal emelkedjen az árfolyam, és gyorsan eladunk, bár ott sem ajánlott, hanem ez egy hosszú távú befektetés.
3: Pontosan így van, és én tényleg mindig elmondom, hogy a bitcoin esetében hosszú távú, legalább 4 éves ciklusokban kell gondolkodni. Tehát aki rövid távon szeretne könnyen, gyorsan meggazdagodni, ugye ez mindig is egy nagyon rizikós befektetési tevékenység volt. Tehát az nem feltétlenül a bitcoinban gondolkodjon, és itt valóban benne van a piacban ez a nagyon nagy mértékű erőteljes volatilitás, tehát nagyon gyorsan ingadozik az árfolyam föl, vagy akár le is. Azt, hogy most éppen lent vagyunk, egy hosszú távú perspektívából nézve semmi meglepőt nem tartalmaz, hogyha kitágítjuk a nézőpontot, és nézzük az idősávot 5-10 éves távlatban, akkor egyértelműen a trend olyan fölfelé mutató trend, aminek ugye megvannak a mögöttes okai magából a technológiából, meg a bitcoin jellegzetességéből fakadóan. Tehát az, hogy rövid távon esik, igen, ez benne van a játék szabályok között, és ezzel számolni kell, nem rövid távon érdemes ebben gondolkodni. És ugye ezért is beszéltünk akár az államoknak a hosszú távú stratégiai befektetéseivel kapcsolatban is a bitcoinról, de hogy azért ez egy nagyon izgalmas kérdés, és veszélyes is egyben, és nem csodálkozom azon, hogy azért nagyon nehezen lépi meg egy állam is akár, hogy ilyen irányú befektetésekben gondolkozzon.
2: Glázer Anita, a Kripteus alapítója szólt nekünk a kriptopiaci változásokról, ugye jelenlegi törvényt módosítana az új kormány, és hát ennek kapcsán azért hallottak egyet mást a befektetési lehetőségekről is. Köszönöm szépen, Anita!
3: Én is köszönöm.
2: Köszönöm az önök figyelmét is, Szakár Erzsébet szerkesztő nevében is. Róna Jegont hallottak, és ez volt ma a Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en. Jövünk holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
1: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
5: Árkád!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: A hét második felében már viharokra számíthatunk. 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt benzinért egy melegtől kábult férfi. Tovább melegszik a Balaton vize. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerdán zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban is a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészség ügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 1812-es zöld szám. Különleges mentőszervezet talált meg egy hőgutát kapott férfit. Kifogyott az autójából a benzin jakabszálláson, és gyalog indult üzemanyagért, és 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt. Végül a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében bukkant rá, lakossági bejelentés alapján. A kimerült középkorú férfit a rendőrök azonosították, a mentők kórházba szállították. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Ennek oka a tartós hőség és a csapadékhiány mellett az is, hogy előregedett a csőhálózat is. Pátyon egy nap alatt több mint 2500 köbméter ivóvíz fogyott, miközben a szennyvíz víztisztítóba mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű ivóvizet használhattak fellocsolásra, medencetöltésre, autómosásra. A Petkupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Tovább melegszik a Balaton vize. Tegnap Keszthelynél a felszíni víz hőmérséklete 32,9 fok volt. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a múlt hét óta egyre vastagszik a meleg vízréteg. Szigligetnél például már 1 méteres. A közvetlen partközeli sávokban és a strandok bejáróinál is különösen meleg a víz. A kutatók közölték, hogy egyelőre nincs fokozott algásodás. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: Egy új könyvet mutatunk be önöknek, amely egy sorozat 8. darabjaként jelenik meg. Székely Csaba történelmi drámáinak kötete ez, és hát valójában talán az új kötetben újabb művek szerepelnek, bár ott van a Vitéz Mihály, amelyik most már több mint egy évtizede nyerte meg a szombathelyi Vörös Sándor Színház dráma pályázatát, hát ha úgy vesszük, akkor nem teljesen új de ebben a kötetben például nincs a Bányavidék trilógiának egy darabja sem. Ilyen módon meg lehet, hogy hiányérzete lesz annak, aki Székely Csaba rajongó. Jó napot kívánok! Itt van a vonalban Székely Csaba.
7: Szép jó napot, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Azt tudom, hogy a bányavirágnak milyen rajongó, Bányavidéknek milyen rajongó tábora van, mert hogy magam is találkoztam ilyen rajongókkal, és hát ugye ez egy trilógia, aminek a darabjai most is mennek a különféle színházakban. Hogyan élnek meg úgy más drámák a Bányavidék árnyékában, hogy ne emlékezzünk meg róluk?
7: Hát én azt gondolom, hogy akik követik valamennyire a munkásságomat, azok remélem, hogy picit el is tudnak rugaszkodni a Bányavidék trilógiától. Ott van például a Radnóti Színházban futó 10, hogy csak egy teljesen más darabomat említsem, aminek ugye semmi köze ahhoz a Bányavidékhez sem, bárhol elképzelhető Kelet-Európában. És hát annak is van egy ilyen közönsége,
5: bizony,
7: akik rendszeresen visszajárnak és megnézik. Szóval azért úgy lehet elképzelhető, sőt vannak vidékek, ahol nem is ismerik a Bányavidék trilógiát, hanem más darabjaimat ismerik.
5: Ha abból indul ki az ember, hogy a dráma az nem csak az írójának a kiteljesedése, hanem azoknak is, akik aztán majd színházban eljátszák, színpadra viszik, megrendezik. Tehát ez egy furcsa, nehéz helyzet, mert hogy mondjuk egy regény az, ami egészen mondjuk addig, amíg nem lesz belőle film. Egy dráma az sosem áll meg önmagában, hogyha színpadra szánjuk. Így aztán az alkotó maga is egy furcsa helyzetben van vele, gondolom én.
7: Így van, igen, a drámának a színpad az értelme, tehát önmagában, hát én például nem tudom annyira élvezni így könyvben olvasva, hát a kiadóm így finoman azt tanácsolt, hogy ezt ne nagyon mondjam.
5: Hát igen, nem a legjobb marketing fogás, ez kétségtelen, de szerintem aki szereti a dolgait, nem fogja elbizonytalanítani ezzel a mondattal. De más műveit sem szokta már csak a kíváncsiság okán sem forgatni?
7: Hát vannak, igen, kíváncsiság okán van úgy, hogy elolvasok egy-két művet, de igyekszem színpadon látni őket. Az az igazi lételemük ezeknek a daraboknak, már nem csak az enyémeknek, hanem az összes darabnak, amit írnak. Ott kelnek életre, és ott, hát az az igazi próbaköve, ott derül ki, hogy működik-e, és hogyha ott nem működik, akkor valószínű, hogy a papíron is valami baj van.
5: Most holnap lesz a könyvnek a hivatalos bemutatója az Írókboltjában az Andrássy úton délután 5 órakor, gondolom, hogy sokan lesznek. Ott lesz Alföldi Robert is, nem érdeklődőként csak csupán, hanem ugye ő rendezte a Mária Országa ős bemutatóját, és most Budaörsön az Igazság gyertyáit állítja színpadra, amit 2024-ben a kritikusok a legjobb új magyar drámának választottak. Amikor valakit ennyire a tenyerén hordoz a szakma, mint ahogy az elmúlt évtizedben önt, az egy remek helyzet, persze. De közben van az emberen, gondolom én, egy nyomás is, hogy a következővel még nagyobbat kéne dobni, de hogyan? Nem fogja egy kicsit a kezét?
7: Hát igen, van ennek egy ilyen árnyoldala is, ha igen, nagyon szerencsés helyzetben vagyok ilyen szempontból, tehát valóban figyelem irányul a műveimre, az én dolgaimra. Kritikai figyelem is, meg közönség, a közönség figyelme is, és ez nagyon jól esik. És hát persze ott van emiatt ez a nyomás, de amikor írok, akkor soha nem arra gondolok, hogy meg kéne bármit is ugrani, hiszen már a korábbinál is azt gondolom, hogy úgy próbáltam írni, hogy amit éppen én most tudok erről a szakmáról, erről a témáról, azt most én ebbe beleteszem. Szóval mindig megpróbálom magamból a legtöbbet kihozni, és ha esetleg úgymond egy ilyen megugrás, vagy bármi hasonló nem sikerül, akkor az azért nem sikerül, mert akkor éppen én csak annyit tudok az írásról, meg arról a témáról mondani.
5: Marosvásárhelyen mutatták be az Igazság gyertyáit, ami a kötetnek a harmadik darabja, és hát ott játszódik Észak-Erdélyben. Más ott egy darab élete, mint mondjuk amilyen lesz Budaörsön, vagy amilyen lehetne bármelyik hazai színházban? Másképp szól a darab?
7: Hát ez egész biztos, hogy másképp szól ott, ahol maguk az események történtek. Én egyébként nagyon szeretem a történelmi fikciót, nem csak a történelmi darabokat, hanem a filmeket is, és a regényeket is, és hát egy olyan történelmi fikciót is szívesen olvasok én magam is, vagy nézek, amelyhez nekem is köze van, vagy mondjuk felmenőimnek esetleg köze lehet. És hát ott Marosvásárhelyen nagyon sok ember él, akiknek valamilyen módon közük van ehhez a történethez, akár ismerőseik, akár rokonaik, felmenői éltek ott abban a faluban, amely már nem létezik, és amelyben a cselekmény játszódik. Szóval ott egész biztos, hogy más, mint távol 600-700 kilométerre, ahol más dolgok fognak megszólalni. Tehát én egész biztos vagyok abban, hogy ez az előadás is egy érvényes előadás lesz, és hogy jó előadás lesz. Hát ott voltam a nyílt próbán, és hát minden jel arra mutatott, hogy a közönség, akik részt vettek rajta, nagyon jól fogadták.
5: Mennyire hagyja, hogy belenyúljon egy rendező a szövegbe, vagy akár a színészek, néha a színészeknek is vannak kiváló ötleteik, néha meg nem annyira jók nyilván, szóval, hogy mennyire megengedő ebben?
7: Eléggé, mivel ugye, ahogy az elején is már beszéltük, a színpad a lételeme, és ha úgy érzik, hogy a színpadon az működik jobban, amit ők gondolnak, vagy amit ők szeretnének változtatni, akkor hát nyugodtan változtassák. Vannak határok, persze, bizonyos dolgokat nem, tehát mondjuk, hogyha jeleneteket nagyon cserélgetni szeretnének, akkor azért azt nem mindig szeretem, vagy ha hozzátoldanak, hozzáírnak, ilyenből szerencsére nem igazán volt, nagyon-nagyon kevés ilyen példa volt. Általában az a tapasztalatom, meg hát ugye én is igyekszem úgy írni, hogy ne nagyon lehessen se elvenni, se hozzátenni, de az a tapasztalatom, hogy inkább így egy-két mondatot húzogatnak ki, mint radikális változtatások történnek.
5: Ha azt nézem, hogy vannak-e címszereplői a darabjainak, na azok általában ugye nincsenek. Ami azt mutatja, hogy nem egy emberről ír, hanem egy történetet mesél el, általában egy közösség történetét. Ami annyiból furcsa, hogy talán nehezebb megragadni a nézőnek első pillanatban.
7: Igen, igen, így van. Mondjuk ebben a kötetben ott van a Vitéz Mihály című darabom, és az talán egy kivétel. Vitéz Mihály című darab, az tényleg Vitéz Mihályról szól. Nem a Csokonairól, hanem egy 17. századi történelmi figuráról. És a többi pedig valóban inkább egy közösség életét próbálja megfogni, vagy egy ilyen életérzést, valamit megragadni. Nem, ez egy kísérlet nálam egyébként, hogy mi lenne, ha nem lenne igazi főszereplő, hanem több főszereplő lenne, lehet-e úgy írni. Mert azért azt gondolom, hogy könnyebb főszereplővel írni, de nagyon sok ilyen íróiskolai fogás létezik arra, hogy hogyan lehet könnyen egy főszereplőt A-ból B-be vezetni. Viszont ha több főszereplő van, egy család, egy közösség vagy valami, akkor az már nehezebb, hiszen mindenkinek fontos szerepet kell adni benne.
5: De hát így élünk. De valójában így élünk. Tehát, hogy hiába gondoljuk azt a saját életünkről, hogy mi vagyunk benne a főszereplők, sőt a címszereplők. De hát közben meg egy közösség alakít minket. Oda-vissza.
7: Igen, igen, igen, így van. Hát néha azért támadhat az embernek az az érzése, hogy a saját életének a mellékszereplőjévé válik. Ennek
5: igen. De valójában tényleg, igen. Azt mi határozza meg, hogy milyen témába szeret bele? Tehát egyáltalán beleszeret a témáiba?
7: Igen, igen. Nem nagyon tudok olyan témáról írni, ami ne érdekelne, ne foglalkoztatna. És hát én nem is tudom, hogy kell valami rákapcsolódás. Például egy barátom számára, Marosvásárhelyi színész Galló Ernő, fogok írni egy monodrámát, aminek az lesz a cím, hogy egy diktátor születése. Na és akkor amíg ezt ki nem találtuk, amíg csak odáig beszélgettünk erről, hogy kéne egy monodráma erről, vagy arról, vagy színészi létről, nem igazán foglalkoztam vele, nem foglalkoztatott ez a, vagy a színész életéről írjak. Viszont amikor így kiderült, kitaláltuk azt, hogy legyen egy diktátor születése, akkor már fölcsillant a fejem fölött a kis villanyégő, és akkor elkezdtem rajta gondolkodni. Tehát kell egy téma, amire csak úgy hirtelen rákapcsolódom, hogy na ez jó, erről szeretnék, ez foglalkoztat. Általában olyan témák ezek, amelyekről azt gondolom, hogy szeretem, hogy érdekel, de hogy nem tudok eleget róla, és akkor jó lenne egy picit elmélyülni benne.
5: Tehát igazából a saját érdeklődése az, ami aztán drámává alakítja ezeket a gondolatokat. Az első mondat kell? Azt mondja, hogy elkezd gondolkozni rajta. Egy első mondat kell, vagy az ember azt, ha drámaíró, kell, hogy érezze, hogy megérett a történet?
7: Hát inkább az, hogy a saját érdeklődésemen kívül érdemes ezt a történetet elmesélni másoknak is. És akkor inkább az kell, hogy hogyan lehet ezt elmesélni úgy, hogy érdeklődésre tartson számot. Ha azt érzem, hogy ez egy olyan történet, ami másokat is érdekelhet, vagy fontos, hogy mások is foglalkozzanak vele, akkor működik, akkor neki tudok fogni.
5: Mennyire látja azt, hogy milyen húzavonák zajlanak a magyar színházi, vagy általában a kulturális életben, és akkor most elég távolságtartóan fogalmaztam a húzavona kifejezéssel?
7: Hát sajnos látom, tapasztalom, igen, ismerőseim, barátaim helyzetén, saját bőrömön is már tapasztaltam elég sokszor, szóval igen.
5: Saját bőrén hogyan?
7: Hát belefut az ember azért pár dologba, egy cenzúrába, meg látom azt, hogy mit tudom én, a színház, nem tudom, fél, és vagy esetleg megnyer egy pályázatot valamelyik, egy produkciós pályázatot valamelyik darab, és akkor jön a színház mindenható pápája, és azt kihúzza a pályázat nyertesek listájáról, meg ilyesmik azért vannak. Vagy ha, mit tudom én, kínossá válik a nevem valahol, akkor mégiscsak visszakoznak, és mégsem mutatnak oda. Szóval azért vannak dolgok, amikben az elmúlt 10 év alatt belefutottam, és hát ezek általában olyan dolgok, amik normális demokráciában nem kéne, hogy megtörténjenek, de itt Magyarországon azért rendszeresen megtörténnek. Remélem, hogy már nem sokáig.
5: Harcol ilyenkor, vagy elengedi?
7: Hát nekem nincsenek azért erre eszközeim. Meg hát különben is nem, és én nem harcban gondolkodom, hanem inkább a türelmes buddhista ember pozícióját veszem fel, bár nem vagyok buddhista, de hogy hát igen, majd egyszer csak vége lesz ennek is. És hogy elfogadom, hogy hát igen, ez ilyen, legalább van miről beszélni.
5: Szeret szerepelni? Mert hogy holnap azért még, ha nem is olyan módon, hogy mondjuk ki kell állni a színpadra, de gondolom az írókboltjában sokan lesznek.
7: Nem, és interjút is utálok adni.
5: Köszönöm. Így viszont külön köszönöm, hogy most itt van velem.
7: De... Köszönöm, egyébként én is lehet is. De tudom, hogy szóval, hogy is mondjam, én ezt eldöntöttem már korán, hogyha esetleg nekem interjút kell adni, amikor ugye elkezdődött az én színházi működésem, akkor azt azért megteszem, mert ez segíti az előadásaimat és azokat az előadásokat, amelyekhez közön van, és esetleg a színészeket is, akik benne vannak. Szóval, hogy ez nem az én... nem én rám vett fel elsősorban különböző fényeket, hanem az ennek azért más hatásai is vannak.
5: Na de mi van akkor, amikor a premiéren ki kell menni meghajolni?
7: Jaj, hát az borzasztó.
5: De hát addigra már mindenki tapsol, tehát addigra a szerző már tudja, hogy ez siker. Jó esetben.
7: Jó esetben, igen. Igen, hát meg kell tanulni ezért ezt, egyszer majd veszek leckéket, hogy kell meghajolni, azt még mindig nem tudom, pedig már 10 éve gyakorlom.
5: Alföldinek kiválóan megy, hogy holnap megkérdezheti. Alföldi Robert is ott lesz a könyvbemutatón, aminek kapcsán hívtuk Székely Csabát, a könyvbemutató holnap 17 óra az Írók boltjában, a kötet pedig Székely Csaba történelmi drámáinak kötete az Igazság gyertyái címmel. Szerintem minden fontosat elmondtam, örülök, hogy beszélhettünk, és köszönöm.
7: Én is köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.

Zöld óra a Spirit FM-en. Az óra a... Kult óra a...

0: itthon az emberek.
1: Igen, ez tényleg úgy tűnik, hogy belenyúltunk egy olyan témába, ami itthon nagyon foglalkoztatja az embereket. Nyilván próbáltunk azért kommunikálni is, meg tudatosan felépíteni az egésznek az előéletét, de nagyon hálás volt így ideig a közönség, meg a szakma, meg a visszajelzés.
0: Ha a történetet elmondjuk nagyon röviden, akkor szerintem a hallgatókat egyúttal tudjuk is orientálni arra, hogy igazából mire számíthatnak, ha egy ilyen dokumentumfilmet, ezt a dokumentumfilmet megnézik. Mondod te, vagy mondjam én?
1: Mindegy igazából.
0: Mondja, tehát végül is a te munkád volt.
1: Jó, hát igazából arról szól, hogy van egy magyar lány, aki vagy nő, aki 36 éves, és Barcelonában él, nagyon sikeres a szakmájában, így ilyen látványtervezőként dolgozik, és úgy minden szuper, de valahogy a romantikus kapcsolatok terén viszont nem annyira van neki állandó társa, és hát 36 évesen így elkezd benne nagyon munkálni az anyaság iránti vágy, és mivel nem látja, hogy ezt így kivel valósítaná meg, ezért elkezd alternatív utakat keresni, és hát végül is talál is, és mi ennek a, tehát mi ezt az utat nagyon intim módon, vagy szóval egy ilyen portréként, ahol bele együtt élnek a rendezők, és lélegzik a film, mi ezt szorosan követjük, és hát odáig eljut a film is, meg hát a való életben is, hogy most már neki lett egy gyereke, és hát ez egy ilyen társszülői felállásban valósul meg, ahol úgy vállalnak gyereket a két társszülő, hogy ők igazából nincsenek együtt. Itt a mi esetünkben egyébként ez egy meleg orosz férfi, aki társszülő lesz, és ennek ellenére, hogy mégis, hogy tud egy szerető családként funkcionálni.
0: Meddig tudtátok követni őket? Nyilván az elhatározástól eltelik az idő, és aztán mennyi idő telik el a gyerek születése után, hogy még azt lássuk, hogy ez hogy tud működni?
1: Hát körülbelül szerintem a ilyen két éves koráig követjük. Tehát, hogy volt egy nagyobb leállás, és aztán még utókövetés volt. Tehát mi a szülésig egész, tehát odáig nagyon sokat forgattunk, és nagyon szorosan velük voltunk, és aztán pedig, amikor elkezd járni, tanulni, meg elkezd a Henny, a főszereplőnk visszamenni dolgozni, tehát, hogy ezt az egész felállást, hogy ők hogyan osztják be egymás között a szülői feladatokat, ezt mi is nagyon érdekesnek találtuk, és ezért mindenképp ezt is még bemutatja a film vége.
0: Ez két barcelonai ember, egy magyar és egy orosz ember találkozása egy ügy érdekében.
1: Így van.
0: Az ügy egy életre szóló elkötelezettség a gyerek iránt, és valójában egymás iránt is, ez ebből a szempontból valahol ugyanolyan, mint hogyha valaha is szerelmesek lettek volna, és aztán szétválnak, mert a gyerek összeköti őket.
1: Abszolút, tehát hogy igazából az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy mi is azt gondoltuk, hogy ez itt egy nagyon más felállás, ugyanúgy, meg hogy valamennyire, most ezt ilyen rossz szóval, de hogy egy ilyen sterilebb, vagy projektmenedzsment-szerű felállás, mégis nagyon látszik, hogy mennyire bejön egy ilyen felállásban is nyilván az embereknek az érzelmei, és mennyire fontosak itt is ugyanazok a kvalitások is, akár mint egy tradicionális felállásban, és hát a Henny is végül, annak ellenére, hogy az elején ilyen, mert hogy most már vannak ilyen online társszülő kereső applikációk, fórumok, végül aztán egy közös barátom keresztül talált rá Andrejre, tehát bizalom az nagyon fontos itt is, tehát, és hát ők is végigmentek nagyon sok klasszikus olyan fázison, ami akár a megismerkedésnél, akár a friss szülővé válásnál, tényleg a rendes házas pároknál is, ami megtörtént.

0: Mert hogy a helyzet maga hasonló ahhoz nyilván, tehát ugyanazokat a konfliktusokat és problémákat veti fel.
1: Ugyanaz,
0: legfeljebb, igen. És ez egy nehezítő körülmény, nincs meg az a szeretet kapocs a két ember között, ami egyébként elvitte őket a gyerekvállalásig. Mert hogy itt ez egy döntés, hogy legyen gyerekük, és nem érzelmi, hanem nagyon is tudatos.
1: Így van. És hát ez egy nehézség, és ezt is próbáljuk bemutatni, tehát hogy ez fontos, hogy mi nem egy, tehát hogy mi egy olyan filmet akartunk készíteni, és erre igyekeztünk ügyelni, hogy ezt így kvázi 360 fokban be tudjuk mutatni, és ennek a jó és rossz oldalával együtt meg tudjuk ezt mutatni. Pont amiatt, hogy ők viszonylag gyorsan beleugrottak ebbe, és már nagyon akarták, és ahogy mondtam, tehát hogy végigmentek azon a fázison is, ami így a kezdetekben tényleg így az ember nagyon akar tetszeni a másiknak, vagy nagyon a legjobb oldalát igyekszik megmutatni magából. Ez velük is megtörtént, és hát átugrottak sok olyan részt, ami lehet, hogyha egyel tudatosabban mennek, még jobban ennek neki, akkor lehet, hogy jobban kibeszélésre, vagy fókuszba kerül.
0: Hát csak ehhez nincsen gyakorlat, tapasztalat egy ember életében, az ott egy hirtelen születő döntés, hogy akkor így. Mennyire általános ez? Mennyire van jelen a magyar társadalomban már egy ilyen megoldás, vagy ennek a filmnek az egyik súlyos vállalása éppen az, hogy megmutassa, hogy ez is egy út?
1: Szerintem én azt vettem észre, vagy mi azt tapasztaltuk, hogy mivel ez három országban forgott ez a film, azért sok fejlesztő workshopon is részt vettünk már így a gyártás alatt is, és ott így a feedbackek alapján külföldön, vagy főleg Nyugat és Észak-Európában ez már létezik, tehát hogy ezen már kevésbé kapják fel az emberek a fejüket. Itthon viszont szerintem még nagyon új dolog, kevesen tudnak erről, és mindenképp akartuk azt, hogy egy kicsit érzékenyítsük a társadalmat, és látószöget szélesítsünk ezzel, meg tényleg inspirálni akart az összes készítő ebben a filmben nőket, férfiakat, akik mondjuk hasonló helyzetben érzik magukat.
0: Hú, nagyon fontos, amit most mondtál, nőket, férfiakat, mert pont akartam kérdezni, és szerintem jogos a kérdés, látva azt, hogy Cira Sára és Nagy Eszter, két rendező nő készítette ezt a filmet, hogy te vezető producerként, szintén nőként láthattad ezt a folyamatot, és gondolhattál rá, hogy ez mennyire női film?
1: Hát elsősorban én azt gondolom, hogy ez egy női film, mert maga a címe, tehát az angol címe, az Cabin Pressure, ami erre tehát a sokféle nyomásra, a nőket érintő nyomásra próbál reflektálni, ami nyilván jöhet társadalmi, jöhet belső, jöhet közvetlen a családtól, és hát közben van egy biológiai ideális időszak is, amikor egy anyává tud válni.
0: Hát az is egyfajta nyomás tud lenni.
1: És bizony. Az egy nyomás, és hogyha nem biztos, tehát van, aki nem akar gyereket vállalni, van, aki tudatosan karrierre fókuszál, de a Henny esetében például nagyon sokszor az volt, hogy ő valahogy mindig olyan férfiakba futott bele, akik nem akartak annyira elköteleződni, és egyszer csak 36 éves lett. És erre is akartunk reflektálni, hogy így a mai társadalomban azért nagyon bevet, hogy a nők is főleg a karrierre fókuszálnak, és könnyen lehet, hogy ezt a fajta tudatosságot, hogy például közben pedig már 35 fölött nem annyira, tehát hogyha az orvosokkal konzultálsz, akkor ők azt mondják, tehát ők a Hennyvel is ez megtörtént, hogy konkrétan lapoztak, hogy akkor az már ott egy másik kondíció, hogyha te 35 fölött akarsz gyereket vállalni. És egy kicsit erre is akartunk reflektálni, de mondom, én külföldön találkoztam olyan férfiakkal is, akik abszolút gondolkoznak abban, hogy társszülők legyenek. Nyilván ők meg biztos más meggondolásból.
0: Igen. Például hasonlóéból, mint Andrei, a férfi főszereplője a ti filmetekben, mert hogy ő egy meleg férfi, tehát egyáltalán nem biztos, hogy egy szorosabb kapcsolatot szeretne fenntartani egy életen keresztül, de egy gyereket meg igen, mert ez két különböző vágy.
1: Így van, tehát hogy akár nyilván ez is lehet az egyik, és ő például nagyon-nagyon vágyott gyerekre, tehát hogy ő bennük ez a közös vágy, ez elég volt arra, hogy ez meg tudjon ebből születni.
0: Hogy születik egy dokumentumfilm? A te ötleted, vagy megkerestek a rendezők?
1: Történt mindkettő, itt ebben az esetben az Eszter és a Sára, ők már forgattak valamennyit a telefonjukkal, így Hennyvel, és akkor kerestek meg, amikor ez az egész így kibontakozóban volt.
0: Végig telefonnal forgott a film? Ezt most egyébként azért kérdezem, mert ez kifejezetten izgalmas része annak, hogy készül ma egy dokumentumfilm.
1: Igen, hát szerintem ennek a filmnek tényleg az egyik legnagyobb erénye az az, hogy nagyon személyes, és hogy nagyon intim. És ez nem volt egy tudatos döntés a részünkről, csak hát nyilván az elején ugye minimális finanszírozással, ahol még semmilyen, tehát hogy még igazából nem áll össze ennek az egésznek a financiális háttere, viszont ki kellett utazni Hennyhez folyamatosan Barcelonába, tehát már rögtön voltak azért költségeink. Így valahogy ezt így hozta, hogy elkezdtek a lányok telefonnal forgatni, és ott aztán rájöttünk, hogy ez igazából nagyon kulcsfontosság, hogy ez így is maradjon, mert hogy így tudunk ilyen nagyon beépülni a Henninek akár a hálószobájába, akár a konyhájába, és nagyon intim pillanatokban vele végig ott lenni, kvázi mint a nővérei, és hogyha mondjuk ezt egy ilyen nagyobb stábbal, nagyobb kamerákkal, hangmérnökkel indítjuk, mint egy szokványos forgatást, akkor simán lehet, hogy ő például nem így tud működni, mint ahogy a filmben. És ez nagyon szuperül működött vele, hogy ő tényleg nagyon viszi a nézőket, és abszolút nem játsza meg magát, hanem mindenben ott vagyunk vele a jóban és a rosszban végig. Később egyébként a nagyobb megtervezett jelenetek vagy eseményeknél már voltak rendes nagy kamerás beugró operatőreink és hangosok, de így a gerincét azt telefonnal vettük fel.
0: Mennyit változik a világ, és mennyit segít mondjuk a dokumentumfilmeseknek ez a változás?
1: Abszolút, abszolút.
0: Neked lesz ma még egy jelenése túl azon, hogy mi most beszélgetünk, és ennek én örülök.
1: Igen.
0: Mégpedig az, hogy ma lesz a filmszemlén a film bemutatója, és utána még egy beszélgetés is vár rád magáról a filmről. Én mondanám a hallgatóknak, hogy irány a filmszemle, de hiába mondom, mert ott jegyet kapni már csak öröklése lehet, vagy talán már úgysem. Úgyhogy nézzük azt, hogy lehet ezzel a filmmel találkozni a filmszemlén túl.
1: Jó, igen, ennek nagyon örülünk egyébként, hogy ilyen gyorsan elteltek a jegyek. A Max felületein fog ez debütálni február 14-én.
0: Az lánykori nevén az HBO volt, hogyha
1: az
0: valaki...
1: Az a régi HBO, így van, ezt érdemes még hozzátenni. Mi is szokjuk még, hogy folyamatosan HBO Maxot mondunk a biztonság kedvéért. És hát tervezünk még további vetítéseket is, úgyhogy a filmnek a Facebook és az Instagram oldalán, ami Cabin Pressure filmként futott, ott folyamatosan tesszük fel a további vetítés időpontokat.
0: Mondom, az már önmagában nagy dolog, hogy erről a filmről már úgy beszélnek, hogy még nem látták, és ma este majd látják is a filmszemlén, és akkor ezek szerint február 3-ától 14-től?
1: 14. Igen.
0: A Maxon meg lehet nézni a streaming felületen, úgyhogy hajrá, és így gratulálok van. A filmhez, és köszönöm
1: nagyon
0: a beszélgetést.
1: Köszönöm.
0: Dintino Patriciát hallották, az Anya leszek csak azért is című dokumentumfilm vezető producerét.
2: Én vagyok a aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: kedves szíve.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ebben az évben született meg, illetve már tavaly megszületett, hatályba viszont idén lépett az internetes agresszió visszaszorításáról szóló törvény, aminek sorai csak akkor érnek valamit, ha mi magunk is teszünk valamit ezzel ellen, az agresszió ellen, ami egyébként pont az ellenkező irány mutatja, most egyre durvább és egyre keményebb, főleg, hogyha a politika szóba kerül, de talán már minden más ügyben is képesek vagyunk egymás torkának esni két pillanat alatt a közösségi platformokon elsősorban. Hogy mit lehet tenni, és hogyan lehet ez ellen tenni, a törvényen túl, vagy a törvénytől függetlenül is. Az iránt érdeklődöm Balatoni Mónikánál, aki az MCC Média Iskolájának kutatótanára. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Én azt gondolnám, hogy azok a dolgok, amikkel úgy korábban foglalkozott életében, drámapedagógia, dramaturgia, azok jó kapaszkodót adnak, mert hogy valójában ezek a színházi eszközök, ezek jól mintázzák azt, hogy hogyan élünk, és jól mintázzák azt is, hogy hogyan lehetne.
3: Igen, részben azt hiszem, hogy még mindig az embernek az egyik legfontosabb és legerősebb jellemzője, hogy imád bizonyos sztereotípiákhoz, vagy akár történetekhez kapcsolódni, és keresi azokat a biztos kapaszkodókat, ami ad számára valami fajta megoldást, legyen ez egy konfliktus helyzet, egy élethelyzet, és szeret valahogy mástól, máson keresztül kész sablonokat kapni arra, hogy megtalálja esetleg a saját életében is a megoldásukat.
2: Azt én jól érzékelem, hogy miközben persze a törvénykezés is próbál, törvényhozás is, a törvénykezés az más, a törvényhozás is próbál valamit tenni, azon közben mi, akik az internetre fölmászva megengedünk magunknak mindenféle megjegyzéseket, egyre durvábban fogalmazunk. A feltűnést, a figyelmet azzal lehet felkelteni, hogyha valami nagyon kemény mondat kerül oda.
3: Igen, részben óriási információ stengerben élünk, tehát rengeteg inputot kapunk nap, mint nap, vizuálisan, verbálisan, minden formában. Plusz a zsebünkben hordjuk azt a nyitott lehetőséget, hogy bármihez, bármikor értő, szakértő vagy álszakértő formában hozzá tudunk nyúlni, hozzá tudunk szólni, vagy egészen egyszerűen azt érzékeljük, hogy nekünk jelen kell lenni ezeken a platformokon, és itt elsősorban a social media és online platformokra gondolok. Az, hogy mennyire átgondoltan kommentelünk, szólunk hozzá, vagy mennyire a gyors reakcióinkat, az érzelmeink befolyásolják, ugye itt már megjelennek azok a szubjektív jellemzők, amire egyébként itt, ha akár a gyűlöletbeszédre gondolunk, akár adott esetben, amit ön is említett, hogy hát nem éppen kultúráltan és empatikusan fordulunk egy-egy problémához. Ez sajnos mind a társadalmi szinten, mind az egyén szintjén az elmúlt időben egy végtelen negatív irányt vett. Sajnos az agresszió, a durva beszéd, a különböző negatív tartalmak nem csak a figyelemfelkeltés szempontjából, hanem ebből a zsigeri reakcióból jön, ami arra is enged következtetni a társadalomtudomány ilyen jellegű kutatói esetében, vagy a média szociológiában, hogy bizony nagyon erős frusztráció és nagyon erős szorongás, nagyon erős ősi ösztön ez az üss és fuss. Ból elsősorban az ütés az, ami megjelenik, és az arctalanságból fakadó esetleg.
2: Igen, az arctalanság miatt futni sem kell, hiszen úgyse tudják, hogy ki vagyok.
3: Van
2: egy iskolai zaklatás elleni kampány, annak az a neve, hogy nem oké, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos, nagyon fontos dolog. Ehhez tartozik például érzékenyítő előadás, edukációs foglalkozás is, mert hogy a gyerekek gyakorlatilag a felnőtt társadalomat mintázva egyre fiatalabban és egyre durvábban esnek egymásnak, szintén arctalanul sok esetben, mert hogy ez az iskolai zaklatás például az internet világában egyáltalán nem biztos, hogy arccal párosul.
3: Pontosan, illetve talán ott kezdhető, hogy még nem is vagyunk az internet világában, hanem az offline térben vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy csak az számít zaklatásnak, hogyha valaki fizikálisan mondjuk oda jön és folyamatosan lögdös vagy molesztál bennünket, holott a verbális zaklatásnak, a verbális agressziónak egyre erősebb jelentősége van. És ez ugye, amit ön is említett, ez az úgynevezett cyberbullying, tehát hogy a digitális térben a fiatalok számára is, amit egyébként elsősorban a felnőttek, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy a mindennapi közbeszéd, a mindennapi retorikában az agresszió, a másiknak a lenyomása, a másikkal szembeni erőfitoktatás, az empátia hiánya jellemző, akkor egy gyerek miért ne gondolná ezt mintának, hogy hát ha mindenki ezt csinálja, meg a felnőttek, ne talán a családban otthon is így rendezzük egymás közt a konfliktusokat, akkor én miért ne ezt a fegyvert használjam?
2: Hiszen ezt látja normálisnak. Ha ez van körülötte, ebben nő föl.
3: Pontosan, és ugye az enkulturációnak, ennek a bizonyos kultúra értékközvetítő rendszernek az egyik legnagyobb hatása, hogy először mit látunk a családban, kicsit hasonlóan, mint a szocializáció. Aztán utána mi az, ami az iskolai környezetbe számunkra értékként megjelenik, és definiálják, hogy ez a jó, ez a menő, ez a lúzer, most egy kis túlzással és direkt ilyen szlengbe beszélve, és aztán utána a felnőtt társadalmi rendszerben a média a legfőbb ilyen értékközvetítő erő, és akkor már megérkeztünk a social media platformokon az előbb említett új és szinte egyre növekvő számban megjelenő tendenciák, a cyberbullying esetében, a sharing esetében, a szexuális zaklatás, a szexuális kizsákmányolás is hosszan sorolhatnám, ami sokszor tulajdonképpen egy gyerek esetében egy teljes kiszolgáltatottságot jelent.
2: Azt szokták ellenérvként mondani arra, hogy korlátozzuk-e az agresszivitást az interneten, például az interneten, hogy hát ez a szólásszabadság kérdése, és hogy a szólásszabadság korlátozásával jár, hogyha az agresszivitást korlátozzuk. Holott arra senkinek nincs felhatalmazása, hogy a másik ember emberi mi voltát például megkérdőjelezze, ami hát egy egészen hétköznapi dolog a Facebookon például. Tehát az nem a szólásszabadság, de hol van ennek a megragadható határa?
3: Az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szólásszabadságáról egyébként ma már hétköznapi értelemben a közbeszéd mit gondol? Mi a szólásszabadsága? Valószínű, hogyha ön bárkit megszólítana az utcán, akkor azt mondaná, hogy az, hogy én szabadon véleményt nyilvánítok.
2: Azt mondok, amit akarok.
3: Így van, de ez a szabadon véleménynyilvánításnak az egyik része, hogy van-e, vagy vezet-e ez például valami olyan fajta megosztottsághoz és társadalmi polarizációhoz, ami már adott esetben esetleg egy gyűlöletbeszéd kategóriájába tartozhat. Ez például ez az én véleményem egy lenyomva mondjuk egy csoportról alkotott véleménnyel a csoportnak, vagy invalidálva a csoportnak a létét és identitását, mert akkor már megint egy más kategóriáról beszélünk, hogy ki az, aki el tudja dönteni, mert az algoritmus biztos nem fogja, hogy az én véleményem vagy a csoport érdekei a fontosabbak vagy a priorizáltabbak. Tehát ezek borzasztóan nehéz és nagyon erős kérdések, és nem is tud vele láthatóan sem a jogszabályt alkotók, akár hazai, akár nemzetközi szinten az európai szabályozás sem talál erre megfelelő megoldást, de én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben az alapvető emberi minőség és az emberek egymás iránti tisztelete és a határoknak a betartása az elsősorban egy nagyon komoly társadalmi edukációval kellene, hogy társuljon, és nem elsősorban a jogi szabályozásokkal. Természetesen mind a kettő kell, de az egyén felelőssége nem megúszható például az ilyenfajta digitális tartalmak közlésénél.
2: Én itt két dolgot vetnék fel végezetül tulajdonképpen. Az egyik a család, a másik a közbeszéd, a politika. A családban ugye az egészen világos, hogy amilyen mintát kap egy gyerek, azt viszi tovább magával, azt látja normálisnak, vagy azt látja elfogadottnak. Viszont a politika az mindannyiunkra hat. Ebben élünk egy átpolitizált, agyon politizált világban, ahol a politika megszólítja az embereket, vagy a politikusok egymást. az sok esetben több száz vagy egy-két millió emberhez is eljut, és az is egyfajta minta. Az edukációt lehet, hogy ezen a két ponton kéne megragadni.
3: Ez pontosan így van, és nagyon-nagyon érdekes, és egyébként egy picit sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az jutott, ahogy önt hallgattam eszembe, hogy vajon ez mikor kezdődhetett igazán, mert hogy mindig azt szoktuk mondani, hogy oké, de ehhez kell egy befogadói réteg, tehát kell egy befogadói attitűd, hogy nekem ez mondjuk szimpatikus legyen, és adott esetben ezáltal én pozitívan ítéljem meg azt a bizonyos politikust, aki mondjuk nem is szervnek tekinti a mikrofont, és éppen ezzel humorizál. Tehát, és akkor most csak egy távoli tartalmat mondtam. Tehát, hogy ez kinek szimpatikus? Mert ugye, ha mi beszélünk róla, akkor biztos vagyok benne, hogy sem ön, szerkesztő úr, sem én magam, se a környezetünk nem fog erre pozitívan reagálni. Mégis azt látjuk, hogy óriási tömegeknek tetszik ez. Vajon miért? És akkor itt jön számos olyan elfojtott, agresszió, eltorzult valóság, ahol már nagyon sok esetben azt a tendencia is lát, az a tendencia mutatkozik meg, hogy az egyén sokkal több, nagyon szélsőségesen fogalmazok most, aberrációt is magába foglal a környezeti hatások következtében, és ezen keresztül megéli és kiéli ezeket. Tehát már nem a tisztaság, a szeretet, a fényesség, a különböző szellemi ébredés a lényeges, hanem a másiknak a megszégyenítése, a másik kárán való esetleg nevetgélés és szórakozás, és ennek az erkölcsi változónak egyébként, ami a filmekben is megjelenik, egy nagyon-nagyon erős társadalmi hatása ott jelentkezik, hogy tulajdonképpen érzékenyülünk, és az inger küszöbünk egyre mélyebbre és egyre lejjebb csúszik. És valóban igaza van röviden a kérdésére válaszolva. A politikának, a médiának, a sajtó különböző munkatársainak, a köznapi szereplőknek, akik jelen vannak és különböző követői csoportokkal rendelkeznek, óriási felelősségük van abban, hogy miképpen mutatják fel a különböző morális és emberi értékeket. És ez elsősorban a kommunikációban nagyon erősen megjelenik.
2: Ugye van az a kimondatlan szabály, hogy hát annak tapsolja, amit saját magaddal kapcsolatban is el tudsz képzelni, hogy az veled történik. És hát ezt a közéletben simán elfelejtjük.
3: Teljesen elfelejtjük, illetve egyre inkább az emberi tulajdonságok úgy jelennek meg, hogy én nem hordok állarcot, és egyébként én tagadom, hogy állarcot hordok, én nem tapsolok ilyen vulgáris kifejezéseknek és ilyen minősíthetetlen viselkedésnek, de azért valahol szórakoztat és valahol sokan megérdemlik. Tehát nagyon érdekes kettőség alakul ki az elmúlt időszakban, részben az individualista jelleg miatt, másrészt pedig, hogy az új média környezet az behozta azt a fajta korlátot, vagy a korlátmentességet, vagy az emberi minőségnek a végtelen színességét, ami talán megvolt korábban is, csak a négy fal között maradt.
2: Nem láttuk, igen.
3: Így van. Igen. Most viszont...
2: Ráismertek az emberek arra, hogy ja, hát itt bármit lehet. És a bármit az bárkivel szemben is igaz.
3: Pontosan, és nagyon-nagyon gyorsan kell mindezt megtenni, mert különben a különböző vetélytársak, vagy akár mások beelőzhetnek, és ezért az internetes platformok virális jellege az oly gyorsan képes, mondjuk szándékosan félrevezető információt, brutális tartalmat, vagy teljes fake news, vizuális, vagy akár deepfake rendszereket közvetíteni, ahol az ember valójában tulajdonképpen nem is gondolja át, hanem azonnal lereagálva azt mondja, hogy ja, igen, ez persze, hát mert ezek ilyenek, vagy olyanok, vagy igen, én ezt ismerem. Ez is egy érdekes, de talán hosszabb útra vezet a beszélgetésben, hogy két kutatási adat is eszembe jutott, hogy egyrészt az emberek 87%-a bár tudja, hogy álhír, vagy nem igaz, de mégis megosztja a többiek számára. Tehát, hogy nincs az, hogy amiről még tudjuk is, hogy nem igaz, azt esetleg akkor azt mondjuk, hogy kizárjuk.
2: Mert tetszik.
3: És nem engedjük tovább. Mert tetszik. Mert miért nem, hogy kíváncsi vagyok, és egyébként ebből a visszatérve az iskolai zaklatásba, nagyon sok iskolai konfliktus van, hogy egészen egyszerűen leminősíti az egyik gyerek a másikat, mert mondjuk olyan tartalmakat oszt meg, ami szerinte nem éri el azt az értelmi színvonalat, vagy adott esetben a valóságot, amit ő állít. Na de most akkor ki az, aki valót állít egy teljesen sokoldalúan értelmezhető világban?
2: Hát igen, és ezen a jogi megközelítés nem fog segíteni, ezen igazából csak mi, a saját kritikai érzékünk és annak a feltámadása, hogy mit lehet és mit nem lehet megengedni, és mi az, amit szabad, és mi az, amire azt mondjuk, hogy soha. Tehát igazából ez a megoldás, mert hogy a jogi megközelítés az a végső eszköz egy végső helyzetre.
3: Így van. A kritikai gondolkodásnak az oktatásba való beemelése, egyáltalán a beszélgetés egymással, a minél több primer tapasztalat, hogy legyen valós tapasztalatunk a különböző dolgokról, milyen az íze, illata, szaga, az mindenképpen segít az életünkbe ahhoz, hogy ne fogadjunk be korlátlanul mindenfajta balgaságot.
2: Örülök, hogy beszéltünk. Köszönöm. Balatoni Mónikát Köszönöm. Hallották az előzőekben. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
3: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
2: Holnap jövünk a kultúrával ismét ugyanebben az időben, és megtalálnak minket ismétlés formájában délelőtt is. Remélem, hogy velünk tartanak. A mai adás szerkesztője Cserdi Zsolt volt, Rónai Egon vagyok. Örülök, hogy itt voltak. Viszonthallásra.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az extrém hőség miatt az átlagosnál jóval több az áramszünet a fővárosban és környékén. Újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az extrém hőség miatt jóval több az áramszünet Budapesten, Pest megyében és az Észak-Dunántúlon, közölte az E.ON. A szolgáltató szerint a megszokottnál 2-3-szor több bejelentést kapnak. A szakemberek megerősített készenléttel dolgoznak, a legtöbb hibát néhány órán belül kijavítják, a nem sürgős karbantartásokat pedig elhalasztják. A vállalat arra kéri a fogyasztókat, hogy a nagy energiaigényű készülékeket lehetőleg este 9 óra után vagy kora reggel használják, valamint este 6 és 9 óra között mérsékeljék a légkondicionálok használatát. Az átlagoshoz képest 55%-kal ugrott meg az ivóvízfogyasztás Pest vármegyében. Lajtos kocsikból osztották a vizet, több helyen órákra elapadtak a csapok, miközben a hőmérséklet a 40 fokot közelítette. Veresegyházon és Erdőkertesen a rendszer már nem tudta folyamatosan kiszolgálni a lakosságot. Ennek oka a tartós hőség és a csapadék hiány mellett az is, hogy előregedett a csőhálózat is. Pátyon egy nap alatt több mint 2500 köbméter ivóvíz fogyott, miközben a szennyvíztisztítóba mindössze 900 köbméter szennyvíz érkezett. Ez azt jelenti, hogy jelentős mennyiségű ivóvizet használhattak fellocsolásra, medencetöltésre, autómosásra. A Petkupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímás palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Összeomlott egy társasház Athén belvárosában, egy ember eltűnt, a mentőegységek jelenleg is kutatnak a romok között. Sajtóhírek szerint a többi lakónak még sikerült elhagynia az épületet. Egyelőre nem tudni, mi okozhatta a tragédiát, de helyi jelentések szerint egy közeli építkezés is szerepet játszhatott a szerencsétlenségben. Az ügyben 5 embert őrizetbe vettek, és több környékbeli utcát lezártak. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, és többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 18 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 32 és 38 fok között várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Provokatőr. Kunhalmi Ágnes ma is a vendégünk. Volt országgyűlési képviselő és jövendőbeli országgyűlési képviselő, ugye? Reméljük, nem?
3: Hát ez majd kiderül, hogy az új kormány és a kormányzati többség, parlamenti hát többség.
4: Népakarat az.
3: Akkor az milyen jogszabályt fog hozni, hogy egyáltalán el lehet-e indulni Magyarországon?
2: Okay. Dévényi István.
4: Üdv. Hello. Jó napot.
2: Szia.
4: Üdvözlet. Hello, üdvözlet.
2: Jó, hogy itt vagy.
4: Olyan jó kis Turán-Turán koncerten voltam vasárnap, ezt tegnap el is felejtettem.
2: Ezt kell mondani?
4: Én ezt így szoktam.
2: De hogy kell?
4: Hát nem tök mindegy. Hát...
2: Gyűrűen, gyével?
4: Nem. De durán kész, nem kell szívni, bele kell durrantani. Nagyon jó volt. Egyszer csak jött az énekesünk, és azt mondta, halljuk Budapestet. Tudjátok, a világszeme rátok szegeződött, és most fantasztikus új helyzet állt elő az országban. Szeretnénk elmondani, hogy támogatjuk az új kormányotokat. Úgy tűnik, a nyugati világ nagy rajongója a Magyar Péternek, és tudjuk, hogy a fiatalok voltak azok, akik ezt elérték. Szóval az új kormányotok tiszteletére szeretném, hogyha vonyítanánk egy kicsit. Gondoljatok sok jó dologra.
2: Vonyítanánk.
4: Igen. Hungry Like the Wolf címben. És képzeljétek el, hogy az volt bennem, ezt most nagyon elviszem a témát, csak most ez így beugrott hirtelen, az volt bennem, hogy én ezt már egyszer átéltem, és nem egy Depeche Mode koncerten, vagy nem egy Cure koncerten, hanem 1989-ben. És most tudom, most aztán én leszek az, és meg fognak kövezni a kedves nézők, hallgatók, de hogy baromi ritkán van az a baromi jó érzés, hogy a világ pozitívan figyel. Rád is, rám is, mindegyikünkre is, mint magyarokra is. 89-ben ugyanez volt, tehát a falbontás, vagy a falbontás is utána, ugye a magyar kerítés bontás után, meg amikor kiengedtük a NDK-s turistákat, akkor én voltam egy nemzetközi néptáncfesztiválon, és imádtak minket, pusztán azért, mert magyarok vagyunk. Amúgy is imádtak, mert baromi jó táncosok voltunk, de azért, mert magyarok, és így tényleg a tenyerükön hordoztak, és valami hasonló érzés ez is. És most teljesen mindegy, hogy ki mit gondol Magyar Péterről, a politikájáról, a Fideszről, a választásokról, de hogy a pozitív, most van tényleg a világon egy ilyen pozitív pillanatnyi kép a magyarokról, ez egészen biztos. Mármint, hogy Moszkvától nyugatra. És ez egy tök jó érzés volt.
3: Nagyon jó volt
4: ott állni és hallgatni ezt. Na és akkor azt szerettem volna megkérdezni, csak már nem volt idő a tegnapi műsor végén, kedves Ágnes, hogy milyen érzés nézni a Fidesz frakciót, ami legalább annyi nyomorultú bénázik, mint ahogy ti annak idején a Fidesszel szemben.
3: Hát és tovább folytatnám ezt a gondolatmenetet, mert szerintem a Fidesz hamarabb fog összeomlani, mint anno az MSZP. Tehát, hogy sokkal gyorsabban csuklik össze a rendszerük, mint ahogy az MSZP szépen lassan, mint egy nagy csatahajó elfogyott mostanra. Legyünk elegánsak, nagy múltú párttal, utolérte a történelem. Az ilyen típusú utódpártokat egyébként a közép-kelet-európai régióban, a volt szovjet blokkban már sokkal hamarabb, vagy hamarabb utolérte, és már új típusú szocdem pártok, új típusú baloldali pártok alakultak, akik próbálnak ott egy-egy országba bejutni a parlamentbe, vagy kormányt alakítani, esnek ki onnan is. Tehát, hogy az MSZP kicsit sokak szerint túl is hordta magát, de alapvetően egy nagy múltú párt, aminek voltak magasságai, és nyilvánvalóan mélységei is, voltak jó és rossz dolgok a történelmében, de biztos vagyok benne, vagy én legalábbis most úgy érzékelem, hogy a Fidesz sokkal gyorsabban utoléri ez a ez a bomlás, mint ahogy az MSZP-t utolérte. És hogy milyen érzés látni őket, hát egyfajta megelégedés. Az a megaláztatás, ami 16 évig, főleg női képviselőként, mi kaptunk sokszor a fideszesektől. Több női volt politikus társammal, volt országgyűlési képviselőtársammal, beszélgettünk arról, hogy hányszor, hányféle módon aláztak meg bennünket, hogy hol csorbították a korábbi ellenzéknek a jogosítványait, hogy hogyan oldotta meg a Fidesz aljas módon, hogy ne lehessen politikai váltógazdaság ebben az országban, hogy szinte leválthatatlanná tették magukat, és ezt elsősorban az ellenzék jogainak csorbításával kezdték. Szóval látni az arcuk az mindenféleképpen elégtétel, politikai elégtétel valóban. Tehát, hogy ez szerintem ugyanazt érzem, mint amit sok millió ember érez ebben az országban.
2: Kár öröm?
4: De a politikai kár öröm.
3: Politikai kár öröm, ha van ilyen fogalom.
2: Nincs.
4: De most megalkott.
3: Megalkothatjuk ebben a műsorban.
2: Az ember ne ebben tűnjön fel rossz színben, mert ezért teszi hozzá mindig a politikait, egy ilyen joker.
3: De szerintem azért fontos az, hogy politikai, mert később vissza fog térni, hogy politikailag kell revansot venni ezeken az embereken. Tehát majd beszélünk arról, hogy a joguralma és a jogalkotás ekkora felhatalmazással, amit a Tisza kapott, meddig mehet el, átléphet-e bizonyos határokat, jogállami kereteket, alapjogokat lehet-e sérteni, lehet-e az európai emberi jogok európai egyezményét megsérteni, csak azért, mert nem szeretnénk, és egyszerűen érzem a magyar társadalomban, akik a Tiszára szavaztak, és mindenkiben, aki gyűlölte a Fideszt, hogy egész egyszerűen el akarja még mindig őket takarítani. Tehát, hogy nem szeretné, hogy visszajöjjenek, miközben rongyá lettek verve, és nagy valószínűséggel nem is fognak tudni felállni, és még egyszer mondom, gyorsabban zuhannak össze, mint annó az MSZP, mert sokkal inkább egy személyhez kötődtek Orbán Viktorhoz, még az MSZP hisz inkább egy erősebb szervezeti kultúrával rendelkezett mindig is, de most ebben nem belemenve, több vezetőt is fogyasztott el, több miniszterelnököt is fogyasztott el az MSZP, teljesen más logikán szerveződő párt, ott a közösség és a szervezet mintázatai határozták meg a létét, a Fidesznél nagyon erősen Orbán központúak, tehát két vereség után is, 2002-ben és 2006-ban is a Fidesz szavazó tábora az Orbán Viktort tartotta meg, és ő hozzá kötődött, és hát vagy vannak a teremben olyanok, akik jobboldali érzelműek jelen pillanatban, volt fideszesek is akár, de hogy a rendszerváltásnál nagyon sok jobboldali érzelmű ember szeretett bele a fiatal Orbánba, és fogadta el az MDF szétesése után, hogy ő az, aki egy a tábor, egy a zászló a nap végén újra feléleszti a hazai jobboldalt, és összekalapálta, ugye 10-12 évébe telt Orbánnak is, amíg a MDNP, KDNP, kisgazdák, akkor a MDF maradéka, a csurkaféle miép, ezt mind-mind összehozta, és ezt a stratégiát követte Orbán egyébként kormányon, és amikor ellenzékben volt, akkor is. Ez a párt politikai stratégiája volt. Tehát ez egy nagyon erős vízió volt, mert látta azt, hogy a balliberális nyugatbarát világgal szemben csak akkor tud ő felmenni egyáltalán a versenypályára, hogyha a hazai jobboldalt egységbe forrasztja. Na most ez megfordult 2010-ben, és ezért mondtam el sokszor unusan utalan, a mi világunk, ugye itt ebbe voltak szocialisták, liberálisok, zöldek, újonnan alakult pártok, itt maradt régebbi pártok, hogy csak az együttműködés és az összefogás az egy ilyen torz választójogi törvény mellett, amit a Fidesz alkotott, hogy egyáltalán a mi világunk felmehessen a versenypályára, mert a Fidesznek akkora már egy nagyon egységes, megbonthatatlannak tűnő nagy tábora volt, ahol a mocskos szájú Bayer Zsoltról egészen európai Pokorny Zoltánig, vagy Navracsis Tiborig, ott voltak egy táborban.
4: És most is. Csak most hát ez most, már nem, most már, ez nem előny, hanem
3: most
4: hátrány.
3: Már, most ez teljesen visszajára fordul, nyilvánvalóan ebből azért 16 évig, tehát hogy ilyen elaprózott ellenzékkel, egy torz választójogi törvénnyel és egy egységes erős táborral nagyon sokáig tudtak menni, és nem volt alkalmas arra az előző ellenzék, hogy együtt annyira úgy működjön együtt, hogy az valóban alternatívát jelentsen a nap végén millióknak. Én egyszer találkoztam Magyar Péter úrral, és beszéltünk is egy jó 20-25 percet, az EFOT-on futottunk össze tök véletlenül, az EP választás után, És akkor erről beszélgettünk, hogy azt a nagyon heterogén tábort, amit én látok magam körül, és amit ciklusról ciklusra nem tudtunk sehogy se össze, azokat az érdekeket, azt a nagyon sokféle pártpolitikai, személyi, szervezeti, emberi érdeket összeegyeztetni, hogy abból egy kormányzóképes alternatíva rajzolódjon ki a mindenkori ellenzéki tábornak, hogy én féltettem, hogy ezt meg tudja csinálni, és mondta, hogy Ágnes önnek az összefogás igaza volt, egy ilyen választójogi törvénnyel, erre is kitérek mindjárt, ilyen választójogi törvény mellett ezt kellett mondani, és ezt is kellett megpróbálni, de nekem meg kell próbálnom egy másik utat. És ebben meg neki volt igaza, hogy akkor a 16 év próbálkozásai után egy teljesen más utat kellett neki bejárnia, csak én attól féltettem, és ezt neki is elmondtam, hogy Orbánnak is 10-12 évébe telt, mint az MDF szétesése után egy a tábor, egy a zászló összerakta a nagy jobboldali tábort. Addig a mi világunkat az Istennek nem lehetett semmilyen módon, mert sokkal autonómabb, sokkal, nem tudok más mondani, autonómabb, szabadabb
4: meg világ. Meg a tutálta mindenki mindenkit, nem? Tehát azért lássuk be, hogy...
3: Ideológiailag lesz. Sem egyezett, emberileg is problémák voltak, sok minden, mert egész egyszerűen olyan lett a választójogi törvény, hogy nem maradt más lehetőség. Tehát 14-ben, egyszerűen nem tudott ez a sok, túl sokan voltunk ezen a térfélen, és senki nem tudott, megpróbálta a Vona Gábor annó, több mint 1 millió szavazója volt, nem tudtunk összefogni, szét is ment, és Orbánnak újra meg újra, mert szétaprózódott volt az ellenzék, és olyan választójogi törvényt alkotott, hogy ne lehessen más mód érdemben csak összekényszeríteni azokat a feleket, akik egyébként, na ezt egyébként...
2: Azt nem lehetett volna úgy, ahogy azt mondjuk maga Vona Gábor csinálta, hogy azt mondta, hogy jó, akkor ígéretemhez hűen én már nem indulok, vagy összefogva ott hagyni a parlamentet, és nem indulni a választáson. Ezt valahogy nem próbálta ki sosem az ellenzék.
3: Hogy összefogjon, és mégsem, mert ezt nem értem.
2: Így, összefogva ne induljon el a választáson.
3: Olyan választáson nem indulni, szerintem összefogva jobban össze kellett volna fogni egyébként.
2: Jézus már.
3: Hogy együttműködés, tehát ez szinte lehetetlen volt megoldani. Tehát én
2: azt erről beszélek.
3: Hát
2: ez már látszódott.
3: Igen, de ez akkor lett volna értelme otthagyni a parlamentet, ha minden párt otthagyja a parlamentet. Tehát számtalan ilyen egyezkedésünk volt, hogy egyébként nyitott lett volna rá az MSZP is, de úgy nem lehet, hogy egyébként fele társaság kimegy, fele bennmarad, miközben össze vagyunk szorítva, mert tehát egész egyszerűen olyan...
4: Persze, ha egyben marad, akkor mindenki
3: olyan szabályokat, nem lehetett. De ezen túl vagyunk. Nyilvánvalóan akkor mondta nekem magyar úr, hogy önnel nincsen semmi baj, Ágnes, csak leszámítva az, hogy túl ismert, és túl szocialista. És akkor én tudtam, hogy nem fogunk tudni megállapodni, mert ideológiailag ő nagyon meghatározott. Ő egy jobboldali ember, aki tudja, hogy vannak, mondta, hogy egyébként ne csinálja pártot, ezt ő Újhely Istvánnak is megmondta, hogy nehogy pártot alakítsunk. Mondom, nem szándékoztam, sőt, szerintem sem kell pártokkal most egyezkedni, de hogy azért, hogy mondjuk esetleg, hogyha hiányoznának baloldali szavazók, akkor igenis neki valakit partnerként kell kezelni, de ettől elzárkozott, de akkor még egyébként egyből az EP választás után akkor még egyébként úgy volt vele, hogy kérdeztem, hogy mi lesz a körzettel, ön indul, én indulok, ki indul, vagy a Fidesz viszi, azt mondta, hogy nézze, hogyha nem tudok 40-45% fölé tartósan menni, akkor ez nem fog sikerülni, és hogy majd meglátjuk. De végül is befutott a Magyar Péter azt a kört, amit ő be akart, amit még a 2 évvel a választások előtt nyilván ő sem láthatott, ő ment a saját útján, és ez végül is egy alapvetően számára és az ország szempontjából is, mert hogy az volt a legfontosabb mindenkinek, hogy le legyen váltva a Fidesz, az sikeres volt, úgyhogy ebből a szempontból is én a végén ugye vissza is léptem, tehát tudomásul vettem azt, hogy egész egyszerűen mindenkinek meg kell tenni a magáét, és ugye itt válik el azért az, hogy egy képviselő milyen habitusú politikus, én megtettem azt, amit megkövetelt a haza, és a végén ez sikerült. Az egy más kérdés, hogy utána mi történik. Tehát, hogy utána milyen kormányzás lesz, milyen intézkedések lesznek, és milyen jogszabályok fognak születni ebben az országban.
4: Egyébként van még MSZP?
3: Van MSZP. Vannak szervezetei, nyilvánvalóan nagyon alacsony a támogatottsága, de szerintem érdemes egy ilyen nagy múltú pártról akkor is elegánsan beszélni, hogyha nem szimpatizálunk vele. Én egyébként nagyon nem szeretem a Fideszt, és egy fél életemet azzal töltöttem 43 éves koromig, hogy küzdök ellene, és egy országosan nem is, de egy választókörzetben, a 18. kerületben azért sikerült is, sok jó eredménnyel a hátam mögött, de hogy amit mondtam, hogy az MSZP-t utolérte a történelem, és hazai baloldalra viszont szükség van.
4: De tudom, hogy gúnyosnak tűnhetett a kérdést, de mélyebb, csak túl egyszerűen fogalmaztam. Hol? Az azt jelenti, hogy lesz-e még valaha? Van-e értelme? Minek? Kinek? Kell-e baloldal Magyarországon?
3: Kell.
4: Nem tudom, én ezen sokat gondolok. Azért annyira nem sokat, tehát nem ezt töltök ki a napjaimat, de amikor ez téma, akkor mindig úgy megakadok ott, hogy lehet, hogy csak a szocializmusnak valamiféle hagyatéka miatt érezte úgy a magyar társadalom, hogy neki szüksége van baloldalra, és valójában a magyar társadalom egyszerűen
3: Én szerintem van, minden mérés azt mutatja, hogy igenis az emberek, főleg a gazdaságpolitikában inkább baloldali érzelműek, társadalom vagy kultúrpolitikában inkább jobboldali, most nem is ez a lényeg, szerintem nincs jó társadalom baloldal nélkül. Egész egyszerűen szerintem a baloldal az, és ebben a nyugat-európai baloldaliakat és szociáldemokrata pártokat és közösségeket is ide veszem, akik felismerték azt, hogy önmagában, és ez volt talán a rendszerváltásnak az egyik legnagyobb tanulsága, hogy önmagában a demokrácia, önmagában a jogállam, önmagában a szabad piacgazdaság nem teremt társadalmi tömegeknek jólétet is. Tehát kell egy olyan szociáldemokrata jóléti politika emellett, a demokrácia és a szabad piacgazdaság mellett, amely képes olyan arányokat, olyan új intézményeket felépíteni, olyan társadalmi viszonyokat, a társadalmi különbségek csökkentésére létrehozni, olyan környezetet, társadalmi és gazdasági környezetet, amely egyszerre hagyja szabadon működni a piacot, prosperálni, fejlődni, és egyben egyébként társadalmi tömegek előrébb tudnak lépni. És szerintem ezt nagyon nagy igényli a magyar társadalom is, hogy ebből ki tud-e nőni később, és itt a kérdésedre a válasz, egy olyan párt, egy olyan szociáldemokrata párt, ami szavazhatóvá is válik, az a jövő zenéje, hogy talál, hogy lesznek olyan emberek, közösségek, akik képesek a szociáldemokrata pártot újonnan építeni, a meglévő baloldali érzelmű bázisra, és aztán nyilván újonnan kapcsolódó bázisra, az a jövő zenéje, szerintem szükség van rá, és én azt gondolom, hogy el is bírná a magyar társadalom, és nagyon is kellene a sok jobboldali párt mellé a parlamentbe egy baloldali párt.
2: Tök jó lenne, csak ehhez hozzátehet-e bármit az MSZP, ez a jó kérdés, amire nyilván rá tudod vágni a választ, hogy igen, csak az MSZP a Kádár rendszer utódpártjaként, ha úgy pozícionálta magát, hogy a kisemberek és a munkások védelmezőjeként fog fellépni, kormányra kerülve, különösen mondjuk a 2002-től 10-ig tartó időszakban azért tudjuk, hogy egy gazdaságilag kőkeményen neoliberális piacpárti politikát folytatott.
3: Hát azért 2002-ben az 50%-os átlag béremelés, meg pont a liberális közgazdászok kritizálták Megyesi
2: Péter. Mindennek vannak olyan
3: és
2: elemei,
3: több szakasza volt ennek az időszaknak
2: volt,
3: is.
2: De aztán a vízidíj, kórházi napi díj, akkor a 2008-as világválság utáni megszorító csomagok.
4: Privatizáció.
2: Igen, a privatizáció.
4: Jobboldaliként a magyarországi privatizáció egy olyan fájdalompont, ami rárakódva a Kádár rendszerre, nekem az a kettő az sok.
3: Tehát az MDR, azért ne legyünk igazságtalanok, tehát hogy az egész 56 utáni világot le lehet rajtam verni, de nem is ezt akartam mondani. Én azt gondolom, hogy persze lehet és ki lehet elégíteni önmagát, de az MSZP-t utolérte a történelem, itt az a kérdés, hogy lesz-e új baloldali alakulat. Az MSZP-nek egy nagyon becsületes és tisztességes tagjai voltak, tisztességes közössége volt, voltak jó vezetői, voltak kevésbé jó vezetői is. Az MSZP szerintem állandóan csak a múltjával foglalkozott, tehát az egyik legnagyobb, hogy állandóan, ha kormányra került az MSZP, még akkor is bocsánatot kért a saját létéért. Bocs, hogy hogy megnyertük a választásokat. Tehát való, az MSZP az egy demokratikus
2: nem,
3: szervezet.
2: Nem, bocs, hogy cserben hagytuk a baloldali.
3: Tud kért a saját létéért. Bocs, hogy megnyertük a választásokat. Tehát

0: tudnának sorolni, inkább csak arról beszélek, hogy egyébként a történészek és az utókornak a dolga megítélni azt, hogy a rendszerváltás után milyen szerepe volt a szocialista pártnak, illetve az őket képviselő vezetőknek, illetve a miniszterelnököknek, mert az ilyen NATO csatlakozás, az EU csatlakozás, az 50%-os béremelés újra meg újra kísérletet tett arra, hogy egyébként csökkentse a társadalmi különbségeket, és amikor egy kicsit túlment ezen a célon, akkor a liberálisok meg a nyugat állandóan kopogtatta a fejünket, hogy ha-hó, ha-hó, a jóléti rendszereket nem kéne annyival pumpolni. Visszatérünk oda, amit tegnapi adásban beszéltünk, hogy Magyar Péter úr is miniszterelnökként azzal fog szembesülni, hogy bár ő egy jobboldali érzelme, egy jobb közép centrista miniszterelnök, ahogy magát is apostrofálja, szeretne egyébként jóléti intézkedéseket adni a saját országában az embereknek, de hogy mit fog neki okozni az a kihívás, amit nyugatról jön, a tőkével szembeni kihívása, hogy a befektetőknek kedveze, vagy az adórendszert átbírja alakítani.
1: Hát ez sikerül bárkinek is az elmúlt 30 évben?
0: Ez egy megint egy nagyon széles kört kinyitó kérdés, hogy egy ilyen félperifériás gazdaságú kisország és nyitott, és ilyen történelemmel rendelkező országban egyébként az mindenkori miniszterelnökök milyen kényszerek között táncolnak, úgymond, a gazdaság és a társadalmi jólét színpadán. Ennek az egyensúlya az, amit újra meg újra meg kell találnia minden miniszterelnöknek, és amit tegnap is jól kiveséztünk, hogy itt az új kormánynak a nagy lehetőség, és ti magatok is azt várjátok, hogy ebben mennyire tudja majd megtalálni a helyét.
2: Viszont lehet, hogy pont Orbán Viktor miatt lesz sokkal szélesebb a játéktér Magyar Péter számára, mert hogy azt mondja majd a nyugat, hogy oké, ez a csávó is gáz, de és azt már csak a következő részben.
3: Így. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szobany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Itt vagyunk ismét a Provokatőrrel, és már is mondom, hogy mi történt. Magyar Egység Mozgalom. Mi lesz veled konzervatív média című panelbeszélgetésének résztvevői? Bohár Dániel, Kohán Mátyás, Horváth Tamás és Kuruc Dániel. Egyetértettek abban, írta ez Dévény István, hogy a választási veresség után nem lehet úgy folytatni a jobboldali médiát, ahogy korábban. A legfontosabb feladat a hitelesség visszaszerzése. Te ott voltál?
2: Hol?
1: Hát ott ezen a rendezvényen.
2: Én.
1: Ott volt.
2: Ezzel az arcom. Egy ilyen
1: hát
2: rendezvény.
1: Akkor honnan tudsz erről?
2: Megtekintettem az összefoglalót, amit a Magyar Egység Mozgalom tett a nyilvánosság.
1: Ez írásos formában? Mert én kerestem ezt a videót.
2: Nem, videó nincs, legalábbis egyelőre nincs. Ez egy nagyon hosszú leírása volt az eseménynek. Oh. Ki mit mond? Hát ilyen beszámoló. Ki mit mondott, így mondta, úgy mondta. És megmondom őszintén, hogy elkezdtem olvasni, és láttam, hogy hát igazából az első három sor után akár ott is lehetne hagyni a témát, mint a Fidesz a saját médiáját, de aztán végig olvastam, de ez volt benne a lényeg, tehát ez a hitelesség, visszaszerzés. Igen, ami persze önmagában is vicces, és, de szerintem nem szabad ennyivel elintézni, hogy önmagában is vicces, mert igazából most válik viccessé. Ugyanis én továbbra is követem a Fidesz maradék nyilvánosságának tevékenységét, már nem sok van, tehát azért most már napi egy-két óra alatt végzek velük, de én azt tapasztalom, hogy a hitelesség visszaszerzése az egyelőre a korábbinál is alacsonyabb szintű valóságtartalommal rendelkező kommunikációt jelent. Tehát, hogy olyan témákra akadnak rá, amikkel lehetne jobb oldalról is foglalkozni korrektül, de még mindig olyan tényleg, mint hogyha a Fidesz központból tolnák ezeket a főüzeneteket. És tudom, ezt ilyenkor szokták mondani nekem, és aki nem mondta a filmet, nem, a főüzeneteket, a főüzeneteket.
1: Így lesz, tudja mindenki.
2: A főüzeneteket.
1: És én csak
2: figyelj, csak mondom, mik vannak.
1: Most kérdésem lesz, aztán adom a
3: szót.
2: De hogy mert most...
1: De Isten még nem fejezte.
2: Mert hogy igen, tehát hogy a hitelesség visszaszerzésének keretében Katona István beleugat abba, hogy használjuk a légkondit. Ez már a nyugat, ugye ezt mondják, ez már a nyugat németeknek internetjük sincs, mi meg fogunk dögleni a melegbe, egyébként meg az a rezsicsökkentés eltörlésének előszobája. Ez az egyik kommunikációs blokk, ezt nyomják. A másik kommunikációs blokk az 0-24-be megy, és nem bírnak lejönni róla. Ez a Pedo Tisza Marci bácsi ügy. Tehát nincs olyan műsor, ahol legalább egy-két blokk ne ezzel foglalkozna, úgyhogy egyébként még az önmaguk által előállított, tudom, hogy ez így nem korrekt, mert előásott, valahol az előásott és az előállított között van ez a produkció. Hoz képest sincs semmiféle elmozdulás, Pócs János most per pillanat nem tart sajtótájékoztatót, sem mégis ez a téma, ez a téma, ez a téma, folyamatosan ez a téma. És akkor van még a harmadik, hogy rendőrállam. Rákos Ista rendőrállam. Ez van most egyébként, úgyhogy egyébként nem is értem, te baloldaliként miért nem érzed jobban magad, hiszen ugyan a jobb oldal által készített, de mégiscsak baloldali rákosista diktatúra van, ahol megnyilvánják mindenkinek a jogát, és mindenki ártatlan egyébként a Fideszben, soha semmilyen korrupciós ügy nem volt, ha mégis volt, akkor az derüljön is ki, de egyébként nem volt, és azért viszik el az embereket, fideszes politikusokat vezető száron, hogy megfélemlítsék őket is egyébként, a fideszes mecénásokat is, hogy ők ne támogassák őket, akik épp vissza akarják szerezni a hitelességüket, plusz, hogy a Búzs Balázsék elkezdjenek vallani Hankó Balázsra, akit szintén elvisznek majd vezetőszáron ezzel további fideszes oligarchákat megfélemlítve, és majd őt is arra kényszerítik, hogy Orbán Viktorra valljon. Na, és ez ennyi. Tehát körülbelül a teljes maradék jobboldali nyilvánosság tartalom előállítását itt most felsoroltam.
1: Én magát
2: smink, a szó... smink igen. Ötletek én a Dezsénétől.
1: Én a szót nem értem. Tehát a hitelesség az nem egy olyan dolog, hogy a meccs végeredményén múlik, hogy hiteles voltam előtte vagy sem. És amiről Kohán Mátyás is beszélt már több helyütt. A hitelesség szerint elillan, ha a közönség megérzi a virsli gyárszagát, ő így fogalmazott talán, hogyha a média, és akkor most idézem, éveken át elhallgat kézzelfogható problémákat, vagy kizárólag politikai megrendeléseket teljesít, akkor a hitelesség elkopik. És akkor most hagyok egy kis szünetet. Mikor volt ez? Másképp? Vagy hogy? Tehát hogy az ő kisörözéseiknél, magánbeszélgetéseiknél megvolt a hitelesség, azt lehet, de hogy amit a nyilvánosságban mi kaptunk, amióta ők léteznek,
3: így van.
1: Amióta látjuk őket, a számukra ez volt a hitelesség, amihez vissza akarnak térni, vissza akarják építeni? Azt mondom, hogy a hitelesség elméletileg az nem egy ilyen kapcsolati tőke, amit folyamatosan be kell fizetni, és nem múlik azon, hogy te most nyersz egy választáson, vagy nem. Tehát ha most ők nyertek volna a április 12-i választáson, akkor az lett volna a hitelesség, amit addig csináltak, hiszen azt nyomják tovább, és akkor azt megőrizted? Uh-huh. Értjük ezt az agybajt? Ezt a logikai feloldhatatlanságot? Igen. Köszönöm.
2: Igen.
1: Köszi.
3: Hát ők maguk egyébként, amit te pedzegeszt, és ez a lényeg, hogy ők maguk állítják ki most magukról a bizonyítványt, amit korábban csináltak, az hiteltelen volt. És amit ott szeretnének, az meg fából vaskarika. Tehát ha ők tankönyvi példáját adták annak, hogy hogyan lehet fake newsokra építeni, hamis narratívákat unásig ismételni, propagandagépezetként, hogy lehet gyűlöletet kelteni, nemtelenül lejáratni, dehumanizálni politikus ellenfeleket. Tehát én azt gondolom, hogy szerintem inkább szögre kellene akasztani ezt a szakmát, amit most csináltak, vagy amit eddig csináltak, a propagandista szakmát, mert ebből hiteles kommunikáció nem lesz. És azért most már nagyon sok fideszes is elmondja, figyelve az ő oldalaikat, hogy azért nem mindenben kellett volna, hogy a Fidesz szavazók hallgassanak a saját propagandistáikra, mert bizony sok tekintetben meg voltak vezetve. És ugye egy-két fideszes volt politikus is kinyitotta a száját, hogy hát nekünk nem ezt mondták, meg mi nem mertünk szólni, de azért tudtuk, hogy ez hamis a baba. Tehát szerintem ez a magyar egységmozgalom, ez maximum a magszavazóknak szólhat, a fideszes legbelső magszavazóknak, de hogy ebből újra társadalmi többség nem lesz, és nem tudják ők újra gondolni azt, hogy merre felé menjen a Fidesz, de látszik, amit te is mondasz, hogy egyszer nem találják a helyüket. És nem is lehet ezek után, mert fából vaskarika, tehát lehetetlenre próbálkoznak.
2: Ez egy rohadt nehéz helyzet egyébként. Mert ki a célközönség, nem? Tehát, hogy ugye onnan indulunk, hogy volt nekünk egy jó nagy adag célközönségünk, 2,5-3 millió ember, toltuk nekik ezt a egységesített propagandaszerű, nem csak az természetesen, de azért a főcsapáson, mégiscsak főleg politikában, hogy ez a propagandaszerű abszolút központilag kitalált üzeneteknek a nagyon egyszerű továbbítása. Ezt csináltuk, de a célközönség azt mondta, hogy ez neki nem jó, nem jön be, és ezzel elvesztettük a hitelességünket, nem? Tehát ez történt, azt mondják. Oké, de most megújulunk, visszaszerezzük a hitelességünket, mivel? Ugyanazt toljuk tovább,
3: hát
2: amit eddig, hiszen
3: egyébként
2: ott vesztettük, azzal vesztettük el a hitelességünket, akkor valami mást mondunk, de mit mondunk, mi az a más? Uh-huh. Orbán Viktor ellen fogunk megfogalmazni valamit? Vagy kritikusak leszünk a Fidesszel? Szembenézünk a saját múltunkkal? Arra lesz célközönség? Nem. Szerintem ez egy megoldhatatlan helyzet egyébként.
1: Itt a célközönség a kulcs, hogy hát a hitelesség és a célközönség azok egy mondatban nem is szabadna, hogy szerepeljenek. Mert ha már célközönséghez szabod a te saját úgynevezett autonóm véleményedet, akkor már nem vagy hiteles. Tehát ez pont fordítva kellene, hogy történjen, hogy te mondasz valamit a világról, és akkor valaki pedig arra rezonál. Csak ugye, ha itt nem hangzott volna ez a virsligyár.
3: Vagy a hitelesség gondolat, szó.
1: Vagy a hitelesség.
3: Akkor egyébként én ezt el is fogadnám, hogy van egy ilyen rétege a propagandista, van ilyen.
1: Akkor Kovács Mátyás nem tette volna ezt a hármas beosztást, tudod. És nem a volt kollégáiról beszélt, én azóta telefonon már, nem telefonon, bocsánat, cseten egyeztettem, hogy nem erre gondolt, hanem ugye a jobboldali média konglomerátumra.
2: A teljesre?
1: Origósok, Magyar Nemzet, mindenki benne van.
2: Most ettől szerintem csak rosszabb lett a helyzet.
1: Hát akkor még de nem közben a kollégákra lőtt rá, csak én meg ezt mondtam neki, vagy illetve nekem ez a véleményem erről, hogy én elhiszem, hogy ő egy csomó témában a szent meggyőződése szerint mond, sőt, akkor tegyük fel mindenben. De akkor is asszisztált, hiszen közvetlen környezetében volt olyan szereplőknek, akik viszont telibe propagandát gyártottak. Hozzáteszem, az ő lapja is így járt el egy csomó témában, és mellette lévő újságíró. Ki lehet azt találni, hogy akkor csináljanak egy, ha őt ez bántja, feszíti belülről, akkor csináljanak egy vitaműsort, akár a Mandinere mellett, és akkor miért nem csináltak egy vitaműsort, és akkor mondjuk Szilvai Gergelyen, most nem rá akarom ezt kiélezni, mondhattam volna bárkit is, csak hirtelen jutott eszembe, üljön le vele, és akkor vitassák meg a világ dolgait, és milyen izgalmas lenne, hogy 10 témában mondjuk egyetértenek, meg 8 másikban meg nem. Vagy kettőben nem, vagy háromban nem, hanem ez a fő probléma, hogy semmiben nem lehet véleménykülönbség. Amikor csatba leül a kedves Mátyástól kezdve bárki, nincs megtiltva az, hogy te a melletted lévővel vitatkozz. Nyugodtan mondhatod, hogy figyelj, na ezt én például nem így látom. Itt pont ezzel van a probléma, hogy bármi, amit Orbán Viktor csinál, az annak jónak kell lennie, és nem tűri a kritikát semmi, ami a Fidesszel kapcsolatos, különösen ahogy haladunk egy kampány felé.
2: Hát és ami csak Orbán Viktor lett volna, de hogy itt nulla, itt nem volt kilengés, itt nem volt elhajlás. Hát abszolút semmi. Én is beszélgettem valakivel ennek erről, így a maradék nyilvánosság egyik maradék emberével, mint a Fidesz maradék nyilvánossággal, és akkor azt mondja, hogy de csak emlékezz vissza, amikor te is fideszes voltál, és akkor visszaemlékeztem, amikor én is fideszes voltam, pillanatra jó volt fiatalnak lenni, és azt mondja, hogy de hát te se beszéltél, vagy ha volt olyan, ami nem tetszett, mondjuk, mint a Mentesze Bajázsó cikk, akkor te se írtál arról egy publicisztikát a Magyar Nemzetből, hogy nem tetszik Bajázsó cikke. Valóban, ez így van. Ez akkor tényleg így volt, mert akkor ugyanannak a félkatonai fideszes média gépezetnek voltam a szerves része. Az ember pontosan tudta, hogy hol vannak a határai. Balra korlátlan, jobbra nulla. Ennyi. Ez volt a szabály. Roppant egyszerű az egész. Plusz egymás ellen nem. Tehát oké, ez tényleg így volt. De hát azóta eltett nagyon sok év. Azóta én egy csomó mindent kipróbáltam, jöttem, mentem, dolgoztam a médiába, itt ottam ott, változott a világ. Szerintem én olyan sokat nem változtam, javultam persze egy csomó mindenbe, de hogy azért például most, amikor a Magyar Hangban van olyan, hogy ellentmondunk egymásnak, és nem csak zárt körben, hanem akár nyilvánosság előtt is. Hogyha valamelyik kollégámat például kritika érte, és azt mondtam, hogy hát oké, szerintem ez jogos, mert ez tényleg nem így kellett volna. Nem, ettől nem lettünk boldogabbak. Nekem se esett jól egy ilyet mondani, kollégának nem esett jól, hogy megbeszéltük, kész, menjünk tovább. Tehát, hogy a Fidesznél ez teljes mértékben.
3: Te biztos emlékszel még arra, hogy a megboldogult Népszabadságba. Azért az egy mennyire más világ volt akkor, hogy egy baloldalinak elkönyvelt, Fidesz által baloldalinak elkönyvelt lapba, a baloldalról írtak számtalan kritikát, kritizálták a minisztereket, írhattak a pártagok a véleményrovatba, hogy nem tetszik nekik az a döntés. Tehát egy teljesen más világ volt, mint amit a Fidesz kiépített utána. Tehát sokkal, sokkal szabadabb, kritikusabb, és ez természetesen formálta egyébként azt a közeget, ami egy sokkal egészségesebb, demokratikusabb nyilvánosságot eredményezett. Bocsánat, de 2010 előtt sokkal demokratikusabb nyilvánosság volt, mint utána 2010 után kialakult, és látod, ez a rossz szokás a bal oldalon, hogy még azért is bocsánatot kér, hogy egyébként az MSZP sosem volt antidemokratikus. Tehát, hogy így nem lehet. A Fidesz azt megtanulta, hogy így gyerekek egy irányba kell húzni, és hogy állandóan azt mondták, hogy igen, mert az MSZP meg az SZDSZ is jó balfék volt, nem használta ki a lehetőségeit, hülyének nézték a Horn Gyulát meg az SZDSZ, hogy kétharmada önkorlátozó intézkedéseket hozott annó, amikor megvolt a kétharmada, és hogy demokratább akart lenni a demokratább. Na, állandóan ezt kaptuk a fideszesektől egyébként, hogy a mi világunk az hülye, mert demokrata. És hát akkor most 2010 után kapott egy más. Tehát ezt tanulta meg Orbán, hogy neki egy vaskezű diktátornak kell lennie, egy sikú médiát kell építenie, és ezt hatékonyan végig kell verni mindenen, minden áron.
2: Egyébként ezt cseszte a legjobban szerintem Orbán, vagy legalábbis az, aki Orbánnak sugott média ügyekben, tehát hogy kellett volna szelepet hagyni a Fidesz médián is. Tehát kell, mint egy kicsit a Heti Válasz volt ilyen printlapként, annak idején Heti lapként, hogy ott megjelenhettek azért Fidesz kritikák, meg a Fidesz politikájának kritikái is, ugyanakkor mégiscsak egy jobboldali, a Fidesz értékrendszéréhez nagyon közeli értékrendet vallott maga alap is, meg képviselt, meg mutatott. Ezt teljesen kigyomlálták az orbáni médiavilágban, ugye a G-nap után, mert hogy azt tanulta meg Orbán Viktor szerintem, hogy nem szabad semmiféle rést hagyni a pajzson, itt mindenki az én emberem, itt is akkor ott, ez még egyszer nem fordulhat elő, és a médiában sem fordulhat elő, ami akkor előfordult a médiában, hogy a G-napnál ketté szakadt ugye a Volt Birodalom. Ezért összetömöríteni mindenkit, és a legmegbízhatóbb kádereknek a kezébe adni, a Liszkai Gáborok, Csermely Péterek, Élő Gáborok, és a többi Várhegyi Attilák kezébe adni, akik viszont, hát ők na, hogy is mondjam, hát nem a humánus cégvezetésnek a tankönyvét fogják majd egyszer megírni, hogyha tankönyvet írnának, bár nem fognak szerencsére. És ez a kettő, ez sok volt. Tehát kellett volna hagyniuk szereplőket és felületeket, ahol megjelenhet a Fidesz kritikája.
1: Utóbb tudják, és Orbán is későn kapott észbe, amikor bement olyan médiumokhoz, olyan újságírókhoz is, akik tudta, hogy azért megkapja majd a kritikusabb kérdéseket is. Tehát későn eszméltek, és nagyon egy irányba haladtak. Visszatérő, és már papagáj vagyok, mert ezt gyakran elmondom, tehát itt az is propagandagyártás, ha valaki morálra hivatkozik, de a saját táborán belüli morális kilengéseket egyszerűen nem követi le a közéletben, azokat elsikálja, elmaszálja, nem akar rá reagálni. Ez a 60 pusztával kapcsolatos menekülése a teljes jobboldali médiának, de említettem, talán Szalai Szilárd ült itt Krózitának az esetét még a Pesti Srácoknál, amikor Karsai Dániel ügyében mondott valami olyan hajmeresztőt, hogy hát mindenki elhűlt, mékus volt a teljes jobboldali médiában, de mondhatnám, ott lett volna a jó lehetőség, amikor írt egy talán LMBTQ közösséget támogató posztot Rombitás Kristóf, és levették a cikkét a Pesti Srácok oldaláról. Tehát csak most mondtam három példát, de valószínűleg 33-at tudnék egy órán belül hirtelen felsorolni, ahol senki, de senki nem szólalt meg Kohántól kezdve, és még most szegényről túl sokat beszélek, nem rá akarom ezt kiélezni.
2: Egyik Kohán se.
1: Egyik se. De ez itt a probléma, hogy azért nem
2: féltek.
3: Mert egzisztenciálisan ki voltak
1: szolgáltatva. Természetesen, és én ezt meg is értem, és egyébként én azt gondolom, hogy lehetett volna szabadabban is újságot írniuk, és a belső kritikát megfogalmazni. Ez a üzeneteknek
2: Azért nem, mert mondtam, hogy ez a két oszlopa lett a Fidesz médiának. Az egyik ez a totális központosítás, és egy irány, és nincs és mindenki ugyanaz. A másik pedig az, hogy kinek a kezébe adta Orbán, és akiknek a kezébe adta Orbán, ott nincs kilengés. Tehát ezek média mészárosok. Építeni soha nem tudtak, mindig úgy foglaltak területet, hogy kisajátították, elvették, bezárták, megszüntették. Egy kis nav, egy kis izé.
1: És most baromi megértő lesz, de gondolj bele, hogy valaki, aki szimpatizál egyébként Orbán Viktor politikájával, nyilván ő a baloldali ellenzéki média térfélen nem, vagy nem fogt magának semmit se találni.
2: Csapdában van.
1: És középen sem. Erről tudnék mesélni.
2: Csapdában van.
1: És
2: igen, abszolút.
1: Olyan értékrendje van, ami nagyon passzol oda, de belekényszerítik abba, hogy...
3: Szerintem ennek a megoldása nem tud más lenni, mint hogy új szereplők fognak felbukkanni a jobb oldalon, és új újságírók, új közéleti figurák, nyilván velünk leélnek még azok, mert egy átmeneti időszak van, keresik az útjukat, útkeresésben vannak, és számtalan Fidesz szavazó hontalanná vált jelenleg. És
2: az áthallásos.
3: Hát akkor hallják át is, meg keresztül is. Szóval, hogy új szereplőknek kell megjelenni, akik nem involválódtak, nem kötődnek az előző világhoz, és új utakat és új narratívákat fognak kínálni mindaddig, amíg egyébként vagy a Fidesz, bár nem hiszem, hogy a Fidesz ezt meg tudja tenni, egy új jobboldali párt átveszi a Fidesznek a helyét.
1: Azért most nem túl elegáns, de annyira egy irányba evesztünk, hogy muszáj azért egy megjegyzést tennem arra vonatkozóan, hogy az MSZP sosem volt antidemokratikus, ez megütötte így a fülemet csak egy nagyon picit, mert hogy azért ez, én nem teljesen így emlékszem, tehát azért...
2: Hú, ez jó, ezt bemenjünk embele, csak még akkor zárjuk le a médiát, annyit, hogy...
1: Jó.
2: Nem, hát az utolsó részben persze tényleg itt annyit bazsajogtunk az Ágnessel, hogy azért...
1: Na, essünk neki.
2: Így van. Na, hogy emlékeztek, persze, hogy emlékeztek, amikor így hétfőről kedre a média oligarchák rádöbbentek, hogy be kell adniuk közösbe ingyen is bérmentve a média tulajdonokat, és létrejött egyik pillanatra a másikra a Kesma. És akkor mondtam a volt kollégáknak, hogy mondom, véget, itt most van végetek. És így mondták, de miért, hogy mi meg? Hát mondom, de ember nem látod, hogy mi történik? Az egészből gyúrtak egy közös valamit. Na, abba gondolj bele, hogy régen se volt túl színes a Fidesz nyilvánossága, de mondjuk, ha én már nagyon utáltam a magyar nemzetnél lenni, és tehetséges voltam annyira, hogy máshol foglalkoztassanak, akkor legalább el tudtam menni a Heti Válaszhoz például. Vagy ha ott nem, akkor mit tudom én, legalább a közmédiában, vagy valami. De mondom, itt ugyanazok az emberek fognak dönteni. Itt bárkinek rálépsz a bütykére, vagy bárki azt gondolja, hogy te ráléptél a bütykére, és még csak rá se kell.
1: Központi idegrendszer érzékeli
2: a fájdalmat. Akkor véged van, mert nem tudsz hova menni. Kész, ennyi, bezárult a kör. Hát, és ez egyébként attól kezdve vált végtelenül ilyen uniformizáltá a Fidesz nyilvánosság. Addig se volt túl színes, mert de legalább volt a szürkének 50 árnyalata, nem tudom mennyi, de hogy onnattól kezdve kész, onnattól uniformizált, és ott húzták be a pesti srácokat is, amit lehet szeretni, nem szeretni, én ugyan nem szereti tábort erősítem, de az kétségtelen, hogy ők mindig egy más hangot vittek, és ott megjelentek Fidesz kritikák is sokszor.
1: Igen.
2: Bum. És őket mennyi, is benyomták kész.
3: És ti egyébként mennyi időt adtok annak, hogy megjelennek, mert ezt erre nagyon kíváncsi vagyok. Én is, mert olvastam a jobboldalnak a
1: sajtóját. Túllogtunk most már.
3: Tehát, hogy mennyi időt adtok, hogy megjelennek olyan új jobboldali újságírók, jobboldali influencerek, akik más narratívát is nem voltak, tehát újak.
1: Hát ezek a régiek próbálkoznak most ezzel.
3: Megújulni, azt értem, de hogy megjelenik egy olyan új garnitúra, akik mondjuk üdítően beszélnek majd a jobboldalról, okosan és jól beszélnek a jobboldalról.
1: Hát lehet, hogy mi leszünk azok az Istvánnal. Bár én inkább lépsi vagyok.
2: Az is lehet.
3: Most bejelentkeztetek erre a szerepre? Persze, jól értem?
1: Csak fizesse meg valaki.
3: Ah, hát kérem. Folytatjuk. Igények meg vannak.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A hét második felében még több viharra számíthatunk. Az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet a WHO. Nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ez még csak a kezdet, az Európát sújtó hőhullám a következő években tovább fokozódhat, erre hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO európai igazgatója szerint a kontinensen egyre gyakoribbak lesznek és hosszabb ideig tartanak az extrém meleg időszakok, ezért átfogó cselekvési tervet kell kidolgoznia minden országnak. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. A tárca vezető elmondta, az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. Emlékeztetett rá, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hív szerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagy cirkusz előadásait. Szerdán és csütörtökön a Mirázs című produkció 17 órás, valamint a pénteki 15 órás előadást tekinthetik meg. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. Napközben a cirkusz klimatizált termeiben fogadják a nyugdíjasokat, akiknek hűtött vizet is kínálnak. Szerdától újra megnyitja kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható lesz. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prímási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették. Magyar kábítószer futárokat foglalkoztató nemzetközi kokaincsempész hálózatot számolt fel a Nemzeti Nyomozóiroda a francia rendőrség közreműködésével. A bűnszervezet a gyanú szerint több mint 40 kiló drogot juttatott Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli országokba. A futárok kokain tartalmazó kapszulákat nyeltek le, majd azokat a testükben Hongkongba, Japánba és Ausztráliába csempészték. Külföldön 9, itthon 7 magyar bűnözőt fogtak el. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen, záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható, akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszobany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Válaszoljunk akkor egy kérdésre, ha megkínált minket ezzel Ágnes, hogy mennyi időt adunk arra, hogy kinevelődjön? Nem is tudom, hogy nekik a nulláról kellene indulni, és akkor évek alatt megérkeznek, vagy pedig olyan szereplő, aki eddig kvázi csöndben volt, mondjuk egy Záró Péter Farkas, ami nem volt annyira csöndben, de neki van ugye jobb oldalról konzervatív múltja, lehet, hogy ő előléphet most, és most lesz egy sztár a fideszesek körében, a kiábrándult fideszesek körében.
3: De őt érteni kell? Az, tehát...
2: Jézus Isten.
3: De miért? Most őszintén, azért a Záró Péter nagyon okos csávú, nagyon jókat mond. Sokszor olyan nézőpontot tud adni, ami nem is volt addig ott az ember fejében, és így azt mondja, én nagyon szeretem ezt a hűha érzést, hogy az nem is rossz tényleg, lehet, hogy ebben van valami. És akkor onnantól, ha nem is értek vele egyet, de már valami kicsit más irányba indul el a gondolkodásom ugyanarról a témáról, én ezt nagyon szeretem. Ezt nem mindenki szeret. Ezt nem mindenki szereti, tehát ezt a húha érzést.
4: Kimondottan új szereplők. Tehát, hogy mondjuk, mikor aki lesz? Eddig nem.
3: Szerintem új, amíg a Fidesz van, és Orbán Viktor van, addig zéró az esély.
2: És szerintem még nem is Orbán Viktor, hanem én mindig társadalmi és törzsi irányból közelítem meg, és tök mindegy, hogy ez most konzervatív vagy liberális, hanem úgy, tehát a mi társadalmi berendezkedésünk az megkövesedett abban, hogy már meglévő ideológiai, politikai csomagokat halljunk vissza, és hallattassuk azt az éterbe. Nem tudom, most kicsit bonyolultan fogalmazok, és látom, hogy próbálsz Ágnes megérteni. Lényeg a lényeg, törzsi, egyszerű üzenetekre van szükség, és meglévő politikai csomagokat kell kiszolgálni. Hogy ez mikor fog kimosódni, átmosódni, és mikor indulunk el egy ennél sokkal nyitottabb, a törzsek közötti kapcsolódásokat megteremtő polgári társadalom irányába, én azt nem tudom. Mi ennek az alapjait igyekszünk ebben a műsorban lefektetni, ennek megfelelőek is a számaink, amit néha produkálunk, de küzdünk, de azt is tudjuk mi Istvánnal, hogy mi az árral szemben haladunk, és látjuk a nagy mamelukokat mindkét oldalon, akik pedig jelenleg abból tudnak nagy pénzt összeharácsolni és nagy népszerűséget szerezni, hogy kiszolgálják ezeket az érzéseket, érzelmeket.
4: De valójában akkor lehet, hogy rossz helyen tettem fel a kérdést, akkor én kérek elnézést, hogy valójában már egy olyan ember ül velem szembe, aki például egy teljesen más hangon közelíti meg
2: az új ember.
4: Az új ember ül velem szemben maga, úgyhogy már megtiszteltetésnek érzem, de hogy egyébként én azért balról bízom abban, hogy, és én várom azért azt, hogy lesznek olyan még rajtad kívül is mások is új szereplők, akik egyébként elkezdenek egy telefonnal felmondani különböző társadalmi kérdésekről, elmondják a véleményüket, elmondják a Fideszről a véleményüket, jót is, rosszat is, nem feltétlenül fogják teljesen leköpni a Fidesz, mert lehet, hogy majd azt mondja, hogy ez egyébként jó volt, ez viszont itt hibáztak, én így gondolom, és lehet, hogy ők majd telefonnal meg lehet oldani azt, ha valakinek van véleménye a világról, hogy elkezd egy közösségnek formálni a gondolatát, mint hogy te is formálod adásról adásra a saját nézeteddel, és kellően kritikus vagy a saját környezeteddel kapcsolatban, vagy azzal
2: a közvetlennel.
4: Főleg a közvetlennel, de hogy én olvasom és követtem a jobboldaliakat, és nagyon-nagyon vágyom arra, hogy én szinte keresem, hogy vannak olyan ifjak egyébként, már YouTube-on el lehet kapni egy-egy fiatalt. Nem mindig fogalmazzák meg tűpontosan azt, amit gondolnak, de érdekes és friss gondolatok vannak benne. Nyilván ebben a hangzavarba egyébként nem hallatszik.
2: Tudsz mondani nevet? Mert tényleg kíváncsi lettem.
4: Nem nagyon tudok, mert olyat tudok mondani, egy lány, aki egyébként főz, és néha mond politikai véleményt is, de biztos, hogy nem baloldali és nem liberális érzelmű, hanem alapvetően jobboldali, amiket mond a megjegyzéseiből. De hogy valahol meg fog születni az új generáció, amihez nyilván lehet, hogy pont itt születik előttem.
3: Szerintem ennek hogy te vagy az új fideszes generáció?
4: Ami nem új Fidesz lesz,
2: Új MSZP.
4: Nem új Fidesz
2: az
4: lesz,
2: az új MSZP elnökét látják, kedves néző.
3: Na, hogy ez egyébként ez egy tök érdekes folyamat lesz, ha lesz. Valószínűleg lesz, de hogy mikor, meg hogy, hát az ugye az a jövőbelátás képességre lenne szükség, de egyébként ez tényleg érdekes folyamat lesz, de szerintem ez le kell zajlania a régiek új szerepben való megbukásának. Tehát most, akik összeállnak, és mindenki próbálkozik
4: valamivel. Mert ők foglalják a teret, azt mondjátok? Tehát, hogy
3: de egy kicsit igen.
2: És szerintem nem.
3: Jó, akkor ezt ugye elmondod, de szerintem igen, és nekik meg kell bukniuk abban, hogy a hitelességük visszaszerzésére, tehát kísérlete hasra kell esni, ahhoz, hogy olyan vákum legyen, ahol már bejöhetnek új szereplők, akik tényleg új szereplők. Tehát azok, nekik viszont olyannak kell lenniük, akik soha egy milliméter.
4: De szerintem a vákum megvan. Na, a párt mindennél népszerűtlenebb jelenleg a Fidesz. Van egy óriási hitelességi válság az előző blogban erről, tehát szerintem Patika pontosan megfogalmaztat, hogy mi az igazi probléma, hogy fából vaskodik, önellentmondás, amit ezek a srácok próbálnak megvalósítani, és hogy megvan a vákum arra, és ma mindenkinek van lehetőség a jobb oldalon, hogy újra definiálja azt egyébként, hogy ma neki mit jelent a jobb oldal, mit jelent gazdaságilag, mit jelent társadalmi identitásában, hogy ez kapcsolódik-e a korábbiakhoz, hogy kellően kritikus legyen, ami egyébként, akkor most visszafordítom, balról is egyébként ugyanez a lehetősége megvan minden fiatalnak, közösségnek, hogy újra definiálja azt, hogy egyébként mit gondol a magyar baloldal helyzetéről. Tehát, hogy hogy zajlik egy folyamat, ami szerintem nem kap kellően, mert még talán nincs elég szereplő benne, vagy ez csak egy gondolatkísérlet, hogy újra épüljenek, mert az élet nem áll meg, és az értékrendek nem tűnnek el. Egy jobboldali ember azért, mert elesik a saját pártja, megbukik, lehet, hogy többet felsáll, attól még az értékrendje megvan, csak újra kell gondolni.
3: De a Fidesz továbbra is rajta tartja a mancsát.
4: Egy részén igen, de egy részén nem. Szerintem egy részén nem.
3: És még a másik, amit Tomi is mond, ez a tábor világ, törzsi világ, hogy ez olyan erős, hogy most így lefuttattam a fejembe, hogy mit éreznék én fideszes szavazóként, hogyha már azért nagyon-nagyon tele lenne a hócipőm ezzel a új parlamenti alakulattal, Orbán Viktornak a gyáva megfutamodásával szélre. Tehát hogy ez már így nem tetszene. De nem tudnék eltávozni azért a Fidesztől annyira, hogy elkezdjek abba gondolkodni, hogy esetleg más. Sőt, látnám a Tisza pártnak is az összes hibáját, és az se tetszene. Az meg tolna vissza a Fidesz felé, ugye? És akkor jönnek ilyen fiatal srácok, vagy lányok, teljesen mindegy, de akár idősebbek is, csak ugye új szereplői ennek volt fideszes nyilvánosság, és ugyanazt mondják, amit én is érzek, hogy húzzon már, a német Balázs nem áll, hogy te szállsz fel a parlamentben a közmédia vitájába, hát most ezt komolyan gondolod, mert 5 országgal odébb kellett volna tartózkodnod.
4: Hogy azt mondod, hogy azért foglalja a helyet, mert 4 évig az a frakció fogott tűnni.
3: Egyrészt azért is, majd utána, de itt van az új szereplő, tehát lehordja a Fideszt, mondja, hogy Orbán, mindegy, amit most gondolunk, hogy esetleg gondolhatott valaki, aki a Fidesz kritizálna, de mégis Fideszhez van közelebb. Majd utána látja a Tisza hibáit, és jön az influencer, elmondja azokat is neki. És szerintem itt a törzsi jellegből meg az jön, hogy a közönségnek a nagy része, a politika fogyasztó közönségnek ilyenkor azt mondja, oké, testvérem, tök igazad van. Én is ezt gondolom. Szinte egy az egybe azt mondtam, mit én gondolok. De mi az ajánlatod? Ki fog engem képviselni? Ki fogja az én
4: mi van, ha jobbról
3: képviselni?
4: Jön egy Magyar Péter? Tehát, hogy most jobbról jött, de baloldal terepét foglalta le nagyjából, de hogy mi van, hogyha a Fidesz, mint frakció bent van a parlamentben, képvisel valamit a saját múltjával együtt, és mi van, ha felépül egyébként parlamenten kívül egy olyan jobboldali párt, aki...
3: Semmi jelét nem látni ennek. Szerintem ez még maga a magyar jobboldalnak nevezett
4: valami. De szerintetek ez meg fog valaha jelenni egyébként?
3: Hát egyelőre Orbán csapdájában van az egész kócerája, aztán majd meglátjuk. Ha onnan kiszabadul, az egy más történet. Ott már bármi, amíg szerintem...
4: És Orbán tehetne szerintetek azért, hogy félrevonul, azt mondja, hogy elmegyek, csináljátok azt, amit akartok, mert az én csapdámba vagytok, nem akarok teher lenni. Tehát ez segíteni ezt a folyamatot?
3: Igen, plusz egy beismerő vallomás. De a személyiségében nincs ez nem adja ki.
2: Ha ezek valódi értékek lennének, és ezért gondolom azt, hogy a régebbi politikai generációnak is rossz a megközelítése. Azt gondolom, hogy vannak jobb és baloldali emberek, na ezt sikerül kiüresíteni ebben az országban. Tehát itt a baloldali értékeknél a szolidaritás helyett technokráciát kaptunk, a jobboldali értékeknél a hit és nemzet pedig mint marketing termék jelent meg. És ezt felismerték az emberek. Méghozzá azért, mert annyira törzsbe gravitálódtak, és húzták be őket, hogy ezek a hagyományos értékek rájöttek arra, hogy nem lehet összekötő kapocs a másik tábor értékeivel, hanem az egy fegyver, amivel én tudok rá nyilazni, tudok rá lőni, hogy én ilyen vagyok, te meg olyan vagy. És ha ez így van, ha nincsenek összekötő kapocsok, ha ez nem egy összekovácsoló, közösségformáló valami az adott érték, akkor megszűnik annak lenni. Szavak szintjén még megmarad, politikai marketing és termék szintjén megmarad, de a végén az lesz, hogy az adott ember, az adott választó már nem azt érzi, hogy én a munkásosztály felemelkedésért rajongok, vagy az, hogy én mondjuk magyar ember vagyok, hanem az, hogy én igen, magyar vagyok, mert a Fideszhez tartozom. Mm-hmm. Ezt beismerni nem lehet. Ez egy beismerhetetlen tabu mindenki számára. Mert sokkal könnyebb azt mondani, hogy ez egy mélyről jövő valódi érzés, és nem pedig egy politikai párt által egyébként lesilányított, agyonrugdosott, egy nagyüzemi kommunikációs gyár által megmásított, ilyen hamis, se hiteltelenné tett valami. És jelenleg ebben vagyunk, és ezért nem értette meg a Fidesz, hogy mi történt a fiatalsággal. Mert hogy nem az a lényeg itt most, hogy a fiatalok liberálisok lennének, vagy a fiatalok konzervatívak lennének, hanem hogy nem hisznek már semmiben.
4: Tehát a teljes értékvesztettség és teljes, értéktelenség, teljes. És ez termelte ki mondjuk a Tiszát? Vagy csak egy egyszerű pofonvágási kísérlet volt ez a Fidesz? Inkább, hogy verjük hát, meg a Fidesz.
3: Azért is is.
4: De is, is tehát benne van az, hogy se nem jobb, se nem bal, ugye, ami a szlogenje is volt, hanem magyar, ami jól hangzik, mert magyar társadalom, és a magyarnak épp a vezeték neve is magyar, tehát marketing szempontból is betalált, de hogy azt mondjátok, hogy a bal és a jobb oldali értékekben is teljesen kiüresedettség van?
3: Szerintem vagy? Az túlzás, egy teljes kiüresedettség, de az irány az jó, tehát igen, valami ilyesmi történt, amit mondtál, Tomi, csak tehát azért nem teljes kiüresedettség, hanem inkább az értékeknek a borzalmas amortizációja.
4: Vagy csak azokban...
3: Nem bennük, tehát, na, most én is belegondolok, tehát hogy mit tudom, nekem egy csomó jobboldali értékrend morzsa van a nagy értékrend térképemen, nem morzsa, nem mozaik, a morzsát azt nem szállt, hogy mozaik. És hogy mindegyiket használta is a Fidesz. Ki használta a Fidesz. Tehát nekem például, ugye, mint volt néptáncosként, nagyon fontosak a határon túli magyarok. Miért csinált velük a Fidesz? Most az nekem most érték, nem érték? Tehát, hogy ezekhez így mind viszonyulni kell. Vagy ahogy a kereszténységet.
2: Ezek a megütközések is.
3: Kereszténységet kihasználták.
2: Szóval csak akkor van bajunk, ha. Tehát, hogy persze ezek is hozzájárultak.
3: És ezek nem is, tehát nem a magát az alapértéket nullázzák le, hanem a hitet, hogy ezt valaki képviseli valójában.
4: Akik ezt képviselték, azokban lett igazából csalódás. De az nem jelenti azt, hogy az értékrendek...
2: Nem, szóval az érték. Mert nem tudja, hogy mit jelent az érték.
4: De azt mondod, hogy eleve az értékrend...
2: Nem tudja, nem érez semmit.
3: Az is lehet,
2: hogy... Ez nekem meggyőződésem, hogy nem érez semmit, de ez is elismerhetetlen. Ebben az oktatás is benne van. Tehát a nemzeti érzés, mi tényleg elhisszük 2026-ban, hogy dögunalmas március 15-i ünnepségekkel, amit un mindennélek, és végig kell ülni, és meg kell hallgatni, nem tudom hányadszor, hogy Petőfi Sándor, hogy miket mondod, hogy ezt még így lehet átadni a mai generációnak. Pláne úgy, hogy előtte rátojtak, és nem tudom, meggyalázták ezeket az érzéseket. Kicsit gondolkodjunk.
4: Látok ti, és bocsánat, akkor nem akarok ezen
3: tovább. Ez a hóhér takasztják blokkunk.
4: Látok ti olyan nyugat-európai, vagy bárhol a világon jobboldali hullámot, kísérletet, amely egyébként hozzátok áll közel? Tehát azt a fajta vagy úgy fogalmazza meg a kritikát a saját jobboldali világotokkal szemben, hogy ti érzitek azt valójában?
2: Inkább az Isten jobboldali.
4: Vegye mindenki magára azt, nem akarok skatulyázni senkit, elnézést kérek.
3: Nem pártokban gondolkodom inkább, hanem társadalmi létben. Tehát, hogy mondjuk a skandináv társadalmaknak a polgári sága, ahogy az működik, és ebben irgalmatlanul sok érték, megőrzés, hagyományőrzés.
4: Érdekes, mert pont baloldali politikusok vezetik sokszor a kandidát, és baloldali szocdem.
3: De nem a politikát, hanem magát, ahogy a társadalom. Azt, hogy most épp kire szavaznak, abban lehet egymással a hagyomány. Nekem, például nekem, és aztán a Fidesz, ha volt valami, na ezt aztán végképp sárba döngölte, hogy ez a klasszikus polgári gondolkodás, polgári mentalitás együtt azzal, hogy, hogy a hagyományoknak az őrzése. Életemben először jártam Münchenbe a Sörfesztiválon, és leszálltam a repülőtéren, elájultam, annyira élveztem ezt az egészet, nem a sörivást, hanem az, hogy jöttek a német polgárok, és mindenki népviseletbe. A kis térnadrágjukban, a nőkön, nem tudom azt, hogy hívják ezt a német népviseletet, és jöttek ki a rokonok elé, mentem be a városba, minden második ember népviseletbe, mindenki énekelt, táncoltak, zene, fúvó zenekar innen, és mindez Münchenbe, és akkor azt mondtam, hogy ez az, és nem a Sörfesztivál miatt.
4: Értem.
3: És alapvetően ezt a Fidesz kinyírta, mert egyrészt a polgári létet kinyírta, másrészt meg a hagyományt is úgy azzal, hogy arra is rátettem.
4: Szerintem a Kokárdánál kinyírta, kisajátított nagyon sok mindent, ami szerintem baloldali emberek is nagyon sérelmezték azt, hogy ők ugyanolyan magyarok, ugyanolyan nemzeti érzelmek, szeretik a határon túli magyarokat, független attól, hogy micsoda konfliktus van ugye a szavazati joggal, és hogy ez mennyire borzolja egyébként a kedélyeket mai napig, és mekkora társadalmi megosztottságot, baloldalon belül is iszonyatosan nagy megosztottságot képzett, de hogy a nemzeti minimumjaink, hogy nincs közös ebben, még mindig azt mondtam, hogy a himnusz az legalább közös, erre Orbán azt mondta, hogy a baloldal ebből a bal sors. Tehát még ezt is elvette tőlünk. Tehát érted, mit akarok mondani, persze, hogy politikailag, kommunikációs szempontból...
2: Hát inkább a nélküled most már.
3: Az a Fidesz.
4: Tehát, hogy mennyire nem talál utat egymáshoz az a sok ember, akinek van egy meghatározott értékrendje, és mégis egy országban kell élnie. És sokszor nézem az amerikaiakat, hogy és van egy pár amerikai ismerősöm, akik Magyarországon élő amerikaiak, és ők mondják, hogy iszonyatosan megosztotta, de van egy pont, ahol nem lehet tovább menni, mert veszélyezteti a föderalizmusokat és a nemzetegységét. És néha volt olyan érzésem az elmúlt 16 évben, hogy annyira kizár bennünket a nemzet fogalmából, annyira nem tűri el, örüljek annak, hogy ellenzékiként ott. Egyszer a kövér azt mondta nekem, hogy ne kiabáljak be. Mondom, ne haragudjon, diszkrecionális jogon bekiabálni, még Antal is meg Horn is bekiabáltak, és azt mondja, örüljön, hogy egyáltalán itt van. És mondom, uram, ne haragudjon, én nem lotton nyert, egyéniben megválasztott képviselő vagyok. Nem mintha a listás képviselet különálló lenne, ugyanolyan jogosítványokkal jár, de hogy megtűrte az ellenzéket, hogy örüljünk, hogy egyáltalán lehetünk. Tehát nem tudom, értitek-e? Az egész Kossuth teret úgy rendezte be, hogy csak a saját kultúrköre, mi vagyunk a többség, és akkor kétli Anna, ott volt ilyen a történelemben, azt is csak azért ismerem el, mert történelmi párt volt. A Népszavát is csak azért segíti, mert a Horthy rendszer alatt is volt. Igaz, hogy nulla hatása nem volt egyébként akkor se a politikai váltógazdaságra, és Horthy narratívája érvényesült, és a rendszert ki is építette úgy, hogy nehogy véletlenül, hogy bárki labdába rúgjon. Hát Orbánnak nem véletlenül ez volt a példaképe rendszer szinten is. De hogy ez a rendszerváltáskor én az én szüleim, meg a környezetem, de az MSZP-sek is, meg a liberálisoktól is azt láttam, meg akkor még, most mondjak akkor Pokorni Zoltán. Én oktatással kezdtem foglalkozni, és én ültem abba külsősként a fővárosba, abba a bizottságból, Pokorni Zoltán volt az elnök, de ültem gyakornokként, kezdőként abba a parlamenti bizottságba is ilyen kis segítőként, ahol Pokorni volt az elnök, és én egyszerűen az oktatásban voltak nemzeti minimumok, ami 2010 után megszűnt. Tehát voltak olyan dolgok, amiben ez az ország egy irányba akart menni, nehezen, bukdácsolva, elrontották, de hogy még voltak egészséges viták, hogy a tankötelezettséget fel kell emelni, vagy le kell csökkenteni, hogy a diplomásokból mennyi kell, hogy aki putriba született, az legalább egy szakmunkás bizonyítványt tudjon magának szerezni, tehát hogy mindenki próbáljon meg előrelépni. Volt egy közös vonal, ami valahol nagyon kisiklott, és ez ma nagyon sok fideszesben is egyébként feleszmélést jelent, szerintem nagyon sok tekintetben, ez egy folyamat, amin szerintem az MSZP-sek, mert ez, ahogy mondtam, mi nehezebben, lassabban múltunk el, de már ez a folyamat és ez a feleszmélés az MSZP szavazóbázisában nagyon nagy mértékben egyébként előrébb járt, A fideszesek ezt most kezdik el, ahogy olvasom a beírásaikat, jó szándékú, nem pikirtem mondom ezt, Isten lássa lelkem, nem bántásból mondom, hanem valóban érdekel az, politológusként is, politikai szociológiával is foglalkozóként, hogy ebben az országban egymás mellett élünk, és vissza tud-e találni egymáshoz, és ebben az új kormánynak egyébként óriási feladata lenne. Tehát most válik el az, hogy, és itt magyar, ebben az új kormánynak egyébként óriási

0: Értékrendek nem tűnnek el, de egy jobb közép érzelmű ember is csinálhat jó kormányzást. És pont ez a kritikám vele szembe, amikor azt mondom, hogy alapjogot nem veheti el, nem negligálhatja adminisztratív eszközzel azt, hogy ki indulhat a választáson. Tudom, hogy meg akarnak szabadulni a fideszesektől, vagy másoktól is, de nem lehet ezt megtenni, mert most dől el, hogy egy baromi jó miniszterelnöke lesz ennek az országnak, abban a két ciklusban, amit önmagára korlátként felállított, vagy átlép egy olyan határt, ami kérdőjelessé teszi. Most még megvan véleményem szerint ez a döntése. És ez nem rólam szól, mert lehet, hogy nem is lesznek meg a feltételei, lehet, hogy nem is akarok indulni. Könnyű ma azt mondani az újságíróknak, vagy az értelmiségeknek egy részének, hogy ez csak magára gondol. Ez az olcsóbbik része. Sokkal fontosabb, hogy az intézményeink, a joguralma, az mindenkit véd a nap végén, és egy miniszterelnöknek arra kell gondolnia, hogy amit ma megtehet a politikába, az nap végén kiszolgáltatottá teszi az egyszerű polgárokat is ebben az országban.
1: Ámen.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Ebben őrzolat sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel. Választasz barátot, aki szeret és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit

0: kis földalom.
1: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden

hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Beleestem a csábításba.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. A viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a vízfogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érteklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén, főként kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztják a katasztrófa védelmet, a szél több háztetőben is kárt tett. Egy tanyán egy épületre dőlt egy fa, valamint a Hajdúsámson és Debrecen közötti úton is több kidőlt fa és leszakadt ág korlátozza a forgalmat. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a múlt idéző adását hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2025. július 8-ára. Ezen a napon hatodszor publikálta éves jogállamisági jelentését az Európai Bizottság. A dokumentumból akkor az derült ki, hogy Magyarország a sereghajtók között szerepel a jogállamiság területén, és az előző évhez képest semmilyen előrelépést nem sikerült elérni a korrupció elleni harc, a civil szervezetek és a médiaszabadság területén. És szintén 2025. július 8-án a Spirit FM Magenta podcastjében Mészégető Marcsi és Manc László vendége, Németh-Hindi Fatima és Sarkadi Bálint volt.
3: Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk benneteket Sopron Festen, a Ligneumban. Köszönöm szépen, hogy vannak, akik előre ülnek. Mindig van az első soroknak egy ilyen urbán legendája, hogy ott valami csúnya dolog történik, ha valaki odaül. Nem így van. Tehát higgyétek el nekem, nyugodtan előre lehet ülni. Műsorvezető társam Mészégető Marcs, engem Manc Lászlónak hívnak, és a mai nap azért hívtunk vendégeket, hogy kiderítsük, hogy hol lakik a boldogság, vajon online lakik-e.
4: És egyik vendégünk Németh-Hindi Fatima, blogger, tartalomgyártó, tartalomkészítő, a Jáma Kitchennek az alapítója, és egy könyve is van ugyanezzel a címmel.
3: És másik vendégünk pedig Sarkadi Bálint, akit sokan esetleg a közösségi médiából pszichoapu néven is ismerhetnek. Maró, de mégis vicces, humoros formában boncolgatja a pszichológia mélységeit, rejtelmeit, és remek tanácsokat tud adni, úgyhogy aki esetleg eddig még nem követte vendégeinket, itt az idő, hogy érdemes kipróbálni és bekövetni őket.
4: És ilyen így adogatni fogjuk egymásnak a mikrofont, mert hogy látjátok, három darab van, de kérjük a megértéseteket, és igyekszünk azért ennek ellenére egy jó hangulatú beszélgetést felépíteni. Én azzal kezdeném felétek, hogy boldogok vagytok-e ma, hogy érkeztetek, éreztek-e magatokban boldogságot, ha igen, akkor mitől?
5: Egymásra nézzünk, hogy ki válaszoljon először.
6: Viszont, hogy te kezded.
5: Én nagyon jó hangulatban vagyok, köszönöm. Egyrészt nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek. Onnantól, hogy beköszöntött a nyár, nekem a hangulatom az így a csúcson, úgyhogy én nagyon-nagyon jól érzem magam.
6: Az volt, hogy jó kedvek vagyunk, vagy boldogok?
4: Boldog.
6: Aha, hát jó, nem tudom, hát én nem lennék ennyire egyértelmű e tekintetben. Én azt mondanám, hogy egy ilyen neutrális, semleges, de inkább pozitív irányba. De én is örülök, hogy itt lehetek.
4: És én mondjuk egy pszichológus hogyan definiálja a boldogságot? Tehát, hogyha nagyon röviden egy mondattal kéne elmondanod.
6: Hát egy múló érzelmi állapot. És én is próbálok ezen így dolgozni, hogy ahogy elfogadni azt, hogy a negatív érzések, ezek is se állandóak, ugyanúgy a boldog pillanat, amikor éppen mondjuk nagyon lelkes vagyok, vagy nagyon jól érzem magam, vagy elégedett vagyok, az is egy olyan dolog, ami el fog múlni egyszer, és talán ez a kicsit ez a nyugodt, szabadon lebegő figyelemmel egy ilyen neutrális állapotban lenni, szerintem én arra törekszem, hogy mondjuk, hogy ez a normatív állapotom.
4: És megvolt már a boldogság, most jöjjön hozzá a digitális, mert ugye azt próbáljuk ebben a beszélgetésben, arra próbálunk rájönni, hogy az, hogy valaki az online térben sok időt eltölt, az szükségszerűen rossz érzéseket kelte benne, vagy lakhat-e online a boldogság, érezhetünk-e meg boldogságot az online térben. Úgyhogy egy kicsit megint a személyes kérdést fogok feltenni nektek. Amikor a napotok elkezdődik, akkor mi az a digitális dolog, tett, szokás, rutin, amivel kezditek a napot? Mi az, ami rögtön beköszön?
6: Van karika? 18-as karika van, vagy nincs? Nem beszéltük meg, csak azért kérdeztem. Nem válaszoljuk.
5: Ez azért nehéz, mert hogy az, hogy én mondjuk a telefonomhoz nyúljak, az viszonylag később történik meg a napban, mert azt figyeltem meg, hogy a szükségtelen telefonpörgetést azt azzal tudom a leginkább kiküszöbölni, hogyha reggel abszolút nem is foglalkozom a telefonommal. Most nyilván lehet, hogy ezt nem mindenki teheti meg, de viszonylag korán kelek, szóval mondjuk így 5 órától 9-ig, vagy 8:30-ig, vagy addig, amíg le nem teszem a gyerekeket a szobiban, addig igyekszem nem foglalkozni a telómmal. És akkor nincs is meg bennem ez az igény, hogy így rápörögjön az agyam, hogy még. Úgyhogy én így ettől így próbálom távol tartani magam, de általában amúgy az e-mailek az első, vagy az üzenetek az első, amire ránézek.
6: Kirillése méltó szerintem, hogy ilyen sokáig kibírod, és akkor reggel 3 órát mondjuk kibírsz, anélkül, hogy telóra néznél.
5: Tehát, hogy így nem.
6: De hogy tudatosan.
5: Igen, tudatosan, de nem viszket a tenyerem, ami nagyon jó. egy napig rossz volt, és akkor ezt így, az nagyon szerintem hasznos rájönni arra, hogy vissza lehet edzeni magunkat egy kicsit ilyen egészségesebb irányba ebben a tekintetben.
6: Tök menő, én nem így szoktam, majd tanulok tőled. Én azért így hamarabb hozzá szoktam nyúlni, és hogy hát, hogy ebben rejlik-e a boldogság, vagy nem. Én azért azt gondolom, hogy azért ez így tudja nehezíteni azt, hogy mondjuk, hogy megéljünk egy pillanatot, és csak úgy tényleg úgy benne legyünk, és mondjuk, hogyha az ember elmegy nyaralni, akkor is, hogy hú, ez tök király lenne, meg ezt lehetne posztolni, és meg hát ezt le kell fotózzuk, és akkor, hogy tényleg az, hogy ott megéljük a pillanatot, és együtt legyünk, átengedjük magunknak azt az érzést, hogy mondjuk nézzük a naplementét, azt szerintem egy kicsit azért ezt így meg tudja ölni.
3: Ez mennyire tanulható? Mert kicsit azt látom én, hogy amiről nincsen kép, amiről nincsen rögzített videófelvétel, az mintha meg se történt volna. Ahogy említed, hogy benne lenni a pillanatban, mint hogy ezt felejtenénk el. Tehát, hogyha van egy szülinapi buli, amire nem tudom, 100 helyet csak 10 jöttek el, akkor úgy érzem, hogy rossz az a buli, miközben, hogyha az a 10 emberrel beszélgetnék, akkor lehet, hogy életem legnagyobb bulia van, de én már rosszul vagyok attól, hogy lehet, hogy nem tudom lefotózni, jó képeket csinálni, rossz a fény, esik is, és hogy nem vagyunk ott a pillanatban. Mennyire látod ezt, vagy mennyire tapasztalod ezt a praxisod során, amikor hozzá érkeznek emberek?
6: Hát szerintem nagyon nincsenek ott az emberek a pillanatban, és hogy ennek, hogy nem is az a célja, hogy szóval, hogy ez, hogy minél menőbb legyen a Instagram posztunk, vagy hogy mindent rögtön up to date-eljünk az interneten, hanem az, hogy talán, hogy nem szeretnénk jelen lenni, és akkor ezt valahogy elkerüljük. És akkor hát ennek van egy ilyen módja, hogy mondjuk nagyon aktívak vagyunk így ezekkel a tartalmakkal, vagy ezekkel a készülékekkel, de ez lehet, hogy valaki így a munkájával foglalkozik ilyen szinten, hogy már nem tudom, reggel 6-kor elindul otthonról, és csak este 10-re ér haza, és akkor egész nap egy pörgésben van, és hogy talán azokkal az érzésekkel nem akarunk ilyenkor foglalkozni, amik így belül nyomasztanak minket. Én gyakran szoktam ajánlani a klienseknek, hogy próbálják azt ki, hogy hazamennek, és akkor üljenek le, és mondjuk egy ilyen fél órán keresztül nézzék a falat. És hogyha úgy unatkozzanak, nézik, hogy esik le a vakulat a falról, és hogy akkor mi történik. És hogy nagyon sokan ezt így zavarja az embereket általában, hogy frusztráltak lesznek tőle, hogy nem tudják, hogy mi történik, nem annyira akarnak megengedni bizonyos érzéseket, és ez például szerintem egy tök jó gyakorlat arra, hogy rájöhetünk arra, hogy mi az, amit el szeretnénk kerülni ilyenkor.
4: Annyira abszurd, csak erre egy apró reakció, hogy amikor mi gyerekek voltunk, így jól kitárgyaltuk, hogy ki melyik generációhoz tartozik, hogy akkor az, hogy unatkoztunk, és csak így főleg mondjuk nyáron lógattuk a lábunkat, ez tök egyértelmű volt. Szerintem, tudom, hogyha nagyszüleink itt ülnének közöttünk, akkor nem értenék, hogy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy próbáljunk meg unatkozni, meg hogy túlságosan elfoglaltak vagyunk, és emiatt nem tudunk kikapcsolni, és nekünk meg ezt már tanulni kell, és tényleg csak egy generáció telt el, és már problémánk van ezzel. Hát én nagyon kíváncsi vagyok nálad azzal kapcsolatban, hogy te nagyon régóta gyártasz online tartalmat, én nagyon régóta követlek, és ezek a tartalmaid nekem mindig nagyon jó érzéssel töltenek el, mert őszintesség van bennük, kedvesség van bennük, jóság van bennük. De mi van akkor, amikor te éppen nehéz pillanatokat élsz át, és mondjuk azt érzed, hogy de továbbra is ezt a jó arcot kellene mutatni a külvilág felé, miközben te éppen belülről nem úgy érzed magad?
5: Azt gondolom, hogy az őszintesség az mindig a lehető legjobb. Nyilván, hogyha annyira mély ponton vagyok, akkor a legutolsó dolog, ami eszembe jut, hogy elővegyem a kamerámat, vagy fényképet készítsek, vagy ilyesmi. Bár volt már olyan, hogy mondjuk amikor elköltöztünk abból a lakásból, ahol sok évig laktunk, az engem nagyon megviselt, és én azt így dokumentáltam, hogy most éppen rosszul vagyok, most nagyon sírok miatta, akartam, hogy meg legyen, mert úgy volt nekem teljes az elengedés. Én imádok egyébként tartalmat készíteni. Értem azokat, akik azt mondják, hogy nem tudsz benne lenni a pillanatban, hogyha folyton a kezedben a kamera, de közben pedig én például úgy működöm, hogy nyaraláskor, ha lehetek egy gyönyörű napfelkeltét, akkor ott így hirtelen megállok, hogy úristen, ez csodálatos. 10 másodpercig nézem, de muszáj lefotóznom, vagy levideóznom, mert tudom azt, hogy ezzel akkora boldogságot fogok okozni másoknak is, vagy hogy így nekem olyan közösségem van, ahol úgy érzem, hogy tudunk egymás örömének örülni, és engem ez az örömszerzés motivál a tartalomkészítésben is, és visszatérve a nehézségekre, utólag mindig beszélek mindenféle kihívásról. Nagyon őszintén, meg nyersen is. Most már azért igyekszem így szűrni azokat a részleteket, amiket megosztok magamról. Amikor én elkezdtem tartalmat készíteni, akkor nagyon ártatlan idők jártak az online térben, 2016-7-ről beszélünk. Akkor még nem voltak ilyen dolgok, hogy gyerekek személyiségi jogai, meg takard el, hogy hol laksz, ne hozd meg a falut, ahol laksz, ilyenek most már teljesen más a hozzáállásom nekem is. Én mindig csak támogatást meg szeretetet kaptam, főleg az elején. Aztán persze, ahogy telt múlt az idő, minél őszintébb és bátrabb voltam ebben, akkor azért volt egy olyan ellenpólus is, hogy hát én igazából csak állandóan nyavajgok. Úgyhogy mindenki azt veszi ki egy online tartalomkészítő megosztásaiból, amit akar, meg amilyen állapotban ő van, és én nekem azt kell megtanulnom, hogy én adok valamit, te ha megnézed, akkor amit szeretnél, azt vidd magaddal, amit nem, azt pedig hagyd ott. Igazából, hogyha így fogyasztanánk tartalmat, és lenne egy egészséges szűrőnk, akkor szerintem jobban megtalálná mindenki a boldogságot az online tartalmakban. És a szűrőnk nagyon fontos, mert minél inkább olyan embereket, meg kreatívokat követünk, akik a mi személyiségünket építik, akkor az egy abszolút ilyen, az egy jó dolog, és az egy építő dolog, és akkor ott van boldogság, szerintem.
3: Amikor így mondod, hogy a nehézségeidet is ugyanúgy őszintén beszélsz róla és kiteszed, azért ebből van kevesebb ilyen típusú tartalomgyártóból, mert mindig valahogy a szépet akarjuk megmutatni. A pszichológiai szempontból az összehasonlítás kultúrája az mennyire mit is jelent, és hogy hogyan jelenik meg ez, és mennyivel másabb ez, vagy hogyan erősödik fel, inkább így kezdem, az online világban, mint az offline-ban.
6: Hát szerintem egyre jobban tudatosak az emberek azzal kapcsolatban, hogy ezek a tartalmak, amik mondjuk kim vannak ezeken a felületeken, hogy egy ilyen szép képet mutatnak, ami nagyon meg van kroppolva, fényezve, meg van rajta valamilyen szűrő. Én egyre többször látom azt, aminek nagyon örülök, hogy így a nehézségeit föl tudják vállalni az emberek, és akkor erről kommunikálnak. És hogy szerintem ez egy tök jó, hogy egy ilyen, ezáltal lehet kapcsolódni másokhoz, és ahhoz, amit mondtál az előbb, nekem az jutott még eszembe, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy milyen nagy felelőssége van ezeknek az embereknek, akik készítik ezeket a tartalmakat, hiszen hogy tényleg, hogy nagyon nagy hatással lehet másokra, és akár pozitív vagy negatív szempontból, és hogy mondjuk, hogy mennyire, persze, hogy róluk szól a történet, csak azért valahogy tényleg arra törekedni, hogy ne menjenek el szélsőséges irányba, mondjuk akik fogyasztják ezeket a tartalmakat, mert hogy történhetnek azért negatív dolgok is.
4: Úgyhogy egy picit kizumolunk a tartalomgyártás világából, és egy kicsit tágabb értelemben veszük a digitális, hiszen azért ennél jóval tágabb, akkor behozom nektek azt a szorinkat, vagy azt a kampányunkat, amiben azt vizsgáltuk, hogy vajon az, aki digitálisan lemarad, az éle meg különböző szorongásos szituációkat. Mondok egy példát. Ugye csekket most már be tudunk fizetni az iCheck alkalmazáson keresztül, marha jó, beolvassuk a QR kódot, befizetjük, nem kell elmennünk a postára. Ez egy tök jó dolog. Hogyha valaki mondjuk hall erről, de nem tudja megtenni ezt, mert nem tudja, hogy kell letölteni az applikációt, vagy nincs okostelefonja, vagy nincsen affinitása a digitálishoz, akkor ő ugye kimarad ebből az egészből, és ő még mindig postára jár, miközben mondjuk a környezete meg azt sugallja felé, hogy ez old school, vagy minek mész, minek töltöd ott az idődet. Tehát a kérdésem az, hogy az, aki kimarad a digitálisból ilyen szinten, nem feltétlen tartalomfogyasztási szinten, az érezheti-e azt, hogy boldogtalanabb lesz ezáltal az élete, vagy ez egy kicsit megerőszakolt kérdés?
5: Abszolút az jutott eszembe, hogy anyukámmal van egy ilyen vitánk, folyamatosan visszatérő vitánk, hogy ő ilyen hatalmas ChatGPT fan, és akkor ő így ilyen diskurzusokat folytat vele, és iszonyatosan élvezi. Nekem meg lesz is töltve a telefonomra, és akkor jön az óva intés, hogy le fogsz maradni, és hát egy barlangba fogsz élni, és hát igen. És én meg ebből nem tágítok, mert hogy én most jelenleg úgy érzem, hogy nekem nem hiányzik az életemből, meg vagyok nélküle, és engem meg is ijeszt ez a mesterséges intelligencia dolog. Nagyon, én pont az ellenkezőjét érzem annak, amit mondasz. De például nagyon vicces, ezt el kell, hogy meséljem. Engem gyerekkoromban ilyen 7 évesen átküldött az zongoratanárnőm a postára, ne kérdezzétek, hogy miért.
3: Biztos csekket befizetni.
5: Igen, valami, és hogy valamit feladni, és álltam ott, nem tudtam, hogy mit kell csinálni, és borzasztóan leteremtett a postásnéni, és nekem azóta most túlzok. Nyilván, de így PTSD-n van a postától, úgyhogy a közelében nem megyek, és így nagyon jó a QR kód, hogy van. Szóval, hogy hát ez is ilyen balansz, meg a személyiség.
6: Igen, meg hogy szerintem, hogy mi az a terület, amit ez befolyásol. Tehát, hogyha ez az életvitelemhez nagyon szükséges dologról van szó, mondjuk, hogy a munkámat így tudom elvégezni, akkor egy idő után akkor én így perifériára fogok kerülni, és akkor ez így nekem is rossz lesz, meg hát a lehet, hogy mondjuk elveszítem általa a munkámat, de mondjuk szerintem ez a postás sztori, hogy hát én azt gondolom, hogy talán az jár jobban, aki mondjuk elmegy a postára, mert mondjuk szociális élete kimozdul otthonról, sétál egy kicsit, tehát hogy annak is megvan az előnye. Míg meg mondjuk a praktikussága értem ennek az applikációnak, csak hogy tényleg, hogy azt számít, hogy mi az, amit vesztünk vele, meg hogy mondjuk mi az a szubkultúra, amiben benne vagyunk, mert hogy például én ezt is beszélgettük már kint, de nulláról indulunk ebbe a beszélgetésben. Én 40 éves vagyok, és az én szociális közegemben például, hogy csomóan nem redditeznek. Szabad ilyet mondani?
3: Persze, nyugodtan. Okay.
6: Igen, szóval, hogy csomóan nem redditeznek, és akkor hogy mesélek nekik, hogy mi az, és akkor nem tudják, és akkor én ezzel, ők nem érzik ezt így problémának, és akkor én vagyok egy kicsit fura, hogy én csinálom. És akkor meg csomóan nem szoktak mondjuk AI-ozni, és akkor én is szeretek beszélgetni az AI-jal, és van rengeteg ember, aki például nem szokott a környezetembe.
3: Nagyon érdekes, hogy hallgatlak benneteket, mert közben vannak olyan dolgok is, ami okoz boldogságot az online térben, és hogy hol keressük, csak hogy hol vannak a határok, és mi az, ami, hogy hol ismerem föl azt, hogy mi az, ami boldogságot hoz, vagy csak ez ilyen képzelt boldogság, és közben meg kivesz belőlem. Ti mit gondoltak erről, hogy mi az, ami tényleg támogatja ezt a részt? Mondjuk mondtad például ezt a fölírod a klienseidnek, hogy nézzék a falat. Aha. Én el tudom képzelni, hogy a fél órás falnézés első 2 percében már, ahogy Fati, te is mondtad, viszkető tenyérre nyúl a telefonja után, hát egy hány darab 20 másodperces TikTok videó pörgött volna le az alatt a rengeteg idő alatt, mert hogy mintha unatkozni is elfejtettünk volna, hogy van rossz oldal, amikor azt mondjuk, hogy boldogok vagyunk, a macskás, kutyás, krokodilos, ki tudja, kinek mi van beállítva, milyen típusú videókat néz. Boldognak tűnünk, de közben az időnk veszik el.
6: Hát, én azt gondolom, hogy ezek a tartalmak arra vannak, hogy minél jobban odaszegezzék az embernek a figyelmét, és akkor, hogy tényleg, hogy akár egy Instagramon, akár egy TikTokon, vagy bármilyen egy reklámfelület, vagy egy készülék, ami egy ilyen eszköz, hogy így magával ragadja az ember, és azt mondja, hogy hú, hát ez annyira király, és olyan jó menő érzés, amikor én fogom ezt a készüléket, és nézem, és hogy hát olyan menő dolgok vannak fönn ezen a felületen, és hogy szerintem ez bizonyos szempontból káros, mert pont az a lényeg, hogy ezt a boldogság központunkat így folyamatosan ingerli, és ez így olyan, mint hogyha mondjuk, nem tudom, hogyha egy ilyen szélsőséges hasonlat, mondjuk egy szerfüggő is azt mondja, hogy hát a kábítószer az hát rossz dolog, de ha amúgy, hogyha csinálom, akkor marha jó, utána kicsit rossz, de amúgy meg hát az most kit zavar, megcsinálhatom, hát tudom funkcionálisan vinni az életemet. De hogy akkor van a gond, hogyha ez a funkcionalitás veszik ki a történetből, akkor tud egy ilyen szélsőségbe menni, mondjuk, hogy arra gondolok, hogy valaki mondjuk nem tud megfelelően munkát végezni, nem tud megfelelően koncentrálni, mert ezek a tartalmak mondjuk elviszik a figyelmét folyamatosan. Hogy ebben megtalálni valahogy azt a határt, hogy én mondjuk arra használom, hogy én mondjuk nem tudom, kutató munkát csináljak ezzel, vagy pedig mondjuk, hogy a AI is, hogy lehet az, hogy én akkor nem olvasom el mondjuk a kötelező olvasmányt, hanem megkérem, hogy mondja el nekem, hogy miről szól, de lehet arra is használni, hogyha mondjuk írtam egy fogalmazást, akkor ahhoz ad mondjuk ötleteket, hogy hogyan tudnám kiegészíteni. És akkor, hogy ebben is, hogy mire használjuk, ebben hát szerintem mindenki maga meg tudja találni az arany középutat, hogyha gondolkodik rajta.
3: Nekem kedvenc rém, hogy az ilyen posztapokaliptikus világra készülő túlélő videók, hogy honnan lesz vizet, hogyha esetleg elmegy az áram a világon. Ezeket előszeretettel el szeretem mentegetni a különböző oldalakon. Ha most megkérdeznéd, és még kiraknál itt akár a botanikus kertben, valószínűleg itt maradnék, tehát nem jutnék ki. Hogyha eljönne tényleg ez a világ, valószínűleg a telefonomat se tudnám bekapcsolni, hogy a sok-sok elmentett videó között megtalálom azt, hogy honnan, de mégis gyűjtögetem, és az algoritmus meg egészen okosan pakolgatja. Oda te pszichológusként használsz-e AI-t? Mert azért mindig azon gondolkodom, hogy vannak olyan szakmák, mint például a pszichológus, aki jellemzően más emberek elmennek hozzá a panaszaikról beszélni, tehát nem az endorfinnal tele ugrasz ki, és így ökölpumpát nyomsz a levegőbe, hogy de jó nap volt, és úgy vész haza, hogy azért szomorú történetek, emberi sorsok vannak előtted, hogy te hol találod meg a boldogságot a mindennapi, vagy hogyan lehet töltekezni, hogy utána a föltöltött akkumulátorral, mint egy kis powerbank, másokat tudjál tölteni a szakmaiságoddal.
6: Hát szerintem az önszeretet az egy nagyon fontos dolog, és hogy azt próbálom gyakorolni, és hogy nekem is például voltak ilyen régebben ilyen megküzdési módjaim, mondjuk, hogy ilyen alkoholfogyasztás, és akkor hazaértem a melóból, és hát hogy lehetne lazítani, holnap megyek vissza ugyanazt csinálni, és akkor hát, hogy akkor megijatok egy pohár italt, megijatok 2 is. És hogy az is például ennek is pont az a célja, szóval, hogyha ott vagyok, iszom az italt, akkor klassz, mert nem érzem magam szarul tőle, miközben csinálom, szóval hát akkor oldódott a feszültségem, szorongás, oldás, stb. És utána a másnap meg egy kicsit azért rosszul vagyok, hogy hát lehet, hogy kevesebbet kellett volna jönni. Jaj, de hát ma be kell menni melózni, azért faszán kell lenni, és akkor ezzel is így már így a napomnak mondjuk a felét ki tudtam bekenni azzal, hogy én foglalkozzak a rossz gondolatokkal. Én már egy éve és lassan 3 hónapja nem iszom alkoholt, és hogy nekem az például nagyon sokat hozott az életembe, hogy sokkal jobban jelen tudok lenni akár a családom életébe, gyerekek mellett, feleségem mellett, hogy nekem ez egy ilyen nagyon, és hogy sokkal jobban tudom szeretni magam. És hogy mellette valahogy ez a, van egy ilyen romantikája szerintem a mi generációnknak, hogy ez a ilyen kicsit ilyen romantikus, depresszív, szomorú, az van egy ilyen romantikája szerintem a mi generációnknak, hogy ez a

0: annál kevésbé sikerül, és de ez a mindennapjainkban is így van, hogy túlságosan szerintem individualista lett a társadalmunk, annyira magunkra fókuszálunk, és csak magunkkal foglalkozunk, hogy így van ez a boldogság utáni, nem is tudom, rohanásunk, amiben nem érünk el semmit.
1: Én csak rákapcsolódnék a túlélős rílekre, nekem is sokat dob, de viccet félretéve az jutott eszembe, hogy egyik nap, így este én is szoktam ilyet tolni, hogy egy 20 percet így elpörgetgetek, mert tudom, már erre tudatos vagyok, meg rengeteg tartalmat hallgattam ezzel kapcsolatban szakemberektől, tehát ez mindenképpen egy fals és pillanatbeli dolog, ami jó érzést ez a scrollozgatás okoz, meg abszolút arra neveljük az agyunkat a 10-15 másodperces videóknak a fogyasztásával, hogy utána minden más, ami hosszabb, az unalmasabbnak tűnik, és én amúgy erre tettem fel az egész online munkásságomat, hogy hosszú tartalmak. Mert én nem akarom, hogy ez kivesszen. Egyrészt jobban bele tudod rakni saját magadat is, jobban ki tudsz bontani egy-egy témát, mint például egy ilyen podcastben. Az a visszajelzés mondjuk YouTube videókra is, hogy jaj, annyira jó, hogy még van ilyen, meg annyira jó, hogy ezen nem változtattál, mert hogy egyébként egy idő után szerintem nagyon kimerítő az ember agyának, meg figyelmének így ezekre rámeredni. Az történt a múltkor, hogy valahogy visszaugrott a telefonom, és elkezdődött a ríleknek a sora előről, tehát a 20 perccel ezzel az előtti kezdődött, és pörgettem, és tudom, hogy azt már láttam, tudtam, hogy ezeket már láttam, és mondom, úristen, én ennyit megnéztem? Hát vagy 50 rész videó ott volt, és akkor így megálltam egy pillanatra, meg hátraléptem kettőt, hogy ez nekem nem tűnt ilyen soknak, és úristen, mennyi időt eltöltöttem ezzel. Egyébként szerintem a képernyő időt azt érdemes így figyelni, meg hogyha csend van, nem szól semmi, és otthon vagyunk mondjuk, és azt érezzük, hogy zavar a csend, akkor szerintem az már egy nem feltétlenül jó jel, mert ott akkor azzal szerintem érdemes foglalkozni, hogy miért zavar, miért nem jó nekem csendben lenni, hiszen az kellene, hogy legyen a legpihentetőbb dolog, vagy mondjuk max egy kis madárcsicsergés. De hogy szerintem az már egy ilyen rossz omen, hogyha nem komfortos csendben lenni.
2: Amit Fati mond, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem komfortos csendben lenni, illetve hogyan tudom magamat átszoktatni arra, hogy ne egyből azért nyúljak, ami ott van a kezem közelébe, vagy egy karnyújtásnyira. Tehát hogyan tudom, akár lehet, hogy az elején megerőszakolni magam, hogy akkor se nyúlok, és közben rossz érzés, mert hát ilyenkor már rengeteg dolgot megnéztem, tartalmat fogyasztottam, híreket olvastam, zenét hallgattam, és most, hogy ne nyúljak hozzá, hogy mennyi idő ez, amíg az ember meg tudja tanulni, értékelni a csendet, értékelni, és hasznosan tölteni, vagy hasznosabban tölteni, mert mint tudjuk, a Do It Yourself videók nagyon hasznosak, de hogy hasznosabban tölteni az időt, abban a megspórolt időben, amit pont ezekkel veszít el, azt vissza tudja valahol máshol nyerni. Tehát, hogy meddig ne adjuk föl, inkább ezt akarom kérdezni, hogyha elkezdjük ezt a bambulásfalnézés, akár egy furcsa analóg könyv olvasása.
3: Igen, hát azt már tuti, hogyha valami gáz lesz, jön a világ vége, akkor majd hívlak titeket, hogy akkor hogy kell vizet csiholni.
2: Kérdés, mire emlékszünk ettem?
3: Igen, de ennek örülök, hogy már vannak ilyen kapcsolataim a jövőre nézve. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy motiváltak legyünk. Tehát, hogy valamiért akarunk változtatni, akkor ehhez, hogyha nem motivált az ember, csak azt mondja a párunk, hogy folyton a telefonodat izéled, hagyd már abba, akkor ez az illető nem fog változtatni. De hogyha motiválsz, vagy megtalálja ezt a belső motivációt, akkor ezen el lehet indulni ezen az úton, és például ami ilyen nagyon divatos, igen.
2: Mi lehet a belső motiváció? Most segíts, mert hogy, hát, benne, hogy elveszed bennem. Hát, hogy hol, merre keressem? Itt bal oldalt, jobbra?
3: Hogy a belső motiváció szerintem olyan, hogy mondjuk amikor rájövünk arra, amit Fati mondott, hogy amikor úgy érzed, hogy már hogy terhes a csend, amikor van egy kicsi ilyen zavar benned, hogy fú, ez már egy kicsit olyan gáz, hogy ez a, jó, hát tök jó, de hogy már kicsit olyan, mint hogyha ez a nem én nyomnám ezt a dolgot, hanem a dolog nyomna engem. És akkor, mint hogy ezt muszáj lenne csinálni. És akkor, hogyha ez bármilyen módon, hogy én jobban jelen szeretnék lenni, jobban szeretnék kapcsolni, jobban szeretnék funkcionálni, persze nem azon a terhes módon, hogy itt így üldözzük ezt a boldogságot, hanem csak, hogy valahogy egy ilyen elindul bennünk valami, akkor például egy tök egyszerű gyakorlat, ami a mindfulness szerintem nagyon ilyen trendi manapság, és mondjuk, hogy az, hogy nem tudom, én mondjuk egyszer csináltam ilyet, hogy kimentem a kertbe, és akkor éppen mindfulness képzésre jártam, és akkor mondták, hogy csináljunk valami olyat, ami ilyen, hogy ott így csináljuk így hosszan, és így nagyon figyeljünk oda a részletre.

0: És akkor kimentem a kertbe, és akkor locsoltam. És akkor ott álltam, és akkor locsoltam, és akkor hallgattam, hogy a fűnre ráesik a vízcsepp, én akkor kimentem direkt mezítláb, és akkor ott sétáltam a fűben, próbáltam érezni az illatokat, és hogy az, hogy én ott jelenben, úgyhogy tényleg valójában ott voltam, és minden érzékszervemmel a jelenre koncentráltam, az egy ilyen teljesen más élmény volt, mint az, hogy most a gyorsan lelocsolom közben a telómat izégetem, közben beszélek a gyerekkel, és azon gondolkozom, hogy mit fogok csinálni. Hanem hogy tényleg, hogy ott a jelen pillanatban megélni a összes érzékszerveddel, az nagyon sokat tud adni ehhez.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. július 8-án jött a hír, hogy beiktatása óta először adott kegyelmet Súlyog Tamás, rögtön 4 esetben. És ezen a napon a Kultúrában Róna Jegon vendége Dudás Viktor filmrendező volt, akivel a New York Times által értékelt legjobb filmekről beszélgetett.
2: Elkészült egy összegzés, azt mondja, hogy a 21. század legjobb filmjei, mintha ennek a századnak már vége lenne, de hát a negyedénél járunk. Az első negyed a New York Times és a New York Times által megkérdezett szakértők, Oscar-díjas rendezők, forgatókönyvírók, és a többi szerint, és akkor most átadom a szót Dudás Viktor filmszakértőnek, már csak azért is, mert ezek között a filmek között, meg alkotók között egy csomó olyan van, akik egyáltalán nem a kassza sikerre mennek, úgyhogy lesznek itt érdekességek. Szervusz, Viktor!
3: Szervusz! Köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Hát nézd, valóban nem könnyű egy ilyen listán napirendre térni, vagy nagyon-nagyon könnyű, ez a két lehetőség van. Hát ugye, hogy a felvezetőben te is idézted, hogy ugye itt most a negyed század alapján klasszikusokat kellene találni. Hát én ugye azt mondom, hogy a mozi emlékezetessége nem az örökké valóságából fakad, hanem sokkal inkább abból, hogy elindaló emberi élményeket emel át a kollektív tudatba. És hát ugye látva ezt a listát, a 100 filmből gyakorlatilag az ötöde csupán a filmeknek az, ami 2015 után készült. Tehát, hogy a kollektív emlékezetünk az vagy egyrészt nem annyira fiatal, és inkább tényleg a régebbi filmeket szeretjük, és ezt igazolja ez a lista, vagy másik oldalról azt, hogy az utóbbi időben valóban nekem is nagyon sokan szegezik azt a kérdést, hogy te, mintha az utóbbi időben nem készülnének olyan igazán jó filmek. És gyakorlatilag ezt a két dolgot lehet leginkább kiolvasni ebből a listát.
2: De mondd, ez nem úgy van egy kicsikét, hogy aztán majd eltelik 10-20 év, és akkor azt mondjuk, hogy bezzeg az, micsoda film volt, és akkor egy legyintéssel elintéztük, amikor bemutatták. Mert hogy megszépíti az idő is sokszor ezeket az alkotásokat.
3: Lehetne mondani azt, hogy igen. Habár ugye a New York Times de elég gyakorta szokott ilyen listákat, mert legutóbb márciusban hozott egy olyan bővített listát, hogy azok 2020-tól, vagy 2000-től azok a filmek évenkénti bontásban, amelyeket nagyon-nagyon szeretünk, és az éves bontásban nagyon-nagyon különleges és szélsőséges filmeket lehet látni, meg nagyon-nagyon népszerű filmeket is. Itt valóban nem sok olyan film van, amelyek igazán nagy-nagy blockbusterek lettek volna, hanem vannak benne egészen kis bevételt produkáló, de mondjuk a művészek szempontjából értékes filmek. És hát ugye itt most a filmnek, ugye a listának ugye az első három helyezettje, ugye a legelső, ugye a Bong Joon-ho-nak ugye az Élősködők című filmje, a második David Lynchnek ugye a Mulholland Drive-ja, és a harmadik pedig Paul Thomas Andersonnak a Vérző Oraj című filmje, amelyet meg ugye ezt a háromot szokták leginkább a lista kapcsán kiemelni, de én rögtön kiemelném, hogy a negyedik helyen meg a Wong Kar-wai-nak van a filmje, amely nekem is az egyik kedvenc filmem a hongkongi mestertől. Tehát, hogy azért valóban ennek a listának egy olyan nézet...
2: Ez a szerelemre hangolva, ugye? Azt mondod?
3: Igen, igen. A szerelemre hangolva. Ja, bocsánat, nem mondtam a filmnek.
2: Nem.
3: Igen, az In the Mood for Love. És tehát, hogy ugye itt most nem az olvasókat kérdezték meg, nem a filmkritikusokat kérdezték meg, hanem a szakmát kérdezték meg, és mondjuk ilyen szempontból valóban azért az egy jóval szakmaibb lista, mint a márciusban megjelent. Na, a közvélemény azt gondolja a 21. század filmjeiről, mert az egy lényegesen populárisabb merítés, mint ez.
2: Az, hogy vannak olyan alkotók, akik többször is szerepelnek több különböző filmmel, Christopher Nolan például a listában, de nem az élem. Az két dolgot is mutathat. Az egyik az, hogy számon tartják, nyilván tartják a dolgaikat, de egyáltalán nem gondolják megkerülhetetlennek őket. A másik pedig az, hogy igenis megkerülhetetlen, még akkor is, hogyha nem azt a filmet jelöltük az élre. Mert az Oppenheimertől kezdve a Sötét lovagig, az Eredetig, itt mindenfélék vannak.
3: Igen, és hát ugye ebből is látszik, hogy ugye Spielberg csak egy filmmel van a listában, hogyha jól emlékszem, és ugye Christopher Nolan az, aki leginkább most Hollywoodot úgymond tematizálit adja, tehát ugye ő az a, meg a Paul Thomas Anderson, akik ugye azok a hollywoodi nagy mesélők, akik a szerzői film és a hollywoodi stúdió által is támogathatónak és bevételi forrásnak tekinthető film határán tudnak egyensúlyozni a művészetükkel, és valóban mégis ezzel olyan nagyon-nagyon nem lehet vitatkozni, mert hogyha érkezik egy hír arról, hogy egy Christopher Nolan film érkezik a moziba, akkor azért azt egy önmagára valamit adó filmrajongónak nyilvánvalóan látnia kell. Inkább amit én még hiányolok, hogy például Denis Villeneuve-nek csak egy filmjét láttam, ha jól emlékszem, az Eredet, nem az Eredet, hanem az Érkezés van csak a listában is, én azért még a Dűne 1-2-t azért az elmúlt 25 év igazi mozi varázsai közé oda tettem volna szívesen, vagy például a Kaliforniai Álom című film, ami szerintem azért a Hollywood előtt azért egy jelentős tisztelgés volt, és azt gondolom, hogy egy olyan művész film, ami azért jelentős tömegeket tudott a moziba bevinni. Tehát, hogyha most így belemennénk a részletekbe, akkor szerintem te is, meg én is tudnánk olyan filmeket sorolni kapásból, amelyek úgy a hiányérzetünkre fölhívják a figyelmet. De tulajdonképpen ez egy olyan lista, hogy ez alapján mi is elkészíthetjük akár tényleg a saját százas listánkat, vagy akár csak az 50-es, vagy a 25-ös listánkat, hogy igen, ezen elgondolkodva én azt még oda betenném, azt én még onnan kivenném.
2: Hát persze, ettől szubjektív ez mindig. Hát persze.
3: Igen. Úgyhogy szerintem gondolatébresztőnek, meg annak, hogy mondjuk mely filmeket láttuk, vagy esetleg nem láttuk, és ugye most már a kábelszolgáltatóknak köszönhetően azért a lista mind a 100 filmje azért így vagy úgy, még hogyha nem is tudjuk moziba megnézni, azért elérhető. Azt gondolom, hogy persze most ugye nyár van és kánikula, de mondjuk ezt a listát eltérve mondjuk az unatkozós október, november, január, februári délutánokra azért kellemes és tartalmas szórakozást ígér.
2: Hát ráadásul még most is, mert nyár van, de most éppen esik az ország nagy részén az eső, neki lehet veselkedni. Ne a százastól kezdjék, mert nem biztos, hogy azt tetszik a legjobban. Induljanak neki valaminek, ami így tetszetősnek tűnik, és nem látták. Köszönöm szépen, Viktor. Dudás Viktor filmszakértő volt a vendégünk, számítunk rád máskor is.
1: Kettőt lapozunk a naptárban, és 2025. július 10-ére ugrunk. Ezen a napon 360 ellenszavazattal, 175 támogató szavazattal és 18 tartózkodással elutasították az Ursula von der Leyen bizottsági elnök ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Parlamentben. És ezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Rónai Egon vendége Kovács Tamás, a Szent Donát borászat tulajdonos volt, akivel arról beszélgettek, hogyan juthat el egy bor a Maldív szigetekre, és miként látja egy borász a nemzetközi borpiacra betörés lehetőségét.
2: Most pedig egy kicsikét megállunk Csopakon, és felkeressük Kovács Tamás borász borászatát, a Szent Donát borászatot. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Miért Szent Donát? Kezdjük akkor talán ezzel. Miért nem Kovács és társa, vagy Kovács borászat, ahogy az szokás oly sokszor?
4: Szeretnünk volna olyan nevet adni a birtoknak már a kezdetek kezdetén, hogy valami történet legyen mögött, ami kapcsolódik Csopakhoz és ehhez a tájegységhez. És Csopaknak, többek között Csopaknak egyébként máshol is, déli parton, meg egyébként Egerbe is, védőszentje Szent Donát a szőlőknek. Szent Donát egy olyan védőszent, amelyik a nyári viharok ellen oltalmazza a szőlőt.
2: Na hát most van véleményünk akkor róla.
4: Igen, egyébként pont az a vihar, ami most hétvégén volt, kísértetiesen olyan volt, mint a 2016-os nagy jégveréses vihar, az is pont egy-két nappal a kékszalag előtt, vagy talán kékszalag rajt előtti napon volt, és ugyanúgy hajókat tett tönkre, csak az a vihar jéggel is jött, szerencsére ez a vihar, ez most nem. Tehát itt most nem volt jég. És egyébként Szent Donát nem csak emiatt kötődik ez a környékhez, ugyanis ez a Szent Donát, aki jégveréssel kapcsolatos védőszent, ő konkrétan Pannoniában szolgált magas rangú katonaként a római légióba, és ezt a viharcsodát, ezt a Markoma háborúk idején a Dunától északra, a Garam völgyében tette meg, abban a korban, a második században, amikor az első szőlőket itt Csopakon eltelepítették kereskedelmi célra a rómaiak. Tehát, hogy ez nem csak szimplán egy kiválasztott szent, akit 200-300 éve kiválasztottak itt a szőlőtermelők és hozzáfohászkodnak, hanem konkrétan Szent Donátnak történelmileg van kötődése Pannoniához, és pont abban a korszakban élt itt, és tette ezt a viharcsodát, amikor Csopakon az első szőlőket kereskedelmi célra eltelepítették.
2: Hát bízzunk változatlanul a fohászaiban, mert mostanában csendes eső nem igen van, de vihar az annál inkább. Milyen borokat készítenek önök a Szent Donát borászatban? Azért kérdem, mert ugye van a Balatonbor, ugye erről beszélgettünk itt az előbb, azért említem fel újra, és ezt a kedves hallgatók ilyen módon egészen közvetlenül most tudják, de azt hiszem, hogy önöknél azért nem csak ez van.
4: Hát mi egy kicsi birtok vagyunk, mi ahhoz kicsik vagyunk, hogy a Balatonbor kategóriában részt vegyünk, meg a költségszintünk is olyan, hogy sajnos nem tudunk abban részt venni. Egy ökológiailag, tehát egy organikus birtok vagyunk, certifikált minden területünk, csak saját szőlőt dolgozunk fel, nem vásárolunk. Így értelemszerűen évről évre, ahogy az évjárat adja, van, hogy tele van a pince, van, hogy nem, nincs tele, tehát ezzel együtt kell tudni élni, és ennek a költségeit is tudni kell viselni. Épp ezért a mi boraink, mivel csak saját szőlő, csak saját terület és kis mennyiség, ezért relatív magas költséggel állítjuk elő, és így tudunk úgy szintén magasabb minőséget elérni. A mi piacaink elsősorban exportpiacok, három fajtával foglalkozunk. Egyébként a teljes termőterületünk jelenleg egy ilyen 12 hektár. Ennek körülbelül fele a csopaki rész, a másik fele pedig Tihany. Tehát nekünk ezen a két termőhelyen van nagyobb területünk, ahonnan borokat készítünk, és három szőlőfajtára alapozunk, mind a három hagyományos kárpát-medencei fajta, olasz rizling, furnit és kékfrankos. A kékfrankos az Tihany, mert Tihany a Balatonnak az egyetlen olyan termőhelye, ahol csak és kizárólag a kékszőlővel lehet foglalkozni mert ott a vörösbornak van hagyománya, ott kékfrankossal foglalkozunk, csopakon pedig a két védett fajta az olasz üzling, illetve vannak a kis testvére a furmint, és ebből készül már 150 éve hagyományosan a csopaki bor. Ebből készítünk dűlőszinten is borokat, talaj szerint válogatunk borokat, az egész koncepciót a borok mentén az a három fő talajtípus, illetve ez a két termőhely vezeti, tehát a csopak és tihany, és ezen a két termőhelyen a Balaton felvidéknek a három legfontosabb alapkőzet típusa, majd és azon kifejlődött talajtípus megtalálható, ez a vörös homokkő, ez a permhomokkő máladék, ami csopakra jellemző, illetve a magasabb fekvéseken különböző márgák, magas víztartalmú talajok, illetve természetesen a tihanyi vulkáni rendszernek a bazaltufája, ez a három, tehát vulkanikus, vörös talaj, illetve mészkő, ez a három fő talajtípus, amin gazdálkodunk, és mi nem sok szőlőfajtával foglalkozunk, hanem csak a három fő.
2: Ez így világos.
4: Fajtával, és próbáljuk bemutatni egy-egy fajtán keresztül a talajok közti különbséget, mert hogyha vörös talajról születelünk egy olasz üzlinget, meg mészkőről, más lesz a végeredmény. De csopakon van értelme gyűlőszelekciókban gondolkodni, és ez olyan szintje a borászkodásnak kicsibe, ami elsősorban szomeléknek szól, gasztronómiának, éttermeknek, itthon és külföldön.
2: Tehát nem tömegtermék, hanem válogatott, mondhatni extra. Igen, termék. Hogyan lehet eljutni, főleg kis mennyiséggel, nagy piacokra? Azt olvasom, hogy ott vannak az Egyesült Államokban, Németországban, Skandináviában, most már ott vannak ázsiai piacon is, és hát pont kiindulva abból, amit az előbb mondott, hogy hát ez itt nem nagy mennyiség, gondolom azt nem is tudják kielégíteni azt az igény mondjuk egy kínai forgalmazónál, hogy akkor hány millió palackot kérnek?
4: Ez egy tévesen rögzült gondolat, hogy nagy piacon csak nagy palackszámmal lehet dolgozni.
2: Na ugye.
4: Egyébként magyar borból nincs is szükség sokra a világban. Különleges borokat keresnek, érdekességeket, és a magyar bor ezen a területen tud labdába rúgni, mert egy pici termőhely vagyunk, pici az ország termelése, viszont vannak olyan szőlőfajtáink, amikről nem hallottak, tehát különlegességnek számítanak. Az olasz üzling furmint és kékfrankos az jellemzően ilyen, de természetesen vannak még más magyar fajtáink, juhfark, házlevelű, kéknél és a többi, amitől soha nem hallottak. Tehát olyan szituációkban nagyon jól tudnak működni, ahol egy olyan vágyfülű közönség elé kerülnek, akik már végigkóstolták a világ nagy borvidékeit, már úgy gondolják, hogy akár mindent megkóstoltak, amit érdemes, de akkor oda lép melléjük a szomelé, és mondja azt, hogy van egy furmintunk csopakról, vagy van egy kék frankosunk a tihanyi vulkán belsejéből. És akkor azt mondja, hogy hát erről nem hallott. Na végre valami izgalmas és érdekes. És ezek a helyzetek, ezek a kereskedelmi, illetve fogyasztási helyzetek, ezek nem igényelnek nagy mennyiségeket. És ez független attól, hogy most az Egyesült Államokról beszélünk, Kínáról beszélünk, bár ott jelenleg nem értékesítünk, de a nagy piacokon belül is vannak piaci szegmensek.
2: Hogy lehet megtalálni ezeket a szomeliéket? Mert gyakorlatilag akkor ez ilyen szinte szomelié szintű értékesítés, nyilván túlzunk, de mégiscsak.
4: Nem túlzás, nem, a külföldön természetesen nem közvetlenül a szomeliékkel vagyunk kapcsolatban, meg nem nekik értékesítünk, hanem vannak olyan kereskedők, akik kifejezetten a gasztropiacra vannak ráva, tehát kis mennyiségben keresnek különleges borokat, amiket aztán éttermeknek, borbároknak, kisebb szakkereskedéseknek, illetve privát vevőknek értékesítenek, és velük kell megtalálni a kapcsolatot. Szerencsére ma már rengeteg olyan boros rendezvény van Európában, Ázsiában, Amerikában, ahol kifejezetten erre a stílusra, ezekre a borokra van felfűzve minden, tehát ha elmegyünk kiállítani organikus borok kiállítására, mondjuk a Montpellierbe, a Millesium Bio-ra, ami kifejezetten, tehát csak bio és biodinamikus termelők kiállítása, oda csak olyan termelők jönnek, és olyan kereskedők is, akik ilyen borokat keresnek. Tehát van ez az élethelyzet, ez mondjuk, hogy a leggyakoribb, de természetesen van ez, amikor úgy alakul, hogy eljönnek borértők, szomeliék, akik mondjuk utaznak a nagyvilágba, és valahogy ide keverednek Magyarországra, és lejönnek mondjuk a Balatonra is, és ajánlások útján szomeliék ajánlják egymásnak, hogy ha már itt vannak, mit érdemes kóstolni, egyszer csak megjelennek a birtok kapujába, és akkor kóstolunk együtt. Megtetszik nekik valami, és összekötnek minket kereskedőkkel. Így is lehet. Tehát ez évek lassú munkája, hogy kialakuljon az a 10-20-30 kereskedő, amely kifejezetten ilyen borokra van szakosodva, és ilyen partnerei vannak.
2: De azért azt kimondhatjuk, hogy manapság a borász élete az nem csak a borászkodásról szól, sőt, mert hogy ez kell a világban való ismeret, a nyelvtudás, a marketing ismeret, a kereskedelmi véna, ez elég sok mindent igényel.
4: Igen, főleg picivel, hogyha az ember olyan kis méretű birtok, hogy nem is tudnak kitermelni nagy csapatot, amelyik kifejezetten fölvesz marketingest.
2: Hányan vannak?
4: Mi a teljes birtokon jelenleg 6-an dolgozunk, a traktortól az értékesítésig.
2: Hát az tényleg nem sok.
4: Ebben már a feleségem is benne van, aki természetesen a főnök.
2: Na.
4: De ilyen kis méretben ez nem is lehet nagyobb.
2: Ha valaki arra jár, tehát hogyha valaki Csopak környékén jár, azért ott megkóstolhatja a boraikat?
4: Természetesen, hát gyönyörű borteraszunk van, fantasztikus kilátással, és nyitva vagyunk egész évben. Téli időszakban inkább csak bejelentkezésre, de áprilistól október végéig rendes nyitvatartással lehet hozzánk jönni. Természetesen pár falatot is lehet kérni a borok mellé. Szervezünk rendezvényeket is, élőzenés rendezvényeket, grillezéseket. Tehát a nyári időszakban igyekszünk színes kínálatot adni.
2: Hát akkor ajánlom figyelmükbe a Szent Donát borászatot, egyrészt mert ezzel gondoskodhatnak egy jó fohász keretében a jó időről a nyaraláshoz, másrészt meg ezek szerint válogatottan jó borokat ihatnak Kovács Tamás borász munkásságának hála. Örülök, hogy beszéltünk, gratulálok az eredményeikhez, és sok sikert a továbbiakban.
1: Köszönöm a figyelmüket, ez volt a Múlt Idéző adása, találkozunk legközelebb.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
5: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jelentős változások várhatók a fővárosi parkolásban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolli járat is a belváros és az Őrs vezértere között. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: A hétfői ülésen megvonta Magyar Pétertől a szót Forsthoffer Ágnes házelnök. A miniszterelnök egy későbbi felszólalásában jelezte, hibázott a házelnök. A nézetkülönbség nem tartott sokáig, ma már közös szelfit posztoltak. Valószínűleg közös képe nem lesz a kormányfőnek Panyi Miklós fideszes képviselővel, akit ma hazug trógernek nevezett a parlamentben. A helyzetet Gavra Gáborral és Szirmai Dáviddal értékeljük. Az Orbán kormány által titkosított 2015-ös jelentés szerint egyetlen kórház sem felelt meg maradéktalanul a biztonságos gyógyítás feltételeit rögzítő jogszabálynak. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek, a szakorvosi és szakdolgozói létszám a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot. Kincses Gyulával beszélgetünk. Gyanúsítottként hallgatta meg a fővárosi nyomozó főügyészség Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. Orbán Viktor az ügyre úgy reagált, idézem, elindult a tiszás politikai leszámolás. A gyanúsítás után nem sokkal a Fidesz bejelentette, Hajdú János lesz a párt biztonsági igazgatója. Vendégünk Tarjányi Péter. Több ezer család maradt víz nélkül a Budapest környéki településeken az extrém hőhullám okozta rendkívüli helyzetben. A szakemberek már évek óta azt mondják, a helyzet kritikus, de eddig nem történt semmi. Magyar Péter most azt mondta a parlamentben, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. A stúdióban Homoki Andrea és Magyar Ábel Ágnes.
3: Kezdődik a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Szirmai Dávid, a Blick főszerkesztő helyettese és Gavra Gábor, az 5.hu felelős szerkesztője. Jó estét, szervusztok.
4: Szervusztok, jó estét.
3: Kezdjük a parlamenttel. Ugye tegnap a házelnök Forsthoffer Ágnes kikapcsolta a miniszterelnök mikrofonját. Ma egyébként újra felszólalt napirend előtt Magyar Péter, ma nem történt ilyen. Elindult a vita, hogy jogos volt vagy nem a házelnök részéről. Mellétei Barna Márton ugye azt mondta, hogy nem volt igaza Forsthoffer Ágnesnek, hanem Magyar Péternek volt igaza. Most nem arra kérlek benneteket, hogy értelmezzétek a házszabályt, meg hogy kinek volt igaza ebben, hanem inkább a konfliktusról, magáról mit gondoltok. Ez egy nyílt vita lett, mert Magyar Péter aztán visszaszólt a házelnöknek. Mit gondoltok erről?
5: Ez, hogy ebben semmilyen meglepő, bocsáss meg, semmi meglepő nincsen, aki a...
6: Majd kikapcsoljuk a mikroportodat.
5: Az elmúlt időszakban követte a parlamenti közvetítéseket. Magyar Péternek lételeme ugyanis ez a fajta viselkedés. Tehát az, hogy ő válasz nélkül hagyjon bármit is, az nem létezik a parlament falain belül.
6: És azon kívül se, így van.
5: Tehát, hogy ő neki válaszolnia kell... Az, hogy olyan stílusban, amilyenben, az sem meglepő, mert pontosan tudjuk, hogy a parlamenti üléseknek egy egészen újfajta hangulata és stílusa lett, amióta felállt az új kormány. Tehát mondhatnám azt is, nincs itt semmi látnivaló, csak a szokásos, most már megszokott dolgok történnek.
3: Azt még hozzáteszem, mielőtt átadom a szót, hogy aztán ma posztoltak közösen, hogy Magyar Péter kitette a közös szelfit, amit itt láttak az imént a nézők, kávéztak, és egységben az erő, nekünk van a legjobb parlamenti elnökünk, mindent köszönünk, Ági.
7: Jó, szerintem azzal érdemes kezdeni, amit a Dávid mondott az imént, hogy milyen a parlament hangulata. Most már másfél hónapja ismerkedünk ezzel az új parlamenttel, és az a NER parlamentjeihez, vagy a Fidesz-szél parlamentjeihez képest szerintem egyfelől felszabadító, hogy vannak parlamenti viták, érdemi parlamenti viták vannak, másfelől pedig rendkívül nyomasztó az, mert ezt viszont hozta a Fidesztől, Fideszbe tanult magatartásformát, ezt hozta a Tisza párt, meg Magyar Péter, hogy egyszerűen imádják megalázni az ellenfeleiket. Emlékszünk rá, hogy, és ez nem, tehát mindenki jogosan panaszkodik erre, kivéve a Fideszt. Ők is jogosan panaszkodnak, csak nem hiteles a szájukból. Szóval amikor azért itt mégiscsak Orbán Viktor megpróbálok tévékompatibilisen fogalmazni, de hát Orbán Viktor melegezte Vona Gábort ebben a parlamentben két ciklussal ezelőtt, vagy három ciklussal ezelőtt, ugye a 18-as választás kampányában, azért volt itt boldog karácsonyt meg minden, most Magyar Péter ezt ilyen biturbó fokozatba kapcsolta, és tényleg módszeresen alázza az egyébként nyilvánvalóan a választók által tönkrevert ellenfeleit, áprilisban tönkrevert ellenfeleit. Ez a nyomasztó része. A felszabadító része pedig az, hogy viszont ott van a miniszterelnök a parlamentben, beleáll a vitákba, és szerintem ez jó. És nehezen találja a hangját az ellenzék ezzel szemben. Ugye azt hiszem, hogy talán Torockai László emlegette is a múlt heti felszólalásában, hogy ő az egyetlen pártelnök Magyar Péteren kívül a parlamentben, mert hogy sem a Fidesz elnökkel, sem a KDNP elnökkel nem ült be a parlamentbe. Éppen ezért mondta Toroszkai László, ő nem csak a Mi Hazánk szavazóit, hanem minden nem tiszás szavazót képvisel, amikor éppen ott beszél. És szerintem az van, hogy fel kell vennie az ellenzéknek a ritmust, hát, és meg kell találni a hangját.
5: Nagy kérdés, hogy ez a mostani ellenzéki Fidesz frakció, ez képességekben alkalmas-e arra, hogy ezt a feladatot betöltse?
7: Ez egy nagy kérdés.
5: Nekem ebben kétségeim vannak. Gulyás Gergely arckifejezését elnézve ahogy mondod, biturbo fokozaton száguldó Magyar Péter szavait hallgatva, kétségeim vannak, hogy abban a stílus, ugyanis egy dolgot abszolút jól felmért Magyar Péter, hogy az ő stílusára a visszafogott hangnem, a csöndes, nem is az, hogy békülékeny, de mondjuk nem visszavágó hangnem, az eredménytelen, az le lesz söpörve, ugyanis Magyar Péter tornádóként megy át mindenkin, és mondom, ez ma, azt külön kell venni, hogy ez egy ízlésbeli dolog, hogy itt most ez tetszik, nem tetszik, örülünk-e neki, vagy nem örülünk neki. A hatékonyságában abszolút eredményes abban, hogy bénult pacsorok ülnek vele szembe, maximum Pócs János nézegeti a telefont.
3: Az is kérdés, hogyha mondjuk felvennék a kesztyűt, akkor mi jönne a parlamentben, tehát milyen stílus, hogy mit tudna azzal elérni vajon a Fidesz. Tehát a Fidesztől megszoktam, már emlegetted a korábbi stílust, megszoktak egy stílust, most Magyar Péter turbófokozatba kapcsolta, ahogy mondjátok. Tehát kérdés, hogy a Fidesz mit tudna ezzel kezdeni? Tehát, hogyha csak a mai parlamentet, ugye idéztük az imént a miniszterelnököt, ön egy hazug tróger, mondja Panyi Miklósnak, ugye itt az egész történetet nem mesélem el, itt most a stílus a lényeg, vagy ezek a szavak. Szóval, hogy nem tudjuk, hogy a választóknak mennyi türelme van, vagy ez meddig tetszik, vagy meddig nem.
7: Nagy valószínűséggel a Tisza ugyanúgy, ahogy ezt is ugyanúgy csinálja, mint a Fidesz annak idején, hogy figyeli, tehát méri, hogy mi tetszik az embereknek, meg mi nem. És addig csinálják ezt, amíg azt látják, hogy ennek van társadalmi támogatottsága. Ugye itt rengeteg, most David, hogy itt rengeteg ügy, meg rengeteg kérdés egymásra torlódott az elmúlt időszakban. Ugye volt egy háromnapos kormányülés, péntek, szombat, vasárnap, amelyről visszatérve Magyar Péter közölte a parlamentben, hogy a költségvetés drámai állapotban van, ugye nyilván erről is beszéltek a miniszterek ezen a kihelyezett kormányülésen. Van ügy vagy ügyek, amelyek egy nagy ügyekről van szó, nem nevezte meg a cégeket, ha jól értem, azért, mert tőzsdei cégek is befolyásolhatna árfolyamokat, de hogy közvagyon került, méghozzá nagy, tehát ilyen 100 milliárdos, 1000 milliárdos közvagyon került magánkézbe, de úgy, hogy az állam hitelt vagy hitelgaranciát adott rá, tehát hogy ő ezeket az ügyeket tolja előtérbe, míg például ugye Budapesten Pride volt szombaton, és így, hogy kihelyezett kormányülése volt a magyar kormánynak, ezért egyetlen kormánytag sem tudott ott lenni, még ha akart volna sem. Tehát ezeket az ideológiai kérdéseket pedig háttérbe akarja hozni Magyar Péter. Egy évvel ezelőtt is így volt, csak akkor Orbán Viktor tolta előtérbe fura módon a Pride kérdését, az eléggé hát bénán sikerült tiltással, amit ugye nagy hangon bejelentett, aztán nem tudta végrehajtani, mert annyian voltak kint a tavalyi Pride-on.
5: De bocs, idén pedig ezt Orbán elérte, hogy valójában ez nem egy Pride volt, hanem ez egy kormányellenes tüntetés volt.
7: Ez így van.
5: Szűkebb Pride maggal, mert ugye azért kb. 10-szer ennyien voltak, mint most. Így. Most mondtam ezt.
3: Sokszor. Viszont nem sikerült belehúzni a Tisza pártot
7: nem sikerült, és idén pedig fura módon az ellenkező oldalról Karácsony Gergely próbálkozik azzal, hogy ezt a kérdést tolja előtérbe, és Magyar Péter megint igyekszik nem hagyni, hogy őt belehúzzák ebbe a kérdésbe. Tehát ebből a szempontból szerintem van a tavalyival hasonló. Viszont az, hogy a Fidesz vezetőit el kell számoltatni, mondja Magyar Péter, ő ezt egy olyan, most ilyen Orbánosan mondom, 80-20-as kérdésnek tekinti, mint mondjuk az Orbán annak idején, amit a migrációt, meg Ukrajna kérdését, hogy ebben viszont mögötte van egy társadalmi többség.
5: A migráció, a Soros, az lehet, hogy kommunikáció szempontból a Fidesznek 80%-ban ott állt a célkeresztjébe, és ezt lőtte, viszont nem vagyok benne biztos, hogy az ő híveik ugyanúgy egyetértettek azzal, hogy Soros, migráns, Brüsszel, stb. Ilyen arányba. Az elszámoltatás viszont egy olyan topik Magyar Péterék esetében, vagy Magyar Péter és a Tisza esetében, ami a szavazóbázisának a legfőbb kovásza. Értem ez alatt azt, hogyha most nagyon profánul és leegyszerűsítve fogalmazok, ha egy éven belül országosan ismert fideszes politikust nem látunk a televízióban bilincsbe sétálva elvezetni rendőrök által, akkor szerintem a Tisza támogatottsága rohamosan fog csökkenni, pontosan emiatt. Ugyanis azt fogják mondani, hogy öreg, te megígérted, hogy itt mindenki el lesz számoltatva, lám még a Kismatolcsi, az X, az Y, a nem tudom én kicsoda, szabadlábon.
3: Miért gondolod ezt, hogy emlékeztek rá, hogy 10-ben, 2009-ben milyen elszámoltatást ígért a Fidesz, és minden politikus azt mondta a Fidesz, hogy hát ha azt nem csinálják meg, ha nem számoltatják el az előzőt, akkor őket elzavarják, és a többi, és a többi, és aztán végül is nem történt meg.
7: Igen, nekem, szóval nagyon sok egyébként.
5: 2009 és 2026 között azért túl sok pénzt tűnt el ahhoz, hogy ugyanaz a szemléletmód legyen egy választóban, hogy a, hát 2009-ig
7: van, de valahogy a frusztráció az közös, nem? Tehát a választói frusztráció az valahogyan közös volt 2010-ben meg 2026-ban, az indulatok is közösek voltak, rengeteg különbség is van, azért ne felejtsük el, hogy 2010-ben a szocialista párt 990 ezer listás szavazatot kapott, most a Fidesz 2,5 milliót. Nyilván ez nem összehasonlítható, ez a két szám egymással. De abban az értelemben, hogy volt az aktuális leköszönő kormánypárttal szemben egy nagyon komoly protest hangulat, abban az értelemben szerintem van közös pont 2010 és 2026 között, és még egy közös pont van, hogy ugye kétharmados felhatalmazást adtak a választók az új kormánypártnak azért, hogy na csináljatok rendet, és nem különösebben pepecseltek az ilyen, igen, de akkor ki lesz az ellenzék, milyen garanciák lesznek, hogy mondjuk az elszámoltatás jogállami. A választók, ja, tehát odatolták,
5: valaki nyerjen, aki eltakarítja.
7: Így van, egyik esetben se pepecseltek, és aztán ugye teljhatalmat kapott Orbán 2010-ben, és teljhatalmat kapott 2026-ban Magyar Péter. Én azt a választókat értem, meg az rendben van. Én azt nem értem, hogy 2010 után azok a közszereplők, akik azt annak szurkoltak, hogy mindegy, most már csak a Gyurcsány tűnjön el, jöjjön az olak, legyen kétharmad, csak csinálja rendet, utána miért csodálkoztak, hogyha megkapta a teljhatalmat, akkor azzal visszaért. Most, amikor látom, hogy Márki-Zay Péter meg Jámbor András csodálkozik, hogy hát nem teljesen arra, mi nem erre szavaztunk, mondja Márki-Zay Péter, hát de arra tetszettek szavazni, hogy teljhatalmat kapjon valaki, és az élni fog ez.
3: Még az elszámoltatása gyanús, jön majd Tarjányi Péter, és vele beszélünk külön is, de tőletek is egy-két mondat, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Gyanúsítottként hallgatták ki tegnap Hajdú Jánost, ugye a TEG főigazgatóját. Ma Panyi Szabolcs megírt, hogy egy videó is van róla, ugye Szabó Bálint rögzítette ezt a videót, Orbán Viktor az aranykonvoj ügy főszereplőivel egyeztetett Mészáros Lőrinc villájában, az Andrássy úti villában. 444 ugye korábban is írt arról, hogy ő dönthetett ebben a kérdésben. Most itt van előttem a Telex híre, miszerint Hajdú János mobiltelefonjának a tartalmát is vizsgálják, és a Telex úgy tudja, hogy az ügyészek azért
5: vizsgálhatják,
3: így van, azért kérték el az ő telefonját, mert hát az ügyben született tanulmányok alapján felvetődött, hogy bizony Orbán Viktorral egyeztetett ezekben a kritikus órákban. Szóval ti mit láttok most ebből az ügyből? Ez egy sajtóhír egyelőre, azért mondom, hogy a Telex írta.
5: A történetet az emeli fel valójában, hogy a csúcsán Orbán Viktor van. Tehát ugye itt meg lett nevezve 4 ember, ha jól tudom, akik az ügyészségi vizsgálat szerint benne vannak ebbe a történetbe, ez egyik Orbán Viktor. Na most azt ugye lehet, arra már vannak vonatkozó papírok és iratok is, hogy Hajdú volt az, aki a pénzügyőrség és a NAV-val ellenkezve azt mondta, hogy már pedig ott kell maradni, ott kell tartani, bilincs marad.
7: Gyanúsítottként kezelik őket.
5: Gyanúsítottként kezelik, stb. Tehát, hogy odáig tart a dolog. És innentől jön az izgalom, hogy na, Orbánig eljutnak-e? Ugye mindenki ezen sasszézik most. Ez lehet ugyan egy olyan adat, hogy Hajdú Jánosnak a telefonját vizsgálva kiderül, hogy azon a napon beszélt Orbán Viktorral telefonon. Egy a baj, hogy az nem bizonyít semmit. Tehát az, hogy beszélt vele,
3: mondjuk, hogy mit.
5: Itt pont, és ez nem is fog kiderülni. Innentől kezdve ez egy nagyon-nagyon nehéz történet. Azt mondják az ügyet jól ismerők, hogy abban az esetben, hogyha valamelyik gyanúsítottnak megered a nyelve, és felfele val, akkor lehet ebben elmozdulás. Addig csak megy a kétoldalú hörgés, az egyik az, hogy feszítsd meg, és jussunk el Orbán Viktorig, a másik oldalról pedig a Rákosi diktatúra, és rögtön nézni kell, hogy a Fidesz tulajdonképpen két nap alatt szenté avatta Hajdú János. Tehát kiállunk mellette őt, ki kéne tüntetni, stb. Neki igen, politikailag csak ez az egyetlen egy útja, hogy ezt teszi. Még akkor is, hogyha ez kívülről néz, azt mondja, hogy miért is? De hát most egy ilyen helyzet van, és majd a bizonyítékok, az nyilván garantálom, hogy az egyik oldalon ez az lesz, hogy ez egy koholmány, ez egy nem tudom én AI hamisítvány papír, a másik oldal pedig, hogyha nem lesz ilyen, akkor meg csalódott lesz, és azt fogja mondani, hogy nem ezért szavaztunk a Tiszára, miközben semmifajta összefüggésnek nem kéne, hogy legyen a két.
7: Így van, hiszen...
3: Egy mondatod van körül.
7: Oké, megint vonnék egy 2010-es párhuzamot. Azért kell nagyon gondosan eljárni a nyomozóhatóságoknak, hogy ne járjunk úgy, mármint az ország ne járjon úgy, mint az emlegetett 2010-es elszámoltatáskor, amikor például a hagyóügyben egy-egy tanúvallomásra megerett a nyelvük, ugye a bizonyos szereplőknek, egy-egy tanúvallomásra hivatkozva rántották be a többi gyanúsítottat, és lettek vádlottak, és akkor bíróság előtt visszavontak ezeket a tanúvallomásokat, és gyakorlatilag az az ügy összeomlott. Én nem állítom, hogy most ez van, csak pont a Fidesz, a NER korai éveidek az ügyészségi gyakorlata miatt szerintem duplán óvatosan kell eljárni a minden nyomozóhatóságnak most, hogy azok a vádak, amelyeket emelnek, azok megálljanak a bíróság előtt.
3: Köszönöm, hogy jöttetek.
7: Köszönjük.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Csított 2015-ös jelentés szerint egyetlen kórház sem felelt meg maradéktalanul a biztonságos gyógyítás feltételeit rögzítő jogszabálynak. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek. A szakorvosi és szakdolgozói létszám a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot. Kincses Gyulával beszélgetünk.
2: A Magyar Orvosi Kamara korábbi elnökével jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét.
2: 10 éve készült ez a vizsgálat, 2015-ben. A szakma tudott ennek a létezéséről, hogy 2015-ben készült egy ilyen?
3: A papírról nem tudtunk természetesen, de a benne levő dolgokról igen. Tehát nekünk ebben semmilyen meglepetés.
2: Hát az tapasztalatból is.
3: Tapasztalat, meg minden egyéb jelentésből, statisztikából, beszámolókból ezt lehetett látni, hogy átfogóan nagy baj van a magyar egészségügyben.
2: Mi lehetett ennek a célja? Ennek biztos nem az asztalfióknak készült. Tehát miért csinálta ezt akkor a kormány?
3: Ha jól tudom, ugye az Állami Népegészségügyi Szolgálat csinálta, aminek az a dolga, hogy a szakmai szabályokat ellenőrizze, hogy megvannak-e azok a feltételek, amik a tisztességes ellátáshoz szükségesek, és hát egy ilyen hivatal azt gondolja, hogy akkor neki az a dolga, hogy elvégzi a feladatát. És hát biztos jöttek mindenféle panaszok, mert hát miért ne jöttek volna, és ezért elrendeltek egy átfogó felülvizsgálatot, és aztán amikor kiderült, hogy abban mi van, akkor ezt jobb volt félretenni, és nem tudomásul venni, mert annyiféle problémát tárt fel, amivel kezdeni kellett volna, és sok mindennel lehetett volna, de ahhoz egy csomó olyan intézkedés is meg kellett volna hozni, ami nem népszerű.
2: Ezek a minimum feltételek, amiknek nem felelt meg egyetlen egy kórház sem, már 10 évvel ezelőtt sem, ezeket a feltételeket mikor is kiállapította meg?
3: A szakmai minimum feltételek jó régóta léteznek a magyar egészségügyben, sőt minden normális egészségügyben, ugye ez azt mondja meg, hogy valami, ami azt mondja magáról, hogy ő kórház, rendelőintézet, magárendelő, ahhoz neki milyen

0: személyi feltételekkel, milyen tudású és milyen típusú szakemberrel kell rendelkezni, és hánnyal, milyen speciális készülékek, röntgentől kezdve, ultrahangig, vagy bármi, ami egy, ott abban a rendelésben, vagy műtésben, vagy ágazatban szükséges van, és mindehhez még egyéb úgynevezett infrastruktúrális feltételek, hogy például férfi-női WC, légtér, kubatúra, klimatizáltság, tehát ezeket így együtt határozza meg a minimum feltételek rendszere.
1: Ugye azt látni a jelentésből, hogy a legnagyobb problémát már 2015-ben is a szakemberhiány jelentette, a szakorvos és szakdolgozói létszám a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot, ami azért döbbenetes, hogy ez volt 11 évvel ezelőtt. Meg lehet azt mondani, vagy satszolni, hogy azóta hányan hagyták el a pályát, vagy mentek külföldre? Mert jobb, biztos, hogy nem lehet a helyzet.
0: Abban az időszakban talán még elvándorlás volt, amikor ez a felmérés készült, és aztán utána szerencsére ez az exodus megszűnt külföld felé, de nem beszélünk arról, hogy egy másik exodus indult el a magánellátás felé később. Tehát a közellátásnak a helyzete nem lett jobb. De a minimum feltételekről még mondanék azért egy pár mondatot, ami az értékelésénél talán szempont. Egyik probléma az, hogy a szakma, köztük én is annak idején, ugye egy kicsit úgy fogta fel ezt, hogy mondjuk meg, hogy mi lenne a jó. Ugye, ez is kéne, kettő darab, inkább kettő, tehát egy picit ilyen túlbiztosítva, mondván, hogy ha ezt leírjuk, hogy ez a minimum feltétel, akkor majd jó kormány ezt megfinanszírozza, és lesz. Na most leírtuk a kicsit idealisztikus, ideális állapotot feltételező minimum feltételeket, a jó kormányok meg nem nagyon finanszírozták meg ezt, és emiatt is van ez az óriási különbség.
1: A jó, de ugye ez nyilván nem azt akarja mondani, hogy azért rendben van minden, mert
0: egyáltalán
1: nagyon nincs
0: rendben. Nem.
1: De azt mondjuk, hogy túlzóak egy picit ezek
0: mondani,
1: a feltételek?
0: Egyrészt kicsit túlzóak, másrészt sokkal jobban karban kellene tartani. Hihetetlen nagyot változik az egészségügy. Technológiailag másfajta ellátás léptek be, más technikák léptek be, sok mindent meg lehet már ambulánsan oldani, nem kellene annyi humán erőforrás, új típusú szakmák lépnek be, tehát ezt sokkal dinamikusabban kellene kezelni. Ugye 15-ben volt egy nagy átalakítása, egyébként még tavaly is voltak kisebb finom hangolások ezen, de ki kellene találni ennek a folyamatos karbantartását. És még egy dolog, hogy elmondtam azt a három dimenziót, amit vizsgál, de a negyedik, a eredményesség, az ebből teljesen hiányzik a minimum feltételekből. Tehát ezek feltételek ahhoz, hogy jól dolgozzon egy kórház egyáltalán, de hogy megfelelő a minőség az ellátásnak, az ebben egyáltalán nem jelenik meg.
1: Jó, még egyet nézzük meg, mert az, a jelentés azt írja, a kórházak felénél az alapvető tárgyi feltételek sem teljesültek, hiányzott defibrillátor, lélegeztetőgép, újraélesztési eszközök vagy életmentő gyógyszerek. Tehát azért, ezek azért igencsak minimum feltételeknek tűnnek. Ezek a megállapítások azt mutatják, hogy ellátatlanul maradt sok beteg, ezek szerint következmények nélkül az elmúlt 11 évben.
0: A következmények nélkül alatt most értsük azt is, hogy emberhalál nélkül is, tehát nem csak a jogi következményeket, tehát ebből a picit túlbiztosításból is fakad ez, és azért ha egyfajta dolog nincs, akkor egy másik fajta dologgal szükség esetén ezt lehet pótolni. Tehát a lakosokat akarom megnyugtatni, hogy igen, ez a képes szörnyű. Nem tudom azt mondani, hogy 15 óta, ó, mennyivel jobb lett, és innentől kezdve mindenki békében van, de azért ez nem jelent ezzel arányosan biztos, rossz biztonságú, vagy veszélyes ellátás.
1: Igen, mert hogy valaki végigolvassa, akkor tényleg ezek a megállapítások. Az, arról tudnak, hogy ennek az anyagnak a nyomán született-e bármilyen döntés?
0: Nem tudok semmit nem erről. De azt tudom, hogy a benne feltárt problémákra érdemben nem lett válasz.
1: A Takács Péter nem így látja, nyilatkozott a Direkt 36-nak, azt mondja, hogy 2015-ben még nem tudtuk talpra állítani a magyar egészségügyet, ez egy óriási feladat volt, persze nem lettünk készen, ami ugye azt feltételezi, hogy ott elindultak folyamatok. Ezeken a minimum feltételeken akkor nem változtattak azóta, azt mondja, kellene?
0: Érdemben nem. Korrekciók voltak. Na most Takács Péter abban természetesen igazat mond, hogy 15-höz képest sok minden fejlődött, vagy változott az egészségügyben, de ez mind ilyen tűzoltás jellegű, vagy kifestünk, vagy tatarozzunk, vagy felújítunk valamit, de az alapproblémát, hogy nem korszerű a magyar egészségügy szerkezete, nem dinamikusan fejlődik, nem változik a technológiai változást követően, ebben semmi nem történt, és ezért van az, hogy ma biztos, ha újra csinálnák ezt a vizsgálatot, több helyen derül neki, hogy fantomkor osztályok vannak, már nem működő osztályok, nem felelnek meg a minimum feltételnek, nem lett hozzáigazítva az élet ezekhez a tényekhez.
1: Hogy látja az egészségügyi tárca eddigi munkáját? Nem sok idő telt még el, most a hétvégén 4 helyettes államtitkárt is megneveztek. Nyilván a személyük önnek sokat mondhat, valószínűleg tartom, hogy ismeri őket. Mit gondol a felálló minisztériumról eddig? Mondjuk a újdonságnak számít, jó, mert hogy nem volt.
0: Igen, tehát miután valóban több embert ismerek ebből a stábból, én személy szerint szakmailag és emberileg nyugodt vagyok, mert jó emberek, tisztességes emberek, jó szakemberek kerültek ebbe a pozícióba. Azt is teljesen megértem, hogy itt nem egy minisztériumban sorcsere van, ahol mindenki tudta a dolgát, működik a helyzet, csak a legtetején kell az íróasztalokat átrendezni, hanem nem volt ilyen minisztérium. Ennek csomó munkajogi felelőssége, követelménye van, hogy akkor aki ott volt, mi lesz vele, ide kijön, szóval én megértem, hogy ezzel egy picit lassabban lehet haladni, mert nem egy sima új vezetés jött, hanem új minisztériumnak kell új szabályokkal, új felmentésekkel minden együtt kialakulni. Még egy dolog van, ami miatt én nyugodt vagyok, hogy nincs ilyen kapkodó-csapkodás, mert bocsánat, aztán maga nem tette fel azt a kérdést, hogy akkor mondjam meg azt a három dolgot, amit azonnal meg kéne csinálni.
1: Felszoktam.
0: Tudom, bocsánat, csak én nem szeretem ezt a kérdést, mert azzal mindig csak befoltozunk, mindig csak tüzet oltunk, és én azt látom, hogy ez a kormányzat végre szembe akar nézni a helyzettel. Kinyitották a kórházakat a média előtt, nem titkoljuk, hogy mi a helyzet, és egy átfogó, valós megoldást szeretne a Zsolt által vezetett minisztérium, és én ezért bízok abban, hogy nem látszat intézkedésekkel most valamit akkor kifestünk, vagy valamit csinálunk, hanem egy igazi, valós stratégiát fognak kidolgozni, amire van aztán 4 év, hogy abból valami látványos vagy érdemi javulási legyen.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is.

0: műsor.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Gyanúsítottként hallgatta meg a fővárosi nyomozó főügyészség Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. Orbán Viktor az ügyre úgy reagált, idézem, elindult a tiszás politikai leszámolás. A gyanúsítás után nem sokkal a Fidesz bejelentette, Hajdú János lesz a párt biztonsági igazgatója. Vendégünk Tarjányi Péter.
3: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem, jó estét!
4: Szép jó estét!
3: Ugye gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost, ő a TEK volt főigazgatója. Itt az ukrán pénzszállítók ügyéről van szó. 7 rendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúja elfen. Mit látsz most eddig ebből az ügyből?
4: Zűrzavart, teljesen őszintén mondom, ezzel kapcsolatban írtam ugye a közösségi média oldalamon is. Számomra, hogyha visszafele haladunk, tehát a végrehajtás, a művelet, a kommandó oldaláról, egy különleges egység mindenhol a világon megrendelés alapján dolgozik. Tehát az, hogy egy különleges egység esetünkben a TEK úgy döntsön, hogy valakit saját szakállára fogva tart, és olyan fajta megrendelés nélkül, ami egyszerűen nem történhet meg, kirohan úgymond a TEK bázisáról, és valahol lekapcsol embereket, ilyen elképzelhetetlen. Tehát, hogy ez nincs így.
3: Megállítalak, tehát igen. Mire volt a TEK főigazgatójának akkor itt joga, jogköre, felhatalmazása? Ugye itt a közleményből kiderül, hogy mire utasította a NAV vagy az akcióban résztvevőket, hogy itt bűncselekmény elkövetésének gyarúj miatt kell elfogni, bilincs, látást akadályozó textili alkalmazásával elő kell állítani, és a többi, és a többi. Mire ehhez volt jogköre?
4: Ezt nem a TEK állapítja meg. Tehát ez az ügyészségi közleményből is kiderül, hogy hozott anyagból dolgozik a terrorelhárítási központ. Tehát magyarán ilyenkor van egy felkérő szerv. Esetünkben, amit itt be lehet azonosítani, a felkérő szerv, az az adóhatóság volt. Ott valamilyen fajta nyomozás, a hírekből ugye március óta az körvonalazódik, hogy valamilyen fajta titkosszolgálati szál is volt, egy felderítési tevékenység, ahol végül is arról volt szó, hogy tucatnyi ügyben történtek olyan pénzszállítások közel 1 milliárd eurós nagyságrendben és 146 kilogramnyi arany mozgatásában évelejétől kezdődően, ami miatt úgy érezte a titkosszolgálat, hogy lépni kell. Ebben ez az információ elindult a titkosszolgálathoz és eljutott a NAV-hoz. A NAV lett ebben az ügyben a megrendelő, tehát a NAV-tól érkezett a kérés, hogy ez a konkrét akció történjen meg. És ezért mondom azt, hogy saját szakállára egy különleges egység nem tud kimenni és elfogni embereket.
3: Ki adhatott utasítást erre a miniszterelnökön kívül, a TEK főigazgatójának?
4: Hát a miniszterelnök ebben nem is tudom, hogy hogyan van benne, hiszen itt nyomon követhető ilyen akciókban, hiszen van egy dokumentáltság, hogy a felkérő szerv esetünkben a NAV mire kéri fel ezt a szervezetet, milyen ügy kapcsán, mire kell számítani. Ilyenkor elmondják azt is, hogy mit lehet tudni az elkövetőkről, van-e náluk fegyver, van valamilyen fajta előképzettség. Ez alapján készül föl a különleges egység, tehát ezért mondom, hogy ebben az ügyészségi közleményben az a lényeg, hogy gyanúsítottként, tehát ez volt, amit a terrorelhárítási központban tudtak, hogy gyanúsítottként kell ezeket az embereket kezelni, és ezeket az embereket elfogni. Itt van egy nagy kérdőjel ezt követően, tehát ezt eddig azt mondom, hogy értem, mert ez a standardek szerint működik, van egy megrendelő, a megrendelő elmondja esetünkben a NAV, hogy mit szeretne, van egy végrehajtó egység, amit kijelölnek a feladatra, az elmegy arra az adott helyszínre, elfogja ezeket az embereket, ahogy a taktikákban ezt előírják, majd itt jön az űrzavar, valamikor a mostani hírek alapján állítólag 2 órával később az elfogás után már a NAV közölte, hogy ezek az emberek nem gyanúsítottak, hanem tanúk, és innentől kezdve valójában az ügyészségi közleményből táplálkozva jogellenesen történt az ő fogvatartásuk. Ilyen nem tud előfordulni szakmai szempontból. Tehát, hogyha a különleges egység, a kommandó elfog valakiket, és azt mondja a megrendelő szerv esetünkben a NAV, hogy nézzétek, ezek az emberek nem gyanúsítottak többet, el kell őket engedni, akkor nincs jogköre. Tehát ebben az
3: esetben...
4: A TEK-nek
3: itt nem lett volna jogköre.
4: De nem tudom, hogy volt-e. Tehát, hogy ez így történt. Tehát az, amit itt látunk...
3: Megtörténik.
4: De ezért mondom azt, hogy nekem itt van az űrzavar, mert én ezt nem tudom elhinni. Tehát, hogyha...
3: De már most mit nem tudsz elhinni?
4: Az, hogy egy különleges egység fogva tartson úgy embereket, hogy a megrendelő szerv azt mondja, hogy engedjétek el. Nem tudok ilyet elképzelni.
3: Tehát ez akkor, 1990... nem mondta?
4: Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem végig, tehát az én álláspontom szerint, az, ahogy a műveleti logika ezt diktálja, akkor maradnak így őrizetben ezek az emberek, vagy elfogás után így fogva tartva, ha a megrendelő szerv ezt kéri, ha a megrendelő szerv azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell engedni, a különleges egység ezeket az embereket elengedi.
3: Ha ez így történt, és a NAV kérte ezt, vagy a NAV utasította a teket arra, hogy ne engedje el, a NAV-ot kiutasíthatta.
4: Nem tudom, és itt van egy másik nagyon furcsa helyzet ebben a mondásban. Több óra eltelik azt követően, hogy állítólagosan a NAV szól, hogy mi már nem akarunk tőlük semmit sem, engedjétek el őket. És ezt követően nem történik egyetlen egy felettes szerv felé egy jelzés a NAV oldaláról, hogy mi itt már elengednénk őket, a kommandósok nem engedik őket el, fogva tartják őket, nem hívják fel az ügyészséget, nincs egy ügyelet értesítve, hogy itt egy bűncselekmény zajlik éppen, hiszen ha ez így történt volna, és a különleges egység jogellenesen tartja ezeket az embereket fogva, akkor azoknak az embereknek, akik a megrendelők, ilyenkor jelentési kötelezettségük vannak, hogy itt mi ezeket az embereket már elengednénk, és nem engedik a rendőrök, tehát itt történik egy bűncselekmény, folyamatban van egy bűncselekmény. Erről sincsen semmi. Jó,
3: de akkor itt kit látsz most hibásnak? Ki hibázott mindenképpen?
4: Szerintem nem így történt.
3: Hogy történhetett?
4: Én azt gondolom, hogy itt volt egy felkérés. Van egy zűrzavar abban, hogy ténylegesen volt-e titkosszolgálati információ. Ezt márciusban is elmondtam, tehát mi erről beszélgettünk, hogy számomra nem világos, hogy ebben Magyarország milyen érdeket képvisel, csak saját érdeket, vagy valamilyen fajta politikai összezördülés van Ukrajnával éppen, és itt a két vezető között is valamilyen fajta feszültség van. Tehát, hogy ez a rész sem tiszta. Számomra nem tiszta az, hogy ez az egész ügy mire indult el. Mert hogy itt az alapmondás az, hogy Ukrajna teljesen jogszerűen pénzszállítmányokkal 170 valahány esetben 2022 óta végzi ezt a tevékenységét. Ez vagy így van, vagy nincs így. De a titkosszolgálati anyagok, amelyeket márciusban olvashattunk a médiában, arról szóltak, hogy ez nem volt rendben egyáltalán. Tehát ez az első kérdésem. Ha nincs rendben, és ezek a titkosszolgálati anyagok nem léteznek, és valami fajta fals anyagokra indított nyomozást a NAV, vagy indított el egy intézkedés csomagot, akkor a titkosszolgálatnál pattog kőkeményen a labda. Ha valódi információk voltak a titkosszolgálatnál, de ezt elrontotta a NAV, akkor a NAV oldalán pattog a labda, és az, hogy a különleges egység saját maga fogva tartson embereket hosszú órákig, mert így gondolják jónak, ezt meg nem tudom elképzelni, erre az a mondás, ugye, hogy itt volt egy telefonbeszélgetés, és ezért ellenőrzik most ugye Hajdú Jánosnak a telefonját, hogy ténylegesen beszélte Orbán Viktorral. Nem tudom, tehát ez a jövő zenéje.
3: Mindjárt kitérünk erre a telefonbeszélgetésre, vagy erre a vizsgálatra, de még visszatérve, ugye kérdeztem itt a miniszterelnök lehetséges szerepéről, ugye a 444.hu hozta ezt, hogy az ő utasítása lehetett, sajtóhír. Dr. Horváth Lórend ügyvédit elmondta pénteken, hogy ő Orbán Viktor meggyanúsítását is indítványozta, tehát elérhet-e a miniszterelnökig a cél, vagy ez az ügy, és miért nem hallgatják ki Orbán Viktort is? Tehát itt van egy kiszivárgott dokumentum.
4: Amit az ügyvéd úr elmond, ugye ő sérteti képviselő, tehát hogy ő képviseli azokat az ukránokat, akiket a mostani gyanú alapján jogellenesen fogva tartottak. Ez egy ügyvédi indítvány, amiben ő kéri, hogy kiket hallgasson meg az ügyészség, és indítványozza azt is, hogy milyen fajta kényszerintézkedéseket foganatosítsanak velük szemben. Esetünkben én is olvastam ezt, ugye ő nem csak Orbán Viktort, hanem más személyeket is ugye megnevezett, akiket szintén ilyen fajta gyanúsítás kapcsáni meghallgatásra, kihallgatásra kellene vinni, és egyéb kényszerintézkedések, őrizetbevétel 30 napra, tehát több ilyen dolgot indítványozott. Ez nem köti az ügyészséget. Tehát ezt az ügyészség dönti el, hogy ezt meglépi, vagy nem lépi meg. Esetünkben az történt, hogy meghallgatták a TEK volt főigazgatóját, és úgy döntöttek, hogy szabadlábon védekezhet. Nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani, hogy mit ír a 444, vagy mit mond a sértetéssel.
3: Csak azért kérdeztem, mert a legfőbb ügyészség sem cáfolta egyébként a valódiságát annak a dokumentumnak, ugye ezt a lap lehozta, sőt, ugye említetted ezt a telefonhívást. Ugye most a Telex azt írja, hogy Dezső András cikkét olvasom, hogy úgy tudják, hogy az ügyészek azért kérték el az ő telefonját, mert az ügyben született tanúvallomások alapján felvetődött, hogy azokban az órákban, amikor az ukránokat a TEK épületében fogva tartották, a TEK vezetője többször beszélt telefonon a miniszterelnöknek.
4: A kérdés az, hogy miről beszéltek?
3: Az én kérdésem meg az egyébként, pont ezzel kezdtük az előre két újságíró kollégával, hogy mit bizonyít. Tehát a tartalom nem fog kiderülni.
4: Hát abban az esetben derül neki a tartalom, hogyha rögzítették volna ezt a beszélgetést valakik.
3: De annak nem, idején, tehát TEK főigazgatójáról van szó.
4: A miniszterelnökről van szó.
3: És a miniszterelnökről van szó.
4: Tehát, hogy ilyen szempontból ez ugye duplán érdekes. Én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a 90-es években, 1994-től 98-ig dolgoztam ilyen területen. Ez alatt a közel 8 év alatt több mint 7 év volt. 6 esetben volt olyan akcióm, amikor közvetlenül kellett jelentenem a miniszterelnöknek, Antal Józsefnek, Horn Gyulának. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen olyan a művelet jellege, hogy jelenteni kell, és ebben semmi törvénytelen nincs.
3: Jó, ez olyan?
4: Nem tudom. Tehát ezt azok, akik vizsgálják, én egyetlen egy dolgot hiányolok. Például a jogellenes fogvatartás kapcsán. Mindenről van belső videófelvétel. Kell, hogy legyen. 1992 óta van. Hogyan tartották ezeket az embereket fogva? A TEK laktanyájában nincsen fogda, nincsen börtön, nincs semmi. Milyen irodákban? Mi történt ott? Ezeket fel kellett, hogy vegyék. Ezeknek az embereknek minden egyes elfogásnál azok, akik elfogásra kerülnek, azok nyilatkoznak. A sérülésükről, ha van, ha nincs, tehát hogy orvos megvizsgálja őket, tehát hogy ez mind videóra van rögzítve. Tehát az, hogy valakik...
3: Akkor ezt az ügyészség bekérheti,
4: nem? Nem tudom, hogy megtették-e. Ha megtették, akkor nyilvánvalóan erre nézve kell információjuk, hogy ki az, aki bántotta. Most nagyon-nagyon egyszerűsítek ezeket az embereket. Mi volt a bántás? Tehát, hogy földre teperték, megverték, nekivágták a falnak, nem tudom. Tehát, hogy kik tették ezt. Tehát ilyen szempontból ezért furcsa nekem, hogy egyrészt én nem tudom elképzelni műveleti szempontból, hogy egy művelet így nézzen ki. Ez totális zűrzavar, és totálisan minden szabálytalan, hogyha ez így történt volna. De nem tud így történni. Ez olyan, mint egy orvosi tím kapcsán, számtalan orvos dolgozik, és akkor bejön a főorvos, vagy a megrendelő, diagnosztizáló főorvos, és azt mondja, hogy nézzétek, eddig azt mondtuk, hogy itt 7 beteg van. Nem 7 beteg van, hanem ők tulajdonképpen hozzátartozók. Itt erről beszélünk. Elindul egy akció, hogy gyanúsítottak, és akció közben egyszer csak kiderül 2 óra után, hogy nem is gyanúsítottak, hanem adott esetben tanúk.
3: Akkor ez alapján, amit elmondasz, akkor az ügyészségnek nagyon egyszerű dolga van, mert be kell kérni ezeket, mert azt mondod, hogy mindennek rögzítve kell lenni, meg mindenek nyoma van, akkor az ott van valami.
4: Vannak, kell, hogy legyenek jelentések, kellenek videófelvételek, fényképes anyagok, kellenek megrendelési anyagok, tehát hogy mit küldött a NAV, mire hivatkozva tette ezt. Tehát, hogy itt egy folyamatot kellene látnunk, és én ezt hiányolom ebben az ügyben, hogy ezt a fajta folyamatot végre valaki mutassa már meg bizonyítékok alapján, hogy ténylegesen mi történt. Történt baj, vagy nem történt baj? Mert ebből teljes egészében kirajzolódna. Most azt érzem, hogy különböző információs csomagok így csorognak, és egymásnak ellentmondó hírek alapján, most bocsánat, hogy így fogalmazok, próbáljuk kitalálni, hogy mi történhetett.
3: Jó, hát ha majd kiderül, akkor várunk vissza, akkor hogy magyarázd, de az nem tudhatjuk, hogy kiderül-e valaha.
4: Remélem, hogy ki fogunk.
3: Köszönöm, hogy itt voltál.
4: Természetesen.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, munkaszünet lesz az egészségügyben. Égesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezértere között. Égesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggornyi közelében lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak. Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Több ezer család maradt víz nélkül a Budapest környéki településeken az extrém hőhullám okozta rendkívüli helyzetben. A szakemberek már évek óta azt mondják, a helyzet kritikus, de eddig nem történt semmi. Magyar Péter most azt mondta a parlamentben, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. A stúdióban Homoki Andrea és Magyar Ábel Ágnes.
3: stúdiójában Homokei Andrea, a Vízkoalíció közösség szervezője, és Magyar Ábel Ágnes, a Vízkoalíció kommunikációs szakértője. Jó estét kívánok!
4: Köszönöm! Jó estét!
3: Megvan az első település, ahol nincs már ivóvíz, de hát közben a DMR VZRT kongatja a vészharangot, összeomlásra figyelmeztet, és több mint 100 helységben van érvényben valami fajta vízkorlátozás. Mi történik ilyenkor?
4: Mi történik ilyenkor? Hát ugye ilyenkor megnő a vízfogyasztás, mert hogy nagyon meleg, és mindenki ezerre zuhanyzik, használja a vizet. Ugye ilyenkor jellemzően jönnek a medencefeltöltések, és hát ugye ez a elavult infrastruktúra, ez nem nagyon bírja. Ilyenkor lemerülnek a tározómedencék, ilyenkor megszaporodnak a csőtörések, és akkor ilyenkor fennáll ugye ez a bizonyos vízhiány időszakosan, illetve ilyenkor kongatja mindenki a vészharangot, hogy fogjuk vissza ugye a vízfogyasztását.
3: Ugye ezt évek óta kongatják, majd erre is kitérünk. Itt ebben a stúdióban is elhangzott már több ok. Rengeteg a kiköltöző, például az agglomerációban, ugye ott látszik most leginkább a probléma, hogy a Szada volt az első, ahol nincs már ivóvíz. Hőhullám, megnövekszik a fogyasztás akár 30-40%-kal is, és elavult a rendszer. Hőhullám volt 10 éve is, akkor még nem volt ekkora probléma, viszont az utóbbi 1-2 évben már igen. Miért? Tehát mitől lett ez akut probléma most, hogy már júniusban erről beszélünk?
5: Hát ugye a klimatikus változásokon túl nyilván arról, tehát az, hogy az agglomerációban ennyivel többen laknak, az ugye pont az elmúlt 10, nagyjából 10 év hatásának tudható be, és egyébként a legnagyobb vízfogyasztás emelkedés az agglomerációban történt, ez 36%. Országosan más megyékben is elég sok helyen meghaladja az átlagot, az átlag az egyébként 16%, és ugye itt már sokszor beszéltünk arról, de az alap probléma az ugye a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés, amikor is ugye az előző kormány a 2009-es árszinten fixálta a vízdíjakat, ami azt jelenti, hogy körülbelül ma havonta egy átlagos vízfogyasztó bruttó 2000 forintot fizet a vízért. Ezt szeretjük elmondani, mert ezek ilyen megdöbbentő adatok, és szerintem jó, ha tudják a nézők, hogy 30 fillérbe kerül nagyjából egy liter tisztított ivóvíz, ami eljut egészen az otthonukig, és ez azt jelenti, hogy azt ki kell termelni, azt meg kell tisztítani, tehát valahonnan ki kell venni valamilyen vízbázisból, és el is kell megjutatni a háztartásokba. És ez nagyjából egyébként egy magyar átlagfizetésnek a 0,3%-a, tehát töredéke, és ez azt jelenti, hogy nem érzékeljük a víz értékét.
3: Mennyi lenne rezsicsökkentés nélkül? Ugye 2013-ról beszéltünk, és én emlékszem, hogy már 2013-ban is vízügyi szakértők azt mondták, hogy ennek nem lesz jó vége, 10-15 év múlva, pedig akkor még nem voltak azért ekkora hőhullámok, meg nem volt annyi kiköltöző sem, de a problémát már akkor jelezték többen.
4: Igen, ez jó kérdés, ezt mi is szeretnénk tudni, ugyanis az történt, hogy ugye azzal, hogy befagyasztotta a kormányzat a vízdíjakat, azzal hoztak is egy olyan rendelkezést, hogy ugye minden évben, októberében a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak egy vízdíj javaslatot kellett letenni a kormányzat asztalára. Mi ezt szerettük volna kikérni, de megtagadták az adatigénylést, fordultunk a NAIH-hoz, a főváros is próbált ebben pereskedni, meg is nyerte a pert, majd aztán 30 évre titkosított ezeket a vízdíj javaslatokat nemzetbiztonsági érdekekre való hivatkozással. Ez lenne az alapja egyáltalán annak, hogy lehessen arról társadalmi diskurzust folytatni, hogy mi a víz értéke, és hogy hogyan kellene ugye a vízdíjakat átstruktúrálni, vagy megszabni. De ezt nem tudjuk,
3: mert... De nagyságrendileg sem tudják, hogy a valóságban mennyi lehet?
5: Nagyságrendileg sem, és ugye 2025 januárjától bevezették ugye a nem lakossági fogyasztóknak egy magasabb vízdíjat, de senki nem tudja, hogy egyébként ez mennyire reális. Tehát ebből lehet valamit sejteni, hogy azt valószínűleg valamennyire igazították ezt a megállapítót. Hát most
4: ezt nem tudjuk, mert különböző ilyen átmérőkhöz, meg nem tudom én mihez van igazítva, szóval ez nagyon szakmai, és ugye mi azért
5: igen,
4: egy civil szerveződés vagyunk.
5: 500 forint között igen. Van egyébként, igen. És most erre tervezik is ezt egy kicsit emelni, de ugye több mindenből tevődik össze, tehát a hálózati átmérő is számít, arra van egy ilyen fix díj, attól függően, hogy az mekkora, és akkor van a fogyasztás, ami ugye jóval magasabb, mint én még annyival egészíteném ki az előbbit, hogy ugye mi minden évben elkészítünk egy tanulmányt, vagyis egészen a tavalyig el tudtuk ezt készíteni, és akkor ugye mindig az előző évnek, így van, az előző évnek az adatait, vagyis hát két évre visszamenőleg, tehát a 2023-as az utolsó, amit 25-ben tudtunk bemutatni, és hogy nagyon nagy lehet a baj, azt abból is sejtjük, hogy idén, illetve tavaly ősszel, mert ősszel szoktuk kikérni az adatokat ugye a vízszolgáltatóktól, és akkor a tavaszi vízhete eseménysorozatunk nyitó eseményére szoktuk ezt a tanulmányt bemutatni, és nem kaptuk meg. Tehát az állami szolgáltatóktól nem kaptuk meg az adatokat.
3: De ez a vízvezeték hálózatra
5: igen, honnan az állapot jellemzői.
4: Néztünk ebben a fajlagos hibaszámot, néztük a felújítási ciklust, és néztük ugye a hálózati és az értékesítési vízveszteség számokat. Idén, vagy hát ugye tavaly, amikor kikértük, akkor arra gondoltunk, hogy nem csak az ivóvízhálózat állapotát, hanem a szennyvízkezelés, a szennyvíztelepek kapacitását, arra is kértünk ki adatokat, mert ugye azt is szerettük volna ebbe a tanulmányba bemutatni. Ez majd talán most ősszel megvalósul, mert most, hogy ugye megtörtént a kormányváltás, most hirtelen elkezdtek jönni az adatok.
3: Most ami én találtam adatot, nyilvánosan elérhető adat, ami alapján a hálózati vízveszteség átlagosan 21%, de van, ahol az ivóvíz 60%-a egyszerűen elfolyik a rendszerből. Ezek akkor 24-es adatok?
4: Hát a miénk az 23-as, így van, 23-as adatok, de azt gondoljuk, hogy ezek most is reálisak lesznek, nagyjából ezek a számok, tehát 20-25% között mozgott, ugye mi a 20-21-22-23-as, tehát 4 tanulmányt készítettünk, és nagyjából mindegyik ugyan a között mozgott, tehát 20-25% között mozgott az értékesítési vízveszteség, úgyhogy azt gondoljuk, hogy nagyjából ez ugyanitt van.
5: Tehát azt gondoljuk, hogy ha javult volna nagyon ez az adat, akkor nem lettek volna ennyire visszatartók.
3: Az elég valószínű. Igen, egy nagyon gyors kérdés. Tavaly, amikor történt hasonló korlátozás és hasonló bevő, történt-e bármi tavaly nyáron, bármilyen intézkedés, hogy mondjuk ami most van, ezt megelőzze?
4: Ugye az előző kormányzatnak azért voltak intézkedései, például kivezették a közművezeték adót, ami ugye terhelte a vízszolgáltatókat, ezzel lett egy kis forrás az ágazatban. Illetve ugye bevezették ezt a nem lakossági díj emelést, amivel szintén lett egy kis forrás az ágazatban. Létrehozták az ellentételezési alapot, meghirdettek egy országos rekonstrukciós programot, csak aztán persze az ütemezés meg a finanszírozás hiányzott igazából mellőle.
3: Hogy magyar, és hogy,
5: bocsánat, igen? Még tavaly az kiderült, hogy egyébként most azt nem tudom, hogy 2023-ban vagy 2024-ben akkor annyira katasztrofális volt a helyzet, hogy akkor volt egy ilyen hirtelen forrás injekció az ágazatba, azért, hogy elkerüljék az ilyen a katasztrófát, nagyjából ez nem volt nagyon publikus.
3: Azt az összeomlást, amivel most igen, a DMR vizet.
5: Igen, és ugye 2024-től pedig ugye elkezdték visszapótolni azt az összeget, ugye közben megjelent az állami számvevőszéknek egy jelentése, a 2017 és 22-es időszakot vizsgálta, kísértetiesen hasonló eredményekre jutott, mint mi, tehát a vízkoalíció, tehát hogy fenntarthatatlan, mennyi pénz hiányzik az ágazatból, mennyit kellene beletenni, a következő 15 évben körülbelül közel 4000 milliárdot, ahhoz, hogy működőképes maradjon. Tehát ez még nem azt jelenti, hogy hirtelen megújul és szuper jó lesz, csak hogy nem lesz katasztrófa.
3: Ugye ezt a 4000 milliárdot, ezt ma Magyar Péter mondta, akkor ezek az önök adatai vagy tanulmányai?
4: Ez nem a mi számaink, ezt szakértők mondják, vizes szakértők mondják, hogy 4000 milliárd hiányzik az ágazatból. Igen.
3: Hát az irgalmatlan sok pénz. Meddig bírja ez a rendszer, hogyha elkezdik beletenni ezt, vagy egyáltalán azt mondjuk, hogy vízvezeték hálózat, ezt fel kellene újítani. Hogy képzeljük ezt el? Ez hány évtizeden
4: egyáltalán? Ezt nem lehet ugye egyszerre. Ezt ütemezetten kell, és valami tervezett prioritásokkal, forrás injekciókkal lehet ezt elkészíteni.
3: Hol kellene kezdeni? Hol a legrosszabb?
4: Hát például ugye visszatérve a vízveszteségre, a Miskolc és térsége, tehát a Mi Víz, ugye most már ők állami tulajdonú lettek, de hogy az ő területükön volt ilyen 50% körüli, vagy a Borsod Víz, vagy a Dél-Zala, tehát ők, ez a három szolgáltatói terület volt az, ami ilyen közel 50% körüli vízveszteség számokat
5: hát
4: produkáltak.
5: Voltak helyek, ahol 60 fölött is
3: néha. Igen, azt hiszem,
5: igen. 60%. Még egyébként az előbbi, az azt akartam mondani, hogy elkezdték, és akkor ugye 2024-ben 200 milliárdot beletoltak az ágazatba, tehát az mondjuk, ha a 4000-et elosztjuk 15 évre, akkor olyan 250-et kellene évente szigorúan beletenni, de ebből a 200 milliárdból körülbelül 100 milliárd itt volt egy adatigénylésünk, és abból 100 milliárd ment egyébként a lakossági vízi közműhálózat rekonstrukciójára, és másik 100 milliárd pedig beruházásokra olyan ipari parkok környékén, ahol gyanúsan akkumulátor ipari üzemek épülnek. Tehát, hogy így ugye nem fog sikerülni, hogyha egyébként a rászánt összegnek a fele az nem a lakossági hálózat felújítására is.
3: De ugye arról már nem tudunk beszélni hosszan, hogy a lakosság mit tehet. Most ugye a miniszterelnök bejelentette, hogy egy átfogó programot indítanak. Ha ismert lesz a program, akkor majd várjuk vissza önöket. A lakosság mit tehet? Most a napokban legalább azt mondják el, mert egyébként iszonyú vízpazarlásban élünk, tehát hiába hívták fel a figyelmet polgármesterek, vagy bárhol a közművek, vagy a DMRV ZRT is. Még többet fogyasztottak az elmúlt napokban az emberek.
4: Mi se tudunk nagyon mást mondani. Nem kéne medencét tölteni, nem kéne az utat, a járdát vízzel locsolni, egy kicsit spórolni kéne ugye a fürdéssel, vagy a zuhanyzással, szóval, hogy lehetne egy picit takarékoskodni azért, hogy a magasabban fekvő részekre is jusson ivóvíz, mert ugye jellemzően ott jelentkezik először ez a probléma, hogy nem jut el odáig az ivóvízellátás. De azt még azért hagyj említsem meg, hogy a vízszegénységgel is foglalkozunk, és ezért vannak olyan települések, most például Tiszavasváriból jött ki egy videó, hogy ott egyetlen közkút van, aminek a minősége nagyon problémás, és 200 embert lát el az a közkút, vagy van olyan szegregátumi rész, ahol 900 ember van, és megromlanak a közkutak, és nem javítják meg őket, és nincsen ivóvízellátás. Tehát, hogy az is nagyon fontos lenne, hogy minden ember jusson ivóvíz, és hogy miközben ugye elfolyik 25%-a a víznek, a közben pedig élnek közöttünk olyan honfitársaink, akik meg nem jutnak ivóvíznek.
5: Én kiegészíteném, hogy az önmérséklet meg a szolidaritás mellett, ami egyébként nagyon hiányzik a magyar társadalomból, tehát ez például nagyon fontos lenne gyakorolni, hogy ugye itt a víz ára az egy nagyon fontos kulcskérdés, tehát a látható növekedés a vízfogyasztásban az 2014-től indult, ezt az állami számvevőszék jelentése is alátámasztja, és ugye ez pont a rezsicsökkentés óta van, mert egészen egyszerűen nincs értéke a víznek számunkra, mert annyira olcsó. Tehát havi 2000 forintért nagyjából semmit nem tudunk már venni, és fontos lenne tudatosítani, hogy ez a legalapvetőbb élelmiszerünk egyébként, 3 napig tudunk életben maradni nélküle. Ugye ezért kezdtünk el mi is beszélni már az előző követeléslistánkban is, illetve most a vízminimum nevezetű ilyen követeléseinkben, vagy hát a programunkban a víz, a sávos vízdíj kialakításáról, amit ugye Karácsony Gergely is a múlt héten javasolt. Tehát, hogy egyszerűen muszáj lenne azon túl, hogy legyen egy alapvető vízminimum, ami egyébként szerepel, ami szociális alapon akár ingyenes is lehetne, ez nyilván nagyon, ez 30 liter per fő per nap, de utána legyen egy olyan átlagos vízfogyasztási sáv, ami egyébként megfizethető, és az a fölötti luxus fogyasztást az pedig igenis ki kellene fizetni, mert itt egyszerűen nem lesz. Igen, és ugye a vízbázisainkból is fogy a víz, tehát itt nem csak ez a probléma, hanem az, hogy a vízünk, amit használunk, és a megújuló vízforrásaink azok nagyon kevesek, tehát a 6%-a a hazánkban található vizeknek a 94%-a az a határon túlról jön.
3: Köszönöm, hogy jöttek.
4: Köszönöm szépen.
3: Most az Aktuál Bodac Balázsa. Én köszönöm figyelmüket, holnap várom önöket. Viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz akció. Így törölnék el végképp a Fideszt. Milyen lesz a jövő futballja? Interjú Dénes Ferenccel. Ki nevel a végén? Lehet-e világnézetileg semleges az oktatás?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek.

0: terítékre. Bodac Balázs és vendégei következnek.
1: Hajdú Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját meggyanúsították az aranykonvoj ügyben. Erről majd fogunk beszélni külön is, annak kapcsán, hogy ő egyébként most újra a Fidesz biztonsági igazgatója lesz. Önök szerint lesznek-e újabb gyanúsítások ebben a történetben? Igen vagy nem, várjuk a válaszaikat és a témához fűzött kommentjeiket is a Facebookon. Ezek közül, ahogy mindig, most is fogunk válogatni, csak sikerül kimondani. De lesznek még egyéb témáink is, mutatom, hogy kikkel és hogy miről lesz.
2: Hajdú János lett a Fidesz biztonsági vezetője. Ezt a feladatot 2010 előtt már ellátta. A TEK volt főigazgatóját sanyargatással és jogtalan fogvatartással gyanúsítják az aranykonvoj ügyben. A parlament megszüntette a szuverenitásvédelmi hivatalt. A szervezet vezetője Lánci Tamás szerint a globális érdekkörök miatt csökkent a magyar állami vezetőkbe vetett bizalom. Több embert letartóztattak az NKA milliárdok titkos szétosztása miatt. Korábbi főnökük a volt kulturális államtitkár szolidaritást fejezett ki irányukba. A költségtérítésüket megvonják, a fizetésüket viszont nem csökkentik a polgármestereknek, a megyei közgyűlések elnökeinek viszont feleződik a jabadalmazása. Vendégeink Zamecsnik Péter, ügyvéd, Juhász Ferenc, volt honvédelmi miniszter, Kósa András, a Magyar Hang újságírója.
0: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint lesznek-e további gyanúsítások az aranykonvoj ügyben? Nézzük a szavazás állását. 91% azt mondja a válaszadóinak, hogy igen, lesznek, 9% szerint pedig nem. Köszöntöm Önöket otthon, vendégemet pedig itt a stúdióban. Örülök, hogy beszélgethetünk ma este. Kezdjünk is rögtön azzal, hogy Hajdú János ügyében mik a legfrissebb hírek.
3: Hajdú Jánost, a Terrorelhárítási Központ korábbi főigazgatóját nevezte ki a Fidesz biztonsági igazgatójává Orbán Viktor pártelnök. Feladatkörét a mai naptól látja el. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által írt közlemény hozzáteszi, hogy a több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező volt rendőrtábornok már korábban, 2010 előtt is éveken keresztül dolgozott a Fidesz biztonsági igazgatójaként. Hajdú Jánost egyébként az aranykonvoj ügy miatt a fővárosi nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki, jogellenes fogvatartás büntette miatt. A Terrorelhárítási Központ volt főigazgatója panasszal élt a gyanúsítás ellen. Nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését és vallomást tett. A gyanúsított szabadlábon védekezik. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, hogy kiállnak Hajdú mellett, aki ellen szerinte a miniszterelnök utasítására elindult a tisztás politikai leszámolás. Minden rendes országban kitüntetés és elismerés járna azért, amit Hajdú tett. Magyarországon hatósági zaklatás. Hajdú János minden hazáját szerető ember számára példakép, írta Orbán Viktor. Magyar Péter ennél rövidebben reagált. Azt írta, az ügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a TEK volt főigazgatóját, Hajdú Jánost aranykonvoj ügyben. Vajon ki lesz a következő? Tette fel a kérdést közösségi oldalán a miniszterelnök.
1: Szóval, hogy a kitüntetést érdemelne Hajdú János azért, mert vezényelte azt az akciót, amelyben az ukrán pénzszállítmányt megfújt, akkor miért nem kapta meg a kitüntetést? Ez több mint egy hónappal a választások előtt történt, lett volna idő kitüntetni. Kitől hiányolja Orbán Viktor ezt a gesztust?
4: Hát azt én nem tudom, hogy kitől hiányolja, de abban szinte egészen bizonyos vagyok, hogy lévén Hajdú János közel 30 éve ismerem, ő egy fegyelmezett katona. Amit kap utasítást, parancsot, azt végrehajtja. Kitárt dolognak tartom, hogy ő egy át nem aludt éjszaka után eszébe jutott, hogy ezt az akciót végrehajtassa az embereivel. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ennek előzménye volt. Ugye onnan indulunk ki, hogy volt egy alkotmányvédelmi hivatal által tett feljelentés, ami utóbb kiderült, hogy teljesen hamis volt. Ezt megküldték az ügyészségnek, a legfőbb ügyészség szinte még aznap elrendelte a nyomozást, és áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező NAV bűnügyi igazgatóságához. És ugye hivatkoztak is arra az ügyészek, hogy, vagy a legfőbb ügyészség, hogy a továbbiakról ők nem kaptak tájékoztatást.
1: A NAV-nál ment tovább az ügy.
4: És a NAV-nál ment tovább az ügy. Na most ugye miután a TEC-nek mindenféleképpen fel kellett lépnie, hiszen a feljelentés úgy szólt, hogy fegyveres erők kísérik ezt a konvojt, abba pedig a TEC-nek a közreműködése nélkülözhetetlen, hát közreműködtek. Azt viszont nem tudjuk, és azt gondolom, hogy sokan nem tudjuk, hogy milyen bizonyítékok állnak rendelkezésre, amelyek megalapozzák ezt a megalapozott gyanút, amit a tábornok úrral szemben közöltek. Ugye ez egy hétrendbeli jogellenes fogvatartás, annak is a minősített esete.
1: Sanyargatás.
4: Így van, ami 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett.
1: Ugye az, hogy az a feltételezés, illetve a gyanú, több is volt, mint feltételezés, hogy fegyver van náluk, az megdőlhetett már Hegyeshalomnál is, ahol a NAV-nak a szakemberei, azok átvizsgálták ezt a szállítmányt, és megállapították, hogy semmi szabálytalanság nincs, és fegyver sincs náluk. Ehhez képest néhány órával később arra való hivatkozással kapcsolták le őket a TEC-kel, hogy biztos, hogy fegyver van náluk. Amint ügyvéd úr említett, ezeknek az ukrán férfiaknak a fogvatartása közben hátrabilincselt kész, megfordított kámzsa, valamilyen szérumot is az egyiknek befecskendeztek, és tulajdonképpen szabadon engedték őket, úgyhogy nem is voltak gyanúsítottjai semmilyen ügynek. Amennyire én tudom, tanúkénti meghallgatásuk történt nekik, úgyhogy mondjuk például a külképviseletről sem volt ott senki, de ennek a részletét már nem tudom, hogy ezek mennyire minősítik magát az esetet. De az, hogy Hajdú János ezután most a Fidesznek a biztonsági igazgatója lesz, ezzel nyilván demonstrál is Orbán Viktor.
5: Én azok közé tartozom, azok közé az állampolgárok közé tartozom, és valószínűleg mi vagyunk többségben, akik abszolút magabiztosan képesek nyilatkozni foci és jogi kérdésekben, de mivel itt van ügyvéd úr, éppen ezért inkább politikai természetű megközelítést találják. Rakjuk kontextusba, mikor történt ez? Ez esemény. Ez akkor történt, amikor a Fidesz fő üzenete az volt, hogy Zelenszkij majd nevet rajtunk, és elviszik a fiaitokat katonának, és az volt az elvárás, vagy az volt legalábbis a szándék, hogy a magyar társadalom utálja meg az ukránokat, és mindazokat, akik nem képviselik a propagandában megfogalmazott mondatokat. Gyenge volt az üzenet, és ezt egyébként a Fidesz vezérkara is érezhette, hogy ez dadog. Nem megy át úgy a társadalmon. Kellett egy ügy. Na, csináltak egy ügyet. Én is egyetértek azzal, hogy a TEC önmagában ilyet ki nem talál, ráadásul ennek nemzetközi, hát hogy is mondjam, csak kapcsolatai is vannak. Nyilvánvalóan egy utasítást terjesztettek elő, és ők ezt szépen rendjén megcsinálták, abban a reményben, hogy a magyar társadalom majd azt fogja mondani, hogy na lám, nézzétek ezek az ukránok mit csináltak, sőt, mi több belefűzték azt a szálat is, hogy lehet, hogy még Magyar Péternek menet közben valamelyik parkírozóba hagytak egy pénzt. Tehát volt egy nagyon erős politikai szándék.
1: Állította a miniszterelnök, hogy titkosszolt információk vannak arra, hogy a Tiszához vándorol volna, vagy egy részen a pénznek oda ment. Erre annyit mondott, hogy ennél többet ő nem mond, tessék megkérdezni a hatóságot.
5: Itt ebben a stúdióban szinte beígérte abban az ominózus interjúban, hogy majd egy ilyen esemény fog történni. Én nem ismerem Hajdú Jánost, és éppen ezért emberi magatartásáról nem szeretnék nyilatkozni, de a TEC és Hajdú János Orbán Viktor embere. Orbán Viktort védte, tök mindegy, hogy most milyen eufémisztikus nevet adunk neki, és őt szolgálta. Ha megkérdeznénk arról mondjuk Áder Jánost, vagy Kövér Lászlót, hogy ők is úgy gondolják-e, hogy nagyon-nagyon megbízható volt a TEC, és szívesen bízták magukat rájuk, akkor kiderülne, hogy nem teljesen így van, mert hogy Áder is leiratkozott a TEC-es védőlistáról, Kövér meg csinált magának egy országgyűlési őrséget. Summa summarum egészen bizonyosan, hogy a katona utasítást ad, utasítást kap és utasítást ad, így a pontos, és egyébként pedig a Fidesz próbálta sütni a saját pecsenyét.
1: Az, hogy most a Fidesznél van megint, 2010-ig ugye már volt biztonsági igazgató, most pedig újra az, azt követően egy nappal, hogy meggyanúsították, ez mit jelent? Megint csak lehet politizálni, vagy politikai üzeneteket keresni?
6: Ez egy politikai üzenet, de azt gondolom, hogy ez ma már az ilyen 5 perc alatt elszáll a szélbe kategória. Tehát egyrészt én nem tudom... most ne hoz kínos helyzetbe, hogy az MSZP-nek volt politikai, vagy politikai, bocsánat, biztonsági igazgatója, mert én nem feltételezem, hogy mondjuk például egy 19, ma már 19%-os pártnak kellene, hogy legyen biztonsági igazgatója. Én ott voltam legutóbb személyesen a Fidesz kongresszusán, szerintem idén már biztosan nem lesz olyan eseménye a Fidesznek, amit nagyobb média figyelem, vagy bármilyen figyelem övezett volna, vagy övezne. Orbán Viktor a kedve szerint sétálgatott kibe, néhány újságíró és néhány autogramot kérő néni vagy bácsin kívül, egyébként a kongresszusi központon a kutyát nem zavarta a jelenlét, az égvilágon semmilyen fenyegetésnek nem volt kitéve. Tehát értelmezhetetlen szerintem a Fidesz esetében ma, hogy biztonsági igazgatót kell kinevezni, és politikai gesztus lehet természetesen, csak mondom, azt gondolom, hogy erre már, és elnézést kérek, ez nem Hajdú Jánosról szól, mit most ügyvéd úrra figyelek, hogy egy hét múlva már a kutya nem fog arra emlékezni, hogy egyébként a Fidesznek van ilyen, hogy gazdasági igazgatója, és őt mellesleg Hajdú Jánosnak
7: biztonsági. Hívják.
6: Biztonsági, mindig elrontom, de annyira nem jön a számra ez a biztonsági igazgató, hogy annyira irrelevánsnak tartom, szóval...
7: Hogyha kiindulunk abból, munkahipotézisként, hogy egy olyan műveletben, amiben részt vesz az információs hivatal, az alkotmányvédelmi hivatal, a legfőbb ügyészség, a TEK és a NAV, ennek gondolom koordinátnak kell lennie, mert máskülönben nincs értelme végrehajtani egyébként se ennek a jogi eljárási részét, se pedig a konkrét operatív részét. Tehát itt össze kell hangolni a dolgokat. És ebből esetleg arra a következtetésre jutunk, hogy ez egy koordinált cselekmény, akkor ezt valaki koordinálja is. Ebben az értelemben mondjuk Hajdú János, aki gyanúsítottként ott van, és hogy ügyvéd úr említette, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kockáztat, akkor az ő mondjuk gyanúsítotti vallomásában lehetnek-e olyan elemek, amelyek számára kedvezőbb irányba vihetik az eseményeket. Próbáltam nagyon korrektül fogalmazni.
8: Természetesen lehetnek, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább én azt vélem felfedezni, hogy van egy központi boszorkánykonyha, és minden résztvevővel csak annyit közlök, amennyi éppen rá tartozik. Mert így nem kerülök abba a helyzetbe, hogy az egyik tudja, hogy a másik mit csinál adott esetben jogszabályellenesen, vagy ha nem is jogszabályellenesen, de kikerülve a jogot, vagy visszaélve a joggal. Tehát én sokkal inkább azt gondolom, hogy egyfajta boszorkányhon, ha egy központi elem kellett, hogy legyen, hogy ez most hol volt, találgathatunk, mert hogy a szereplők, akár az AH, akár a NAV, akár a TEK önmagában ezt nem szervezte, abban én egész biztos vagyok.
6: Én ezt csak annyit tennék hozzá, hogy mivel az teljesen egyértelmű, hogy egy rövid zárója, nekem van ismerősöm, aki egyébként például Budapestről Londonba kísért személyesen egy ilyen, akkor hívjuk aranykonvojnak. Egy magyar bankból vittek egy londoni bankba, egy magánszemély egyik trezorjából a másikba aranyrudakat, és ő ennek a banknak volt akkor a képviselője. Órára pontosan le kellett adniuk minden határátkelő helynél, hogy hol a közbelévő közúton folyt ez is, hogy a közbelévő országok, Ausztria, stb. És a Németország, stb. Hol lépnek be, melyik határátkelő helyen, hol fognak megállni, hol állnak meg ebédelni, stb. Hol lépnek ki az országból. Mert teljesen legális volt, mindenki tudta, és várták őket, kísérték is őket. Ebben az esetben pont ugyanez történt, tehát semmilyen nyomozati cselekményre, semmilyen operatív dologra nem volt senkinek szüksége, mert mindenki pontosan tudta, hogy az a két céges jelölésű, tehát feltűnő ugye ukrán kisbusz, hol lép be, hol fognak megállni, mi van a csomagtérben. Úgyhogy az alkotmányvédelmi hivatalnak biztosan nem kellett, vagy a magyar kémelhárításnak adott esetben biztosan nem kellett semmilyen nyomozati tevékenységet folytatnia. Azért Farkas Őrsöt, az alkotmányvédelmi hivatal államtitkári rangsorolású vezetőjét valamennyire ismerve, ő magától biztosan nem talált ki ilyet képességek hiány. Úgyhogy valahol szerintem följebb kell keresni, hogy nyilván a politikai döntéshozói szinten találhatták ezt ki.
7: Retorikailag nem volt rossz egyébként, szokás szerint Orbán Viktornak a tegnapi posztja, ahol arról írt, hogy ilyen ukrán szállítmányok, ezek több száz milliárd értékben vándoroltak már keresztül az országon, és ezt most megállított, hogy ennek a műveletnek a keretében megállított. De az, hogy miért kellett megállítani, most már nincs szó pénzmosásról, amiről korábban volt szó. Nincs szó arról, hogy ez a Tisza pártnak vagy Magyar Péternek ment volna. Nincs szó arról, hogy titkosszolgálati információk merültek volna föl bármilyen illegális pénzfelhasználásról vagy a forrásáról ennek a pénznek, csak azt mondja, hogy több száz milliárd ment keresztül, és ennek véget vetettünk. Tehát az indoklás, az oksági viszonyok, azok kimaradnak már ebből a mondatból, de egyébként tényleg, és utána az, hogy Hajdú János ki kellett volna tüntetni.
5: Nyilvánvalóan dadog a történetük, és aki azt gondolja, hogy egyébként egy titkosszolgálat, vagy bárki tervez egy játszmát, mert egyébként ők tudnak ilyesmit csinálni, tervez egy játszmát, hogy megpróbáljuk igazolni a főnök és a propaganda állításait, az azt gondolom, hogy nagyon téved. Ráadásul valóban korábban nagyon sok ilyen akció volt, ezt az osztrák bank állította, tehát itt nem kell az ukránoknak hagyatkozunk. A harmadik, ami pedig én szerintem egyenlő magával a beismeréssel, hogy a választást követően a személyzetet is visszaengedték, meg a pénzt is. Na most, hogyha itt valóban nemzetközi pénzmosással kapcsolatos gyanú merül föl, akkor egyébként nagy valószínűséggel a bizonyítékot, magát a zsét, azt nem fogják visszaadni. De itt Orbánék adták vissza, nem a mostani kormány, hanem az ügyvezető kormány.
7: És picit pontosítanak, már korábban visszaengedték az ukránokat egyébként.
5: Igen.
7: És csak tanúk voltak, tehát
6: igen.
7: Pénzmosás, illegális, mint tudom én mi, és meg se gyanúsítják őket, hanem azt mondják, hogy das vidánje.
6: Szerintem ez egy teljesen analóg történet azzal, és akkor most ügyvéd úrra nézek, hogy ez vajon mit meríthet ki, milyen jogállást meríthet ki. Emlékeztek még a szerb gázvezeték felrobbantási kísérletének az ügyére? Hát ez is, az is volt egy próbálkozás, aztán mi lett belőle? Semmi, de arra pont jó volt, hogy a magyar katonaságot biodíszletként szegényeket ki lehessen vezényelni a MOL meg egyéb létesítményekhez. Ez nem
7: egy kilométerre is jól látható helyen lerakott robbanószerről volt.
6: Igen. Igen. Szóval ez mondjuk, amikor a állami pénzen a katonaságot jobb ilyen ide-oda rángatjuk, ez nem tudom, elnézést, nagyon laikus vagyok, de mondjuk minimum esetleg hanyagkezelést, mert ezt gondolom azért elég sok pénzt felemészhet ez az akció. Ez például kimeríthet-e, vagy bármi egyéb tényállást?
4: Hát vagyon elleni bűncselekményben én nem gondolkodnék. Sokkal inkább ugye arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy tanúkkal hogyan lehet eljárás jogilag beszélgetni. Hát nyilván nem gyanúsítotti pozícióba. Igen ám, csak amikor a legfőbb ügyészség egy följelentés kapcsán, és ott lehet hamis, félig valós, elrendel egy nyomozást, akkor a NAV-nak nincs más választása, nyomozni kell. Nem majd eldönti, hogy nem, meg nem csinál.
7: De azt mondja NAV, hogy nem állapítottak meg jogsértést.
4: Most is folyamatban van a pénzmosás elleni eljárás. Mit kell itt ellenőrizni? Ellenőrizni kell az osztrák banknak az igazolását, ellenőrizni kell, hogy a magyar határon, amikor beléptek, valóban leadtak-e minden ilyen-olyan papír. Épp mit tudom én még, mennyi mindent kell ellenőrizni, és nagy valószínűség szerint majd fog egy eljárás megszüntető határozat születni. Ettől az ügytől teljesen külön áll, ami a központi nyomozó főügyészségen van, mert hiten az hivatalos személyek által elkövetett cselekmény gyanúja, ez a jogellenes fogvatartás, hogy aztán ebben lesz-e több vagy nem, megye följebb, vagy akár horizontálisan növekszik a gyanúsítottak száma, ezt lehet találgatni, hogy a nézőink, ha jól láttam, úgy gondolják, hogy majd lesz.
7: Hát, mindjárt azt is megnézzük, legyen hogy úgy. Mit mondanak erről. Úgyhogy jöjjünk is most a nézői hozzászólásokkal.

Egy ügyészségi dokumentum egyrészt Panyi Szabó Csavészker 444, illetve a Telex is különböző információkat hozott. Ezekben szerepel az is, hogy a gyanúsítotti meghallgatása szükséges Orbán Viktor korábbi miniszterelnöknek is. Ez egy június 9-i keltezésű dokumentum, ennek egy jegyzete volt, ami korábban napvilágot látott, most már maga a doksi is. Ön szerint lesznek-e további gyanúsítottjai az aranykonvoj ügynek? Ezt kérdeztük önöktől. 92 igen, 8% nem százalékokban mérünk, ez nem darabszám természetesen. És akkor nézzük a hozzászólásokat. Csaba azt írta nekünk, hogy fel kell göngyölíteni a szálakat és eljutni az ügy értelmi szerzőjéhez. Mindenki tudja, kiről van szó. Gabriella szerint nem. Lesznek további gyanúsítások. Most dobtak egy koncot nekünk, túl messzire érnek a szálak, nem fogják bolygatni. Gábor azt írta, hogy miért nem a legfőbb ügyészséget kérdezik erről, ők biztosan tudják a választ. Nem. Nyilván majd a legfőbb ügyészség az közölni fogja azt, amit közölni tud, illetve a nyomozásban résztvevő egyéb szervek. Mi önöket kérdeztük, hogy önök szerint lesz-e további gyanúsítás. Úgyhogy ha önöktől szeretnénk választ kapni, akkor biztos, hogy nem a legfőbb ügyészséget fogom bombázni ilyen kérdéssel, mert ők nem fogják elmondani azt, hogy önök mit gondolnak erről. Anna azt írta nekünk, hogy és akkor jön az ukrán maffia és visz mindent. Az, hogy elzárták a vezetéket, szóba se kerül. Hát, az semmi köze nincsen ilyen értelemben ehhez a történethez. Az, hogy politikailag ebbe a keretbe ágyazták akkor az állami vezetés szintjéről, az egy másik kérdés. Áron azt írta, hogy majd az lesz az igazán érdekes, ha megkérdezik Hajdú urat, hogy ő kitől kapta az utasításokat. Igen, a 444 szerint tartották a kapcsolatot Orbán Viktorral, és olyan információ is megjelent, hogy az akció napján Orbán Viktor ott volt a bázisán, a TEC-nek, az objektumában, bár amikor az ukránok oda megérkeztek, vagy beszállították őket, akkor már nem volt ott a volt miniszterelnök. Judit azt írta, hogy szerintem Hajdú beáldozza magát, ő fogja elvinni a balhét. Hallották Zamecsnik Pétert 2-től 8 évig, abban az esetben tegyük hozzá, hogyha megállapítják az ő bűnösséget és jogerősen el is ítélik, ezt még semmiképpen se előlegezzük meg neki, van ártatlanság vélelme, és nagyon reménykedünk abban, hogy teljesen jogszerű és jogállami eljárás fog folyni. Most pedig néhány perc szünet, aztán jövünk azzal, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal az már nem lesz tovább az életünk része, de az emléke örökké velünk él.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Bodasz Balázs és vendégei következnek.
1: Önök szerint lesznek-e további gyanúsítások az aranykonvoj ügyben? Nézzük, hogy a szünet alatt mire mentek. 92% igen, 8% nem továbbra is. Ugyanez köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Jó estét kívánok! Vendégem a stúdióban továbbra is Zamecsnik Péter ügyvéd, Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszter és Kósa András a Magyar Hang újságírója. Velük folytatódik tehát az aktuál. És azzal a témával, ami a parlamentben történt, a szuverenitásvédelmi hivatalnak vége, az, hogy mi az, amit ez a hivatal maga mögött hagy, az persze majd egy másik kérdés. Nézzük, hogy Lánci Tamás, a hivatal vezetője egyébként egy posztban leírta, hogy mi mindent köszönhetünk nekik, illetve nem csak azt, hanem hogy mi történt. Most azt mondja, hogy nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és intézményrendszerét csorbítja. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Aztán jön egy kis neocsurkizmus, amikor azt írja, hogy azok a globális gazdasági és politikai érdekkörök, amelyek évtizedek óta rombolják a magyar állam tekintélyét, az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalmat, valójában a nemzeti szuverenitást támadják. Így a küzdelem tétje nem egyszerűen a politikai verseny. A tét az, hogy lesz a jövőben szuverén Magyarország, és lesznek olyan bátor polgárai, akik megvédik. Szóval itt van sok minden, és aztán egyébként egy képet is kitett a szuverenitás védelmi hivatal arra, hogy nem Magyar Péter menjen oda, hogy milyen irodákban dolgoztak. Tök üres irodákat látok ott, engem az érdekelne. Egy polcon talán ott láttam dokumentumokat, hogy amit a szuverenitási védelmi hivatal a működése alatt, ez egy állami hivatal, dokumentumok készültek azon, azok vajon hova lehetnek, ki, hol, mire használja fel azokat. Nagyon érdekes volna azokat véglapozni.
2: Hát elvileg van archiválási kötelezettség, jó esetben majd valamelyik levéltárba föl lehet lelni, de mindenki pontosan tudta a létrehozásakor is, hogy egy politikai furkósbotról van szó, amit intézményesítettek. Arra találták ki, hogy mindazokat, akik a Fidesz-szel szembe mennek, és akiknek bármilyen közük lehet valamilyen külföldi szervezethez, intézményhez, akár még az Európai Unióhoz is, azt jól orrba vágják. Ebben a szituációban Lánciék gyakorlatilag bérbe adták magukat a propaganda kedvéért, és én azt gondolom, hogy az, amit itt most leírt, az azért híven tükrözi azt a tevékenységet is, amit végeztek. Isten óvja meg az országot, ha ilyen hivatalok és Lánci Tamásnak kell megvédenie a szuverenitását.
3: Hát igen, mert én nagyon csodálkoznék, hogyha azokban a levéltárakban lenne valami, mert gyakorlatilag ami dokumentálható tevékenysége volt, hogy az átlátszó.hu-t meg egy-két sajtóterméket megtámadott, és aztán ezek bíróságon végződtek ezek az ügyek, és aztán még egyébként el is bukták, mármint a szuverenitásvédelmi hivatal. Tehát, hogy erre egy 6,5 milliárd forint költségvetésű szervezetet fenntartani, ugye vezetőkkel, igazgatókkal, székházzal, tehát az egyszerűen, én nem tudom elképzelni, hogy ott milyen aktagyártás folyt, hogy mit tényleg, hogy bementek azok az emberek napi 8 órában, és ott malmoztak, mert hogy egyébként, vagy passziánszoztak a számítógépükön, mert egyébként látható más tevékenysége nem volt ennek a hivatalnak. Úgyhogy én azt gondolom, akkor itt már megint lehet, hogy nagyon nagy hülyeséget fogok mondani, de hogy erre hogy ment el 6,5 milliárd forint, szerintem az önmagába felvet mondjuk azért egy-két BTK-s kérdést.
4: Hát jelentéseket írogattak újságírók ellen, ügyvédek ellen, konkrétan tudom, és valóban, hát ilyen ezek a jelentéseket, ezek a Benedek Eleki mondavilág körébe tartozó ilyen jelentések, nem tudom, ki álmodta ezt meg egyik éjszaka, nem tudta átaludni az egész éjjelt, és akkor leírt ilyen badarságokat, körülbelül olyan badarságokat, mint amit Lánci úr most itt leírt, hogy meg kitől kell megvédeni. Egy valakitől meg kellett volna védeni az országot, az orosz befolyástól, attól meg kellett volna. Kérdezem én, hogy ebben az ügyben mit csináltak? Semmit, tudom a választ természetesen. És egyetértünk maximálisan, a jó Isten mentsen meg bennünket, hogy Lánci Tamás az ő hivatala védje meg a mi országunkat szuverenitás kérdésében. Amikor biztos vannak ilyen feladatok, csak ott dolgozni kellene, és azt kéne csinálni, amit ez a szó jelent, mármint a védelme érdekében. Nem pedig minket vegzálni 6,5 milliárdból.
1: Most, ugye a nemzeti szuverenitás az nyilvánvalóan egy politikai termékként funkcionált. Ez alá sok mindent be lehetett söpörni, vagy sok történetet el lehetett ezzel mesélni. Azzal együtt is az, hogy nemzeti is, meg szuverenitás külön-külön kifejezésként is fontos kell, hogy legyen, egyben meg aztán végképp fontos kell, hogy legyen, de az állami szuverenitás, mint olyan, erre vannak felhatalmazott szervek, amelyeknek az a dolguk, hogy az állami szuverenitást, ami viszont nem politikai termék, tehát az állam szuverenitás az nem politikai termék, jó esetben. Egy politikai termékhez, a nemzeti szuverenitás jelszavához kapcsolt hivatalnak igazából tegyük föl, hogy valódi tevékenységet folytat. Akkor mi lehetett volna a funkciója? Vagy még akkor is lehetett volna legitim funkciója, inkább így kérdezem.
2: Nem tudom, mert hasonló intézményről nem nagyon tudunk közel-távol. Éppen ezért analógiákat se nagyon ismerünk itt a közelmúlt politika történetében. De azt tudjuk, amit ügyvéd úr említett az előző téma kapcsán, a politikai boszorkány konyha termékei közzé tartozik ez is. Nevezetesen, hogy hogyan lehet a választókat meggyőzni arról, hogy egyetlen egy igaz védője lehet az ő életének, jövőjének, gyermeke sorsának, az nem más, mint a Fidesz és Orbán Viktor. A szuverenitás védelmi hivatal ezt a funkciót töltötte be, és ahogy tudjuk most a MediaWorks kapcsán, ami összegyűjtötte ugye a Fideszhez köthető médiák többségét, hogy telefonon érkező utasítások alapján születtek cikkek, címlapok, és a többi, és a többi. Az én gondolataimban simán benne van az, sőt meggyőződésem, hogy ugyanúgy kapott a szuverenitás védelmi hivatal is telefonokat, amelyek arról szóltak, hogy kellene már egy kis ügy. Ki kellene már derülnie annak, hogy itt valaki buvárkuntként a magyar szuverenitást fúrja éppen. És erre a szuverenitás védelmi hivatal, igen, értettem, és megcsináltak egy-két ilyen jelentést.
3: Hát egyébként tavaly nyáron Tusnádfürdőn ott egy-két fideszes politikus mondta nekem, hogy amúgy Lánci Tamás állandóan rohangált hozzájuk, hogy még több hatást költ.
1: Igen. Akarjon tehát magának. Ő látott ebbe fejlődési potenciált.
3: Ő látott, igen, de akár még nagyon bölcs visszafogottsággal is illethetjük a Fideszt, hogy ezeket a próbálkozásokat azért egy idő, bizonyos ponton túl még ők is visszaverték és komolytalannak tartották.
1: Ugye hatósági jogköröket szeretett volna Lánci Tamás. Az még egy érdekes fejezet lett volna a magyar jogfejlődés történetében. Nem baj, hogy nem próbáltuk ki ennek keretében, és hát azért ott volt ugye az a törvény is, az, amiből aztán a törvény tervezett, amely lényegében az kalodába zárta volna a független oknyomozó, tényfeltáró portálokat is, meg egyébként is azt a sajtót, amelyik nem állami forrásból működött, vagy kormányzati szándék alapján működött.
4: Gondoljunk csak bele, ugye Lánci Tamás volt az, aki egy ilyen nem reklámba, de egy ilyen televízió fellépésben azt mondta, hogy ön is előfizetett a pont, most nem mondom melyik médiára, mert akkor ön is támogatja és támadja a magyar szuverenitást. Ezt az elmeháborodott nézetet, és ezt belemondta az arcunkba. Tehát ebből nem viccként, mert akkor azt mondom, jó, van, rendben van. Tehát, és akkor még ez az ember valóban így van, ahogy mondjátok, hogy még több hatalmat és még több jogkört szeretett volna, hát el sem tudom képzelni, hogy akkor mi lett volna.
2: Szóval az a tény, hogy az a törvény megbukott, az azért arról szól, mint amiről te beszéltél, hogy a Fideszen belül is ezt azért már soknak gondolták. És úgy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy az Európai Unió, a Velencei Bizottság, ha majd beszélünk róla, összeráncolja a szeme ördökét, és akkor humi lesz, hanem ők belül is érezték, hogy ez egy olyan fegyver, amit nem lehet egy ilyenfajta szervezetnek odaadni.
1: Na aztán nézzük az NKA pénzeket, ugye Molnár Áron terítette ki pár hónappal ezelőtt, hogy 17 milliárd forintot osztottak szét a nemzeti kulturális alapon belül, oly módon, hogy arról nem tudott senki, csak akit fölhívtak, hogy gyere gyorsan pályázz, van itt egy kis pénz. És ennek kapcsán az NKA-nak a második számú vezetőjét, Búzs Balázs korábbi harmadik kerületi polgármestert, illetve az irodában dolgozó több szemét, akik aláírták ezeket a kiutalásokat, őrizetbe vettek, aztán előzetes letartóztatásba is helyeztek. A szervezetnek a vezetője az a mindenkori kultúráért felelős államtitkár, aki éppenséggel Hankó Balázs. Hankó Balázs most ezeknek az előzetes letartóztatásban helyezett kollégáknak a szolidaritását fejezte ki. Jó akaratú és jogállami eljárásokban hívő ember szolidaritását is kéri, nem csak a sajátját nyújtja át, a kulturális támogatásokat kezelő munkatársaim számára, tehát a beosztottjai számára, tehát legyen világos, tehát ezek olyan munkatársai voltak, akik a beosztottjai voltak, meglátásai szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön. Ugye az a kérdés, hogyha itt fölmerülnek azok a gazdasági jellegű bűncselekmények, amelyek szerepelnek itt a letartóztatások alatt, akkor a valós ok az ki lehet, vagy mi lehet. Na mindegy. Munkatársaim csak úgy, mint jó magam, írja Hankó Balázs, mindig jó hiszeműen jártunk el, értjük. És az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett a szemünk előtt. Ezek voltak azok a pénzek, amiknek egy jelentős részéből igazából kampányrendezvények lettek, hogy azoknak kellett volna lenniük. Mit gondoljunk arról? Itt ezt a kérdést is föl lehetne tenni, hogy mit gondolja ön, vajon NKA ügyben lesznek-e még más gyanúsítottak is, vagy előzetes letartóztatásba helyezettek. Itt sokaknak esetleg eszébe juthat az, hogy hát igen, bizony lehetne. Szóval Hankó Balázsnak ezt a fajta szolidaritási nyilatkozatát hogy kezeljük?
4: Ha valóban komolyan gondolja a szolidaritást, és tételezzük fel, hogy valóban, akkor fáradjon be az ügyészségre, és mondja el, hogy én adtam utasítást ezeknek a pénzeknek a kifizetésére, mert most gondoljunk el, vagy képzeljünk magunk elé egy képet, ott ül egy osztályvezető asszony, és azon gondolkodik egy fáradt nap délutánján, hogy vajon most Fási Zsülikének adjak-e, vagy Mága Zoltánnak 500 milliót, vagy teljesen mindegy mennyit. Hát ilyen a mesében nincsen. Hát ezt nem osztályvezetői, főosztályvezetői, még igazgatói szinten találták ki, mert ha ott találták volna ki, akkor nem csak jobboldali színészek, vagy énekesek, meg én nem tudom ki mindenki kapott, hanem akkor valóban a kultúráért, aki ott tesz, és akkor nyilván az ellenzéki előadó művészek is kaptak volna. Úgyhogy ez egy ilyen, hogy mondjam, művalhé elnézés, nem tudok jobb szót mondani, amit Hankó Balázs mond, mert arra viszont nem veszi a bátorságot, hogy azt mondja, hogy kérem, akkor én felelek ezért, mert 17 milliárd azért megint csak egy szemmel jól látható összeg.
2: Ráadásul nem csak a művészek szponzorálásáról vagy támogatásáról beszélünk, hanem amit én jóval aggályosabbnak gondolok, hogy helyi civil szervezeteket a támogatás előtt egy-két héttel hoztak létre azért, hogy utána megkaphassák ezt a támogatást, hogy utána a helyben politikai kampányt tudjanak folytatni, hogy legyen Fidesz támogató munkatársuk fizetett, hogy legyenek rendezvények, toll, és ami egy ilyen kampányban még szükséges. Én azért gondolom ezt felháborítónak, mert a Fidesz lényegében állami forrásokat, adófizetői pénzeket használt fel arra, hogy a saját kampányát folytassa, miközben egyébként az összes politikai riválist a lehető legalpáribb módon próbálta ellehetetleníteni, anyagi értelemben is, emlékezzenek az adóvizsgálatokra, számvevőszéki vizsgálatokra, zárolásokra, amit egyébként korábban a Fidesz végzett. Lehúlt a lepel, és én azt, amit most a Hankó csinál, még talán tényleg el tudnám fogadni, hogyha mellette nem csak a siránkozás, hanem a gesztus, valami hasonló, mint amit az ügyvéd úr mondott, jelenne meg, hogy veletek vagyok ebben is. Mert hogy ez a közösen csináltuk a döntést, vagy elmondani azt, hogy egyébként kitől kapta meg azt a listát, amely alapján kiutalták ezeket a 10 milliókat a választókerületbe. Mert akkor nyilvánvalóan mi is tudnánk egyébként őt, hát hogy is mondjam, elismerni, bizonyos értelemben még szolidarizálni is vele, mert hiszen utasításba kapta, bár Nürnbergben ez nem volt
1: felhető. Ezért voltak kreatív kulturális ötletek, amelyeket én nem becsülnék le. Például a BL himnusz áthangszerelése citer a zenekarra. Ez szerintem minden adó fizetői forintot megért, mert máskülönben szegényebb volna nélkül a nemzeti kultúránk. De
2: meg kell védjem, bocsánatot kérek, itt most közbe kell szóljak. Tudnélik, ezt a civil szervezetet 25 éve ismerem.
1: Akik az nem kamu szervezet, ez így van.
2: Így van, aki egyébként megcsinált egy olyan rendezvényt, egy olyan eseményt, amit ízlésünk és nem tudom én mi alapján kritizálhatunk, de hát csináltak egy nagyon több száz ember részvételével egy citera világcsúcsot, és készültek rá, tehát azoknál, mert nyilván ellenőrizni fogják, egészen bizonyosan nem találnak majd olyan forintokat, amelyek egyébként politikai és egyéb céllal mentek oda. Aki
1: pont ezt a részét akartam felhozni, tehát oké, akármi kerül, is gondoljuk, csak hogy az nem egy politikai buli volt ebből a szempontból. Voltak ilyen tételek is benne.
3: Én azt nem értem, hogy akik most előzetesben vannak, és ugye vannak köztük tényleg egyszerű ügyintézők, akik aztán biztosan semmilyen politikai védelemre senkitől nem számíthatnak, hogy ők miért nem tesznek egy vallomást egyébként akár Hankó Balázsra is, vagy bárkire. Tehát hát ők viszik el a balhét, hát ott van, és nem, és akkor itt hagyd tegyek egy megjegyzést, hogy számomra nagyon-nagyon visszatetsző ez a gyakorlat, hogy ilyen ügyben azért akármilyen szinten felborított 17 milliárd forint, nem erőszakos bűnözőkről beszélünk. Egy 40 kilós családanyát vezetőszáron vezetgetnek kamerák keresztüzébe, de még akár Búzs Balást is minek kell vezetőszáron kamerák keresztüzébe vezetgetni. Ezt én egy nagyon rossz embertelen gyakorlatnak tartom, és ezért mondom,
1: hogy... Volt is egy posztod ezzel kapcsolatban.
3: És ezért nem is értem, hogy ezek az emberek miért nem mondják azt, hogy miért én ülök én itt, nem nekem kéne itt ülnöm, könyörgöm. Hát én maximum kinyomtattam ezeket a papírokat, meg lepecsételtem őket, semmi más közöm nem volt hozzájuk. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez meddig fog elmenni, de feltételezem, hogy azért lesznek még itt is.
1: Lehet ez nyomozás taktikai dolog, hogy elvinni a kicsiket, akik
4: teljesen egyértelmű. Hát ez egy régi módszer, ezt nem ma találták ki. Nyilvánvalóan egyfajta építkezést, most jogdogmatikai építkezést föl lehet fedezni. Elviszem a kapust. Ki mondta azt, hogy ki kell nyitni a kaput? A csoportvezető. Nagyszerű, akkor a csoportvezetőt, és így tovább eljutunk, aztán majd egyszer, ha eljutunk. Az egy másik kérdés, András, azt nem tudjuk, hogy ezek az egyszerű emberek mit mondtak, vagy mit nem mondtak, mert ez nem nyilvános nyilván. Vélhetően úgy gondolom, hogy azért azt mindenki beláthatja, hogy a letartóztatásban töltött idő az mondjuk nem egy ilyen szabadságolási időszak a tengerparton. Tehát ott azért van idő elgondolkodni arról, hogy mit csináltam, miért csináltam, kinek a javára csináltam, és lehet, hogy egy idő után azt fogja mondani, amit mondtál, hogy miért én vigyem el ezt a történetet, semmi közöm nincs hozzá, alá kellett írnom, mert én voltam épp a aláíró. De hogy nem én találtam ki, az biztos.
1: Ja, de az minimum megnyugtatja őket, hogy ők is olvassák, hogy Hankó Balázs szolidáris velük.
4: Hát miért biztos nyugtatná meg őket? Ilyen szarkasztikus megjegyzés volt?
1: Mondhatom.
4: Ja, akkor jó van.
1: Na, nézzük, ha már szóba került úgyis a Velencei Bizottság. Itt aztán nálunk meg lesz egy köztársasági elnökváltás, így vagy úgy. Ezzel kapcsolatban mit lehet várni ettől a testülettől?
5: Csütörtökön jön Magyarországra a Velencei Bizottság delegációja, hogy a Tisza kormány tervezett alkotmányreformjáról tárgyaljon. Tudta meg a Euronews a szervezet szóvivőjétől. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló testületének tagjai kivel egyeztetnek. A Sándor Palota a Euronews kérdésére közölte, Súlyog Tamás kész találkozni a delegációval. Korábban ugyanis a köztársasági elnök kereste meg a testületet, miután Magyar Péter jelezte, akár az alaptörvény módosításával is kész elmozdítani az államfőt. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. És bár véleményezheti, hogy az alaptörvény tervezett módosítása megfelele a jogállamisági normáknak, de döntése nem kötelező érvényű.
1: Mert bár az Európa Tanácshoz tartozik, de itt azt a picike kis i betűt, annak a jelentőségét azt azért tekintsük komolynak, mert nem Európai Tanács, az egyik az Európai Uniónak szervezetrendszerén belül működik. Az Európa Tanács az nem, tehát nincsen köze az Európai Unióhoz, ezt ilyen értelemben nincs hozzá köze. Erről azért tudjunk, tehát alkotmányjogi ajánlásokat, hogyha úgy tetszik, megfogalmazhat. Mi a súlya, a tekintélye a Velencei Bizottság vizsgálódásainak? Mert már korábban, az elmúlt 16 évben is voltak vizsgálódások, és ezekből születtek bizonyos jelentések, aztán azt elmondták, sajtóközlemény, és nagyjából eddig tartott.
4: Hát nagyjából most is eddig fog tartani körülbelül. Ugye emlékezzünk vissza, hogy amíg a Fidesz volt a kormányon, mennyire érdekelte őket a Velencei Bizottság bármilyen jogi álláspontja, amire lehet azt mondani egyébként, hogy egy kiváló jogászokból álló testület, van egy véleményük. Nekem meg más véleményem van. Szerkesztőrnek meg egy harmadik véleménye van, erről szól a szakmánk. Ezen el lehet morfondírozni, de hogy kötelező érvénye nincs, és körülbelül, hogy mondjam, semmi érdemleges dolgot nem számít abban a tekintetben egyébként, hogy a kétharmados többséggel milyen alkotmánymódosítást lehet végrehajtani, az egészen biztos.
3: Ezt egyébként ugye ma reggel, még a parlamenti ülés kezdete előtt Bújdosó Andrea, a Tisza frakcióvezető, és ugye Mellitei Barna Márton frakcióvezető helyettes, és ugye a miniszterelnök sógora tartott egy sajtótájékoztatót a parlamentbe, és ott teljesen egyértelművé tették, hogy tulajdonképpen azt mond a Velencei Bizottság, amit akar. Ők előre megmondták, nem árultak zsákba macskát, ez a választói felhatalmazás a részükre, hogy távolítsák el Súlyog Tamást és a többieket, és ő ennek a felhatalmazásnak megfelelően fognak cselekedni, és hát nyilván a kétharmada meg is tehetnek bármit gyakorlatilag, amit akarnak. Az egy érdekes dolog, hogy azért mondjuk egy társaság a szabadságjogokért, vagy Amnesty International, olyan civil szervezetek, amelyek az elmúlt 16 évben ugye nagyon élesen bírálták az Orbán kormányt különböző jogsértő lépések miatt, most ugyanilyen hát élesen bírálják ugye a Tisza kormányt is, de hát egy civil szervezetnek meg ez a dolga, hogy ne nézzen semmit, csak azt, amire ő létrejött.
2: Én nekem igazából az a bajom most, hogy mintha elzárkóznának egyáltalán a Velencei Bizottsággal való találkozótól is a kormány részéről, mert hogy azt olvastam, hogy nem akar a kormányzat semmilyen formában velük leülni. Én meg azt gondolom, hogy ha rendszerváltás van, meg politikai stílust, meg nem tudom én mit váltunk és változtatunk, akkor a párbeszédnek ezt a formáját kizárni, vagy teljesen elutasítani nem elegáns. Egyszerűen azt mondani, hogy menjetek oda, ahova akartok, pláne meg azok részéről, akik között egészen bizonyosan vannak olyanok, akik 6 éve vagy 10 éve az alkotmány vagy az alaptörvény elfogadása környékén a Velencei Bizottság sok esetben rosszalló papírjait is tudták lengetni. Én szerintem a helyén kell kezelni, a helye pedig ott van, amit itt hallottunk, de a politikai párbeszédnek a gesztusait meg kell tartani, és semmiféleképpen nem szabad azt a látszatot kialakítani, mondom én, hogy mi ezt itt eldöntöttük, faktum, és ebbe innentől kezdve senki bele ne szóljon, erre kaptunk 2/3. Mert más olyan ígéret is elhangzott egyébként a Tisza fórumain, amire, ha tetszik, akkor megkapták a felhatalmazást, és ahhoz képest teljesen más történik. Most csak a kormány és kádermunka területéről szeretnék egy példát vagy kettőt említeni, ami arról szól, hogy ugye többször bejelentették, hogy fideszes nem lehet, Vitézi nem lehet például miniszter, és ehhez képest pedig a Fidesz korábbi másodvonalából emelnek föl sokszor embereket, ami egészen bizonyosan felesel a korábbi ígérettel.
4: Valószínű, emögött egyfajta, hogy mondjam, politikai döntés van nyilván, ahogy említett, hiszen Súlyog Tamás volt az, aki kvázi ide hívta panaszkodni a Velencei Bizottságot. Az a Súlyog Tamás, aki egyébként olyan törvényeket írt alá viharos gyorsasággal, amit egyébként az Európa Bíróság elkaszált, lásd, gyermekvédelmi törvény, most csak egyet említek. Tehát lehet, hogy a Ticának vagy a kormánynak az az álláspontja, te hívtad ide, édesapám, akkor beszélgessé velük, egészségetekre, nekünk nincs mit beszélgetni vele, tehát lehet, hogy egy ilyen is van mögötte, nem tudom, én nem vagyok a kormány tagja, meg nem is tájékoztattak erről, de nem csodálkoznék, ha egy ilyen olvasat is lenne.
6: Ugye a korábbi időszakban még az Orbán kormány idején a szuverenitással szemben álló testületként bélyegezték a Velencei Bizottságot, azt a Velencei Bizottságot, amiben az Orbán kormány korábbi igazságügyminisztere ül bent, Trócsányi László, aki egyébként volt párizsi nagykövet is szintén az Orbán kormányok idején. Most ugyanez a Trócsányi László részvételével működő Velencei Bizottság pedig a köztársasági Trócsányi László részvételével működő Velencei Bizottság pedig

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénz?

Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, június 30-án. Toroniki szerkesztő kollégám azt mondta az előbb, hogy lejárt fél évvel össze, nem tudtam, hogy mire gondol, aztán rájöttem, hogy mély igazsága van, eltelt 2026 fele. Éppen ott tartunk most. És hát elég meleg lesz a mai napon is, azt látták előbb az időjárás jelentésben, vigyázzanak magukra. Van, ahol más gond is van, és ezzel kezdjük a mai reggelt itt a Startban. Kozma Évával, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület elnökével. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Itt az híradó végén mondtam egy elképesztő adatot, az ember nem hisz a fülének, tényleg 13 ezer szeres alumínium szennyezés egy patakban. Hogyha értjük, hogy mi történt, akkor értjük, hogy ez hogy fordulat elő, de hogy fordulat elő egyáltalán, az a döbbenetes ebben igazából. Nézzük meg, hogy mi történt, hogy került az alumínium a patakba, és aztán majd megbeszéljük a folytatást.
2: Igen, ez a 13 ezer szeres alumínium, ez a talajvízben van, a talajvízben mért furatban. A patakban a Greenpeace-szel együtt a Miakő mért alumínium túllépést, ekkor kezdték el a hatóságok vizsgálni a szeparátorfóliagyárat, a Semcorp szeparátorfóliagyárat, ez egy kínai alumínium gyártáshoz kapcsolódó, vagyis akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó gyár, és itt vették észre a helyszíni szemle során, hogy a gyárból kifolyik egyszerűen egy anyag, aminek furcsa szaga van, amiről azt állították az ott dolgozók, hogy ez csak egy szimpla kondenzvíz, és onnan vettek a talajból mintát, készítettek furatot, és ebben a talajmintában találtak ilyen óriási mértékű alumínium túllépést, és tulajdonképpen vettek utána a gyár körül mindenhonnan, és mindenhol túllépte. Tehát a monitoring kutaktól kezdve a csatornában, vagy abban a vízben, amit összegyűjtenek a csatorna, a csatornába belefolyik, és ezen keresztül belefolyik a kondorosba, mindenhol találni lehetett alumíniumot.
1: Lehet arra következtetni, hogy hogy került ez oda? Hát nyilván nem, vagy felteszem, hogy nem ez volt a gyár eredeti szándéka, de mégis ez történik.
2: Valójában, amikor először megtaláltuk abból a csatornából, ahová kiengedték ezt a vizet, ez egy incidens során történt, amikor rengeteg tűzoltóhab elfolyt a gyárban, akkor még csak azt gondoltuk, hogy egy egyszeri eset, ami kiszabadult a gyárból, és így leszennyezte ezt a csatornát, ami közvetlenül belefolyik a kondorosba, így élővízbe belefolyik. Viszont ugye ekkor azt nyilatkozták, hogy minden rendben van, nem történt környezetszennyezés, és egy mély hallgatás kezdődött el a hatóságok részéről. Viszont a háttérben ezek szerint ők elkezdték ezeket a mintákat venni és a vizsgálatokat végezni, hiszen ez a Greenpeace-szel közös mérés, ez február 19-én történt. És onnantól kezdve folyamatosan vették ezeket a mintákat, illetve vizsgálták a Semcorp gyárat. Viszont azt is tudni kell, hogy 26-án ment ki a hatóság először, itt a 18-ai incidens után, és ez alatt az idő alatt ez a speciális oltóhab nem volt a gyárban, amivel oltottak, pedig ez a gyár acetonnal, kloroformmal, tehát ilyen nagyon tűzveszélyes és robbanásveszélyes anyagokkal működik, tehát ezért is kaptak büntetést, egyébként folyamatosan kapja ez a gyár a büntetést.
1: Azt mondta a debreceni polgármester, hogy önök hangulatot keltenek, és ne csináljanak pánikot. Aztán kiderült, hogy mégiscsak nem hangulatkeltés, hanem van itt igazán ok. Most azt mondja a debreceni polgármester, hogy be kell zárni a gyárat. Akkor most ki kellett hangulatot?
2: Hát ugye ez egy nagyon jó kérdés, mert mondhatom azt, hogy mi 3 éve hangulatot keltünk akkor, és mondhatom azt, hogy 3 éve megmondjuk, hogy ezeknek a gyáraknak egyáltalán nincsen itt helye, és egyáltalán nem így van helye bármilyen gyárnak is. Sokkal szigorúbban, sokkal átláthatóbban kell bármilyen gyárnak működni, vagy egyáltalán megépülni, mint ahogy ezek a gyárak ide megépültek Debrecen és Mikepécs közé. Tehát nagyon rossz helyre is. Az pedig, hogy kikelti a hangulatot, az abból is látszik, hogy kinyilatkozik pánikkeltően úgy, hogy be kell zárni a gyárakat, miután nem közli, hogy pontosan miért is, mert mai napig nem tudjuk, hogy ez a szennyeződés a talajvízben meddig jutott el, és ezért pánikba van esve a lakosság, és folyamatosan keresik a Miakő Egyesületet is, hogy ihatnak-e a csapvízből, vagy nagyon sok helyen nincsen bevezetve csapvíz, tehát van, aki kútvizet iszik, vagy kútvízből locsolja a kis zöldségeit, amit szeretne elfogyasztani, és nem meri elfogyasztani ezek után. Ezekre nem kapott senki még konkrét választ.
1: Azt kérdezem éppen, hogy méri valaki ezeket, a kutakat? Tehát, hogy akár a Greenpeace, akár a környezetvédelmi hatóság, bárki is segítségére van az ott élőknek?
2: Én úgy tudom, hogy eddig a vízmű igazgatója nyugtatta meg az embereket, hogy a vízbázist nem érte el ez a szennyezés, és ivóvizet nyugodtan, csapvizet nyugodtan lehet inni. Lehet, ugye ez a kutak tulajdonosát nem nyugtatja meg. Itt azt tudom mondani, hogy a Greenpeace-szel újra felvettük a kapcsolatot, és mi szeretnénk méréseket végezni azoknak a kutyaiból, akik hozzánk fordultak. De nagyon remélem, hogy itt a hatóság is ezeket méri, illetve úgy tudom, hogy új monitoring kutakat is most éppen igyekeznek fúrni, hogy pontosan behatárolják, hogy ez a szennyeződés meddig terjedt el és hová. Sajnos egészen pontosan azt sem tudjuk, hogy hogy mi is ez a szennyeződés, ami tovább terjed, hiszen csak egy felsorolást láttunk abból, hogy milyen szennyező anyagok kerültek ki, illetve milyen szennyező anyagok fémszerűen, de hogy esetleg valamilyen vegyület is kikerült, tehát ugye egészen pontosan nem tudjuk, hogy hol, a mi, hatóság... meddig, tehát ezt nevezem én igazi pánikkeltésnek.
1: Azért lassan rájövök, hogy amikor beszél, akkor nem hall engem. Szóval a hatóságtól van arra információjuk, hogy most zajlik-e vizsgálat, eljárás a gyár ellen?
2: Én úgy tudom, pontosan bezáratták a gyárat.
1: Na, hát akkor ez egy előrelépés, ez egy új hír.
2: Igen, elméletileg igen. Gyakorlatilag tudjuk, hogy dolgozók jönnek-mennek. Nyilván egy bezárt gyárban is kell őrizni termékeket, viszont megint történt, két nappal azután, hogy bezáratták a gyárat, egy tűzriadó, úgyhogy itt érdekes dolgok történnek mindig ebben a gyárban.
1: De látja, a polgármester megszólalt, hogy be kell zárni a gyárat, és bezárták a gyárat. Megy ez a dolog.
2: Hát remélem szól, hogy a többit is be kell zárni.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, jobb időket és szennyezésmentes napokat kívánok önöknek.
2: Úgy legyen, köszönjük szépen, viszont hallásra.
1: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: A hétfői ülésen megvonta Magyar Pétertől a szót Forsthoffer Ágnes házelnök. A miniszterelnök egy későbbi felszólalásában jelezte, hibázott a házelnök. A nézetkülönbség nem tartott sokáig, ma már közös szelfit posztoltak. Valószínűleg közös képe nem lesz a kormányfőnek Panyi Miklós fideszes képviselővel, akit ma hazug trógernek nevezett a parlamentben. A helyzetet Gavra Gáborral és Szirmai Dáviddal értékeljük. Az Orbán kormány által titkosított 2015-ös jelentés szerint egyetlen kórház sem felelt meg maradéktalanul a biztonságos gyógyítás feltételeit rögzítő jogszabálynak. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek, a szakorvosi és szakdolgozói létszám a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot. Kincses Gyulával beszélgetünk. Gyanúsítottként hallgatta meg a fővárosi nyomozó főügyészség Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. Orbán Viktor az ügyre úgy reagált, idézem, elindult a tiszás politikai leszámolás. A gyanúsítás után nem sokkal a Fidesz bejelentette, Hajdú János lesz a párt biztonsági igazgatója. Vendégünk Tarjányi Péter. Több ezer család maradt víz nélkül a Budapest környéki településeken az extrém hőhullám okozta rendkívüli helyzetben. A szakemberek már évek óta azt mondják, a helyzet kritikus, de eddig nem történt semmi. Magyar Péter most azt mondta a parlamentben, a következő években új alapokra helyezik Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartás lesz a magyar vízgazdálkodás alapelve. A stúdióban Homoki Andrea és Magyar Ábel Ágnes.
2: Kezdődik a mai Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettes és Gavra Gábor, az 5.hu felelős szerkesztője. Jó estét, szervusztok.
3: Szervusztok, jó estét.
4: Jó estét.
2: Kezdjük a parlamenttel. Ugye tegnap a házelnök Forsthoffer Ágnes kikapcsolta a miniszterelnök mikrofonját. Ma egyébként újra felszólalt napirend előtt Magyar Péter, ma nem történt ilyen. Elindult a vita, hogy jogos volt vagy nem a házelnök részéről. Mellétei Barna Márton ugye azt mondta, hogy nem volt igaza Forsthoffer Ágnesnek, hanem Magyar Péternek volt igaza. Most nem arra kérlek benneteket, hogy értelmezzétek a házszabályt, meg hogy kinek volt igaza ebben, hanem inkább a konfliktusról, magáról mit gondoltok. Ez egy nyílt vita lett, mert Magyar Péter aztán visszaszólt a házelnöknek. Mit gondoltok erről?
5: Ez, hogy ebben semmilyen meglepő, bocsáss meg, semmi meglepő nincsen, aki a...
3: Majd kikapcsoljuk a mikroportodat.
5: Az elmúlt időszakban követte a parlamenti közvetítéseket. Magyar Péternek lételeme ugyanis ez a fajta viselkedés. Tehát az, hogy ő válasz nélkül hagyjon bármit is, az nem létezik a parlament falain belül.
3: És azon kívül is. Se, így van.
5: Tehát, hogy ő neki válaszolnia kell, az, hogy olyan stílusban, amilyenben, az sem meglepő, mert pontosan tudjuk, hogy a parlamenti üléseknek egy egészen újfajta hangulata és stílusa lett, amióta felállt az új kormány. Tehát mondhatnám azt is, nincs itt semmi látnivaló, csak a szokásos, most már megszokott dolgok történnek.
2: Azt még hozzáteszem, mielőtt átadom a szót, hogy aztán ma posztoltak közösen, hogy Magyar Péter kitette a közös szelfit, amit itt láttak az imént a nézők, kávéztak,
3: és
2: egységben az erő, nekünk van a legjobb parlamenti elnökünk, mindent köszönünk, Ági.
6: Jó, szerintem azzal érdemes kezdeni, amit a Dávid mondott az imént, hogy milyen a parlament hangulata. Most már másfél hónapja ismerkedünk ezzel az új parlamenttel, és a NER parlamentjeihez, vagy a Fidesz-ére parlamentjeihez képest szerintem egyfelől felszabadító, hogy vannak parlamenti viták, érdemi parlamenti viták vannak, másfelől pedig rendkívül nyomasztó az, de ezt viszont hozta a Fidesztől, Fideszbe tanult magatartásformát, ezt hozta a Tisza párt, meg Magyar Péter, hogy egyszerűen imádják megalázni az ellenfeleiket. Emlékszünk rá, hogy, és ez nem, tehát mindenki jogosan panaszkodik erre, kivéve a Fideszt. Ők is jogosan panaszkodnak, csak nem hiteles a szájukból. Szóval amikor azért itt mégiscsak Orbán Viktor megpróbálok tévékompatibilisen fogalmazni, de hát Orbán Viktor melegezte Vona Gábort ebben a parlamentben két ciklussal ezelőtt, vagy három ciklussal ezelőtt, ugye a 18-as választás kampányában azért volt egy boldog karácsonyt meg minden, most Magyar Péter ezt ilyen biturbó fokozatba kapcsolta, és tényleg módszeresen alázza az egyébként nyilvánvalóan a választók által tönkrevert ellenfeleit, áprilisban tönkrevert ellenfeleit. Ez a nyomasztó része. A felszabadító része pedig az, hogy viszont ott van a miniszterelnök a parlamentben, beleáll a vitákba, és szerintem ez jó. És nehezen találja a hangját az ellenzék ezzel szemben. Ugye azt hiszem, hogy talán Torockai László emlegette is a múlt heti felszólalásában, hogy ő az egyetlen pártelnök Magyar Péteren kívül a parlamentben, mert hogy sem a Fidesz elnökkel, sem a KDNP elnöke nem ült be a parlamentbe. Éppen ezért mondta Torockai László, ő nem csak a Mi Hazánk szavazóit, hanem minden nem tiszás szavazót képvisel, amikor éppen ott beszél. És szerintem az van, hogy fel kell vennie az ellenzéknek a ritmust, hát, és meg kell találni a hangját.
5: Nagy kérdés, hogy ez a mostani ellenzéki Fidesz frakció, ez képességekben alkalmas-e arra, hogy ezt a feladatot betöltse.
6: Ez egy nagy
5: kérdés. Nekem ebben kétségeim vannak. Gulyás Gergely arckifejezését elnézve, nekem ebben kétségeim vannak. Gulyás Gergely

0: az le lesz söpörve, ugyanis Magyar Péter tornádóként megy át mindenkin, és mondom, ez ma, azt külön kell venni, hogy ez egy ízlésbeli dolog, hogy itt most ez tetszik, nem tetszik, örülünk-e neki, vagy nem örülünk neki. A hatékonyságában abszolút eredményes abban, hogy bénult pacsorok ülnek vele szembe, maximum Pócs János nézegeti a telefont.
1: Az is kérdés, hogyha mondjuk felvennék a kesztyűt, akkor mi jönne a parlamentben, tehát milyen stílus, hogy mit tudna azzal elérni vajon a Fidesz. Tehát a Fidesztől megszoktam, már emlegetted a korábbi stílust, megszoktak egy stílust, most Magyar Péter turbofokozatba kapcsolta, ahogy mondjátok. Tehát kérdés, hogy a Fidesz mit tudna ezzel kezdeni? Tehát, hogyha csak a mai parlamentet, ugye idéztük az imént a miniszterelnököt, ön egy hazug tróger, mondja Panyi Miklósnak, ugye itt az egész történetet nem mesélem el, itt most a stílus a lényeg, vagy ezek a szavak. Szóval, hogy nem tudjuk, hogy a választóknak mennyi türelme van, vagy ez meddig tetszik, vagy meddig nem.
2: Nagy valószínűséggel a Tisza ugyanúgy, ahogy ezt is ugyanúgy csinálja, mint a Fidesz. Annak idején, hogy figyeli, tehát méri, hogy mi tetszik az embereknek, meg mi nem. És addig csinálják ezt, amíg azt látják, hogy ennek van társadalmi támogatottsága. Ugye itt rengeteg, most Dávid, hogy itt rengeteg ügy, meg rengeteg kérdés egymásra torlódott az elmúlt időszakban. Ugye volt egy háromnapos kormányülés, péntek, szombat, vasárnap, amelyről visszatérve Magyar Péter közölte a parlamentben, hogy a költségvetés drámai állapotban van, ugye nyilván erről is beszéltek a miniszterek ezen a kihelyezett kormányülésen. Van ügy vagy ügyek, amelyek egy nagy ügyekről van szó, nem nevezte meg a cégeket, ha jól értem, azért, mert tőzsdei cégek is befolyásolhatna árfolyamokat, de hogy közvagyon került, méghozzá nagy, tehát ilyen 100 milliárdos, 1000 milliárdos közvagyon került magánkézbe, de úgy, hogy az állam hitelt vagy hitelgaranciát adott rá, tehát hogy ő ezeket az ügyeket tolja előtérbe, míg például ugye Budapesten Pride volt szombaton, és így, hogy kihelyezett kormányülése volt a magyar kormánynak, ezért egyetlen kormánytag sem tudott ott lenni, még ha akart volna sem. Tehát ezeket az ideológiai kérdéseket pedig háttérbe akarja hozni Magyar Péter. Egy évvel ezelőtt is így volt, csak akkor Orbán Viktor tolta előtérbe fura módon a Pride kérdését, az eléggé hát bénán sikerült tiltással, amit ugye nagy hangon bejelentett, aztán nem tudta végrehajtani, mert annyian voltak kint a tavalyi Pride-on.
0: De bocs, idén pedig ezt Orbán elérte, hogy valójában ez nem egy Pride volt, hanem ez egy kormányellenes tüntetés volt.
2: Ez így van.
0: Szűkebb Pride maggal, mert ugye azért körülbelül 10-szer ennyien voltak, mint most. Így. Most csak mondtam ezt.
1: Sokszor. Viszont nem sikerült belehúzni a Tiszapártot.
2: A Tiszapártot nem sikerült, és idén pedig fura módon az ellenkező oldalról Karácsony Gergely próbálkozik azzal, hogy ezt a kérdést tolja előtérbe, és Magyar Péter megint igyekszik nem hagyni, hogy őt belehúzzák ebbe a kérdésbe. Tehát ebből a szempontból szerintem van a tavalyival hasonló. Viszont az, hogy a Fidesz vezetőit el kell számoltatni, mondja Magyar Péter, ő ezt egy olyan, most ilyen Orbánosan mondom, 80-20-as kérdésnek tekinti, mint mondjuk az Orbán annak idején, amit a migrációt, meg Ukrajna kérdését, hogy ebben viszont mögötte van egy társadalmi többség.
0: Egy és a különbség, a migráció, a Soros, az lehet, hogy kommunikáció szempontból a Fidesznek 80%-ban ott állt a célkeresztjébe, és ezt lőtte, viszont nem vagyok benne biztos, hogy az ő híveik ugyanúgy egyetértettek azzal, hogy Soros, migráns, Brüsszel, stb. Ilyen arányban. Az elszámoltatás viszont egy olyan topik Magyar Péterék esetében, vagy Magyar Péter és a Tisza esetében, ami a szavazóbázisának a legfőbb kovásza. Értem ez alatt azt, hogyha most nagyon profánul és leegyszerűsítve fogalmazok, ha egy éven belül országosan ismert fideszes politikust nem látunk a televízióban bilincsbe sétálva elvezetni rendőrök által, akkor szerintem a Tisza támogatottsága rohamosan fog csökkenni, pontosan emiatt. Ugyanis azt fogják mondani, hogy öreg, te megígérted, hogy itt mindenki el lesz számoltatva, lám még a kis Matolcsi, az X, az Y, a nem tudom én kicsoda, szabadlábon.
1: Miért gondolod ezt? Emlékeztek rá, hogy 2009-ben milyen elszámoltatást ígért a Fidesz, és minden politikus azt mondta a Fidesz, hogy hát ha azt nem csinálják meg, ha nem számoltatják el az előzőt, akkor őket elzavarják, és a többi, és a többi, és aztán végül is nem történt meg.
2: Igen, nekem, szóval nagyon sok egyébként.
0: 2009 és 2026 között azért túl sok pénzt tűnt el ahhoz, hogy ugyanaz a

0: szemléletmód legyen egy választóban, hogy a, hát 2009-ben...
1: De valahogy a frusztráció az közös, nem? Tehát a választói frusztráció az valahogyan közös volt 2010-ben, meg 2026-ban. Az indulatok is közösek voltak. Rengeteg különbség is van, azért ne felejtsük el, hogy 2010-ben a szocialista párt 990 ezer listás szavazatot kapott, most a Fidesz 2,5 milliót. Nyilván ez nem összehasonlítható, ez a két szám egymással, de abban az értelemben, hogy volt az aktuális leköszönő kormánypárttal szemben egy nagyon komoly protest hangulat, abban az értelemben szerintem van közös pont 2010 és 2026 között, és még egy közös pont van, hogy ugye kétharmados felhatalmazást adtak a választók az új kormánypártnak azért, hogy na csináljatok rendet, és nem különösebben pepecseltek az ilyen igen, de akkor ki lesz az ellenzék, milyen garanciák lesznek, hogy mondjuk az elszámoltatás jogállami. A választók, ja, tehát
0: valaki nyerjen, aki eltakarítja.
1: Így van, egyik esetben se pepecselte, és aztán ugye teljhatalmat kapott Orbán 2010-ben, és teljhatalmat kapott 2026-ban Magyar Péter. Én azt a választókat értem, meg az rendben van. Én azt nem értem, hogy 2010 után azok a közszereplők, akik azt annak szurkoltak, hogy mindegy, most már csak a Gyurcsány tűnjön el, jöjjön az olak, legyen kétharmad, csak csinálja rendet, utána miért csodálkoztak, hogyha bekapta a teljhatalmat, akkor azzal visszaért. Most, amikor látom, hogy Márki-Zay Péter meg Jámbor András csodálkozik, hogy hát nem teljesen mi nem erre szavaztunk, mondja Márki-Zay Péter, hát de arra tetszettek szavazni, hogy teljhatalmat kapjon valaki, és az élni fog ez.
2: Ja, még az elszámoltatása gyanús, jön majd Tarjányi Péter, és vele beszélünk külön is, de tőletek is egy-két mondat, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Gyanúsítottként hallgatták ki tegnap Hajdú Jánost, ugye a TEG főigazgatóját. Ma Panyi Szabolcs megírt, hogy egy videó is van róla, ugye Szabó Bálint rögzítette ezt a videót. Orbán Viktor az aranykonvoj ügy főszereplőivel egyeztetett Mészáros Lőrinc villájában, az Andrássy úti villában. 444 ugye korábban is írt arról, hogy ő dönthetett ebben a kérdésben. Most itt van előttem a Telex híre, miszerint Hajdú János mobiltelefonjának a tartalmát is vizsgálják, és a Telex úgy tudja, hogy az ügyészek azért
0: vizsgálhatják,
2: így van, azért kérték el az ő telefonját, mert hát az ügyben született tanulmányok alapján felvetődött, hogy bizony Orbán Viktorral egyeztetett ezekben a kritikus órákban. Szóval ti mit láttok most ebből az ügyből? Ez egy sajtóhír egyelőre, azért mondom, hogy a Telex írta.
0: A történetet az emeli fel valójában, hogy a csúcsán Orbán Viktor van. Tehát ugye itt meg lett nevezve 4 ember, ha jól tudom, akik az ügyészségi vizsgálat szerint benne vannak ebbe a történetben, ez egyik Orbán Viktor. Na most azt ugye lehet, arra már vannak vonatkozó papírok és iratok is, hogy Hajdú volt az, aki a pénzügyőrség és a NAV-val ellenkezve azt mondta, hogy már pedig ott kell maradni, ott kell tartani, bilincs marad.
1: Gyanúsítottként kezelik őket.
0: Gyanúsítottként kezelik, stb. Tehát, hogy odáig tart a dolog. És innentől jön az izgalom, hogy na, Orbánig eljutnak-e? Ugye mindenki ezen sasszízik most. Ez lehet ugyan egy olyan adat, hogy Hajdú Jánosnak a telefonját vizsgálva kiderül, hogy azon a napon beszélt Orbán Viktorral telefonon. Egy a baj, hogy az nem bizonyít semmit. Tehát az, hogy beszélt vele,
2: tudjuk, hogy mit.
0: Itt pont, és ez nem is fog kiderülni. Innentől kezdve ez egy nagyon-nagyon nehéz történet. Azt mondják az ügyet jól ismerők, hogy abban az esetben, hogyha valamelyik gyanúsítottnak megered a nyelve, és felfele val, akkor lehet ebben elmozdulás. Addig csak megy a kétoldalú hörgés, az egyik az, hogy feszítsd meg, és jussunk el Orbán Viktorig, a másik oldalról pedig a Rákosi diktatúra, és rögtön nézni kell, hogy a Fidesz tulajdonképpen 2 nap alatt szenté avatta Hajdú János, tehát kiállunk mellette, őt ki kéne tüntetni, stb. Neki igen, politikailag csak ez az egyetlen egy útja, hogy ezt teszi, még akkor is, hogyha ez kívülről néz, azt mondja, hogy miért is, de hát most egy ilyen helyzet van, és majd a bizonyítékok, az nyilván garantálom, hogy az egyik oldalon ez az lesz, hogy ez egy koholmány, ez egy nem tudom én AI hamisítvány, papír, a másik oldal pedig, hogyha nem lesz ilyen, akkor meg csalódott lesz, és azt fogja mondani, hogy nem ezért szavaztunk a Tiszára, miközben semmifajta összefüggésnek nem kéne, hogy legyen a két.
1: Így van, hiszen...
2: Egy mondatod van körülbelül.
1: Oké, megint vonnék egy 2010-es párhuzamot. Azért kell nagyon gondosan eljárni a nyomozóhatóságoknak, hogy ne járjunk úgy, mármint az ország ne járjon úgy, mint az emlegetett 2010-es elszámoltatáskor, amikor például a hagyóügyben egy-egy tanúvallomásra, megerett a nyelvük, ugye, a bizonyos szereplőknek, egy-egy tanúvallomásra hivatkozva rántották be a többi gyanúsítottat, és lettek vádlottak, és akkor bíróság előtt visszavontak ezeket a tanúvallomásokat, és gyakorlatilag az az ügy összeomlott. Én nem állítom, hogy most ez van, csak pont a Fidesz, a NER korai éveidek az ügyészségi gyakorlata miatt szerintem duplán óvatosan kell eljárni a minden nyomozóhatóságnak most, hogy azok a vádak, amelyeket emelnek, azok megálljanak a bíróság előtt.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
1: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter nagyon kereken fogalmazott, azt mondta, Orbán Viktor hazudott, a valós hiány 2026-ban meghaladja, vagy meghaladná a 8%-ot. Hogy ezt értelmezni tudjuk, Csillag Istvánhoz fordulunk, a korábbi gazdasági miniszterhez. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval ez a 8%, ez nagyon durván hangzik, ez nagyon durva is?
2: Nagyon durva is. Hát megszokhatta volna Orbán Viktor is, Magyar Péter is, hogy minden választási évben, például 2022-ben, ugye két kézzel szórták ki a pénzt, mindenki kapott adókedvezményt, hát ennek csak egy következménye lehet, hogy felmegy a hiány, mint ahogy 2022-ben is felment. Ugyanez ismétlődött meg 2025 végétől 2026-ban, tehát ezen nem kell csodálkozni. Mondanám úgy, ha ugye itt véletlenül egy örkény színházbeli előadást tartanánk, azt meséld el, Pistám, hogy magyarni. Tehát Magyarországon minden kormány alapvetően egy dologról beszél, a költségvetésről, nem az adófizetők pénzéről. Ha az adófizetők pénzéről beszélne, akkor el tudná képzelni, hogy ez a saját pénze. Meddig tudja ön, szerkesztő úr, szórni a pénzt? Addig, amíg nem azonosítják, hát tudja az a szerkesztő, aki mindenkinek tartozik. Ezt hívják úgy, hogy magyarni. Igen. Magyarni. Tehát azért említem ezt így, mert minden volt szocialista ország katasztrofális állapotban indult neki ennek a listaváltásnak, a szocialistáról a kapitalistára való átiratkozásnak, de Lengyelországban akkor éppen volt egy olyan pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes, aki azt mondta, hogy mostantól tisztelni fogjuk az adófizetők pénzét, és teljesen mindegy, hogy milyen színezetű kormány van a kormánynál, az természetesen tiszteli az adófizetők pénzét, és nincsenek ilyen hiányok. Tehát
1: Magyarországon... Pont fordítva volt a logika, mert úgy tisztelt az adófizetőt, hogy azt mondta, hogy ad neki. Igen. És azt nem mondta el, hogy utána azt be is kell majd fizetni.
2: Én tulajdonképpen inkább más mondanék, hogy ez alatt, ha jól számolunk, azért most már 36-37 év alatt a rendszerváltás előtti utolsó kormány, Németh Miklós bevallotta, ugye ő volt az utolsó szocialista miniszterelnök, hogy mennyi az adósság, és akkor egy olyan gazdaságpolitikát követett, aminek ez volt a következmény, ezt próbálják meg újra nem megcsinálni, és volt egy másik kormány, Bokros Lajos idején, aki ugyanezt tette, csak ugye az a helyzet, hogy ez a publicisztikai fordulat, ez a magyarni, az azt jelenti, hogy költjük más pénzét, mint hogyha gentrik lennénk, és abban az esetben, hogyha a saját pénzünket költjük, akkor megszorítunk. És ugye ez egy ilyen fura helyzet, mert miközben az egy polgári erény. Tehát a kapitalisták azért alapvetően abból költenek, ami az övék, és ha hitelt vesznek föl, megpróbálják a lehető legalacsonyabb kamatra és rövid időre, hogy ne kelljen függő helyzetbe kerülni. Ezzel szemben Orbán Viktor lényegében, amíg állt a kicsi pénz Brüsszelből, addig nagyon szigorú gazdaságpolitikát folytatott, ki tudta tenni, hogy tiszta udvar, rendes ház, ugye, ha visszaemlékszünk, 2012-től 2019-ig, tehát a Covid-ig, itt mindenki hozsannázott, hogy végre már nem alkoholista, fiskális alkoholista a kormány. Itt aztán szigorúság van. Miért? Mert akkor lehetett hozzájutni az uniós pénzhez, ha nincs túlzott deficit eljárás.
1: Hát akkor az unió tehet az egészről. Hát nem adta oda a pénzt, és ettől meg elszabadultak a lovak.
2: Kár volt odaadni a pénzt, mert jó, tudja, ez úgy van a szomszédban, ugye biztos önnek is van ilyen szomszédja, hogy ha alkoholista van, ha odaadja ön a pénzt neki, akkor, és megígér, hogy soha többet nem iszom, én még ilyennel nem találkoztam.
1: Nekem csak rendes szomszédaim vannak.
2: Hát látszik önön is.
1: Ennyi. Na, de legyünk egy pillanatra komolyak, ez a 8%, ez tényleg durva. Oké. Ezt hogy lehet ledolgozni? Mert le kell, és nem csak azért kell ledolgozni, mert az euróövezetbe akarunk csatlakozni, hanem azért is, mert a józanész azt követeli, hiszen ez mind hitel lesz a végén.
2: Másképp nem működik. Próbáljuk ketté bontani ezt a 8%-ot. Nagyjából az eddig földgyűlemlett adósságok után fizetendő kamat ebből 4%-ot tesz ki. Tehát, hogyha nem költünk többet év per év, mint amennyi bevétele lesz a kormánynak, tehát jól ki tudja számítani, akkor legfőjebb, amire szükség lehet, hogy ezeket a kamatokat folyamatosan tudjuk, akár megújuló kölcsönök árán is fizetni. Ez nincs nagyon messzi, ha valakinek ismerősen cseng ez a 3%-nyi hiány, az a 4, az a 3-nál alig, és hogyha ilyen fegyelmezettek vagyunk, akkor a kamat szintünk is lejjebb mehet, tehát tudnánk ezt tartani. Uh-huh. Azaz mire van szükség? Ha most azokat a borzasztó butaságokat, amit itt bemagyaráztak a népnek az elmúlt, most nem akarok se 8 évezni, se 16 plusz 4, 20 évezni, de ebben összeérnek a kezek, hogy tudnélik, abból lehet jobb egészségügyi ellátás, hogy az ön felesége nem fizet adót. Abból lehet jobb oktatás, hogy az ön gyerekei, ha 25 év alattiak, nem fizetnek adót. Én még olyat nem láttam, hogy abból lesz jobb kenyér, ha nem fizetem ki a liszt árát. Na most, hogyha ezeket a marhaságokat egy picit egy kormány el tudja felejteni, ami persze megszorítás, mert hogyha valaki már beleélte magát, hogy egyre soványabb lesz, miközben mindig kap egy tábla csokoládét választások előtt. Ugye ez Orbán Viktor szövege. És az összes többinek a szövege. De van Nagy Marciról nem is akarok megemlékezni, mert ő egyre kövérebb volt, miközben arról beszélt, hogy hú, de jól állunk a költségvetésben.
1: Na, visszakanyarodva az előzőhöz, itt azért van egy kis probléma. Azt ígérte Magyar Péter, hogy nem nyúl ezekhez az adókedvezményekhez.
2: Nem kell hozzányúlni. El kell felejteni.
1: Hát de ha elfelejtem, az azt jelenti, hogy megszüntetem. Ha megszüntetem, mégiscsak hozzányúltam.
2: Ugye én azt gondolom, Magyarországon vagyunk, magyarni, az azt is jelenti, Deák Ferenc nyomán mindig újra kell gombolni a mellényt. Ezt és rendszerváltásban vagyunk. Ezt, ami itt összegyűlt 36 év óta, és nézzünk át Lengyelországra. Ezt másképp nem nagyon fogjuk tudni rendbehozni, mint gazdasági növekedéssel. Ha állandóan hiányt termelünk, akkor a hiányt kénytelenek leszünk kölcsönök felvételével betömni ezt a lukat. Ha a kormány veszi föl a kölcsönt, akkor föllöki a hitel árát, tehát drágítja a vállalkozók, kisvállalkozók előtt. Van ebből gazdasági növekedés? Nyilván nincs.
1: Uniós források, amire oly nagyon várunk.
2: Uniós források, hiszen túlzott deficit eljárásnak nézünk elébe. Tehát én azt gondolom, hogy egyszer ne az legyen a mi jelzőnk, hogy na tudja az az ország, ahol minden pénzt elvertek, mindig megígérték, újrakezdték és így tovább. Tehát a magyarni az ne legyen azonos ezzel. Tehát szerintem ezt másképp nem lehet csinálni.
1: De azt tudja, hogy ez nem lesz egy népszerű vélemény. És ha ez nem népszerű vélemény, ezzel számolnia kell a kormánynak is.
2: Ugye az a kérdés, önnek itthon vannak a gyerekei?
1: Igen.
2: Ma még.
1: Remélem maradnak is. Bár járták a világot,
2: és
1: örülök
2: ennek. És meddig maradnak? Tehát addig, amíg ilyen állatságokat kell hallgatniuk nap mint nap Magyarországon, és kellett hallgatniuk áprilisig, addig az ön gyerekei elkezdenek gondolkodni, hogy hova is menjünk innét. Tehát én azt hiszem, hogy az, hogyha valaki egy többé-kevésbé kiszámítható, vállalható, belátható gazdaságpolitikát folytat, és azok, akik ezt hallgatják, meg is értik, mert azért ehhez ez is kell. Ugye, hogy az én öt mondatomból legalább egyet megértsenek. Akkor ez minden további nélkül egy képviselhető.
1: Az nem számít, hogy nem ezt ígérték?
2: Azért nem számít, mert ugye mit is ígért Orbán Viktor?
1: Hát, hogy folytatja.
2: És mit folytatott? Hogy hány százalékos lesz a költségvetés, ilyen, ezt megígérte?
1: Azt hiszem 3, valamennyiről lett 5.
2: Igen, most aztán most lett az ő apparátusuk szerint 7, most tartunk 8-nál. Tehát szeretném megkérdezni, azt ígérte önnek Orbán Viktor, hogy az ön pénze, ami 2021-ben megért még 100 forintot, 2022-ben már csak 76-ot ért, most idén ez a pénz már csak valahol 60-at ér. Kérdezem én, mit is ígért Orbán Viktor? Én szerintem higgye el, hogy sokkal okosabb a nép, mint a riporterei, bocsánatot kérek, az ilyen politikusnak mondott magyarázói, bocsánatot kérek mindenki másnak, mert én buta vagyok, de Bot Péter Ákos és mindenki más sokkal okosabb, de szerintem a nép sokkal okosabb ennél.
1: Csillag István, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Csított 2015-ös jelentés szerint egyetlen kórház sem felelt meg maradéktalanul a biztonságos gyógyítás feltételeit rögzítő jogszabálynak. A kórházak közel harmadában nem voltak biztosítottak a közegészségügyi feltételek. A szakorvosi és szakdolgozói létszám a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot. Kincses Gyulával beszélgetünk.
2: A Magyar Orvosi Kamara korábbi elnökével jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét.
2: 10 éve készült ez a vizsgálat, 2015-ben. A szakma tudott ennek a létezéséről, hogy 2015-ben készült egy ilyen?
3: A papírról nem tudtunk természetesen, de a benne levő dolgokról igen. Tehát nekünk ebben semmilyen meglepetés.
2: Hát az tapasztalatból is.
3: Tapasztalat, meg minden egyéb jelentésből, statisztikából, beszámolókból ezt lehetett látni, hogy átfogóan nagy baj van a magyar egészségügyben.
2: Mi lehetett ennek a célja? Ennek biztos nem az asztalfióknak készült. Tehát miért csinálta ezt akkor a kormány?
3: Ha jól tudom, ugye az Állami Népegészségügyi Szolgálat csinálta, amelynek az a dolga, hogy a szakmai szabályokat ellenőrizze, hogy megvannak-e azok a feltételek, amik a tisztességes ellátáshoz szükségesek, és hát egy ilyen hivatal azt gondolja, hogy akkor neki az a dolga, hogy elvégzi a feladatát. És hát biztos jöttek mindenféle panaszok, mert hát miért ne jöttek volna, és ezért elrendeltek egy átfogó felülvizsgálatot, és aztán amikor kiderült, hogy abban mi van, akkor ezt jobb volt félretenni, és nem tudomásul venni, mert annyiféle problémát tárt fel, amivel kezdeni kellett volna, és sok mindennel lehetett volna, de ahhoz egy csomó olyan intézkedés is meg kellett volna hozni, ami nem népszerű.
2: Ezek a minimum feltételek, amiknek nem felelt meg egyetlen egy kórház sem, már 10 évvel ezelőtt sem, ezeket a feltételeket mikor is kiállapította meg?
3: A szakmai minimum feltételek jó régóta léteznek a magyar egészségügyben, sőt minden normális egészségügyben, ugye ez azt mondja meg, hogy valami, ami azt mondja magáról, hogy ő kórház, rendelőintézet, magárendelő, ahhoz neki milyen személyi feltételekkel, milyen tudású és milyen típusú szakemberrel kell rendelkezni, és hánnyal, milyen speciális készülékek, röntgentől kezdve, ultrahangig, vagy bármi, ami ott abban a rendelésben, vagy műtésben, vagy ágazatban szükséges van, és mindehhez még egyéb úgynevezett infrastruktúrális feltételek, hogy például a férfi-női WC, légtér, kubatúra, klimatizáltság, tehát ezeket így együtt határozza meg a minimum feltételek rendszere.
2: Ugye azt látni a jelentésből, hogy a legnagyobb problémát már 2015-ben is a szakemberhiány jelentette, a szakorvos és szakdolgozói létszám a szakmák több mint felénél nem érte el a működéshez szükséges minimumot, ami azért döbbenetes, hogy ez volt 11 évvel ezelőtt. Meg lehet azt mondani, vagy satszolni, hogy azóta hányan hagyták el a pályát, vagy mentek külföldre? Mert jobb, biztos, hogy nem lehet a helyzet.
3: Abban az időszakban talán még elvándorlás volt, amikor ez a felmérés készült, és aztán utána szerencsére ez az exodus megszűnt külföld felé, de nem beszélünk arról, hogy egy másik exodus indult el a magánellátás felé később. Tehát a közellátásnak a helyzete nem lett jobb. De a minimum feltételekről még mondanék azért egy pár mondatot, ami az értékelésénél talán szempont. Egyik probléma az, hogy a szakma, köztük én is annak idején, ugye egy kicsit úgy fogta fel ezt, hogy mondjuk meg, hogy mi lenne a jó. Ugye ez is kéne, kettő darab, inkább kettő, tehát egy picit ilyen túlbiztosítva, mondván, hogy ha ezt leírjuk, hogy ez a minimum feltétel, akkor majd jó kormány ezt megfinanszír is lesz. Na most leírtuk a kicsit idealisztikus, ideális állapotot feltételező minimum feltételeket, a jó kormányok meg nem nagyon finanszírozták meg ezt, és emiatt is van ez az óriási különbség. A
2: jó, de ugye ez nyilván nem azt akarja mondani, hogy azért rendben van minden, mert
3: egyáltalán nem.
2: De azt mondja, hogy túlzóak egy picit ezek a feltételek?
3: Egyrészt kicsit túlzóak, másrészt sokkal sokkal jobban karban kellene tartani. Hihetetlen nagyot változik az egészségügy. Technológiailag másfajta ellátások léptek be, más technikák léptek be, sok mindent meg lehet már ambulánsan oldani, nem kellene annyi humán erőforrás, új típusú szakmák lépnek be, tehát ezt sokkal dinamikusabban kellene kezelni. Ugye 15-ben volt egy nagy átalakítása, egyébként még tavaly is voltak kisebb finom hangolások ezen, de ki kellene találni ennek a folyamatos karbantartását. És még egy dolog, hogy elmondtam azt a három dimenziót, amit vizsgál, de a negyedik, a eredményesség, az ebből teljesen hiányzik a minimum feltételekből. Tehát ezek feltételek ahhoz, hogy jól dolgozzon egy kórház egyáltalán, de hogy megfelelő a minőség az ellátásnak, az ebben egyáltalán nem jelenik meg.
2: Jó, még egyet nézzük meg, mert az, a jelentés azt írja, a kórházak felénél az alapvető tárgyi feltételek sem teljesültek, hiányzott defibrillátor, lélegeztetőgép, újraélesztési eszközök vagy életmentő gyógyszerek. Tehát azért, ezek azért igencsak minimum feltételeknek tűnnek. Ezek a megállapítások azt mutatják, hogy ellátatlanul maradt sok beteg, ezek szerint következmények nélkül az elmúlt 11 évben.
3: A következmények nélkül alatt most értsük azt is, hogy emberhalál nélkül is, tehát nem csak a jogi következményeket, tehát ebből a pici túlbiztosításból is fakad ez, és azért ha egyfajta dolog nincs, akkor egy másik fajta dologgal szükség esetén ezt lehet pótolni. Tehát a lakosokat akarom megnyugtatni, hogy igen, ez a képes szörnyű. Nem tudom azt mondani, hogy 15 óta, ó, mennyivel jobb lett, és innentől kezdve mindenki békében van, de azért ez nem jelent ezzel arányosan biztos, rossz biztonságú vagy veszélyes ellátás.
2: Igen, mert hogy valaki végigolvassa, igen, a tényleg ezek a megállapítások, az arról tudnak, hogy ennek az anyagnak a nyomán született-e bármilyen döntés?
3: Nem tudok semmit erről, de azt tudom, hogy a benne feltárt problémákra érdemben nem lett válasz.
2: A Takács Péter nem így látja, nyilatkozott a Direkt 36-nak, azt mondja, hogy 2015-ben még nem tudtuk talpra állítani a magyar egészségügyet, ez egy óriási feladat volt, persze nem lettünk készen, ami ugye azt feltételezi, hogy ott elindultak folyamatok. Ezeken a minimum feltételeken akkor nem változtattak azóta, azt mondja, kellene?
3: Érdemben nem. Korrekciók voltak. Na most Takács Péter abban természetesen igazat mond, hogy 15-höz képest sok minden fejlődött, vagy változott az egészségügyben, de ez mind ilyen tűzoltás jellegű, vagy kifestünk, vagy tatarozzunk, vagy felújítunk valamit, de az alap problémát, hogy nem korszerű a magyar egészségügy szerkezete, nem dinamikusan fejlődik, nem változik a technológiai változást követően, ebben semmi nem történt, és ezért van az, hogy ma biztos, ha újra csinálnák ezt a vizsgálatot, több helyen derül neki, hogy fantomkor osztályok vannak, már nem működő osztályok, nem felelnek meg a minimum feltételnek, nem lett hozzáigazítva az élet ezekhez a tényekhez.
2: Hogy látja az egészségügyi tárca eddigi munkáját? Nem sok idő telt még el, most a hétvégén 4 helyettes államtitkárt is megneveztek. Nyilván a személyük önnek sokat mondhat, valószínűleg tartom, hogy ismeri őket. Mit gondol a felálló minisztériumról eddig? Mondjuk a újdonságnak számít, mert hogy nem volt.
3: Igen, tehát miután valóban több embert ismerek ebből a stábból, én személy szerint szakmailag és emberileg nyugodt vagyok, mert jó emberek, tisztességes emberek, jó szakemberek kerültek ebbe a pozícióba. Azt is teljesen megértem, hogy itt nem egy minisztériumban sorcsere van, ahol mindenki tudta a dolgát, működik a helyzet, csak a legtetején kell az íróasztalokat átrendezni, hanem nem volt ilyen minisztérium. Ennek csomó munkajogi felelőssége, követelménye van, hogy akkor aki ott volt, mi lesz vele, ide kijön, szóval én megértem, hogy ezzel egy picit lassabban lehet haladni, mert nem egy sima új vezetés jött, hanem új minisztériumnak kell, új szabályokkal, új felmentésekkel minden együtt kialakulni. Még egy dolog van, ami miatt én nyugodt vagyok, hogy nincs ilyen kapkodó-csapkodás, mert bocsánat, aztán maga nem tette fel azt a kérdést, hogy akkor mondjam meg azt a három dolgot, amit azonnal meg kéne csinálni.
2: Felszoktam pedig.
3: Tudom, bocsánat, csak én nem szeretem ezt a kérdést, mert azzal mindig csak befoltozunk, mindig csak tüzet oltunk, és én azt látom, hogy ez a kormányzat végre szembe akar nézni a helyzettel. Kinyitották a kórházakat a média előtt, nem titkoljuk, hogy mi a helyzet, és egy átfogó, valós megoldást szeretne a Zsolt által vezetett minisztérium, és én ezért bízok abban, hogy nem látszatintézkedésekkel most valamit akkor kifestünk, vagy valamit csinálunk, hanem egy igazi, valós stratégiát fognak kidolgozni, amire van aztán 4 év, hogy abból valami látványos vagy érdemi javulási legyen.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én

interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép.

0: 1 perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Június 30-án hét után köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, akik a Spirit FM-en kapcsolódhattak hozzánk. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Virág Andreával folytatjuk a startot, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával. Jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Hát szerintem elteltek évek, hogy nem beszéltünk ennyit parlamenti ülésekről, mint ahogy most az elmúlt pár hétben.
2: Az biztos, és nem is követték ennyien, hogy mi történik a parlamentben. Ahhoz képest, hogy ugye ugyanúgy azért egy kétharmados kormányzati többség áll szemben az ellenzékkel, tehát ilyen értelemben az erőviszonyok sokat nem változtak, csak éppen átbillentek a túloldalra. De hát azért a miniszterelnöki felszólalások és a viszontválaszok is gondoskodnak arról szerintem, hogy érdekes nézni, hogy mi történik a parlamentben.
1: De az is érdekes, hogy egy színházat épített, nem negatív értelemben mondom, egy kulissza született a politikának ismét a parlamentben. Voltaképpen ez lenne a szerepe?
2: Abszolút, és Magyar Péternek egyébként ez egy kimondott célja is volt, tehát ő azért ezt a kampányban is sokszor elmondta, és a kormányváltás óta is, hogy szeretné, hogyha a parlament visszanyerné azt a helyét, amit igazából el kellene foglalni a magyar politikában. És most azt látjuk, hogy miközben tényleg az elmúlt, és nem csak a kampányban, hanem már az elmúlt bő egy évtizedben, hanem több a politika fókusza az, hogy valaki, aki szeretné tudni, hogy mi történik a magyar politikában, hát a parlament az szerintem a sokadik volt, ami eszébe jutott, inkább tényleg a híradások, a közösségi média, és még sorolhatnánk, hogy milyen felületeken lehetett azt követni, hogy mi történik, hogy hol zajlik az érdemi politizálás. Most a parlamentben van ennek az elsődleges helyszíne, miközben nyilván az, hogy erről aztán hogyan kap hírt az ember, az már más, de arról kap hírt, amit a parlamentben mondanak, akár az ellenzéki, de hát főleg a kormánypárti képviselők.
1: Az érdekes lesz, hogyha egyszer Magyar Péter nem tud bemenni az ülésre, bármilyen oknál fogva hivatalos tárgyalásával, Brüsszelbe kell menni, mindegy. Akkor vajon ez ugyanúgy képes lesz-e ez a felépítmény működni, mint ahogy most látjuk? Nem ő működteti-e igazából?
2: De én azt gondolom, hogy ebben a formában ő működteti. Tehát ez azért most jelenleg arról szól, hogy ő egyrészt elmondja, hogy merre van az arra, ami a kormányzati politikát jelenti, azért ezekkel
1: a fideszeseknek is.
2: Hát igen, ugye ezekkel a nem túl rövid napi rendelőtti felszólalásokkal akár ugye elmondja, hogy mi az adott napnak a tematikája, mi az adott hétnek a tematikája, ugye azért emlékezzünk vissza arra, hogy amikor múlt hét hétfőn volt, amikor a tisztító tűz műveletet bejelentette, hát azóta is azért ezt tematizálja a közéletet, tehát ott jelöli ki igazából azt, hogy miről szól most a magyar politika, és ennek van kommunikációs leágazása, de van egyébként nagyon konkrét szakpolitikai törvénykezési következménye is, de nyilván most majd itt az alaptörvénymódosítással hát jogi erőre is emelkednek ezek az intézkedések, amiről Magyar Péter múlt héten beszélt, és igen, itt a másik oldala, hogy a fideszes politikusoknak, meg néha ugye a mi hazánkos politikusoknak is megmondja, hogy merre van az arra, számára, és ez azért az ő karaktere, az ő személyisége, nem biztos, hogy ezt legalábbis most bármely más tiszás politikus egyébként tudná helyettesíteni, miközben nyilván azt, hogy mondjuk szakpolitikai tervekről, törvényjavaslatokról adott szakminiszterek, szakállamtitkárok, parlamenti képviselők nyilván tudnak beszélni, azért ezt a fajta adok-kapokot mondjuk Gulyás Gergellyel, vagy bármely más egyébként fideszes KDNP és Mi Hazánkos képviselővel egyelőre más nem tudja szerintem végigcsinálni. Kérdés, hogy van-e szándék akár a frakcióban, akár a kormányban arra, hogy felnőjön Magyar Péter mellé valaki más is, aki egy ilyen típusú szerepet be tud tölteni.
1: Hát előbb-utóbb meg kellene ismernünk a Tisza frakciójának számos tagját. Ugye ott rengetegen ülnek, 141-en, ebből a 141-ből 2-3-at, ha láttunk eddig igazán komolyan megnyilvánulni, miközben fel kéne építeni ezeket a karaktereket. Jó, persze van erre még majdnem 4 év, de hát ennek ellenére ez látszódnia kellene, hogy kinek mi az arcéle.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ehhez idő kell, azért most is látjuk, egyébként nem csak a Tisza frakcióban, hanem a többi frakcióban is, hogy egy kicsit diversifikálódik az, hogy kik szólalnak fel. Nyilván a Tisza frakció a legnagyobb és a legtapasztalatlanabb ilyen szempontból. Azt gondolom, hogy ezeknek az új képviselőknek talán először inkább a saját szakterületükön ugye érdemes felszólalni, tehát nem az ilyen politikai típusú felszólalásokkal érdemes talán belevetni magukat ebbe a munkába, hanem a saját területükön arról beszélni, amihez talán szakmailag a legtöbb közük van, és utána lehet ebből tovább lépni, de látjuk azt, hogy akár az azonnali kérdéseknél, interpellációknál egyre színesebb azoknak a képviselőknek a köre, akik felszólalnak. Ez egyébként a Fidesznél is így van, ott is látjuk, hogy azért most már nem Gulyás Gergely viszi egy személyben ezt a történetet, hanem hát nem Pócs János, hanem azért most már többen beléptek.
1: Pócs János és a telefonja.
2: Igen.
1: A legendássá váló telefon.
2: Igen, ők egy ilyen állandó.
1: Viszont az is izgalmas, amilyen viszonyban van, és amilyennek az látszik Magyar Péter és Gulyás Gergely. Hogy ennek a dinamikáját, ezt azért az elmúlt néhány hétben lehetett követni, hogy hogyan kezdődött, mennyire feszülten kezdődött, és tulajdonképpen láthatóan ez a két egykori barát most is kiválóan el van ebben a vitában.
2: Igen, ugye nagyon érdekes, amit Magyar Péter Gulyás Gergellyel szemben felhoz érveket, mert ugye nem őt támadja személyesen, nem az ő hitelességét, nem az ő tisztességét támadja.
1: Sőt,
2: tulajdonképpen.
1: Sőt, kiállt mellette.
2: Igen, ugye nem vádolja őt korrupcióval, semmifajta olyannal, ami jogi felelősséget vonna akár maga után, de ugye felveti neki, hogy ott van azok között, a képviselők között, ott maradt abban a pártban, amelyik ezt csinálja, tehát hogy tulajdonképpen ugye úgy mutatja be, hogy ugye ők együtt indultak, ugyan azon az úton mentek, csak ő, már hogy Magyar Péter, a miniszterelnök egy ponton hát úgy döntött, hogy elszámol a lelki ismeretével, és kilép ebből a rendszerből, és hát elindította azt a politikai pályafutást, aminek most látjuk a következményét, miközben Gulyás Gergely ezt a lépést nem tudta megtenni. Tehát ez egy merőben más kommunikációs forma, egy merőben más hozzáállás, mint amit mondjuk Pócs Jánossal.
1: De az is izgalmas, hogy közben megkapta Magyar Péter a választ is, mert hogy Gulyás Gergely egy újságírói kérdésre azt válaszolta a Diákhitelközpontos szerződése, Balázsi Gyulás szerződések kapcsán, hogy nem volt mozgástere Magyar Péternek, mert nem ő írta ki a közbeszerzést. Ő a végeredménnyel találkozott, a közbeszerzés megnyerte Balázsi Gyula, ezt kell aláírni, ezt a megbízást. Tehát gyakorlatilag megvédte a diákhiteles vádakkal szemben.
2: Igen, azért ugye nagyon más volt Magyar Péter szerepe a NER-ben, és az, amit ő betöltött akár a Diákhitelközpont vezetőjeként, akár bármilyen más szerepben, mint amit egyébként azért Gulyás Gergely az elmúlt évtizedekben a Fideszben bejárt karrierutat, tehát ilyen szempontból ugye tényleg nehéz ezt összehasonlítani. És nyilván ez kicsit arról is szól, hogy úgy tűnik, hogy a Fidesznek és a Mi Hazánknak is egyelőre az egyik fő ilyen támadási felülete vagy támadási irány a Magyar Péterrel szemben az az, hogy állandóan a fejére olvassák, hogy ebből a 16-ból 14 évet ugye ő is a NER-ben töltött el, és hogy akkor még úgy tűnt, mint aki egyetért azzal, ami történik. Ez azért én azt gondolom, hogy hosszú távon azért nem fog működni a Fidesznek, hogy ezzel támadja Magyar Pétert. Annál is inkább, mert azért a választók ezt pontosan tudták, tehát ilyen szempontból azért nem árult zsákba macskát Magyar Péter. Lehet erről szerintem vitatkozni, meg lehet erről, vannak is különböző vélemények erről, de azt biztosan nem lehet mondani, hogy az a 3,5 millió ember, most leegyszerűsítve, akik Magyar Péterre szavaztak április 12-én, ne tudták volna, hogy milyen háttérre.
1: A megtévesztett 3,5 millió. Na, akkor egy másik téma, ami szintén parlamenti, és sokan azt feltételezik, hogy valamiféle szakadást, belső konfliktust láthatott tegnap Forstoffer Ágnes házelnökként, amikor megvonta a szót a miniszterelnöktől. És hát valóban az egy megkérdőjelezhető pillanat volt, mert hogy a házszabály szerint a miniszterelnök elmondhatja azt, amit akar, még válaszként is. A képviselő van szorítva arra, hogy csak az adott témában válaszoljon. De most túl azon, hogy ez egy megkérdőjelezhető döntés volt, szokatlan döntés is volt.
2: Szokatlan döntés volt. Én azt gondolom, hogy Forstoffer Ágnes próbálta felmutatni tényleg a pártatlanságát, és valahogy reagálni arra a helyzetre, ahol azért a miniszterelnök azért rendszeresen szintén ugye bekiabálásokkal, vagy akár ugye az ellenzéki képviselők felszólalásai közben ugye ő is beszél, vagy akár olyan személyeskedő hangnemet üt meg, amit az ellenzéki képviselők sérelmeznek. És ugye valahogy ez az egész tegnapi ülésnapon ugye egy ilyen végigment ez a motívum, hogy az ellenzéki képviselők is méltatták a házelnök asszonyt azért, amit ugye a ülés elején elmondott. Ezzel próbálta én azt gondolom a házelnök kicsit felmutatni azt, hogy ő azért ugyanolyan szigort tart az ellenzéki pacsorokban, mint a kormánypárti pacsorokban. Rosszul értelmezte ilyen szempontból tényleg, vagy egy hibás eszközhöz nyúlt, vagy hibás hivatkozási alaphoz, mert a miniszterelnököt ugye nem köti az, ami a képviselőket köti, hogy a témánál kell maradnia, és Magyar Péter ezt sérelmezte, ugye később és jelezte az egyébként akkor már ott nem lévő házelnöknek, hogy azért itt utána kellene nézni, hogy pontosan hogy van ez, és neki
1: akkor már Vitályos Eszter vezette az ülést, aki azt mondta, hogy majd a bizottságban ezt érdemes lenne megbeszélni. Ebben igaza volt.
2: Igen, ugye itt tényleg az van, hogy ezeket értelmezni kell. Én azt gondolom, hogy itt a házelnöknek a tapasztalatlansága ütközött ki ebben egy picit, hogy szerintem tényleg nem feltétlenül tudta, hogy ott pontosan milyen szabályok vonatkoznak erre a helyzetre, vagy milyen nem, és próbálta tényleg a házelnöki szerep méltóságát azért azzal fenntartani, hogy tényleg próbál ugyanúgy viselkedni az ellenzéki és a kormánypárti politikusokkal szemben. Én azért ezt egy párton belüli szakadásnak hívni, vagy bármilyen ilyen típusú dolognak, ezt egy kicsit túlzónak gondolom, ugye nyilván az ellenzék.
1: Hát a megmaradt ellenzéki influencerek azonnal rácsaptak.
2: Nyilván nekik ez a dolguk, azt kell, hogy mondjam, tehát minden kis repedésre, tehát tényleg olyan rossz helyzetben van jelenleg az ellenzék, hogy minden kis dologra érdemes rárepülniük, amire rá tudnak repülni. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális vita vagy ellentét igazából ebben az értelemben a házelnök és a miniszterelnök között, amit hát azért elég könnyű feloldani, és az, nyilván az a
1: minden esetre izgalmas, hogy a házelnök, akit ugye a miniszterelnök talált meg magának, mert hát ez azért így lett, ezt nehéz tagadni, mennyire fog tudni elmozogni ettől a pozíciótól, hogy a miniszterelnök házelnöke. Ugye erre látunk valójában egy kísérletet most.
2: Igen, és saját magának is ez egy szerepkeresés, egy szerepértelmezés. Nyilván házelnökként egy házelnököt köt a házszabály, tehát hogy azért alapvetően itt le van írva, hogy milyen rend szerint kell eljárni, de azért mondjuk ugyanúgy, ahogy a köztársasági elnöknél belefér egyfajta szerepértelmezés, hogy ő maga milyen stílusban hogyan kívánja betölteni ezt a pozíciót. Hát láttuk, hogy például Kövér László hogyan gondolta betölteni ezt a pozíciót. Nyilvánvalóan Forsthofer Ágnes máshogy szeretné ezt csinálni, ezt el is mondta nagyon világosan, és hát látjuk is egyébként azóta, hogy hogyan vezeti az üléseket. De neki ez egy szerepkeresés, én azt gondolom, amiben hát érdemel némi türelmet is, hogy megtalálja ebben a saját hangját és a saját szerepét, és ezt neki kell, illetve hát nyilván a Tisza frakció Péternek egyébként, meg a Tiszának, mert azért mégiscsak egy pártban van ő, Magyar Péterrel kell megtalálniuk azt az utat, ahogy ez működni tud, és nem lesz az a látszat a jövőben, ami mondjuk a fideszes házelnökök esetén az elmúlt másfél évtizedben elég egyértelműen látszott, hogy mennyire részrehajló, és hogy tényleg a egyébként is kevés eszközzel rendelkező ellenzéket még a maradék eszközöktől is megfosztotta mondjuk Kövér László, hogy most ne ez a gyakorlat folytatódjon, én azt gondolom, hogy
1: mondja fontos. A hangkeresés, tehát itt igazából úgy tűnik, hogy leginkább Magyar Péter találta meg a hangját ebben a parlamenti működésben, és mindenki más egyelőre keresgéli.
2: Igen, én azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek van egy nagyon világos karaktere. Azért nyilván ő ebben nagyon nagy előnyben van, mert ő a kampányban ugyanezt csinálta. Tehát ő az elmúlt 2,5 évben folyamatosan építette a saját politikusi karakterét, és egy nagyon nagy fokú kontinuitást látunk azzal, amilyen ő volt a kampányban, azzal, amilyen ő miniszterelnökként. Ezt lehet kritizálni, sokan kritizálják is, ugye, és a fejére olvassák, hogy itt már nem kampány van, de én azt gondolom, hogy ez nem erről szól, hanem arról, hogy ő milyen politikus, és hogyan kíván ő ezzel a szereppel élni, és ő ezt pontosan tudja, és volt már ideje ezt kikísérletezni, gyakorolni, látszik, hogy mi működik egyébként politikailag abban, hogy az ő népszerűsége fennmaradjon. Ez azért a többi politikusra nem feltétlenül igaz, tehát miközben nyilván ők is kampányoltak, nyilván azért a nagy részük ezeknek a kormánytagoknak akár, vagy a frakciótagoknak azért kellett már valamilyen politikai teljesítményt letenni az asztalra, azért ez egy merőben új és más szerep, amiben most vannak, és ilyen szempontból a házelnöki szerep pedig egy kifejezetten hát fontos, nagyon, nagyon fontos szerep, ami komoly kihívásokkal jár, ami igényli ezt a pártatlanságot, tehát más mondjuk, mint frakcióvezetőnek lenni, az is egy sajátos szerep, de nem olyan, mint a házelnöki.
1: Egyértelmű szerep.
2: De igen, egy sokkal egyértelműbb, sokkal kevesebb konfliktussal járó szerep, tehát ilyen értelemben szerintem a házelnökség egy trükkös pozíció, főleg egy olyan parlamentben, ahol van egy kétharmados kormányzati többség, és látszik, hogy jár félreértésekkel, ezt láthattuk tegnap, de azért még pártszakadást nem
1: viszont. Hát formálódik ez a dolog nyilvánvalóan, és most még csak a hangulatáról beszéltünk a parlamenti munkának, a munkáról magáról nem, ma is lesz parlamenti ülés, nézzenek bele. Ott is lesz hangulat egészen biztosan, meg döntések is a mai napon. Virág Andrea, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatta meg a fővárosi nyomozó főügyészség Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. Orbán Viktor az ügyre úgy reagált, idézem, elindult a tiszás politikai leszámolás. A gyanúsítás után nem sokkal a Fidesz bejelentette, Hajdú János lesz a párt biztonsági igazgatója. Vendégünk Tarjányi Péter.
2: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem, jó estét!
3: Szép jó estét!
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost, ő a TEK volt főigazgatója. Itt az ukrán pénzszállítók ügyéről van szó. 7 rendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúja fenn. Mit látsz most eddig ebből az ügyből?
3: Zűrzavart, teljesen őszintén mondom, ezzel kapcsolatban írtam ugye a közösségi média oldalamon is. Számomra, hogyha visszafele haladunk, tehát a végrehajtás, a művelet, a kommandó oldaláról, egy különleges egység mindenhol a világon megrendelés alapján dolgozik. Tehát az, hogy egy különleges egység esetünkben a TEK úgy döntsön, hogy valakit saját szakállára fogva tart, és olyan fajta megrendelés nélkül, ami egyszerűen nem történhet meg, kirohan úgymond a TEK bázisáról, és valahol lekapcsol embereket, ilyen elképzelhetetlen. Tehát, hogy ez nincs így.
2: Megállítalak, tehát igen. Mire volt a TEK főigazgatójának akkor itt joga, jogköre, felhatalmazása? Ugye itt a közleményből kiderül, hogy mire utasította a NAV vagy az akcióban résztvevőket, hogy itt bűncselekmény elkövetésének gyarulmiatt kell elfogni, bilincs, látást akadályozó textília alkalmazásával elő kell állítani.